0: László püspök úrral a beszélgetés tábor elkészség. Annyit talán előzetesen, hogy az 1990-es 4-es törvény, amit a lelkiismeret és vallásszabadság egyházról szóló törvénybe még nem lehetett beletenni a tábor lelkészséget. Annak ellenére, hogy már akkor felmerült, hogy hogyan lehetne ezt, mivel a honvédelmi törvény az egy állam az államba egy külön csomag volt, ezért csak annyi, hogy a honvédség alkalmazottja is járhatnak templomba, de ott, ahol élnek, és nem a, hogy is mondjam, hát, vagy lelki életet életnek, de nem a táboron belül. Na de hát ennek azért mégiscsak voltak történelmi hagyományai, ezt előbb-utóbb módosítani kellett, és hát itt indult meg aztán az, hogy ez később a módosításra került, és akkor indultak be. Te ez erre hogy emlékszel, erre az időszakra?
1: Igen, hát 94-ben ugye nevezték ki az első püspököt, ugye a tábori püspökség érje Ladosi Gáspár személyében, együtt kaptunk a kinevezést, ugye, együtt szent, egy hét különbséggel együtt szentelődtünk, ugye, együtt voltunk lelki gyakorlaton Szegeden a Ladosi püspök úrral. Ugye érdekesség az, hogy ő egyen alattam járt a gimnáziumba, és neki adtam át a Győri Bencéseknél az önképzőkörnek az elnökségét, úgyhogy váltottuk egymást többszörösen, és akkor ugye azontól, hogy láttam a házat egyszer, Ladosi Gáspár megmutatta a püspökséget, hát nem sok mindent tudtam az egészről, mert ugye én Kalocsán voltam akkor, és egy évig, és mikor bekerültem Pestre, akkor találkoztunk a Gáspár atyával, de hát akkor meg volt, nagyjából készen volt minden, tehát én a kész terméket láttam, és amikor ide kerültem a püspökségre, igazából hát ezt kellett csak folytatnom. Tehát ugye a 94 óta sok minden eltelt. Ugye először, mint ahogy mondtad is, meg volt a törvény, adta lehetőség, hát nagyon-nagyon idegen volt, hogy visszafele tudom köngyölni az eseményeket. Tehát az agitpropos fiúnak nézték a tábori lelkészt.
0: Igen.
1: És persze, ugye hát csak a változott az idő is, mostan papnak gondoljuk, vagy lelkésznek. Az elején van ilyen fajta hozzáállás volt, hogy az agitpropos fiúból lelkész lett. És akkor nagyon lassan tudott gyökeret verni a tábori lelkészi szolgálat a katonaságnál. Nehéz volt elhelyezni azokban a fejekben, akik ugye Moszkvában, Leningrádon, vagy úgy tudja, hol végeztek. És bár a transzcendenciára nyitottság, éjség, az megvolt nagyon sokakban. Csak nagyon nehéz volt egy megtört hagyományból újra hagyományt teremteni. Tehát kilépni, akkor először ugye egy ilyen liturgikus szolgát láttok az agitpropos korszak után, akkor pusztán liturgikus szolgát láttok a lelkészben, a papban, tehát ugye mindent megszentelni, és most tartunk ott, hogy nagyon lassan bele tudunk épülni a képzési programokba, tehát úgy lassan beleszervesül a tábori lelkész a katonai szolgálatban. Tényleg a lelkészeim közül sokan nagyon szépen együtt vannak a katonák. Ugye pont ez a lényege a tábori lelkészi szolgálatnak. Ugye a katona az egy mobil ember. Tehát jól hangzik, hogy a helyi közösségébe gyakorolja a hitét, de amikor kint volt 6 hónapra Afganisztánból, vagy most éppen kint van Irakban 6 hónapon, vagy nem van a Balkánon 6 hónapot, akkor nagyon nehéz neki gyakorolni a helyi közösségben a hitét, és a tábori lelkészek velük mennek is. Nagyon érdekes a kötődése a tábori lelkészhez a katonának. Az ember, hogy olvas ilyen első vagy második háborús időkből, tábori lelkészek naplójából, nagyon érdekes történeteket mondanak, írnak le a kollégák. Éppen nemrégiben egy könyvbemutatót tartottam egy pap kollégának a távoli, a napló följegyzése első háborúból, éppen az ukrán fronton volt kint a kolléga is, és leírja, hogy valamelyik katonának a felesége megírta a férjének, hogy többet ne írjál, mert mit tudom, a Pistibe megszerelmesültem, és vele élek együtt. és a szegény kis katona mutatta a lelkésznek ezt a lapot. Mai napig is van egy ilyen szerepe a papnak, hogy amikor nagyon nehézé válik egy katonának a helyzete, akkor mégis valami nagy bizalommal van a pap irán, még ha talán meg sincs keresztelve, hogy nem sok köze van a valláshoz, akkor is valami ős bizalmat hordoznak az emberek a pap iránt, és ez ma is megtalálható a misszióban.
0: Laci, hadd kérdezem, hogy a tiszt képzésbe azért ezt a fajta szolgálat, tehát hogy a hadseregen belüli nem katona szolgálatot tanítják, kapnak megfelelő muníciót, hogy mi várható, ha csapathoz kerül, ha bárhova kerül, és kivel kell együtt az emberre. Mert ugye valamikor nevelőtiszteleket képeztek, ahogy te mondtad, agitpropost. Politikai nevelőtisztek voltak. Most nem nevelőtisztek, hanem van egy olyan társ, aki együtt próbálja segíteni mindazt, hogy abból az emberből, aki ott van, ott szolgál, és választotta azt a pályát, abból valóban tisztességes, hazáját szerető ember váljon. Gondolom, hogy ebben tudtok segíteni.
1: Ez majd egy nagyon szép dolog, hogy egyfajta kiképzésen része a lelkész is, és vannak azért pontgyűjtések a különböző gyakorlatokból, tehát azért sorstársak is a katonákkal, és mikor egy kiképzésen vannak akár a külföldi misszióval kapcsolatosan, akkor ott vannak közöttük, és ez adja meg a bizalmat igazából a lelkész fele, és a lelkész is ezen keresztül tud jelen lenni, megbarátkozni a katonákkal. Tehát a missziók azok nagyon fontos szolgálati helyei a tábori lelkésznek, ugye, mert velük van a kiképzésen, a visszaszűrésen, tehát együtt él a katonákkal, és ez az egész katonai lelkészetnek a célja, tehát itt nincsen plebániaház, nincsen templom, ami kápolnáink azok vannak, de nem ott van az ereje a tábori lelkész szolgálatnak, hanem a jelenlét, a közelség, ez a tábori lelkész. Tehát igazából személyes kapcsolatra épül ez a szolgálat, és egyfajta természetes tekintélyre. És mondom még azt, hogy úgy az előbb mondtam, hogy valahol az emberekben ott van, ha nem is kiforrottam, vagy kiművelten, de ott van a transzcendens iránti éhség, vágy, nagyon sok érdekesre tudni kell mesélni.
0: Úgyhogy nem könnyű feladat. Mondok neked egy érdekes. Bence József volt rendőrfőkapitány. Régi barátság kötött össze bennünket, és mondtam neki, hogy nálatok az van kiírva, hogy védünk és szolgálunk. A védelem az logikus, hogy az a tietek, de a szolgálat szóba azért vannak társak, ezekkel együtt kellene a megelőzés és az utógondozás. Ezek az egyházak és lehetnek az önkormányzatok is. Ezek is az emberek szolgálatára hivatottak, az emberek bizalmából léteznek. Tehát kik lehetnek a partnerek, akik azt mondja, igazad van. És akkor összehoztam a négy nagy egyház vezetőivel, Teve utcában, talán még most is ott van az első emeleten egy imaház, egy imaterem, amit végül is a négy egyház felekezett szenteltől, és hát most egy görögkatolikus esperes időnként Szent György napja, meg egyéb ünnepeken azért próbálja az ott élő embereknek ezt a fajta szolgálatot, amit te ugye természetesen egy zártabb egységbe csinált, de hát ott sok ember megfordul, és hát olyan, hogy is mondjam, pszichés problémája lehetnek, hogy miért vagyok itt, mi lesz velem, és akkor jön, lehetne a lelkipásztor, hogy elviselje azt, és ezt ugyanúgy tudom, el tudom képzelni egy rendőrőrsön is, hogyha valakit bevisznek, ha van neki lelkipásztor, azzal szeretné megosztani azt, hogy végülis mi vár rá, hogy tudja ezt elviselni. Szóval azért mondom, két különböző fajta, de valahol, ha lenne sorkatolni szolgálat, akkor ott lenne egy másik missziós tevékenysége az ott lévő lelkésznek, de mivel nincs, hanem zsoldosok vannak idézőjelben, azoknak sem mindegy, hogy ezt a rendszert, ezt a zárt, de ugyanakkor egy nagyon fegyelmet igénylő rendszerbe hogyan tudja önmagát elhelyezni és elviselni. Hát ez egy pedagógia, és hát természetesen a lelki gondozás szolgálata. Úgyhogy ez egy szép feladat. Ezen kívül te természetesen csinálsz a családra. és erről egy pár gondolatot, hogy azt mióta, és a püspök karon belül ezt végül is az egész országra kiterjedően milyen programokkal tudod
1: összefogni. Tehát ugye 94-ben szentéltek püspökké, és 94-et az ENSZ-el együtt a II. János Pál pápa meghirdette a család évének.
0: Igen.
1: És előtte, talán tavasszal halt meg Ács István püspök úr, ő volt egy nagyon rövid ideig a családreferens püspök, és éppen ez a szolgált üresen, gazda nélkül állt, és mindjárt szentelésen napján seregély érsek úr mondotta, hogy te vagy a családreferens püspök.
0: Ja, mert ő volt akkor a
1: püspökkarnak elnöke, és így lettem családreferens püspök, ugye most már 24 éve, és szép szolgálat. Mindig is közel állt hozzám a család Pécsi koromtól kezdve, a volt házascsoportom több is, úgyhogy közel állt hozzám. Most ami a dolgom tulajdonképpen, próbáltunk egy struktúrát adni a Magyar Családpasztorációnak, ugye minden egyházmegyétől kértem családreferens házaspárt, és azok kértek föl egy papot, akivel együtt végzik az egyházmegyei szolgálatot. Ugye a mi egyházunknak a struktúrája sajátos, a püspök az nem áll fölötte a többi püspöknek, hanem mindegyik egyházmegye önálló.
0: Igen.
1: Tehát amit tudok tenni, az a referenseken keresztüli katalizálása a családpasztorációnak. Tehát találkozom a referensekkel, időnként tavasszal is, ősszel, papokkal, van közös együttlétünk, konferenciázásunk. Sok esztendő óta, ugye, most épp 25. éve csináljuk a Mária Besnyői család kongresszusunkat, ami mindig egy olyan szintén katalizálása akar lenni a családpasztorációnak. Különböző előadókon keresztül szeretnénk úgy életbe tartani a családpasztorációnak a felelősség tudatát tulajdonképpen a magyar egyházban. Persze hát a világ egyházzal is van egyfajta kapcsolattartás a családpasztoráció ügyében. Szóval nagyjából ezeket tudja az ember
0: ez
1: tenni.
0: Ez, ami 2 évig volt Vatikánban, ez a szinódus, a családszinódus, aminek ugye első számú megbízottja éppen Erdő Péter bíboros úr volt. Gondolom ennek a lebontása is neked azért valahogy jelentős feladatot ad.
1: Igen, tehát az Amoris Laetitiának a közelebb húzása a Magyar Egyházhoz, ez van évek óta, amit megjelent, tesszük. Én sajnálom, hogy sokan beszélnek úgy erről a pápai dokumentumról, apostoli buzításról, hogy nem is olvasták. De nagy hangon beszélnek róla. Igen, pedig sok-sok szép és értékes gondolatot tartalmaz, és csak a vitathatót emelik mindig ki, és újra meg újra azt szajkozzák. Egyik újságíró másolja a másikat, meg sok minden más. Szóval örülök, hogy ez a kezünkben van, és ugye II. János Pál pápa után a legjelentősebb egyházi megnyilatkozás a házasság és a család pasztoráció ügyében. Nagyon sokat beszélünk erről, meg hát a konferenciákat is mostanában erre építjük, és még mindig idén ez Dublinban a nagy világ találkozó, ugye augusztus végén, ott is ugyanez lesz még a téma, az Amoris Laetitia, tehát egy kimerítetlen mélységű dokumentum.
0: Igen, hát ez egy komoly feladat, azért lejuttatni egészen odáig, hogy ahol a gond az, hogy szétesnek a családok. Hogyan lehetne végül is azért az új nemzedéknek legalább a család, a házasság és a család fontosságát, szükségességét és természetesen tisztességes végvitelét vinni. Ez, gondolom, hogy ez az igazi misszió, azt hiszem, hogy a te munkádban, amit te Pécset csináltál természetes módon. Itt azért ez a koordináció azért nem biztos, hogy olyan simán megy, mint a közben.
1: Persze, hogy nem. De én azért mégiscsak bizakodó vagyok, tehát mindig a család válságáról szokás beszélni, de én látok egy csomó nagyon szép és értékes Igen. családot. Sokat tesznek a magyar családért a lelkiségi mozgalmak, és azért az se utolsó szempont, hogy Magyarország családbarát próbál lenni. Tehát azért a törvénykezésünkben, a családsegítésben egy csomó nagyon konkrét segítséget kap a család, ami egy olyan milliót teremt a család számára, hogy talán tudunk fölébredni abból a család iránti közömbös magatartásból, ami tényleg hát kialakult itt az évtizedek során. Ébredést érzek azért mostan, nem kell még készítenünk a család sírfélt, azt szoktam mondani, úgyhogy él a család, innen örülök.
0: Igen, hát nekünk az 50 éves házasság évfordulónkor újra összeadott bennünket Korzensz Kirhárd és Kis László atya hévízi Szentélek templomba. Hát most már az 56. Úgyhogy reméljük, hogy megérjük a 60-ast is. Úgyhogy természetesen kell példák, de hát nem mindennapi eseményekről beszélünk. Bár az volna az igazi, hogy ez ilyen töretlen legyen. Tehát tulajdonképpen két feladatod már van, de van neked egy harmadik, sőt egy negyedik is. A harmadik az oktatásban való részvételed, hiszen teológiai professzor is vagy, ha így
1: lesz. Nem voltam, de szeminári rektor voltam.
0: Vagy szeminári
1: rektor voltam, kispapokkal foglalkoztam 15 éven keresztül, hogy azt a talantot letettem, és ami reszortom van még, az a börtönpasztoráció.
0: Börtönpasztorációnak is vagy a...
1: Igen, felelőse.
0: Felelőse.
1: Igen.
0: Hát egy ilyen börtönpasztorációban résztvevő, szenzációs grafikai érzékkel rendelkező Steve Zolival is szintén csináltam interjút, akkor, amikor még a Vatikán nuncius mellett volt titkár, aztán később került vissza a saját egyház megyébe. De természetesen számomra, mint én pedagógus és rajztanár is vagyok, tehát az ő manuális készséget, arra mondom, sőt nyitottam is neki kiállítást, hogy azzal lehet igazán, mint ahogy hittankönyvekben is ő azért illusztrációkat készít, a gyerekeket megfogni az ő kis angyalaival és az ő rajzaival, ami a gyerekek vizuális 99% vizuális jobban megértik mondjuk a Bibliának bizonyos történetiségeit is. Úgyhogy Zoli is egy missziót csinál, most egy más missziót is amellett. És hát végül is ez az alap dolga. Annyit azért visszatérnénk a tábor lelkészségre, hogy ott nem mondtad, hogy körülbelül hány ember, hány, aki szolgál a világ különböző részén és Magyarországon.
1: Tehát katolikus pap.
0: Katolikusban, igen.
1: Katolikus papa. A 13 vagyunk mostan, ez a keret számunk. Picikét talán sikerül ezen változtatni. Ennyien látjuk el azt, hogy nagyon kevés.
0: Ez kevés?
1: Nagyon kevés.
0: De mind múlik ez?
1: Sok minden összetevője van. Tehát az is tény, hogy pap hiány van általánosan is.
0: Hát igen.
1: Ez is tény. Másrészt pedig a katonaságnál is. Hát ott is elvi nehéz. Ez van egy szigorú ugye számbéri meghatározása az egyházi státuszoknak. És azt szerint, tehát ugye minden felekezetnek megvan a keret száma, és azt szerint történnek a kinevezések. De az igazság az, hogy egyházmegyék is nagyon nehezen tudnak kölcsönadni papokat. Tehát hiába emelni a katonaság is a számot, nagyon-nagyon nehéz betölteni akkor meg. Hál' Istennek most úgy mindig vannak az itt jelentkezők, akik ezt a szolgálatot fel akarják vállalni, és felelősséget éreznek a katonákért. Általában egy érdekes papitárság ez, fiatalos. A papjaim is, és most nagyon-nagyon helytállóak.
0: Igen, érdekes. Én úgy gondolkoztam, hogy ha valaki ezt a pályát választja, hogy táborra elkész, ez egy kicsit hasonló, mint egy szerzetes élet.
1: Igen.
0: Mert végül is arról van szó, hogy valami...
1: Még annyira se nyáspolgári. Szóval azért a jó papjainknak azért vándor életük van ám azért. Katonaládába pakolni, és akkor menni 6 hónapra, és ez egy rotációba történik.
0: Mindig 6 hónapra mennek, igen, ezek a missziók?
1: Igen. Ugye most még megtartítja a világot a határ menti ugye pasztoráció, ez is egy külön, tehát megvan a rotációja a külföldi misszióknak, ugye, és még az országon belül a határmenti szolgálatok. Tehát elég sokat él nekünk ládában.
0: És hát ugye itt ráadásul az, hogy nyelveket kell tudni.
1: Igen, hát az angolra törekszenek a kollégák. És azt értenek szót külföldi misszióba.
0: Nem egy könnyű pálya, de lehet, hogy vonzó talán.
1: Igen, igen. Van azért kolléga, aki már nem gyerek, és még mindig van benne készség a misszióra. Persze, aki ezt vállalja, akkor azt csinálja.
0: Hát igen.
1: Nem is kérdés.
0: És te a püspöki karon belül ezen kívül, ja, még annyit nem beszéltük, hogy végül is neked van egy katonai rangod is.
1: Nincsen.
0: Vagy volt?
1: Nincsen. Sose volt. Nem is volt. Elődeimnek volt.
0: Ja, az elődeimnek.
1: Elődeimnek volt. Most nincsen.
0: Ja igen, mert önálló püspökség jön létre, akkor nem kell hozzá.
1: Igen. Tehát a papjaim az mind katonák.
0: Az katonák.
1: Igen, de én most nem vagyok az.
0: De azt hiszem Ladocsi Gárfárnak ő.
1: Igen, aki... igen. Szóval ennek hosszú a története és bonyolult a története. A lényege az, hogy a nyugati országoknál sok, ugye kikötötték annak idején konkordátumilag, hogy a tábori püspök ne legyen katona. Ugye, mert a Hitlerájból egy nagyon rossz emléke volt annak a korszaknak, amikor Hitler direkt parancsolt a tábori püspöknek. És hogy megőrizhesse a püspök a függetlenségét, ezért ők törekedtek arra Ausztria, Franciaország, Németország, Benelux államoknál is, hogy a katona, a tábori püspök az ne legyen katona. A papjai igen, ott is nagyon különböző megoldások vannak, a papjai katonák, de a püspök nem az. Egyfajta függetlenség ez a tábori püspökségnek a katonaságtól, és ez a függetlenség fejeződik ki abban, hogyha a tábori püspök nem katona. Tehát nem a katonai kötelékbe tartozom. Persze is egy bonyolultabb kérdés, hanem az egyházhoz tartoz.
0: Igen.
1: Tehát
0: igen.
1: Van ebben egy saját logika, igen. Ugye egyfajta függetlensége van a tábori püspöknek.
0: Mindegyik érintett egyház felekezetnek ugyanígy van?
1: Nem. Különböző módon alakult, hogy a református kollégám az itt volt már ezredes, és úgy nevezték ki tábori püspöknek, és lett tábornok belőle. Ő az egyetlen, aki most katonai rangot visel, a rabbi kollégák is ugye civilként vészik a szolgálatot. Uh-huh. Ja,
0: mert itt végül is van a református, aki egyben evangélikus.
1: Igen, ők változnak az evangélikusat, és egy rotációban van az evangélikus, illetve a református, és éppen református püspökosoros.
0: Végül is azt lehet mondani, hogy négy egyház képviselői vannak jelen.
1: Igen, igen.
0: Jó, hát a protestantizmusnak sok ágát képviselheti, ugye az evangélikus vagy a református, hiszen közös találkozások is van. Még annyit akartam mondani, hogy végül is te ugye papnak készültél, és eljutottál egy ilyen civil élet, tehát érintő feladathoz. Hol tudod gyakorolni esetleg azt, hogy azt mondod, hogy szívesen elmész egy hitoktatás, vagy szívesen elmenni akár egy bérmálásra? Tehát ez csak meghívásos alapon, vagy van ennek valami rendszere?
1: Nem, meghívásos alapon.
0: Csak meghívás?
1: Meghívásos alapon, igen. Tehát úgy aztán sokszor megkérnek a püspök kollégák is, tehát mikor nem győzik már valamelyik szolgálatot. Tehát sok érdekes, ilyen rendkívül szolgálat van az embernek.
0: Most tehát neked a szolgálatod az a szabadságtéren, ugye?
1: Ott van a központunk.
0: És hogyha azt mondod, hogy most elmész misézni, akkor hova?
1: Ugye van egy kápolnám.
0: Ja, ott van kápolnám.
1: Naponta ott misézem, és van egy, itt a városban, a belváros templomban szoktam misézni este. Aha. 9-kor vasárnaponként az altemplomban, úgyhogy hát szolgálati lehetőség nagyon sok van. Rengeteg fölkérés és minden. Csak az ember győzze.
0: És végül is Pécsi Szekszárd, azért gondolom, hogy a te úgymond életedbe évente legalább egy 8-10-szer azért megjelenik a programodban, nem?
1: Szekszárd az gyakrabban, Pécset ugye kevés szolgálatot vállalok, mert oda költözhetnék. Tehát nem tudott esküvőt vállalni, temetést vállalni, ugye, mert hát nem győzném, mert rengeteg kötődésem van. Van egy a legősibb házas csoportomnak már 40 éves, őnek is szoktam évente tartani lelki gyakorlatot. Igazából rendszeresen mondjuk csak ennyi, ami van. Tehát persze azért fécset vagyok sokat.
0: Aranyos püspök úr, meg Laci Káma, nem haragszol, hogy így végül is a régi barátságból adod. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad gondolataidat, gondjaidat, örömeidet a nézőkkel és a rádióhallgatóival. És hát sok sikert kívánok neked ehhez a nem könnyű feladathoz. Természetesen lelki gyakorlatot beszélt. Ez a sorozat, ez a Párbeszéd az emberért, egyházak szerepe a mai társadalomban, most már talán te vagy a 99. Ezt sokan használják lelki gyakorlatra, és kivesznek belőle egy-egy személyt, hiszen itt Magyarország színes vallási kultúrájának személyiségeit, történelmi személyiségeit mutatja be. Ez a jövő nemzedék számára talán adhat egy példát, és hát köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Jeremiás próféta című biblia tanulmányunkat hallják. 9. rész. Jeremiás próféta igája. A tanulmányt vezeti Tokics Imre.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket, és nagyon sok szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a rádión vagy az interneten keresztül figyelnek, hallgatnak, és együtt gondolkoznak velünk. Az előző héten azt láttuk, hogy annak a kis országnak, amit Júdának, Izraelnek nevezünk, annak milyen nagy változások, milyen nagy megtérések figyelhetők meg az életében, és most szemünket Jeremiásra, az emberre, a prófétára tudjuk szegezni, irányítani, hiszen Istennek ez a különleges eszköze, ez a próféta, aki nagyon egyszerű körülmények között élte a mindennapjait Isten szavára és parancsára, valami különleges, látványos dolgot tesz, szimbolikus cselekedetet hajt végre, és ez valószínű, hogy az egész szolgálatára, az egész prófétai egyéniségére óriási hatással lesz. Hiszen be kell valami olyat jelenteni Izrael népének, amelyet nem szívesen tett meg, hiszen itt a politikai elnyomásról, a katonai vereségről fog szólni ez az egész fejezet, amit áttanulmányozunk. Erzsikét, Tóth Erzsikét kérem, hogy az alapgondolatot, Lukács evangélium 9. fejezet, és ott a 23. verséből légy olyan kedves, olvast föl.
2: Mondja vala pedig mindeneknek. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem.
1: Szigeti Jenőtől kérdezném, hogy a kereszt és az iga akkor valamilyen szempontból ugyanazt jelenti a Bibliában? Az egyik az Ószövetségben, másik az Új Szövetségben van?
3: Igen, hasonlattuk azok nem a kép héjában, hanem a kép tartalmában hasonlítanak egymásra. Nekünk nem lehet más sorsunk, mint amilyen Jézus sorsa volt, hiszen mi jézusiak vagyunk. A keresztény azt jelenti, hogy jézusi, Jézus követői vagyunk. Valóban úgy van, hogy az iga az ott van a mi életünkben, hiszen a keresztény ember az, hogy így mondjam, széllel szembe hajózik. Ugye az első keresztények egyik jele volt a hajó. Ugye a csodálatos tengeren járó Jézusnak a példája, ahol a vitorlát mindig úgy rajzolták meg, hogy szembe fúj a szél. A keresztény ember életében szembe fúj a szél.
1: És nekünk meg kell tanulni szembeszéllel menni az élet országa felé.
3: Így is van, mert a szembeszéllel egy más értékrend szerint vezet az út az Isten országába, mint ami a világnak az értékrend.
1: Köszönöm szépen, Edith.
4: Én a következő verset még hozzátenném, amit utána olvastam az aranyszöveg után, hogy mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem megmenti. És Jeremiás számomra azért csodálatos példa, mert az a gúny és az a megvetés, ami ebben a helyzetben övezte, mégis egy olyan bátorsággal párosult az ő részéről, ami lenyűgöző szerintem, és mindannyiunknak csak ez a küldetésünk lehet, hogy bátorsággal kell felvállaljuk az igazságot.
1: Köszönöm, Marian, aztán adom a szót tovább.
5: Fontos megfigyelnünk, hogy azt írja, hogy minden nap. Tehát a Krisztus követése az nem egy egyszeri alkalom, hogy most akkor én fölvettem a keresztet, hanem azt folyamatosan kell, ahogy Krisztus is tette, tehát minden nap. És a Krisztus követés egy folytonos önátadást, egy folytonos alázatot, egy folytonos lemondást, így van, és nyilván, ahogy Jeremiás életében, és ha most visszatértek egy fél mondat erejéig, az a merő gúny, az a megaláztatás, amiben végül is része volt, ez mind hozzátartozik a Krisztus követéséhez, illetve a keresztnek a felvételéhez.
1: Köszönöm szépen, Károly.
6: Különös szemlélni ezt a történetet, ezt a nagy küzdelem szempontjából, a jó és a gonosz küzdelmét, az igazság és a hazugságnak az összecsapását. És nagyon érdekes számomra az, hogy azt látom, hogy életbe lép a kegyelemnek az ideje attól a pillanattól kezdve, amikor Isten felhasznál egy prófétaasszonyt, Huldát, és bejelenti általa az ítéletet. Ettől a pillanattól kezdve a kegyelem ideje nyílik meg, és röviddel utána rögtön egy másik próféta ugyanezt erősíti meg, ezt képviseli, az pedig Jeremiás. Mikor járt le, azon gondolkodtam, mikor járt le ennek a népnek a kegyelem ideje? Tehát tudjuk a kezdetét, és tudjuk a végét. Azt gondolom akkor, amikor elhatározza a vezetés, hogy Jeremiást meg kell ölni, ki kell iktatni. És itt szeretném arra a figyelmet talán fölhívni, ugyanez vonatkozik a mi időnkbe a világ számára. Isten elhív egy népet, aki hirdeti az ítélet üzenetét, és erre az ítélet üzenetre embereknek reagálni kell. Döntenek az emberek saját örök sorsuk felől, vagy az örök kárhozat, vagy az örök életre.
1: Köszönöm szépen. Jakó Gyula.
7: A Jézus példáját azért nagyon komolyan kell tanulmányozzuk, hisz ha napi 24 órában nincs kapcsolatban az atyával, akkor ő se tudja megvinni győztesen azt a küzdelmet, amit neki meg kellett küzdeni. És számomra mindig a János evangéliumában van az az ige, amik azt mondja, hogy eljött az óra, és az most van, hogy dicsítsd meg a te fiadat. Tehát az a csúcspontja, és az a megváltás történetnek a nagy-nagy pillanata, amikor Jézus ezt kijelenti, és tehát a jézusi út nélkül lehetetlen üdvösségre jutni.
1: Köszönöm szépen. László.
8: Amikor majd ugye elkezdünk beszélni a történetről, akkor kiderül az, hogy a hatodik leckében tanultuk meg a szimbolikus cselekedeteket, tehát hogy ez is egy annak része, aki akarja, menjen vissza az internetre, le lehet tölteni, és újra meg lehet nézni, hogy mit jelentenek a szimbólumok. Itt tényleg ebben az időben többször kérte az Úr Jeremiást, hogy először nézze meg, hogy az a növény hogy működik, vagy gondolja át, hogy az agyagot a fazekas hogy tudja kezelni, és most ugyanígy egy ilyen szimbólumot, ami egy szimbólumot kér tőle, hogy mutassa ezzel az üzenetet, aminek szerintem olyan súlya volt, hogy a mai napig az iga, az igáról szerintem senkinek nem az jut eszébe, hogy az egy lónak, vagy egy
1: teherhordó állatnak.
8: Vagy egy tehérnek a nyakába tett valami, amivel húzza a kocsit, vagy a ekét, hanem az iga, hogyha kimondjuk, akkor az tehert jelenti, mint nem. Ez szerintem innen indul.
1: Igen, köszönöm szépen. András?
9: Itt az igáról van szó, de ennek nagyon komoly a tartalma. Két iga létezik ebben a világban, a bűn és az igazság igája. Jézus azt mondja, vegyétek fel az én igámat, keresztemet, mert az könnyű hordozni. Miért könnyű? Azért, mert Isten velünk van, együtt van. Na de ha én sátánnak szolgálok, ezt az igát igen komoly tehernek fogja adni a mi nyakunkban, ami elviselhetetlen, és nehéz belőle szabadulni, ugye? És nincs is eredménye. Most egy ember, Jeremiás küzd egy csomó prófétával és hazugsággal. Egy ember állandóan mondja az Isten igazságát, és mégis süket fülekre talál. Mi a süket fül? Az, hogy bemegy rajta és kimegy rajta, és nem akarják az igazságot meghallani és magukévá tenni. Most törvénytelenül egy népet, vagy egy embert is nem lehet vezetni. Az kész kudarc. Törvénytelenség az csak anarchiához és halálhoz vezet. Ahhoz, hogy az igazságot mi kövessük, ahhoz nekünk Istenhez valóban vissza kell fordulni. Most ez az ország a legnagyobb csőd szélen állt, még jobban, mint a pogányság körülötte. Ha Isten nem gyakorolja a kegyelmet, Izraelt el kellett volna pusztítani az ő ősi törvénye szerint, mert azt mondta, hogy akik körülöttek vannak, és ezt a bálványimádók, nem lehet életbe tartani, mert megszokjátok. És furcsa módon elterjedt. Követték. És Istennek nem volt kegyelmi lehetősége, csak annyi, hogy 70 éves fogságra küldi őket. Különben megsemmisült volna ez a dolog. és ez a kegyelemidő mindig, mindegyünk számára mindig van egy lépés. Először Isten figyelmeztet, majd aztán azt mondja, hogy vagy végig életet tartok elnézést a mostani életedbe, vagy pedig az örök életre a próbák jönnek.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább vasárnaphoz. Jeremiás 16. fejezetéből néhány verset válasz ki Edith, és légy oly kedves, olvast fel számunkra.
4: Jeremiás felé ezek az intések hallatszottak, ne védj senkit feleségül, ne legyenek fiaid és leányaid ezen a helyen. Mert ezt mondta az Úr, ne menj be gyászolók házába, siratni sem menj, részvétet sem utass irántuk, mert elveszem az Úr békességét ettől a néptől. Lakodalmas házba sem menj, és ne ülj le enni, inni, ezt mondja a seregeknek Ura. Majd meglátjátok, hogy ma, még a ti időtökben véget vetek ezen a helyen a hangos, vidám örvendezésnek.
1: Tehát egyszerűen Jeremiás, azonosulnia kellett Jeremiásnak az üzenetével. És semmilyen kis mellékösvények nem voltak számára biztosítva, hogy ő elmenjen örülni, hogy ő elmenjen gyászolni, hogy lakodalmas házba menjen, stb., hogy feleséget vegyen magának, hogy gyermekeket nemzen, hogy valami mással is tudjon foglalkozni, mint az Isten népe. Mert az Isten népe volt az ő felesége, az ő gyereke, az ő lakodalmas háza, teljes mértékben, totálisan ezzel kellett foglalkozzon Jeremiás. László, aztán adom a szót tovább.
8: Hát és ez vonatkozik ránk is, hiszen Jézus ezt a gondolatot is nagyon határozottan megerősítette több formában, nem? Tehát egyrészt, amikor elhívta a tanítványa, egyrészt neki semmilyen magánélete nem volt. Semmit nem tudunk, hogy bármit csinált volna az életben, azon kívül, hogy az üzenetet, illetve a szolgálatát teljesítette volna. Utána, amikor elhívta a tanítványokat, akkor mondta, hogy mindent tegyetek, lehagyjatok ott, és utána még, amikor példázatokba tanította őket, akkor még több ilyen példát elmondott, hogy igen, voltak olyan emberek, akik azt mondják, jaj, most nem tudok menni, mert dolgom van, és nem tudom otthagyni, amit éppen most szeretnék csinálni. Tehát, hogy ezt az üzenetet nagyon határozottan megerősítette Jézus is, ezért aztán ránk komolyan vonatkozik ugyanígy.
1: Köszönöm szépen, Marian.
5: Csak egy privát gondolat egyrészt, másrészt pedig csak egy rövid idézetet szeretnék az életével kapcsolatban, mert nagyon-nagyon tanulságos. Nem tudom, hogy végig gondoltuk-e, hogy öröm és gyász nélkül, vagy öröm és bánat nélkül egyáltalán milyen lehet az ember élete?
1: Család nélkül,
5: igen. Ez már szerintem determinálta ezt az egész, konkrétan az egész életét, rányomta a bélyegét, mert ebből áll az életünk, nem? Örömből és bánatból szinte. Engedjetek meg a Proféták és királyokból Ellen White-tól 3 vagy 4 gondolatot, nagyon rövid leszek, ígérem, de nagyon-nagyon jól megvilágítja végül Jeremiás egyéniségét, az egész emberi mi voltát. Azt olvashatjuk, hogy Jeremiás félénk és tartózkodó természetéből adódóan vágyott a visszavonult élet békére és nyugalmára, ahol nem kell látni a szeretett népének állandósult megáltalkodottságát. Összeszorult szívvel gyötrődött a bűn okozta rontás miatt. És még egy gondolat, kegyetlen csúfolódásokat kellett elviselnie. Érzékeny lelkét át meg átjárták a gúnyilai. Azok szólták rá, akik semmibe vették tanításait, és nem tulajdonítottak jelentőséget annak, hogy felelősséget érez megtérésükért. Szerintem ez még plusz vet alatba, még ez azokról a dolgok, amikről beszéltünk, ugye még pluszba, hiszen pontosan azok az emberek utasították vissza, akiknek a megtérésükért fáradozott, imádkozott, és akikért végül is aggodalmaskodott. Azoktól kapta a legtöbb bántást, igen.
1: És azoktól fáj a legjobban. Nézzük ennek az összefoglalását. Tóth Erzsébetet kérem, legyél olyan kedves, mondd el számunkra.
2: Jeremiás prófétának saját magányos életében kellett átélni azt, amilyen majd az a borzalmas idő lesz, amikor minden családi kapcsolat megszűnik, és a fájdalom elviselhetetlen teherként nehezedik a nép vállára. Személyes élete és szolgálatának körülményei folyamatos figyelmeztetések voltak a nép számára.
1: Egyszerűen egy magányos ember volt, és ez a magányos ember már önmagába felhívta a figyelmet arra, hogy nem ment lakodalmas házba, nem ment gyászolóházba, mert ő már eleve látta azt a szörnyű pusztulást, és erre készítette fel saját lelkét és népének a gondolkodását is. Károly, aztán László.
6: Ha megfigyeljük a profétáknak az életét, ők mindig egy különös életet éltek. Maga a profétának a szerepe egész embert követelt Istentől. Különleges feladatokat kaptak, utasításokat kaptak Istentől. Próbálom összevetni Jeremiás életét mondjuk Hoseás proféta életével. Azt mondja az Úr a profétának, hogy menj el, védj magadnak egy parázna feleséget, és azt mondja, vedd el Diblaim leányát, a Gómert, és születik tőle két fiú és egy lány. És olyan nevet kapnak ők, aminek mondani valója van. Jezréel, Loami, Lórukám, és mindegyiknek megvan a jelentése. Isten itt is kifejezi az ítéletet valamilyen formába. Tehát Jeremiás egy kozmikus ítélet előtt áll, és az egy egész embert igényelt, hogy a nép értse meg, a kegyelemidő fogy számukra.
1: És mégsem értették meg. Ez volt a megdöbbentő. László?
8: És én megint arra térnék vissza, hogy ránk ez hogy vonatkozik. Tehát mindenkinek el kell tudni dönteni, hogy egyáltalán én proféta vagyok. Nekem meg kellett tenni, amit Jeremiástól kért az Úr, vagy nem. Viszont ha arra gondolok, hogy a tanítványoktól, akiket elhívott, csak azt kérte, hogy gyertek követni engem, és csak tanuljatok. Még semmilyen proféták nem voltak, még apostolok se voltak, akkor is neki azt mondta, tegyetek le mindent. Pedig csak tanulni mentek Jézussal, és nem az, hogy minden nap délelőtt elmegyünk, tanulunk, és utána délután visszamegyünk és csináljuk. Tehát ezt mindenkinek nagyon át kell gondolni. Ha valaki úgy érzi, hogy az Úr egy ilyen megbízást adott neki, akkor ezt nagyon vegye komolyan. Ha úgy érzi, hogy nem, akkor viszont aki másoknál látja ezt, azt vegye nagyon tiszteletben, és támogassa meg, és várja meg, hogy az Úr engem is, vagy várjuk meg, hogy engem is megszólít. Mert valóban nem mindenkit szólít így meg az Úr, de erre mindig nagyon oda kell figyelni, ugye?
1: Ennek a lehetőségét meg kell érezni, és meg kell hallani.
8: És hogyha másoktól ezt látom, akkor nagyon-nagyon komolyan kell támogatni és tisztelni, és nem pedig úgy, na jó, akkor te csináld a te dolgodat, én megcsinálom az enyémet.
1: Így van. Menjünk tovább, és Jeremiás igájával kapcsolatosan a 27. fejezetből kérem Nyári Istvánt, hogy néhány Biblia verset legyél olyan kedves felolvasni számunkra.
10: Ezt mondta nekem az Úr. Készíts magadnak kötelet meg jármot, és vedd a nyakadba. Parancsold meg nekik, hogy mondják meg uruknak, így szól a seregek ura, Izrael istene. Mondjátok meg uratoknak, én alkottam nagy erővel és kinyújtott karral a földet, meg a földön élő embereket és állatokat, és annak adom, akinek én jónak látom. Most szolgámnak, Nebukadnezár babilóniai királynak a kezébe adom mindezeket az országokat. Még a mezei állatokat is neki adom, hogy neki szolgáljanak. Ne hallgassatok azért prófétáitokra, a jósokra és álmodókra, a jelmagyarázókra és varázslókra, akik ezt mondják nektek. Ne szolgáljatok Babilónia királyának, mert hazugságot profétálnak nektek, hogy eltávolítsanak benneteket földetekről, szétszórjalak benneteket, és elpusztuljatok. Azt a népet azonban, amely a nyakát Babilónia királyának az igájába hajtja, és őt szolgálja, meghagyom földjén, így szól az Úr, hogy művelje azt,

0: Szarvára kötöttek, kötelekkel szügyére, szarvára ugye? Kötöttek, a szügyére is szarvára kötöttek, uh-huh. És ezzel kellett húzni egy igát, egy olyan terhet. Ekét, ami ilyen kifordító eke volt, tehát nem volt ilyen tányérja, terhet kellett húzni. Most körülbelül ez a prófétának a sorsa. A proféta sohasem független attól az üzenettől, amit mondani kell. Tehát nem kívülről kiabálunk be a világnak valamit, hogy ide figyeljetek emberek, majd ez lesz, meg az lesz, mert mi vagyunk az okosok, hanem nekünk épp úgy azt a terhet kell hordozni, amit Isten ránk helyezett. Ez az egyik, amit én mondani szeretnék. A másik pedig az, hogy ez a kép viszont nagyon ismert volt. A Mózes 5. könyvében éppen a megtalált törvény, múlt héten tanultunk róla, azt olvastuk, hogy nyakatokra vasigát helyezek akkor, hogyha engedetlenek vagytok. A népnek kellett látni, hogy ez az engedetlenség ott volt az ő életükben, és jött a vasiga. És ezt látni kellett, és Jeremiás ezt a maga életén példázta.
1: És itt még szó volt a felolvasott szövegben arra, hogy mondjátok meg uraitoknak. Itt egy különleges helyzet volt, különböző diplomaták jönnek Jeruzsálembe, idegen országoknak a diplomatái, és miért kellett ezeknek megmondani, miről volt ott szó?
0: Azért, mert hát végső soron, ugye ez nagyon érdekes, az új babiloniai birodalomnak a térhódítás ezen a területen, hiszen ők nem elpusztítani akarták ezt a területet, hanem biztosítani. Csak ezek az államok állandóan kétkulacsos politikát folytattak. A proféta úgy mondja, hogy Nátszára támaszkodtak, ez volt Egyiptom, ami átfúrja az ő kezüket. Ugye beszél itt Edomról, Moábról, az ammonitákról, Tírus királyáról, Szidon királyáról, ezek mind követeket küldtek Jeruzsálembe, és azt gondolták, hogy egy koalícióval majd ellenállnak Babilonnak. A proféta elmondta, hogy nem. Nem politikai manőverekkel lehet előre vinni a megváltási tervet, ez ma is igaz. És ezt sose felejtsük el. Nem a politikai manőverek azok, amik megoldják az Isten népének az életét, hanem az Istennek való engedelmesség.
1: Azért gondolom, hogy amikor, sőt, van ott bizonyos szövegmagyarázók, hogy azt mondja, hogy Jeremiás készített nekik is igát, és ezeket szépen átadtak is maket, igákat, és akkor azt mondja, hogy ezt vigyétek el a ti uraitoknak, ezt üzeni Izrael Istene, hogy hiába akartok itt katonai lázadást, mert nekem van egy szolgám, Nabukodonozor, mindent odaadtam neki, még a mezei állatokat is. Károly?
2: Azt gondolom, hogy óriási jelentőséggel bír az, hogy milyen befolyást gyakorolt Egyiptom Júdára. Hisz ez meghatározta többnyire az ő sorsukat. Ez egy nagy hatalom volt, és nagyon érdekes, hogy Izrael népe és Júda is a történelem minden idejében egy ilyen ütköző zóna volt. Mindig két nagy hatalom között sodródott, és olyan volt, mint a két pofozógép között.
1: Olyan volt, mint a kis Magyarország Európa közepén.
2: Nem akartam mondani, de kimondtad helyettem. Nos, ez a nép sajnos ugye... ahogy a Jenő is mondta, több mint 100 évvel korábban Ésaiás proféta már erről jövendől, hogy vigyázzatok. Azt mondja, Egyiptom olyan, mint a törött nátszál, aki rátámaszkodik tenyerével, átszúrja a tenyerét. Ne legyetek bizalmasak hozzá, és figyeljétek meg, attól a persze vagy pillanattól kezdve, amikor Ábrahám bevonul Egyiptomba, Egyiptom vagy Izrael nem tud elszabadulni Egyiptomtól, végig kíséri, mint árnyék Izraelnek az életét mind a mai napig.
1: Köszönöm szépen, László.
3: Röviden Nabukodonozorról, hogy szerintem ő megtette azt annak idején, amit most Izraeltől kért Isten, és ezért mondja, hogy szolgám lett, hiszen Dániel azt mondja róla, azt írja, hogy a világ leggonoszabb embere volt. Aztán, mikor átélte azokat az eseményeket Dániel és társaival, és elfogadta az üzenetet, amit az Úr mondott neki, akkor egy ideig jól viselkedett, aztán megint fölturbozta magába a hatalmi, saját magát is a hatalmi fóbiáját, és akkor az Úr megalázta, és ezt is elfogadta. Tehát ő megtette azt, amit kért volna Izraeltől is az Úr, hogy most alázzák meg magukat, és utána majd vezeti őket tovább, de nem tették meg.
1: Köszönöm szépen. Jakó Rózsikát.

0: kérem az összefoglalást, mondd el számunkra.
1: A Jeremiás testére erősített járom, annak a megalázott helyzetnek volt a fizikai szimbóluma, melyet a nép elkövetkező katonai leigázása jelentett. A profétai üzenet Isten erejére és tekintélyére is figyelmeztet, ha valamely nép fellázad Babilon ellen, akkor Isten úgy tekinti, mintha ellene lázadt volna fel.
0: Köszönöm szépen. András?
2: A szabadság teljes elvesztése az iga.
0: Így van. Így van. Köszönöm szépen. Menjünk egy újabb állomásunkhoz. A proféták harcáról van szó, hiszen már a felolvasott előző szövegünkben, amit István felolvastál, abban is lehet hallani, hogy ne hallgassatok a nektek proféták szavaira, mert hazugságot jövendölnek. Mit jövendöltek? Egy szép, fényes győzelem, csodálatos felemelkedés, gazdasági siker, katonai lehengerlő jövő, és ezzel szemben a durva valóság az, hogy Izrael úgy el lesz foglalva, mint talán még soha az életben, és erre kell fölkészülni. Nem azért, mert az ellenség erősebb, hanem azért, mert Izrael hűtlenebb volt, mint bármikor a múltban. És a hűtlenség az mindig a veszteséggel, az mindig a szenvedéssel, az mindig a nyomorúsággal áll kapcsolatban. Természetesen, amikor hűségesek vagyunk az Úrhoz, akkor is érhetnek bennünket ezek a dolgok, de gyakorlatilag egészen más az igazságért szenvedni, vagy egészen más a hűtlenségért szenvedni az Úr büntetéseként. Károly?
3: Érdemes megfigyelni a hamis profétáknak a magatartását, és azt a filozófiát, amit ők hirdetnek. Mindig féligazságot mondanak. A féligazság az teljes hazugság tulajdonképpen. Itt is, ebben a történetben is azt látjuk, hogy azt mondja Hanániás, hogy igen, vissza fog térni a nép 2 év múlva, visszahozzák a szent edényeket, a templom edényeit. Hát ez tulajdonképpen igazság, hogy visszatér, csak 70 év múlva, nem 2 év múlva.
0: Így van.
3: Az edényeket is vissza fogják hozni, csak nem 2 év múlva. És akkor válik Sátán hatásos eszközévé a hamis proféta, ha ráadásul még valamilyen karizmával is rendelkezik. És mondjuk ki őszintén, manapság számtalan ilyen hamis profétát látunk a világban, akik különböző karizmával rendelkeznek, és azt mondják,
0: gyógyítással gyógyítanak.
3: És meg azt mondják, hogy az Istentől van.
0: Így van. Menjünk tovább. A keddi alkalmon Jeremiás 28. fejezetéből Gyopárt kérem, hogy legyél olyan kedves, olvassál föl számunkra néhány gondolatot.
4: Ezt mondta nekem a Gibeonból való Hananyá proféta, az Úr fia, az Úr házának, a papok és az egész nép előtt. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Összetöröm Babilónia királyának az igáját. De Jeremiás próféta válaszolt Hananyá prófétának a papok és az egész nép előtt, akik ott álltak az Úr házánál. Ezt mondta Jeremiás próféta. Helyes, bár úgy tenne az Úr, és teljesíteni beszédedet az Úr, amelyben azt prófétáltad, hogy visszakerülnek Babilonból az Úr házának az edényei, és minden fogoly erre a helyre. De hallgass csak meg azt az ígét, amelyet én hirdetek most neked, és az egész népnek a füle hallatára. Azok a proféták, akik előttem és előtted voltak régtől fogva, háborúról, éhségről és dögvészről profétáltak hatalmas országok és nagy királyságok ellen. Ha pedig egy proféta békességről profétál, a profétai ige beteljesedésekor tudódik ki, hogy valóban az Úr küldte-e azt a profétát.
0: Köszönöm szépen. Szigeti Jenőtől kérdezem, ki is volt ez a Hananiás, vagy Hananiá?
5: Hát ugye a profétaság az egy intézményé lett már ebben az időben, és hát olyan proféta volt, akit nem az Úr hívott el, hanem maga tette magát profétává, úgynevezett kultuszi proféta volt, mindig azt profétálta, ami kell. Ezt az idézőjelben mondtam, ezt a kelt, ami tetszett az embereknek. Ahogy Károly már az előbb említette, hogy mindig féligazságot mond a proféta, hivatkozott is bizonyára, és Ézsaiásra visszahivatkozott sokszor sok proféta Jeremiásnál, ugye láttuk, amikor a templom lépcsőjéről,
0: az úr temploma
5: ez, és hát nagy merészen olyasmit mondott, amit az Úr nem mondott neki. Ha egy proféta altat és nem ébreszt, akkor az a proféta nem igaz proféta. Erről lehet megismerni a hamis profétát. A hamis proféta mindig azt mondja, ami komfortos, ami kényelmes nekem, hogy nem kell csinálni semmit, jó vagy úgy, ahogy vagy. Az igazi proféta az mindig megtérésre hív, a megtérés pedig mindig szembefordulást jelent, de nem Istennel, hanem önmagammal. Kinek a pártján vagyok? A magam pártján, a magam önző érdekeinek a pártján, vagy Isten pártján? Ez dől el itt, és ez volt Hananiásnak a nagyon-nagyon káros és nagyon-nagyon romboló üzenete.
0: Köszönöm szépen. Talán még annyit el tudunk mondani, hogy Hananiás egy nemzetközi hírű proféta volt. A királyok kikérték tőle nem csak a politikai szempontból a véleményét, hanem magán életükre vonatkozólag is. Tehát Izraelből egy kiemelkedő ember volt, mindenki tudta nemzetközi szinten, hogy ki az, hogy Hananiás, de hát az emberektől megkérdezték, hogy ki az a Jeremiás, mintha talán hallottuk volna már. Tehát nem egy műfaj volt. Mégis azt mondja Jeremiás, hall csak, mit mond neked az Úr. Az biztos, hogy nem attól hallatszik az Úr üzenete, aki nagyobb tekintélyű, hanem attól, aki az igazat mondja. És ő ütközteti Hananiást a saját gondolataival, és azt mondja, majd kiderül, hogy amiről te szóltál, az beteljesedik-e. Nagyon sok kezet láttam, a hölgyeknek adom, akkor Marian, utána László.
6: Zömében is mondtátok, Jenő is, meg te is, amit én szerettem volna, hogy elég szomorú volt, hogy végül is egy hamis profétának a szavára adott a nép, és ami nekik imponált, ami nekik szimpatikus volt, ami a kényük kedvük szerint való volt, azt szerették volna hallani, Hananiás ezt megadta nekik. És Ellen White-nak szintén csak egy gondolat erejéig, egy mondatot szeretnék csak a proféták és királyokból. Papok, hamis proféták és a nép haraggal fordultak az ellen, aki nem volt hajlandó hízelgő dolgokat mondani nekik, vagy családságot profétálni. Így vetették meg az Isten üzenetét, szolgáját pedig halállal fenyegették. A későbbiek folyamán majd látjuk, hogy el akarják tenni lábaló Jeremiást.
0: Köszönöm szépen, László, Károly.
7: Szerintem itt lehet akkor tisztázni, hogy akkor valóban ki a proféta. Az, aki egy intézményhez tartozik, ki van nevezve profétának, vagy pedig az, akit az Úr személyesen megszólít. Én szerintem még a papságra is ez kellene vonatkozzon, bár abban az időben a léviták azok gyakorlatilag majdnem mint papok voltak, bár én úgy ismerem, hogy volt olyan király, aki kinevezett nem lévitákat is papoknak Izraelben, és akkor, ha ki van nevezve papnak, vagy ki van nevezve profétának, akkor Isten nevébe szólal meg. Miközben, és ezért ezt mondja neki Jeremiás, miközben tudja, hogy nem Isten üzenetét közvetíti. Na most, aki tudja, hogy nem Isten üzenetét közvetíti, de mégis az ő nevébe szólal meg, az szerintem maga Sátán, hiszen ő tudja, hogy bukott ember, halott ember, nem? Tehát az az ember, aki Isten nevében megszólal, de tudja, hogy őt, neki nem az Úr küldte ezt az üzenetet, hanem ezt ő találta ki, az szerintem sokkal komolyabb annál, hogy hamis proféta. Sokkal jobb kifejezést kellene.
0: Nem megfelelő, nem elég éles.
7: Kellene eletarálni, és akkor ezt minden közösségnek tudnia kell, hogy minden közösségben nagyon sokan vannak tagok, papok, akik Isten nevébe beszélnek, de nem azt mondják, amit Isten akar. És ez roppant
0: veszélyes
7: azért, mert a szervezeti rendszerrel elsimítjük ezt az egész problémát, és aki ki van nevezve lelkésznek, papnak, azt nem lehet soha megkérdőjelezni, hogy amit mond az igaz-e. Márpedig szerintem itt nem ez volt a rendszer. Vagy Jeremiás pont ezt akarta nekik mondani, hogy ez most nem így működik, hiszen az összes pap ellene volt.
0: Köszönöm szépen, Károly.
3: Az Istentől elhívott proféták Isten igazságát képviselték. Most nem a klasszikus profétára gondolok én, hanem akik az igazságot képviselik minden időben. Jézus beszél az utolsó napokban hamis Krisztusok és hamis profétáktól. Meggyőződésem, hogy ma is van. Nagyon sokan fölteszik azt a kérdést, de miről tudom én meg? Hiszen a Bibliából beszélnek nagyon sokan, hogy az az igazságot képviseli, vagy valamilyen hazugságot, vallásos filozófiát. Ilyenkor mindig Ésaiás profétának egy üzenete jut eszembe, amely akár a definíció is lehetne ennek, azt mondja, hogy a törvényre és a tanításra figyeljetek, akik nemekként szólnak, nincs világosságuk. Tehát az Isten törvénye a próbatétel, a 10 parancsolat, és a valamelyik parancsolat, a 10 közül. A nem foglalnak pozitívan állást, nem tudják elfogadni, Jakab apostol azt mondja, az egésznek megrontásában bűnösök. Tehát nagyon egyszerű próbára tenni. János apostol idejében az volt a próbatétel, hogy azt mondja, próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől van. Ha valaki Krisztus testben megjelent Isten fiának, mondja, az az Istentől van. Tehát abban az időben, az első században ez volt a próbatétel.
0: Köszönöm szépen. Brúzs Zsuzsikát kérem, hogy a keddi összefoglalást mondd el számunkra.
8: A hamis proféták mindig az emberek szája íze szerint szólnak. Az emberi kívánságokat szolgálják ki, a népszerűséget keresve. Békét hirdetnek ott, ahol Isten nem békét üzen.
0: Köszönöm szépen. András?
2: Ne felejtjük el, Jeremiást mit akartak vele? Az igazságáért megölni. Husztot mit csináltak? Megölték. És utána később meg ünneplik. Nem furcsa? Vagy pedig ott van Luther is. Nem el akarták tenni, de az Isten megvédte őt. Azt mondja, nem tettek mást, csak az igazságot hirdetni, ugye? Az őt vallatóknak.
0: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Vasból készült igáról lesz most szó. Jeremiás 28. fejezet 10. versétől Jakó Rózsikát kérem, olvast fel.
1: Ekkor Hananyá proféta levette a jármót Jeremiás proféta nyakáról, és összetörte. Majd ezt mondta Hananyá az egész nép előtt. Ezt mondja az Úr, így töröm le Nebukadnezer babilon király igáját 2 esztendőn belül minden nép nyakáról. Jeremiás proféta akkor elment útjára. De így szól az Úr igéje Jeremiáshoz, miután Hananya proféta letörte a jármot Jeremiás proféta nyakáról. Menj, és ezt mond Hananyának. Így szól az Úr. Fajármot törtél össze, de vasjármot csináltál helyette. Mert ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Vasigát teszek mindezeknek a népeknek a nyakára, hogy Nebukadnezár Babilónia királyát szolgálják. Szolgálni is fogják, sőt, még a vadállatokat is nekik adom.
0: Köszönöm szépen. Nekem azt tetszik ebben az egész felolvasott történetben, hogy amikor eltöri a fajármot, akkor Jeremiás elment az ő útjára. Abban a pillanatban Isten nem adott kijelentést, és nem sértettségéből, nem visszavágásként, nem dühből, nem erőből, hanem ha az Isten azt mondja, hogy most nincs kijelentés, akkor akármennyire megszégyenülten az emberek nevették, kinevették, na itt jött, szimbolikus cselekedettek kell, de nem csak a szavak területén győzték le Jeremiást, hanem a szimbolikában is legyőzték, mert eltörték a fajármot, és Jeremiás elment a maga útjára. Ha megnézitek, Jeremiás könyvében vannak az úgynevezett harmadik személyben elmondott ő beszédek, ezeket Báruk írja le, és vannak az egyes szám első személyben elmondott történetek, amelyeket Jeremiás ír le. És akkor Báruk szépen beleírja, valószínűleg, hogy ő is ott van a tömegben. És ő az egyetlen ember, aki végig mellette van a próféta mellett, aki emberileg bátorítja, támogatja, aki küzd érte, aki reménykedik. Na most föláll Jeremiás, és valamit mond. És akkor Jeremiás, mint egy megvert, legyőzött próféta, akit a szavakban, akit a szimbolikában, szimbolizmusban is legyőztek, elmegy az útjára, de Báruk vele marad. És amikor az Isten ismét szól hozzá, akkor ez az ember talpra áll. És azt hiszem, hogy azért kell Jeremiás, ami egyik ószövetségi példaképünk, hogy lehet Jézus után, mert ez az ember nem arról volt híres, hogy ő olyan erős, mint Sámson. Nem arról híres, hogy olyan kitartó, mint Dávid, hanem arról, hogy akárhányszor megverték, ez mindig föl tudott állni, mert az Úrban bízott, és az Úrba kapaszkodott. És mi is sokszor ilyen megvert proféták vagyunk. Mi is ilyen legyőzött szavak és szimbólumokon keresztül legyőzött emberek vagyunk a 21. században. De ha az Úrban bízunk, akkor fel tudunk állni, lesz erőnk. László?
7: Csak azt, hogy az Úr, hogyha üzenetet ad nekünk, azt nem azért adja, hogy mi győzzünk vele. A másik, hogy nagyon ritkán volt az, amikor azonnal reagált a rossz üzenetekre, vagy a hamis profétákra. Mindig hagyott időt, hogy bárki átgondolja, amit akar, vagy amit mondott, és esetleg átgondolja, és itt is adott időt mind a kettőnek. Tehát, hogy Jeremiás ne azt gondolja, hogy ő azért kapta az üzenetet, hogy akkor ott ő győzzön egy vitában, az soha nem akarja az Úr, hogy mi vitákba győzzünk, mondjuk ki az üzenetet, és kész, menjünk tovább. De utána később jön a eredmény.
0: Igen. Így van. Csepec Erzsikét kérem, ifjú Csepec Erzsikét kérem, hogy az összefoglalást mondd el számunkra.
9: A két proféta közötti szóbeli vitát szimbolikus tettek követték. Ha azt gondolják, hogy a fa iga rossz, és letörték azt, akkor Isten vasigát tehet a nép nyakára. Hanániás eltörhette a faigát, de a vasiga felett kizárólag Isten rendelkezik.
0: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor hazugságokban hinni, hiszen az emberek, a nép és Hanániás hazugságban hitt. Két gondolatunk is lesz ezzel kapcsolatban. Jeremiás 28. fejezetéből kérem a 15. verstől 17. versig Marikát olvast fel számunkra, és utána majd Esztert.
10: Hallgass ide, Hananyá, nem küldött téged az Úr. Hazugsággal biztatod ezt a népet. Azért ezt mondja az Úr. Eltöröllek téged a föld színéről, még ebben az esztendőben meghalsz, mert szavaiddal el akartad téríteni őket az Úrtól. Meg is halt Hananyá, proféta, még annak az esztendőnek a 7. hónapjában.
0: Köszönöm szépen. Gyorsan megjegyzem, Jeremiás könyvében 2 idői proféciát találunk, az egyik Hananiásra vonatkozik, a másik pedig a 70 éves babiloni fogságra. Esztert kérem, hogy a Tesszalonikai 2. levél 2. fejezetének 10. versétől légy oly kedves a 12. versig olvast föl.
11: És a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket az Isten a tévejgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, és ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek.
0: Olyan szépen elmondja ez a gondolat, nem is kell hozzátenni semmit. László?
7: Azt akartam én is, hogy csak megint rögzítsük, hogy mit jelent ez a szó, hogy hazugság. Ez tudatos, nem tévedés, Tudod, a hazugság az azt jelenti, hogy tudom, hogy nem igaz, és elmondom.
0: Szándékosan félrevezetem, és becsapom a hallgatóimat. Ezt jelenti.
7: Mert egyébként tévedés lenne.
0: Így van. Marika, légy oly kedves, az összefoglalást mondd el számunkra.
10: Hanániásnak a hamis kegyelemről, szabadulásról és hamis megváltásról szóló hazug üzenete volt az, amit az emberek szívesen fogadtak, amit nem az Úr bízott rá. Amikor a népnek Jeremiás szavaira lett volna szüksége, akkor ők inkább a megtévesztés szavaira hallgattak. Ma is az emberek szívéért, gondolataiért folyik a küzdelem. A féligasságok sokféle áruhában jelennek meg, azonban attól még hazugságok maradnak.
0: Köszönöm szépen, nagyszerűen foglaltad össze a lényeget. Marian.
6: Röviden, a hamis tanítókat ingerelte a dorgálás, és megpróbálták a prófétának a szavait teljesen lerombolni, teljesen megsemmisíteni. Felbújtották a népet azért, hogy a proféta szavait kétségbe vonják, és Ellen White-nak csak egy nagyon figyelmeztető pár gondolatát szeretném még itt felolvasni zárásképpen, ami úgy hangzik, hogy az idők végéig lesznek zavart keltő emberek, tehát ez nem újdonság, ez a történelem úgy látszik ismétli magát. Lázítani fognak azok között, akik magukat az Isten igaz képviselőnek vallják. A hazug proféták arra biztatnak embereket, hogy könnyen vegyék a bűnt. Amikor gonosz cselekedeteik következménye nyilvánvalóvá lesz, nehézségeikért azt igyekeznek felelőssé tenni, aki lelkiismeretesen intette őket, ahogy a zsidók is Jeremiást vádolták balsósukért. Ma is épp úgy tanúsítható Isten kijelentésének biztos volta, mint hogy az ősidőkben igazolódott mindaz, amit a profétákkal üzent. Történelem megismétli magát, azt mondja Ellen White, hogy lesznek, és már vannak is. És erre nagyon kell, hogy figyeljünk és vigyázzunk erre.
0: Köszönöm szépen. Jeremiás a népéért szimbolikusan fölvette a faigát, fölvette a vasigát azért, hogy a nép megtanuljon megtérni. Sokszor a mi életünkben is föl kell vegyük másokért a faigát, föl kell vegyük a vasigát, hogy emberek megtéréshez jussanak. Ezt kívánom, tapasztaljuk meg, hogy milyen csodálatos dolog az Úrhoz való megtérés, az ő kegyelméből. Amen.
12: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe Jeruzsálem pusztulása.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Bölcsesség. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet. Különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Ezért azt mondta neki Isten. Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Királyok első könyve. Aki igaznak mondja a bűnöst, és aki bűnösnek mondja az igazat, mindkettőjüket egyaránt utálja az Úr. Példabeszédek könyve, 17. fejezet, 15. vers. Aki igazságosan él és őszintén beszél, megveti a zsarolt nyereséget, nem fogad el megvesztegetést, hanem elhárítja a kezével, bedugja a fülét, hallani sem akar vérontásról, befogja a szemét, látni sem akar gonoszságot. Ézsaiás könyve, 33. fejezet, 15. vers. Az, aki fethetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Zsoltárok könyve. Maga pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeret minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Tesszalonikai második levél, második fejezet, 16-17. vers.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én mindig is csodáltam a rovarok világát. Azt a parányi, látszólag jelentéktelen világot, amely mégis nagyon hasonlít a miénkhez. Kevesen tudják, hogy a hangya milyen csodálatos teremtmény. Ez a törékeny pici rovar az erejével és a szervezettségével képes megszégyeníteni még a legszervezettebben élő embert is. A hangya szorgalma megszégyeníti a lustaságot. A lakóhelyük az ügyességükről tanúskodik. Kicsiny, szemernyi földet bírnak csak el, szorgalommal és kitartással mégis csodákra képesek. Salamon király a hangya szorgalmát állítja a világ elé, azok megszégyenítésére, akik bűnös tétlenséggel és testüket, lelküket megrontó szórakozásokkal töltik az idejüket. A hangya előkészül a késői évszakra. Olyan tanítás ez, melyet sok érvelő készséggel megáldott ember semmibe vesz. Elmulasztják a jövő, a halhatatlan életre való felkészülést, melyet Isten gondviselése biztosított az emberek számára. Marind Préda remekül ragadta meg a hangya mérete és a magasztos kitartása közötti kontrasztot, amikor kijelentette. Egy hangya nem tud felborítani egy hegyet, de lassan, darabonként képes elköltöztetni azt. A Biblia arra bátorít, hogy a hegyet hit által távolítsuk el. Az ilyen hegy lehet bármilyen probléma, ami a lelkünket és az elménket gyötri. Isten mindig is azt szerette volna, hogy egyedüli megoldásként hozzá meneküljünk. Bizonyára sokszor túlságosan nehéznek tűnik darabonként elköltöztetni a hegyet, de ilyenkor szem elől tévesztjük azt, hogy a hit megpróbáltatása kitartást szerez, ahogy ezt Jakab apostol is leírta. A hangya csodálatra méltó tulajdonságai közé tartozik a türelme, hiszen kis lépéseket tesz meg a nagy célok elérése érdekében, valamint a kitartása, ami továbbhaladásra készteti, bármilyen nehéz is az út.

Ha akadályba ütközöl, két lehetőséged van. Vagy kikerülöd, vagy úgy gázolsz át rajta, mintha az is az út része lenne. Nem számít, hogyan szándékozod leküzdeni az élet nehézségeit, ha mindig ugyanaz a cél lebeg a szemed előtt, az örök élet. Isten egyetlen célt követ mindannyiunk életével, és pedig az üdvösségünket. E földi életben semmi sem fogható a futásunk végén ránk váró nagy jutalomhoz, amely nem más, mint az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr, ama napon, az igaz bíró. Ahogy Pál apostol is írta, Timóteushoz írt második levelében.

Kedves hallgatóm, gondolkodóba ejtettelek? Remélem, hogy igen, mivel minden cselekedetünk egy egyszerű gondolatból indul ki. Bár jelentéktelennek tűnik, de az a gondolat, amit ma befogad az elméd, megváltoztatja a holnapodat. Meghívlak, hogy nézz magad körül, mert biztosan találsz hasznos tanulnivalót, még a legjelentéktelenebb élőlényektől is.

Eredj a hangyához, terest! Nézd meg az ő útjait, és légy bölcs! Példabeszédek könyve, 6. fejezet, 6. vers.

testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rend.

0: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A mai műsor ugye a testi-lelki jólétünk címet viseli, és ennek a keretén belül én Gábel Bea vagyok, én leszek itt a riporterhölgy, úgymond a riporternő, és mellettem ül egy úriember, akinek a neve Dobos János, és ő az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványnak az elnöke.
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ha megengedik, mi ismerjük egymást úgy, hogy mi tegeződni fogunk itt a műsorban. Ez az alapítvány tulajdonképpen pszichiátriai visszaélésekkel foglalkozik, tehát olyan esetekkel, amikor valakit úgymond jogtalanul pszichiátriára szállítottak. De kérlek arra, János, hogy azért mondja erről pár szót, hogy ez az alapítvány tulajdonképpen milyen ügyekben tud lépni, milyen ügyeitek vannak, és mit tudtok tenni.
1: Hát igen, ez olyan téma, amivel mi foglalkozunk, amire talán sokan azt gondolják, hogy hát ez nem is annyira közérdekű, vagy hát miért érdekes ez, de igazság szerint sokkal több ember számára érdekes ez, mint ezt az ember esetleg elsőre gondolná. És ráadásul ugye azért is vettük elő ma ezt a témát, mert van egy olyan aktualitása, ami egy egészen új szint visz bele ebbe a témába, hogy ezzel kapcsolatban egy új törvényi szabályozás született, azokkal kapcsolatban, hogy ugye ha valakit bevisznek a pszichiátriára, akkor ott mi történik, de erről majd még ejtünk szót, kezdjük akkor tényleg talán egy ilyen bemutatkozással, hogy miről is van szó. Ugye, ahogy ezt elmondtad, egy alapítvány vagyunk, egy non-profit szervezet, és tulajdonképpen mi egy ingyenes jogsegélyszolgálatot működtetünk, de nagyon speciális témában olyan embereknek, akik bekerültek a pszichiátriára, és ott valamilyen jogtalanság történt velük. Mondjuk, mi történik velük? Mondjuk kényszerrel vitték be akaratuk ellenére, mondjuk megalázó körülmények között. Vagy a pszichiátrián részesültek megalázó bánásmódban, vagy túlgyógyszerezték, károsodás érte őket. Szóval sok minden van, és ilyesmikkel foglalkozunk mi.
0: Igen, teljesen értem. És ugye ennek a mai műsornak az az apropója, és ugye ez az első témánk, amit már tulajdonképpen fel is vezettél, ugye a kényszeres gyógykezelés. És hát én megmondom őszintén, hogy nekem erről, ami eszembe jut, van egy amerikai film, ahol ugye a Jack Nicholson, ha jól mondom, még Oscar-díjat is nyert érte, a Száll a kakukk fészkére. És ugye ilyet tényleg hall az ember, hogy van mondjuk egy elítélt, aki úgymond szabadon, ugye ezt most nagyon idézőjelbe téve, választhat a között, hogy ő most börtönbe vonul, és ott tölti le a büntetését, vagy pedig a pszichiátriai intézetbe, akár egy elmegyógyintézetbe. És a film is ugye erről szól, hogy gondolta, hogy ő jobban jár, ha nem a börtönt választja, és úgymond tulajdonképpen tényleg egy kényszer gyógykezelés alá vetették ugye a főszereplőt ebben a filmben. És megmondom őszintén, hogy nekem valahogy ez ilyen megdöbbentő volt, amikor ezt először hallottam, hogy ilyen létezik. Tehát ugye amerikai film, nagyon régi film ráadásul, én a könyvet is olvastam annak idején, de hogy ilyen tényleg létezik, hogy valakit kényszerrel csak úgy be lehet vinni egy pszichiátriai intézetbe?
1: Mielőtt magát a kérdést megválaszolnám, hadd reflektáljak egy pontra ezzel kapcsolatban. Ugye azt vetetted föl, hogy mennyire hihetetlen, hogy választhat valaki mondjuk a börtön meg a pszichiátria között. Azért azt kell, hogy mondjam saját praxisunkból, saját tapasztalatunkból az alapítványnál, hogy azért manapság ilyen nincs, vagy legalábbis az nincs, hogy nyíltan fölajánlanák a választást. De az igaz, hogy volt ilyen eset a praxisunkban régebben, és ezt egy pár mondatban hadd meséljem el, mert ez egy nagyon, hát mostani szemmel nézve érdekes történet, az érintett számára nem volt annyira érdekes.
0: Gondolom.
1: Mert ez egy régi, még a 70-es években, tehát még a szocialista rezsim alatt történt ez az eset, amikor egy fiatal férfi Szombathelyen lakott, vagy Szombathely mellett, gyakorlatilag nyíltan kritizálta a rendszert. És ez egyre jobban szemet szúrt ugye ott a helyi tanács embereinek. Na és ott volt ez, hogy ugye őt gyakorlatilag ő leveleket írogatott a tanácsnak, ahol kifejezte az elégedetlenségét, hogy őt milyen nehezen élnek, és hogy ebben a rendszerben nem lehet, meg mindenféle. És akkor egyszer kijött hozzá a rendőr, valami rendőrtiszt, és akkor ő ajánlotta föl neki, hogy akkor melyiket választja, a börtönt, vagy a pszichiátriát. És akkor gondolta ő, hogy a pszichiátrián biztos jobb az ellátás, mint a börtönben, és akkor azt választotta. Bekerült a szombathelyi pszichiátriára, ahol nem is tudom, hogy 10 vagy 12 alkalommal elektrosokkolták. De úgy, hogy el se altatták közbe, tehát ilyen natúr nyersen egy gumilepedőt húztak az ágyra, fölfektették rá, lefogták, és adták neki az áramot. És azt mondja, hogy a kínok kínját élte meg, gyakorlatilag egy kínzást élt át, és olyan szinten leépült tőle szellemileg, hogy nem is tudta befejezni a tanulmányait, főiskolára járt akkor, vagy valami ilyesmi, végül postás lett belőle a saját falujába, és aztán a rendszerváltás után, 94-ben, ha jól emlékszem, saját magának kézbesítette ki a bíróságnak az ítéletét, amivel semmisnek mondták ki az annak idején hozott ítéletet, hogy izgatás vágyával, vagy nem tudom, meg elmebeteg, meg stb. És tehát úgymond erkölcsi feloldozást nyert, de hát köszönjük szépen már addigra, teljesen félrecsúszott az élete. Szóval tudunk ilyenről, hogy volt Magyarországon, azért manapság mégsem mondanám azt, hogy ilyen lenne, vagy legalábbis mi nem tudunk róla, hogy lenne.
0: Igen, értem. És akkor ez még mondjuk egy olyan jellegű dolog, amikor valaki valamilyen büntettet követett el, tehát hogy valamilyen büntetés végrehajtási ügye van, de hát ugye nem erről beszélünk, tehát pont ugye ez se oké, azt gondolom, tehát ez sincs így rendben teljesen, de ha jól értem, viszont olyan ügyeitek vannak, ahol úgymond büntényeket nem végrehajtott emberek is kerülnek ilyen helyzetekbe, akik igazán tulajdonképpen ártatlanok, és semmifajta olyanok nincs, amiért be kéne őket vinni.
1: Igen, nagyon érdekes szituációt teremt ez az egész pszichiátriás dolog, ugyanis, és ezt nem én fogalmazom meg, ezt előttem már többen is elmondták, talán, ha jól emlékszem, dr. Thomas Szász, a magyar származású világhírű pszichiáter professzor is adott ennek hangot, nevezetesen annak a ténynek, hogy egyetlen olyan terület van a társadalomban, ahol az embert el lehet zárni akarata ellenére, akkor is, ha nem követett el bűncselekményt, és ez a pszichiátria. Ezt ugye meg lehet közelíteni arról az oldalról is, hogy a pszichiátria az orvoslás, vagy az orvosi területen az egyetlen olyan terület, ahol erőszakot lehet alkalmazni egy kezelésnek a kivitelezésére. Sehol máshol nem lehet, tehát mindenhol az az elsődleges irányelv, hogy a páciensnek, vagy leendő páciensnek az akarata érvényesül, ha ő nem akarja a kezelést, bárki bármit mond, ez jelenleg is ez törvényszabályozás, ez az észszerű, és a legtöbb helyen ez van érvényben egyébként egy észszerű demokráciában. Nálunk is ez a helyzet, hogy gyakorlatilag, ha valaki nem akar egy kezelést, akkor azt nem erőltethetik rá. Még akkor is, ha mindenki más azt gondolja, hogy az neki az lenne a jó, akkor sem. Ez alól az egyetlen kivétel, az a pszichiátria. És hát ez olyannyira így van, hogy a jelenlegi magyarországi egészségügyi törvény, tehát az a törvény, ami az egészségügynek a szabályait írja le, az konkrétan leírja, meghatározza azt, hogy hogyan lehet valakit kényszerrel bevinni a pszichiátriára. Tehát ez szabályozva van, ami ugye egyfelől jó, másfelől meg ugye azért hajmeresztő, mert egyáltalán, hogy a dolog van. Nem mondom azt, hogy nem lehet erre soha szükség, de majd aztán erről majd még beszélünk egy kicsit, mert most egyőre csak azt a részét nézzük, hogy ez van-e vagy nincsen. Tehát igenis, bizony vannak olyan esetek. Ugye, hadd kezdjem egy picit máshonnan, hogy visszakanyarodjak majd az eredeti kérdéshez. Mi nagyon kíváncsiak voltunk, miután azt láttuk, hogy a jogsegélyszolgálatunkat, az alapítványt megkeresték sokan ilyen jellegű problémával, tehát hogy bevitték őt a pszichiátriára, és akkor úgy érezte, hogy ez jogtalan volt, megalázó volt. És elkezdtünk utána nézni, hogy mennyi ilyen történik egyáltalán Magyarországon. Hozzáteszem, hogy 20 évvel ezelőtt volt, hogy elkezdtük ezt nézni, és elkezdtünk adatot gyűjteni. Nem volt könnyű egyébként adatot találni, de ebben nem megyek most bele. Végül szereztünk adatokat, amivel egy nagyon jó becslést lehetett csinálni. És ebből a becslésből az jött ki, hogy Magyarországon évente átlagosan olyan 10-15 ezer alkalommal történik kényszerbeszállítás a pszichiátriára. Ez azt kell, hogy mondjam, hogy sok. Hát európai viszonylatban is sok, igen. Meg egyáltalán, és különösképpen annak a fényében sok, hogy szintén ugye az egészségügyi törvényre hivatkozom, amelyik szabályozza ezt a kérdést, az azt írja, hogy csak akkor lehet valakit akarata ellenére bevinni a pszichiátriára, hogyha az illető közvetlenül és súlyosan ön vagy közveszélyes magatartást tanúsít. Mit jelent ez? Öngyilkos akar lenni, késsel kergeti a szomszédot vagy a családtagot, fenyegeti a szomszédságot, és ugye életveszély áll fenn, és ugye azt mondja a törvény, hogy és hogyha nincsen meg a belátási képessége a mentális zavara miatt, akkor lehet bevinni. És ténylegesen kérdés, hogyha van évente 10-15 ezer ilyen eset, ami azt jelenti, hogy naponta ez ilyen 30-40 esetet jelent, vagy valami ilyesmi, úgy számoltuk, tényleg ennyi ember naponta elveszti a józan eszét annyira, hogy nincsen más megoldás, mint erővel becibálni a pszichiátriára. Ez eléggé irreális, őszintén. Tehát ugye itt már is van egy logikátlanság, ami igazából alátámasztja a saját tapasztalatunkat, hogy sokszor úgy kerülnek be emberek, hogy nincsen meg a törvény által leírt ok, amiért őt bevigyék. És aztán ez nagyon furcsa szituációkat tud teremteni.
0: Ezt értem, és nagyon érdekes, amit mondasz, mert nekem van egy saját tapasztalatom, amit szeretnék így megosztani itt a műsorban. Van egy ismerősöm, és ugye ő elvált, és a kislánynak hát voltak nyilván lelki bajai a válás miatt, és anyuka úgy döntött, hogy elviszi pszichiáterhez. És ugye a pszichiáter felírt neki gyógyszereket, tehát a kislány szedte a gyógyszereket, és nagyon érdekes volt, hogy egyszer összeakadtam ezzel az ismerőssel, ugye erről tudtam már, hogy a kislányt gyógyszert szedt tulajdonképpen erre a problémára, és mondja az ismerős nekem, ez hétvégén volt szombaton, hogy visz a lányának ebédet. És akkor nem értettem, hogy miért visz ebédet. Hát ugye az ember hazamegy, ugye a család leül az asztalhoz ebédelni, és kiderült, hogy a lánya, tehát ugye én 15-16 éves lányról beszélünk, bekerült a Budakeszi Vadaskert nevezetű gyermekpszichiátriára, és az apuka mondta, hogy hát ő szeretné a lányát hétvégére hazavinni. És mondták neki, hogy nem lehet. És hogy nem engedik el, és hogyha az apuka bármit is szeretne ezzel kapcsolatban tenni, akkor hívják a gyámügyet. És ugye ez nekem még azért megdöbbent, mert nyilván beszélünk majd ott a kényszeres beszállításról. Ez pont egy olyan eset, amikor a szülő még bele is egyezett abba, hogy a gyerekét kezeljék. És hogy én megdöbbentem, hogy dönthet ott a személyzet, vagy az orvos, vagy nem tudom, ilyenkor vagy a pszichiáter az adott intézményben, hogy valaki, aki a saját elhatározásából nyilván most szülői döntés van itt a háttérben, nem mehet haza hétvégére. Tehát én ezen annyira megdöbbentem, megmondom őszintén, nekem is van két gyerekem, én kicsit úgy, hát hogy is mondjam, fel is háborodtam, hogy nem vehetem haza saját lányomat, aki ugye az én hozzájárulásommal került pszichiátriai kezelés alá, de hétvégén miért ne vihetném haza? És hogy nem tudom, milyen tapasztalat van-e, vagy erről mi a véleményetek?
1: Ez egy kényes kérdés, és őszintén szólva én is fel lennék háborodva egy ilyen helyzetben, hogyha ezt látnám teljesen jogosan. Azzal együtt, hogy nyilván meg kellene nézni a konkrét szituációt ahhoz, hogy az ember egy helyes értékítéletet tudjon alkotni, tehát nem tudom, mi a háttér nyilván. Én, mint egy emberjogi alapítvány elnöke, nem akarok láthatatlanban nyilatkozni. De ugye ebben a helyzetben az jelenti a kényes pontot, hogy nem a gyerek dönthet a saját sorsáról, hiszen még ugye kiskorú vagy fiatalkorú, hanem a szülő a jogi döntéshozó helyette, tehát ha a szülő úgy dönt, akkor az lesz, amit ő mond. És hát nem akarom a szülőket piszkálni, mert a szülő azért általában a legjobbat akarja a gyerekének, de azért az tény, hogy láttam már olyan esetet, amikor a szülő, hát hogy mondjam, beveszi azt, hogy ez a gyerekének milyen jó lesz, és nem biztos, hogy megnézi saját szemmel azt, hogy ténylegesen mi történik ott a gyerekkel, egy pszichiátrián, milyen gyógyszereket kap, azoknak milyen hatása van. Segít-e ez valójában a gyereknek? Lehet, hogy, és ugye nagyon sokszor a pszichiátriai szerekkel kapcsolatban az egyik legfélrevezetőbb dolog az az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez meggyógyít valamit, de ezek nem gyógyítanak meg valójában semmit, ezek kizárólag arra alkalmasak, hogy elnyomjanak kellemetlen mentális tüneteket. És ha valaki megelégszik ezzel, akár saját maga, akár egy rokona, akár a saját gyereke vonatkozásában, akkor azt ő elkönyvelheti, mint jó eredményt, és lehet, hogy azt gondolja, hogy na, akkor ez jó. És nagyon sokszor találkoztunk ilyennel is, ha egy szülő jobban utána néz, akkor azt mondta, hogy ó, várjunk csak ezzel a dologgal. Ne olyan hevesen ezekkel a tudatmódosító szerekkel. Most kicsit elkanyarodtam az eredeti kérdéstől, de a lényeg az, hogy igen, nagyon furcsa a szituáció, nem ismerem a helyzetet, és tulajdonképpen ez még akkor is furcsa lenne, hogyha tudnánk, hogy valódi gyógymódot kap a gyermek ott ezen a gyerekpszichiátrián vagy intézetben, de hát igazából tudjuk, hogy ott is igazából az történik, hogy a gyermeknek az ilyen vagy olyan kellemetlen mentális tünetét gyógyszerekkel így elfedik, hogy így mondjuk. Igen. És hát, hogy ez most mennyire számít gyógymódnak, vagy mennyire jelent valódi segítséget, hát azt már ítélje meg mindenki maga.
0: De akkor miért nem viheti haza a szülő? Tehát, hogy egy kórházból, ha aláír egy papírt, akkor ugye elviheti. És itt az apukát olyan szinten úgy érzem, hogy megfenyegették egy nagyon jó szert, az apukát én ismerem. és egy tényleg egy jó szándékú apuka, de milyen jogi alapon nem viheti haza saját gyerekét? Tehát én itt gyakorlatilag így megdöbbentem, tehát nem értem ennek a jogi hátterét, hogy ezt hogy lehet megcsinálni.
1: Megmondom őszintén, hogy ehhez a részéhez annyira nem értek, hogy én most itt tudjak mondani erről egy szakmai állásfoglalást, hogy van-e ennek jogi szabályozás. Itt ténylegesen az a helyzet, hogy a szülő dönt. Uh-huh. A szülő dönt, hogyha nem tudom, hogy kinél van elhelyezve a gyerek, ki az, aki igazából a döntéshozó ebben, lehet, hogy az a szülő vitette be, ugye, akinél a gyerek első sorban lakik, és akkor lehet, hogy ő az, aki első körben dönt, de igazából most csak feltételezem, uh-huh. és akkor lehet, hogy miután az egyik szülő már írásbeli beleegyezését adta ahhoz, hogy a gyermekét tartsák benne a pszichiátrián, akkor lehet, hogy ahhoz képest a másik szülőnek a szava már nem számít annyira.
0: Értem.
1: Nem tudom, ezt csak vélelmezem, de hát igen, lehet, hogy megérne egy utána nézést egyébként ez az ügy, hogy mi is áll a háttérben, mert hát még az is előfordulhat, hogy itt valami önkényesség ütötte fel a fejét.
0: Teljesen értem. Említetted azt, hogy ezek a gyógyszerek tulajdonképpen csak tüneteket, úgymond csak elfedenek, tehát magát az okot

0: ugye megint látja a problémáit, megint látja a világot. Tehát ez a kérdésem, hogy ilyen szempontból ezek a gyógyszerek, amit ugye mentális betegségek kezelésére írnak elő a pszichiáterek, ezek valóban gyógyítják a lelkünket, és valóban kezelik ezeket a lelki problémákat?
1: Messzire vezető kérdések, és ahogy mondtad a gondolatod, de több minden is eszembe jutott. Hogy kezdem egy picit talán filozófiai oldalról a dolgot. Nagyon érdekes, hogy manapság mennyire elterjedt elképzelés a társadalomban az, hogy az embernek a gondolkodási folyamataért az agya felelős. Ez ugye úgy van elkönyvelve, mint a tudomány bebizonyított, és ez egy tudományos, tehát elfogadandó, észszerű gondolat, de az igazság az az, és ennek nem olyan nehéz ám utána járni, hogy ez sosem bizonyították be azt, hogy az embernek a lelki folyamatai azok az agyból erednek. Ez egy hipotézis, egy feltételezés a mai napig, ez elindult valamikor a 20. században, és a mai napig tartja magát. De különösképpen, ha megnézzük ezt abból a szemszögből, hogy azért az emberiség történelme során mindig is az volt az elsődleges elképzelés. Szinte bármely kultúrát nézünk, hogy az embernek igenis van lelke, van egy lelki oldala, van valami, ami fölötte áll az ember testi, fizikai valójának. És mindig is ez volt a természetes elképzelés az emberek részéről. És aztán, hogy ez hol, hogyan fogalmazták meg, az már megint egy másik kérdés. De azért ez volt mindenhol az elképzelés. És ez egy olyan, nem azt mondom, hogy ez a 20. században született, mert már az ókorban is megvoltak a materialista a világnézetnek az alapjai, de mégis valahogy ez a 20. században nyert teret, és hát sokan azt sem tudják, hogy igazándiból a pszichiátria, a pszichológia pont a legmaterialistább filozófiák közé tartoznak. Ezt különösen annak a fényében furcsa, hogy ugye mind a kettőnek a nevében benne van a görög psziché szó, ami a lelket jelenti, igen. És mégis az a helyzet, hogyha az ember elbeszélget egy pszichiáterrel, de akár egy pszichológussal is, én ezt megtettem, mindig az jött ki, hogy ők azt gondolják, hogy hát itt az agy, és hogyha az agy felelős a gondolkodási folyamatokért, akkor hol van a lélek, és mit csinál sehol, akkor nincsen lélek, magyarán akkor az ember csak egy darab anyag, és akkor ezzel kell beírni, és akkor azt kell jó autószerelő módjára megpróbálni szerelgetni különböző fizikai és kémiai eszközökkel. És hát ez önmagában egy kicsit, azért ez nem is, a felemás lehet, hogy nem a jó szó rá, de visszatetszést keltő, főleg egy olyan ember számára, aki azt gondolja, hogy ez embernek van lelke. De ez most egy picikét eltértünk itt a jogi részétől, ezt most inkább a saját elgondolásomat fűztem hozzá ehhez. És akkor ugye a másik kérdés az volt, hogy ezek a pszichiátriai gyógyszerek, ezek gyógyítják-e a lelki problémákat. És hát az előző gondolatmenetből már mindjárt az ember gondolhatja azt, hogy hát akkor ezzel lehet valami furcsaság, mert hogyha az embernek lelki, emocionális problémái vannak, és hogyha abból indulunk ki, hogy igazából ez, hogy az agytól van minden, ez egy elég sántítós elmélet, akkor mindjárt megkérdőjelezi azt, hogy valójában itt tényleg gyógyításról van-e szó egy olyan esetben, amikor valamilyen kémiai anyaggal próbálják meg az embernek a lelki folyamatait befolyásolni. És hát az, hogy ezek a kémiai anyagok valamilyen hatást kifejtenek az ember mentális állapotára, ez nem kérdés, mert ez látszik. Ugye a drogok is ezt teszik. Valamilyen drogot fogyaszt valaki, és megváltozik tőle a mentális állapota, mondjuk így egyszerűen. De a kérdés az, hogy gyógyhatásnak tekintjük-e azt, amikor egy kémiai anyaggal beavatkozunk, az emberi test kémiájába, ezen keresztül az agy kémiájába, és ezen keresztül hatást fejtünk ki valahogyan az ember mentális állapotára, ez gyógymód-e, különösképpen annak a fényében, és ez egy, ha úgy tetszik, egyfajta nyílt titok, amit pszichiáterek készségesen elismernek bizonyos körökben, ha nem is mindig a nyilvánosság előtt, de valójában nem tudják, hogy ezek a lelki bajok, amiket ők diagnosztizálnak és amiket kezelnek, ezek valójában honnan erednek, és pontosan mi az okuk. Ez inkább én azt láttam, hogy ez egyfajta ilyen kétségbe esett kísérlet arra, hogy próbáljanak kezdeni valamit, és mintha más eszközük nincsen, maradnak ezeknél a gyógyszereknél, de amikor azt mondja valaki, hogy ez gyógyulás, én azt gondolom, hogy elég alacsonyra van téve a mérce abban, hogy mi számít gyógyulásnak, mert ahogy is ugye visszakanyarodom a gondolat elejére, ezek inkább arra alkalmasak, hogy valahogyan egy kémiai kontroll alá vegyék ezeket a kellemetlen tüneteket. Ami... Nem mondom, hogy ennek soha nincsen haszna, mert egy dühöngő ember, hát persze meg lehet fékezni egy dühöngő embert másképpen is, de mondjuk, ha valaki le van nyugtatózva, nem mondom, hogy ennek ideig, óráig esetleg nem lehet bizonyos esetekben létjogosultsága. de ezt kezelésként feltüntetni, gyógykezelésként feltüntetni, az... az, az

0: én erős túlzásnak tartom, főleg ilyen saját szakmai tapasztalataink alapján.
1: Igen, értem. És ugye most visszatérve ez az eredeti ugye, témánkhoz, csak én azért szerettem volna beszélnünk ezeknek a gyógyszereknek a hatásáról, mert ugye egyébként is egy olyan rádióban vagyunk, ami a vallással, a lélekkel, az emberi lélekkel foglalkozik, és szerintem ez nagyon idevág, hogy lehet-e valóban kémianyagokkal a lelket gyógyítani. És hát nekem egy ilyen személyes véleményt ide rakhatok, én nekem is kételyem van ezzel kapcsolatban. De akkor beszéljünk még egy kicsit arról, ugye, hogy kényszeres beszállítások, ilyen gyógybeszállítások, vagy pszichiátriai beszállítások. Ezt hogy kell elképzelni? Tehát, hogy én láttam erről másik filmet is, amikor tényleg kijött a mentő, kijött a rendőrség, és akkor valakit fogtak, és egyszerűen bevittek egy pszichiátriai intézetbe. Tehát ez a mai napig tud így működni, vagy ezt így kell elképzelni?
0: Nagyon jó ez a kérdés, mert az a tapasztalatom, hogy a nagy közönség nagy része erről nem nagyon tud semmit, hogy ez hogyan van. Adok róla egy pici áttekintést, anélkül, hogy unalmas próbálnék lenni ezzel. Legelőször is hagyd közelítse meg azt a szót, hogy kényszergyógykezelés. Ez a szó szerepel az egészségügyi törvényben is, tehát ezt így nevesítik, hogy kényszergyógykezelés. És ez a baj szerintem ezzel a szóval, hogy ez ilyen a valóságban ilyen nincs is igazából. Tehát ez egy ilyen szépítő szó, mert a kényszer és a gyógykezelés együtt, ez lehet, hogy működhet akkor, hogyha mondjuk valakinek, mondjuk teszem, az be van gyulladva a vak bele, de nem akarja, hogy segítsenek neki, és lefogják, és kényszerre megoperálják, és akkor rendben jön, ezt el tudom képzelni. De egy olyan esetben, amikor valakinek a mentális állapotával van baj, akkor egész egyszerűen nincsen olyan szó, hogy kényszergyógykezelés. Nem az, hogy szó az van. Nincsen egy olyan dolog, hogy kényszergyógykezelés. Tehát valakinek, ha a mentális állapota a problémás, azt nem lehet kényszerre kihozni ebből. Benne lehet őt erőszakolni valamilyen más lelki állapotba. Ki lehet esetleg sokkolni abból az állapotban, ami van, és át valamilyen másikba. De ez ilyen orosz rulett-szerű dolog, tehát itt megint ugye odalukadunk ki, hogy valahogyan a tüneteket nyomjuk el, és akkor ezt könyveljük el gyógymódnak. Tehát ez egy kényszergyógykezelés, a valóságban ilyen nincsen, nekem ez a tapasztalatom. Pszichiátriai tekintetében.
1: Igen, értem.
0: A dolog egyébként úgy történik, hogy, és ugye meg itt most hivatkozok az egészségügyi törvényre, és próbálom egyszerűen elmondani. A lényege az, hogyha valaki, ahogy említettem, ugye valójában az van, hogy valaki háromféleképpen kerülhet be a pszichiátriára. Uh-huh. Vagy önként bemegy. Vagy pedig kényszerrel viszik, aminek kétféle lehetősége van, vagy előzőleg egy bíróság megnézi őt, és azt mondja, hogy hát igen, el kéne neki egy kis kényszerkezelés, vagy azonnali alapon fogják és beviszik. Tehát ez a három. Vagy önként, vagy egy bíróság azt mondja, hogy vigyék be, vagy azonnali alapon viszik. Az utóbbiról beszéltünk már, ugye ezt úgy hívják egy kicsit ilyen szépítő szóval, hogy sürgősségi gyógykezelés, amikor az illető közvetlenül és súlyosan ön vagy közveszélyes, ugye amit említettünk, hogy veszélyezteti, vagy a saját életét, vagy másokét. Tehát ez lehet elvileg az egyetlen indok, amikor valakit kényszerre bevisznek. Úgyhogy megfogja a mentő és beviszik. Tehát ilyenkor általában valaki kihívja a mentőt. Elvileg kellene, hogy legyen egy orvos, aki megállapítja a veszélyeztető állapotot, és ez alapján viszik be. Ez nem mindig történik meg egyébként. És aztán, ha az illető bekerült a kórházba, ugye bevitték akarata ellenére, hát azért ez önmagában, ha az emberi alapjogokat, alapszabadságot nézzük meg, akkor ez egy kényszerítés, tehát ez nem egy klasszikusan jogszerű dolog. Igen. És emiatt van a törvénybe beépítve az, hogy három vagy négy nap múlva ki kell, hogy jöjjön egy ilyen bírói szemle nevű egy kis csoport, akik megnézik, hogy ez most jogszerű volt-e, hogy őt bevitték, és eldöntsék, hogy ez jogos volt-e, vagy sem. Ott megkérdezik a kezelőorvos, megnézik, hogy mi volt az egész körülmény, mit csinált az illető, hogy volt, meg stb. Sajnos a tapasztalatunk az, hogy az általában a futószalagon jóvá hagyják azt, amit a pszichiáter akar, tehát ez nem jelent igazi jogvédelmet. Tehát ugye van ez, akkor van olyan, hogy egy bíróság előzőleg dönt, az olyankor történik, amikor mondjuk teszem azt, a szomszédasszony éjszaka kiabál a lakásba, vagy ilyen furcsa dolgokat csinál, és akkor nem az van, hogy most ő direktben veszélyezteti valakinek az épségét, de azért mégis fura, és akkor ezt jelentik a gyámhivatalnak, vagy valami ilyesmi, és ők elindítanak egy ilyen jogi eljárást a bíróságon, ahol megnézik az illetőt, és akkor eldöntik, hogy most a körülőt kapjon egy kis kényszerkezelést, vagy ne kapjon. És ha igen, akkor menni kell. Ha meg valaki önként ment be, az meg már egy másik kérdés. Annak is vannak furcsa, furcsa csapdái egyébként, ha valaki önként megy be a pszichiáterre, mert van olyan, hogy aztán utána akkor sem engedik ki, de ez már egy külön történet. És ugye mindenhez kapcsolódóan született egy jogszabály nem olyan régen, de erről azt hiszem, hogy majd a szünet után tudunk beszélni kicsit.
1: Igen. Akkor kedves hallgatóink, most akkor hallgassunk egy kis zenét.

0: Folytatjuk a beszélgetést, és ugye vendégem, hogy korábban bemutattam, Dobos János, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványnak az elnöke, és ma ugye egy eléggé kényes témáról beszélgetünk, a kényszergyógykezelésekről, tehát hogy milyen módon, milyen jogi háttér, vagy jogi háttér nélkül lehet valakit bevinni egy zárt pszichiátriai intézetbe. És ugye korábban említetted, hogy létezhet olyan, mondjuk, hogyha valaki ön vagy közveszélyes, ugye hát ez megint kérdés, hogy mi alapján lehet megállapítani, tehát ha jól értem, akkor mondjuk van egy szomszéd, aki elkezd mondjuk őrjöngeni, és mondjuk elkezd a lakásában székeket törni, vagy asztalt törni, és mondjuk a szomszéd kihívja a mentőket, akkor elképzelhető, hogy ez a szomszéd, aki éppen mondjuk, nem tudom, összeveszett a feleségével, vagy családi problémája volt, egyszer csak a pszichiátrián találja magát?
1: Ó, hogy nem. Simán. Van egy csomó olyan eset, amivel mi foglalkoztunk, sőt, még ennél még cifrábbak is voltak, de a helyzet az, hogy, és ezt nem mondtam még az előzőleg, de amikor valakinek egy ilyen kényszerbeszállítás néz ki esélyesnek, tehát valamit csinál, és akkor valaki pedig azt gondolja, hogy be kéne vinni. Ilyenkor hivatalosan elvileg egy orvosnak egy beutalót kellene írnia, méghozzá egy olyan orvosnak, aki látja, meggyőződik róla, hogy tényleg veszélyeztető, és kell, hogy írjon róla egy beutalót, hogy én kérem a felvételét egy pszichiátrára. Tehát elvileg enélkül nem is mehetne. Ezzel együtt nem egy olyan eseten dolgoztunk már, amikor úgy szállítottak be valakit, hogy nem volt ilyen orvosi, vagy olyan orvosi beutaló volt, hogy az orvos megírta, de nem látta személyesen az illetőt. Uh-huh. Mesélek egy példát erre, viszonylag régi történet, de elég jó példázza a dolgot. Egy hölgynek volt ez a történet, akinek megromlott a kapcsolata a férjével. Elég fura volt ez a férfi egyébként, és a nő el akart válni tőle. De a férfi nem akart elválni. És a feleség valamikor 10 évvel az eset előtt egyszer volt pszichiáternél valamilyen magánéleti probléma miatt, és még bizonyos időnként kontrollra vissza kellett mennie, mit tudom, 1 vagy 2 havonta vissza kellett mennie ehhez a pszichiáterhez.
0: Uh-huh, igen.
1: És a férfi, amikor észrevette, vagy hát kiderült számára, hogy a felesége válni akar, akkor elment ahhoz a pszichiáterhez, akihez a feleségének járnia kellett bizonyos időnként, és panaszkodott a feleségére, hogy költekezik, elköti a pénzt, meg ilyen kritikátlanul viselkedik, meg mindenféle furcsa dolgot mondott róla, és ez a pszichiáter, ez pedig hát megijedt, és fogott, és kiállított egy beutalót, amire ráírta, hogy veszélyeztető állapotú a beteg, és hogy kérem szíves felvételét, hogyha erre sor kerül, és odaadta ezt a férfinak, hogyha nagyon veszélyeztetőre fordul az állapot, akkor hívja ki a mentőt, és adja oda nekik ezt a papírt.
0: Uh-huh, igen, értem.
1: És a férfi hazament aznap, és kérdezte a feleségét, hogy na, még mindig válni akarsz? A feleség megmondta, hogy igen, még mindig. És jó van akkor, és akkor tárcsázta a mentőket a férfi, kihívta a mentőket, kijöttek a mentők, a feleség ott állt, így csodálkozó szemmel nézte, hogy mi van, semmi nem volt az égvilágon semmi. Ugye ők elvileg veszélyeztető állapottal szállíthatnak be valakit, de ott volt egy orvosi beutalom, be az volt, hogy veszélyeztető állapotú, legyenek szersek bevinni. Nézték, hogy akkor mi legyen, és akkor tanakodtak a feleséggel is, és akkor mondták a feleségnek, hogy nyilván a mentő azért nem kockáztathatja meg azt, hogy van egy orvosi szakvélemény, és akkor annak ők szembe mennek, mert nem vállalják a felelősséget, ha mégis valami nem stimmel, vagy valami rossz jön ki belőle, akkor ugye ők a hunyók. Azt mondták a feleségnek, hogy menjen be velük a kórházba, a pszichiátriára, és majd akkor ott tisztázzák a dolgot. Hát végül belement a nőbe, ült a mentőbe, és bement a pszichiátriára. Ott eltöltött akarat ellenére 3 napot. Kijött ez a bírói szemle, amiről beszéltünk már, akik elvileg megállapítják hogy jogos volt a beszállítás, és ez azon ritka esetek egyike volt, ahol a bírói szemlének volt annyi józan lélek jelenléte, hogy látták, hogy az égvilágon semmilyen ok nincs arra, hogy ott tartsák a nőt, és el is engedték. Ez elég ritkán történik meg, ha egyszer már az ember bent van. Itt azért ez többsebből vérzett ez az egész ügy, meg büzlött messziről, úgyhogy a nő fölkereste az alapítványunkat, akkor elkezdtünk vele dolgozni, meg végül az lett a vége, hogy 700 ezer forint kártérítést kapott. Ez akkoriban, amikor ez történt, ez elég komoly pénz volt. És ugye mi volt ennek az egésznek a legfurcsább pontja? Volt egy orvosi beutaló, amire rá volt írva, hogy veszélyeztető állapotú. De hogy ez a beutaló milyen körülmények között született, hogy ez az orvos nem látta személyesen a nőt, ezt senki nem vizsgálta, a kórházba se nézték meg sehol, a mentősök se vizsgálták meg. És mégis ez alapján bevitték, noha a törvény azt írja, hogy személyesen kell észlelnie ugye az orvosnak, a páciensnek az állapotát. És ezt nem ellenőrizte senki, ezt nem kérdőjelezte meg senki, hogy ez így történt. És nem is ez az egyetlen eset, ahol hasonló történt, tehát ilyen távbeutalóval vittek be valakit. De, és akkor gyakorlatilag ez volt egy támadható pont az egész ügyben, ami elsőre nem volt nyilvánvaló, de aztán, mikor ezt kikutattuk az egész ügyet, akkor ez kiderült, és ez alapján lehetett ugye bírósághoz fordulni. Szóval igen, vannak nagyon furcsa történetek, és hát nem, annak ellenére szabályozva van a kérdés a törvényben, sajnos nagyon sokszor történik visszaélés ezekkel kapcsolatban.
0: Igen, nekem most így az volt a megdöbbentő, amiket így meséltél, hogy ezek alapján, és nem akarok ugye rossz indulatú feltételezésekbe bocsátkozni, de akkor ezek alapján mondjuk, ha valaki meg szeretné szerezni a feleségének a házát, vagy a férjének, vagy a nagymamának, akkor tulajdonképpen, tehát mindenkinek van az életében olyan időszak, amikor mondjuk nagyon mérges, hallhatják a szomszédok kiabálni, ami azt gondolom, hogy egy normális ember reakció, tehát azért ettől még nem lesz valaki elmebeteg. És ezek alapján azt gondolom, tehát legalábbis nekem úgy tűnik, és nem tudom, hogy ez így van, mert még mindig ilyen nekem meg a saját kérdésem is megdöbbentő, hogyha erre azt mondod, hogy igen, ez sajnos előfordulhat, hogy tulajdonképpen bármilyen apró cseprő okkal valakinek meg lehet szerezni akár a vagyonát is, mert azt állítom, hogy már pedig ő beszámíthatatlan, és szerzek róla egy papírt. Akár most bocsánat a feltételezésért, nem tudom, hogy ilyen létezik-e, hogy megtörténhet-e mondjuk, de hát ugye azért egy ingatlannak elég nagy értéke van, és akkor ezek alapján akkor akár ez is működhet, ha tényleg működhet. Tehát nem tudom, hogy ez most egy ilyen nagyon-nagyon gonosz feltételezése az én részemről, amit most így kérdezek.
1: Ami a pénzügy részét illeti, arra nem tudok sokat mondani, de egyébként ilyen jellegű ügyeken jó néhány alkalommal dolgoztunk. Igen, amikor azért vittek be valakit a pszichiátriára, mert útba volt, a nagymama az akármelyik rokon, kellett a háza, kellett a pénze, bizony több ilyen ügyön dolgoztunk, és nem volt senki, aki segítsen, csak mi tudtuk fölkarolni az illetőt. Volt egy eset, emlékszem rá, ez sem mostani, de elég kiemelkedő eset volt. Ott az volt a történet, hogy volt egy házaspár, ahol a feleség fogorvos volt, a férj egy gazdag vállalkozó, tényleg gazdagok voltak, Budán egy marha nagy házban laktak. Ott volt a gyerek, egy kisgyerek. És a férj összeszűrte a levet a babysitterrel, tehát innentől kezdve a feleség úgymond nem kívánatossá vált. És a férjnek volt pszichiáter, ismerőse vagy rokona, talán unokatestvér vagy valami ilyesmi, mert nem vagyok biztos. A lényeg, hogy megvolt a kapcsolata, és szerzett egy beutalót a feleségének a pszichiáterre. Gyakorlatilag hasonló, amit az előző esetben elmondtam, a pszichiáter ráírta, hogy veszélyeztető állapotú, vigyék be. És be is vitték a feleséget, és benn volt azt hiszem 3 hétig. Miközben gyógyszerezték. És onnantól kezdve, hogy ő kikerült a pszichiátriáról, tehát előbb-utóbb kiengedték, de gondolj bele, hogy onnantól kezdve hátrányban volt, ugye nyilván válásra került a sor, hátrányban volt a vagyonmegosztásban, a gyereki elhelyezésben, az összes olyan, mint már neki volt egy pszichiátri
0: stigmája. Egy priusza volt, stigmája.
1: Hát igen, bizony aztán. Így. És ugye mindenben hátránnyal indult. Nem is tudom meddig, azt hiszem 2 évig küzdöttünk ebben az ügyben, hogy végül egy igazságos vagyonmegosztás legyen, és hogy a gyereket az anyánál helyezték el végül, nem az apánál, mert az volt az eredeti terv, ugye az anyának a idézelve pszichiátriai kortörténete miatt. Tehát vannak ilyenek is, hogyha nem lettünk volna ott, hát nem tudom, mi lett volna ennek az esetnek a vége. Szóval sajnos van ilyen, igen.
0: Megdöbbentő. Viszont egy picit, hogy tudjunk reményt adni, ugye mondtad, hogy egy új törvény született, ami pont ezeket a pszichiátriai visszaéléseket, ugye mondhatjuk így ezeket a kényszergyógykezeléseket, hát úgymond úgy orvosolja, hogyha mást ugye ez orvosi téma, hogy ad bizonyos, hogy is mondjam, egy kis könnyítést, vagy egy kis gyógyírt erre a jogi sérelemre, és nem tudom, hogy ez most pénzügyi, vagy erkölcsi, vagy jogi, tehát hogy most akkor egy kicsit, hogy reményt is visszaadjuk itt az embereknek, akik hallgatják a műsort, vagy akik mondjuk sajnos ilyen helyzetbe kerültek, akkor miről szól ez a törvény, tehát hogy segít a károsultaknak?
1: Így van, és ez egy nagyon pozitív kifutása lesz akkor itt a beszélgetésünknek, mert tulajdonképpen ez a legizgalmasabb történés az elmúlt időben. Noha ez már egy jó ideje elindult, hogy ezen elkezdtünk mi dolgozni, hogy legyen egy ilyen törvénymódosítás, vagy egy ilyen új jogszabály, de ez nem olyan régen lépett életbe valójában. És ugye ennek a lényege, elmondom a történetet, hogy honnan indult ki. Volt egy konkrét ügy, amiben dolgoztunk, egy férfi jelentkezett nálunk jogsegélyért. Röviden annyi volt a történet, hogy a férfi összetűzésbe keveredett a rendőrökkel, hát nem mondom, hogy szép sztori volt, mert azért provokálta őket. Az a lényeg, hogy bevitték őt a pszichiátriára, benn is tartották egy darabig, kikerült a pszichiátriáról, és ő azt gondolta, hogy ez jogtalan volt, és ezért fellebbezett a döntéssel szemben, hogy őt bent tartották. És a másodfokú bíróság az tényleg úgy ítélte meg, hogy valójában nem álltak fönt a feltételei annak, hogy őt kényszerre bevigyék, akármit is csinált a rendőrökkel, de ez a törvényi lehetőséget nem merítette ki, tehát tulajdonképpen jogtalan volt az, hogy őt bent tartották. Akkor gondolta a férfi, hogy akkor ő hadd kapjon kártérítést ezért, és fordult még feljebb lévő bírósághoz, de ott azt mondták, hogy jó, hát igaz, hogy érte őt sérelem, meg megértjük, hogy megalázó volt, de azért ez nem olyan komoly, most kicsit egyszerűsítem a bíróságnak az üzenetét, de azt mondta a bíróság, hogy ez azért annyira nem komoly, hogy most emiatt kártérítést kapjon. De ő tovább küzdött, aztán más civil szervezet is bekapcsolódott rajtunk kívül ebbe az ügybe, tehát itt több szálon futottak az események. Az volt a lényeg, hogy végül az Alkotmánybíróság elé került az ügy. Ugye az Alkotmánybíróság az nem olyan, mint egy hagyományos bíróság, az sokkal inkább az alkotmány, illetve az ilyen fontosabb törvényeknek az érvényesülésével foglalkozik, vagy ezeknek az elősegítésével. Na és az Alkotmánybíróság az végső soron hozott egy olyan döntést, hogy tehát úgy találták ők, hogy ha valakivel ilyen jogtalanság történik a pszichiátrián, akkor ennek tényleg nincsen olyan jogi háttere, ami miatt őt kompenzálni lehetne, és felkérte az országgyűlést, hogy alkossanak egy ilyen törvényt. Ami egy nagyon kiváló kezdeményezés volt, örültünk is neki, amikor ez kiderült. Volt ennek egy határideje, hogy mikorra kellene egy néhány évvel ezelőtt volt az egész, és volt egy határideje, hogy mikorra kéne megcsinálni ezt a jogszabályt, és eljött az a határidő, el is múlt, és semmi nem történt. Még elkezdtünk utána érdeklődni, hogy akkor most mi lesz ezzel. Először az Alkotmánybíróságot kérdeztük meg, és az Alkotmánybíróság visszaküldött nekünk egy listát olyan saját javaslataikról, ahol ők javaslatot tettek arra, hogy jogszabályt kéne alkotni valami ügyben, és semmi nem történt vele. Tehát egy viszonylag hosszú lista volt. Ezen a listán egy volt a miénk. És akkor utána gondoltuk, hogy akkor mégse hagyjuk már ezt annyiba, akkor nem is akarom hosszúra nyújtani a történetet, próbáltuk megmozgatni a szálakat, meg különböző kapcsolatfelvételek, levelek, ide meg oda. Írtunk a köztársasági elnöknek is, annál is inkább, mert amikor ez a döntés született, akkor még ő volt az Alkotmánybíróságnak az elnöke. És végső soron az volt, hogy akkor megmozdult az Alkotmánybíróság, nem elsőre, de végül aztán valamit ők közben jártak, és megkaptuk az értesítést, hogy na, műsorra tűzték a parlamentben ezt a témát, és az a lényeg, hogy némi csúszással ugyan, de végül megcsinálták ezt a jogszabályt, az egészségügyi törvénybe iktatták bele, mint egy új ilyen paragrafust, vagy egy új részt, ami arról rendelkezik, hogyha valaki kényszerítés áldozata lett, tehát bevitték a pszichiáterre akarata ellenére, és utóbb kiderül, hogy ez jogtalan volt, akkor innentől kezdve az illetőnek lehetősége van kártérítést kapni ezért a jogtalanságért. Ilyen azelőtt nem volt. Volt olyan, hogy sikerült kiharcolnunk azt, hogy valakinél kiderüljön az, hogy jogtalan volt, hogy bevitték, de hát ez inkább erkölcsi győzelem volt, tehát a bíróság kimondta, igen, ez jogtalan volt, aztán ennyi. Most kártérítésért folyamodhat az illető, amely nagyon komoly fegyverténynek tartjuk.
0: Ez pont nagyon jó ez a szó, amit mondtál a legvégén, hogy fegyvertény, mert pont ez lenne a következő kérdésem, hogy láttok-e változást, hogy mondjuk pont ennek a törvénynek a beiktatása után kevesebb mondjuk az ilyen eset, hogy valakit jön a mentőautó, meg a rendőrség, és valakit csak úgy elvisznek. Tehát csökkent azért akkor ezeknek a kényszergyógykezeléseknek a száma a törvény kapcsán?
1: Megmondom őszintén, hogy amikor ez a törvény életbe lépett, akkor én megbeszéltük a kollégáimmal, hogy akkor erre figyeljünk egy kicsit oda, hogy nézzük meg, hogyha ilyen ügy kerül hozzánk, ilyen eset jelentkezik nálunk, akkor figyeljünk erre, mert itt lehet, hogy akkor precedens lehetne csinálni ezzel, hogy akkor nézzük meg, hogy működik a gyakorlatban ez a törvény. De az igazság az, és hogy ennek mi az oka pontosan nem tudom, de azóta nem jelentkezett még olyan ember, akivel ilyen történt volna. Igaz az is, hogy a kolléganőm, aki nálunk a jogi ügyekkel foglalkozik, ő levelet írt a kórházigazgatóknak azzal, hogy van ez az új törvény, és figyeljenek oda, mert most már kártérítést kell fizetni. Tehát lehet, hogy ez is visszatartó erő az ilyen kényszer dolgokban. A másik fele pedig az, hogy azóta, hogy ez a törvény hatályba lépett, még azóta nincsenek olyan nagyobb mennyiségű statisztikai adatok, amivel leellenőrizhetjük, hogy egyébként hogyan alakult statisztikailag ezeknek a száma. Szóval egyelőre nem tudok sokat mondani. Azt gondolom, hogy ez egy visszatartó erővel bírhat ez a jogszabály, főleg ha tudnak róla. Tehát azért kétszer meggondolják ezek után szerintem, hogy egy ilyen jogtalan kezelést elrendelnek-e. Minden esetre, ha befut hozzánk ilyen ügy, akkor feltétlenül el fogunk járni, és tesztelni fogjuk, hogy működik az igazságszolgáltatás, és valóban betartják ezt.
0: Hát igen, mert ugye, hogyha vannak ilyen esetek, akkor nyilván ott, hogyha van valami következmény egy ilyen kényszeres beszállításnak, ott már azért mindenki meggondolja, hogyha zsebébe kell nyúlnia, és ki kell fizetnie. És ez egy nagyon jó hír, hogy tényleg létezik most már ilyen törvény. De azért alapvetően azt a fajta következményt, amit ezek a gyógyszerek okoznak, az a fajta leépülés, akár mentális, fizikai leépülés, azt gondolom, ez akkor se tudja jóvá tenni. Tehát, hogy például ennek a törvénynek van esetleg olyan következménye is, vagy akkor ez alapvetően egy anyagi kártérítést foglal magában. Tehát, hogy mit tudom én, mondjuk lesz mondjuk egy rehabilitáció az illetőnek, vagy nem akarom mondani, hogy járhat ingyenesen pszichiáterhez, mert ez ilyen rókafogta a csuka lenne, tehát nem akarom ezt a poént itt megejteni, de hogy esetleg más egyéb, ugye egy lelki szolgálat része esetleg van ennek a törvénynek, vagy te mit tudsz ezzel kapcsolatban mondani, hogy mit lehet még ilyenkor csinálni?
1: Maga a törvény az kifejezetten a pénzügyi kártérítésről ír, tehát itt pénzt kaphat az illető, hogyha, és igazándiból ezt a bíróságon lehet bevasalni, tehát ugye nyilván őket fenyegeti ilyen tekintetben elsősorban a dolog. Más kérdés, hogy a bíróságok hogy fognak eljárni, mindegy, azzal, hogyha... Lényeg az, hogy szerintem van visszatartó ereje, tehát ez pénzügyi. Most ezen túl, hogy milyen erkölcsi kártérítést kaphat valaki, hát... Ez egy jó kérdés. Nagyon sokszor ütköztünk bele mi abban a munkánk során, hogy amikor dolgozunk egy ügyön, sokszor olyasmik történtek, amiket visszacsinálni nem lehet. Egy családtagnak a halála, vagy olyan károsodás, ami visszafordíthatatlan, mondjuk egy félrekezelés, vagy egy olyan bántalmazás, amitől az egyén fizikailag megsérült. Tényleg voltak ilyen ügyeink. És annak ellenére, hogy ezek az emberek, tehát nem lehet visszacsinálni azt, ami velük történt, mégis hajlandóak voltak velünk együttműködni, és csinálni, és lépni, és menni az igazságszolgáltatás elé, és menni a médiába, és beszéljünk róla. Egész egyszerűen azért, mert ők is tudatában voltak annak, hogy másoknak segíthetnek azzal, hogyha a saját történetüket megosztják. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép és nemes gondolat, amikor valaki ezt megteszi. Tehát ha valakivel ilyen történt, akkor még az is jelenthet egyfajta erkölcsi elégtételt szerintem, hogy kiáll a nyilvánosság elé, és elmondja a történetét, ami vele történt, és ezt lehozzák. És igenis az elkövetőkre némi fény vetül ezzel, akármi egyéb következménye is lesz a dolognak. Szóval ilyen vonalon lehet következménye, illetve hát nyilván, hogyha a bíróság elismerte azt, hogy történt egy jogsértés, és van kártérítés, ha olyan jellegű az ügy, akkor esetleg azt még büntető ügyben el lehet. Tehát lehet feljelentést tenni a rendőrségen, és hogyha van büntetőjogi vonatkozása, akkor az alapján, hogy a bíróság már egyszer megítélte az ügyet, és úgy találta, hogy tényleg, az alapján el lehet indítatni egy rendőrségi nyomozást is, még abból is lehet egy felelősségre vonás.
0: Tehát akár az is bekövetkezhet, hogy megnézik úgymond a felelősöket, hogy melyik pszichiáter rendelt el mondjuk a kényszeres gyógykezelést, vagy ott, hogy bántak a pacienssel, tehát hogy ennek lehet egy ilyenfajta következménye is.
1: Egy komolyabb ügyben előfordulhat ez is, igen.
0: Igen, értem. Úgyhogy én azért is nagyon örülök, hogy ugye lehetőség született arra, hogy tudja ebben a műsorban beszélni, mert ahogy itt ki is derült, és ugye próbáltuk ezt a hallgatóknak is megvilágítani, hogy olyan esetek vannak, mint egy rossz hollywoodi film. Tehát azért is kezdtem két ilyen filmmel is, amit én láttam ugye tévében annak idején, hogy sajnos azt gondoljuk jó hiszeműen naívan, hogy ezek az esetek nem történhetnek meg csak a filmekben, és sajnos kiderül, hogy a valóság az teljesen mást mond. Tehát, és azért örülök, hogy beszélsz ebben a műsorban, mert akkor alapvetően, akkor ennek nagyon fontos mondani valója van olyan szempontból is, hogy ti ilyen ügyekkel foglalkoztok. Tehát akkor még azt légy szíves, mondd el, hogy hogyan lehet hozzátok fordulni.
1: Igen, ugye az elején azzal kezdtük, hogy elmondtuk, mivel foglalkozik az alapítvány, akkor a végére is hagyd tegyem ide, hát ha valaki az elejét nem hallotta a műsornak. A nevünk az, hogy Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért alapítvány, és azzal foglalkozunk, hogyha valakit egy pszichiátriai kórházban, osztályon, intézetben ért valamilyen jogsértés, bántás, valamilyen visszaélés, akkor erre működtetünk egy ingyenes jogsegély szolgálatot. Hangsúlyozom, hogy tényleg csak a pszichiátriás dolgokkal foglalkozunk. Tehát kifejezetten ez a specialitásunk, erre van jogosultságunk, ez az, amiben mi járatosak vagyunk. És hogyha valakivel ilyen történt, akkor felkeresheti a jogsegély szolgálatunkat, ami ingyenes, és igyekszünk segíteni. Ez általában abból áll, hogy megnézzük azt, hogy hogyan lehet olyan panaszt tenni, ami ugye felelősségre vonja azokat, akik ezt elkövették. Ha tényleg úgy találjuk, hogy mert ugye az első dolog az ugye nem az, hogy valakinek bejelentkezik, és mi meg rohanunk a rendőrségre, hanem azért fölvesszük az adatokat, kikérjük az orvosi dokumentációt, megvizsgáljuk, mi van benne. Mi magunk meggyőződünk róla, hogy tényleg történt jogsértés. Ha igen, akkor az hogyan bizonyítható, hogyan mutatható meg, és csak hogyha azt látjuk, hogy tényleg kerek a történet, és valóban van jogsértés, és az mutatható, bizonyítható, akkor fordulunk valamelyik hatósághoz, hogy vizsgálják meg, és tegyék meg ezeket a lépéseket, amire szükség van, ami lehet akár az, hogy felelősségre vonás, lehet az, hogy átszerveznek, mondjuk egy intézetben sok ilyen ügyünk volt, ahol átszervezték az ellátást, és jobb körülményeket teremtettek, vagy lehet akár pénzügyi kártérítés az illető számára, tehát többféle dolog lehet, de minden esetre, hogyha valakivel ilyen történt, akkor megkereshet minket, és az elérhetőségeink, hát talán a legegyszerűbb, hogyha azt mondom, hogy a weboldalunkon fönt van minden elérhetőség, sőt, van rajta panasz bejelentő is, és a weboldalunknak a címe pedig nagyon egyszerű, az úgy szól, hogy emberijogok.hu, tehát emberijogok.hu, ott van telefonszám, e-mail cím, mindenféle panasz bejelentő, amin el lehet minket érni.
0: Igen, értem. Ezt nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad, és remélem, hogy ezzel nagyon sokat segítettünk a hallgatóinknak, ugye, hogy a testi-lelki jólétüket meg tudják őrizni, és ezzel talán nem csak a hallgatóknak, hanem a hallgatók hozzátartozóinak, ismerőseinek is tudunk segíteni, hogyha ilyen esetekkel találkoznak, akkor van mit tenni. Most már törvény is van, hogy ezek ne forduljanak elő, vagy kisebb számon forduljanak elő. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a hallgatóink figyelmét, és Gábel Bea voltam, Dobos Jánossal beszélgettem, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványnak az elnökével.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk, visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük, Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe...

0: Csendes percek.
1: A mai jáhítatot Peter Caligiuri írta a Floridából, az Egyesült Államokból. Ne add fel! Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Lukács 18:1. Isten tudja, hogy vannak napok, amikor elhagyjuk az imádkozást.

0: Talán úgy gondoljuk, hogy vannak nagyobb problémák is a világon, vagy úgy érezzük, hogy Istent nem érdekli az imánk. Jézus azonban nem csak több imára szólított minket, hanem elmondott egy példázatot egy özvegyasszonyról és egy bíróról. Az özvegyasszonyról nem sok részletet tudunk, de azt gondolom, nem voltak politikai kapcsolatai, és nem volt gazdag. Nem ismerjük pontosan, mi volt a probléma, de tudjuk, hogy konfliktusa volt valakivel, és a bíróhoz fordult segítségért. Eleinte a hamis bíró nem volt hajlandó segíteni neki, de az asszony nem adta fel. Továbbra is a bíró nyakára járt. Elképzelem, ahogy naponta oda megy hozzá Akton, és a bíró felmordul, ó ne, már megint ő. Talán valóban bosszantotta az asszony kitartása, de ő csak azt akarta, hogy a bíró tegye a dolgát. Végül a bíró igazságot szolgáltatott neki. Elképzelem, ahogy az égnek emeli a kezét, és azt mondja, rendben, megteszem, csak hagyj békén. Jézus példázata emlékeztet minket, hogy Isten egy cseppet sem hasonlít arra a bíróra. Isten hallani akar minket. Teremtők szeret minket, és a legjobbat akarja nekünk. Ezért soha nem szabad feladnunk az imádkozást. Drága édesatyánk, taníts, hogy minden körülmények között bízzunk te benned. Amen. Napi gondolat, kitartóan fogok imádkozni, mert Isten figyel rám. Imádkozunk azokért, akik felhagytak az imádkozással.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Móricz Zsigmond, a jeles író, 1879-ben jött erre a földre, és alkotói pályaíve a Nyugat szerkesztőségétől Adi barátságán át a Kelet népéig, s a legjelentősebb nagyrealista, de a lélek mélyeit is föltáró regényíró címig ívelt.

Móri Zsigmond, A gyermek hazamegy. A gyermek az ősi házba, öreg szülői kedves körébe, hol a diófalombja bókol, hol a mogyorós mókusa libeg, hol szűz virágok koszorúja int, siet, jön, vágyik az ősi lelkek édes otthonába. S a vándor, aki evez a bánat tengerén, a vándor, aki száll a garabonciás köpenyén, szívén ütést, lelkén örömet, életén boldog fordulást érez, búsító ködök mélyén édes fényt talál. Hogy a köd mélyén ember és ember egymás kezét, egymás szívét keresi, mint eltévedett gyerekek az élet vadvásárjában, és ó, csoda! Egymást nem értők együtt mennek tovább, bokrok s bozótok, farkasok és kígyók szigorú telében, egymást meglelik. Ó, szűnjön meg a magába maradt árva lelkek félelmes bánata! Csattanjon ki az akarat erő, ezernyi élet csírát istápoljon föl a tavasz napjaira. Mert nem a sírás, nem a könny törlés, hanem a termő élet az emberé. Jöjjön az értés, jöjjön a jóság, jöjjön a szerelem, a jövő úttörője. A szent úté, amelyen vígan dübörög az élet szekere, előtte a munka, fölötte az áldás.

0: úgy szeresd az embereket, ahogyan Krisztus szerette őket.
1: Találkozások. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. János evangéliuma 15-12. Gondolatok az ígéről. Jézus kora gyermekségétől fogva olyan életet élt, amely az alázatosság, szorgalom és engedelmesség tökéletes példája volt. Mindig gondoskodó, figyelmes volt mások iránt, és önmegtagadást gyakorolt. A menny pecsétjét viselve jött el, de nem azért, hogy ő neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Krisztus önzetlen élete mindnyájunk számára példa. Jelleme a mintaképe annak a jellemnek, amely bennünk is kiformálódhat, ha követjük megváltónkat. A tapintatosság és a jó ítélőképesség sokkal hasznosabbá teszi a munkánkat. Kedvesen kell bánnunk azokkal, akiknek a hite és a tantételei különböznek a miénktől, mert ők is Krisztus tulajdonai, és találkoznunk kell velük a végső számadás nagy napján. Szemtől szemben állunk majd az ítéletkor, és akkor már nem úgy fogjuk értékelni gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket, ahogyan most tesszük, hanem úgy látjuk majd mindezeket, amilyenek a valóságban voltak. Isten kötelességünké tette, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Krisztus szeretett bennünket.

0: Egy kis élet.
1: A ti mennyei atyátoknak sem az az akarata, hogy ezek közül a kicsinyek közül egy is elvesszen. Máté evangéliuma 18. fejezet 14. vers. Hány éves? Kérdeztem. Miközben a sebész egy fiatal szívben elhelyezte az utolsó szálakat a két pitvar közötti lyuk lezárására használt tapasz körül. És meg tudja tartani, amíg ezt befejezzük? Egy hideg, szürke arcú, levegőszomjas és most már szinte zsibbadt 3 éves kislányt szállítottak a nepáli Katmanduban, a Tribhuvan Egyetem Oktató Kórházának hatágyas intenzív osztályára. Dr. Glenn van Arsdell, én és nepáli munkatársaink az aznapra tervezett 3 gyermek közül a 2. műtét befejezésére siettünk, miközben vezető aneszteziológusunk, Dr. Stanley Brower segítette az újraélesztő csapatot kétségbe esett erőfeszítéseinkben, hogy életben tartsák a 3 éves kislányt. A tengeren túli Loma Linda Egyetem szívsebész csapatának tagjai ma a lehető legtöbbet mutatták meg abból, amit Isten mindegyiküknek adott, mivel a majdnem halott gyermeknek esélyt adtunk a sürgős műtétre, amelyre szüksége volt, hogy megőrizze életét és reményét a jövőre nézve. Kevesebb mint 30 perc alatt szélesre nyitottuk a vele születetten zárt szívbillentyűt, amely összekötötte a szívét a tüdejével, és helyreállítottuk a normális keringést a tüdejében és a testében. Újabb 30 perc elteltével, kissé merev, de megmentő élet ragyogásával hagyta el a műtőt, amely új életet ígért. A kislány teljesen felépült, talán jobban példázza a Teremtő mindannyiunk iránti szeretetét, mint bármelyik 30 kisgyermek, tinédzser és kisgyermek, akiknek a rövid nepáli missziónk során rendbehoztuk a rosszul kialakult szívét. Ez a kis élet, Isten új életre vonatkozó mindennapi ígéretének hasonmásává vált, egy olyan ígéreté, amelyet igyekszünk példázni a munkánkkal, egyenként és csapatként itthon és külföldön. Ez a kis élet mindannyiunkat megérint Isten reménységének üzenetével. Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. 23. Zsoltár 4. vers. Néha jelentéktelennek érzed magad. Fogadd meg a valóságot, hogy Isten nem akarja, hogy bármelyik gyermeke elvesszen. Mint a pásztor, aki keresi elveszett juhait, Jézus is keres téged, és utat készít számodra az üdvösséghez.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Július 2-án csütörtökön következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét Mózes 5. könyvének 9. fejezetében a 26. versként olvashatjuk. Ó Uram, Uram, ne íts ki népedet, a te örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál. Nap újszövetségi igéjét Máté szerinti evangélium első fejezetében a 21. versként találjuk. Az angyal ezt mondta Józsefnek, Mária fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Küld valakit az Úr, aki ember marad az embertelenségben. A 20. század legnagyobb világégései ráébresztettek néhányakat, hogy lépni kell a szervezett embertelenség ellen. Voltak, akik megtették, még úgy is, hogy tudták, nemhogy elismerésre nem számíthatnak, de az életüket is kockára teszik. Csak 3 név. Raúl Wallenberg, Slakta Margit, Sztelló Gábor. Wallenberg állítólag egy magyar nyomdászt bízott meg azzal. Készítsen a svéd nagykövetségtől kapott védlevelekről 5000 nagyon pontos másolatot, hogy minél több életet menthessen meg. Gyanús tevékenysége miatt szovjet fogságban halt meg. Slakta Margitot az egyetlen igazi férfinak nevezték a nemzetgyűlésben, mert minden időben kiállt a Biblia igazságáért. Kiállása miatt menekülnie kellett Magyarországról. Sztelló Gábor válogatás nélkül mentette a magukra maradt gyermekeket, akit csak talált a háborúban és a nélkülözés utána következő éveiben. Emiatt többször az életével játszott. Csak 3 nevet soroltam fel azok közül, akik nem kérdőjelezték meg, hogy emberek akarnak maradni az embertelenségben. Olyan jó lenne, ha több olyan ember lenne a világban, aki azt nézi, kit menthet meg, és senki, aki azt nézi, kit gyilkolhat meg. Jézus Krisztustól megtanulható az elesettet felemelő szeretet. Bárcsak megtanulná már a világ. A nap imádsága. Köszönöm, Uram, hogy küldesz szabadítókat, akik legalább részben enyhítik a világban szüntelenül jelenlévő embertelenséget. Csak remélni tudom, hogy a jövőben is így lesz, és mindig lesznek olyanok, akik segítenek a bajba jutottakon. Kérlek, vigyázz mindazokra, akik a világban bárhol üldöztetést szenvednek, vagy életveszélyben vannak. Vigyázz szeretteimre is, hogy ne kelljen ilyet átélniük. Ámen. Gerlai Pál áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Ó, Uram, Uram, ne írts ki népedet, a te örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál. És a nap újszövetségi igéje, az angyal ezt mondta Józsefnek, Mária fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.

A sértődés olyan cselekedeteket jelent, mint például valakinek a megalázása, megsértése, bántása vagy igazságtalan bánásmód. Ez jelenthet súlyos sértést, de jelenthet akár visszaélést is. Egyesek embertársukat, mások Isten sértik meg. Sokan szavakkal, de vannak, akik magatartással, viselkedéssel bántják a másik embert, esetleg az Urat. Jakab apostol hangsúlyozza levelében, hogy mindnyájan sokféleképpen megsértődünk. Mintha azt mondaná, hogy mindegyikünk számtalan és sokféle sértés célpontja vagy forrása. Így a sérelmek ilyen sokaságával szembesülve, jó, ha mindannyiunknak szokásává válik az azonnali megbocsátás. Sokan azonban túlérzékenyek, és belsővé teszik mások sérelmeit, ami mély bántódást okoz.

Dávid király éppen Bahurimban, egy Jeruzsálem és az olajfák hegye melletti faluban haladt át, amikor Saul családjának egy Simi nevű tagja jött oda átkozódni. Gyere csak, gyere, te vérengző és elvetemült ember! Ekkor Abisai, a király egyik főtisztje, így szól Dávidhoz. Hogy meri ócsárolni az én uramat, királyomat, ez a döglött kutya? Hadd menjek oda, hogy levágjam a fejét. Dávid azonban nem élt a hatalmával, hogy megölje, hanem úgy vette a sértést, hogy az elgondolkodtatásra ad okot, és Isten kezébe adja az ügyet. Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr, mondta Dávid, és javamra fordítaná ezt, hogy ma ócsároltak engem. Egy észak-koreai védelmi miniszter egy katonai parádé közben elbóbiskolt. Ezt Kim Jong-un, Észak-Korea vezetője, tiszteletlenségként értelmezte, és állítólag a tábornok életébe került az elalvása. Észrevették, hogy egy bűncselekmény attól függően lehet súlyos vagy nem súlyos, hogy miként értelmezik a tényeket? Észrevetted, hogy egy sértés tudatosulása attól függ, hogy kit vesznek célba? Az előbb említett esetekben a két méltóság szabadon eldönthette, hogy a tett sértésnek minősül-e, vagy sem. És ráadásul mindegyikük szabadon eldönthette azt is, hogy miként viselkedik ennek megfelelően.

A keresztény élethez hozzátartozik a türelem és az alázat. Különösen akkor, amikor igazságtalanság vagy sérelem ér bennünket. Ne engedjük, hogy a gőg és az önérzet irányítsa szívünket. Ha sértés ér, ne válaszoljunk hasonló sértéssel, hanem viseljük el azt Krisztus lelkületével. A sértődés sokszor az önző természet megnyilvánulása, és Krisztus követőinek meg kell tanulniuk nem a saját igazukat, hanem Isten dicsőségét keresni. Nagyon sokan nem veszik észre, milyen fájdalmat okoznak másoknak a kemény szavakkal, vagy egy megvető tekintettel. Isten azonban számon tart minden ilyen cselekedetet.

a megalázás vagy bántás, legyen az nyílt vagy burkolt, keresztényként sohasem igazolható, mert Krisztus minden embert szeretettel és méltósággal kezelt. Ő nem válaszolt vádaskodó szavakra. Türelemmel viselte a sérelmet, és ezzel mutatta meg valódi nagyságát. Az igaz keresztény nem az igazságtalan bánásmód ellen tiltakozik először, hanem az Úrhoz fordul, és engedi, hogy Isten ítéljen igazságosan. Ha valaki megbántott, ne tarts haragot, hanem keresd a békét. Aki nem bocsát meg, az nem nyerhet bocsánatot. A megbocsátás nem érzelem, hanem döntés. A keresztény akkor is megbocsát, ha az igazságtalan súlyos is volt, mert ő maga is irgalmat kapott.

A mai vers azt sugallja, hogy a sértett személy belátása csökkentheti a sértettséget, és a sértés figyelmen kívül hagyása megtiszteltetés. Igaz, hogy vannak mély sebek, melyek felett alig ha lehet elsiklani.

A bölcsesség türelmessé teszi az embert, és dicsőségére válik, ha elnézi a vétket. Példabeszédek könyve, 19. fejezet, 11. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: 1979. július 2-a, elhunyt Budapesten 1942. szeptember 5-én. Író, szerkesztő, református teológiát, majd jogot tanult Debrecenben, a Debreceni Hírlap segédszerkesztője volt. 1900. októberében Budapestre költözött, jogot, majd bölcsészetet tanult, de tanári szakvizsgát nem tett. 1905-ben házasságot kötött Holics Eugéniával, 1908-ban megjelent Hét krajcár című novellája a Nyugatban. 1909-ben közzétette első novellás kötetét, amelyet Adi üdvözölt. Barátságuk szellemi szövetséggé vált. 1929. decemberétől 1933. februárjáig Babiccsal közösen szerkesztette a Nyugatot. Móricz Zsigmondé volt a prózarovat. Írói szemléletmódjára ekkor az induló, őt szellemi ősnek elismerő népi mozgalom volt legnagyobb hatással. Megerősödött paraszti demokratizmusa. Magánéleti válságának mélypontján született a szegénységet és a társadalmi korlátokat is legyőző, szerelemről valló Pillangó című idill. Utolsó évtizede az induló népi mozgalomhoz közeledés jegyében telt el. Július, Szent Jakab hava. A magyar szóhasználatban említik nyárhóként, vagy az áldás havaként júliust, amely a régi római naptárban 5. hónap lévén a Quintilis 5. nevet viselte, míg nem Marcus Antonius javaslatára időszámításunk előtt 44-ben az e hónap 12. napján született Julius Cézáról nevezték el. A keresztény hagyomány az egyik apostol után Szent Jakab havának mondja, akiről minden más Jakabokkal együtt 25-én emlékezünk meg. Július hónapja a nyári mezőgazdasági munkák fő időszaka. Ráadásul a földeken dolgozók nem csoda, ha ezekben a hetekben talán más hónapokhoz képest ritkábbak a jeles napok. Július 2-a vallási ünnep, Sarlós boldogasszony napja. A keresztények a Jézussal terhes Szűz Máriának Erzsébetnél, keresztelő Szent János majdani anyjánál tett látogatására emlékeznek ekkor. Keresztelő Szent János éppen fél évvel Krisztus után született, amit június 24-én, Szent Iván napján ünneplünk. Iván a János szláv változata. Várják a jelentkezőket a Nagykálói Országos Cigánymissziós lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypásztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Nagykálón a július 18-i és 19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9 óra 30 perckor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. A jelentkezés határideje július 12-e vasárnap. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, ezért lehet számítani néhol esőre is, csak 25-31 fok várható. Pénteken újabb hidegfront érkezik, de inkább sok napsütés lesz, az északi szél erősödik, és 26-31 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba és tanítani kezdett. Csodálkoztak a zsidók ezen, és ezt kérdezték. Hogyan ismerheti az írást ez, hiszen nem is tanulta? Jézus erre így válaszolt nekik. Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, abban nincs hamisság. Nem Mózes adta el nektek a törvényt, de közületek senki sem tartja meg a törvényt. Miért akartok engem megölni? A sokaság erre ezt mondta. Ördög van benned, ki akar téged megölni? Jézus így válaszolt nekik. Egyetlen dolgot vittem véghez, és mindnyájan megütköztök rajta. Minthogy a körülmetélkedést Mózes rendelte el nektek, nem mintha Mózestől volna, hanem az atyáktól van, és szombaton is körülmetélitek az embert. Ha körülmetélitek az embert szombaton, hogy ne sértsétek meg Mózes törvényét, akkor miért haragusztok én rám, hogy egy embert teljesen meggyógyítottam szombaton? Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. János evangéliuma 7. fejezet 14-24.

0: Megpróbált hit.
1: Változik a szín. Jézus ezúttal Jeruzsálemben tanít, s ezzel keresztezi az útját a zsidó vezetőknek. Nem is volt tanítója, honnan van hát a tudása? Kérdezgetik. A nép tanácstalanul ámuldozik, a zsidó tanítók fenyegetve érzik magukat. És mit tesz Jézus? Nyugodtan és határozottan rámutat, hogy az ő tanítója Isten, aki őt elküldte. Választás elé állítja őket. Eldönthetitek ti magatok, hogy a tanításom Istentől való, vagy sem. Aki kész Istennek engedelmeskedni, az előtt ez világossá fog válni. Hogyan tudják ma eldönteni az emberek, hogy Jézus üzenete hitelt érdemlő-e? Ahogy akkoriban, úgy most sem lehet ezt távolról szemlélve tisztázni és megtapasztalni. A kérdések tárgyilagos vizsgálata önmagában nem visz minket előbbre. A hit mindig a Jézussal való személyes találkozásból fakad. S pont ez az, amire ő ebben a versben hív minket. Vizsgáljátok felül, hogy a tanításom Istentől való-e. Jézus kész válaszolni a kérdezősködésre, sőt az összeütközést sem kerüli el, ez is elgondolkodtat engem. Amikor mások megkérdezik tőlem, miben is hiszel te tulajdonképpen? Akkor gyakran félénken próbálom igazolni az álláspontomat. De mitől félek? Hiszen ez evangélium, örömhír, amit továbbadhatok. Ezt szeretném magammal vinni mára. Jézus maga hívja az embereket arra, hogy vizsgálják meg a szavait és a hitüket. Amikor másokkal a hitemről beszélek, akkor sem baj, ha azt felülvizsgálják, és akár kritikus kérdéseket tesznek fel vele kapcsolatban.

háromféle ember van. Az egyik fajta az, amelyik megtalálta Istent és szolgálja. Ők az értelmesek és boldogok. A másik, amelyik minden igyekezetével keresi, de még nem találta meg, ők a boldogtalanok és értelmesek. A többi, aki úgy él, hogy nem keresi és nem is találta meg, ők a balgák és boldogtalanok.

Jussunk közelebb most közös imánkkal gondviselőnkhöz, hogy részesei lehessünk kegyelmének, ránk terjeszthesse áldó kezét, megadva lelkünk békéjét.

Irgalmas atyám, hozzád emelem föl e reggeli órában szívemet. Sok jót tettél velem egész életem folyamán, és az elmúlt éjjel is. Nem vagyok méltó mind erre a jó téteményedre, de nálad van a bocsánat. Mennyire hálásnak kell tehát lennem, hogy minden nap újra elfogadsz. Már e nap kezdetén is megadott nekem a bűnbocsánatot, hogy régi vétkeimtől mentesen kezdhessem el napi munkámat, és tisztelettel szolgáljak neked. Fordítsd magadhoz szívemet, hogy törvényed útján járja. Kérlek, fogadd el hálámat. Hálát adok, hogy itt a reggel. Hálát adok, hogy fény ragyog. Hálát adok az új napért. Hálát adok, hogy adsz elém célt, és kezed vezet. Hálát adok, hogy munkát küldesz. Hálát adok, hogy minden sértést megbocsájthatok. Hálát adok, hogy lelkem fényes, és boldog vagyok. Hálát adok a vidám percekért, hálát akkor is, ha szomorú leszek. Hálát adok, hogy minden percem te néked szánhatok.

0: közreműködtek Sümegyné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 2. A keresztény mitológia úgy tartja, ezen a napon látogatta meg Mária, méhében Jézussal, unokatestvérét Erzsébetet, aki szintén gyermeket várt, keresztelő Jánost. A vizitáció a képzőművészetben gazdag ihlető forrás. Egyik igen értékes darabja nálunk az 1500 körül keletkezett Emmes Mester kép a selmecbányai főoltárról. A római katolikus egyházban július 2. a Sarlós boldogasszony ünnepe, ahogy Sík Sándor írja, aranyhúrját a domb mögött hangolja már a nyár, nagyasszony napja. A Sarlós megnevezés onnan származik, hogy ebben az időszakban kezdődött az aratás, és Mária ennek patrónája. A sarlóval arattak az asszonyok, a férfiak pedig a kévét kötötték. A pap megáldotta az arató eszközöket ezen a napon.
2: 1849-ben, e napon a hazát védve a csatamezőn vesztette életét Gábor Áron, aki az 1848-49-es szabadságharcban őrnagyként a honvéd tüzéreknél szolgált. Székely kisbirtokos vagyonát pénzét tette, hogy a honvédsereg számára ágyukat tudjon önteni. Részt vett az ágyúkezelők kiképzésében is. Az ágyúi közül egyetlen egy maradt fönn, mely sok viszontagság után a Székely Nemzeti Múzeum tulajdonában van. A népdal híven őrzi emlékét. Nehéz a rézágyú, felszántja a hegyet, völgyet. Édes rózsám, a hazáért el kell válnom tőled.
1: Hermann Hesse német-svájci író, költő, 1877-ben született. A protestáns nevelés, az intellektuális családi légkör és az India iránti rajongás befolyásolta Hesse szellemi fejlődését. A belső ellentmondások rajza a világsikert hozó, a pusztai farkas, a tisztaság vágya szövi át a Siddhártha című regényét. Kiemelkedő bölcseleti esszéregénye az üveggyöngyjáték. Arszpoétikája: nem az a dolgunk, hogy kitaláljunk magunknak egy sorsot, hanem az, hogy megtaláljuk saját magunkat, s azt teljességgel és töretlenül éljük végig. Stabil értékrendű irodalomkritikus. 3500 könyvkritikát írt. 1946-ban életművéért, amely egyre inkább elmélyült, mind merészebbé és impozánsabbá fejlődött a klasszikus humanista ideálokat ábrázolva, valamint stílusművészetéért irodalmi Nobel-díjat kapott.
2: E napon született 1879-ben Móricz Zsigmond, a realista próza mestere, újságíró, szerkesztő. Hírnevét a Nyugatban 1908-ban megjelent Hét Krajcár című elbeszélése hozta meg. 1909-ben közzétette első novellás kötetét. Ady Endre üdvözölte, barátságuk szellemi szövetséggé vált. 1929-től 33-ig Babits Mihállyal szerkesztette a Nyugatot, 1939-től a Kelet népét önállóan, haláláig. Gazdag életművéből kiemelkedik az Erdély trilógia, a Légy jó, mint halálig, a Rokonok és az Árvácska. Eszmeiségét aforizmája híven tükrözi. Romlott szívvel a legeszesebb ember sem fog az emberiségre áldásos cselekedeteket elkövetni, jó és nemes lélekkel azonban a legkorlátoltabb ember is hasznos tagjává lesz a társadalomnak.
1: Melis György, operaénekes, bariton, 1923-as születésű érdemes és kiváló művész. 1989 óta az Operaház örökös tagja. 1991-ben ünnepelték 2000. operai föllépését a Cosi Van Tutte-ban. Szerte Európában és a tengeren túlon is, Egyesült Államok, Mexikó, nagy sikerrel vendégszerepelt. A legnagyobb elismerést Mozart Don Giovanniával aratta. A milánói Scalában Marton Évával énekelte a kék szakállú herceg várát.
2: 1933-ban volt az ünnepélyes kapavágás, mellyel kezdődött a Pesterzsébet klapkatéri református templom építése Szeghalmi Bálint tervei alapján. Fölszentelése a háború közbejötte miatt 1967-re húzódott.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az igaz ember ajka kedvesen tud szólni, a bűnösök szája pedig csak álnokul. Példabeszédek könyve 10. fejezet, 32. vers.

Van egy ismerősöm, aki feslett életet él. Nem riad vissza a hazugságtól és a csalástól sem. Indulatos és törtető természetű. Egyszer kijelentette, hogy neki tiszta a lelki ismerete, mert nem is használja. Sok Biblia szövegben fordul elő az a szó, hogy istentelen. De mit is jelent? Arra az emberre alkalmazzák, aki hitetlen, Istent nem ismerő, Isten tagadó és gonosz.

0: Hogy függenek ezek a jelzők össze? Aki tagadja az Úr létezését, nem hisz benne, és konokul elfordul tőle, az mindennek a mértékévé az ember teszi, vagyis magához, a saját önző énjéhez, akaratához szab mindent. Ha pedig önző módra él, akkor bármilyen áron kielégíti a saját vágyait, kívánságait. Aki így tesz, valóban nem ismeri őt, a szeretet Istenét. Így nem képes önmagától a tisztánlátásra, ezért gyakran gonosz dolgokat művel és hazug a beszéde. Ezzel csak bajt hoz magára. Természetesen nem arra célzok, hogy mindenki, aki még nem ismeri Istent, megátalkodott gonosz. Nekem is sok olyan kedves ismerősöm és barátom van, akik talpig becsületesek, őszinték, példaértékű szeretet lakik a szívükben, szolgálatkészek és törődnek másokkal. Hiszem, hogy a Jóisten a lelki ismeretükön keresztül munkálkodik bennük. Arra szerettem volna utalni, hogy milyen értelemben használja a Biblia ezt a különleges kifejezést, hogy istentelen.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. A Szentírás tanulmányozása.
1: A mai ige Római Levél 15.4. Mert amiket régen megírtak, a mi tanulságunkra írták meg, hogy álhatatossággal és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. Gondolatok az ígéről. Ez a szent könyv kiállta Sátán támadásait, aki gonosz emberekkel szövetkezett, hogy mindent, ami Isten jellemét tükrözi, sötétségbe és homályba burkoljon. De az Úr megőrizte ezt a szent könyvet jelenlegi formájában, az ő csodálatos erejével. Ez egy térkép vagy útikalauz az emberi családnak, amely megmutatja a mennybe vezető utat. Ez az üzenet az útikalauz egy bukott világ lakói számára, amelyet megörököltek azért, hogy miközben tanulmányozzák és engedelmeskednek az irányításnak, egyetlen lélek se tévedjen el az úton. Soha nem volt olyan idő, amikor fontosabb lett volna Krisztus követőinek a Bibliát tanulmányozni, mint napjainkban. Megtévesztő hatások érnek bennünket minden oldalról, és elengedhetetlen, hogy tanácskozzunk Jézussal, a legjobb barátunkkal. Dávid kijelenti, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. 119. Zsoltár 11. verse. Mennyien estek bűnbe azért, mert nem tanulmányozták Isten igéjét imádságos lelkülettel, nem érzékelték a bűn bűnösségét, és nem fedezték fel, hogyan tudnának álhatatosan ellenállni annak. Amikor a kísértés rájuk tör, védtelennek tűnnek, és nem ismerik az ellenség eszközeit. Veszélyes időkben élünk, és amikor közeledünk a föld történelmének lezárulásához, nem lesz biztonság azok számára, akik nem ismerik Isten igéjét. Minden, ami megrostálható, meg lesz rostálva. Isten gyermekei elérték zarándoklatuk legkritikusabb részét, mert az ellenség hálókkal és buktatókkal veszi körül őket, és mégis az Úr útmutatásával, amely világosan feltárul az ő igéjében, biztonságban járhatunk, és nem kell botladoznunk. Lapjain keresztül mennyei hang vezet bennünket. Az Isten ígéje iránti engedelmesség az egyedüli védelmünk a világot pusztulásba taszító bűnök ellen.

amikor megállsz egy percre csendben. Meghallod őt a szívedben. Nem sürgetsz, nem kérsz számon semmit. Csak halkan szól. Veled vagyok mindig.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Hadd mutassam meg, hogy mi az én szándékom veled a mai napra. Folyamatosan vezetlek, úgyhogy megnyugodhatsz, így pedig képes leszel élvezni jelenlétemet itt, a jelenben. Jól élni fegyelem és egyben művészet kérdése. Összpontosíts arra, hogy közel maradj hozzám az isteni művészhez. Szoktasd gondolataidat a bennem való bizalomra, miközben véghez viszem szándékaimat az életedben. Imádkozz mindenért, az eredményt pedig hagyd rám. Ne félj az akaratomtól, mert azáltal a számodra legjobbat valósítom meg. Vegyél mély levegőt, és vesd magad a bennem való teljes bizalom mélységeibe. Alant vannak az örökké való karjaim.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ötödik Zsoltár, harmadik és negyedik verse. Mózes ötödik könyve, 33. fejezet, 27. verse.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 24. rész. Látomás a két kosár fügéről. Ezt mutatta nekem látomásában az Úr. Két kosár füge volt letéve az Úr temploma előtt. Ez azután történt, hogy Nebukadnezar, Babilónia királya fogságba vitte Konnyáhút, Jójákin fiát, Júda királyát és Júda vezetőit, meg a mesterembereket és várépítőket Jeruzsálemből, és elvitette őket Babilóniába. Az egyik kosárban nagyon jó fügék voltak, amilyenek a korai fügék. A másik kosárban igen rossz fügék voltak, ehetetlenül rosszak. Ezt kérdezte tőlem az Úr. Mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem. Fügéket. A jó fügék igen jók, a rosszak pedig igen rosszak, ehetetlenül rosszak. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Ezt mondja az Úr, Izrael istene. Ahogy ezekre a jó fügékre nézek, olyan jó szándékkal nézek majd Júda fogjaira is, akiket a káldeusok országába küldtem erről a helyről. Jó szándékkal tekintek rájuk, és visszahozom őket ebbe az országba. Felépítem őket, és nem döntöm romba. Elplántálom, és nem gyomlálom ki őket. Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám. De amilyenek a rossz fügék, amelyek ehetetlenül rosszak, mondja az Úr, olyanná teszem Citkiját, Júda királyát, vezető embereit és Jeruzsálem maradékát, akik itt maradtak ebben az országban, meg azokat is, akik Egyiptomba települtek. Elrettentő példává teszem őket a föld minden országa számára. Szitokszóként, átkaikban példálózva, maró gunnyal fogják emlegetni őket mindenütt, ahová csak szétszórom őket. Fegyvert, éhínséget és dögvészt bocsátok rájuk, amíg csak el nem tűnnek arról a földről, amelyet nekik és őseiknek adtam.

0: Mai szakasz, Jeremiás 24. rész. Miután Jeremiás elvitte Isten üzenetét a királyokhoz, hercegekhez, prófétákhoz és papokhoz, a figyelmét az átlag emberekre fordítja. A szöveg valóban tartalmaz valamennyi üzenetet a királyoknak és a papoknak, mégis ez a fejezet ugyanúgy szól a kézműveseknek és ácsoknak, az egész nemzethez szól. A szövegben két kosár gyümölcs szemlélteti Isten üzenetének lényegét. Az egyik kosárban tökéletes fügék vannak, érettek és készek a fogyasztásra. A másik kosárban rothadt fügék vannak, amiket nem lehet megenni. Figyeljük meg, hogyan mutatja ez a nép két különválasztott csoportját. A bálványimádás és a politikai és lelki vezető kütlenségének ellenére mégis van egy nagy csoport, Isten népe, akiket igen jó fügének jellemez. A másik csoport az élet népszerűbb oldalát választotta, hűtlen és teljesen romlott lett. Ez az üzenet elég elkeserítő lehetett a jó embereknek. Akiket a rossz fügékkel jellemeztek, már olyan távol voltak Istentől, hogy nem lehetett megmenteni őket. Viszont a jó fügékkel ábrázoltak, a babiloni fogságba kerülnek a jövőben. És Isten azt mondja, hogy mindez a saját érdekükben. Ez az, ami képbe hozza azt a valóságot, hogy Isten útjai nem mindig a mi útjaink. Annak idején, Mózesen keresztül Isten megmondta az ősöknek, hogy mi lesz akkor, ha a nemzet hűtlen lesz, és más isteneket követ. Mózes 5. könyvének jövendőlései egyértelműek. És az idő eljött. Ezt a jövendőlést két helyen találjuk meg. Az egyiket ebben a fejezetben, a 8-tól 10-ig tartó versekben. A király és a terület lakosainak nagy része, valamint azok, akik Egyiptom földjére menekültek, meg fogják tapasztalni a halált. A másik hely, a Krónikák 2:36-ban található, ahol a Szentírás följegyzi, hogy a vezetők és a nép egyre többet vétkezett. Isten könyörgött nekik a prófétákon keresztül egészen addig, amíg nem maradt megoldás. Ekkor az ítéletek hullámokban szakadtak rájuk. Azok, akik túlélték a pusztítást, a jó fügék, elhurcoltattak Babilonba, mint rabszolgák. Addig kellett Babilonban maradniuk, amíg a földterületek megkaphatták azokat a szombatokat, amelyek elmaradtak abban a 70 évben, amikor folyamatosan dolgoztak rajtuk. Isten megparancsolta, hogy pihentessék a földet minden 7. évben, de az emberek úgy döntöttek, hogy ez gazdaságilag nem kifizetődő. Ezért Isten most megengedi, hogy a föld megtisztuljon, és kárpótlásul pihenjen azon évek miatt, amikor Isten szavát figyelmen kívül hagyták. Viszont az 5.-7. versekben Isten bemutatja nagy terveit a jó fügéknek, miszerint elviszi őket a földjükről, hogy elkerülhessék az ítéletet. Megígéri, hogy új szívet ad nekik, így jobban megismerhetik őt. Megígéri, hogy az Istenük lesz, és mivel új szívük lesz, ezzel az új szívvel fognak hozzáfordulni. Nekünk is erre van szükségünk, teljes elkötelezettségre, szilárdan reátekinteni. Szükségünk van olyan szívre, amely teljesen elfordul a bűn pusztító erejétől. Nem lesz több langyos Laodícea, csak teljesen a megváltónak átadott szív.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Galácia beliekhez írt levél, 2. fejezet, 20. vers. A drága Isten fia, az üdvözítő ott függött a kereszten. Teste bántalmazásoktól vérzett. Kezei, amelyek oly gyakran tárultak szét áldást osztón, fához voltak szegezve. Lábai, amelyek fáradhatatlanul járták a szeretet és az irgalmasság ösvényét, gúzsba voltak kötve. A szeretet fejet tövis korona övezte. A halvány ajkakat eltorzította a fájdalom. És minden, amit az üdvözítő elszenvedett, mi érettünk történt. A te bűneid terhét hordozta. Te éretted törte meg a halál hatalmát, és nyitotta meg újból a paradicsom kapuit. Ő, aki lecsillapította háborgó tengert és járt a tajtékzó hullámok felett, ő, aki ördögöket töltött el rettegéssel és betegeket gyógyított, aki megnyitotta a vakok szemeit és a halottaknak új életet adott, önmagát adta áldozatul, hogy téged megmentsen, hogy mindenkin segítsen, hogy mindnyájunkat megváltson.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A tökéletes alkotás. Nem akkor alkottál tökéleteset, ha már nem tudsz mit hozzátenni, hanem akkor, ha már nem tudsz mit elvenni belőle. Antoine de Saint-Exupéry.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Légy alázatos. Hajtsd fel a takarót a lábánál, és feküdj oda. Ő majd megmondja neked, hogy mit csinálj. Rút könyve 3. fejezet 4. vers. Rút moábita volt, és a törvény értelmében nem vegyülhetett a zsidókkal. Sem ammonita, sem moábita nem léphet be az Úr közösségébe. Mózes 5. könyve 23. fejezet 3. vers. Ám ha Istennek terve van az életeddel, akkor közbelép és ezt mondja. Neveden szólítottalak, enyém vagy, drágának tartalak és becsesnek, és embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. Ízsaiás prófita könyve 43. fejezet, 1. és 4. vers. Amikor Boáz elhalmozta Rútot kedvességgel, Rút letérdepelt elé, és ezt kérdezte tőle. Hogyan nyerhettem el jó indulatodat? Rút könyve 2. fejezet 10. vers. Figyeld meg Boáz válaszát. Elbeszélték nekem részletesen mindazt, amit tettél. 11. vers. Naomi ezt tanácsolta Rútnak, amikor látta, hogy Boáz szeretettel fordult hozzá. Nézd csak, Boáz a rokonunk, akinek a szolgáló leányaival voltál, ma éjjel árpát tisztít a szírűn. Mosakodj meg, kend meg magad, vedd fel a ruhádat és menj le a szírűre. Ne mutatkozz az előtt a férfi előtt, amíg be nem fejezte az evést és az ivást. Amikor lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol lefekszik, azután menj oda, hajtsd fel a takarót a lábánál, és feküdj oda. Ő majd megmondja neked, hogy mit csinálj. Rút könyve 3. fejezet, 2-től a 4. versig. Rút Boáz lábánál kezdte, és az oldalán végezte. Ne mutatkozz, hangzott a bölcs tanács. Ne tolakodj, ne próbálj.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az összetartozás jegyében ma kezdődik a Csángó magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó testvéreik, a szervezői,

0: és a házigazdái a ma, július 2-án Brassóban kezdődő harmadik Csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásukat. Megrendezik idén is a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között Balaton-Szárszón. A találkozó középpontjában ezúttal mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A 4 napos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A 4 napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg. A Balaton-Szárszói Solideo Gloria Hotel és konferencia központban. A részvétel előzetes egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-ig lehet a rendezvény.református.hu felületen. Templomokat nyit meg a hőség elől menekülőknek az egyház. Az elmúlt napok melegsége az egész országra erős hatással volt, és szinte mindenki valamilyen menedéket keresett a forróság elől. Éppen ezért annyira megható gesztus Székely János szombathelyi megyés püspök bejelentése, mely szerint az ország templomai a következő hetekben a legforróbb órákban is kinyitnak majd, hogy az emberek itt hűlhessenek le. Az egyházi vezető kiemelte, hogy a régi templom épületek hűvös klímája tökéletesen alkalmas arra, hogy néhány percre megpihenjünk benne, ráadásul csend, a nyugalom és az ülőhely mellett még egy pohár vizet is kaphatunk, ha betérünk. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, ezért lehet számítani néhol esőre is, csak 25-31 fok várható. Pénteken újabb hidegfront érkezik, de inkább sok napsütés lesz, az északi szél erősödik, és 26-31 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Reggeli csendesség. Igazi megnyugvást csak Istennél találsz.

Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.

Manapság alig találkozni olyan emberrel, aki ne panaszkodna fáradtságra. Aki ne elégedetlenkedne amiatt, hogy milyen sok a tennivaló, mennyit kell rohangálni egész nap. Ilyen körülmények közepette olyan jó tudni, hogy van valaki, akinek nem csak akkor kellünk, amikor jól teljesítünk, amikor sikeresek vagyunk. Jézus akkor is vár ránk, amikor erőtlenek és kimerültek vagyunk. Pihenést és feltöltődést sok helyen találhatunk, de igazi megnyugvást csak nála. Hiszen a félelmeinktől, a lelki terheinktől maradéktalanul csak általa szabadulhatunk meg. Jézus sohasem küld el magától téged a bűneid vagy a megfáradásod miatt. Sőt, éppen ellenkezőleg, magához hív. Gyere hozzám, te, aki az élet terheit hordozod. Jöjj és pihenj meg nálam. Engedd, hogy szeresselek és megelevenítselek.

Nem baj, ha most nagyon üres és puszta a lelked. Ha úgy érzed, hogy halott vagy, nincs benned élet. Ez azt jelenti, hogy mindennél jobban szükséged van Jézusra, arra, hogy elidőzz az ő jelenlétében. Persze megpróbálhatsz máshol is segítséget, felüdülést találni, de az igazi megoldás az Úrnál van. Különösen akkor, ha a fáradtságodat az okozza, hogy nem Istenbe helyezted a bizalmadat, és eltávolodtál az élet forrásától.

Ha van rá lehetőséged, térj be még ma egy templomba, és térdelj Jézus elé. Tárd fel előtte a szíved titkait. Mondj el neki mindent, semmit vissza nem tartva, és engedd meg, hogy rámutasson a problémáid, a csüggedésed, a kimerültséged valódi okára. Talán nem egyértelmű számodra, hogy hogyan jutottál erre a pontra, de ő, aki a szívek vesékvizsgálója, mindent tud rólad. És bármennyire is hihetetlennek tűnik számodra, már a megoldás elő van készítve nála. Alig várja, hogy megossza ezt veled.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 2-a. Korintusiakhoz írt első levél 15. fejezet, 50-től 57. versig. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezeket a sorokat Békési Sándor lelkipásztor temetési istentisztelete után írtam. A búcsúztató igei üzenetei, bizonyságtételei olyan erővel hirdették a feltámadás üzenetét, hogy a sírkertben az élet érezhető módon törte meg a halál diadalát. Isten életre teremtette az embert, a feltámadás az élet győzelmét hirdeti. Az evangélium erővel hirdeti a bűn fájdalmait, terheit hordozó lelkek számára. Teljes a diadal a halál fölött. A halál fullánkja megsebzi, megrabolja az embert, a feltámadás ígérete már a földi élet során a létezésnek újra értelmet, örökkévaló reménységet ad, megváltoztatja az ember életét, a romlandóság börtönéből megszabadít, és a romolhatatlanság mennyei világába nyit kaput. A feltámadott Krisztusba vetett hit megváltoztat mindent. A lelki halál állapotából új életre támaszt, az elmúlásból az örökké valóságba emel, a haldokló kapcsolatokat újjáéleszti, az élettelen, kegyeskedő hitet élővé teszi, a bűn rabságában szenvedőt megszabadítja. A bűn által megfertőzött világ halálra van ítélve. A halál fogságában szenvedő romlandó testünk nem örökölheti az Isten dicsőségét. De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Győztes vagy? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai jáhítatot Peter Caligiuri írta a Floridából, az Egyesült Államokból. Ne add fel! Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Lukács 18:1. Isten tudja, hogy vannak napok, amikor elhagyjuk az imádkozást. Talán úgy gondoljuk, hogy vannak nagyobb problémák is a világon, vagy úgy érezzük, hogy Istent nem érdekli az imánk. Jézus azonban nem csak több imára szólított minket, hanem elmondott egy példázatot egy özvegyasszonyról és egy bíróról. Az özvegyasszonyról nem sok részletet tudunk, de azt gondolom, nem voltak politikai kapcsolatai, és nem volt gazdag. Nem ismerjük pontosan, mi volt a probléma, de tudjuk, hogy konfliktusa volt valakivel, és a bíróhoz fordult segítségért. Eleinte a hamis bíró nem volt hajlandó segíteni neki, de az asszony nem adta fel. Továbbra is a bíró nyakára járt. Elképzelem, ahogy naponta oda megy hozzá, kopogtat az ajtón, és a bíró felmordul. Ó, ne, már megint ő. Talán valóban bosszantotta az asszony kitartása, de ő csak azt akarta, hogy a bíró tegye a dolgát. Végül a bíró igazságot szolgáltatott neki. Elképzelem, ahogy az égnek emeli a kezét, és azt mondja, rendben, megteszem, csak hagyd békén. Jézus példázata emlékeztet minket, hogy Isten egy cseppet sem hasonlít arra a bíróra. Isten hallani akar minket. Teremtők szeret minket, és a legjobbat akarja nekünk. Ezért soha nem szabad feladnunk az imádkozást. Drága édesatyánk, taníts, hogy minden körülmények között bízunk te benned. Amen. Napi gondolat. Kitartóan fogok imádkozni, mert Isten figyel rám. Imádkozunk azokért, akik felhagytak az imádkozással.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Móricz Zsigmond, a jeles író, 1879-ben jött erre a földre, és alkotói pályaíve a Nyugat szerkesztőségétől Adi barátságán át a Kelet népéig, s a legjelentősebb nagyrealista, de a lélek mélyeit is föltáró regényíró címig ívelt.

Móri Zsigmond, a gyermek hazamegy. A gyermek az ősi házba, öreg szülői kedves körébe, hol a diófalombja bókol, hol a mogyorós mókusa libeg, hol szűz virágok koszorúja int, siet, jön, vágyik az ősi lelkek édes otthonába. S a vándor, aki evez a bánat tengerén, a vándor, aki száll a garabonciás köpenyén, szívén ütést, lelkén örömet, életén boldog fordulást érez, búsító ködök mélyén édes fényt talál. Hogy a köd mélyén ember és ember egymás kezét, egymás szívét keresi, mint eltévedett gyerekek az élet vadvásárjában, és ó, csoda! Egymást nem értők együtt mennek tovább, bokrok s bozótok, farkasok és kígyók szigorú telében, egymást meglelik. Ó, szűnjön meg a magába maradt árva lelkek félelmes bánata! Csattanjon ki az akarat erő, ezernyi élet csírát istápoljon föl a tavasz napjaira. Mert nem a sírás, nem a könny törlés, hanem a termő élet az emberé. Jöjjön az értés, jöjjön a jóság, jöjjön a szerelem, a jövő úttörője. A szent úté, amelyen vígan dübörög az élet szekere, előtte a munka, fölötte az áldás.

0: úgy szeresd az embereket, ahogyan Krisztus szerette őket.
1: Találkozások. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. János evangéliuma 15-12. Gondolatok az ígéről. Jézus kora gyermekségétől fogva olyan életet élt, amely az alázatosság, szorgalom és engedelmesség tökéletes példája volt. Mindig gondoskodó, figyelmes volt mások iránt, és önmegtagadást gyakorolt. A menny pecsétjét viselve jött el, de nem azért, hogy ő neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Krisztus önzetlen élete mindnyájunk számára példa. Jelleme a mintaképe annak a jellemnek, amely bennünk is kiformálódhat, ha követjük megváltónkat. A tapintatosság és a jó ítélőképesség sokkal hasznosabbá teszi a munkánkat. Kedvesen kell bánnunk azokkal, akiknek a hite és a tantételei különböznek a miénktől, mert ők is Krisztus tulajdonai, és találkoznunk kell velük a végső számadás nagy napján. Szemtől szemben állunk majd az ítéletkor, és akkor már nem úgy fogjuk értékelni gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket, ahogyan most tesszük, hanem úgy látjuk majd mindezeket, amilyenek a valóságban voltak. Isten kötelességünké tette, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Krisztus szeretett bennünket.

0: Egy kis élet.
1: A ti mennyei atyátoknak sem az az akarata, hogy ezek közül a kicsinyek közül egy is elvesszen. Máté evangéliuma 18. fejezet 14. vers. Hány éves? Kérdeztem. Miközben a sebész egy fiatal szívben elhelyezte az utolsó szálakat a két pitvar közötti lyuk lezárására használt tapasz körül. És meg tudja tartani, amíg ezt befejezzük? Egy hideg, szürke arcú, levegőszomjas és most már szinte zsibbadt 3 éves kislányt szállítottak a nepáli Katmanduban, a Tribhuvan Egyetem oktató kórházának hatágyas intenzív osztályára. Dr. Glenn van Arsdell, én és nepáli munkatársaink az aznapra tervezett 3 gyermek közül a 2. műtét befejezésére siettünk, miközben vezető anesteziológusunk, Dr. Stanley Brower segítette az újraélesztő csapatot kétségbeesett erőfeszítéseinkben, hogy életben tartsák a 3 éves kislányt. A tengeren túli Loma Linda Egyetem szívsebész csapatának tagjai ma a lehető legtöbbet mutatták meg abból, amit Isten mindegyiküknek adott, mivel a majdnem halott gyermeknek esélyt adtunk a sürgős műtétre, amelyre szüksége volt, hogy megőrizze életét és reményét a jövőre nézve. Kevesebb mint 30 perc alatt szélesre nyitottuk a beleszületetten zárt szívbillentyűt, amely összekötötte a szívét a tüdejével, és helyreállítottuk a normális keringést a tüdejében és a testében. Újabb 30 perc elteltével, kissé merev, de megmentő élet ragyogásával hagyta el a műtőt, amely új életet ígért. A kislány teljesen felépült, talán jobban példázza a Teremtő mindannyiunk iránti szeretetét, mint bármelyik 30 kisgyermek, tinédzser és kisgyermek, akiknek a rövid nepáli missziónk során rendbehoztuk a rosszul kialakult szívét. Ez a kis élet, Isten új életre vonatkozó mindennapi ígéretének hasonmásává vált, egy olyan ígéreté, amelyet igyekszünk példázni a munkánkkal, egyenként és csapatként itthon és külföldön. Ez a kis élet mindannyiunkat megérint Isten reménységének üzenetével. Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. 23. Zsoltár 4. vers. Néha jelentéktelennek érzed magad. Fogadd meg a valóságot, hogy Isten nem akarja, hogy bármelyik gyermeke elvesszen. Mint a pásztor, aki keresi elveszett juhait, Jézus is keres téged, és utat készít számodra az üdvösséghez.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 2-án csütörtökön következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét Mózes 5. könyvének 9. fejezetében a 26. versként olvashatjuk. Ó Uram, Uram, ne íts ki népedet, a te örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál. Nap újszövetségi igéjét Máté szerinti evangélium 1. fejezetében a 21. versként találjuk. Az angyal ezt mondta Józsefnek, Mária fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Küld valakit az Úr, aki ember marad az embertelenségben. A 20. század legnagyobb világégései ráébresztettek néhányakat, hogy lépni kell a szervezett embertelenség ellen. Voltak, akik megtették, még úgy is, hogy tudták, nemhogy elismerésre nem számíthatnak, de az életüket is kockára teszik. Csak 3 név. Raoul Wallenberg, Slakta Margit, Stelló Gábor. Wallenberg állítólag egy magyar nyomdást bízott meg azzal. Készítsen a svéd nagykövetségtől kapott védlevelekről 5000 nagyon pontos másolatot, hogy minél több életet menthessen meg. Gyanús tevékenysége miatt szovjet fogságban halt meg. Slakta Margitot az egyetlen igazi férfinak nevezték a nemzetgyűlésben, mert minden időben kiállt a Biblia igazságáért. Kiállása miatt menekülnie kellett Magyarországról. Stelló Gábor válogatás nélkül mentette a magukra maradt gyermekeket, akit csak talált a háborúban és a nélkülözés utána következő éveiben. Emiatt többször az életével játszott. Csak 3 nevet soroltam fel azok közül, akik nem kérdőjelezték meg, hogy emberek akarnak maradni az embertelenségben. Olyan jó lenne, ha több olyan embert lenne a világban, aki azt nézi, kit menthet meg, és senki, aki azt nézi, kit gyilkolhat meg. Jézus Krisztustól megtanulható az elesettet felemelő szeretet. Bárcsak megtanulná már a világ. A nap imádsága. Köszönöm, Uram, hogy küldesz szabadítókat, akik legalább részben enyhítik a világban szüntelenül jelenlévő embertelenséget. Csak remélni tudom, hogy a jövőben is így lesz, és mindig lesznek olyanok, akik segítenek a bajba jutottakon. Kérlek, vigyázz mindazokra, akik a világban bárhol üldöztetés szenvednek, vagy életveszélyben vannak. Vigyázz szeretteimre is, hogy ne kelljen ilyet átélniük. Ámen. Gerlai Pál áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Ó, Uram, Uram, ne írts ki népedet, a te örökségedet, amely a hatalmaddal kiváltottál. És a nap újszövetségi igéje, az angyal ezt mondta Józsefnek, Mária fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.

A sértődés olyan cselekedeteket jelent, mint például valakinek a megalázása, megsértése, bántása vagy igazságtalan bánásmód. Ez jelenthet súlyos sértést, de jelenthet akár visszaélést is. Egyesek embertársukat, mások Isten sértik meg. Sokan szavakkal, de vannak, akik magatartással, viselkedéssel bántják a másik embert, esetleg az Urat. Jakab apostol hangsúlyozza levelében, hogy mindnyájan sokféleképpen megsértődünk. Mintha azt mondaná, hogy mindegyikünk számtalan és sokféle sértés célpontja vagy forrása. Így a sérelmek ilyen sokaságával szembesülve, jó, ha mindannyiunknak szokásává válik az azonnali megbocsátás. Sokan azonban túlérzékenyek, és belsővé teszik mások sérelmeit, ami mély bántódást okoz.

Dávid király éppen Bahurimban, egy Jeruzsálem és az olajfák hegye melletti faluban haladt át, amikor Saul családjának egy Simi nevű tagja jött oda átkozódni. Gyere csak, gyere, te vérengző és elvetemült ember! Ekkor Abisai, a király egyik főtisztje, így szólt Dávidhoz. Hogy meri ócsárolni az én uramat, királyomat, ez a döglött kutya? Hadd menjek oda, hogy levágjam a fejét. Dávid azonban nem élt a hatalmával, hogy megölje, hanem úgy vette a sértést, hogy az elgondolkodtatásra ad okot, és Isten kezébe adja az ügyet. Bár csak rám tekintene nyomorúságomban az Úr, mondta Dávid, és javamra fordítaná ezt, hogy ma ócsároltak engem. Egy észak-koreai védelmi miniszter egy katonai parádé közben elbóbiskolt. Ezt Kim Jong-un, Észak-Korea vezetője, tiszteletlenségként értelmezte, és állítólag a tábornok életébe került az elalvása. Észrevették, hogy egy bűncselekmény attól függően lehet súlyos vagy nem súlyos, hogy miként értelmezik a tényeket? Észrevetted, hogy egy sértés tudatosulása attól függ, hogy kit vesznek célba? Az előbb említett esetekben a két méltóság szabadon eldönthette, hogy a tett sértésnek minősül-e, vagy sem. És ráadásul mindegyikük szabadon eldönthette azt is, hogy miként viselkedik ennek megfelelően.

A keresztény élethez hozzátartozik a türelem és az alázat. Különösen akkor, amikor igazságtalanság vagy sérelem ér bennünket. Ne engedjük, hogy a gőg és az önérzet irányítsa szívünket. Ha sértés ér, ne válaszoljunk hasonló sértéssel, hanem viseljük el azt Krisztus lelkületével. A sértődés sokszor az önző természet megnyilvánulása, és Krisztus követőinek meg kell tanulniuk nem a saját igazukat, hanem Isten dicsőségét keresni. Nagyon sokan nem veszik észre, milyen fájdalmat okoznak másoknak a kemény szavakkal, vagy egy megvető tekintettel. Isten azonban számon tart minden ilyen cselekedetet.

a megalázás vagy bántás, legyen az nyílt vagy burkolt, keresztényként sohasem igazolható, mert Krisztus minden embert szeretettel és méltósággal kezelt. Ő nem válaszolt vádaskodó szavakra. Türelemmel viselte a sérelmet, és ezzel mutatta meg valódi nagyságát. Az igaz keresztény nem az igazságtalan bánásmód ellen tiltakozik először, hanem az Úrhoz fordul, és engedi, hogy Isten ítéljen igazságosan. Ha valaki megbántott, ne tarts haragot, hanem keresd a békét. Aki nem bocsát meg, az nem nyerhet bocsánatot. A megbocsátás nem érzelem, hanem döntés. A keresztény akkor is megbocsát, ha az igazságtalan súlyos is volt, mert ő maga is irgalmat kapott.

A mai vers azt sugallja, hogy a sértett személy belátása csökkentheti a sértettséget, és a sértés figyelmen kívül hagyása megtiszteltetés. Igaz, hogy vannak mély sebek, melyek felett aligha lehet elsiklani. Még így is Isten kezében lehet hagyni az ügyet, és bízni abban, hogy a seb nagysága ellenére is tiszteletre méltó dolog megbocsátani.

és dicsőségére válik, ha elnézi a vétket. Példabeszédek könyve, 19. fejezet, 11. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Sportújságírók nemzetközi napja. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 1924. július 2-án alakult meg. Ennek emlékére az 1994. szeptemberében tartott párizsi ülésen magyar javaslatra július 2-át a Sportújságírók napjává nyilvánították. 1995-ben ünnepelték először. A sport fogalma és gyakorlata a mi világunkban tönkrement, kiürült, meghamisítódott. Nem csupán a sokszor emlegetett görög értelemben nincs már érzékünk hozzá, se igényünk rá, de még a mi első modern olimpiánk célkitűzéséről is elfeledkeztünk. Legeredetibb jelentésében és gyakorlatában a sport olyan vetélkedés volt tudatosan és öntudatlanul, ami játékká lényegült át azt a vetélkedést, ami az élet maga. UFO világnap. Július 2-a az UFO világnap.

0: Tegnap, annak emlékére, hogy 1947. július 2-án történt az úgynevezett Roswellit UFO eset. Akkor állítólag egy UFO suhant le az új-mexikói Roswell külső részén. A légierő illetékesei mindent tagadtak. Szerintük csupán egy meteorológiai léggömböt fogtak. A rejtély azonban 2007-ben váratlan fordulatot vett. A támaszpont sajtókapcsolati ügyeit intéző Walter Haut hadnagy egy esküvel hitelesített nyilatkozatot hagyott hátra, miszerint az időjárási ballon csak fedősztori volt, a valódi tárgyat a hadsereg egy közeli hangárban tárolta. Máig is sok vita tárgya a földön kívüliek jelenléte. Nincs szilárd bizonyíték arra, hogy intelligens lények látogatták meg földünket, de nem is zárható ki a lehetősége. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Református Szeretett Szolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel az idén 20 éves Református Szeretett Szolgálat az egyik legrégibb Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző felmérések szerint, de az első osztályt kezdő gyermekek esetében még ennél is magasabb lehet a tanszerek, iskolatáska, sportfelszerelés és egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A Szeretett Szolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdésben szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatában. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyszerű tanfelszereléseket gyűjtenek általános és középiskolai gyermekeknek egyaránt. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, ezért lehet számítani néhol esőre is, csak 25-31 fok várható. Pénteken újabb hideg front érkezik, de inkább sok napsütés lesz, az északi szél erősödik, és 26-31 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Emlékeznek? Ott tartottunk a legutóbb, hogy Efézusban összegyűjtöttek rengeteg mindenféle okkult irodalmat, jelképet, kis bálványszobrocskákat és egyebeket, azokat a bizonyos híres efézusi leveleket, amelyek mágikus szövegeket tartalmaztak, és nyakba akasztva, meg övbe rejtve, meg mindenféle helyen, meg a falra kiakasztva tartották otthon a lakásaikban, és azt olvastuk, hogy ez egy irgalmatlan nagy összeget, 50 ezer ezüst pénzt érő mágiát raktak belőle, aminek aztán az lett a következménye, hogy nagyon-nagyon sokan rádöbbentek, rácsodálkoztak, hogy az evangélium az szabadító erővel bír. És azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, a 20. versben, hogy így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. És amikor mindez megtörtént, Pál elhatározta a lélek által, hogy Macedóniát és Akháját bejárva Jeruzsálembe megy, így szólt, miután már ott voltam, Rómát is meg kell látnom. Elküldött Macedóniába kettőt azok közül, akik neki szolgáltak, Timóteust és Erasztoszt, ő pedig még egy ideig Ázsiában maradt. Abban az időben, és a múltkor már utaltam arra, hogy ez a bizonyos abban az időben, ez körülbelül egy 8 hónapos intervallumot jelentett. Miért nagyon fontos ez? Hát tessenek csak arra gondolni, hogy megtörténik a Szkéva fiainak az esete, megtörténik ez a hatalmas rádöbbenés, hogy nem lehet együtt élni az élő Istennel és a régi életünkkel, a gyülekezet tagjai sokan jönnek és megvallják mindenféle mesterkedéseiket, összehordják ezt a mágiát, és akkor elkezd valami terjedni. Ez az elkezd valami terjedni, ez azt jelenti, hogy mint amikor vízbe dob az ember egy kavicsot, egyre nagyobb körök, hullámkörök terjednek, és egy idő után messzire eljut annak az egy csobbanásnak a következménye a hullámai. Ugyanígy elkezdett terjedni az üzenet, a szabadításnak az üzenete, meg annak az üzenete is, hogy nem élhetünk tovább úgy, mint korábban. És hatalmas tömeg tért meg Krisztushoz, és fordult el a bálványoktól. Honnan tudjuk, hogy hatalmas tömeg tért meg Krisztushoz? Tessék csak hallgatni a folytatást. Abban az időben, írja az apostolok cselekedetei 19. fejezet a 23. verstől, abban az időben nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt, mert egy ötvös, név szerint Demeter, ezüstből kis Artemis templomokat készített, és ezáltal nem csekély keresethez juttatta a mestereket. Ez az ember összegyűjtötte a mestereket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a keresetből származik a mi jólétünk, de látjátok és halljátok, hogy nem csak Efézusban, hanem szinte az egész Ázsiában nagy tömeget nyert meg és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Itt most egy pillanatra meg kell, hogy álljunk, még akkor is, hogyha szinte mondat közben vágjuk el Demetriosnak ezt a különös monológiát. Mit állít, hogy hatalmas tömeg fordult a bálványoktól a Krisztushoz? Ő ezt ugye tévtanításnak minősíti, de hát mit mondjon az ellenséges oldalon álló? Soha nem szabad csodálkozni azon, hogyha a világot felidegesíti, ha egyre több a hívők száma. De minden esetre szeretnék egy furcsaságra is figyelmet fordítani. Nagyon különös információ, és minden bizonnyal hiteles információ, amikor az ellenség mondja azt, hogy hatalmas veszteségeink vannak, mert ők nagyon sok területet meghódítottak, igaz? Tehát ezt biztosan el kell hinnem, hogy ezek szerint Ázsiában egy gyökeres fordulat következik be. Óriási tömegek csatlakoznak és kapcsolódnak Krisztushoz. Egy különös dolog jutott eszembe. Annak idején a feleségemmel még az 1990-es éveknek az elején megadatot, hogy Dél-Koreában járhattunk, Szöulban, ahol az a megdöbbentő tapasztalatunk volt, hogy a magukat egyébként nem hívőknek vallók is azt mondták, hogy Dél-Korea fellendülése gyökeres változás az életminőségben, a gazdaságban is, egyértelműen annak köszönhető, hogy Krisztus ide jött az országba. Egyébként különleges látvány volt, amikor a repülő felszállt velünk késő este Szöulból, és az ablakon, ahogy szokás szerint a repülők ugye a felszállás után vesznek egy kanyart, és az ablakon kipillantva még egyszer láttuk Szöult, mindenütt hatalmas, vörösen világító keresztek voltak egész Szöul fölött, mintha az egész város azt hirdette volna, hogy várjuk vissza Krisztust. Soha nem láttunk még olyan látványt, és nagyon emlékezetes marad mindnyájunk számára, akik akkor ott voltunk. Az az igazság, hogy ez a Demetriosz valószínűleg nagyon jól érzékelte. Nagyon sok ember tért meg. Honnan indult a nagyon sok ember megtérése? Azért akarom ezt nagyon hangsúlyozni, és nem szeretném, ha valaki félreértené, de ezt muszáj újra és újra hangsúlyozni. Nem pusztán az evangélium hirdetéséből következett. Az evangélium hirdetése az egy ajánlattétel az Isten oldaláról. A megtérés az nem azt jelenti, hogy meghallgatom, és még hajlandó vagyok azt mondani, hogy jó ez, szép ez, tetszik ez, milyen jó lenne, hogyha sokan élnének így. Az evangélium megtérést jelentő üzenete akkor válik igazán üzenetté, hogyha ez a szívembe költözik, és ez átalakítja az életemet. Leszámolok a könyvespolcommal, ha kell, a mai ember leszámol a filmeivel, a YouTube csatornáival, és még nagyon sok mindennel, ha kell, megszakít kapcsolatokat, ha kell, és ez történt Efézusban. És onnantól kezdve egy robbanásszerű fejlődés következett be. Ez a következő néhány hónap, ez azt jelentette, hogy mindaz, amit eddig Pál hirdetett, és amit a Tyrannus nevű ember iskolájában tanított, az innentől kezdve egyszerre életre kelt az emberek szívébe. Nem tudom, hogy hányszor tapasztaltuk meg az életre kelt igének a hatalmát. Amikor komolyan vették. Ezt ébredésnek hívják, hogy ne kerülgessem nagyon sokáig a szót, és amikor ébredés van, ott megváltoznak a körülmények. Minden szempontból megváltoznak a körülmények. És van ennek az ébredésnek egy, most jól tessenek figyelni, mert nem kéne teljesen komolyan venni, amit mondok, és egy picit mégis. Van az ébredésnek egy negatív társadalmi következménye, egy negatív gazdasági következménye. Bezár a kocsma. Tönkre mennek a bálványszomrok készítői és árusai. Vége van a jósoknak, boszorkányoknak és mindenféle okkult dolgokat eddig jó pénzért árulóknak. Mert az evangélium világosságában ezek nem maradhatnak el, hogy ez megtörténjen. És hogy teljesen világos legyen, én nem 2000 évvel ezelőttről beszélek. Néhány évvel ezelőtt beszélgettünk egy lelkipásztorral, aki azóta már az Úrnál van, és elmondta, hogy amikor ébredés indult a gyülekezetében, annak néhány éven belül valóban az lett a következménye, hogy bezárt a kocsma. Aztán mi magunk is, feleségemmel együtt jártunk olyan erdélyi településen, ahol rettegett mindenki a helyi cigányságtól, és azért mondom így, mert ők maguk kérték azt, hogy őket ne nevezzük romáknak, ők cigányok, nem romák. Tehát mindenki rettegett a helyi cigányságtól, és amikor elkezdtek egymás után megtérni, egy idő után be kellett zárni a kocsmát, mert visszahordták a korábban megvett italokat is, és oda tették a kocsmáros ajtajába, hogy csináljon vele, amit akar. Ők többet ilyet nem isznak. És tönkre ment a kocsma. És vajon dicsősége ez az Úrnak? Hát persze. És vajon vesztesége a kocsmárosnak? Hát ha nem született újjá, akkor egészen biztosan ő nem fog ünnepelni. Mint ahogy Demetriosz összehívja a bálványszoborárusokat, és ezzel kezdi. Nem csekély keresethez juttatott ez bennünket, ezt ti is nagyon jól tudjátok, hogy ebből volt a jólétünk. Ugye tetszettek ezt hallani? Ebből volt a jólétünk. És amikor valakinek meginog a jólét, egy bizonyos színvonal, amit addig elért, egy állandó bevételi forrás, amire számítani lehetett, tudta nagyon jól, hogy jönnek az Artemis ünnepek, az ilyen fesztivál, meg az olyan körmenet, meg az amolyan fesztivál, és hogyha azoknak az ideje eljön, akkor neki tele lesz a pénzes ládája, és most nem jöttek a korábbi hívek, mert azoknak egy jelentős része keresztény lett, és ilyenkor, amikor nagyon sokan keresztényé lesznek, és elfordulnak bizonyos ünnepektől, tetszik tudni, ez úgy van, hogy a tömeg tömeget vonz. Amikor viszont úgy kezdenek az emberek elmaradozni, akkor még olyanok is elmaradoznak, akik egyébként a tömeg miatt korábban oda mentek, de hát hogyha mások sem mennek oda, miért menjek én oda? Tehát ez egy öngerjesztő folyamat mind a két irányba egyébként. Tudják, mint gondolkozom, kedves hallgatóim? Hogy vajon a mi jelenlétünk okoz-e ilyen változást a társadalomban? Az, hogy keresztényként vagyunk jelen, a környezetünkben okoz-e olyan problémákat, most ezt jól tessenek érteni, hogy nem lehet megélni olyan dolgokból, amik az Istentől való elszakadást, ami a bálványimádást és egyebeket szolgálja ki. És ez a kérdés, amikor fölvetődik, akkor az ember szinte belezsibbad. Mert hogy a mai kereszténység egy jelentős része éppen a társadalmi megbékélést hirdetve, ugye milyen gyönyörű ez a kifejezés, annyira szép, hogy szinte nem is lehet másra gondolni, mint hogy ebben muszáj nyakig benne lenni. Szóval a társadalmi megbékélést hirdetve mindenkivel inkább összefogunk. Hát nem lehet egy Artemis rendezvényen egy sarkot kibérelni, és mondjuk ott biblia sátrat nyitni. Most ez nyilván borzasztó anakronizmus, amit mondok, hiszen ez a mai dolgoknak az áthallása a biblia korszakára. Na de hát nem ezzel próbálkozik ma a kereszténység sokszor? Van valami hatalmas nagy fesztivál, most éppen ezeknek az idejét éljük itt az országban, hogy egyik fesztivál a másik után, ilyen, meg amolyan, rock, meg pop, meg hard rock, meg mindenféle, amiben lopjunk be egy kis kereszténységet is. Azon gondolkozom, hogy vajon segít-e a mindenféle mérgen, hogyha teszek bele egy kis gulyáslevest. És még egyszer szeretném fölvetni azt a kérdést, kedves hallgatóim, hogy vajon vannak-e olyan Demetriosok, akik azt érzékelik, hogy olyan mértékben nő a kereszténység, és ezzel együtt a keresztény, biblikus, hozzáállás, etika, gondolkozás, hogy tönkre megy az, aki mást képvisel. Ez a Demetrios egyébként nagyon fineszes ember volt, mert így folytatja a mondókáját. Tessék csak figyelni! Nem csak az a veszély fenyeget azonban, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy istennőnek, Artemisnek a templomát is semmibe veszik, és így ő, akit egész Ázsia és az egész földkerekség tisztel, el fogja veszíteni a dicsőségét. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek, és így kiáltoztak, nagy az efézusi Artemis. Az űrzavar kiterjedt az egész városra, majd megragadva a macedón Gájuszt és Arisztarkhoszt, Pál utitársait egy akarattal a színházba rohantak, Pál is be akart menni a népgyűlésbe, de őt nem engedték a tanítványok. Itt megint meg kell, hogy álljak egy pillanatra. Észre tetszett venni? Tiszta, világos a képlet. Tönkre megyünk anyagilag, csinálunk kell valamit, de hát ezzel mégse lehet odaállni az emberek elé, hogy emberek, túl kevés a bevétel. Eddig belőletek éltünk, ez így nem fog menni. Tehát be kell dobni egy ideológiai érvet. Az istennőnek a tekintélye lesz oda. Az lesz veszélyeztetve, ami eddig a mi alappillérünk volt, ami úgynevezett vallásunknak az alappillére volt, és abba a pillanatba beindul egy ádáz ellenállás. Innentől kezdve már nem az a kérdés, hogy akarjuk-e támogatni a pénzünkkel az ötvösöket, innentől már az a kérdés, hogy az identitásunkat, ugye olyan szép ez a szó, ez az önazonosságunk, mi efézusiak, mi büszke efézusiak, meg akarjuk-e védeni? Hát persze, hogy meg akarjuk védeni. És abban a pillanatban, hogy ez az ideológiai érv teret nyer, egy hatalmas tömeg pszichózis és egy őrjöngő tömeg jön létre. Csak zárójelben szeretném megjegyezni, hogy itt a tanítványok lépnek. Nem engedik Pált, hogy bemenjen ebbe a tömegbe, pedig Pál be akar menni. Nem tudom, észrevesztük-e, hogy ez a védelem, ez nagyon normális dolog kellene, hogy legyen a hívők között. Sokszor ehelyett ma azt tapasztaljuk, hogy hát magának kereste, nem? Hát ő hirdette, ő tanította, hát intézze ő Demetriosszal meg a többiekkel. Egyébként mi majd a háttérből imádkozunk érte. És remélem, hogy senki nem fog most nagyon megütközni azon, amit mondok. Ezeknek az embereknek, ezeknek a tanítványoknak persze kell imádkozni, hogy ne kell imádkozni, de most oda kellett állni Pál elé, és azt mondani, hogy lehet, hogy te már megkövesztettél, meg összeverettettél Krisztusért, de ebbe a tömegbe neked most nem kell bemenni. És tessék csak nézni! Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki, és arra kérte, hogy ne menjen el a színházba. Az előbb ugye arról beszéltünk, hogy óriási tömeg lett keresztényé. És ez azt jelenti, hogy most már a közigazgatásban magas, beosztású emberek olyan lelkületet éltek meg, és olyan lelkületet tapasztaltak, hogy ők kérték Pált, hogy tartsa ettől magát távol. Milyen érdekes az, amikor Isten áthangolja a közigazgatást, és a hívők ellenségei helyett a hívők menedéke lesznek, vagy támogatói akarnak lenni. A színházban egyik ezt, a másik azt kiáltozta, a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt se tudták, miért jöttek össze. A tömegből a zsidók Sándort állították az emelvényre. Őt előre küldve, aki azután kezével intve védőbeszédet akart mondani a népgyűlés előtt, de amikor felismerték, hogy zsidó, egyetlen kiáltás tört ki mindenkiből, és ezt lehetett hallani, mint egy 2 órán át, nagy az efézusi Artemis. Aki nem hiszi el azt, hogy 2 órán keresztül tud üvöltözni egy tömeg, szeretném elmondani, hogy én a Dózsa pálya mellett nőttem nem olyan túlságosan messzire, és mindig mindent tudtunk, hogy mi történik a pályán, mert olyan ordítozást tudott művelni egyébként egy 5-6-7 ezer ember, esetleg néha 11-nehány ezer ember, hogy az emlékezetesen visszhangzott, mondhatnám így, hogy fél Újpesten. Ez a tömeg pedig teljesen elveszítette az önuralmát, és amikor őrjöngve üvöltözik több tízezer ember, az pszichikailag is megterhelő, mert mindez az őrjöngés, és egyébként óvaintek mindenkit minden ilyen rendezvénytől, olyan pszichés elváltozásokat szokott idézni elő az emberben, amitől én részévé válok ennek a tömegnek. 120 decibel néhány percen keresztül pszichés elváltozásokat és mérhető hormonális változásokat okoz egy emberi szervezetben, amitől még akár az is előfordulhat, hogy valaki eldobálja a ruháját, pedig egyébként nem szokott ilyet tenni. Még valaki kiabálhat órákon keresztül néhány szót, amit egyébként sose kiabált korábban, mert ezek ilyen elváltozást okoznak. Ezek akkor is ilyen elváltozást okoznak, ez csak egy zárójelves megjegyzés, ha valaki netalántán dicsőítő koncertnek hívja ezt, mert a fizika ettől még fizika marad, a biológia meg biológia marad. Nem véletlen, hogy a régi nagy zenészek nagyon gazdálkodva bántak a nagy hangerővel, meg a nagyon kicsi hangerővel, tudták, hogy szükség van a szünetre, meg szükség van a halkra, meg szükség van a lassúra, és néha lehetőség van a gyorsra, de ezzel nagyon kimérten kell bánni, mint ahogy a háziasszony se önti nyakon a gulyáslevest 2 zacskónyi borssal, ha már van otthon, és nem tesz bele 2 marék paprikát, ha már van otthon, és nem önt tele sóval egy 1/2 fazekat, hogy abból is bőven van otthon, hanem tudja, hogy miből mennyit lehet hozzáadni ahhoz, hogy az ízletes legyen. Elnézést ezért a kitérőért, de mivel itt tömegpszichózisról van szó, ezért kénytelen voltam elmondani. De a megoldás, megdöbbentő megoldásai vannak néha Istennek. Tessék csak hallgatni! Végre a város jegyzője lecsendesítette a sokaságot, és így szólt. Efézusi férfiak, van-e olyan ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy istennő Artemis templomának és az ő égből leszállt képének az őrizője? Mivel tehát ezt senki sem vitatja, nyugodjatok csak meg, és ne kövessetek el semmi meggondolatlanságot, mert idehoztátok ezeket az embereket, és most tessenek figyelni, mert eddig megtette a tiszteletköreket a jegyző úr, idehoztátok ezeket az embereket, akik nem templomrablók, nem károsomolják a mi istennőnket, ha tehát Demeternek és a hozzá tartozó mestereknek panaszuk van valaki ellen, vannak törvénykezési napok és vannak helytartók, pereljenek ott egymással. Ha pedig ezen kívül van valami kívánságotok, A törvényes népgyűlésen azt is el lehet intézni. Mert így is az a veszély fenyeget minket, hogy lázadással vádolnak a mai nap miatt, nincs ugyanis semmiféle oka, amellyel meg tudnánk magyarázni ezt a csődületet, és ezeket mondva, még egyszer tessenek figyelni, több tízezer ember jelenlétében, milyen néma csönd kellett, hogy itt legyen, feloszlatta a gyűlést. Na de mit mondott a jegyző úr? Azt mondta, hogy akiket ők vád alá akarnak helyezni, nem követtek el semmit. Hogy soha senki nem mondott olyasmiket, nem terjesztett olyasmiket, ami a vádat megerősítené. És ez mit is jelent Efézusban? Hogy a keresztény gyülekezet támadhatatlanná válik, hiszen a jegyző a római birodalom képviselője, a római birodalom egyik legnagyobb városában. Ő törvényt szab. Nem csak kihirdet, hanem törvényt szab, és azt mondja, hogy tulajdonképpen nem ezek a lázadók, akiket ti vádoltok, hanem mi nem tudjuk megmagyarázni, hogy mi ez a lázadás, ami a városban van. Még a végén félremagyarázható. Honnan jött ez a higgadtság a jegyzőnek? Honnan jött ez a bölcsesség a jegyzőnek? Ráadásul ezzel Efézus városában abba a körbe emeli a keresztény gyülekezetet, amelyeket csak tisztelettel lehet emlegetni, és maximum teljesen jogos törvényszéki úton lehet velük kapcsolatban bármit érvényesíteni. Nincs lincselés, nincs népharag, nincs elintézzük ezt a magunk útján, hanem mint polgárok egymással intézhetnek dolgokat, csak így lehet a keresztényekkel szemben is föllépni. Magyarországon évszázados bizonyítékok vannak arra, hogy nem egészen így bántak a keresztényekkel, a reformációtól kezdve egészen a 20. századig, ha belegondolnak, kedves hallgatóim, még a 20. század közepén, a II. Világháborút közvetlen megelőzően is a Dunántúlon 2000 Bibliát égettettek el, nyilvánosan ráadásul, törvény ide vagy oda, és Efézusban Isten valami különös lehetőséget ad. Néha idegeneket használ Isten az ő népe megtámogatására. Erre számos bibliai példa van. De ne felejtsük el, hogy ez a csata nem csak emberek között zajlott. Itt az ördög akart támadni Krisztus népe ellen, hiszen Artemis mögött, idegen istenségek mögött az idegen szellemi erőket kell fölfedezni. És mit is ír Pál később majd az egyik levelében Kolosséba? Lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, ez a szöveg azt jelenti, hogy kiütötte a kezükből a fegyvert, őket nyilvánosan megszégyenítette, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Adná az Úr, hogy ez ne csak egy ilyen egyszer-kétszer előforduló dolog lenne, hanem a hívőknek egy áldott tapasztalata, hogy az Úr mellettünk áll. De az a kérdés, mi viszont állunk az Úr oldalán? Kiállunk az Úr ügyéért? Tessenek ezen elgondolkozni.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Páskujné Kovács Erzsébet, mint őrtorony messzi tengeren. Nagy Isten, ki megalkottad ezt a nagy világot, s templomod a természet maga, mit adhat neked a gyarló ember? Mit mondhat a száj elcsukló szava? Hadd legyen ez a ház az imádság háza, s aki itt a szívét te eléd kitárja, küldj választ néki égi üzenettel, maradj közöttünk szerető lelkeddel. A kérubok szárnya lebegjen itt, őrizzék híven szent törvényeid. S ha vihardulna kint a tengeren, e ház mindig menedék legyen. A göröngyös út mindig ide fusson, s ezen az úton mindenki átjusson hozzád, te hatalmas, te szent, s a lelkünk forró imádsága benn, a hang nélkül suhan az ég felé, angyalok vigyék trónusod elé. S te meghallgatva kegyelmesen minket, bocsásd meg fiadért minden vétkeinket. Ha Jákób éjszakáját vívja itt a lélek, s fáradtan küzdeni már-már alig képes, élő örök Isten, Jákóbnak Istene, a küzdőnek mindig győző legyen neve. Vigyázz e házra szüntelenül, s ha fáradt szívek imája csendül, áldásod küld e népre itt, karold fel a leggyengébbet is. Ó, nagy Isten, Izrael Istene, e házat nevednek hatalma töltse be, mint az őrtorony messzi tengeren, utat mutasson, útjelző legyen.

0: Egészségpercek.
1: A helyes és tudatos táplálkozás a vásárlással kezdődik. Toljuk a bevásárlókocsit, és szinte már nem csodálkozunk azon, hogy banán, papaja, mangó, ananász és számos ismeretlen nevű és formájú gyümölcs között válogathatunk. Szeretjük ezt a bőséget. Egészségesek a citrusfélék, de sajnos elmegyünk az alma mellett. Egyre több zöld mozgalommal, ökobarát szemlélettel ismerkedhetünk meg. Ezért talán néha eszünkbe jut, hogy az almát nem kell Afrikából, Dél-Amerikából szállítani. Az alma egész évben kapható, egészséges gyümölcs, amiről sokszor már el is feledkezünk. Pedig szüleink, nagyszüleink a beteg vagy gyomorrontásban szenvedő betegnek reszelt almát adtak. Számos vizsgálat bizonyítja, hogy helyesen cselekedtek, mert az almában olyan rostanyagok és antioxidánsok találhatók, mégpedig a legideálisabb összetételben, amelyek méregtelenítenek, erősítik az immunrendszert, védenek a szív és egyes daganatos betegségek ellen is. Már egy közepes alma tartalmazza az orvosok által javasolt napi rostbevitel 10%-át. Ezek két típusra szabályozni tudja a koleszterin szintet, így jelentősen csökken a szívinfarktus, agyi katasztrófa és érelmeszesedés rizikója. Nem oldódó rostja olyan, mint a korpa, már az emésztőrendszerből eltávolítja a káros koleszterint. Szárított almahéjből készíthetünk teát, amit mézzel ízesíthetünk. Ez nem csak finom, de hatásos különböző hurutokra és bél- és gyomorbántalmakra is. Almahéjat egy éjszakán át, egy tál vízben áztatva, kellemes italt kapunk reggelre, aminek idegnyugtató hatása is van.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Zsoltárok könyve 123. rész. Kigúnyolt nép imádsága. Zarándokének. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz. Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgáló leány úrnője kezére, úgy nézünk mi Istenünkre, az Úrra, míg meg nem könyörül rajtunk. Könyörülj, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal. Torkig vagyunk már az elbizakodottak gúnyolódásával, a gőgösök gyalázkodásával.

0: Mai szakasz, 123. Zsoltár. A negyedik zarándok ének újra csak arra emlékeztet, hogy szegezzük kitartóan tekintetünket a mennyei országra, ahogyan a zarándokok is tették, amikor az ősi Jeruzsálem felé tartottak. És ne csupán a szemeinket emeljük, hanem fogadjuk is el az egyetlent, aki mindenek fölött áll. Az egyetlent, aki a trónon ül, és az univerzumot uralja. Azt az egyetlent, aki minden egyes élethelyzetünkben a tenyerén hordoz minket. A Biblia a szolgálólány példáját mutatja föl, aki gyakorlott abban, hogy az úrnője legkisebb mozdulatából is ki tudja találni, mi lesz a következő kívánsága. Tehát mi is hozzá hasonlóan a Mesterre szegezzük tekintetünket, fülünket az ő szavára hangoljuk, azt mutatván ezzel, hogy szorosan hozzátartozunk, és megértjük, mi lehet az ő akarata az életünkben, és hogyan tudjuk azt leginkább megvalósítani. Amire tekintünk, amire összpontosítunk, az minőségi változást hoz az életünkbe. Egy olyan világban, amelyik egyre ellenségesebbé válik, és megveti azokat, akik hisznek, mi csak is abban találhatunk reményt, hogy az egyetlenre szegezzük tekintetünket, aki mindenek fölött uralkodik, aki irgalmat és szeretetet tanúsít irántunk, akinek bízhatunk a kegyelmében.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei az Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Rómabeliekhez írott levél 8. fejezet 17. vers. Ha kísértések és megpróbáltatások jönnek ránk, járuljunk Istenhez, és küzdjünk vele együtt imában. Isten nem enged üresen távozni, hanem kegyelmet és erőt ad, hogy győzhessünk és megtörjük az ellenség hatalmát. Ó, bárcsak mindenki a helyes megvilágításban láthatná ezeket a dolgokat. Isten népének keserű poharat kell kiinnia, amely által az Úr megmossa és megtisztítja őket. Ez a keserű ital azonban még keserűbbé válhat a zúgolódás, panasz és elégedetlenség miatt. Azoknak, akik így fogadják, újabb pohárra van szükségük, mert az elsőnek nem volt meg a kívánt hatása szívükre. Ha a második sem használ, akkor még újabbat kell kapniuk, míg betölti rendeltetését, mert különben a szívükben tisztátalanok, szennyesek maradnának. Türelem, kitartás és ima által édesíthetjük meg a keserű italt, és akik így fogadják, azoknak szívére gyógyító hatást gyakorol. Ha részesülni akarunk Krisztus dicsőségében, akkor most itt a földön ki kell vennünk részünket az ő szenvedéséből. Ha Isten dicsősége és tetszése helyett a saját érdekeinket és javunkat nézzük, ahelyett, hogy Isten dicső, de szenvedő művét segítenénk, akkor meggyalázzuk Istent és szent munkáját, amelyről pedig azt állítjuk, hogy szeretjük. Csak rövid, kis időnk van már arra, hogy az Úrért munkálkodjunk. Semmilyen áldozat se legyen drága számunkra.

0: Isten fiai és leányai. A Szentírás tanulmányozása.
1: A mai ige római levél 15:4, mert amiket régen megírtak, a mi tanulságunkra írták meg, hogy álhatatossággal és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. Gondolatok az ígéről. Ez a szent könyv kiállta Sátán támadásait, aki gonosz emberekkel szövetkezett, hogy mindent, ami Isten jellemét tükrözi, sötétségbe és homályba burkoljon. De az Úr megőrizte ezt a szent könyvet jelenlegi formájában, az ő csodálatos erejével. Ez egy térkép vagy utikalauz az emberi családnak, amely megmutatja a mennybe vezető utat. Ez az üzenet az utikalauz egy bukott világ lakói számára, amelyet megörököltek azért, hogy miközben tanulmányozzák és engedelmeskednek az irányításnak, egyetlen lélek se tévedjen el az úton. Soha nem volt olyan idő, amikor fontosabb lett volna Krisztus követőinek a Bibliát tanulmányozni, mint napjainkban. Megtévesztő hatások érnek bennünket minden oldalról, és elengedhetetlen, hogy tanácskozzunk Jézussal, a legjobb barátunkkal. Dávid kijelenti, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. 119. Zsoltár 11. verse. Mennyien estek bűnbe azért, mert nem tanulmányozták Isten igéjét imádságos lelkülettel, nem érzékelték a bűn bűnösségét, és nem fedezték fel, hogyan tudnának álhatatosan ellenállni annak. Amikor a kísértés rájuk tör, védtelennek tűnnek, és nem ismerik az ellenség eszközeit. Veszélyes időkben élünk, és amikor közeledünk a föld történelmének lezárulásához, nem lesz biztonság azok számára, akik nem ismerik Isten igéjét. Minden, ami megrostálható, meg lesz rostálva. Isten gyermekei elérték zarándoklatuk legkritikusabb részét, mert az ellenség hálókkal és buktatókkal veszi körül őket, és mégis az Úr útmutatásával, amely világosan feltárul az ő igéjében, biztonságban járhatunk, és nem kell botladoznunk. Lapjain keresztül mennyei hang vezet bennünket. Az Isten ígéje iránti engedelmesség az egyedüli védelmünk a világot pusztulásba taszító bűnök ellen.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Légy alázatos. Hajtsd fel a takarót a lábánál, és feküdj oda. Ő majd megmondja neked, hogy mit csinálj. Rút könyve 3. fejezet 4. vers. Rút moábita volt, és a törvény értelmében nem vegyülhetett a zsidókkal. Sem ammonita, sem moábita nem léphet be az Úr közösségébe. Mózes 5. könyve 23. fejezet 3. vers. Ám ha Istennek terve van az életeddel, akkor közbelép és ezt mondja. Neveden szólítottalak, enyém vagy, drágának tartalak és becsesnek, és embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. Ízsaiás prófita könyve 43. fejezet, 1. és 4. vers. Amikor Boáz elhalmozta Rútot kedvességgel, Rút letérdepelt elé, és ezt kérdezte tőle. Hogyan nyerhettem el jó indulatodat? Rút könyve 2. fejezet 10. vers. Figyeld meg Boáz válaszát. Elbeszélték nekem részletesen mindazt, amit tettél. 11. vers. Naomi ezt tanácsolta Rútnak, amikor látta, hogy Boáz szeretettel fordult hozzá. Nézd csak, Boáz a rokonunk, akinek a szolgáló leányaival voltál, ma éjjel árpát tisztít a szírűn. Mosakodj meg, kend meg magad, vedd fel a ruhádat és menj le a szírűre. Ne mutatkozz az előtt a férfi előtt, amíg be nem fejezte az evést és az ivást. Amikor lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol lefekszik, azután menj oda, hajtsd fel a takarót a lábánál, és feküdj oda. Ő majd megmondja neked, hogy mit csinálj. Rút könyve 3. fejezet, 2-4. versig. Rút Boáz lábánál kezdte, és az oldalán végezte. Ne mutatkozz, hangzott a bölcs tanács. Ne tolakodj, ne próbáld meghatni Istent a teljesítményeddel, hanem maradj csak a lábánál, és ő majd maga mellé emel. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Péter 1. levele 5. fejezet 6. vers.

A reformáció története 20 és Jeromos 13. rész. Néhány évvel később egy új pápa újabb keresztes háborút indított. Most is, mint korábban, Európa összes pápai országa emberekkel és anyagiakkal járult hozzá a háborúhoz. Az egyház nagyon előnyös ajánlatokkal kecsegtette a kockázatos vállalkozás résztvevőit. Minden keresztesnek teljes bűnbocsánatot ígért a legförtelmesebb bűncselekményekre, és minden háborús halottnak gazdag jutalmat a mennyben. A túlélők pedig dicsőséget és gazdagságot szerezhetnek a csatatéren. Újra nagy sereg gyűlt össze, és lépte át a cseh határt. A huszita haderők visszahúzódtak előlük, egyre beljebb csalogatva a támadókat az országba. Elhitették velük, hogy a győzelmet már ki is vívták. Végül Prokópius serege megállt, és az ellenségre támadt. A keresztesek rádöbbenve tévedésükre táborhelyükön várták a támadást. Amikor meghallották a közelgő sereg zaját, újra pánikba estek, még mielőtt meglátták volna a huszitákat. Fejedelmek, hadvezérek és egyszerű katonák eldobálva fegyverzetüket minden irányba menekültek. A nuncius, aki a támadást vezette, hiába próbálta összegyűjteni a halálra rémült és felbomlott sereget. A legnagyobb igyekezete ellenére őt magát is elsöpörte a menekülők áradata. Az összeomlás teljes volt, és újra hatalmas zsákmány került a győztesek kezére. A hatalmas sereg, amelyet Európa legtekintélyesebb népei küldtek, a bátor, harcias, harcra kiképzett és felszerelt emberek serege másodszor is kardcsapás nélkül menekült el egy kis és mindeddig gyenge nemzetvédői elől. Isteni erő nyilvánult meg a csatatéren. A támadókat természet fölötti rémület szállta meg. Aki a fáraó seregét megsemmisítette a

elszéleszti azoknak tetemeit, akik tábort járnak ellened. Megszégyeníted azokat, mert az Isten megveti őket. 53. Zsoltár 6. verse ez. A pápai vezetők, feladva az erőszakos győzelem reményét, diplomáciához folyamodtak. Megegyezés született, amely lelkiismereti szabadságot ígért a cseheknek, de valójában a pápai vezetők csalással, Róma kezére játszották őket. A csehek a következő 4 pontban határozták meg Rómával való békekötésük feltételeit. Első, a Biblia alapján szabadon prédikálhatnak. Második, az úrvacsorán az egész egyház részesülhet mind a kenyérből, mind a borból, és anyanyelvükön tarthatják Isten tiszteleteiket. Harmadik, a papság nem viselhet semmilyen világi hivatalt vagy hatósági megbízatást. Negyedik, a polgári törvényszékek bíráskodnak mind a papság, mind az egyháztagok bűncselekményeiben. A pápai hatóságok végül kijelentették, hogy elfogadják a husziták 4 cikkelyét, de magyarázásuk, azaz értelmük pontos meghatározása a zsinat, más szavakkal a pápa és a császár jogkörébe tartozik. Ezen az alapon megállapodás jött létre, és Róma alakoskodással és kijátszással megszerezte azt, amihez harccal nem tudott hozzájutni. Mert tetszése szerint magyarázva a husziták cikkelyeit, miként a Bibliát is, saját érdekeinek megfelelően értelmezhette.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáita címe Üdítő álom. A mai ige a 127. Zsoltár második verse. Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Gondolatok az igéről. Mi nem aggályoskodva, hanem boldog hitben élünk. Mennyei atyánk gondoskodik gyermekei minden szükségéről. Ő tudja, mire van szükségünk, mielőtt még kérnénk tőle valamit. Ezért időben térhetünk éjszakai nyugovóra, és nem kell órákon át fennmaradnunk, és a fejünket törnünk azon, hogy mi hogyan legyen. Ha megtanultunk Istenre hagyatkozni, nem kell éjszaka ébren feküdnünk, és gyötrődve töprengenünk, hanem nyugodtan az Úrra hagyjuk minden gondunkat. Elmélkedünk jóságán, és ő felüdítő álmot ad nekünk. Az Úr szeretetjének lenni a legnagyobb méltóság, amiben csak részünk lehet. És aki ezt elnyerte, az érzi, hogy ezzel a legnagyobbat érte el, és minden más önző kívánsága elcsitulhat. Mi lehet több, akár a mennyben is, mint Isten szeretete? Ezért légy békességgel, én lelkem, hiszen mindened megvan, amire szükséged van. Azért addig mégis nyugtalanság van bennünk, amíg az Úr nem csak okot ad a nyugalomra, hanem magát, a nyugalmat is megadja. Ő ezt akarja megadni nekünk. Krisztus maga a mi nyugalmunk, békességünk, mindenünk. Az ő keblén

0: teljes békességgel pihenhetünk, mind életünkben, mind halálunkban. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni. Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények tegnaptól holnapig, július 1-e és 3-a között rendezik meg Budapesten, több helyszínen a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín Budapest több területén. Együtt építjük az 1000 éves Váci Egyházmegye Mindenkit Vársz szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye idén ünnepli alapításának 1000. évfordulóját. Ennek alkalmából szeptember 19-én Vácot jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint, hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota, közvetlen környezete és kertje, ahová a családok és közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Márton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával együtt. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, ezért lehet számítani néhol esőre is, csak 25-31 fok várható. Pénteken újabb hideg front érkezik, de inkább sok napsütés lesz, az északi szél erősödik, és 26-31 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: A jelenések könyve. A Biblia utolsó könyve nem titkos, megfejthetetlen írás, hanem Isten rendkívül fontos kinyilatkoztatása. Kereszténységünk sors kérdése az, hogy érünk-e ezzel a különös üzenettel, hogy az ítélet félelme vagy a remény forrása lesz-e számunkra. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott, hogy megmutassa mindazt, aminek csak hamar meg kell történnie. Jelenések könyve, 7. rész.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy ismét találkozhatunk, és Isten igéjét közösen olvashatjuk. Jelenések könyvének a 6. fejezete egy kérdőjellel fejeződik be, és ez a kérdőjel ez így szól, hogy ki állhat meg. Hogy ezt a kérdést értsük, egy kicsikét a 6. fejezetre kell visszanyúlnunk. Ugye már 4. fejezetben elkezdődik ez a látomás egy nagy-nagy mennyei jelenettel, és ennek a mennyei jelenetnek a lényege megint egy kérdés, hogy ki a méltó arra, hogy felbontsa ezeket a két oldalt bepecsételt könyvpecséteit. Tulajdonképpen arról szól, és ez a lényege, hogy benne Isten népének egy másik metszete látszik. Ugye a 7 gyülekezet az 7 lelki állapotot mutat be. Ez a második látomás, ami a 7 pecsétről szól, ez Jézus tulajdonjelének a dolga. Lényegében arról szól, hogy akik Isten tulajdonai, azok milyen viszonyban vannak az evangéliummal, és ez mit jelent. Ugye az első 4 pecsét felbontása, ami mennyből indul mindig, az 5. pecsét megint egy fordulópont. Ez az 5. pecsét arról szól, hogy az oltár alatt lévő lelkek, azoknak az embereknek az élete, mártíruma, akik mártír halált haltak. Megkérdezik azt, hogy meddig, Uram, meddig nem ítélsz? Hiszen Isten ítélet az nem büntetés, ez tévedés. Az ítélet az mindig 2 dologból áll. Egyrészt egy meghirdetett kegyelemből, és az ítélet az sosem más a Bibliában, mint visszautasított ítélet. Ha az özönvíz nézzük, Isten előtte hirdette a megtérés üzenetét, mivel nem kellett az embereknek, ezért bekövetkezett az ítélet. Tehát egyszerűen az ítélet az nem az, hogy Isten mérges lesz, és az asztalra csap, és azt mondja, na most akkor most kiírtom ezt a népet, hanem az ítélet a Bibliában mindig az, amit megelőz a kegyelem. És ez a meddig nem ítélsz, Uram, ez annak a kérdése, hogy hát akkor most mi lesz? Meghal az evangélium? Mi lesz veled, kereszténység? A 6. pecsét kezdi erre a választ. És a 6. pecsét az, hogyha visszautasítom azt az evangéliumot, aminek a lényege az, hogy én hogyan vagyok ember, az emberségnek az alapvető ismérveit elutasítom, akkor visszájára fordul az egész teremtettség. A teremtett világ fellázat ellenem. Ebben a lázadás állapotában vagyunk, mi ezt úgy hívjuk, hogy környezetszennyezés vagy ökológiai válság. Ennek mindig az a dolga, hogy az önzés átvette az uralmat a teremtettség felett, amit szeretetre teremtett az Isten. És a Bibliában ez a 2 fogalom van egymással szemben, önzés és szeretet. Lényegében az, amit a 6. pecsét elmond, az az önzés pillanatnyi diadala, ami tönkre teszi a szeretettség világát. És ebben az állapotban teszi fel a kérdést a jelenések könyvének írója és Isten kinyilatkoztatása, hogy ebben a helyzetben ki állhat meg? És most egy közbevetés következik. Erre a kérdésre a válasz. Az egész 7. fejezet erre a kérdésre válaszol. Ki állhat meg? Mert ez a legfontosabb kérdés. Gondolkozzunk mindig egy kicsikét az első század keresztényeinek a fejével, akik kapták először ezt a kinyilatkoztatást. Az első század keresztényeinek, és ez nagyon fontos dolog volt. Ők is látták azt, hogy lényegében összeomolni látszik az egész kereszténység. Hiszen egy olyan ostobaság miatt, hogy az élő császárt az Istennek elismerem-e, és a tömjént, ami oda volt téve, egy csipetet varázsra teszek-e Isten tiszteletként a császár tiszteletére, ezt visszautasította a kereszténység, és ezért halálra kergetik őket. János számára is ez egy nagyon izgalmas dolog volt. Én most itt vagyok Pátmos szigetén, mondhatta János, de mi lesz veled, kereszténység? Ki állhat meg? Hogyan maradhatok meg? És úgy gondolom, hogy minden időben ez egy nagy kérdés, hogy hogy állhat meg a keresztény ember. A mai életben is ez egy nagy kérdés. Ma, amikor a kereszténységgel úton útfélen visszaélnek, hiszen arról beszél mindenki, hogy keresztény Európa, és nézzük meg, hogy mennyire keresztény Európa, sem ennyire. Keresztény Magyarország, mennyire keresztény Magyarország, és így tovább. Visszaélnek a kereszténységgel, az evangéliummal, a hittel. Manipulatív eszköznek tartják az egész kereszténységet. Nagy kérdés az, hogy ki állhat meg? Hogyan van ez? Hogyan állhatok meg? Hogyan maradhatok ma keresztény? Mert kereszténynek lenni nem nehéz, hanem megmaradni kereszténynek ma nehéz. És ez, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas és nagyon érdekes feladat. Ma, amikor visszájára fordul minden, amikor megcsúfoltuk a kereszténységet, és a többi világvallás képviselő szinte nevet rajtunk. Nem az a kérdés, hogy mi lesz veled, kereszténység, mondja itt az Isten igéje, hanem az, hogy ki állhat meg ebben a nagyon ellentmondásos helyzetben. Hogy maradhatok meg Jézus Krisztus mellett?

És most a pecsétképet egy más dimenzióban mutatja meg az Isten igéje. A pecsét, ugye említettük a múlt alkalommal, egyrészt iratokat pecsételtek be, a titkosságnak a jele, a bizalomnak a jele, a biztonságnak a jele, hogy ugye azért volt két oldalt beírva az irattekercs, mert hogy összetekerték az irattekercset, bepecsételték, kívülbelül be volt írva, kívülre ráírták a tartalmát annak, azt lehetett hamisítani, mert ez kívül volt, de hogyha feltörték a pecsétet, akkor a valóság jött elő. Ez az egész kereszténységnek az állapota, hogy nagyon szépeket mondott a kereszténység az egész történelme során, és amikor Isten szembesítette a valósággal a kereszténységet, akkor derült ki, hogy mi minden van mögötte. Lehetne itt az inkvizíciótól kezdve a holokausztig, és akár milyen árnyoldal a keresztes háborúkat se hagyjuk ki, lehetne mondani. Szépeket prédikáltunk, és ezzel szemben volt a valóság. Feltörte az Úr a pecsétet, és nyilvánvaló lett a valóság. De most a pecsétnek van egy másik jelentése is. Ez Ószövetségre kódolt ige. Hogy jelenik meg a pecsét az Ószövetségben? Ez az én rejtvényem ma. Egyszer volt egy olyan valaki, akit úgy hívtak, hogy Kain, és Kainnak a homlokára tesz az Úr egy bélyeget, egy pecsétet. Bélyeg pecsét az ugyanaz a Bibliában. Ugyanaz a szó. Miért? Kain miért kapott pecsétet? Kain bélyeg az mi volt? Elolvasok Mózes első könyvének 4. fejezetét, akkor kiderül, hogy védelmi jel. Hogy meg ne gyilkolja senki, nem? Hogy a vérbosszú áldozata ne legyen. És nagyon érdekes, hogy ez a pecsét, ez többször is ebben a védelmi jel értelemben fordul elő az Ószövetségben. Gondoljunk csak megint egy ismert történetre. A kivonulás után, a 10. csapás után, hogy maradtak meg a héber gyerekek, mert jött az öldöklő angyal, és az egyiptomiak minden elsőszülöttje meghalt. Hogy maradtak meg? Az ajtó félfára kellett tenni egy jelet. Úgy fordítja Károly, hogy jelet. De ugyanez a szó a héberben, hogy bélyeget. Ez a bélyeg védelmi jel volt. De még izgalmasabb az, amit az első keresztény gyülekezet tudott, hogy ez a fejezet, ami úgy kezdődik, hogy egy elpecsételési jelenet van, és ezt elolvasom, és akkor megnézzük majd, hogy ennek mi az ószövetségi gyökere. Mindig elmondom, a Jelenések könyve egy kódolt könyv, gondoljátok el, egy internáló táborból, egy börtönszigetről kerül ki, cenzúron keresztül jön, a 7 gyülekezetnek szól, és a cenzor megnézi, hogy miről van benne szó. Nyilvánvalóan kódolni kell ezt a könyvet, de a kód az hogyan lehet, amit ismer a gyülekezet, és mit ismert a gyülekezet? Az Ószövetséget. Az első század keresztények az Ószövetség volt a Bibliája. Még nem volt új szövetség. Illetve meg voltak iratok, azok tájékoztató jellegűek voltak, de a kánon még nem volt. És ezért az Ószövetség tudósai voltak. Nyilvánvalóan az Ószövetségből kell megérteni ezt a képet, nem pedig úgy, hogy elkezdünk gondolkodni, hogy mit is jelenthet a pecsét, és akkor valamit kitalálunk, hogy ez lesz a pecsét, vagy az lesz a pecsét, meg akkor ez volt, meg az volt a történelemben, stb. Mert ez egy nagyon furcsa dolog lenne, mert nekem vannak ötleteim, és ahhoz keresek Biblia szöveget, holott fordítva kellene, a Biblia szöveget kellene megértenem, hogy mi az, amit mondani akar ma nekem.

Na, induljunk el. Először elolvasom ezt a részt. Ez a fejezet lényegében két részből áll. Az első az elpecsételés története, és utána következik majd egy másik szakasz, ami tulajdonképpen nem más, mint a megszámlálhatatlan sokaságnak a dicsőítő himnusza, ami egy nagyon izgalmas himnusz, de erre remélem, hogy jut egy kis időm, ezért fogjunk bele. Ezt olvassuk itt. Ezek után láttam, már azután a kérdés után, hogy ki állhat meg, én még nyitva van egy ajtó a mennyben, ezek után láttam, ezen a nyitott ajtón keresztül, hogy négy angyal állt a föld négy sarkán, amit féken tartották a föld négy szelét, hogy ne fújjon a szél a földre, se tengerre, se a fákra. Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élőisten pecsétje volt, és hatalmas hangon oda kiáltott a négy angyalnak, akinek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, és így szólt. Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg a homlokukon pecséttel meg nem jelölik a mi Istenünk szolgáit. És akkor utána nem lát, hanem hall valamit, arról is majd később beszélni fogok, de nézzük eddig ezt a jelenetet. Miről van szó? Beáll a feszültség, ugye a hatodik pecsét feltörése, ugye a hatodik fejezetnek a utolsó része, amikor beáll a kozmoszban az anarchia, hogy így mondjam mai szóval, és akkor Isten azt mondja, hogy az négy széle felől a földnek, vagyis az egész földön, ő vízféken tartja azokat a szeleket, amik a bűnnek a következménye. A szél az mindig háborút, rosszat, valami tragédiát jelent az apokaliptikus proféciák képletes nyelvén. Ez a gyakorlatban is így volt, a keleti ember ezt így élte meg. Ha jött a puszta felől fújó szél, a vihar, az borzalmas volt, az Isten különös büntetése volt. Tehát jön az Isten különös büntetése, ami tulajdonképpen nem azért van, mert Isten nagyon mérges lesz, hanem mert az evangéliumot visszautasítottuk, és ennek a következménye, hogy beáll a kozmikus katasztrófa. Most az az érdekes, hogy a négy angyal tartja a négy szeleket, hogy ne fújjon. Miért? Mert van egy cél, hogy Isten el akarja pecsételni ezeket az embereket. Pontosan védelmi jelet akar tenni azoknak a homlokára, akik megállnak az evangélium pártján, és hűségesek maradnak. Ez az egész szituáció viszont majdnem szóról-szóra idézett Ezékiel könyve 9. fejezetéből, és ezt nem szokták elmondani. Tehát a kódot nem nézzük meg. Ezékiel könyve 9. fejezetéhez odafordítunk, szinte szó szerinti idézet, és kénytelen vagyok ráutalni, hogy ez mennyire így van. Ezékiel proféta könyve 9. fejezeténél, ha kinyitjuk az ígét, akkor ugye arról van szó, hogy Ezékiel már babiloniai fogságban van. Ugye három babiloniai fogság volt, az első az a dánieli fogság, a második az ezékieli fogságnak hívjuk, ez 10 évvel később van, Nabukodonozor vagy Nabukadnezár elfoglalja ugye Jeruzsálemet, először elviszi az előkelőket egy kis átnevelésre, mert neki nem a föld kellett, hanem biztosítani akarta azt a kereskedelmi útvonalat, hogy a babiloniai kereskedők, akinek a megbízásából volt ő tulajdonképpen uralkodó, azzal bízták meg, hogy a föníciai kapcsolatot tartsa. És Palesztinában a kis júdeai állam, amelyik ilyen kétkulacsos politikát folytatott, hol egy kicsit Egyiptom, hol egy kicsit az asszírok, hol ez, hol az, hol amaz, hol lázongott, stb. Egy kicsit Móresre akarta tanítani, és ezért úgy gondolta, hogy elviszi először Dánielt és társait, ami nem fogság volt, hát kényszer volt, de kényszer egyetemi kiképzésre vitték a Harvard Egyetemre, hogy így mondjam, ösztöndíjjal őket. Korának a soros ösztöndíjával elvitték őket egy kis átképzésre. Ez úgy látszik nem ment, mert Izrael nem tanult belőle semmit. 10 évvel később elvitték a legelőkelőbbeket, ezek között volt Ezékiel, a főurakat vitték el. A harmadik fogság volt az, ami Jeruzsálem pusztulásával járt, és Ezékiel már kint van, amikor az Úr ezt a Jeruzsálem pusztulását neki előre megjövendöli. Figyeljük meg, hogy hogyan. Ezután így kiáltott nagy hangon fülem hallatára, már most nem olvasom, csak a 9. fejezet első versétől, ott ugye a
a bálványimádás ítéli el az Úr, hogy az Isten népe nem hűséges ahhoz a szövetséghez, amit kötött. Eljött a város büntetésének ideje, mindenkinek a kezében ott van már a pusztító eszköz, íme 6 férfi jön a felső kapu felől, amelyek északra néz, nem véletlen, ugye a 6 pecsétet törtek fel eddig, ez se véletlen. A fegyver volt mindegyiknek a kezében, de volt közöttük egy gyorsba öltözött férfi, akinek íróeszköz volt az oldalán. És ezt mondta neki az Úr, menj végig a városon, Jeruzsálemen, és tégy jelet azoknak az embereknek a homlokára, akik sóhajtoznak. Miről van itt szó? Hol kell megpecsételni az Isten szolgáit, ez szerint, amit olvastam a jelenések könyvén, a homlokán. Tégy egy jelet, egy pecsétet. Itt is azt mondja az angyalnak, hogy tégy egy pecsétet. És menj utána végig a városon, hajtsd végig az ítéletet, ez se mondtam, hogy egy szörnyű ítéletkép, de azokhoz az emberekhez ne nyúljatok, akinek jel van. Mi ez a pecsét? Ez egy védelmi jel. Most, hogyha elkezdjük magyarázkodni, hogy szerintem ez a pecsét, meg szerintem az a pecsét, én legalább 5 vagy 6 ilyen magyarázkodást hallok, annak az a baja, hogy nem a kódot nézem meg. Mert az első gyülekezet, amikor olvasta ezt, akkor eszébe jutott rögtön Ezékiel 9. A Jeruzsálemet megítéli az Úr, mert hűtlen ahhoz, amire az Isten elhívta őt. A kereszténység, az újkori Jeruzsálem, a Isten népe, hűtlen ahhoz az evangéliumhoz, aminek a szolgájává tette az Úr. De vannak hűségesek. És ezért azt mondja az Úr ennek a szolgának, hogy eredj és tégy jelet azoknak a homlokára, akik hűségesek, hogy azokat ne bántsa semmi. Oltalmi jel a pecsét.

0: Nagyon nehezen beszélek erről, úgyhogy ne említsek egy mondatottal, engedjetek meg, hogy elmondjam. Jan Bruel a 16. századnak az egyik legnagyszerűbb festő, 1564-ben egy gyönyörű képet festett, Keresztelő János keresztség, ez a címe, és a Szépművészeti Múzeum őrzi. Ez egy féltett kincse a Szépművészeti Múzeumnak, a Batthyány gyűjteményből jött a Szépművészeti Múzeumban 1919-ben, és lényegében ez Keresztelő János prédikációját mutatja. De nagyon érdekes módon Bruel, aki az anabaptistákkal is kapcsolatot tartott, ezt tudjuk, úgy festette meg ezt, hogy lényegében ezt az ezékieli látomást rávetíti Keresztelő János prédikációjára. Ott is ott van a hat ember, mennek a tömeg felé. Bruel magát is ráfesti erre a képre. Látjuk ott Jézus, látjuk Keresztelő Jánost a tanítványok gyűrűjében, látjuk azokat, akik hűségesek. Az előtérben viszont Fülöp király, a vakkatolikus, egy cigányasszonnyal jósoltat a tenyeréből. Azután látszik az, hogy ott van két katona, aki éppen iszik. Ott van két szerzetes, aki éppen kártyázik. Teszik ezt érteni? És ott van ez a gyolcsba öltözött férfi, akiről itt olvasunk. Az oldalán ott van az ókorban, meg a középkorban is, meg a 16. században is az íróeszköz, amit az írnokok az oldalokon viseltek, a tintatartó és a toll. És itt az eredeti szöveg tégyjelet, ez van a vállára írva. És indul az íróeszközzel, hogy Isten hűségeseit Keresztelő János prédikációja kapcsán megjelölje. Így gondolja el a festő, ez a 16. század. Erről van itt szó. És ez a mikorunknak is a valósága. És ez minden időknek a valósága. Mert Isten tulajdonjele, akin rajta van, azért Isten vállalja a felelősséget. Az elpecsételés az nem rang, nem valami érdemrend, amit ki lehet tenni, a kutyabőr, amit a falra teszünk, hogy én már ki vagyok, hanem az elpecsételés az tulajdonképpen nem más, mint Isten vállalja azokat, akik őt vállalják. Itt kezdődik a felelet arra, hogy meddig nem ítélsz, Uram. 5. pecsét feltörése. Nézzétek, mennyire logikus? Azt mondja, hogy én vállalom értük a felelősséget, történhet velük akármi. Ezek az enyeim, megjelölöm őket, tulajdonjel és védelmi jel a pecsét.
1: Az előadás hamarosan folytatódik.

És akkor egy nagyon érdekes szakasz következik, amin rettenetes sokat vitatkoznak az emberek, Biblia magyarázók. Most ha visszajutunk a Jelenések könyvéhez, akkor ott azt találjuk, hogy és hallottam, most nem látta, hallottam, a pecséttel megjelöltek száma 144 000 pecséttel megjelölt izraeli, és akkor felsorol Júda törzséből 12 000, Rúben törzséből 12 000, fel van sorolva a 12 törzs, nem egészen úgy, mint ahogyan a 12 törzset megjelölik tulajdonképpen, a 12 törzsnek a neve úgy van felírva, ahogyan ez valójában van. Ez is valamit jelent. Jegyzetben, hogy részletesen még elmondom, most csak éppen jelezni szeretném. Ez a 12-12-12, ez egy szimbolikus szám. Nyilvánvalóan itt nem kell kiszámolni a 144 000-et, így hogy, mert az ókori ember számára ez a sok. Ez ilyen van a mindennapi beszédben, milliószor elmondtam, hogy ez azt jelenti, hogy milliószor elmondtam, vagy százszor szóltam nektek kisebb számmal. Százszor elmondtam már azt neked, hogy ezt szoktuk mondani. Tehát ez egy szimbolikus szám, amelyik azt jelöli, hogy Isten mindenféle emberből, tehát mindenféle törzsből, egyforma eséllyel jelet tesz azoknak a homlokára, akik hűségesek. Nem csak 144 000-re, ami jelet tesz azoknak a számára, akik hűségesek. Ezt akarja mondani. Ha aztán elkezdjük magyarázkodni, hogy ez a 144 000 mecsoda rang lesz a mennybe, és stb. Stb., akkor tévedünk. Tudnélik, megmondom, miért tévedünk. Ezután következik a második része ennek a látomásnak, ami az üdvözült sokaságot mutatja be. Méghozzá ez az üdvözült sokaság megszámlálhatatlan. Ha a görög szót nézzük, akkor ez az üdvözült sokaság az, aki üdvözül, és nem tudjuk megszámolni, hogy hányan vannak, mert egyedül csak a bárány tudja. És ebben van egy óriási nagy tanítás. Miért akarom én megszámlálni azt, amit csak a bárány tud? Aki egyedül méltó arra, hogy feltörje a pecsétet, nem? Miért akarom én pontosan megmondani, te üdvözülsz, te meg nem üdvözülsz? Mindig akkor lett a baj, amikor elkezdtük osztogatni, kinek az üdvösség. Te üdvözülsz, te meg nem üdvözülsz, mert én úgy látom. Most én ülök az ítélőszékbe, én majd megmondom neked, hogy üdvözülsz, vagy nem üdvözülsz. Egyáltalán nem erről van itt szó. De nézzük ezt a második részt, és olvassuk el, mert ez egy nagyon érdekes és izgalmas dolog. Ezek után láttam, megint így kezdődik, mindenki egy új jelenetet mond el János. János nagyon nagy érzékkel dramatizál. Ezt hadd mondjam, egy szögletes zárójel, most nem akarok eltérni erre. János ugye Efézusba élt, és Efézus volt az első században az akkori dráma, sorstragédia központja. Az efézusi nagy színház, én többször is voltam benne, az egy csodálatos építmény. Itt minden héten 4 alkalommal színi előadás volt, amikor a nagy sorsdrámákat, Epiktétosz, Szofoklész, stb. Nagy drámáit, Aiszkürosz drámákat mutattak be. Ennek a szerkezeti gondolatnak a jegyébe fogalmaz János. Amikor azt mondja, ezek után láttam, mindig egy új jelenet jön. Ezek után láttam, ímé nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott minden nemzetből, törzsből, népből, nyelvből. Pontosan ez a 144 000-nek a lényege. Olyan sokan voltak, hogy nem is lehet megszámolni, de ez minden nemzetből, népből, nyelvből volt. Az üdvösséget nem lehet többé kisajátítani, hogy csak én, csak az én felekezetem üdvözül, csak a zsidóság üdvözül, ugye az első században, csak az üdvözül, aki ezt meg ezt megcsinálja, csak az üdvözül, aki nekem hisz. Ezt nem lehet mondani. Megszámlálhatatlan ez a sokaság minden nyelvből, népből, nemzetből, és a trónus előtt áll a bárány, előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükbe pálmágak, és hatalmas hangon kiáltottak. A 144 000 nem állt a trón előtt. 144 000 itt a földön. Kapott egy hűségjelet, egy védelmi jelet az Úrtól. Tehát tévedés azt gondolni, hogy 144 000 ember üdvözül,
Ezt sokszor szokták mondani. Nem erről van szó. 144 ezer itt a Földön hűséges, ez is egy szimbolikus szám, hogy annak a teljessége, a teljes Izrael, ugye mindig 12 törzs volt Izrael, 12 pátriárka, 12 apostol, stb. A 12-nek, mint szimbolikus számnak a jelentőség az közismert, a Jelenések könyvében is megvan. Az üdvözültek megszámlálhatatlanok. És ez az üdvözültek nem itt a Földön vannak. Az üdvözültek, hogy kik lesznek azok, azok a bárány trónja előtt, a trónus előtt, a bárány előtt állnak. És kezükbe a győzelmi jel. 144 ezernek a kezében nem olvassátok, hogy győzelmi jel van. Azt se olvassátok, hogy már fehér ruhákba öltöztek. Arról se, hogy korona van a fejükön. Ez csak a megszámlálhatatlan sokaságról van. Ez nagyon világosan kellene látni, csak olvasni kell az igét. A 144 ezer... az tulajdonképpen az, amiről az elpecsételés ezékieli látomásában olvasunk. Hogy Isten ítéli Jeruzsálemet, az ő népét, és most ott a célba érkezés, a fehér ruhába öltözötteknek a serege. És felhangzik a mennyben az ének.

Múltkor már említettem, a jelenések könyvében 7 himnusz van. De ez a 7 himnusz, ez összefügg egymással. A megváltás szimfóniája. Ez a 7 himnusz az, ami összefoglalja az egész megváltási tervet. Már 3-at láttunk, és ez a 4. ami itt lesz, a 3-ra csak vissza. Ugye megnézitek a 4. fejezetnek a 8. versétől, amikor elhangzik a menny vagy szent-szenten, szent az Úr, a mindenható Isten, akkor eljön, hogy méltó vagy Urunk és Istenünk, stb., és a teremtés himnusza hangzik el. A jelenések könyvében az első nagy, fontos üzenet az a teremtés üzenet, hogy Isten a teremtő. Teremtésre egy óriási hangsúly kerül, mert a teremtés nélkül az újjáteremtés érthetetlen. Azért van újjáteremtés, mert Isten a teremtő. A második himnusz, az a megváltás himnusz az 5. fejezetben, amikor elhangzik megint az új éneket énekelnek a mennyei kórusok, hogy méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, feltölt annak pecsétjét, mert megölettél, véreddel váltottál meg, stb. Ez a megváltás himnusza. Megölettél, véreddel váltottál meg. Tehát miért Jézus a méltó? Mert a teremtő az, aki megváltó. Tehát a megváltás himnusza. A harmadik himnusz az a bárány himnusza. Megint úgy kezdődik, ez is az 5. fejezetben van, a 12. verstől, hogy méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő, igazság, gazdagság, tisztesség, dicsőség, stb. És ez az egész mennynek a himnusza, a megváltás elismerése. Pontosabban nem is elismerése, felismerése. Hogy elkezdődhet a megváltás munkája, feltörhet Isten a pecsétet. És most jutottunk el a 4. A 7 himnusz között a középsőhöz. És hatalmas hangon kiáltottak. Már ezek az üdvözült sokaság. És itt a lényeg. Az üdvözült sokaságnak a felismerése. Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy mi az üdvösség feltétele a jelenések könyve, szerint ezt a verset olvasnám fel. Kiállhat meg, ugye ez volt az alapkérdés, és most itt a válasz. Ez azt mondja, az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül és a bárány. Mi üdvözültünk, mondja, megtisztított sokaság, aki fehér ruhába áll pálmágakkal, győzelmi jelekkel. De azt mondja, az üdvösség az nem a mi magántulajdonunk. Mindenki, aki saját magát akarja üdvözíteni, hasonló a Mühlhausen báró kalandjaiban elmondott Mühlhausen bárótól, aki lovastól együtt a hajánál fogva kiemelte magát a mocsárból. A bűn mocsárából nem lehet kiemelni magamat. Az üdvösség az az Istené. Ő az, aki üdvözít engem. Nekem csak arra van szabadságom, hogy nemet mondjak, vagy igent mondjak az Istenre. Ez az én döntésem. De ha igent mondok, akkor nem magamat üdvözítettem, hanem elfogadtam Isten kereszt halálát, amit értem a Golgotán bemutatott. Ezért az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Nem véletlen, hogy nem azt mondja az ember fiáé, stb. Jézusé, mondhatott Krisztusé, sok mindent mondhatott volna, vagy az Úré, hanem azt mondja a bárányé. Mert megint visszautal az ószövetségi képre, hogy én bűnt követtem el, és a bűnnek a zsoldja a halál, nekem halál lenne a részem, és Isten elfogadja az én életem helyett a bárány életét. Ez a Jézus, nem? Keresztelő János is azt mondta, amikor Jézust meglátta, ímé az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűnét. Üdvözülni akarok, akkor ez a hitvallás az alapja. Tehát kiállhat meg, aki tudja ezt, hogy az üdvösség a mi Istenünk és a bárányé.

Az angyalok mind ott állnak, a trónus, a vének, a négy élőlény körül, arcra borulnak, ez a legtökéletesebb meghódolás jele a trónus előtt, és imádják az Isten, és most jön a himnusznak a második része. Ez mindig ilyen antifónikus, hogy így mondjam, felhelgetős himnusz. Az üdvözölteknek erre a nagy hitvallomására most a mennyei lények válaszolnak. Ezt úgy hívjuk, hogy ámen himnusz. Az ámen az úgy legyen, tehát ez az a himnusz, amelyik összefoglalja ezt, hogy igen, úgy legyen, ámen. Ez a megváltásnak a lényege, ámen. A bárány a megváltás lényege. Erről szól az egész. Ezért van az, hogy az első vers már úgy kezdődik a Jelenések könyvében, hogy ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Nem csak azt jelenti, hogy Jézus Krisztus beszél ebben a könyvben, ezt is, hanem az, hogy ez a könyv Jézus Krisztusról beszél. Most, hogyha valaki csak a történelmet akarja belőle megérteni Jézus Krisztus nélkül, az olyan, mint a hámozott léggömb, az semmi. Lehetetlen, nem? Természetesen ebbe belefér az egész üdvösségtörténet, benne az emberi történelem is, de ez mérhetetlenül több, mert ebben az én sorsom is, a te sorsod is benne van. És figyeljétek meg, hogy miért mondják ámment a mennyei lények erre. Azt mondja, ámen, az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, hét lesz majd, meglátjátok, bölcsesség, háladás és tisztesség, hatalom és erő, ami Istenünké örökkön-örökké, és még egy ámen van. Tehát annak a felismerése, hogy Isten minden mindenekben. Hogy ki az Isten, ezt a Jelenések könyve azt mondja, hogy ő az áldás. Az életem alapvető feltételem, ha ezt így mondanánk. Dicsőség. A dicsőség az a jelen valóságot jelent. Amikor Isten dicsősége betöltötte a hajlékot, akkor ez azt jelentette, hogy a Szent Sátorban megjelent az Úr. Dicsősége ott van, ahol ő megjelenik. Azután bölcsesség. Ez a bölcsesség nem csak okoskodást jelent, a bölcsesség az mindig azt jelenti, hogy bölcs az az ember, aki tudja, hogy az adott pillanatban mikor kell és hogyan kell a szög fejére ütni, hogy ezzel a képpel mondjam. Bölcsesség azért, aki gyakorlatban tudja, hogy mi a lényeg. A hálaadás és a tisztesség, ami a mi dolgunk. Hálaadás annak a felismerése, hogy Isten hol van az én életemben. A tisztesség, ez azt jelenti, hogy én tisztelem őt. Mit jelent, hogy tisztelem őt? Elismerem azt, hogy csak ránézve, illetve az ő szemével látva lehet látni igazán a világot. A hatalom és az erő, ezt meg se kell magyarázni. Minden cselekvés Istenhez vezethető vissza. Ennek az elismerése a megváltottak sokaságának az éneke, amire a menny ezt a választ adja.

És akkor megint jön egy drámai közjáték. Megint a drámaíró János ugye előbújik. Nagyon érdekes, hogy János Evangéliumot Bojki professzor úr úgy írta meg a János Evangéliumok szerkezetét, hogy a görög sors tragédiákra vetítette rá egy nagyon érdekes könyv, ez a könyv. Figyeljük a drámát. Ekkor megszólalt egy a vének közül, ugye a vének a földi üdvözültek képviselői, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözettek, és honnan jöttek. Ez a vén most besegít Jánosnak, mert Jánosnak éppen az a nagy kérdés, hogy ki állhat meg? És a vén ezt most megkérdezi, hogy kik ezek a fehér ruhába öltözettek, és honnan jöttek. És azt mondtam neki, tehát János válaszol, Uram, te tudod. És ez az egyetlen helyes válasz. Én nem tudom, hogy te üdvözülsz-e. Én nekem nincs jogomban azt megállapítani, ez üdvözül, ez nem üdvözül. Kik lesznek ott a mennybe, ezt te tudod, Uram. És akkor erre jön a válasz, mire ő így válaszolt. Figyeljük meg, ez a megváltási terv egészének a maradéka, nem csak az utolsó időké, az utolsó idő az Jézus kereszt halálával elkezdődött, azóta utolsó idő van. De figyeljük meg ezt a sort. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, megmosták ruhájukat és megferítették a bárány vérében. Tehát egyrészt ezek azok, akik a megpróbáltatásokból jöttek. Megpróbáltatás nélkül nincsen üdvösség. És ezek azok, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, nem? Ez egy nagyon érdekes kép, mert a bárány vérében, hát akkor hogy lehet, megfehérítették, megmosták a ruhájukat. Tehát ez a szimbolikus kép, ez azt hiszem minden új szövetséget ismerő ember előtt világos. Ezek azok, akik Jézus bűntörlő vérét elfogadták a maguk részére érvényesnek. Tehát ezek azok, akik megmosták ruhájukat és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónus előtt és szolgálják őt éjjel és nappal a templomban, és a trónuson ülő velük lakik. Ez megint nagyon érdekes, hogy az üdvösség az nem egy passzív állapot, hogy most már nagy nirvánába, hogy a buddhizmus képével mondjam, nagy nirvánába semmit nem csinálunk, vagy az atyai mesterem Lenk bácsi mondta, mint hogy Szent Heverde állapotába kerülünk a mennybe, nem. Ez egy nagyon aktív lét. Isten szolgálata. És Isten szolgálata az egész életünk. Már itt a Földön annak kellene lenni. Az, hogyha valakit vigasztalok, ha valakit bátorítok, elvégzem a mindennapi munkámat becsületesen, az az Isten szolgálata. És ez a szolgálat teljesedik ki, most már minden akadály nélkül. Ezért nem éheznek, nem szomjúaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legeltet őket, elvezet őket az élet vizének forrásához, és Isten letöröl szemükről minden könnyet. Ez tulajdonképpen az üdvösség állapota. Ez a megszámlálhatatlan sokaságnak a képe. Nem a 144 ezeré. A 144 ezer is benne van ebben a megszámlálhatatlan sokaságban. Mert ezt a csodálatos népet az Isten minden ágazatból, nyelvből, népből hívja össze. Mondjátok el, hogy ez micsoda nagyszerű örömüzenet. És ezt azért mondom, és azért emelem ki a 7. fejezetnek ezt az örömhírét, mert általában a Jelenések könyvét azt ilyen mumus könyvnek szoktunk tekinteni, apokaliptikus kor van. Most milyen borzalomok jönnek, és hogy kell fölkészülni a nagy nyomorúságra. A nagy nyomorúság az lényegében kezdettől fogva tart. A nagy nyomorúság az a bűn állapota. Nagyon érdekes, hogy ez a nyomorúság szó, ez nálunk ez egy valami fizikai fájdalmat jelent. A tlipszis, a görög szó, ez egyáltalán nem azt jelenti csak, hogy fizikai fájdalom, azt is jelenti egy kicsit. De az is nagy nyomorúság, hogyha mit tudom, valakit a munkáján állandóan cikiznek, és már az ember a legszívesebben öngyilkos lenne, mert van sok ilyen ember. Az is nagy nyomorúság, nem? És hány ember cikiztek végig a hite miatt a történelem során? Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból. Itt olvastuk, nem?
És megmosták ruhájukat a bárány véréért. És ezeknek az élete jut a célba, és ezeknek a szemükről töröl le minden könnyet az Úr. És ezek kapják az életvizét ingyen, ugye megint gondoljatok a samáriai asszony történetére. Ha most megnézitek ezt, egy csomó Jézus által használt kép úszik ebben benne, amit nagyon jól ismertek a gyülekezetek. Még egyszer mondom, a Jelenések könyve nem egy bonyolult könyv. Csak tilos belemagyarázni ezer mindent. Ha belemagyarázunk, akkor mindig bonyolítjuk a dolgot, és ettől én nem leszek okosabb, hogyha belemagyarázok ezer más dolgot, mert bele lehet ezer dolgot magyarázni. De ezt a könyvet úgy kell érteni, hogy akkor mit mondott, most mit mond nekem. És mi az a törvényszerűség, ami az egész megváltási tervben megvan? Ez a röviden a Jelenések könyve megértésének a kulcsa. Akkor mit mondott, most mit mond nekem, és mi az a törvényszerűség, ami mindig igaz benne? Mert mindig igaz az, hogy Isten megvédi azokat, elpecsételi azokat, hogy ezzel a szóval mondjam, akiket meg akar védeni. Igaz az, hogy a győzteseket nem én számlálom meg, hanem megszámlálhatatlan sokaság. Igaz az, hogy ez a megszámlálhatatlan sokaság csak a bárány véréért, csak a bárányért üdvözül. Igaz az, hogy ez a megszámlálhatatlan sokaság úgy lesz, hogy megmosták ruháikat a nagy nyomorúságból jövők a bárány vérében. Igaz az, hogy az üdvösség az egy kiteljesedett élet lesz, amikor azok leszünk, akiknek az Isten teremtett minket. Ez egész megváltásnak ez a dolga. Ugye milyen egyszerű? Ezt akarja elmondani ez az egész.

Ha most összefoglaljuk az előzőt, a mennyből elindult jelenetet, egyedül Jézus méltó arra, hogy a történelem ura legyen. Jézus az evangéliumon keresztül uralkodik, az evangéliumhoz Isten népe, akinek ezt az uralmat odaadta, hogy gyakorolja, ezt a fegyvert a kezébe adta. Lehet, hogy úgy bánik ezzel a fegyverrel, mint a fehér ló népe. Lehet, hogy úgy bán velük az élet, mint a vörös ló. Lehet, hogy kezd elfelejtkezni róla, és egy éhség lesz, egy lelki éhség lesz, fekete ló. Lehet, hogy az evangéliumot megtagadja, sárga ló. Lehet, hogy mártír halált hal. Lehet, hogy ez odáig vezet, hogy az egész teremtettség ellen kezd élni, és visszájára fordul az egész teremtettség, beáll az ökológikus katasztrófa, hogy mai szóval mondja. De mindig az a kérdés, hogy ki állhat meg. A válasz nagyon egyszerű. Isten tartja a szeleket, érted, megértem. És a szeleket tartó Isten azt mondja, hogy addig ne fújjanak, amíg azoknak a homlokára, akik hűségesek akarnak lenni hozzá, akik elfogadják a megváltás jó hírét, oda teszem a védelmi jelet, és ez minden ágazatból, nyelvből, népből 144 ezer van, és így lesz megszámlálhatatlan a sokaság, akik oda kerül,

győztesek szeretnénk lenni. Látod azt, hogy gyenge a mi hitünk. Látod azt, hogy mi nem tudnánk önmagunktól megállni, és köszönjük azt, hogy te vagy az, aki ezt a csodálatos pecsétet, ezt a védelmi jelet oda teszed a homlokunkra, hogy rád gondoljunk. A gondolkodás központjára teszed, hogy minden gondolatunkat veled mérjünk le. Köszönjük ezt az áldott lehetőséget. És adj nekünk bizalmat te benned, hitet, hogy e szerint éljünk és járjunk. Istenünk, téged kérünk, áld meg ezt az igét a mi életünkben, és így vezess bennünket. Jézusért kérjük, fiadért hallgass meg imánkat. Amen.

így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! A Biblia Jelenések könyvéről Szigeti Jenő előadását hallottuk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Móricz Zsigmond születésnapja. Móricz Zsigmond született Tisza Csécse 1879. július 2-a, elhunyt Budapesten 1942. szeptember 5-én. Író, szerkesztő, református teológiát, majd jogot tanult Debrecenben, a Debreceni Hírlap segédszerkesztője volt. 1900. októberében Budapestre költözött, jogot, majd bölcsészetet tanult, de tanári szakvizsgát nem tett. 1905-ben házasságot kötött Holics Eugéniával, 1908-ban megjelent Hét krajcár című novellája a Nyugatban. 1909-ben közzétette első novellás kötetét, amelyet Adi üdvözölt. Barátságuk szellemi szövetséggé vált. 1929. decemberétől 1933. februárjáig Babiccsal közösen szerkesztette a Nyugatot. Móricz Zsigmondé volt a próza rovat. Írói szemléletmódjára ekkor az induló, őt szellemi ősnek elismerő népi mozgalom volt legnagyobb hatással. Megerősödött paraszti demokratizmusa. Magánéleti válságának mélypontján született a szegénységet és a társadalmi korlátokat is legyőző, szerelemről valló Pillangó című idill. Utolsó évtizede az induló népi mozgalomhoz közeledés jegyében telt el. Július, Szent Jakab hava. A magyar szóhasználatban említik nyárhóként, vagy az áldás havaként júliust, amely a régi római naptárban 5. hónap lévén a Quintilis 5. nevet viselte, míg nem Marcus Antonius javaslatára időszámításunk előtt 44-ben az e hónap 12. napján született Julius Cézárról nevezték el. A keresztény hagyomány az egyik apostol után Szent Jakab havának mondja, akiről minden más Jakabokkal együtt 25-én emlékezünk meg. Július hónapja a nyári mezőgazdasági munkák fő időszaka.

0: Ráadásul a földeken dolgozók, nem csoda, ha ezekben a hetekben, talán más hónapokhoz képest ritkábbak a jeles napok. Július 2-a vallási ünnep, Sarlós boldogasszony napja. A keresztények a Jézussal terhes Szűz Máriának Erzsébetnél, keresztelő Szent János majdani anyjánál tett látogatására emlékeznek ekkor. Keresztelő Szent János éppen fél évvel Krisztus után született, amit június 24-én, Szent Iván napján ünneplünk. Iván a János szláv változata. Várják a jelentkezőket a Nagykálói Országos Cigánymissziós lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypásztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Nagykálón a július 18-i és 19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9 óra 30 perckor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. A jelentkezés határideje július 12-e vasárnap. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, ezért lehet számítani néhol esőre is, csak 25-31 fok várható. Pénteken újabb hidegfront érkezik, de inkább sok napsütés lesz, az északi szél erősödik, és 26-31 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A tökéletes alkotás. Nem akkor alkottál tökéleteset, ha már nem tudsz mit hozzátenni, hanem akkor, ha már nem tudsz mit elvenni belőle. Antoine de Saint-Exupéry.

0: Babér koszorú.
1: Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Korintusbeliekhez írott első levél, 9. fejezet, 25. vers.

Mondandója alátámasztása véget, Richard a magasba emelte a golyóstollat. Én leszek a diáktanács új elnöke. Köztudott, hogy Horváth tanár úr is engem kedvel. A csokor nyakkendőjétől kezdve egészen a furcsa hajviseletéig Richard tényleg úgy nézett ki, mintha Horváth tanár úr klónja lenne, csupán csak termete volt harmadával alacsonyabb. Majd furcsa ígéretekkel fogok kampányolni. Biztos volt a győzelemben, hiszen azok a diákok biztosították őt a támogatásukról, akik elhitték, hogy tényleg kiharcolja majd, hogy rövidebbek legyenek a tanórák. Akkor majd Lizának vége, jelentette ki fölényesen Richard. Ne légy ennyire magabiztos, figyelmeztette Liza. A stratégiádról nem a folyósókon kellene vitáznod, és továbbra is úgy öltözködhetsz, mint Horváth tanár úr, úgy is én fogok győzni, mondta Liza. Te meg úgy nézel ki a plakátom, mint Marsha Brady. Marsha egy népszerű lány. Nagyjából a tökéletes tinédzser, aki magabiztos, szép és odafigyel a megjelenésére. Veszíteni fogsz, Richard, mondta Liza. Marsha, te pedig készülj fel, hogy eltiporlak.

Ebben az életben melyik a legfontosabb jutalom? Pál és a korintusi levél címzettjei tudták, hogy az iszmoszi játékokra készülő atléták nagyon keményen edzettek, mivel minden áron el akarták nyerni a babérkoszorút. Pál a következőképpen nyilatkozott. Én is ezek közé az emberek közé tartozom, hiszen lelkes sportoló vagyok. Csak hogy ő egy másfajta viadalra vállalkozott. Különb jutalomért küzdött. Arra törekedett, hogy mindennél jobban Istennek szentelje az életét. Keményen megküzdött azért, hogy mindennapi élete Krisztusról szóló prédikációit tükrözze.

0: Pál nem más emberek ellen csatázott, hanem önmagával viaskodott. Olyan volt, mint az ókori viadalokon küzdő vitézek, akik bőrszíjat csavartak az öklükre, és úgy küzdöttek. Csak hogy Pál a bűnnel és az önzéssel vívott élethalál harcot. Az ókori atléták olyan babérkoszorút nyertek, ami rövidebb idő alatt elhervadt, mint amennyi ideig egy elnöki mandátum tart, vagy amilyen hamar elmúlik a szépségkirálynők szépsége, vagy amilyen hamar elveszítik józan eszüket a gazdag és híres emberek. Mindig felbukkan valaki, aki szebb, gazdagabb, vagy híresebb. Számodra a legjobb megoldás, ha Isten mellett vívod a harcot, mert akkor életre szóló győzelmet szerezhetsz. Isten mellett maradni többet ér néhány babérlevélnél.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Hívő életünk alapja az engedelmesség, de sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy nem látjuk tisztán azt az utat, amelyen járnunk kell. Ilyenkor az Úr vezetéséért imádkozunk. Vég Tamás lelkipásztor Isten akaratának megértésére tanít most következő ige magyarázatában. Olvasom az igét. A 32. Zsoltár 8. verse így hangzik. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.
2: Az első döntő feltétele annak, ha valaki szeretné érteni Isten akaratát, hogy a teljes élete fölött adjon szabad kezet az Úrnak. Hát nem arról van szó, hogy jaj, most van egy nagy gondom. És nem vagyok bizonyos, hogy megbízhatom-e ebben a fiúban vagy leányban, jaj, csak most segíts Istenem, mert nem akarom elrontani a jövőmet, ez érdekel. De az nem érdekel, hogy azt mondod, hogy így nem bánhatok az édesanyámmal, arról szó sincs. Ezt hozom eléd, ezt intézd el. És ez így nem fog funkcionál. Isten nagyon irgalmas, sokszor még így is kegyelmes és terelget bennünket, sőt, még úgy is sokszor, hogy nem is kérjük, sőt, azt se tudjuk, hogy Isten van. Én látok olyan párokat, hogy azt mondom, őket csak az Isten rakhatta össze. Annyira jól együtt vannak, és nem imádkoztak érte, fogalmuk se volt. De azért erre ne bazírozzunk, hogy ne imádkozzunk, ne törődjünk semmivel, majd az Isten összerak. Rakosgatja ő, de azért, ha körülnézünk, azért más párokat is látunk. És itt tehát, amikor Isten gyermeke leszek, amikor a keresztnél kértem a bűneim bocsánatát, és kinyitottam a szívem, életem, hogy Uram Jézus, te jöjj be lelked által Úrnak, királynak az életembe, innen kezdve az a kérdés, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? A teljes életemre nézz, akkor egy uralomváltás ment végbe. Ezt ne felejtsük el, önként adtuk át az életünket neki. De tartsuk is meg ezt a játékszabályt. Hát ezt Heidelbergi Kátéval, ugye, kimondjuk, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Testestől, lelkestől, szőröstől, bőröstől, mindenestől. Tehát egy uralomváltás ment, hagyjuk az iránytűt szabadon. A másik döntő feltétel az, hogy bízzam ő benne, hogy ő tud vezetni, és vezetni fog engem a gyermekét. Ha egyszer azt mondja, hogy bölcsé teszlek, és megtanítalak az útra, amelyen járj, ne vonjam kétségbe. Azt kétségbe vonhatom, hogy bölcs vagyok-e. Azt is kétségbe vonhatom, hogy én igazán meg tudom-e oldani a kérdéseimet. De azt ne vonjam kétségbe, hogy ő meg tudja oldani, és ő olyan úton vezet, van, Ézsaiás 35-ben egy olyan ige, hogy ezen az úton még a bolond se téved el. Úgyhogy többször volt imádságom, hogy Uram, te azt ígérted, hogy még a bolond se téved el, úgyhogy én ebbe a garanciába fogózom, hogy én ezen a kategórián talán belül vagyok. Tehát ez nagyon döntő. Bízzam benne, hogy ő, amit ígért, azt megteszi. Hogy hogyan, meg mikor, meg milyen gyorsan, milyen lassan, milyen ütemezéssel, ez az ő dolga. Ha azt mondom, de hogy tudom meg? Ezt szokták kérdezni. Honnan tudom, hogy tudom? De kedves testvére, a kicsi gyermeknek az a gondja, hogy hogy fog az apukája vagy anyukája válaszolni, ha ő kérdez? Hát ez az ő dolguk. Az ő dolga, hogy kérdezzen, az a szülő dolga, az Isten dolga, hogy megtalálja a módot, hogy neked, aki teljes szívvel csüngsz ő rajta, és aki bízol abban, hogy ő vezet, valamilyen úton, módon megadja a vezetést. Ne higgyétek, hogy ha mi a gyermekeinknek válaszolunk, akkor Isten, ami mennyei atyánk, aki nem hasonlítható a földi emberhez. Mert ugye rólunk így beszél az ige, hogy ha gonosz létetekre tudtok a ti gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább a ti mennyei atyátok. Tehát ez a második dolog, az Úr dolga, hogy hogyan felel. Erre mondja valaki, hogy idáig olyan szép volt, hogy ezt el lehet a szószékről mondani, csak ebből én még nem tudok semmit, hogy az adott helyzetemben mit is csináljak. No, harmadik pont. Van, amit nem is kell kérdeznem, mert az ige megmondja. Például azt nem kell megkérdezned, hogy lopjak vagy ne lopjak. Azt ne kérdezd az Úrtól, mert ő azt világosan megmondta. És amit ő egyszer megmondott, azt ő nem vonja vissza. Aztán azt se kérdezem, hogy Uram, egy kicsit paráználkodjak-e? Csak egy kicsit. Mert azt is világosan megmondta, hogy ne paráználkodj. Egyszer nem is értem azt, hogy emberek évtizedeken szinte hallgatják Isten igéjét, és még mindig együtt élésben vannak, és még polgári házasságkötést se tettek. Nem azért a papírért, hanem azért, hogy komolyan veszem, hogy Isten két embert testestől, lelkestől úgy bíz egymásra, hogy nem hagyunk kiugrási lehetőséget. És minél jobban megismeri valaki Isten igéjét, annál több dologról tudja azt, hogy ezt nem kérdeznem kell, hanem csinálnom kell, vagy csinálnom kellene, úgy, ahogy az Úr megmondja. Igen ám, de az nincs meg a Bibliában, hogy, és akkor jönnek azok a kérdések, hogy most munkahelyet változtassak, vagy hogy most hogy is csináljam, vagy ebben abban a dologban, ami nem ilyen igen nem felelet, de nagyon szeretném érteni, hogy én most beugrok egy olyan üzletbe, amiben nem lett volna szabad, vagy pedig Isten elkészített nekem egy következő lépést arra, hogy bontakozzon ki az életem, meg a családom élete. Sok minden kérdésbe döntenünk kell. No, ezekre nézve nagyon fontos, hogy az ige áram körében benne legyek. Azaz, újra mondom, ne ebben az egy kérdésben, mint egy tűzoltásszerűen keressem Isten akaratát, olvassam az igét, legjobb, ha van egy rendünk. Minél többre haladok az ige megfigyelésével, az összefüggések állnak össze előttem. Hallgatom az igét rendszeresen. Volt, aki azt mondta, hogy olyan jó, hogy elmagyarázzák. Hát eszembe nem jutott volna, hogy ez erről szól. Elolvasom, már mentem tovább. Hát hogyne, hát ezért van a magyarázat. Hát ezért hív el az Úr egyeseket az ige szolgálatára. Nem különleges kaszt vagyunk lelkészek, még ez a szószék is csak arra való, hogy magasabbról jobban lehet látni. Csodálatosan megtervezték, hogy minden testvért látok én is, és minden testvér lát engem is. Így figyeljük együtt, így tanulmányozzuk az Isten igéjét, és miközben haladunk az ige olvasásban, van, amikor megüt egy-egy mondat, vagy amiről szó volt, ennyire aktuális. Pont az én kérdésemről van szó, ki súgta meg a lelkésznek? Senki, hát honnan tudnám én. De az Isten lelke aktualizálja. Egyszer csak kérdéseimre kezdek feleletet kapni, kezd derengeni valami, mintha erről lenne szó, és felerősíti Isten. Tehát miközben hallgatom az igét, folyamatosan együtt haladok Isten gondolataival. Eközben ő a kérdéseimre is kezdi a választ megadni. és miközben egyre jobban megismerem a gondolkodását az én uramnak, akkor már sok mindent tudok. Testvéreim, kapásból tudom, hogyha valamit úgy cselekszem otthon, amire allergiás a feleségem, hogy mi lesz a reakciója. Az biztos. De ő is, akivel együtt élsz, annak körülbelül ki tudod számolni a reakcióit, ugye, hogyha. És úgy, ahogy a Római Levél 12. részében a 12. vers mondja, így olvassuk, ne igazodjatok-e világhoz, ne az hullám hosszára hangolódjatok, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát ő az agyunk kerekét át akarja állítani az ő gondolkodására. Nem azért adott észt, hogy ne használjuk, mikor az van, hogy bízzál az Úrban teljes szívvel, magad értelmére pedig ne támaszkodjál, akkor nem azt mondja, hogy eszetlenül ember, hanem azt mondja, hogy nem a te eszed lesz a legfőbb fórum. Egyedül az Isten kijelentett igéje zsinór mérték. Nincs odaírva, hogy a hit enciklikákból és egyéb tanításokból születik, csak az van odaírva, hogy a hit hallásból, mégpedig az Isten igéje, a Krisztus beszéde hallásából születik. Minden felekezetnél, és milyen jó, hogy születik. Ők az Isten igéjét komolyan veszi, annak a szívébe hit születik. Ugyanúgy, ha nem veszi komolyan, hiába döngeti a mellét valaki reformátusan, nem születik hit. Így van, hogy egyre jobban megismerem a gondolkodását. És akkor azt mondhatom, mint a kisgyerek, olyan kedves tanítás volt, hogy a gyerekeknek elmagyarázták, hogy megkérdezi, vezet oda, Úr, lábnyom? Az Úr Jézus arra megy. Ha nem megy, akkor én sem megyek. Mit tenne Jézus? Ugye régen volt ez a fölírat. Hát ma is lehet. Mit tenne Jézus? Tenné? Tényleg az ő elképzelése szerint van. Isten igéje rendjébe. De nem is folytatom én most tovább. Ezt elég lesz otthon átgondolnunk. Az első kettőt ugye nagyon komolyan, hogy szabad kezet adok. Fogalmam sincs, mit akarsz velem, de itt vagyok. Tiéd vagyok. Mostantól. Bízom benne, hogy ő igenis vezetni fog, mert megígérte, és utána próbálom az ige nyomán az ő gondolkodását ismerni meg, átgondolni a dolgokat. Most még egyszer hadd hangozzon az igen. Bölcséteszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Amen.
1: Isten vezetésének megértéséhez alapvető, hogy rendszeresen olvassuk a Bibliát, mert minél jobban megismerjük Isten igéjét, annál jobban megértjük az akaratát is. Bízzunk ő benne, hogy olyan úton vezet, amelyen nem tévedünk el. Kedves hallgatóink, ezekben a meleg napokban kérjük, vigyázzanak fokozottan magukra, és hallgassák a Mera Rádió műsorait. Szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: végig is kíséri az egész életünket, hogy nem az döntő az életünkben, hogy ki hogy szeretné látni, hanem az, hogy mi az Úristen színe előtt tudjuk-e rendezni, és együtt Isten szeretetében megélni a kettőnk kapcsolatát és közösségét.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A házasság hetére készült interjúnkban Kondor Péter evangélikus püspököt és feleségét, Klárát hívtuk mikrofon elé. A házaspár őszintén beszél a kapcsolatukat meghatározó hitről, különböző habitusaik összeilleszkedéséről és életük változásainak közös, természetes, szeretetteli megéléséről. A házaspárt Győri Gábor Dávid, evangélikus missziói lelkész kérdezi.
2: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Lélekhangoló mai műsorában. Egy házaspárral beszélgettek itt a stúdióban. Szeretettel köszöntöm így a vendégeinket, Kondor Péter evangélikus püspököt és feleségét, Klárit, akikkel régi jó ismeretségünk és kollegiális kapcsolatunk is van, így azért tegeződni fogunk. 36-37 évvel ezelőtt remélhetünk vissza talán a találkozásotok történetére. Honnan indult a ti kapcsolatotok?
0: 1988 elején találkoztunk először evangélikus ifjúsági közösségben, Szarvason, az evangélikus új templomban, és én már teológus voltam, amikor minden hétvégén hazajártam, és az egyik alkalommal már ott volt Klári is. Azt úgy nem tudjuk szerintem behatárolni, hogy hanyadik ifjúsági óra után igyekeztem rögtön egyszerre távozni vele, hogy tudjunk még beszélgetni. De ezek nagyon izgalmas dolgok, és ez azt gondolom, hogy teljesen klasszikusan alakult. Azzal együtt, hogy mint minden fiatal, aki számára fontossá válik Isten szeretete, és megtapasztalja azt, hogy személyes vezetése van az Úristennek az életünkbe, ezt a kérdést is fel kellett tennünk magunknak, hogy akkor ő az igazi, vagy nem ő, mert a fiatalok szerelmesek lesznek valakibe, de az a másik valaki másba, és ez ilyen ifjúsági közösségekben is olykor jellemző, és az igazi csoda az, amikor viszonzásra talál a szerelem, amikor az Úristen két embert egymáshoz vezet igéken, az értelmükön, a szerelmükön keresztül, és ennek a csodáját átélhetik.
2: Klárita, hogy emlékszel erre a egymásra találásra?
3: Az ismerkedésünk, én úgy érzem, nagy része az azért így az ifjúórák utáni játék és beszélgetés közben, hiszen ott nem csak mi voltunk, hanem egy baráti kör volt, és fontos dolog, hogy megvolt az a lehetőség és idő és hely, ahol az ember tudott egy kicsit jobban ismerkedni.
2: Tehát volt egy adott kerete ennek,
3: igen,
2: és nem
3: igen.
2: Voltatok mindenfélének kiszolgáltatva közben,
3: igen,
2: hanem
3: nyilván
2: egy baráti társaságban lehettetek együtt. Mennyire volt az fontos, hogy ez egy lelki közösség volt, közös a lelki alap, vagy a lelki elköteleződés?
0: Nem kellett azt átélnem, hogy mi történik, vagy mi történt volna akkor, hogyha valaki olyan irányába ébred bennem a szerelem érzése, aki nem hívő ember. De tudatosan már évek óta, mint nagy kamasz, tulajdonképpen világos volt előttem, hogy hívő ember lehet a párom. Valahogy Isten igényén tájékozódva én ezt éreztem természetesnek. Azóta aztán ezer fél évvel találkoztam, és az Úristen sokszor megáldott olyan házasságokat is, ahol nem így indultak. És tudom, hogy milyen küzdelmeket, milyen különleges élményeket kellett megtapasztalniuk ahhoz, hogy végül Isten szeretetét is közösen tudják átélni. De nálunk ez ilyen értelemben nem volt kérdés, mert mi már ott ismerkedtünk meg ebben a közösségben, tehát azt gondolom, hogy ami ilyen értelemben fontos volt számunkra, az egyúttal adott volt, és azt hiszem, hogy a szolgálatunkban is ilyen értelemben fontos volt, hogy amikor már mi vezethettünk ifit, foglalkozhattunk fiatalokkal, akkor szintén nem hazaszaladtunk az óra után, tehát a fiatalok számára a találkozás, a beszélgetés lehetőségét a szigorúbban vett lelki alkalom keretein túl meg kell, hogy adjuk, mert nem máshol keressék, hanem az egyházban, és azt gondolom, hogy a hosszú távú gyülekezeti kötődésnek ez is az egyik nagy ajándéka és alapja, és házaspárként is természetesen így kötődhetnek egy-egy közösséghez, ha ugyan olykor elkerülnek egy-egy településről, mint ahogy egyébként mi sem ott élünk már elég régen.
2: Klária, az előbb elhangzott, hogy amikor ti találkoztatok, akkor Péter már teológus volt, tehát lelkésznek készült. Ez mennyire volt számodra kihívás, vagy speciális ilyen szempontból, amikor alakult a kapcsolatotok?
3: Én nagyon örültem, hogy ő segített bizonyos helyzetekben, de szempont soha nem volt az, hogy milyen kihívások elé fogok majd nézni. Valahogy úgy az ember úgy az Istenre bízza a dolgokat, és akkor úgy lesznek dolgok, amiket majd megélünk együtt.
2: Hogy születtek meg az elköteleződések végül? Jól emlékszem, akkor azt mondtátok, hogy 1989 nyarán történt az esküvőtök, tehát egy másfél évnyi ismerkedés után.
0: Innentől már nem annyira sablonos. Nagy megérkezések. Szerintem egészen egyértelmű volt, hogy szeretjük egymást, együtt szeretnénk leélni az életünket. Egyértelmű volt, hogy én lelkészi pályára készülök. Tehát, ha Isten segít abban, hogy elvégezzem az egyetemet, és a püspököm felszentel, akkor azt fogadom el, ahova küld. Hogyan készültünk magára az eljegyzésre, vagy a házasságra, az annyira spontán volt, hogy kirándultunk az akkori Jugoszláviában, és ékszerbolt előtt álltunk meg, és elkezdtük nézni a karikagyűrűket. És ne vegyünk, de vegyünk. És bementünk, és mondták, hogy aznap kész is van. És egy nálunk valamivel idősebb, 30-hoz közel járó trabantunk volt. Már közösen dobtuk össze rá a spórolt pénzünket. Ugyan teljesen külön laktunk még, hiszen ő Szarvason, én már Budapesten. De hazafel az autóba jegyeztük egymást, és itthon jeleztük a családnak, hogy ez útközben megtörtént. Ilyen értelemben ezekhez a formaságokhoz mi olyan erősen nem ragaszkodtunk, és ez végig is kíséri az egész életünket, hogy nem az döntő az életünkben, hogy ki hogy szeretné látni az életünket, hanem az, hogy mi az Úristen színe előtt tudjuk-e rendezni, és együtt Isten szeretetében megélni a kettőnk kapcsolatát és közösségét. Templomi házasságkötésünk természetesen polgármesteri hivatalától, akkor még tanácsháza volt, ez mind rendben megtörtént, de ott is egy alkoholmentes esküvő, nem vacsora, hanem ebéd, lagzi nélkül, rokonságokkal mindkét részről, de ott is kikötöttük, hogy bizonyos dolgokra mi nem vagyunk hajlandóak, és nem a klasszikus formában szeretnénk azt sem megélni.

0: Mennyire befolyásolta a közös életeteket az a sok változás, ami ebben az időben volt? Azért ez az évszámot nézve, ez egy nagyon izgalmas időszak volt. A ti életetek hogy bontakozott, vagy kapcsolatotok, házas életetek ebben a kiszámíthatatlanul változó közegben?
1: Mi már éreztük a teológián, ennek a szele erősen megérintett bennünket. Biztos a fiatalos lázadás is sok tekintetben bennünk volt. A kapcsolatunkat ez ilyen értelemben nem befolyásolta és nem érintette. Sokan persze mondták, miután megtörtént a rendszerváltás, hogy Petikém, de tudtad, hogy hova kell menni, de jól csináltad. Mert ugye a rendszerváltás előtt azért teológiára menni az sokak szemében nem volt egy biztonság abban a régi világban, és ezt a nagyobb családunk is így élte meg, de az Isten hívásának azt gondolom nem szabad ellenállni. Én orvosi pályára készültem, ez a családi hagyomány miatt volt, de elég hamar eldőlt bennem, hogy az Isten hívása az a lelkészi szolgálatra szól számomra. Kláriban pedig az volt erős, én legalábbis mindig így éltem meg, hogy ezen a pályán azt az áldozatot mindig ő hozta meg, hogy ő kísért engem. Nem az ő világi pályája volt a meghatározó, ugye ő pedagógus, hanem sokkal inkább az, hogy legyen meg a család, a családi háttér, az a biztonság a gyerekeknek, ahol a sokféle változás ellenére, mert azért költözésekkel is jobban jár adott esetben, gyakrabban a lelkészi pálya, mint egy világi pálya, és mindig ő követett engem, és tényleg az Úristenre bíztuk, hogyha az ő kezéből fogadjuk a hívást, és vesszük a következő szolgálati helyet, akkor neki is megadatik majd, hogy a hivatásában szolgálhasson, illetve akár a gyülekezetben úgy tudjon beépülni, hogy ott valamilyen módon áldássá legyen.
0: Klári, te hogy élted ezeket meg, hogy találtál arra erőt meg, stabilitást belülről, fölülről, hogy így a háttérben maradva mondjuk tényleg a családi egyensúlyt véd a változások közepette?
2: Nekem mindig nagyon fontos volt az egység, hogy a gyerekek ne érezzék meg azokat a helyzeteket, amiket az ember nehezen tud mondjuk változtatni rajta, tehát adott egy parókia, ahol mondjuk olyan rés van a falon, hogy belefér a kezed, és jön a hideg, ezeket mind úgy kell megoldani, hogy nekik a legjobb legyen. De még mielőtt nekünk megszületett az első gyerekünk, mi majdnem 4 évig együtt voltunk gyerek nélkül, és az nagyon szenzációs 4 év, majdnem 4 év volt. És azt gondolom, hogy amikor megérkezett az első gyerekünk, akkor az már egy nagyon várt, nagyon rákészült időszak volt, és hát a költözéseket, meg a változásokat, azokat szükséges dolgoknak éltem meg. Isten így rendelte, nem volt egyszerű, mert kisbabával dobozolni, csomagolni úgy, hogy a férjed nem tudott lenni. De valahogy mindig úgy túl lettünk rajta. Legfontosabb az volt, hogy ez az egység, ez megmaradjon, és az, hogy jól érezzük magunkat, mindegy, hogy dobozok között.
0: Nem mindenki tudja ezt fölvállalni így, tehát azért ezek mögött küzdelmes helyzetek.
2: Én annyira szerettem őket, és annyira jól is éreztem magam. Mindig igyekeztem megtalálni azokat a jó pontokat, amik örömet okoznak. Tehát eljártunk Tejért Nagyszénáson, megismerkedtünk ott a szomszédokkal, kialakult egy jó kapcsolat, akkor elmentünk a következő helyre, ott megint alkalmazkodtunk a helyi szokásokhoz, de nagyon sok barátom is lett. És közben pedig az, hogy a családnak egybe kell lenni, tehát hogy az egy fontos dolog, hogy amikor ő megérkezik mondjuk este, akkor mi jól legyünk, akkor mindenki a helyén van, mert mindenki alszik, vagy ha nem alszik, de étel is legyen, tehát hogy azért minden meglegyen.
1: És azért ebben volt egy fokozatosság, ugye egyetemistaként házasodtunk, és a gyermeket csak az egyetem utánra terveztük, és már az első szolgálati helyünkön voltunk, amikor Emma megszületett. És az egész ilyen értelemben szép lassan épül fel, de azért az mindig bántott, hogy tényleg sokszor hagytam őket magukra, vagy Klárit magára, például ezekben a költözésekben, meg dobozolásokban, az azért tényleg egy extrém kihívás volt, de addigra pörgött már úgy fel az én szolgálatom, már 4 év után, hogy nagyon nehéz volt a féket is behúzni. Ez a lelkiismeretnek ezzel a részével szerintem sok lelkész küzd, hogy helytállni a gyülekezetben és a családban. Hát nekem biztos, hogy a családban kevésbé sikerült, ezt azért így bűnbánattal is mondhatom. Az Úristennek vagyok hálás, hogy közben a feleségem, aki egyébként nem volt egy ilyen alkat, tehát nem egy egy top menedzsert vettem el, egy nagyon szelíd lelkű lány és asszony, ő hihetetlen, hogy mi mindent vállalt fel az ügy érdekében és a család érdekében. És én hiszem azt, hogy az Úristen ebben így tud megerősíteni bennünket, hiszen ez egy fontos dolog, hogy pont erről szól a házasság. Két ember életközössége, amiben mindent együtt kell, hogy megéljenek, örömével, bánatával, és ahogy Klári mondta az elején, hogy kettőnknek is nagyon szép éveink voltak, amíg ajándékképpen megkaptuk az első gyermeket, de ugye a házasságnak nem a gyermek a célja, az egy ajándéka. A célja a két ember teljes közössége, hogyan lesznek ketten egy test, hogyan Szentíráson gyönyörűen mondja ezt el számunkra, és ezt kell tudni megélni. Mindegy, hogy csak ketten vagyunk, és nincs család, vagy van család, vagy már kirepülőben van a család, sokaknak ugye kirepülnek, nekünk még a felnőtt gyermekeink is otthon vannak. A babusgatás már nem úgy megy, ezért van egy nagyon aranyos kutyánk. Olyan értelemben nagyon fontos, hogy például nagyon sokat segít a kettőnk kapcsolatában is, mert a kutyasétáltatás közben ketten vagyunk, tudunk beszélni, és nagyon igyekszünk, hogy ezt ne egyedül kelljen vinni. Minden nap megpróbálunk egy ritmust találni, beszélgetni, nem szól bele más, nincs ott senki, uh-huh. csak magunk vagyunk, mert nagyon nehéz sokszor ezt is megteremteni egy párkapcsolatban, és nyilván ehhez jönnek még az utazások, ahogy a gyerekek nagyok lettek, Klári is egyre többet tud velem jönni, egyre többször kell az idős szülők felé is hazamenni, családi alkalmakat igyekszünk azért látogatni, mi is részt veszünk, de ott is az autózás közben megint csak egy nagyon nagy lehetőség, hogy olyankor beszélgetünk.

0: Továbbra is az evangélikus lélekhangoló műsor szól, benne Kondor Péter püspököt és feleségét Klárát, Győri Gábor Dávid kérdezi.
1: Lassan a fészekhagyás is bekövetkezhet, fölnevelődtek ezek a gyermekek. Mi volt az, ami esetleg a legnehezebb része volt ennek a dolognak? Klári, te hogy élted ezt meg, hogy tudtad gondosan úgy fölnevelni ezeket a gyerekeket, hogy közben ne izgult halálra magad,
2: hát,
1: hogy
2: talán
1: a
2: úgy,
1: jólétük hogy... meg legyen testileg, lelkileg?
2: Hogy a barátok hozzánk jönnek elsősorban, tehát hogy ott készek vagyunk arra, hogy sütemény legyen, szendvics legyen, nem baj, ha 8x43-as büdös cipő van az előszobában. Ez az egyik része, hogy megteremteni otthon azt a légkört, hogy ő szívesen hazajöjjön, vagy szívesen hazahozza a barátait. A másik nehézség talán az volt, hogy az apa hiányt úgy pótolni, hogy megértetni azt, hogy most apa nem tud itt lenni. De attól még fontos vagy neki.
1: Voltak ebből krízisek?
2: Igazából krízisek nem.
3: Az, hogy rendszeresen nem tudtam ott lenni a családi alkalmakon, ez is tényleg így van, vagy csak a levesig. Csak ez akkor is így volt, amikor 35-40 családtag volt együtt valamelyik gyerek szülinapját ünnepelni nálunk. Én meg csak éppen a puszira tudtam beszaladni, mert nagy gyülekezetekbe szolgáltam, esküvők, azok ilyenkor vannak hétvégén. És erre utaltam, erre a kettősségre, lelkiismereti oldalról is, hogy nagyon nehezen tudtam mindig a szolgálatra nemet mondani, ezt ilyen értelemben nem tanultam meg, hamarabb sínylette meg ilyen értelemben a család, de én is úgy élem meg, hogy jó a kapcsolat a gyerekekkel, tehát hogy azért nem apa nélkül nőttek fel, csak nem tudtam végig jelen lenni.
1: Nem biztos, hogy a mennyiségben, hanem a minőségben. Hát lehetett meg esetleg a...
3: Tényleg ez az Úristen kezében van. Ahogy az egész, ahogy így talán kirajzolódik, hogy az Úristen nagyon sok mindent el tud rendezni. Hogyha közben azt élik meg azok, akik ezt az egészet látják, hiszen a család sem tett igazán soha szemrehányást, mármint a nagyobb család, a barátaink is, és a család is annyira fontosnak érezte mindig a szolgálatot is, hogy pontosan tudták, hogy ez miről szól. Néhány gyülekezeti tag volt időnként, akik ezt kevésbé értették. Gondolja arra, hogy egy biblia körben megkérdezik, hogy és akkor hogyan nevelik a gyermekeiket. Hogy tartok áhítatot a családomnak naponként? És én elmondtam, hogy nálunk nincs naponkénti áhítat, mert legtöbbször én alszom, amikor feleségem elindul, mert távolabb van, most már különösképpen is a munkahelye, de mindenképpen alszanak sokszor, mikor én hazaérek, tehát senki nincs belekényszerítve, sem a közös ebédekbe, és azonnal megkaptam, hogy ezt így nem lehet, hogy ezt hogy kellene. De ugyanazok mindig elvárták azt, hogy a lelkész úr vagy esperes úr legyen ott minden alkalmon, és ezeket nem szabad kihagyni, mert azért van a gyülekezet, a bibliaórák sokasága. Szóval mindenkinek megfelelni ugyanúgy nem lehet, mint más területeken sem, és azt hiszem, hogy mindig a házas feleken múlik az, hogy az ő életüket az Úristen színe előtt hogy tudják megélni. A vitáikból is, meg a nehézségeből is hogy tudnak talpra állni, pontosan ez mutatja reménység szerint akár a gyerekeknek, akár a környezetüknek azt, hogy van egy olyan forrás, ahonnan lehet meríteni.
1: Olvastunk itt egy anyagot, amiben szerepelt az, hogy a házasság valóságával kell szembesülni, és ezt azért könnyen félre lehet olvasni, és lehet válságot is olvasni. Erről beszéltünk itt, tehát, hogy egy betű a különbség. Volt olyan, amikor ezt éltétek meg, hogy akár válságba kerülhetett a kapcsolatotok? Vagy tudtátok ezt úgy végigélni, hogy mindig a valóság az ez, és akkor hozzáidomulunk?
3: Hát a bőröndömet egyszer sem találtam az ajtó előtt. Ilyen értelemben nem ilyen jellegű válság nem volt. Bennem soha nem fogalmazódott meg az, hogy itt ez olyan válság, ami végét kellene, hogy jelentse a kapcsolatnak. De olyan előfordult, hogy napokig ment valamiről ettől még a napi élet zajlik, meg ettől még szeretjük a gyerekeket, meg tulajdonképpen én azt gondolom, elmondhatjuk, hogy egymást is, ez úgy mindig kiderült, csak volt olyan vita, amit nehéz volt eldönteni és dűlőre vinni, hogy most kinek is van igaza, és amit az ember egy igehirdetésben könnyedén elmond, hogy hogyan kell ezeket a dolgokat egy pillanatot letenni, azt, aki ténylegesen benne él egy kapcsolatban, az tudja, hogy ez nem mindig olyan egyszerű elengedni. De egyébként a temperamentumtól is függ. Tehát én egy sokkal könnyebben vitatkozó ember vagyok, sokan ezt nem gondolják, de ilyen családban nőttem fel, megmertük vitatni egymással dolgokat, Klári, ahogy mondtam, sokkal csendesebb valaki, tehát ezt is meg kell tanulni egy párkapcsolatban, hogy hogyan tudunk egymással kommunikálni. Neki is meg kellett tanulni, hogy velem beszélni kell, vagy mondani kell, nem elég esetleg hallgatni egy kicsit jelezve, hogy most valami nem stimmel, és nekem meg lehet, hogy néha meg kellett volna tanulnom többet hallgatni, de ez csak az együttélés, meg az egymás szeretete folytán lehet megtanulni, és pont az a lényeg, hogy azért vitatkozik az ember a másikkal, mert szereti, mert fontos neki, mert vele akarja megoldani és megélni. Hát ennek a dinamikáját nehéz eltalálni, hogy ez mindig azon a határon belül maradjon, hogy ne legyen benne romboló vagy pusztító érzés, hanem aztán végül épülésére legyen annak a kapcsolatnak.

0: Klári?
1: Nem éreztem soha azt, hogy valami olyan vita lenne közöttünk, amit ne lehetne megoldani. És miután teljesen különbözőek vagyunk ebben, és tényleg a Peti sokkal temperamentumosabb, tehát én nem szoktam kiabálni. Bezárok és megvárom a megfelelő lehetőséget vagy alkalmat, amikor folytathatjuk és megbeszélhetjük, de az is igaz, hogy nem nagyon tartalékolom magamban ezeket a dolgokat, tehát ami nekem nem jó, annak azért hangot adok. És azért szerintem az jellemző a kettőnk kapcsolatára, hogy úgy nagyon békességgel el tudjuk fogadni. Tehát így viccelődtünk, nevettünk, hogy elmegyünk valahová mondjuk vásárolni, és én megkérdezem tőle, hogy melyiket vegyük meg. És akkor a Peti azt mondja, hogy a bal oldalit, és én biztos, hogy a jobb oldalit veszem. És ezt így elengedi ő is. Nincsen belőle semmi gond.
2: Az igazság, hogy amikor 30x éve együtt vagyunk, köszi, ez egy olyan távolság már, ahol az ember azokon, amik talán az első viták alkalmával meglepetést okoznak. Ezek tényleg már derűre tudnak okot adni, és az ember látja mindebben azt, hogy az Úristen hogy készít fel nagyon sok mindenre szép lassan bennünket az életben, hogy hogyan kell elhordozni. Nem csak egymás kapcsolatában, vagy egy családi közösségben nehézségeket, hanem adott esetben a szolgálatunkban, munkában, hogy valamilyen önreflexióval azért tudjunk élni, és tudjunk ebből tanulni és épülni.
0: Klári, az elhangzott, hogy te pedagógus vagy, és most is egy gimnáziumban tanítasz. Milyen tanácsot lehet megfogalmazni a mai fiataloknak, akik talán még úgy előtte állnak az elköteleződésnek?
1: Amikor nekem kapcsolatom van a diákokkal, az elsősorban a tanítási óra. És minden alkalommal az útmutatói igével kezdjük az órát, és arról beszélünk is egy kicsit. És amire mindig megpróbálom őket egy kicsit rávezetném, hogy ha döntéshelyzetbe kerülnek, akkor az nagyon fontos, hogy az Istennel való kapcsolata hol helyezkedik el. Nagyon lassú folyamat ez, amíg az embernek beérnek talán ezek a dolgok, csak reménykedhetünk abban, hogy ezek a magok, amiket így szétszór az ember, vagy hogy ezek a beszélgetések egyszer majd célba érnek, és valamikor jó döntéseket fognak hozni. Talán azt érezhetik, hogy szeretem őket, örömmel vagyok közöttük, a hitelesség talán, ha érzik bennem, vagy a magatartásokban, vagy a beszélgetéseinkben, akkor talán ez lehet egyfajta iránymutatás.
2: És hozzátenném az elvárásokat. Majd olyan világban élünk, ahol mindent megszerezni akar az ember, mert hát ilyen kínálati világban. De a párkapcsolat az nem ilyen. És ebben nagyon könnyen belecsúszunk egyébként az évek gyakorlata során is, mert elvárunk egymástól ezt-azt, vagy mert ez volt a gyakorlat, vagy mert a családunkban ez jött. Ebben egyébként nagyon kiúzanítóak a gyerekeink, akik már egy más nemzedék, egészen másként nőnek fel. Nem biztos, hogy jön az az apakép, vagy tradicionális férfi szerep él bennük, és női szerep egy házassággal kapcsolatban, mint még bennünk. Engem nagyon sokat formált a kamaszlányommal való viták, és a vele való kapcsolat, és tényleg sok mindenben a látásomat is csiszolta. De egy házasság akkor jön létre jól a szerelmesek között, hogyha ha nem pusztán csak boldog akar lenni, hanem kész boldogítani. Ha az nekem mindennél előrébb való, hogy ő legyen boldog, akkor egészen átrendeződnek a súlypontok. És azt hiszem, hogy ha az Úristen előtt megállunk, aki mindent odaadott azért, hogy nekünk életünk legyen, az ő fiát odaáldozza értünk, akkor közelebb jutunk ehhez az áldozathoz, amit nekünk is valamilyen módon a szeretett kapcsolatainkban meg kell tanulnunk megélni, és nem tudok mást kívánni, mint hogy minél többen keressék azt, hogy így tanulhassanak egymás mellett, és tapasztalják meg azt az áldást, amit az Úristen közben az életükre ad.
0: Köszönjük szépen, és azt gondolom, hogy ez egy jó végszó lehet, nem egy az egyben másolandó példákat szeretnénk itt, vagy modelleket állítani, hanem bepillantást engedni életekbe, küzdelmekbe, sorsokba, ahol végül is az adja meg a kulcsot, hogy naponként van egy Isten kapcsolat, amiben naponként van meg az erőforrás, meg az útnak a kibontakozása. Köszönjük, hogy mindezt megosztottátok velünk. Még legalább 36 évet kívánunk akkor a folytatásra, és Isten tartson meg benneteket és családotokat.
2: Köszönjük mi is.
3: A házasság Isten által rendelt együttélés férfi és nő számára, amely életüket gazdagítja, egyben formálja. Erről szólt az elhangzott beszélgetés is. amelyben Kondor Péter evangélikus püspököt és feleségét Klárát, Győri Gábor Dávid evangélikus misszió

jövőm is kukac.lutheran.hu címre, SMS-ben pedig a 0620 620 36 79-es számon. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!

0: hír összeállításunk következik.
1: Az összetartozás jegyében ma kezdődik a Csángó magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján: az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó testvéreik, a szervezői és a házigazdái a ma, július 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásukat. Megrendezik idén is a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a Reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között Balaton-Szárszón. A találkozó középpontjában ezúttal mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A 4 napos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A 4 napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A Reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg. A Balaton-Szárszói Solideo Gloria Hotel és konferencia központban. A részvétel előzetes egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-ig lehet a rendezvény.református.hu felületen. Templomokat nyit meg a hőség elől menekülőknek az egyház. Az elmúlt nap

0: sok melegsége az egész országra erős hatással volt, és szinte mindenki valamilyen menedéket keresett a forróság elől. Éppen ezért annyira megható gesztus Székely János szombathelyi megyés püspök bejelentése, mely szerint az ország templomai a következő hetekben a legforróbb órákban is kinyitnak majd, hogy az emberek itt hűlhessenek le. Az egyházi vezető kiemelte, hogy a régi templom épületek hűvös klímája tökéletesen alkalmas arra, hogy néhány percre megpihenjünk benne, ráadásul csend, a nyugalom és az ülőhely mellett még egy pohár vizet is kaphatunk, ha betérünk. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, ezért lehet számítani néhol esőre is, csak 25-31 fok várható. Pénteken újabb hidegfront érkezik, de inkább sok napsütés lesz, az északi szél erősödik, és 26-31 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünk e törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti adását hallják. Engem Gondi Györgynek hívnak. A heti meghívott vendégünk Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Bemrakpart 28-ban vagyunk a Máltai Szeretetszolgálatnak az egyik székhelyén. És átadnám a mikrofont Romhányi úrnak, hogy egy pár mondatban mutatkozom be a kedves hallgatóknak.
1: Köszönöm a lehetőséget. Romhányi Tamás vagyok, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.
0: Mióta dolgozol itt, Tamás, és mi a fő feladatod?
1: 2011 óta csinálom ezt főállásban, 2007 óta segítem a Máltai Szeretetszolgálat munkáját, akkor még önkéntesként, 2011 óta főállásban végzem ezt a munkát. A legfontosabb feladatomat a Szeretetszolgálat elnöksége úgy határozta meg, hogy a Máltai Szeretetszolgálat jó hírnevének a védelme, hiszen ez egy nagyon ismert szervezet, amely az ország minden területén megtalálható, gyakorlatilag az élet minden területét felülelik szinte a programjaink, nagyon kevés. Nyilván vannak olyan területek, ahol nem aktív a Máltai Szeretetszolgálat, de ahol rászoruló emberekkel lehet találkozni, a segítségnyújtásnak bármilyen módja felbukkanhatott a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak a működésében. Erre előbb-utóbb találunk valós gyakorlati példákat is. A Szeretetszolgálatnak a kommunikációját szervezi az általam irányított kommunikációs munkacsoport. Ez a média megjelenések a nyilván a legnagyobb falat, de egyébként a szeretetszolgálatékenységéről mindenféle beszámolónak az elkészítése, tehát adunk tájékoztatást partnereinknek, nem csak a széleskörű nyilvánosságnak, visszajelzünk a támogatóinknak, kommunikálunk az általunk ellátott emberekkel. Ez egy hatalmas nagy szervezet esetében egy nagyon szertágazó feladatot jelent, mert van 340 intézménye a Máltai Szeretetszolgálatnak, 120 önkéntes csoportja, és napi átlagban egy 15 ezer emberről gondoskodunk. Tehát, és ami ezzel kapcsolatos kommunikációs feladat megképződhet, ha nem is mindent mi végzünk, de mindent felügyelünk, vagy legalábbis látunk és próbálunk kézben tartani.
0: Van a Máltai Lovagrend, és van a Máltai Szeretetszolgálat. Erről tudnál beszélni pár mondatot a hallgatóknak, hogy a Lovagrend az mióta alakult, és hogy hogyan integrálódik a Lovagrendhez a Szeretetszolgálat, vagy esetleg fordítva?
1: Igen, a Szuverén Máltai Lovagrend teljes nevén Szent Jánosról nevezett Jeruzsálemi Rodoszi és Máltai Lovagrend az első keresztes háború idején Jeruzsálemben jött létre. A első jeruzsálemi ispotálynak a működtetését végezték ennek a tagjai, egy laikus szerzetesrendként jött létre. Az 1100-as években II. Paszkál pápa önálló szuverenitást adott nekik, tehát egy katolikus szervezetről beszélünk, amelynek a jelmondata a hitvédelme és a szegények szolgálata, és az elmúlt több mint 900 évben ez határozta meg a folyamatos működésüket. A Máltai Lovagrend, így Magyarországon így nevezzük az egyszerűség kedvéért, nagyon kiterjedt, hatalmas világszervezetté nőtte ki magát az elmúlt évszázadokban. Gyakorlatilag 120 országban tevékenykedik, 104 országgal tart fenn diplomáciai kapcsolatot, jelenleg Rómában van a székhelyük, egy terület nélküli országként működik, 80 ezer tagja van, és egyébként a nemzetközi karitatív tevékenységben és a humanitárius programjai révén, hát körülbelül mint a Nemzetközi Vörös Kereszt, vagy a Nemzetközi Vörös Félholdhoz hasonlítható léptékű óriási nagy szervezet. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 35 éve létezik, 1989-ben alakult meg, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi segélyszervezeteként kapcsolódik ehhez a hatalmas történelmi képződményhez. Úgyhogy a magyarországi végrehajtó szervezete vagyunk, ha úgy tetszik, a Lovagrendnek, ami pedig hát gyakorlatilag laikus szerzetes rendként működik. Magyarországon is van Máltai Lovagrendnek magyarországi szervezete. ők a felőttes szervezetünként működnek, de hát miután egy óriási feladatokat látunk el, a Máltai Szeretett Szolgálat egy hatalmas nagy karitatív szervezet, az ország egyik meghatározó karitatív szervezete, de ha azt nézzük, hogy hol helyezkedik el a helyünk, akkor alárendeltként vagyunk ebben a viszonyban a szuverén Máltai Lovagrend alatt.
0: Akkor ezt, ha jól értem, akkor a Máltai Lovagrend az 900 évet mondtál?
1: Az 1070-es években már működött az első jeruzsálemi ispotály, ahol a keresztes háborúk kapcsán odautazott lovagok, kereskedők, zarándokok, akik megbetegedtek, megsérültek, vagy ott helyben, Jeruzsálemben az őslakosságnak a tagjait is ápolták. Gyakorlatilag egy korabeli kórházat kell elképzelni a gyógyításnak az akkori színvonalán, és ezt ők, ezt a segítő tevékenységet őt akkor végezték korra, nemre, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül, ami egy nagyon szokatlan, viszont nagyon keresztényi szemlélet volt már abban az időben is. És ez az örökség, ez kíséri az összes máltai szervezetet szerte a világon az elmúlt évszázadoktól napjainkig.
0: Hát összegezve a kérdésem, nem egy harcos rendről beszélünk, hanem egy gyógyító, segítő rend, aki a kezdet-kezdetén így alakultak, hogy gyógyítunk, segítünk, nemre,
1: igen,
0: felekedetre.
1: Így van, így van. A szuverén máltai lovagrendnek, de a háború sem maradt ki a szervezetnek a történetéből. A lovagrend azzal együtt, hogy a lovagoknak az esküjében van egy olyan megfogalmazás, hogy uraink a betegek, amikor esküt tesznek, ezt is elmondják így, és ez egy nagyon beszédes kép. Az évszázadok során, ami különösen amikor Rodosz és Málta szigetén volt ennek a rendnek a székhelye, akkor a török hódítókkal rengeteg csatát vívtak a tengeren. Nagyon híres a Lepantói csata, illetve hát Málta szigetének a fővárosát, Valettát is a szuverén máltai lovagrend egyik sikeres hadvezéréről, az akkori nagymesterről, Valettáról, a máltai lovagrend akkori vezetője volt, akiről Málta szigetén a fővárost elnevezték. Tehát háborúztak is a máltai lovagok, több országban is vívtak háborút, a legjelentősebbek a tengeri csatáik voltak, ugye az Oszmán Birodalomnak az Európa felé induló hódító hadjáratai közül többet sikeresen megállítottak a tengeren, és egészen a katonai szerepük egészen a napóleoni korig tartott. Napóleon elfoglalta Málta szigetét, és azt mondták, hogy egy keresztény szervezet keresztény hadsereg ellen nem emelhet fegyvert, úgyhogy harc nélkül átadták nekik Málta szigetét, és megkezdődött a történetükben a száműzetés, de ez nem a Máltai Szeretett Szolgálat története, hanem a szuverén máltai lovagrendé.
0: Tehát a kezdet-kezdetén, ugye Jeruzsálemből kezdődik egy kórház, a fenntartásával a Máltai Szeretett Szolgálat, és akkor hogyan tevődött át Málta szigetére, és Málta szigetét miért hívják Málta szigetének?
1: Hát erre a kérdésre nem én vagyok a kompetens személy, ezt nem tudom sajnos megmondani. Valamikor az 1400-as években a rend éppen a török hódítás miatt, ami a középkort végigkísérte, a rend a török hódítás kapcsán vívott csaták miatt többször kényszerült arra, hogy a székhelyét áthelyezze. Volt, onnan menekülnie kellett, volt, ahol aztán új területen állapodott meg. Volt egy 3-4 század, lehet, hogy kevesebb, mint 4 század a történetében, amikor Málta szigetén volt a főhadiszállásuk, ott összpontosult, és ott végezték a feladataikat. Aztán utána a Napóleonnak, mikor átadták a szigetet, tovább kellett menni, Oroszországban menekültek, ott szétszakadt a rend különböző szervezetekre, aztán utána Rómába mentek, és hát a mai napig Rómában van a rendnek a központja. De hát közben fantasztikus dolgokat végeznek szerte a világon, de ebben nekünk nagyon kevés részünk van, és inkább kívülről látjuk mi is. De például a szuverén máltai lovagrend tartja fenn palesztin területen az egyetlen szülészetet, tehát a betlehemi születéskórháza, a szuverén máltai lovagrendnek az intézménye, és palesztin fennhatóságú területeken ez az egyetlen olyan kórház, ahol az ottani édesanyák kórházi körülmények között hozhatják világra a gyermeküket, és csecsemőosztály van, és inkubátorok vannak, és felkészült orvosgárda áll rendelkezésre. Az egész palesztin területen nincs másik ilyen intézmény, tehát aki biztonságos körülmények között, vagy nem otthon szeretné világra hozni a gyermekét, ezt az egy kórházat tudja választani, amit a szuverén máltai lovagrend tart fenn nagyon hosszú ideje.
0: Ez minden esetben nagyon érdekes gondolat volt, hogy nagyon gazdag arab államoknak erre nincsen pénzük, és a máltai lovagrend tartja ezt karban, hogy úgy mondjam, ezt a kérdéskört. Mi az, amit még lehet tudni a hallgatóknak, a lovagrendnek a tevékenységéről, hogyha jól emlékszem, azt mondtad, hogy egy ország nélküli országról beszélünk.
1: Egy terület nélküli ország, igen. 80 ezer tagja van világszerte a szuverén máltai lovagrendnek. Jellemzően az egészségügyi tevékenysége az, aminek kapcsán behálózza a világot, illetve humanitárius segítséget nyújt katasztrófák helyszínein. Emlékezhetünk, most már sok évvel ezelőtt volt Haiti szigetén hatalmas földrengés, ami a világsajtót bejárta, és óriási nemzetközi segítség jelent ott meg. Aztán a segítség néhány hónap után tovább állt, és ahogy újabb katasztrófák történtek, máshova helyezték át a tevékenységet a segítő szervezetek. A szuverén máltai lovagrend viszont azóta is ott tevékenykedik, mert azt az alapelvet vallja, hogy mindaddig, amíg a munkájára szükség van, addig ő nem fog levonulni helyszínről, és igazából ezt a szellemiséget viszi tovább a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat is, tehát hogy a működésünket nem annyira az aktualitások szerint határozzuk, meg nyilván nem tudunk tőlük függetlenítni, de a rászoruló embereknek a szükségleteiből kiindulva próbáljuk megszervezni mi is a munkánkat, és ez pedig a szuverén máltai lovagrendnek az értékeiből következő hozzáállás.
0: Akkor tulajdonképpen a máltai lovagrendnek Máltához olyan túl nagy köze nincsen?
1: Hát egy 300 valamhány évig működtek ott, aztán onnan tovább kellett menniük, igen.
0: És akkor jelenleg a Vatikánban van, tehát akkor a Máltai sziget, Máltai lovagrend, az kicsit más. Lehet-e tudni valamit még a bárhol valamilyen katasztrófa helyzet történik, bekapcsoljuk a rádió, tévét, mit látunk a Máltai lovagrendnek a csillagját, és a lovagrenddel tulajdonképpen azonnal ott van segíteni kutyával, szállítmányokkal, gabonával, élelmiszerrel, kötszerrel. Mitől ilyen hatékony?
1: Hát az egy hatalmas nagy szervezet, ugye rengeteg önkéntes orvosa van, logisztikai központja, és hát gyakorlatilag a világ 120 országában tevékenykedik. Nyilván kell hozzá, hogy a szervezettsége, kell hozzá a felkészültsége, és kell hozzá ez a sok száz éves múlta, amiből különféle tudások, tapasztalatok átörökítődnek.
0: Magyarországon tulajdonképpen mióta van szeretett szolgálat, illetve a Kádár-rendszert megelőzőleg volt-e jelen a lovagrend, illetve a szeretett szolgálat Magyarországon?
1: A lovagrend jelen volt. A lovagrend az 1920-as években már aktív volt Magyarországon, sőt, sokkal régebben, középkorban is voltak máltai lovagok, de aztán megszűnt a tagság, hát kihaltak azok a személyek, akik a szuverén máltai... Egy történelmi személyt tudok most fejből említeni, II. András királyunk a szuverén máltai lovagrend támogatójaként kapott tagságot. Itt a központunknak a falában is egy kép kitéve róla, amikor őt máltai lovaggá avatják, és a máltai palástot megkapja a lovagrend képviselőitől. A középkorban volt több, a máltai lovagrendhez tartozó több nemes ember élt Magyarországon. Azután, amikor ők elhunytak, a történelem viharai úgy hozták, hogy hosszú időn keresztül Magyarország kimaradt a szuverén máltai lovagrend működéséből, és az 1920-as években alakult meg a Magyar-Máltai Lovagok Szövetsége, a Szuverén Máltai Lovagrendnek a magyarországi szervezete, ami egészen az 50-es évekig, az 50-es évek elejéig működött Magyarországon. Akkor ennek a rendnek a tagjai jellemzően korábbi főnemesi családoknak a leszármazottai voltak, nagyon erős katolikus kötődéssel, és a szocializmusban ők üldöztetést szenvedtek, úgyhogy a Máltai Lovagrend a magyar tagjai az 50-es évek elején legkésőbb, de nagyon sokan már a II. Világháború végén emigrációba vonultak. A magyar-máltai lovagok egy része Észak-Amerikában élt, egy másik része Franciaországban, illetve Németországban, és hát Rómában is voltak, tehát több országban szétszóródtak, de a szervezeti keretek között ezeken a helyeken működtek, és csak a rendszerváltás után tértek haza Magyarországra, és azóta van újra itt a legális tevékenységük. A Máltai Szeretetszolgálat pedig ugye Kozma Imre atyának a hittanos tanítványaiból nőtte ki magát, a 80-as években a Zúrigeti plébánia templom környékén szerveződött hittanos csoport végzett egyre több segítő feladatot, istentiszteletekre vittek mozgássérült, vagy hát helynemedinkóros, majdnem mozgásképtelen embereket, rengeteg időt töltöttek velük, kórházaknak hoztak be adományokat, feltérképezték a környéken élő szegény embereket, ellátták őket adományokkal, gondoskodtak a szükségleteikről, Erdélybe jártak át, ahol akkor abban az időben nagy volt még az ínség, gyógyszereket, amik ott nem voltak hozzáférhetők, vittek át hátizsákkal, szentírást vittek az erdélyi magyaroknak, akik ott nem tudtak az ottani szocializmusban ehhez hozzáférni, és egyre kiterjedtebb tevékenységet folytattak, és a 80-as évek végére, amikor már több mint 100 kamionnyi segélyt hoztak be például Németországból, akkor eljött az a pillanat, hogy valamilyen módon ennek a laza csoportosulásnak, a Kozma Imre atya hittanos tanítványaiból álló csapatnak valamilyen szervezeti kereteket kellett adni, hogy a működésüknek ez már ne legyen gátja, és németországi kapcsolatokon keresztül az ottani Szuverén Máltai Lovagrendnek a németországi tagjain keresztül jött az a lehetőség, hogy a Máltai Lovagrend magyarországi segélyszervezeteként jöhessen létre a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. És Kozma Imre atyának van egy ilyen története erről, hogy azért lett ez a neve, mert az első javaslat az volt, hogy legyen a szervezetnek a neve Magyar-Máltai Segélyszolgálat, de ő azt mondta, hogy a segélyek elfogyhatnak, de az emberekre irányuló jó szándék, a segíteni akarás az soha, és azért nem segélyszervezet lett a neve, hanem szeretetszolgálat. Így lett Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Ugye 1989 előtt Magyarországon nem volt lehetőség civil szervezeteket alapítani. 1989. február 4-én 39 alapító tag létrehozta a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Egyesületet, és 6 nappal később 10-es sorszámmal jegyezte be a Fővárosi Bíróság a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatot. Ennek az a jelentősége, hogy napjainkban 43 ezer civil szervezet gyűjt például az adó 1%-os felajánlásokat. Hát ebben a körben, amikor ilyen sok civil szervezetről beszélünk, akkor elég jól hangzik, ha egy szervezet azt tudja magáról mondani, hogy az ő nyilvántartási száma a 10-es. Tehát, hogy tényleg a legelején, a legelső pillanatokban jött létre.
0: Egészen fantasztikus dolgokat osztott meg a kedves rádió hallgatókkal. Egy kérdésem lenne a lovagrenddel kapcsolatban. Persze a szeretetszolgálat most a fő téma, de nem bírom ki, hogy ne kérdezzem meg, hogy ki lehet Máltai lovag. Nem kell az egészet elmondani, csak pár mondatban, hogyha ismertetni a kedves hallgatókkal, hiszen ez akkor egy másik műsornak lenne a feladata ismertetni. Igen. Én feltételezem, hogy könyvtárnyi anyaga foglalkozik a szeretetszolgálattal, illetve a Máltai Lovagrendnek a királyi megnétével. Jól emlékszem, azt mondta, hogy 17. század óta?
1: Nem, az 1200-as években voltak először Magyarországon, és 1900, de aztán a középkor végé után eltűntek, volt egy több száz éves hiány Magyarországon, vagy több száz éves lyuk a magyarországi történetükben. Az 1920-as években alakultak meg, azóta vannak jelen újra. csak a 50-es évek legelején emigrációba kényszerült gyakorlatilag a lovagrend összes tagja. Mindannyian elhagyták az országot, és Magyarországon nem működtek a szocializmus alatt, hanem a rendszerváltás után 1992-ben tértek haza, akkor már megvolt a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, és ők érkeztek később. De hát én a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, én mondtam, hogy egy óriási szervezet, a mindennapi munkánkban főállású dolgozók és önkéntesek egy 7-8 ezer embernél is több vesz részt. Addig szuverén máltai lovagrendnek a magyarországi szervezete, hát nem akarok most rossz számot mondani, de 200 embernél, 200-nál kevesebb aktív taggal rendelkezik a mai napig. De az ő tevékenységük egy picit más, tehát mi egy hatalmas nagy végrehajtó szervezet vagyunk, ők pedig a lovagrendnek a magyarországi tagszervezeteként vannak jelen. Jelentős a hitéleti tevékenységük, hiszen ugye a szuverén máltai lovagrendnek a jelmondata az nem változott a jeruzsálemi első ispotály megalapítása óta. Latinul úgy hangzik, hogy tuitio fidei et obsecum pauperum, ezt magyarra úgy szoktuk fordítani, hogy a hit védelme és a szegények szolgálata. Ez a világon minden máltai szervezetnek ez a jelmondata. És gyakorlatilag a Magyarországon a lovagok laikus szerzetesrend tagjaiként működnek, engedelmességi fogadalmat kell tenniük az előjáróiknak. Gyakorlatilag, mint nem egyházi stát, tehát nem akarok itt eltévedni, olyan egyházi vizekre vezni, amikben én sem vagyok teljesen otthon, nekünk más a szerepünk. Azt tudom, hogy a lovagrendnek a tagjait hosszadalmas felvételi eljárás során után avatják fel, nagyon kemény szűrés van, nagyon kevesen mennek át, viszont miután valaki máltai lovag lett, akkor gyakorlatilag az egész életét át kell, hogy hassa mindaz a kötelezettség és mindaz az életforma, ami ebből ezzel együtt jár.
0: Egészen fantasztikus. Jó, akkor a máltai lovagrend az...
1: De megtalálhatók ők is, elérhetők, a Fortuna utcában van a székhelyük. MMLS, tehát Magyar Máltai Lovagok Szövetsége, mmls.hu a weblapjuk, van rajta telefonszám, e-mail cím, megtalálhatók, ha valaki. Fönt van a történetük, fönt van a magyarországi történetük a weblapon, fönt van egy ismertető a tevékenységeikről, elég sok írásos anyaguk is van a működésükről, úgyhogy ha valakit ez bővebben érdekel, akkor a hivatalos weblapjukon is tájékozódhat, illetve kapcsolatban is léphet.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hallgatók nevében, és akkor menjünk tovább ezen a témakörön, amiért idejöttem. Hogyan lehet támogatni a Máltai Szeretetszolgálatot, mivel és kinél?
1: Nagyon sokféle módja van. Minden máltai intézmény és minden máltai csoport elfogad adományokat. Az alapműködésünk ugye a hagyományos karitatív tevékenység, az ugye az adományoknak a gyűjtéséből és az adományoknak a továbbadásából áll. Az önkéntes csoportjaink végzik jellemzően ma már ezt a munkát. Idősebb és viszonylag fiatal önkénteseink vannak jellemzően. A 40-es, 50-es korosztály valahogyan kevésbé reprezentatív, vagy kevésbé képviselteti magát ebben a tevékenységben. Nyugdíjas korú önkénteseinkből van nagyon sok, illetve 10-es, de inkább a 20-as éveiben járó fiatalokból vannak megint többen, és a kettő között ilyen generációs, hát szakadéknak nem mondanám, mert vannak onnan is önkénteseink, de alacsonyabb számban. Valahogy ez így alakult, az okát mi sem tudjuk. Annak örülünk, hogy a fiatalok most megint jönnek. Ők gyűjtik az adományokat, és ők osztják a rászoruló embereknek. Vannak a nagyon modern eszközeink az adományoknak a fogadására, lehet bennünket online támogatni. Az adományos.hu weboldalon rengeteg, több tucatnyi programunk van, amihez támogatást, finanszírozást kérünk, és gyakorlatilag ott a programmal megismerkedve, ha talál benne valaki olyasmit, amit szeretne támogatni, ott két kattintással, tetszőleges összeggel az adott programot támogathatja, indíthat azonnal online átutalást, akár bankkártyáról, akár folyószámláról, nem kell hozzá sehova sem menni, vagy semmilyen más tenni. van. A webinárosító áruházak közül szintén tucatnál többen van együttműködésünk, ez pedig a digitális borravalóra ad lehetőséget, hogyha valaki vásárol, és jellemzően ugye az árucikkeknek, a neten megrendelt árucikkeknek az ára az ugye nem kerekszám, hanem mit tudom én, 862 forintra végződik. Aki benne van, ennek kerekíts fel, ennek a programunknak a neve, és az együttműködő partner szervezeteinknek a honlapján, ahol megrendelik a termékeket, mondjuk ilyen esetben megjelenik az a kérdés, hogy szeretné-e a fizetendő összeget a következő százashoz vagy ezreshez kerekíteni, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy bizonyos programját támogassa. És tehát ha valaki például mondjuk fizet 5672 forintot, akkor van lehetőség, hogy 5700 forintot fizessen, vagy akár az is, hogy 6000 forintot fizessen, és a különbözetet az adott kereskedő cég átutalja a Máltai Szeretetszolgálatnak a számlájára. Ez egy kicsit ugye az, amikor az ember a büfében, vagy valahol fizetés, akkor mondják neki, hogy 856 forint, és azt mondja, 900-ból kérek vissza. Csak itt ugye nem a kereskedő kapja a borravalót, hanem a Máltai Szeretetszolgálat. És hát sorolhatnám még hosszasan, mert rengeteg útja, módja van annak, hogy ezt a szervezetet támogatni lehessen, de hát rengeteg dologra fordítjuk is a befolyt adományokat.
0: Önkéntes segítő, ki lehet önkéntes segítő?
1: Az mindenki. Nagy örömmel fogadjuk az önkéntes felajánlásokat, tehát azokat az embereket, akik az idejüket, az energiájukat vagy a tudásukat ajánlják fel, hogy hasznosítanák valamilyen máltai feladatnak az elvégzésében. Amikor nagy katasztrófák, vagy hát humanitárius katasztrófák, vagy természeti katasztrófák bekövetkeznek, akkor rengeteg ember gondol a Máltai Szeretetszolgálatra, nagyon örülünk, de ugyanakkor elég komoly feladat elé is állít minket, hogy értelmes feladattal lássuk el a hozzánk fordulókat. A 2022. február 24-én tört ki az ukrajnai háború. A harmadik, negyedik napon már annyi felajánlás érkezett, és nem csak szállás, vagy pénzadomány, vagy pedig valamiféle használati tárgyat ajánlottak az emberek, hanem azt is kérdezték, hogy hova jöhetnek segíteni, mit tudnának ők személyesen csinálni. Úgyhogy egy héttel a háború kitörése után már 8 munkatársunk volt beállítva arra, hogy a felajánlásokat, az e-maileket és a telefonhívásokat fogadja, és 24 órán belül megválaszoljon mindent. És aztán fölment ez a szám 12-re, tehát itt az országos központban 12 embernek volt az a feladata, hogy az önkéntesek és a támogatóknak a felajánlásaira megválaszolja, hogy mit kérünk, mit tudunk elfogadni, mit nem tudunk az adott pillanatban hasznosítani, mi az, amiért később jelentkezünk. Ez 12 embernek adott heteken keresztül munkát a háború kitörése után, annyian akartak jönni hozzánk segíteni. Külön önkéntes tájékoztatót kellett csinálnunk 2013-ban a Dunai árvíz kapcsán, amikor számos települést elöntött a Duna, és itt ezt az épületet is ki kellett üríteni, ahol most beszélgetünk, ez ugye Bemrak parton található, és itt is a pincénket elöntötte a víz, és a bejárati ajtót itt a rakparton homokzsákokkal kellett eltorlaszolni, de a földszintre is befolyt még a víz, ki kellett kapcsolni az áramot, és itt az első emeleten működő idős otthon, tehát nem csak az országos központ irodáit, hanem az első emeleten van egy 78 férőhelyes idős otthonunk, a földszinten pedig hajléktalan emberek egészségügyi ellátása zajlik. Őket is ki kellett innen költöztetni arra az időszakra. De amikor, tehát ez az áradás, amikor vonult le, akkor annyi önkéntes jelentkezett, hogy jönnének az árvíz kapcsán segíteni, hogy külön tájékoztató kiadványt kellett csinálnunk egy délután arra, hogy akinek a segítségét el tudtuk fogadni, és be tudtuk őt osztani, szendvicset kenni, ugye a katonák dolgoztak a gátakon, a Máltai Szeretetszolgálatnak egy jellemző tevékenysége volt, hogy 20-nál több szakaszon, ahol árvíz elleni védekezés volt, forró teát, kávét, szendvicset, amikor sütött a nap, akkor napvédőkrémet, amikor zuhogott az eső, akkor esőkabátot, vigyen a gátakra kivezényelt katonáknak és rendőröknek. és például ebbe vontunk be nagyon sok önkéntest, de hogy mit jelent az, hogy ők a Máltai Szeretett Szolgálat képviseletében lesznek ott jelen, arra egy ilyen nagyon rövid eligazítót kellett csinálnunk, és ezt mindenkivel ugye el kell elolvastattuk, mielőtt kapott egy máltai mellényt, vagy egy máltai kitűzőt a ruhájára, hogy a Máltai Szeretett Szolgálat képviseletében mit tehet és mit nem tehet, tehát hogy milyen felelősséggel jár az, hogyha kiteszi magára a nyolcágú keresztjelvényt. Úgyhogy, tehát ilyen katasztrófák idején rengetegen jönnek, békeidőben pedig jóval kevesebben, de folyamatosan jelentkeznek nálunk.
0: Az előbb említetted két dologra kérdeznék rá, az egyik a 70 vagy 78 fős idős ellátta otthon itt a Bembrak Park 28-ban, illetve a hajléktalan szállásnál. Ki lehet a tagja az idősek otthonának? Hogyan lehet ide bejutni?
1: Hát ugyanúgy, mint bármelyik más idős otthonban, hosszas várólista van, tehát a Máltai Szeretett Szolgálatnak 45 bentlakásos intézménye van, ezek jellemző, a hajléktalan ellátást külön kezeljük, tehát ezek, ahol állandóan bent élnek az emberek, ezek idős otthonok és fogyatékos otthonok, és ezekben az intézményekben több mint 3000 bentlakó van. Mindenhol megvannak az intézménynek a saját felvételi szabályai. Ugye jönnek a hozzátartozók, hogy hoznák a rokonukat, vagy az idős embert, vagy a fogyatékos embert, hogy vegyük be bentlakásos gondozásba. Amikor erre lehetőség van és üresedik férőhely, akkor be tud kerülni a sorban következő ember, de ez nem csak a máltai sajátosság, hanem az ilyen bentlakásos intézmények az ország egészen ugye teljes kihasználtsággal működnek, és a legtöbb helyen várólista van, ez alól mi sem vagyunk kivételek.
0: A hajléktalan szálló, az hogy néz ki?
1: Egészen pontosan 64 hajléktalan ellátó intézménye van a Máltai Szeretett Szolgálatnak. Nem tudom most felsorolni az összes várost, ahol működik, de a nagyvárosokban jellemzően jelen vagyunk. És többféle szállásunk van. A tipikus hajléktalan szál, amit fapadosnak nevez a köznyelv, ez az éjjeli menedékhely, a hivatalos megnevezése, ez az a szállás, ahova esténként, vagy amikor megy le a nap, bárki oda mehet, szállást kérhet, és akkor egyetlen éjszakára kap egy ágyat, egy szekrényt, zuhanyzási lehetőséget, vacsorát, és reggel ez az éjjeli menedékhely bezár, és el kell hagyni a szállást, akkor ott ugye, de nincs felvételi követelmény, nem kell, tehát egyszerűen valaki oda megy, elhelyezik őt, de hát ugye nem tudja megválasztani, hogy kikkel alszik egy légtérbe, hány szobatársa van, stb. Reggel pedig elhagyja. Ez a legalacsonyabb szintű ellátási formája a hajléktalan ellátásnak, és amikor pedig kimennek a hajléktalan emberek, akkor ugye felmossák, takarítják, fertőtlenítik az intézményt, és utána másnap este jönnek megint az emberek, érkezési sorrendben foglalnak helyet, nem feltétlenül ugyanazon az ágyon alszanak, mint előző nap, de ezt bárki igénybe veheti. És akkor van egymás után több ennél magasabb szintű ellátást nyújtó szállásunk, van, ahol térítési díjat kell fizetni, viszont kétágyas, háromágyas szobákban vannak, esetleg saját WC-t, saját fürdőt használnak, vagy van konyha, ahol saját maguknak főzhetnek, tehát egyre több, amik ugye a hajléktalan embereknek a rehabilitációjához kapcsolódnak, akik dolgoznak, akik szeretnének visszakapaszkodni, akik partnerek abban, hogy kilépjenek a hajléktalanságból azoknak az embereknek. Ezt így összesen mindent beszámítva van 64 intézményünk, amik hát a hajléktalanság különböző mélységeibe süllyedt embereknek nyújtanak segítséget, vagy a túléléshez, vagy a társadalomba való visszakapaszkodáshoz.
0: Következő kérdésem a Máltai Lovagrendnek a jelképéről, a Máltai keresztről, hogyha pár mondatot mondaná a hallgatóknak.
1: A piros alapon fehér nyolcágú kereszt egy pajzsformába foglalva, ezt így kell elképzelni, ezt a jelvényt. Nagyon sok helyen találkozhatunk vele. Gyakorlatilag ez a Máltai keresztnek is szokták mondani egyébként, és egyébként Málta szigetén is az ország jelképe, az ország zászlajában ugyanez a piros alapon fehér nyolcágú kereszt tűnik fel. de a szuverén máltai lovagrendnek is ez a jelképe, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak is, mint máltai szervezetnek ez a jelképe. A kereszt a szervezetnek a katolikus eredetére vonatkozik, a nyolcágúsága pedig az evangéliumi nyolc boldogságot jelképezi. Egy időben ezt próbáltuk leképezni azzal, hogy a Máltai Szeretetszolgálat nyolc különböző tevékenységet jelölt meg, mint prioritást, vagy mint nagyon fontos ellátási területet, de az élet úgy hozta, hogy ennek a nyolcnak most már a sokszorosáról beszélhetünk, úgyhogy nem erőszakoljuk bele, tehát nem csak nyolcféle dolgot csinál Magyarországon a Máltai Szeretetszolgálat, hanem sokkal többet. De maga a jelkép az pedig azt mutatja, hogy itt egy 900 éves múlthoz tartozó közös gyökerekkel rendelkező segítő szervezethez tartozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is, és ez a nyolcágú kereszt igazából a hitvédelmét és a szegények szolgálatát jellemzi. Hát a karitatív szervezet mindennapjaiban a szegények szolgálata az, ami a kívülállók számára ebből megfogható és kézenfogható, de a hitvédelme ugyancsak a küldetésünknek a része, csak azzal a kívülállók kevésbé gyakran találkoznak.
0: Kitüntetések. Létezik olyan, hogy Máltai kereszt, vagy Máltai lovagrend valamilyen tevékenységért valakit kitüntet, vagy valamilyen csoportot?
1: Igen, a szuverén Máltai lovagrendnek van több kitüntetése, amit adnak különféle, tehát mind az állami kitüntetéseknél megvannak a fokozatok, van alacsonyabb, van magasabb, többféle van. Önkéntesek, segítők, vagy a segélyszervezetek dolgozóinak az elismerésére van Magyarországon is az Apor Vilmos emlékére, aztán vannak magasabb kitüntetés, minél magasabb a kitüntetés, ugye annál kevesebben kapják meg. Tehát a szuverén Máltai lovagrendnek évszázadok óta megvannak ezek a kitüntetései. Nincs belőle olyan sok, de hát van több fokozata. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak is megvan most már talán 5 éve az Ambrózia díja. Ez pedig a szociális területen mások számára példamutató munkát végző kollégáknak az elismerésére alapította a Máltai Szeretetszolgálat. Egy magyarországi apácáról, Ambrózia nővérről kapta a nevét a díj, aki tényleg példamutató életet élt. A szocializmusban újpesti rendelőintézet főnővéreként dolgozott, és a Máltai Szeretetszolgálat egyik intézményében hunyt el. Kapott pápai elismerést, kapott miniszterelnöki kitüntetést, tényleg mindenhol elismerték az ő munkásságát és tevékenységét, mi is hálával gondolunk rá, és az ő nevét viseli a Ambrózia díj, amit évente megközelítőleg 18-20 olyan máltai dolgozó vehet át, akik a rászoruló emberekért végzett szolgálatukban nagyon magas színvonalon dolgoznak, és amit csinálnak, az példaként állítható mindenki más elé, aki segíteni szeretne. Úgyhogy most már nekünk is van saját kitüntetésünk, nem csak a lovagrendnek.
0: Műsoridőnk lassan lejár, de azért, ha van még egy-két kérdésre idő, olyan, hogy nyílt nap, most mire gondolok, nem egy ilyen klub-szerű megjelenésre a szeretetszolgálatnak, hanem valami olyan összejövetel talán, ahol a szimpatizások tudnak egymással találkozni, és át tudják adni egymásnak a tapasztalatot, a segítők és a leendő szimpatizánsok, a mostani szimpatizánsok és a régi dolgozók között, tehát egy ilyen kötetlen, független beszélgetési lehetőség, vagy fórum. Van-e erre valami?
1: Hát ugye, ha mindent beleszámítunk, a 340 máltai intézményt és a 120 önkéntes csoportot, meg még ugye itt a központi intézményeinket, a regionális központokat, meg az országos központokat, ennyi helyre nem lehet ilyen alkalmakat szervezni. Egyébként néha van, tehát a Miklós utcai hajléktalanellátó központunk március közepén tart egy nyílt napot. Ez egy éjjeli menedékhely, nappali menedék, és vagy nappali melegedő, illetve az utcai gondozószolgálatnak a központja. Ezt az intézményt például működés közben meg lehet majd tekinteni, most március közepén a honlapunkon megtalálhatók a részletek, de nem ez a jellemző, hanem sokkal inkább az, hogy a középiskolai szolgálatukra jelentkező gyermekek, ugye vagy hát fiatalok inkább, ugye érettségit azt tehet, aki 50 órás szolgálatot végez a középiskolai évei alatt. Több száz középiskolával van együttműködési megállapodása a Máltai Szeretett Szolgálatnak, és a hozzánk jelentkező, az 50 órás kötelező szolgálatra érkező fiatalokat több intézményünk fogadja. Ők hát ugye ezt az 50 órát eltöltik az éveik alatt, úgyhogy ők rengeteget látnak a Máltai Szeretett Szolgálat mindennapos működéséből. És egyébként pedig hát a nyílt napokat tényleg így nem szoktunk hirdetni, de mindegyik szervezet nyitott az önkénteseknek a fogadására. Tehát akármelyik településen, ahol a Máltai Szeretett Szolgálat jelen van, ott be lehet kopogtatni az ajtón, ha valaki szeretne tevékenyen részt venni, vagy bekapcsolódni ebbe a munkába. És hát a megismerésre, hát azt kell, hogy mondjam, igazából a felnőttek számára menet közben van lehetőség, meg hát a médián keresztül gyakorlatilag. Tehát bemutatkozó nyílt napokat nem szoktunk tartani. Egy-egy intézményünk a környéken élők számára szokta. Tehát a Gödi fogyatékos otthonunkból például családi házas környezetbe költöztek ki fogyatékos emberek, ott ők mondjuk az intézmény szervezett bemutatkozó alkalmat a szomszédoknak, tehát az utcában élő embereknek, hogy tudják, hogy mégis milyen fogyatékos emberek fognak a szomszédjukba költözni, mire kell számítani, nem kell tőlük megijedni, furcsán néznek ki, de alapvetően kedvesen, de fölhívták érzékenyítésnek mondjuk talán, hogy ne ijedjenek majd meg az odaérkező fogyatékos emberektől, de úgy általában nyílt napokat nem szoktunk tartani. Viszont minden segítő szándékú ember előtt nyitva áll az összes máltai intézménynek és önkéntes csoportnak a kapuja.
0: A sajtó, rádió, televízió, ez a három, a Vatikánnak van a saját rádió adása, és ebben milyen szinten tud szerepet játszani a Szeretett Szolgálat? Ez a három kérdés, tehát a sajtóban való megjelenés, a rádió, illetve a televízió. Korlátozódik a hírszolgáltatókra, tehát a TV híradóra, meg a híradókra, vagy ezen
1: hát kívül? Nem, próbálunk a modern megjelenési lehetőségekkel is élni. A sajtót időnként, rendszeres időnként tájékoztatjuk a fejleményekről, vagy a aktuális kérdéseinkről. Ugye ennek a beszélgetésünknek is az apropója, hogy küldtünk egy e-mailt, egy beszámolót, és ha érdeklődés van, akkor örömmel állunk rendelkezésre, és mesélünk a részletekről. Ez a rádióra, tévére egyaránt igaz, de megtalálható a Máltai Szeretett Szolgálat közösségi médián is. A városi szervezeteinknek is van saját Facebook oldala, van, ahol a TikTok videókat készítenek, van, ahol a képmegosztó alkalmazásokat használják, tehát a Máltai Szeretett Szolgálatnak a helyi szervezetei, de az országos szervezet is a közösségi médiában is jelen van. A központi Facebook oldalunknak 43 ezres követői tábora van. Szeretném, ha kicsit több lenne, de nem vagyunk telhetetlenek. Az is úgy gondolom, hogy főleg, hogy nem annyira vagyunk aktívak, vagy nem az a célunk, hogy minél több lájkot kapjunk, vagy minél több követőt szerezzünk, hanem egyszerűen csak, aki kíváncsi rá, hogy mit csinálunk. Facebookon minden nap osztunk meg, tehát nincs olyan nap, hogy legalább egy új valamiféle információ, fénykép, videó, valamilyen fontos közlésünk ne jelenne meg ott, úgyhogy aki kíváncsi a működésünkre, ott napi szinten tényleg értesülhet újdonságokról. Készítünk podcast felvételeket, elsősorban a máltai küldetéshez kapcsolódó, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, hogy a tagságunk, a nálunk dolgozó emberek hogyan élik meg azt, hogy az ő hivatásuk az, hogy más embereken segítenek, ez kinek hogyan fordult ebbe az irányba az élete, és milyen élményeket hozott ez az ő számára. Erről van egy ilyen az interneten hallgatható beszélgetős műsorunk, ez a Máltai Podcast, és hát körülbelül vannak kiadványaink, amiket rendszeresen megjelentetünk.
0: Egészen fantasztikus. Utolsó kérdésem, szabadidő, felhasználás, eltöltéssel kapcsolatosan?
1: Hát akik önkéntesként működnek a Málta, vagy önkéntesként vesznek részt a Máltai Szeretett Szolgált munkájukban, ők ugye jellemzően a szabadidejüket áldozzák arra, hogy valamilyen módon segítsenek másoknak. A Máltai Szeretett Szolgálatnak a tényleg az ország egyik legnagyobb karitatív szervezetévé nőtte ki magát az elmúlt években, és a főállású máltai munkatársak számára elég nagy munkaterhet jelent. Tehát önmagában a növekedés, hogy a feladatok folyamatosan bővülnek, az elég nagy terhelést jelent. Ha egy kicsit szabad azt mondani, hogy valamilyen szinten professzionalizálódik is a szervezet, így csúnya szóval mondva, abban azt jelenti, hogy ez részben azt jelenti, hogy egyre több szakmai feladatot lát el, egyre nagyobb felkészültséget igénylő feladatunk van, de jelenti azt is, hogy a működés feltételéhez hozzátartozik az, hogy a országos központ vezetése figyelmet fordít arra, hogy mindenkinek legyen lehetőség pihenni, regenerálódni is. Tehát például mondjuk amikor kitört az ukrajnai háború, akkor az ügyvezető alelnök deklaráltan azt mondta, hogy akik az operatív munkában részt vesznek, azokat a második héten hazaküldte, hogy pihenjék ki magam, mert azt mondta, hogy úgy nem lehet úgy érdemben segíteni, hogyha itt véreves szemekkel kialvatlan emberek kóvályognak a folyosón, mert előbb-utóbb elfogynak az energiák, és hosszú távon szükség van arra, amit csinálunk. Úgyhogy hát nem annyira központi kérdés, de ez is bekerült a szempontok közé, hogy az elvégzendő munkának a folyamatosságára is ügyelni kell, hogy az pedig ne szakadjon meg.
0: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, műsoridőnk lejárt. Arra kérjük Romhányi Tamás urat, a Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét, hogy azzal a jelmondattal búcsúzom el a hallgatóknak, amit Jeruzsálemben megfogalmazott a Máltai Szeretett Szolgálat.
1: Hát ez a latinul úgy hangzik, hogy tuitio fidei et obsecum pauperum, ugye magyarul azt mondjuk rá, hogy a hit védelme és a szegények szolgálata. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, köszönjük a megtisztelő figyelmüket.
0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt, Isten áldja Önöket, jövő héten találkozunk.

hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napjáit a címe Üdítő álom. A mai ige a 127. Zsoltár második verse. Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Gondolatok az igéről. Mi nem aggályoskodva, hanem boldog hitben élünk. Mennyei atyánk gondoskodik gyermekei minden szükségéről. Ő tudja, mire van szükségünk, mielőtt még kérnénk tőle valamit. Ezért időben térhetünk éjszakai nyugovóra, és nem kell órákon át fennmaradnunk, és a fejünket törnünk azon, hogy mi hogyan legyen. Ha megtanultunk Istenre hagyatkozni, nem kell éjszaka ébren feküdnünk, és gyötrődve töprengedünk, hanem nyugodtan az Úrra hagyjuk minden gondunkat. Elmélkedünk jóságán, és ő felüdítő álmot ad nekünk. Az Úr szeretetjének lenni a legnagyobb méltóság, amiben csak részünk lehet. És aki ezt elnyerte, az érzi, hogy ezzel a legnagyobbat érte el, és minden más önző kívánsága elcsitulhat. Mi lehet több, akár a mennyben is, mint Isten szeretete? Ezért légy békességgel, én lelkem, hiszen mindened megvan, amire szükséged van. Azért addig mégis nyugtalanság van bennünk, amíg az Úr nem csak okot ad a nyugalomra, hanem magát, a nyugalmat is megadja. Ő ezt akarja megadni nekünk. Krisztus maga a mi nyugalmunk, békességünk, mindenünk. Az ő keblén teljes békességgel pihenhetünk, mind életünkben, mind halálunkban. Július, Szent Jakab hava. A magyar szóhasználatban említik nyárhóként, vagy az áldás havaként júliust, amely a régi római naptárban 5. hónap lévén a Quintilis 5. nevet viselte, míg nem Marcus Antonius javaslatára időszámításunk előtt 44-ben az e hónap 12. napján született Julius Caesarról nevezték el. A keresztény hagyomány az egyik apostol után Szent Jakab havának mondja, akiről minden más Jakabokkal együtt 25-én emlékezünk meg. Július hónapja a nyári mezőgazdasági munkák fő időszaka. Ráadásul a földeken dolgozók, nem csoda, ha ezekben a hetekben, talán más hónapok

0: napokhoz képest ritkábbak a jeles napok. Július 2-a vallási ünnep, Sarlós boldogasszony napja. A keresztények a Jézussal terhes Szűz Máriának Erzsébetnél, keresztelő Szent János majdani anyjánál tett látogatására emlékeznek ekkor. Keresztelő Szent János éppen fél évvel Krisztus után született, amit június 24-én, Szent Iván napján ünneplünk. Iván, a János szláv változata. Megrendezik idén is a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között Balaton-Szárszón. A találkozó középpontjában ezúttal mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A 4 napos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A 4 napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg. A Balaton-Szárszói Solideo Gloria Hotel és konferencia központban. A részvétel előzetes egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-ig lehet a rendezvény.református.hu felületen.
1: Kulturális programajánló.
0: Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni. Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények tegnaptól holnapig, július 1-e és 3-a között rendezik meg Budapesten, több helyszínen a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín Budapest több területén. Móricz Zsigmond születésnapja. Móricz Zsigmond született Tisza Csécse 1879. július 2-a, elhunyt Budapesten 1942. szeptember 5-én. Író, szerkesztő, református teológiát, majd jogot tanult Debrecenben, a Debreceni Hírlap segédszerkesztője volt. 1900. októberében Budapestre költözött, jogot, majd bölcsészetet tanult, de tanári szakvizsgát nem tett. 1905-ben házasságot kötött Holics Eugéniával, 1908-ban megjelent 7 krajcár című novellája a Nyugatban. 1909-ben közzétette első novellás kötetét, amelyet Adi üdvözölt. Barátságuk szellemi szövetséggé vált. 1929. decemberétől 1933. februárjáig Babiccsal közösen szerkesztette a Nyugatot. Móricz Zsigmondé volt a prózarovat. Írói szemléletmódjára ekkor az induló, őt szellemi ősnek elismerő népi mozgalom volt legnagyobb hatással. Megerősödött paraszti demokratizmusa. Magánéleti válságának mélypontján született a szegénységet és a társadalmi korlátokat is legyőző, szerelemről valló Pillangó című idill. Utolsó évtizede az induló népi mozgalomhoz közeledés jegyében telt el.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Az összetartozás jegyében ma kezdődik a Csángó magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján június 4-e volt a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó testvéreik, a szervezői és a házigazdái a ma, július 2-án Brassóban kezdődő harmadik Csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásukat. Templomokat nyit meg a hőség elől menekülőknek az egyház. Az elmúlt napok melegsége az egész országra erős hatással volt, és szinte mindenki valamilyen menedéket keresett a forróság elől. Éppen ezért annyira megható gesztus Székely János szombathelyi megyés püspök bejelentése, mely szerint az ország templomai a következő hetekben a legforróbb órákban is kinyitnak majd, hogy az emberek itt hűlhessenek le. Az egyházi vezető kiemelte, hogy a régi templom épületek hűvös klímája tökéletesen alkalmas arra, hogy néhány percre megpihenjünk benne, ráadásul csend, a nyugalom és az ülőhely mellett még egy pohár vizet is kaphatunk, ha betérünk. Várják a jelentkezőket a Nagykálói Országos Cigánymissziós lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Filippi 2:5. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypásztorációs lelki gyakorlatot a Szabors-Szatmár Bereg megyei Nagykállón a július 18-i és 19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9:30 kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. A jelentkezés határideje július 12-e vasárnap. Az élet sűrűjében vagyunk jelen. Generációváltás történt a 35 éves ökumenikus segélyszervezet élén, az év májusában Gáncs Kristóf, korábbi kommunikációs igazgató, ügyvezető vette át az elnöki tisztet Lehel László elnökigazgatótól. Mindketten az evangélikus egyház tagjai. A stafétabot átadás pedig közel két évtizedes közös szolgálat után a lehelyezett alapok őrzése és a megújulás harmóniájában zajlott. Gáncs Kristóf elmondta, milyen erőforrások rejlenek egy hitben sokszínű közösségben. Szólt a szervezet jövőjéről, és elárulta, miért tartja a hídépítést vezetői küldetésnek. Az időjárásról. Itt az év fele. Lehűléssel indul az év második fele. Ma csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, ezért lehet számítani néhol esőre is, csak 25-31 fok várható. Pénteken újabb hidegfront érkezik, de inkább sok napsütés lesz, az északi szél erősödik, és 26-31 fok várható. Hétvégére megnyugszik időjárásunk a több órás napsütéssel. A hőmérséklet nagyjából az ilyenkor megszokott átlagoshoz közeli tartományban alakul.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Sportújságírók nemzetközi napja. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 1924. július 2-án alakult meg. Ennek emlékére az 1994. szeptemberében tartott párizsi ülésen magyar javaslatra július 2-át a Sportújságírók napjává nyilvánították. 1995-ben ünnepelték először. A sport fogalma és gyakorlata a mi világunkban tönkrement, kiürült, meghamisítódott. Nem csupán a sokszor emlegetett görög értelemben nincs már érzékünk hozzá, se igényünk rá, de még a mi első modern olimpiánk célkitűzéséről is elfeledkeztünk. Legeredetibb jelentésében és gyakorlatában a sport olyan vetélkedés volt tudatosan és öntudatlanul, ami játékká lényegült át azt a vetélkedést, ami az élet maga. UFO világnap. Július 2-a az UFO világnap annak emlékére, hogy 1947. július 2-án történt az úgynevezett Roswelli UFO eset. Akkor állítólag egy UFO suhant le az új-mexikói Roswell külső részén. A légierő illetékesei mindent tagadtak. Szerintük csupán egy meteorológiai léggömböt fogtak. A rejtély azonban 2007-ben váratlan fordulatot vett. A támaszpont sajtókapcsolati ügyeit intéző Walter Haut hadnagy egy esküvel hitelesített nyilatkozatot hagyott hátra, miszerint az időjárási ballon csak fedősztori volt, a valódi tárgyat a hadsereg egy közeli hangárban tárolta. Máig is sok vita tárgya a földön kívüliek jelenléte. Nincs szilárd bizonyíték arra, hogy intelligens lények látogatták meg földünket, de nem is zárható ki a lehetősége. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Református Szeretett Szolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel az idén 20 éves Református Szeretett Szolgálat az egyik legrégibb Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző felmérések szerint, de az első osztályt kezdő gyermekek esetében még ennél is magasabb lehet a tanszerek, iskolatáska, sportfelszerelés és egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretett szolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdésben szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatában. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyszerű tanfelszereléseket gyűjtenek általános és középiskolai gyermekeknek egyaránt. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, ezért lehet számítani néhol esőre is, csak 25-31 fok várható. Pénteken újabb hideg front érkezik, de inkább sok napsütés.

0: és lesz, az északi szél erősödik, és 26-31 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Egy nagyon izgalmas és nagyon gyakorlati témával fogunk foglalkozni. Egy réges szó a címe a leszkénknek, a sáfárság. A sáfár az egy nagyon érdekes valaki volt, olyan valaki, aki teljes felelősséggel gazdálkodott a gazdájának a kincsén. Mi is Isten sáfárai vagyunk, Isten adott nekünk sok mindent önmagunkért, de vajon a felelősséget érezzük-e? És ennek a negyednek az lesz a célja, hogy ebben a felelősségben erősödjünk meg, hogy úgy anyagiakban, mint mindenben, minden képességben, amit tőle kaptunk. Istennek felelősek vagyunk, és ez az, ami ennek a negyednek a tartalma lesz, és ezért kísérjük figyelemmel a mai világban, amikor egy új bálványt alkottunk, a pénz bálványát, az anyagiak bálványát, meg kellene tanulnunk egy kicsit befelé élni, hogy ne a pénztárcánk legyen a szívünk helyén. És úgy gondolom, hogy ez minden embernek nagyon fontos lenne. Az első leszkénknek az a címe, és ezzel fogunk foglalkozni, hogy az anyagiasság hatása milyen a keresztény ember életére. Rögtön az alapigét is olvassuk, ami Jézus Krisztusnak a szava, és arra kérlek, Jézus Krisztus üzenete, arra kérlek Erzsike, hogy János első leveléből, Jánosnak, a legtovább élő tanítványnak az élete végén élő leveléből a második fejezet 16-17. Versét olvassad el, Erzsike.
2: Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés, nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
1: A világot Isten alkotta. Sőt, ugyanez a János írja le, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Nem a világgal van bajunk, hanem a világhoz való viszonyunkkal van baj. És erről szeretném a gondolataitokat. Tivadar, parancsolj először.
3: Soha nem felejtem el, amikor 1989-ben Nagykanizsán tartottál egy előadást, aminek az volt a címe, hogy hogyan enyém, amim van. Nem tudom, biztos emlékszel rá egy sorozat keretében. Pont ez volt a téma, hogy mi hogyan viszonyuljunk azokhoz az anyagi dolgokhoz, amivel rendelkezünk. Mert nagyon sok ember úgy gondolja, hogy na hát, van egy házam, van egy autóm, van pénzem, van rengeteg dolgom, és ezt én szereztem meg, ez az enyém. De a Biblia arra próbál nekünk rávilágítani, és abban próbál nekünk segíteni, hogy az anyagiakhoz is helyesen álljunk hozzá. Tehát, hogy tudjuk meg azt, hogy Istentől van minden. Tehát mi, ahogy mondtad a bevezetőben, csak egy sáfárok vagyunk, csak egy gondviselők vagyunk. Isten ránk bízott bizonyos dolgokat, amivel kell gazdálkodnunk. De egyébként az nem a miénk, hanem minden az Istené. És hogyha így állunk hozzá a mi dolgainkhoz, akkor egészen más kép alakul ki Istenről és az emberekről is.
1: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy ha végignézzük ezt a szöveget, akkor a világban van a test kívánsága, a szem kívánsága, vagyonnal való kérkedés. Ez tulajdonképpen a világközpontuság. Vajon ezzel kapcsolatban milyen gondolatotok van? Anikó először, aztán Gyula, aztán majd Tibor.
4: Szerintem nem mondok új dolgot, de a háborúk, a békétlenségek kirobbantó fókuszában majdnem mindig ez állt, és ez áll mai nap is. A családi, vagy ember és ember közötti békétlenségben is nagyon sokszor ez az, ami a kirobbantó forrás, ez a megláttam, megkívántam, elvettem, és bármáron elvettem, ha úgy adódik, tehát nem fontos, hogy a másiknak marad, mit okozok vele. Egy helyen azt olvassuk, hogy minden rossznak gyökere a pénzszerelme. Ha szétnézünk, ezt látjuk. Ez az egyik oldal, a másik jó szó, meg szép szó ez a sáfárság, hiszen hazudnánk, azt mondanánk, hogy mi nem pénzből élünk, mert a két szép szememért még nem kaptam a piacon se krumplit, se répát, tehát fizetnem kell. De ez ami motivál, hogy minél több legyen, vagy pedig ez csak egy eszköz azért, hogy éljek, és aztán szolgálhassam az Urat.
1: Köszönöm, Gyula.
5: Hát én arra szeretnék fokuszálni, hogy óriási a kísértés a keresztény, a világ életben is, és azok életében is, a világban élnek, és a keresztények életében is ez a pénzvilág. Valósítsd meg önmagad, tapossál mindenkit, csak így boldogulhatsz, és a boldogulás különböző válfajait hallgathassuk, és nézhetjük magunk előtt. És hát én mindig csak azt mondom, a Jóisten tőrizzen meg valamennyünket.
1: Tibor?
6: Én csak az elmúlt napokra szeretnélek benneteket emlékeztetni, meg arra a folyamatra, ami már évek óta zajlik. Egy olyan környéken élünk, ahol mindenki új beköltöző a környékünkön, és ezelőtt 15-20 évvel békés, csendes szilveszteresték voltak. Aztán megjött az első petárdázó, jelenleg több órán keresztül megállás nélkül kell a szomszédokat pukkasztani azzal a petárdákon túlmenően, hogy miféle színjátékokat, és nem tudom, mi mindent lehet produkálni, az lehet, hogy utána a család a következő fél évben nyögi az adóságát annak, hogy most mi bebizonyíthattuk, hogy legalább olyan jól állunk anyagilag, mint ők, vagy még jobban. Szóval itt a kérkedésre szerettem volna ezzel egy példát mutatni. És az a helyzet, hogy szerintem minket hívőket ugyanígy elkaphat ez a pukkasszuk a kedves testvéreinket az Úrban lelkület, hogy ők is egy kicsit érezzék, hogy nekünk is van annyi áldás, mert ugye mi egy kicsit másképp fogjuk hívni, mint nekik, vagy még több egy picivel. Úgyhogy ezt érdemes visszavenni, mert a világ elmúlik, a kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az marad meg örökké.
1: Szóval a lelki petárdákra is vigyázni kell.
6: Pláne.
1: Marika, parancsolj.
7: Az a gondolat jutott eszembe, hogy hát mennyi energiát is adsz bele abba, hogy a pénzt megszerezd, hogy azzal ugye megvehesd magadnak minden fölösleges cuccot is. És én visszájára fordítanám, hogy nem azért kéne bennünket jutalmazni, mert szeretünk dolgozni, örömet lelünk a munkába, és amit kapunk érte, azt beosztjuk. Mert 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat. És azt sehol nem olvasuk a Bibliába, hogy a másikból éljél, meg a másikat nyomd el, és vedd el, ami az övé. És azt, hogy milyen a viszonyunk a pénzhez, hogy minden agyunkat elborít, hogy minél többet és többet szerezzünk. És nem, a pénz nem boldogít, tehát ha van, akkor mindig egyre többet és többet kívánunk, és hát ugye ez a mai világnak ez a tárgyiassága, hogy semmi nem maradjon sokáig, hanem ha jó, ha nem jó, akkor is dobd el, és vegyél újat, hogy ezért a munkánkba az örömöt elveszítjük, mert annyi munkát vállalunk föl emiatt, hogy elvész a munkának az öröme.
1: Köszönöm szépen. Törökországban voltam egy többszörös milliárdos vendége, aki egy lakótelepi lakáson 100 négyzetméteren élt. És kérdezem, hogy mennyit keres. És mond egy közepes fizetést, ami egy egyetemi tanár fizetésével egyenlő. És mondom, hát egy ár meg minden, 20 ezer ember dolgoztatsz. Azt mondja, azt az Isten, ő úgy mondta, hogy Allah, azért a 20 ezer emberért adta. Na, valahol itt van a gazdagságnak a gyökere. Hogy én nem veszem észre azt, hogy amit kaptam, azt a másokért kaptam. István parancsolja.
8: Ezt a gondolatot folytatva és közgazdász mi voltovat nem megtagadva mondanám azt, hogy az ige felhívja a figyelmünket, hogy a gazdagságba semmi rossz nincs. Nem azt mondja, hogy probléma az, hogy valaki gazdag vagy keményen dolgozik azért, hogy megszerezze, gondoskodni tudjon önmagáról és szeretteiről. Csak az a baj, ott kezdődik, hogy a pénz nem eszköz lesz, hanem a pénz cél. És akkor eljutunk a pénz, vagy a pénzhajhászás gondolatához, amiről ugye azt olvastuk, hogy belecsúszunk az ördög csapdájába, vagy a világhoz szabjuk magunkat. Tehát amikor a pénz lesz a cél, és a pénz hajhászás jelenti, akkor van a probléma.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, Anikó.
4: Már több helyen olvastam azt a felmérést, hogy nagyon érdekes, de az emberek akármilyen anyagi osztályba tartoznak, amikor megkérdezik őket, hogy mennyi fizetés emelés okozna egy érezhető javulást az életükben, akkor mindenki nem egy extra nagy összeget mond, hanem valamennyivel többet annál, mint amit most kap. De ez mindegy, hogy mondjuk alacsonyabb fizetési kategóriába esik, vagy nagyon magas fizetési kategóriába esik. Ez az általános válasz. Magyarul az ördög azt a játékot játsza minnyájunkkal, mint az a mesebeli szamár előtt fölkötött répa. Biztos minnyáján ismerjük ezt a történetet, hogy üget szegény csacsi a répa után, ami egy madzagon lóg előtte, és soha nem éri el. És valahol ezt a játékot játszotja velünk az ördög. Tehát mi mindig ügetünk a kis répánk után, amit azt gondoljuk, ha az meg lesz, és akkor ha az meg lesz, akkor én már boldog és elégedett leszek, és nem leszek boldog és elégedett. Mert mindig lesz egy újabb répa, amit úgy gondolom, ha az meg lesz. És ebből nincs kiszállás. Hogyha én ebbe a játékba beálltam, akkor nincs kiszállás.
1: Andi, és utána megyünk tovább.
9: Két szót említek meg, és majd mindjárt megnézzük, mi a tartalma. A nyereség és a szerelem. A drága atyánk azt mondja, hogy minden bűnnek gyökere a pénznek szerelme. Manapság, ahogy elnézzük, a fiatalok nem igen szerelmeteskednek, mert mobiloznak. Mobilon szeretkeznek egymásra, hogy kész. Tehát minden megváltozott már a régihez képest. A másik pedig azt mondja János evangéliumában, hogy elégedjetek meg a mindennapi kenyérrel és vízzel, mert tudja, ti adjátok, hogy erre szükségek van. Ruházatok is megvan minden, ezen felül pedig ne nagyon akarjatok meggazdagodni. Mert a gazdagság csalárdságát sátán nagyon jó ki tudja használni, úgyhogy szerezd meg, mert ő kezdte ezt a világegyetembe, hogy megirigyelte az Isten trónját, gazdagságát, mindent, és akkor olyanná leszek. Mert milyen az olyanná? Ha én szegény vagyok, akkor olyanná akarok lenni, mint a gazdag vagy a milliómos, ugye? És ebből mi lett? Hatalmas büntetés a világ számára, mert ebben a bűnben, fertőben úgy mondjuk, leledzik az egész dolog, ugye? És látjuk, hogy ezzel pénzzel nagy hatalom van, és akkor én tudok uralkodni felette a világ felett, háborúkat tudok kirobbantani, és minden bűnös cselekedetet el tudok érni. Csak azért, hogy több nyereségem legyen.
1: Jézusnak nézzünk egy példázatát a gazdag emberről, amit Lukács evangélium 12. fejezetének 15-től 21. versig ír le a Bibliánk, és Magdikát kérem, hogy olvass ezt a példázatot.
10: Azután ezt mondta nékik: vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Azután példázatot mondott nékik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Így gondolkozott magában. mit tegyek? Nincs hová betakarítanom a termésemet. Majd így szólt. Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat. És ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve. Pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta néki. Bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindez, amit fölhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.
1: Igen, közismert ez a példázat. Vajon mit jelent ez az utolsó mondat, hogy Isten szerint gazdag? Ugye előbb hallottuk, hogy az anyagiak azok eszközök és jó eszközök. Isten adja az anyagiakat, ő rosszat nem ad. De mit jelent az, hogy Isten szerint gazdag? Erre, ha volna gondolatotok, vagy ehhez az egész példázathoz, szívesen várom. Tessék, Adikó?
4: Hát én munkámból adódólag is, vagy szolgálatomból adódólag is nagyon sok emberrel beszélgetek, és én nagyon sok gazdag emberrel beszélgettem már. Fizikailag is beszélgettem, úgymond akinek a pénztárcájában van pénz, de nem ez a jellemző, hanem sokkal inkább olyan gazdagokkal beszéltem, akik Isten szerint gazdagok. Legutóbb például egy 76 éves nénivel csináltam egy hosszabb interjút, aki miután 50 évesen megtért, és felismert, hogy Jézus Krisztus a megváltója, ott hagyta az akkor nagyon-nagyon jól kereső főkönyvelői állását, és elment egy szociális otthonba, hát ilyen lelki gondozónak, járta az idős beteg embereket, és bibliaórát tartott, és most 76 évesen is csinálja még, és sugárzó, olyan boldogság sugárzott a néniből, de a hangján is hallatszik, hogy magával ragadó volt, nem tudok jobb szót mondani. Nem volt ő gazdag. Azt mondta, hogy a negyed fizetése kapta ahhoz képest, mint ami volt, de azt mi a helyemre kerültem. A helyemre kerültem.
1: Köszönöm, Tivadar, aztán majd Gyula.
3: Elmondhatom azt, hogy soha nem voltam túl gazdag így világi értelemben, viszont jó néhányszor költöztem már a szolgálatom során, és hát amikor költözik az ember, akkor szembesül azzal, hogy mennyi fölösleges dolga van, ugye? Egyszerűen hihetetlen, hogy még mindig van, még dobozokba kell tenni, és hát most legutóbb, amikor költöztünk 2 évvel ezelőtt, egy kisebb lakásba költöztünk, és rengeteg mindentől meg kellett szabadulnunk, és tényleg adtunk oda jobbnál jobb dolgokat embereknek, mert nem volt már rá szükségünk, és azon csodálkoztam, hogy még mindig van, amit lehet adni embereknek, és hogy eddig nem is tudtam, nem is szembesültem ezzel a ténnyel. És arra gondoltam, hogy eljön majd az az idő, amiről az ige beszél, hogy majd amikor Isten országába költözünk, amikor Jézus eljön, akkor tényleg nem vihetünk erről a földről el semmit, csak azokat a tapasztalatokat, azokat a jó cselekedeteket, amiket Jézusért tettünk. És én azt gondolom, hogy azok az igazi gazdagok, akik Jézusért tesznek ezen a föld életben, tehát másokért itt élő emberek.
1: Köszönöm szépen, Gyulának adjátok, majd István.
5: Én két személy határoznák meg, két katolikus személyt, hogy miért gazdagok. Hát egyik a Teréz anya, és a másik a Böjte Csaba. Egyik ügyfelem, ez egy rendőr nyomozó volt, és alföldi katolikus srác volt, és hát Gyuszi, semmi, nem találok semmi boldogságot, meg volt a fizetése, minden, hát mondom, ide figyelj, ha nem találsz boldogságot, akkor vedd a kollégáidat, a barátaidat, és keresétek fel Böjte Csabát. És azóta azok a kitetovált srácok, motorosok mindig a Hősök terére indulnak, és azt mondja, mikor először megjárták a Böjte Csabának, tehát Vajdahunyadon, azt mondja, tudod, azt mondja, ezek bőgtek, mint a kis gyerekek, azt mondja, na látod, mondom, az Istentől való gazdagság, az itt kezdődik. És hát Teréz anya, ott uralkodók, ott álltak a sírjánál.
1: Köszönöm szépen, István, és megyünk tovább.
8: Hát, amit a Anikó, meg a Tivadar és meg a Gyula mondott, én talán úgy foglalnám össze, hogy az Isten szerinti gazdagság ugyanis szerintem azt jelenti, hogy a fókuszban nem a birtoklás vágya van, hanem a másokkal való megosztás.
1: Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy ez szép összefoglalás volt, de hát mindenki tudja azt, hogy ez a gazdagság egy idő után nem jó. Nem a 7 gyerekes mamák lesznek öngyilkosok, hanem a gazdag emberek. Mégis mi csábít bennünket? Erről Esztert kérem, hogy olvassa, amit Máté Evangélium a 6. fejezetben, a hegyi beszédben Jézus Krisztus mond a 22-től 24. versig.
11: A test lámpása a szem, ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, mi nagy akkor a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.
1: Köszönöm szépen, ebben két nagyon érdekes dolog van. Egyrészt az, hogy nem szoktunk beszélni gonosz szemről. Gonosz kézről szoktunk beszélni, gonosz indulatról szoktunk, gonosz szemről. Ez az egyik, amihez várnám a gondolatotokat. A másik érdekes dolog az, hogy a benned lévő világosság lesz sötétségé. Tehát itt nem olyan emberek vannak, akik sötétek, hanem világos emberek, akiknek ez a helytelen magatartási módja, a szemkívánsága sötétségét teszi a benne lévő világosságot. Tessék, parancsoljatok! Anikó először, aztán Tivadart kérem.
4: Nekem a gonosz szemről, ha már ezt a kérdést tetted föl, Jób jutott eszembe, aki úgy érvel, vagy úgy imádkozik Istenhez, hogy én szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsek a szüzekre. Magyarul, hogy én tiszta szent életet éltem. Tehát az más dolog, hogy valamit megpillantok, vagy elsuhan egy kép előttem, és más dolog, hogy legeltetem rajta a szemem. Ezt a kifejezést használjuk is mi magyarok. És hát tudjuk ugye, hogy a reklámok világa, meg egyáltalán ez a vizuális média, ami körülvesz minket, ez a vizuális világ, ez pontosan a szemünkre játszik rá, és egy olyan álomvilágot mutat nekünk, amit feltétlenül meg kell szereznünk. És ebben benne van a pénz is, de benne van egyéb más anyagi dolog is, tehát akár még, hogy nézek ki, és hát persze azért is pénzt kell áldoznom, hogy én, mit tudom, én úgy nézek ki, mint a modellek, és még sorolhatnám. Tehát a szemem, igenis döntésem, hogy amit látok, vagy láttatni akarnak velem, azt én magamévá teszem, vagy pedig azt mondom, hogy nem, mert nem ez a lényeg.
1: Köszönöm szépen, Tivadar.
3: Egy vallomással tartozom. Jó néhány évvel ezelőtt jutottam el arra a pontra, amikor rádöbbentem arra, hogy hányszor a szem kívánságának engedelmeskedtem. Megvettem olyan dolgokat, amire nem is volt igazán szükségem. Csak azért, mert akciós volt, csak azért, mert hú, de jó kínálat volt ez, meg azt gondoltam, hogy milyen rendesek ezek, nekem akarnak kedvezni, hogy ilyen kedvesek velem. És hát lehet, hogy bizonyos kor után jön rá az ember arra, vagy lehet, hogy vannak előbb is, de egy bizonyos kor után jöttem rá arra, hogy az egész világ gyakorlatilag egy átvágásból áll. Tehát, hogy a kereskedők próbálják átverni az embereket különböző akciókkal, amik nem is akciók igazán, meg különböző olyan dolgokkal, amiről az ige beszél, hogy a szem kívánsága, hogy miért ne, és ez a birtoklási vágy, hogy miért ne legyen nekem is. Hát tulajdonképpen ez az élethez hozzátartozik, és megmagyarázzuk magunknak. De közben letérünk a helyes útról, és azt gondolom, hogy az ige is arra próbál bennünket inteni, hogy erre nagyon-nagyon vigyázzunk.
1: Köszönöm szépen, Marika.
7: Minden emberben van egy kis fény. Lehet, hogy egy kis gyertyalánk, vagy gyufaszálnyi világosság. Most az a kérdés, hogy mit csinálunk mi ezzel a fénnyel? hogy eltakarjuk, vék alá tesszük, mert akkor kioltódik. A világ úgy nyomakodik belénk, hogy ha nem vagyunk figyelmesek, akkor mindenre lesz időnk, csak a Bibliára nem. Amit szeretne, hogy az Úr belénk vésődjön, ami útmutatást adjon. És ha viszont ez a kis lángocska lámpásba kerül, akkor már nagyobb a fénye, és akkor tudja azt az üzenetet hirdetni, ami nekünk a feladatunk. Ha engedjük a világ nyomását, akkor egy pillanat alatt a sötétségbe kerülünk, és ott lesz a porc alatt a kis fényünk. Mert mindenki kapott fényt, olyan ember nincs, akit a Szentlélek ne indítatna arra, hogy ember valamit változtassál, mert ez nem jó irány. Csak mi mit csinálunk ezzel a kis fényünkkel? Kioltjuk, vagy őrizzük a fényt, és próbálunk másnak is ebből átadni.
1: Köszönöm szépen. Akkor nézzük meg, hogy mi az, ami a szemünket elrontja. Mert ez egy nagyon izgalmas dolog, hogyha mindjárunkban van fény, mert tényleg van mindjárunkban fény. Mi az, ami elrontja a mi szívünket? A szerdai leckéhez van két igénk. Az egyik a Római Levél 12. fejezetének 3. verse, a másik a Timóteushoz írt 1. levél 6. fejezetének 10. verse. Ezt a két verset olvassuk el, és utána beszéljük meg ezt a kérdést. Először kérem, hogy Gyöngyike olvassa a Róma 12:3-at.
12: A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint.
1: Ez a gondolkodási módról szól. Most kérem szépen, hogy Erzsike olvassa Timóteushoz írt 1. levél 6. fejezet 10. versét.
13: Mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak.
1: Igen, köszönöm szépen. Tibor, parancsolj.
6: Az előbb azt kérdezted, Szigeti testvér, hogy mi az, ami a szemet elrontja. Én erről tudok nektek beszélni, mert itt rajtam kívül sokan vagytok még szemüvegesek, csak nem biztos, hogy mindjárt ugyanazért vagyunk szemüvegesek. Amikor én 4 éves kisfiú voltam, akkor volt egy kedves játékom, amit nagyon sokáig játszottam, anélkül, hogy bárki észrevette volna. Ugye akkor még nem voltam szemüveges, és azt játszottam, hogy ha így csinálok, akkor 2 lelkipásztor bácsi van a szószéken, meg 2 óvónéni van az óvodában, velem szemben, meg 2 játszótársam van, meg 2 maci van, meg 2 építőkocka van, és ezt hónapokon keresztül senki nem vette észre. Egészen addig, amíg egyszer azt kérdeztem édesapáméktól, hogy ki jön vendégségbe. És kérdezte édesapám, hogy miért? Hát, mert hogy még egy tányér van az asztalon. És mondta édesapám, hogy talán mondanám meg, hogy hol az a még egy tányér. Hát mondtam, hogy itt. És nem volt ott semmi, mert ott láttam a másik tányért megkettőzve. Szóval a szemem rögzült. És ugye visszakanyarodva az igéhez, ha megengeditek, amikor az ember bámulja ezen a módon magát arra kényszerítve, vagy hozzászoktatva, vagy magának megengedve azokat a dolgokat, amik a világban körbeveszi, hát most engedjétek, hogy úgy mondjam, ahogy van. Egyszer csak nem vesz észre, hogy már kancsal a lelke is. És össze-vissza lát mindent, ami nincs is ott, vagy nem úgy van, és elfogad mindent, amit rázódítanak, és elhiszi, hogy a nem valós valós. És itt a probléma, tönkrement a lelkilátás. Mert hogyha Isten szerint, az Isten igéjéből indulnak ki, akkor józanok tudnánk lenni. De hogyha eljátszogattunk ezekkel a dolgokkal, akkor már oda van a józanság, mert nincs mivel józannak lenni.
1: Köszönöm szépen. Egy gondolatot engedjetek meg. Itt azt mondja az ige, hogy ne gondoljátok magatoknak többnek, mint amennyire gondolnotok kell. Ez kétféle veszélyt rejteget magába. Az is baj, ha alul értékelem magamat, Ez is egy ilyen divatos alulértékes. Én ugye nem tudok semmit se csinálni, én engem szolgáljon mindenki, ez van mögötte. Vagy hogyha fölül értékelem magamat, mind a kettő rossz. Erről is szeretném a gondolataitokat. Tessék, Tivadar.
3: Igen, épp erre akartam én is rávilágítani, hogy a mai korban egyrészt azt sugallják a reklámok és a különböző média szakértők, hogy képes vagy rá, sokkal többre vagy képes, sokkal nagyobb energia van benne, stb. És az az érdekes, hogy emberek elhiszik, és azt kell mondani, hogy eljutnak odáig, mint ahogy az igében találjuk éppen Luciferrel kapcsolatban, hogy addig-addig, most idézőjelben mondom, nézegette magát a tükörben, amíg elhitte magáról, hogy ő sokkal szebb, sokkal jobb, sokkal okosabb, még a mindenható fölé is kerülhetne. És tehát az a problémája ennek a gondolkodásmódnak, hogy az ember tényleg eljut odáig, hogy már az önszeretet olyan mértéket ölt az életében, hogy ez már kóros. Nyilvánvalóan a másik oldal is rossz, hogyha nincs önbecsülésem, és hogyha nem értékelem önmagamat. De nekünk hívő embereknek vigyázni kell, hogy tényleg ebben tartsuk meg azt a bizonyos középutat.
1: Marika, Anikó, majd Gyula.
7: Hát a józan gondolkodásunkat veszítjük el, és azt soha nem halljuk a reklámokba, meg a mindenféle műsorba, hogy együtt, egymásért. Tehát a karácsonyt leszámítva nem nagyon kerül a szóba, hogy mi dolgozhatunk a másikért, és nem. Taposd le a másikat, emelkedj fölül a másikon, mert akkor éred el a célodat. Nem azt, hogy fogd meg a másik kezét, és együtt mire lennétek képesek. Tehát megfordul a világ.
1: Köszönöm szépen, Anikónak adjátok.
4: A kérdésről nekem a talentumok példázata jutott eszembe. Ugye ismerjük, hogy a gazda elmegy, mielőtt messzi vidékre utazik, kiosztja a vagyonát a szolgái között, és kinek-kinek képességei szerint. És az egyik 5 talentumot kap, a másik 2-t, a harmadik 1-et. De ha a képességei szerint kapott, akkor 100%-ot kapott mindegyik, nem? Mert 100%-ig azt kapta, amire képes. És most akkor kit kell fölé értékelnem, és kit kell leértékelnem? Az 5 talentumost kell fölértékelnem? Vagy a 2-re kell azt mondanom, hogy hát sokkal több, mint az 1 talentumos? Nem, hanem ebben mindenkinek józanul kéne saját magát is látni, és elfogadni azt, amit Istentől kapott, akármennyit kapott, hiszen a mennyei gazdánk, hiszen ez róla szól ez a példázat, Isten minnyájunkat ismer, és minnyájunkat a képességei szerint ajándékozott meg, de a képességeink szerint fog elszámoltatni is minket. Tehát fontos, hogy se többnek ne gondoljam magamat, se kevesebbnek.
1: Gyula, aztán Tibor, és megyünk tovább.
5: 2 bibliai szélsőséget. Tehát egyik Nabukodonozor, tudjuk, ismerjük a történetet, hogyan viselkedett. De hát ha belegondolok abba a Szentlélek kitöltetése után, a tanítványok szolgálata kezdetén, ők hogyan viselkedtek, ott meg a túlsó szélsőség érvényesült, hogy a főpapok döbbentek le, hogy hát ezek a halász emberek mire képesek. Tehát, hogy a nagy kérdés az, hogy kinek és kiknek engedelmeskedek. A Szentléleknek hatalma van, hogy olyan fényt és világosság, hogy gyújtson az életemben, mindenki lássa, sőt, döbbenetet szült a tanítványok magatartása, és lehetek Nabukodonozor is, akit csak a Jóisten tudott megállítani. Tehát olyan helyzetbe került, hogy ott már nem volt megállás, csak azt mondta a Jóisten, hogy most már eddig és ne tovább.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
6: Én csak egy gyülekezeti problémát szeretnék fölvetni. Valószínűleg nem bírom ki, hogy ki ne bújjék belőlem a lelkipásztor. Gondolkoztatok már rajta, hogy a gyülekezet alkalmas-e arra, hogy ott a tagok mindenki helyesen értékelhesse magát? Nem többnek, de nem is kevesebbnek. És itt ehhez a másikhoz szeretnék csak egy fél mondatot még mondani. Vajon a gyülekezetben nem úgy van sokszor, hogy megszégyenítjük azt, aki esetleg úgy gondolná magáról, ami a realitás, hogy valamire talentuma van, mert mihelyt ő nem alulértékeli magát, nem is alázatos.
1: Bizony, az alázatosság az bűn. Na, most nézzük, lépjünk tovább. Az anyagias gondolkodás hiába valóságáról három szöveget olvasunk egymás után. Az első, János első levele, 15. fejezet, 5. verse, Dénes kérem, hogy olvassa, majd Ildik kérem, hogy olvassa a Galata 2:20-at, és Irmuskát pedig arra kérem, hogy a harmadik szöveget, a Péter első levele, 2. fejezet, 9. verséből olvassa.
14: Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.
1: Most Galata 2:20-at kérem, Ildi olvassa.
15: Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
1: Irmuskát kérem, hogy Péter első levele, 2. fejezet, 9. versét olvassa.
16: Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
1: Ez a három ige összefoglalja lényegében a keresztény életünknek az anyagiakhoz, de az egész lelkiekhez való viszonyát. Ezért, ha van egy rövid gondolatotok, akkor szívesen látom, Tibor parancsolja, és utána majd az összefoglalást kérem.
6: Mivel én a sáfárság témában talán azért is megszólalhatok, mert én magam is az lennék, hiszen a kulcsár az ugyanazt jelenti, mint a sáfár. Én azt hiszem, én nem hiszek abban, hogy a hívő embernek van anyagiakhoz való viszonya. Én azt gondolom, hogy a hívő embernek van egy hite, egy Krisztushoz való viszonya, ami meghatároz minden mást. De abban a pillanatban, hogy ezt valami miatt háttérbe kezdi szorítani, az Úr Jézusra való kapcsolatot meglazul, onnantól kezdve úgy tételesen megromlik. Megromlik a házastársi viszonya, megromlik a szülőgyerek viszonya, megromlik az anyagiakhoz való viszonya, mindenféle viszonya megromlik, de ha a Krisztussal való kapcsolata helyén van, akkor az anyagiak kérdése is úgy szép csendesen a helyére kerül, szinte magától, ez a magától az Isten szent lelkének a jelenléte természetesen.
1: És nem Jézustól lesz iszonya. Marika, még egy rövid gondolatot, és...
7: Egy dolog az, amire a pénzed haszontalan, mert az üdvösséget nem lehet pénzen, anyagi dolgokkal megvenni, ahhoz a szívedet oda kell adni.
1: Köszönöm. Most Rózsikát kérem, hogy olvassa az összefoglalást.
17: Az anyagiasság nem beszél, de minden nyelvet ismer. Képes örömöt, pillanatnyi megelégedést nyújtani úgy gazdagnak, mint szegénynek. Majd ezt a csalóka mondatot mondatja ki velük. Most mindenem megvan, miért is érdekelne bármi más? Így rontja meg az elmét az anyagiasság. Ráveszi az embereket arra, hogy abban bízzanak, amit birtokolnak, ne pedig Istenben helyezzék el bizalmukat. Az ellenszer a következő. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Az anyagiasság sem tud ellenállni a Szentlélek irányításának. Ha az ember átadja magát Istennek, és kegyelméből elhatározza, hogy az nem uralkodhat rajta.
1: Köszönöm szépen nektek ezeket a gondolatokat. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon időszerű kérdés. Mert nem csak az az anyagias, akinek milliárdjai vannak, hanem sokszor az anyagiasság az valahol ott van, talán a szürke állományunkban, talán a szívünk mélyén. És ez tönkreteszi a Jézussal való viszonyunkat. Mert anyagiakhoz való viszonyunk, ahogy Tibor mondta meg, másikhoz való viszonyunkról nagyon-nagyon sokat beszélünk, pedig ha a Jézushoz való viszonyunkat elrendeznénk, akkor minden helyre kerülne, és én ezt kívánom minden hallgatónak, hogy ez a viszony, a Jézussal való viszony legyen rendben. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Rövid kis műsorunkat színes szőttesnek neveztem el, mert olyan, mint egy színpompás, tarka szőttes, mint maga az élet, ami rendkívül változatos, hol szomorú és hol vidám tud lenni. Reményik Sándor a Szőnyeg visszája című versének utolsó sorai is valahol erről szólnak.
1: A világ Isten szőtte szőnyeg. Mi csak a viszáját látjuk itt, és néha a legszebb perceinkben a színéből is valamit.

0: Törekedjünk tiszta szívre és tiszta életre.
1: Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Máté 5:8.
0: A régi időkben nagy divat volt bundába járni, de ez csak a királyok, főurak és gazdagok kiváltsága volt. A legszebb rém, amely a világ összes piacán megtalálható, a hermelin bundájából készül. Rendkívül szép kis állattal, amelynek testhossza a farkával együtt 30-40 cm, meglehetősen ritkán találkozhatunk a természetben, mert óvatos és rejtőzködő. Általában földi lyukakban, sziklahasadékokban, fákodvában üti fel tanyáját. Könnyedén fut és ugrik, közben felágaskodik és élénken figyel. Kitűnően kúszik, és szükség esetén széles folyókat is gyorsan és biztosan ússza át. Gyönyörű a szőre, ami nyáron a hátán barnás-vöröses, a hasán és mellén fehér színű, de a farka hegye télen-nyáron egyaránt fekete marad. Az északi területeken élő hermelin télire lebedlik és hófehér bundát ölt. Az Alpoktól délre a hermelinek nem cserélik fehére barna szőrüket. Ezt a csodaszép szörmét irigyelték el egykor az emberek, ezért vadásztak rá, és ezt tette gazdaggá prémkereskedőket.
1: A hermelin annyira vigyáz tiszta, mocsoktalan bundácskájára, hogy nem engedi azt beszennyezni semmivel, a legkisebb mértékben sem.
0: A vadászok jól ismerik ezt a tényt, ezért nem állítanak csapdát neki. Ehelyett megkeresik az otthonát, kifigyelik, mikor nem tartózkodik ott, majd beszennyezik a bejáratát kívül és belül. Ezután elengedik a vadászkutyákat, és megkezdődik a hajsza. A kicsiny állat természetesen egyetlen menedék helye felé veszi az irányt. Amikor eléri azt, megfordul az ugató kutyák felé, mintsem belépjen az összepiszkított, tisztátalan otthonába. Inkább vállalja a halált sem, hogy beszennyezze gyönyörű bundáját.
1: Hogy miért említettem meg mindezt? Mert ettől a kicsiny állattól sokat tanulhatunk. Mi vajon vigyázunk-e jellemruhánkra? Ügyelünk-e arra, hogy semmi se szennyezze be?
0: Ha kell, életünk árán is törekszünk arra, hogy ne érje folt, vagy feláldozzuk a világi kívánság, kapzsiság, önzés oltárán. Isten igéje figyelmeztet, hogy ügyeljünk szavainkra, gondolatainkra, szívünkre, cselekedeteinkre és az indítékokra. Törekedjünk tiszta életre. Dávid többször is kéri Istent, fohászkodik hozzá, segítsen neki, hogy élete mentes legyen titkos bűnöktől, és őrizze meg szíve tisztaságát.
1: Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek. Ó, Uram, kősziklám és megváltom. 19. Zsoltár 13-14-15. verse. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. 51. Zsoltár 12. verse.
0: Jézus Krisztus a hegyi beszédében arra tanította a körülött állókat, hogy azok, akik tiszta szívűek, már itt a földön boldogok lehetnek. De a legnagyobb jutalmuk az lesz, hogy Istent megláthatják. Ha szeretnénk boldogok lenni, és egykor majd az örökké valóságban együtt lenni a mi szerető Istenünkkel, akkor ügyeljünk jellemruhánk tisztaságára minden körülmények között, ahogy a kis hermelin ügyel hófehér bundácskájára, Hogyan lehetséges ez? Csak is úgy, ha naponta mondjuk Urunknak az énekköltő szavaival.
1: Tiéd a szív, én néked átadom, én Istenem, Atyám. A világ rossz, a szíved nékem add, e szent ígéd hallám. Most itt van élő áldozatom, és örvendek, hogy átadhatom. Tiéd a szív, tiéd a szív.
0: Tiéd a szív, ó, vedd el, Istenem, hisz annyit szenvedett. Fogadd el így, és tisztíts meg szegényt, te nem veted azt meg. Bár telve van sok vétkes vágyal, sok bűnnel és sok gonoszsággal, e bűnös szív, e bűnös szív.
1: Tiéd a szív, tedd újjá, ékessé, szent lélek Istenem. Te formáld át, hogy boldog lakhelyed a templomod legyen, hogy mindig Isten nagy szerelme és szent reménység éljen benne. Mert új ez szív, mert új ez szív.
0: Tiéd ez szív, ó, védd meg Jézusom, ha vésztör ellene, s ha majd a sír e végső próba jő, légy akkor is vele.
1: Hogy végső szavam ez lehessen az ünnepélyes komor percben.
0: Tiéd ez szív, tiéd ez szív.

0: Csendes percek.
1: A mai jáhítatot Peter Caligiuri írta a Floridából, az Egyesült Államokból. Ne add fel! Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Lukács 18:1. Isten tudja, hogy vannak napok, amikor elhagyjuk az imádkozást. Talán úgy gondoljuk, hogy vannak nagyobb problémák is a világon, vagy úgy érezzük, hogy Istent nem érdekli az imánk. Jézus azonban nem csak több imára szólított minket, hanem elmondott egy példázatot egy özvegyasszonyról és egy bíróról. Az özvegyasszonyról nem sok részletet tudunk, de azt gondolom, nem voltak politikai kapcsolatai, és nem volt gazdag. Nem ismerjük pontosan, mi volt a probléma, de tudjuk, hogy konfliktusa volt valakivel, és a bíróhoz fordult segítségért. Eleinte a hamis bíró nem volt hajlandó segíteni neki, de az asszony nem adta fel. Továbbra is a bíró nyakára járt. Elképzelem, ahogy naponta oda megy hozzá, kopogtat az ajtón, és a bíró felmordul. Ó ne, már megint ő. Talán valóban bosszantotta az asszony kitartása, de ő csak azt akarta, hogy a bíró tegye a dolgát. Végül a bíró igazságot szolgáltatott neki. Elképzelem, ahogy az égnek emeli a kezét, és azt mondja, rendben, megteszem, csak hagyj békén. Jézus példázata emlékeztet minket, hogy Isten egy cseppet sem hasonlít arra a bíróra. Isten hallani akar minket. Teremtők szeret minket, és a legjobbat akarja nekünk. Ezért soha nem szabad feladnunk az imádkozást. Drága édesatyánk, taníts, hogy minden körülmények között bízunk te benned. Amen. Napi gondolat. Kitartóan fogok imádkozni, mert Isten figyel rám. Imádkozzunk azokért, akik felhagytak az imádkozással.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Gondolatok az igéről. Mi nem aggályoskodva, hanem boldog hitben élünk. Mennyei atyánk gondoskodik gyermekei minden szükségéről. Ő tudja, mire van szükségünk, mielőtt még kérnénk tőle valamit. Ezért időben térhetünk éjszakai nyugovóra, és nem kell órákon át fennmaradnunk, és a fejünket törnünk azon, hogy mi hogyan legyen. Ha megtanultunk Istenre hagyatkozni, nem kell éjszaka ébren feküdnünk, és gyötrődve töprengelünk, hanem nyugodtan az Úrra hagyjuk minden gondunkat. Elmélkedünk jóságán, és ő felüdítő álmot ad nekünk. Az Úr szeretetjének lenni a legnagyobb méltóság, amiben csak részünk lehet, és aki ezt elnyerte, az érzi, hogy ezzel a legnagyobbat érte el, és minden más önző kívánsága elcsitulhat. Mi lehet több, akár a mennyben is, mint Isten szeretete? Ezért légy békességgel, én lelkem, hiszen mindened megvan, amire szükséged van. Azért addig mégis nyugtalanság van bennünk, amíg az Úr nem csak okot ad a nyugalomra, hanem magát, a nyugalmat is megadja. Ő ezt akarja megadni nekünk. Krisztus maga a mi nyugalmunk, békességünk, mindenünk. Az ő keblén teljes békességgel pihenhetünk, mind életünkben, mind halálunkban. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni. Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények tegnaptól holnapig, július 1-e és 3-a között rendezik meg Budapesten, több helyszínen a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín Budapest több területén. Együtt építjük az 1000 éves Váci Egyházmegye Mindenkit Vársz szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye idén ünnepli alapításának 1000. évfordulóját. Ennek alkalmából szeptember 19-én Vácot jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint, hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota, közvetlen környezete és kertje, ahová a családok és közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Márton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával együtt. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, ezért lehet számítani néhol esőre is, csak 25-31 fok várható. Pénteken újabb hideg front érkezik, de inkább sok napsütés lesz, az északi szél erősödik, és 26-31 fok várható.
1: Híreinket hallották. Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazinadását hallják, a mikrofonnál Bleier Gábor. Mai vendégem Észabó Márta, főszerkesztő producer, aki létrehozója volt a Cimbora kulturális és gyerekműsornak. Azt hiszem, ezen több

0: generáció nőtt fel Magyarországon, többek közt én is. Üdvözlöm, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek.
0: A riport elején picit beszéljünk az ön személyes pályakezdéséről, mert ahogy olvastam, meghatározó volt a gyerekkori és fiatalkori élmények, amelyek elindították ezen a, én úgy mondom, hogy kultúrmisszión.
1: Hát igen, volt egy nagyszerű nagyapám, egy iskolaigazgató és kántortanító, és egy csodálatos faluban nőttem fel Vörösberényben, és hát ez az élmény, ami ott engem meghatározott tulajdonképpen. Nagyapa színházat csinált a falu embereivel, volt egy fantasztikus dalárdája, ami országos hírnevetre tett szert, és hát minden vasárnap ott ültem a templomban az orgona ülésen nagyapa mellett, úgyhogy Bach zenéjén nőttem fel, majd később csinált egy fantasztikus képzőművészeti, hát minek is nevezzem, művésztelepet Vörösberényben, ez a Vörösberény művésztelep, és minden nyáron tele volt festőművésszel és rajztanárral a falu, és ezek bizony meghatározták az életemet, úgyhogy azt hiszem nem lettem volna itt nagyapa nélkül.
0: Akkor már a családindítatás is predesztinált valamire. Ha jól tudom, Benedek Elek is nagy hatással volt az indulása, ez is madarak csicseregték, erről hallhatunk valamit?
1: Benedek Elek, igen, hát az a helyzet, hogy ebben a faluban, abban az iskolaudvarban, pontosabban, ahol én felnőttem, ott volt egy padlás, és az tele volt ilyen fantasztikus könyvekkel, amit hát jobb volt eltüntetni, mert bármikor jöhettek nagyapához az úgynevezett milyen ellenőrök, és várjunk csak, nem jut eszembe, akik az órákat ellenőrizték. Uh-huh. Ezek a...
0: Én sem tudom, sajnos.
1: Szóval jó volt vigyázni, és mindig mondták, hogy viselkedjek, és ezeket lehetőleg ne hagyjam elő, ezeket a folyóiratokat. Ez az én újságom volt, a Púsa bácsinak az egyik újságja, és a másik a Cimbora. És én hát ezeken nőttem fel, mert én ezeket éjjel-nappal olvastam. És amikor televíziós lettem, és a főnököm azt mondta, hogy kellene csinálni egy gyerek műsort, egy művészeti magazint, akkor először az én újságom címet adta, amitől hát aztán felháborodtak, mert mondták, hogy na hát az hiányzik, hát ez volt ugye a 70-es években, ez nem volt annyira lelkes, nem kapott lelkes fogadtatást, és akkor így a Cimboránál kötöttünk ki, amit hát Benedek Elek szerkesztett, és azért elekapóta azt az elmúlt időszakban is elismerték.
0: Hallhatnánk arról valamit, hogy milyen újság volt pontosan ez a Cimbora annak idején?
1: Jaj, ez egy fantasztikus újság volt, ez tényleg, ez csak lelkesen tudok beszélni, és bárt találnék valakit, aki hajlandó lenne ezeket reprintbe kiadni, mert olyan szépek ezek az újságok, és elekapó összegyűjtötte az összes képzőművész írót, költőt, a leghíresebbeket. József Attila is írt bele például. Meg hát elsősorban persze az erdélyi írók voltak benne, és az volt a legfontosabb célja, hogy az értéket azt hangsúlyozta, hogy a gyerekeknek már kiskorban az értéket kell közvetíteni, minél korábban, és úgy hívta az olvasóit, hogy a kisunokáim elekapó levelezett velük, és nyáron cimboratábort csinált a kertjében, és én egy az egyben leutánoztam ezt, és hát azzal a különbséggel ugye, hogy létrehoztuk ezt a Cimbora televíziós újságot, és én 3000 gyerekkel leveleztem, és ezekkel feladatokat adtunk, és a legjobbakat nyáron táborba vittük, és elekapó udvarát ki
0: kibővítettek, igen. Tulajdonképpen hagyományt folytatott, csak egy egész más módon.
1: Igen, igen.
0: Ha jól tudom, pályafutása könyvtárosként indult, és már nagyon hamar irodalmi műsorokat kezdett szervezni. Ha esetleg elő is haladtál
1: valamit. Hát az érdekes volt ez a kezdet, mert én Veszprém város társadalmi ösztöndíjasa voltam. Ezért 800 forintot kaptam évekig, és az volt a szerződés, hogy akkor majd le kell dolgoznom Veszprémben ezt az időszakot. Hát ez meg is történt. A diplomadolgozatom is a Veszprémi könyvtár története volt, úgyhogy így kapcsolódom Veszprémhez, és aztán lekerültem a járási könyvtárba, amikor az egyetemet elvégeztem, és hát rettenetesen untam. Mert hát a budapesti pezsgő élet után egy vidéki kisvárost elképzelni, ahova reggel 9-re le kellett menni, amíg elkéstem, utáltam a főnökömet, mert az még állandóan az óráját nézte. Szóval egy ilyen Visszapakoljuk a könyveket című történetet nem nekem találtak ki. Bár azért az az igazság, hogy a gyerekkönyvtárat én ott gyakorlatilag szinte az országban először szabadpolcossá tettem, mert Varga Balázs tanításain nőttem fel, aki hát a svéd módszert behozta, tehát azért én ott egy darabig jól éreztem magam, de aztán rájöttem, hogy ez nekem kevés, és akkor elkezdtem irodalmi műsorokat szerkeszteni. És mint az Isten, akkor a Veszprém Petőfi Színházban Csomós Mari és Juhász Jácint volt a sztár, és én rögtön kiszúrtam őket, és csináltuk egy József Attila.
0: Tehát akkor már ott is elkezdődött a kapcsolat, és a később is
1: stábhoz. Ez volt az alap. És akkor ez a műsor akkora sikert aratott Almádiban, hogy mindenki József Attilát olvast. Nem lehetett József Attila kötetet találni, és ez engem arra
0: inspirált,
1: hogy akkor itt valami mást is kéne csinálni a könyvek visszapakolásra helyett.
0: És akkor hogy bővült ki ez még szélesebb?
1: És ez akkor úgy, hogy akkor felköltöztünk Budapestre, mert én nekem nem... Szóval amikor megállt az élet össze Almádiban, azt én nagyon kevésnek találtam, és
0: tehát a Almádi élet nem volt teljesen kielégítő.
1: Nem, visszamentem Budapestre. Visszamentem Budapestre, és az egyetemi színpadnál dolgoztam. Na most az egy nagyon izgalmas időszak volt, ez a 1970-71-es időszak, ugyanis én ott közérzett műsorokat szerkesztettem.
0: Ez mit jelent?
1: Ez azt jelentette, hogy ilyen kemény politikai mondandója volt ezeknek az esteknek. A főszereplő volt Bálint András, aztán Harsányi Gábor, Vallai Péter, akkor még mint Valc Péter, Bűrös Gyöngyinek előadó estet szerkesztettem József Attilából, akkor Latinovicsnak az Adi műsorát csináltam a Petőfi Irodalmi Színpadon, Cserhalmi Annának csináltam műsort.
0: Ezek abban az időben, csak szerintem nagyon kevesen tudják, ezek majdnem, hogy forradalmi tettek voltak, mert olyan előadó művészek és olyan típusú témák, amik azért nagyon határmesdjén voltak.
1: Igen, Sándor György volt az egyik főszereplő, most az egyik könyvét olvasom, erről nagyon szépen ír ezekről a közérzett műsoraimról. Na most azért mindenkinek nem tetszettek ezek a műsorok, mert behívattak a párt központba, sose felejtem el, Molnár elvtársal ültem szembe, és azt kérdezte tőlem, hogy mi bajom a rendszerrel. Uh-huh. És akkor mondtam, hogy hű, de nagy baj van itt magukkal, maguk tőlem élnek. Érdekes módon, akkor még föl se fogtam. Volt ott egy főnök, a nevét sem tudom, az olasz tanszék vezetője volt, és az beajánlott engem a tévébe. Most azért ajánlott be, hogy ne csináljak ilyen műsort, vagy azért, mert tehetségesnek tartott, erre már senki nem ad választ. Lényeg az, hogy egyszer csak jött egy papír nekem, hogy a Magyar Televízió gyerekműsor szerkesztőket keres.
0: Ja, ott olyan nagyon nagy baj nem lehet.
1: Olyannyira, hogy amikor meghallgattak, mert egy testület előtt kellett beszélnem, úgy éreztem, hogy tényleg jól szerepeltem, és valószínű lesz ebből valami, hisz gyerekkönyvtáros voltam Almádiban, és akkor, amikor megkaptam a papírt, hogy felvettek, akkor azt mondta a főszerkesztő, itt aztán nincs közérzet.
0: Egy picit, mielőtt tovább haladnánk a tévés pályafutás felé, nézzük meg, hogy hol tulajdonképpen, mert úgy látszatra irodalmi műsorok voltak ezek is, hiszen neves színészek voltak benne, hogy alakult ki ebből a közéletnek, hogy alakult ki ebből a politikai állásfoglalás?
1: Hát úgy, hogy gyakorlatilag a francia új hullámon és a lengyel filmeken nevelkedtünk, akkor jöttek a Jancsó filmek, hát az egész hangulat olyan volt az egyetemi színpadon, volt ráadásul egy nagyon értékes múltja az egyetemi színpadnak, amihez mi kapcsolódtunk. Az a 70-es évek előtt volt a Rusztféle egyetemi színpad, tehát ott az egy, a mai napig nem bocsátom meg senkinek, hogy elvették ezt és visszavette az egyház, és most ott egy templomban is a fiataloknak egy olyan, hogy mondjam, olyan helye szűnt meg.
0: Egy nagyon fontos kulturális szakmás.
1: Hát ez
0: világbotrány.
1: Hát persze, az egyetemi színpadból egy ilyen, na hát, de hát ezt most hagyjuk, lényeg az, hogy én ott nagyon jól éreztem magam, és persze, hogy volt mondandóm, hisz azt kérdezte tőlem ez az elvtárs, hogy miért vagyok tüskés disznó. Hát azért vagyok tüskés disznó, mert tüskéim vannak, problémáim vannak, és azt versekkel és zenei illusztrációkkal próbáltam kifejezni.
0: Azt hiszem, hogy itt egy nagyon fontos ponthoz jutottunk el, tulajdonképpen az irodalom és a művészet, társadalom és etikai formálás szerepéről egy kicsit beszélhetnénk, mert akkor itt erről volt szó, hogyha jól értelmezem.
1: Erről volt szó, és én ezt nagyon szívesen csináltam, és érdekes, most volt egy családi találkozó, a Sándor Gyurival emlékeztünk erre az időszakra, és elhatároztuk, hogy csinálunk közérzet. Mi is van most? 14-15?
0: 14.
1: Igen, 14-15, úgyhogy szerintem most is jó pofa dolog lenne.
0: Szerintem mindig aktuális, hogy foglalkozunk ilyenekkel, pláne egy kicsit nem adhok a politika felől, hanem a művészetek és az irodalom felől. A másik dolog még egy picit maradnék ennél a témánál, hogy talán annak a jelentőséget kéne még megemlíteni, hogyha gondolja, hogy abban az időben mit jelentett, tehát miért voltak ilyen idegesek ettől a dologtól, a hivatalos politika részvevője, hogy egyáltalán politikával foglalkoztak?
1: Hát a politika mindig utálja, kritizálják. Hát ez nem tetszik neki. A politika, a hatalom az, amikor nem demokratikus, akkor sikít, hogyha azt mondják neki, hogy te ezt nem jól csináltad, vagy azt nem jól csináltad. Ez teljesen érthető, hogy csak hát az ember akkor azt hitte már, hogy ez a 60-as évek után már lehet egy kicsit bátrabban beszélni. Hát végül is nem rúgtak ki, meg nem mondták, hogy le van tiltva a közérzet, csak azt mondták, hogy na-na.
0: Igen, és kapott egy másik.
1: És kaptam egy másik lehetőséget.
0: Akkor beszéljünk erről, ha jól tudom, 71 környékén volt a váltás, amikor bekerült az MTV gyerekosztályára.
1: 72-ben.
0: 72?
1: 71-ben, ez... ja Istenem, perssze, hogy 71-ben már.
0: Akkor lehet, hogy mégis jól tudom.
1: Igen, bocsánat, maga tudja jól.
0: Azt szerettem volna ebben kapcsolatban kérdezni, nem rögtön a cimboráról beszélünk, mert az egy külön fejezet lesz ebben a riportban, hanem az, hogy mi volt ott a feladata, és milyen egyéb műsorokat csinált.
1: Hát oda nagyon, azt sohasem hittem, hogy egyszer erről úgy beszélek, hogy milyen jó dolgom volt, mert ott is folyton háborogtunk, hogy ez még mindig kevés, és több kéne is. És hát volt egy főnököm, úgy hívták, hogy Pápai Lajos, és... Azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon jól működő szerkesztőség volt, és utólag visszagondolva erre az időszakra, nekünk Takács Verával kerültem körülbelül egy időben oda, és itt felforgattuk a világot mind a ketten. Én a Fabula műsornak a szerkesztésével kezdtem ott a működésemet, mert a Kremzi Redit szerkesztő éppen beteg volt. Uh-huh. És egy nagyon jó csapatba kerültem, Varga Balázs volt a műsorvezetője, a Szabó Attila volt a rendező, és egy olyan precíz munka folyt egy forgatókönyv elkészítése után, hogy én azt hittem, hogy én meg fogok őrülni, hogyha ez mindig így lesz, mert vagy délelőttöket így precízen mentünk végig, hogy ez a színész most egy verset mond, ott van egy zenei betét, akkor ott egy jelenet, amit majd úgy csinálunk meg, de ahhoz az kell, hogy ott volt a diszlettervező, ott volt a hangmérnök, vagy tizen ültünk egy ilyen műsor elkészítésénél. Hát, ha belegondolok, hogy hova jutottunk, akkor ez katasztrófa. Na most ez persze aztán ennyire precízen nem folyt az elkövetkező, mert senkinek nem volt annyi ideje, mint amit Szabó Attila gondosan ezzel, hát maximális dicsérettel beszélek persze erről, de amikor aztán később létrejöttek a műsoraink, akkor azért volt a stábértekezlet, mert mindig volt egy ilyen indító stáb, tehát azért, de nem volt, nem tartott olyan sokáig, mint amit az Attila kezdetben a Fabulánál elvárt, és én ebből nagyon sokat tanultam.
0: Kicsit akkor erről a Fabuláról beszélünk, milyen műsor volt ez, kiknek szólt?
1: Hát Varga Balázs egy könyvtáros volt tulajdonképpen, elsősorban könyvtáros volt, de egy olyan, hát nem is tudom, minek nevezzem, mert olyan könyveket írt, és olyan szellemi kisugárzása volt a könyvtárosok felé is. Én már mint könyvtáros is találkoztam vele, tehát nekem ez egy nagy szerencsém volt, hogy egy ilyen régi könyvtárosi kapcsolattal egy olyan csapatba kerültem, ahol volt előélete. Uh-huh. És Varga Balázs, hát csak egy példát mondjak, hogy amikor ezt a Balaton-Almádi járási könyvtárban ezt a gyerekkönyvtárat létrehoztam, akkor a Varga Balázs módszereit alkalmaztam, mert Balázs összehívott minket az ország gyerekkönyvtárosait, és játszani kezdett velünk. És ezek a játékok, csak egy példát mondok, úgy szóltak, hogy mit mond egy, milyen választ várjunk egy gyerektől, például azt mondjuk, hogy ató-ató. És akkor én az összes közül egyedül megszólaltam, hogy tütű, és akkor a Balázs egy kiló cukrot odaadott nekem, hogy hát erről van szó, a játékos nevelésről, a gyerekeknek, azoknak a hát szójátékoknak a felismeréséről, amiből aztán hát sorozatokat gyártottunk. Na most ez a Balázs aztán ezt a játékos szemléletét egy ilyen irodalmi műsorba rakta bele, úgyhogy játszott a gyerekekkel, és közben irodalmi adaptációkkal illusztrálták. Tehát úgy például volt egy olyan műsor, hogy a tűz, és akkor a tűzzel kapcsolatos versek, a dalok, akkor novella részletek, amikből dramatikus jeleneteket készített Szabó Attila. Tehát témakörökre építette fel a műsorát. Nagyon érdekes volt.
0: Nagyon-nagyon, és szerintem ez hiányzik ma akár az irodalomból, akár a gyerekjátékokból, mert szerintem a gyerekeknek igényük lenne egy ilyen konstruktív világra.
1: Ahogyne, hát úgy imádták ezt a műsort.
0: Persze. Kicsit akkor beszéljünk más műsorokról.
1: Hát kedve. Ez volt az első. Illetve pontosabban a legelső nem ez volt. A legelső egy katasztrófa volt, és akkor azt hittem, hogy én most elmenekülök az országból. Ugyanis mi, hova máshova küldtek, mint a Zánkai úttörő tábor felavatására. Na most hát én úgy mentem oda le, hogy a főnököm is jött egyébként, mert ez volt az első műsorom, közölte velem, hogy hát most rendes forgatókönyvet kell írni szóról szóra, emlékszem, 40 fok volt, sütött a nap, nagyon jól éreztük magunkat, és én bizony megírtam. Gyulai István, 2. Szeretettel köszöntelek benneteket, nagyon jó idő van, süt a nap, stb. Gál Jolán, én is köszöntelek, mert ilyen szinten megírtam a könyvet, itt vagyunk, játszunk, a gyerekek, ezt csinálják, azt csinálják. Ez volt a délelőtt. De se Jolán, se Gyulai Pista nem ért rá korán lejönni, beestek a felvétel előtt fél órával, én a kezükbe adtam a forgatókönyvet, és reszkedtem, hogy mi lesz, mert ugye hát ez volt életem első műsor. Na most az történt, közben elromlott az idő. És ott álltak a kezükbe a forgatókönyvvel, és azt se tudták, hol vannak. És azt mondja Gály Jolán, hogy szeretettel köszöntöm a gyerekeket és a kedves nézőket. Ragyogó napsütés van, abban a pillanatban a szél lefújja a feje tetejét.
0: Meghalt a forgatókönyv.
1: Kész, végem volt. És hát olyan jelenetek voltak, hogy ez volt egy Badacsonyi szüret, talán arról hallott, amikor minden összeomlott egy fel, ez a Badacsonyi szüret 2 volt. Akkor utána az volt, hogy nagy, a gyerekek annyira jól érzik magukat, mert akkor fújt a szél, minden volt, csak nem érezték jól magukat, és azt láttuk, hogy a szegény Cséfarkas Misika kollégám, sajnos már ő sincs köztünk, teljes szélességében ilyen molett volt, bebánszorog a képbe, és azt mondja a gyerekeknél, hogy énekeljetek már! És mindezt kiment adásba.
0: Élőadásba.
1: Élőadásba, miközben Jolán azt mondta, hogy remekül érzik magukat a gyerekek. De ez még semmi, mert a Gyulai Pista meg megérkezett a hajó, mert hát nem is Szabó Márta lettem volna, hogy élőadásba, első műsoromba még egy hajó érkezését is ne szerkesszek be. Megjött a hajó, és azt halljuk a képen. Melyik lehet a kapitány, mondja a Gyulai. Erre meg mondják neki, vigyázz, be van adva. És erre, hát most nem mondom, mit mondott, de ocsúnyát mondott, hogy miért be van adva, és káromkodott egyet. Aha. Ez is kiment az én első műsoromba, amitől azt hittük, hogy összeomlunk, és nekem másnap odaadják a munkakönyvemet.
0: Úgy látszik, az igazán nagy dolgok mindig nehezen kezdődnek.
1: Igen, ez nagyon nagy szegény Pista, egészen Budapestig azt mondta, hogy tényleg ezt mondtam, és kiment adásba, és ez egy ilyen nagy esemény volt, de hát azért nem haltunk
0: picit
1: bele.
0: Picit akkor még beszéljünk másról, mielőtt a Cimborához, még milyen más egyéb ilyen kezdő műsor. Nem is kezdő, hanem milyen műsorok voltak még a Cimborához.
1: Hát egy sportműsort akartak rám kényszeríteni, mondta a főnök, hogy most az irodalom helyett én nekem mást is kell csinálni, és egy ilyen kijátszik ilyet, ha jól emlékszem, és a Gyulai Pistával próbálkoztunk, és ment is belőle néhány, de nagyon toporzékoltam, és mondtam, hogy de én más szeretnék csinálni, mert én ezt nem értek, és azt se tudtam, mi történik ott a pályán, és aztán nagy keservesen kiharcoltam a Cimborát.
0: Akkor én azt javaslom, hogy kezdjünk el beszélni arról, hogy hogyan jött létre a cimbora, kik voltak a társak ebben ennek a létrehozásában, és milyen kulturális területeket érintett a legelején.
1: Most az a helyzet, hogy tulajdonképpen az én egyéb nagyon sok műsorom, ami azért, amit őriz a Magyar Televízió archívuma, az aztán már a cimborából nőtt ki. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen tényleg az indulás a cimbora volt, mert az meghatározta azt, ugye, hogy ez egy művészeti magazin, amiben ez is, az is, amaz is van. Uh-huh. És akkor kezdetben nagyon nehezen találtuk meg a rendezőt, volt a Horváth Jenő színházi rendező, az elsőt ő rendezte. Akkor Bozó László, a rádiófőző rendezője is rendezett két cimborát, és csak utána jött Kardos Feri, aki a legtöbb cimborát rendezte, és amikor ő forgatott, tehát ő nem ért rá, mert nagy filmet forgatott, akkor András Feri, Karinti Marci, és egyéb rendezők is bekapcsolódtak.
0: Javaslom, hogy beszéljünk erről még részletesen, most tartunk egy kis szünetet, a szünet után visszajövünk.
1: Jó.

0: Most, hogy visszatértünk, beszéljünk egy kicsit arról, hogy mondtad, hogy ő mondta, hogy milyen rendezőkkel dolgozott, de volt egy-két nagyon emblematikus ember is, tehát akár Juhász Jácintra gondolok, akár Káldinóra, vagy azokra a színészekre, akik kezdetben fémjelezték ezeket. Mert láttam a kezdeti, hogy Bodrogi Gyula is játszott benne, Feleki Kamil, és egy csomó nagyon-nagyon nagy színés. Hogy alakult ki a stáb?
1: Hát az a helyzet, hogy én mindig a legjobbakkal akartam dolgozni. És ez úgy érzem, sikerült is. És nem csak azért, mert Benedek Elektor is ezt tanultam, sőt, Kodá is azt mondta, hogy a gyerekeknek a jobbat, a legjobbat kell adni, hanem ezt egy ilyen, hát, hogy mondjam, törvénynek éreztem. Mindig eszembe jut Elekapó, aki annak idején, amikor még, hát nem ilyen világ volt, mint most, már ő akkor is aggódott attól, hogy a gyerekeket a középszerűséggel és a szeméttel árasztja el a könyvkiadás. És ő felszólalt a parlamentbe is ezért. És azt mondta, hogy ez borzasztó, hogy mi lesz itt a jövő nemzedékkel, ha nem vigyázunk arra, hogy a gyerekek az értéket, a legjobbat kapják. És Trefort volt akkor a kulturális miniszter, és azt kérdezte, ki ez a fiatal ember, aki itt akadékoskodik, és semmire sem ment Benedek Elek. Szóval ez volt az én élményem, és én is állandóan ezért próbáltam a legjobbat adni a gyerekeknek, és már a kezdetben Horgas Bélával irattam a műsor főcímzenéjét, és minden műsorban ott volt egy költő, Orbán Otto, az elsőkben ott volt aztán Kormos István, Tamkos Irató Károly, aztán Mándi Iván. Hát nem volt író-költő, aki a cimborában nem fordult elő. A Kocsi Zoli szokta mondani, hogy mit vacakolsz, mindnyájan cimborák voltunk. És ez volt mondjuk a műsor alappillére, az a költő vagy író, és akkor annak megzenésítettük a verseit, és elmondtuk. Azon kívül volt egy színházi blokk, amiben végig játszottuk a színház történetét a kezdetektől napjainkig. Akkor volt, általában azt szerettem, hogy egy költőt vagy írót a múltból is bemutatunk. És emlékszem, az egyik legsikeresebb ilyen jelenetünk látogatás Shakespeare Globe színházában, ahol hát most, hogy ismétlik a cimborát, ezen az M3-as csatornán ilyen nevető görcsöt kaptam, mert olyan modernnek éreztük, hogy játszint a vállán egy ilyen táska magnóval megjelenik a Globe színház előtt, és ugye mi innen a 20. századból oda megyünk a Shakespeare színházába, és olyan röhelyes manapság az a táska, hogy mennyit fejlődött ez alatt a 40 év alatt is a technika. Na mindegy, szóval elmentünk bizonyos korokba, Jácint beült a Pilvax kávéházba egy asztalhoz, ahol Petőfi ellenségei susmogtak, hogy hányszor írja le a bort ebben a versben, és micsoda egy ilyen meg olyan költő ez a Petőfi. Tehát megpróbáltuk a korból visszaidézni ez komplexen ezeket az embereket hozzátéve, hogy ki volt a képzőművész abban az időben, milyen zene volt, milyen színház, stb.
0: Hát igen, akkor még egy picit ebben kapcsolatban, és kik voltak azok a zeneszerzők, akik szépen lassan bekapcsolódtak a cimborába? Azt tudom, hogy Cseh Tamás komponálta többek közt a főcímdalt, illetve voltak mások is, mert aztán Sebőikkel is dolgoztak együtt, meg egy csomó minden más. Erről hallhatnánk a zenei stábról.
1: Hát a zenei stáb az nagyon, nagyon a szeretteim voltak, mert mindig azokat hoztam, akiknek a zenéjét nagyon szeretem, és ebből nagyon-nagyon jók voltak. A kezdetben Vitai Ildikó is, a kislánya énekelte kezdetben a főcímzenét. Vitai Ildikó is sok dalt hozott, a dalait nagyon szeretem, és gyönyörű volt.
0: Ha már Vitai Ildikóról beszélünk, szerintem ma már nem tudják annyira, hogy ki volt, és miért volt ő nagyon fontos. Egy picit azért említsük meg az ő tevékenységét.
1: Hát gyakorlatilag kicsiknek írt dalokat, verseket zenésített meg, Bűrös Gyöngyi barátnője volt, én úgy ismertem meg az egyetemi színpadon, mint Bűrös Gyöngyi barátnőjét, és Ildikó ott volt ennek a cimbora főcímzenének a felvételén is, és aztán jött már a másodikban, harmadikban, nagyon nehezen tudtam Cseh Tamást rávenni, hogy Bereményi verseny kívül mást is zenésítsen meg, de a Cimbora archívumban nagyon sok Cseh Tamás dalt őriz, aminek az írója, költő, és nem csak Bereményi Géza. Azon kívül hát Sebő együttes tulajdonképpen, Sebestyén Mártával egy zolnai film forgatásán ismertem meg, amikor hiszem az Egyes stúdióba vettek fel egy műsort, és csak ámultan hallgattam ott az ajtóba, hogy milyen jók, és akkor elhatároztam, hogy na itt a helyük, és onnantól nagyon-nagyon sok Cimborába dolgoztam Ferivel, sőt, csináltunk, azt majd később elmesélem, hogy ebből milyen műsorok származtak, de oszlopos tagja lett, tehát Cseh Tamás, Sebő, Novák, aki most a Novák Jancsi, a Kloribri igazgató, és Márta Pista, aki úgy szintén nagyon tudja mindenki, mint zeneszerző.
0: Nagyon-nagyon szép zenei stáb jött össze, talán én...
1: És Jakubi László, bocsánat, be kell fejeznem, Jakubi Lászlóval, aki volt a csellista ebben a bizonyos zenekarban, amiben a Cseh Tamás énekelt, meg a Novák elsősorban. Hát az Adi dalaikról híresek a mai napig, azt a Cimborában rendszeresen felvettük, és ez a zenekar, ez ugyanúgy, mint a Sebő együttes, rendszeresen ott volt. És hát ott volt Másik János. Másik János a kedvenceimnek a nem is tudom, ott rögtön a Cseh Tamás mellett a kedvencem, akinek szintén nagyon sok önálló szerzeményét őrzi az archívum, és akit szintén nagyon szerettem foglalkozni.
0: Azt hiszem, ezek nagyon nagy kulturális értékek már önmagukban is, és itt, hogyha már akár Cseh Tamás, vagy akár Másik Jánost említettük, ők azért specifikusan nem gyerekeknek készítették a dalaikat, és mégis nagyon jól megtalálták a helyüket ebbe a dologba.
1: Hát persze, odaadtam nekik a verset, és azt mondta, ezt kérem. És akkor megcsinálták. De Sebő az mindig azt mondta nekem, hogy már meg fogom egyszer azt is érni, hogy élőadásba odaadsz egy verset, hogy hozzanésítsen meg.
0: Hát egyébként erre ma már van példa, tehát aki esetleg jár Kapolcson, ott már kifejezetten vannak ilyen példát.
1: Igen. Én ezt már megelőlegeztem évtizedekkel ezelőtt.
0: Picit, akkor menjünk még tovább, mert mondta, hogy egyrésztről a színházi területeket is feldolgozta, de foglalkoztak-e más művészeti területekkel a Cimborán belül?
1: Hát igen. Ez volt mondjuk azért az alappillér, hogy bent van egy költő, egy író, azzal kis beszélgetés, művei, és mindig kiválasztottunk egy kort, és akkor ott elmentünk például a nemzetközi szálakhoz is, tehát ki élt Shakespeare korában, milyen képzőművészek voltak, miket alkottak, szóval próbáltam egy kicsit a szemléletüket így
0: szélesíteni.
1: Kiszélesíteni, igen.
0: Én úgy gondolom, aztán a Cimbora már, és a Cimboraság jobban túlmutatottam egy Cimplán egy tévéműsoron, egyesek életében életforma lett. Ha jól tudom, nemzetközi táborok alakultak, kapcsolatok, alkotómúlják, talán érdekelheti a hallgatóinkat az, hogy ez hogy terjed túl egy tévéműsoron, hát mert ez nagyon fontos dolog.
1: Ez úgy jött létre, hogy sikere volt a műsornak, nagyon szerették, nagyon sok levelet kaptam, zsákszámra hozták a gyerekek a verseket, alig tudtuk olvasni, csak lögtem tovább a költőknek, hogy válasszák ki a javát, és mikor volt, szinte egy ilyen országos ügyé vált ez, hogy mi most cimborázunk, meg verset írunk, meg zenét szerzünk, és és még valamit elfelejtettem az előbb mondani, hogy nem csak ez a fajta zene volt a Cimborában, mert már mindjárt az elsőben Szokolai Sándor megzenésített versét, énekelte Sass Szilvia, és a Nakong Szipánban Hullahó, ezt Latinovics mondta a verset, és ott volt Kormos a vers írója, tehát már ott én próbáltam nagyon komoly dolgokat hozni a gyerekek.
0: Igen, és hogy ha jól emlékszem, akkor volt egy nagyon-nagyon komoly zenei szál is, tehát kifejezetten
1: persze,
0: a komoly zenei mutatták.
1: Persze, hát kezdetben ilyen volt, a Németi Attila például kisfiú volt, és ő mesélt Bartokról a gyerekeknek. Ezek ma nagyon értékes dokumentumok, és sajnos ma már nem is tudják a televízióban, hogy mi mindent őriz ez az archívum. Hát most ismétlik, de ez mindjárt hozzáteszem, hogy 3:30-kor, miközben most van egy törvény, ugye, hogy 4-ig a gyerek az iskolában van, tehát senki nem fogja látni a műsort. Ennyit a kritikámhoz.
0: Jobb lenne, hogy olyan, ha jól értelmezem, olyan időbe ismételnék, hát amikor nem, jobban hozzáférhető lenne a gyerekeknek.
1: Nem, hogy jobb lenne, hanem Hát ebben ne menjünk bele, mert ez egy külön műsor lenne, akkor ezeket a műsorokat fel kéne dolgozni, maivá tenni, és új ruhát rakni rájuk, és akkor nem a hármason, és nem akkor a legfontosabb műsoridőben sugározni. Ugye a mai gyerek is tudja, hogy ki volt I.S. Gyula, ki volt Mándi Iván, ki volt... Soroljam, hát mindenki ott.
0: Egyébként, hogyha ilyen igény lenne, akkor még vállalkozna arra, hogy ebben részt vesz?
1: Hát gyakorlatilag én vagyok az utolsó, aki tudom, hogy ott mi van. Én erre már néhányszor felhívtam a televízió vezetésének a figyelmét, de olyan válaszokat kaptam, hogy elavult már ez a cimbora, és le is írták. Uh-huh. Akkor kicsit elment a kedvem az egésztől, aztán eltelt egy hónap, és elkezdték hirdetni, hogy az érték marad. Úgyhogy ennyit erről a dologról.
0: Értem, akkor kicsit még térjünk oda-vissza, amiről beszéltünk, hogy lehet a cimborából cimboraság, és hogy lesz egy sokkal szélesebb dolog, mint egy tévéműsor.
1: Hát például a cimboraság, hogy csak ezt az egy szót most itt elkapjam, amit mondott, abból úgy lett, hogy csak rájöttem, hogy az 50 perces műsorban nem fér bele minden. Tehát amikor I.S. Gyulát megkérdeztük arról, hogy melyik könyvében mi van, akkor szerelmesek lettünk egymásba, és megígérte nekem, hogy mostantól megyek hozzá, és csinálunk a gyerekkoráról egy anyagot, és a cimboraság elindult I.S. Gyulával egy 25 perces gyerekkori emlékezésben. Ugyanez volt Mándi Ivánnal, bejött ő adta az ajándékot, az egyik novelláját. Megdramatizáltuk, és utána csináltam vele egy beszélgetést. Sorolom Lázár Ervin, és az összes többivel van egy ilyen sorozat is, ezt se tudja senki. Cimboraság, ez a címe. Ez így nőtt ki a cimborából.
0: Igen, és amit mondtuk, hogy különböző nemzetközi táborok, tehát...
1: Most arról az egy külön történet, de kinőtt a cimborában, még mielőtt a táborokról beszélek, egy gyíkműhely sorozat is, mert kezdetben Szabados Árpádot kértem fel, mint munkatárs, hogy ezeket a képzőművészeti anyagokat csinálja meg, hogy komplexen ahhoz a korhoz, amit kértem írott anyagot. Volt, amikor már be is jött a stúdióba, és ő értékelte a beküldött rajzokat, és addig-addig beszélgettünk, még kitaláltunk egy sorozatot a gyerekeknek, Játék a gyíkműhelyben címmel, ami a mai napig, nem mint műsor sajnos, mert az már rég nincs, a Nemzeti Galériában működik az Árpád tanítványaival.
0: Tehát van tovább élése.
1: Akkor volt egy muzsikáló szerszámok sorozat, amit a Sebő Feri csinált, mert ugye amikor bemutatta a dorombot, meg bemutatta a tekerőlantját, akkor rájöttünk, hogy minden hangszert be lehetne mutatni, és csináltunk egy sorozatot, muzsikáló szerszámok címe. Akkor volt egy Erdélyből jött öreg táncos, akivel valami táncot bemutattuk, és akkor azt mondtuk a Ferivel, hogy hát akkor a táncház mozgalmat el kéne kezdeni gyerekekkel. Úgyhogy mi kezdtük el az Aprók Tánca című sorozattal fellendíteni a táncház mozgalmat. Tímár Sándor volt a műsorvezető, Sebő együttes a zenekar, és a Feri nem hitte el, mert akkor volt a Kassák klubban az a sok cirkusza, hogy nem fogom én ezt átvinni a televízió vezetésén, átvittem. És abból is megcsináltunk, vagy 24-et.
0: Tehát amint látjuk, sokkal bővebb dolog alakult ki, mint egy irodalmi műsor.
1: Nem fért bele az 50 percbe ennyi minden.
0: Értem, amit még akartam kérdezni, aztán jött egy szomorú időszak, amikor elkezdett megszűnni a műsor, erről hallhatnánk-e valamit, hogy
1: tört? Mielőtt megszűnne, még a táborokról mesélni.
0: Jól van.
1: Hát a táborok az volt az igazi fénypontja a történetnek, mert annyi gyönyörűséges rajzot, festményt, verset, mi mindent kaptunk, hogy úgy éreztem, hogy elekapó, nekem is meg kell jutalmazni ezeket a gyerekeket. Bizony, meg is jutalmaztuk, csak én százával hívtam össze ezeket a gyerekeket, és visszavittem nagyapám falujába a történetet, ugyanúgy, mint elekapó a saját kertjébe, és ott a Balatonparton csináltunk egy tábort. Hát az valami csoda volt. A zenekar csak 100 tagból állt, és ugye én nem azt csináltam, hogy Erdélyből csak a magyarokat, meg csak a mindenhonnan csak a magyarokat, hanem hozták a román barátaikat is, hozták a szlovákokat. Tehát kialakult egy ilyen nemzetközi, fantasztikus csapat. Úgyhogy meghallgattuk a szlovák színdarab részletet, és azt lefordították. Tehát amikor szlovák dalokat énekeltek. Ugyanígy volt a románokkal, a szerbekkel. Tehát mindenki volt egy kis szalag, és az azt jelentette, hogy melyik országból érkezett. És így létrejött a 100 tagú komoly zenei csapat, aminek Uri Mayer volt, a kanadai karmester, aki 6 nyelven beszélt, mert ő is Marosvásárhelyről származik. És ő 6 nyelven beszélt a gyerekekkel, Hát fantasztikus kapcsolatok alakultak ki. Olyan jól éreztük magunkat, érezték magukat a gyerekek, hogy a vízben nem mentek be fürödni, mert gyakoroltak, mint az őrültek, mert Dvorzsákot, meg Beethovent, meg ilyeneket vezényeltek a koncert végén. Kik voltak a segédkarmesterek? Keselyák Gergő, Kapusi Gergő, Hamar Zsolt. Ezek ott fiatalon dolgoztak, Rico Szakkányi, Uri Mayer mellett, és aztán jött Vásári Tamás, aki aztán ebből az egészből meglátta ennek a lényegét, meg értékét, átalakította a Cimbora zenekart a Magyar Rádió és Televízió ifjúsági zenekarává. És már télen is működtünk, és ez a zenekar elment Olaszországba, elment Romániába, koncerteztünk Temesvárot, koncerteztünk... Jaj, most akartam mondani azt az olasz vált, Torinóban, egy hajón, egy nagyon híres nemzetközi hajón, és Liszt zongora versenyt játszottak a gyerekek, emlékszem, de ami még ennél is érdekesebb, hogy Svájcba vittem el őket. Nem csak a zenekart, hanem a vakokat is, mert mindig ott voltak Tamás révén a vakok a táborokban, és Európa tetején, Grindelwaldban ott táboroztunk, síoktatók tanították őket síelni, és ott forgattunk.
0: A kérdés van a következő, hogy vajon ma már miért nincs nekünk? Most egy kicsit elrugaszkodva a Cimborától, ma is lenne talán olyan kapacitás, hogy ilyen dolgokat létrehozzanak, vagy egész egyszerűen lélektelenebb lett a világ, vagy csak türelmetlenebbek lettünk?
1: Hát erről, ha én most beszélek...
0: Próbáljuk meg csak egy picit.
1: Hát nézze, amikor jött a rendszerváltás, akkor az Antal József időszakban úgy éreztük, hogy most itt van a megjött a messiás, hát végre nem úgy, mint eddig, ez a sok hülye főnök, hanem majd minden sokkal jobb lesz, mert jönnek a kereskedelmi csatornák, és nekünk volt tervünk arra vonatkozóan, hogy hogy kell az értékes műsorok mennyiségét megsokszorozni, hogy a gyerekeket megtartsuk az érték mellett, és ne vigyék el ezek a felszínes műsorok. Na most ez az Antal időszakban az úgynevezett Nálik televízióban működött. Én még 40 millió forintot kaptam arra, hogy ezt a tábort megszervezzem. Ezzel a nemzetközi kapcsolattal, de abban benne tartozott még egy nemzetközi filmfesztivál is, és a kollégáink San Franciscótól, Japántól kezdve itt voltak, és ámultak azon a táboron, amit mi itt csináltunk. Emlékszem, egy német kollega azt mondta, hogy magát meg kéne sokszorozni, mert a német gyerekek azok csak a kólát meg a ropit eszik a tévé előtt, tehát itt imádják a gyerekek ezt csinálni, ugyanis ott volt például Békés Pali, aki a meseláncot forgatta, és azt csináltuk, hogy volt egy meselánc klub, és a gyerekek találták ki a mesét. Elkészült a mese, akkor azt a másik csoport dramatizálta. A harmadik meg ment és kinyomtatta a szöveget. Tehát volt egy folyamata az egésznek, sőt olyan mese is volt, amit megelevenítettek. Tehát annyira élvezték a gyerekek ezt a tábort, hogy dolguk volt, hogy feladatuk volt, és annak lett a végén egy nagy kiállítás, egy nagy sikerélmény, és megjutalmaztuk őket, tehát ez én rettenetesen fájt a szívem, amikor ennek vége lett. És bizony vége lett, mert jött a Horn kormány, onnan ott már egy csomó pénzt elvettek tőlem, elkezdtek kritizálni a tévén belül, hogy mit mászkálunk mi Svájcba, hol ott olcsóbb volt az a forgatás, mert szponzorokkal kifizettettük az utat, szponzorok fizették a szállást, tehát Európa tetején úgy forgattam, hogy majdnem olcsóban, mint itthon. De ugyanezt megcsináltuk történelmi műsorokról, még nem is beszéltem. De volt egy múltkor című sorozatunk, amivel viszont Egyiptomban és Tunéziában forgattunk. Egyiptomban a piramisok történetét megcsinálta az egyik kollégám, Mész András rendezésével. És ott ugyanez volt, hogy fizette az utat a szponzor, fizette a másik pénzt a szállás és az étkezéssel, a másik szponzor, és olcsóbb volt a forgatás, illetve pont olyan volt, mintha itthon forgatnánk. Csak ki kellett őket írni.
0: Még egy kérdés, akkor ne is arról beszéljünk, mert most már kezdjük látni, hogy hogy lehet ennek az egésznek a végén. Na jól tudom, azért ma is van még valami továbbélés ennek a cimbora dolgoknak. Tehát van, létezik cimbora alapítvány, és vannak olyan...
1: Szóval a kudarcaimről nem esél.
0: Hát szerintem ne egy negatív képpel zárjuk ezt a riportot, én azt javaslom.
1: Végül is, hát hogy mondjam, kudarcnak mégiscsak kudarc, mert kaptam egy papírt, hogy spórolás miatt ki vagyok téve a Magyar Televízióból, és ez lett a vége annak, hogy fokozatosan elvették a pénzt, aztán leváltottak, spórolás címszó alatt egy ilyen stencilezett papírt kaptam, majd az utódom háromszor annyi fizetést kapott, viszont 34 hazai gyártású nemzeti műsoromat megszüntettek. Ez volt a Peták TV idején. Onnantól kezdve aztán én hát el lehet képzelni, hogy milyen állapotba kerültem. Szerencsére a Tamás megmentette az életemet, mert felvételt nyert Torontóba a Királyi Zeneakadémiára, mert a Zeneakadémia nem fogadta. És Rico Saccani viszont dolgozott vele, és így kikerültünk Torontóba az alatt a 4 év alatt, amikor, ha itthon vagyok, biztos belehalok, hogy életem csúcsán egyszer csak be sem mehetek a tévébe, és nem csinálhatok több műsort, mint ahogy a kollégáim nagy része így járt. Ezért ez...
0: Mondhatni volt, aki bele is halt.
1: Hát igen, ezt is nem fogom megbocsátani senkinek, illetve nem mondanám, hogy nem bocsátom meg senkinek, mert amikor hazajöttem, vége volt ennek a 4 évnek, akkor engem behívtak a West Endbe. És ott a West End vezérigazgatója azt mondta, hogy Márta magára itt nagy szükség van, mert itt a gyerekek csellengenek, lófrálnak itt az üzletközpontban, annyira kellene, hogy valaki programot csináljon neki. És én boldogan, hát nem lehetett, a televízióban nem kellettem, mert mindenki ebbe az országban a cimborán nőtt fel, a taxisofőrtől a magáig, ezt tapasztalom naponta, egy kivétel van, a televízió vezetői. Azok ebből kimaradtak. Ebből fakadóan én nem lettem újra televíziós, és nem mondták, hogy cimborázzunk és folytassuk. Hát gondoltam, ha nem kellek a tévének, akkor csinálunk élő cimborákat. És 6 millió forintból éveken át múzeumokban cimboráztunk. Ugyanazt megcsináltam élőbe. És az anyukák, nagymamák hozták a gyerekeket, az unokákat, és őrületesen jól éreztük magunkat.
0: Lehet arról beszélni, hogy ma milyen formációban létezik a cimbora?
1: Így, ez a formációja él, amit akkor létrehoztunk, és ezt azért meséltem el, hogy ez a 6 millió forint, ami évekig tartott persze, ebből felépítettünk egy játszóházat. Tehát képileg is megjelent a cimbora. Ókori történeti játszóház, görög, római és egyiptomi. Lett egy lovakkori, lett egy reformkori, és ott most nem sorolom, szóval ez egy látványos, gyönyörűséges játszóház, amit imádnak a gyerekek, mert játékokat készítenek, játszanak, és közben, megtanulom, csak egy példát mondok, csináltunk ilyen kis kockákat dor meg ion oszlopokból, összekevertük, és ezt neki ki kell rakni. Sose felejti el, hogy milyen a dor meg az ion oszlop, mert a formákban. Akkor kis dobozokra ráírtunk verseket, össze kellett neki balassi verseket rakni. Tehát elmondani, nem tudom, hogyha ezzel a játszóházzal a mai napig bárhova elmegyünk, a gyerekeket nem lehet hazavinni, annyira imádják. Tehát a cimbora így él tovább, és azoknak az embereknek az emlékezetében és munkájában, akik vették a fáradtságot, és könyvtárosként, pedagógusként cimboraklubokat hoztak létre az országba. Ebből ma is van vagy 32, és időnként hívnak ide-oda, és eseményekre, hogy hát én vagyok az, aki kitaláltam. Tehát a dolog működik.
0: Az érdekelne még zárásként, hogy a cimborán belül tehát láttuk, hogy a gyerekekkel foglalkozást továbbítette, de az irodalmi és a zenei vonal is továbbír valamilyen módon?
1: Hát, ami az én szerepemet illeti?
0: Igen.
1: Hát az az igazság, hogy ebben a táborban ott nagyon sok gyerek felnőtt, ma már világhírű muzsikussá. Hogy csak néhányat említsek, Miklós Erika, Keszei Bori, Kelemen Barnabás, Héjadom Okos, ezek mind-mind évről évre ott voltak a táborban, és azért nem akárkik foglalkoztak velük, Uri Májertől Vásári Tamásig, és csak a segédkarmesterekről már ne is beszéljek. Tehát ennek fantasztikus jelentősége volt, és én büszkén érzem azt, hogy ennek értelme volt, és nagyon fáj a szívem, hogy erről a rendszerváltás után lemondtak és a televíziós vezetők, és nem csak azért fáj, hogy elengedték a gyerekek kezét, mert a gyereknek ez egy nagyon nagy kapocs volt, hogy volt kihez forduljon, volt kitől kérdezzen, volt mivel foglalkozzon. Ennek sajnos vége, és a mai napig vége, mert a mai gyerek csatornának istenített csatorna is tulajdonképpen ismétlésekből áll, és az ismétléseknek a nagy része külföldi filmek. Tehát a gyerekek azt ma sem kapják meg, amit mi annak idején úgy érzem tökéletesen adtunk. Ezért aztán én úgy gondoltam, hogy ha 15 éve lassan elengedtük a gyerekek kezét, akkor a gyerekek le is szoktak már a tévézésről. Tehát ezeket az új gyerekeket azokon az eszközökön kell megtalálni, amit ma szeretnek. Ez az internet, meg ezek a kis kütyük. Úgyhogy elhatároztam, hogy élő kapcsolatokat hozunk létre, pályáztunk és nyertünk, és a Cimbora 40 éves évfordulóját, hogy mikor született, azt egy NKA-s pályázatból megnyertük, és most járjuk az országot, és különböző városokban Cimbora maratonokat hozunk létre, megkeresve a régi hírességeinket, új tehetségeket fedezünk fel, és ez indul majd el a gyereknapon.
0: Igazából akkor annyit szeretnék még, hogy mondjál, hogy hol tudják utolérni önöket, hogyha esetleg érdekli a cimboraság még most is az embereket, milyen fórumokon?
1: Hát ez most éppen kialakulóban van, mert épp a tegnapi volt egy ilyen fordulat az életünkben, ugyanis az én Tamásom, aki hát ott nőtt fel, ugyancsak ezek között, a hírességek között, az most kapott egy lehetőséget a BMC-ben Gőz Lászlótól, hogy ott egy ifjúsági sorozatot indítson, és megismertesse most már az idősödő Érdi Tamás a fiatalokat a közönséggel, mert a MOL tehetségkutató támogató programja felfedezi ezeket a gyerekeket, és ezeket mutatja be Tamás. És ez a Játszunk Együtt sorozat, ennek most a negyedik adása volt tegnap, Schumann címmel, beszélnek a gyerekeknek és játszanak, és ezt rögzítettük. Mégpedig a rögzítő nem más volt, mint az egyszervolt.hu tulajdonosa, Pintér Robi, és elhatároztuk, hogy az, amit ő létrehozott az interneten az egyszervolt.hu nézőközönségét, azt most felnő, egy kicsit felhúzzuk a korosztályt, és odahozunk cimbora ügyeket, irodalmat és zenét, és megpróbáljuk a kicsi óvodásokat tovább értékekkel elhalmozni. Tehát én most nagyon optimista vagyok, és ez a beszélgetés, örülök, hogy létrejött, mert épp tegnap volt egy olyan élmény az életemben, hogy hát, ha megint el tudunk jutni sok gyerekhez, és sikerül az, ami ma már a televízión keresztül nem működhet.
0: Azt hiszem, ez egy nagyon-nagyon szép végszó volt. Köszönöm Észabó Mártának, hogy itt volt, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak Közéleti Magazin műsorát hallották.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Móricz Zsigmond születésnapja. Móricz Zsigmond született Tiszacsécse 1879. július 2-a, elhunyt Budapesten.

0: A nyugatban. 1909-ben közzétette első novellás kötetét, amelyet Adi üdvözölt. Barátságuk szellemi szövetséggé vált. 1929. decemberétől 1933. februárjáig Babiccsal közösen szerkesztette a nyugatot. Móri Zsigmondé volt a prózarovat. Írói szemléletmódjára ekkor az induló, őt szellemi ősnek elismerő népi mozgalom volt legnagyobb hatással. Megerősödött paraszti demokratizmusa. Magánéleti válságának mélypontján született a szegénységet és a társadalmi korlátokat is legyőző, szerelemről valló Pillangó című idill. Utolsó évtizede az induló népi mozgalomhoz közeledés jegyében telt el. Július, Szent Jakab hava. A magyar szóhasználatban említik nyárhóként, vagy az áldás havaként júliust, amely a régi római naptárban 5. hónap lévén a Quintilis 5. nevet viselte, míg nem Marcus Antonius javaslatára időszámításunk előtt 44-ben az e hónap 12. napján született Julius Cézáról nevezték el. A keresztény hagyomány az egyik apostol után Szent Jakab havának mondja, akiről minden más Jakabokkal együtt 25-én emlékezünk meg. Július hónapja a nyári mezőgazdasági munkák fő időszaka. Ráadásul a földeken dolgozók nem csoda, ha ezekben a hetekben, talán más hónapokhoz képest ritkábbak a jeles napok. Július 2-a vallási ünnep, Sarlós boldogasszony napja. A keresztények a Jézussal terhes Szűz Máriának Erzsébetnél, keresztelő Szent János majdani anyjánál tett látogatására emlékeznek ekkor. Keresztelő Szent János éppen fél évvel Krisztus után született, amit június 24-én, Szent Iván napján ünneplünk. Iván a János szláv változata. Várják a jelentkezőket a nagykálói országos cigánymissziós lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypásztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Nagykállón a július 18-i és 19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9 óra 30 perckor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. A jelentkezés határideje július 12-e vasárnap. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, ezért lehet számítani néhol esőre is, csak 25-31 fok várható. Pénteken újabb hidegfront érkezik, de inkább sok napsütés lesz, az északi szél erősödik, és 26-31 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Emlékszem, amikor egyszer így szóltam az Istenhez, hogy nem haragszok rád, egyet kérek, csak hagyjál békén. Hát nem hagyott békén az Úr, és aztán pedig hát szerelmese lettem a Krisztusnak, úgyhogy egy ilyen gyász folyamat is képes, hogy az Istenhez közel vigyen.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Műsorunkban Surman László lelkipásztorral, költővel beszélget Győri Gábor Dávid gyerekkorról, a Jézushoz való visszatalálásról, a roma emberek eléréséről és az Istentől kapott víziókról. A lélek hangoló második vendége Hevesi Réka, a Békés Csabai Evangélikus Óvoda vezetője lesz, akit Zsíros András lelkész kérdez. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntjük a lélekhangoló műsornak a hallgatóit, és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdiónkban Surman Lászlót, pünkösdi lelkipásztor, költő, már évtizedes a mi kapcsolatunk, úgy évről évre össze szoktunk futni az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, ha máshol nem, akkor ott egy cigánymissziós kurzus kapcsán, aminek te az első perctől kezdve meghívott előadója vagy, még betekintést engedsz a ti szolgálatotokba, és te elkötelezett munkatársa vagy ennek a szolgálatnak. Neked is sváb, magyar és cigány felmenőid is vannak, de talán ezzel a személyiségedhez meg a szolgálatodhoz is a legközelebb, hogy a cigányság képviselője vagy, és felüljük szolgálsz. Azért hívtalak meg, mert olyan gazdag a te szolgálatod, és olyan mély a te történeted, amit azt gondolom, hogy jó, ha minél többen hallhatnak a lélekhangoló hallgatói közül is. Mi az, ami igazán fontos számodra, amikor megkérdezik, hogy ki vagy te, vagy amikor bemutatkoznál, akkor mit mondanál ezek közül?
2: Nagyon köszönöm először is a meghívást. Mindig jól esik nekem az evangélikus testvérekkel közösséget ápolni. Hogy ki vagyok, azt hiszem, hogy Krisztusnak egy megkegyelmezettje legelső sorba. Így az évtizedek, ahogy mögöttem vannak, egyre inkább azt tapasztalom, hogy semmilyen pozíció, semmilyen felhatalmazás önmagában nem tudja kifejezni azt, hogy igazából én ki is vagyok. Csak a Krisztusban vagyok úgy valaki, amit Péter apostol is mond, hogy királyi pap, szent nép, megtartásra való nemzet. Ha csak röviden kell magam definiálni, akkor Krisztusnak egy megkegyelmezettje, egy gyermeke vagyok.
1: Azon gondolkodom, ahogy ezt mondod, hogy miért olyan fontos neked ez a megkegyelmezettség. Egy szép karrierív van mögötted, de talán rögösebben indult ez az út. Ott vannak azok a fordulatok, ami miatt azért mégis ez egy jelentős pillanat az életedben megtényező.
2: Igazából minden nap kegyelemből vagyunk megtartva, és ezt a napi kegyelmet, ezt illik komolyan vennünk, hogy minden nap egy kegyelem, ami számunkra. Ugye az életem, ha most a legelejére megyek vissza, egy cigány telepen születtem Békésvárosban, és egészen 6 éves koromig éltünk ott. Majd édesapám úgy döntött édesanyámmal, hogy ők szeretnének egy más sorsot, ami számunkra, ezért elköltöztünk a városnak egy másik részébe, egy teljesen ellentétes település részbe, ahol már közvetlenül nem voltak körülöttünk cigány emberek. Hát én nagyon sokáig nem is értettem, hogy mit jelent az, hogy valaki cigány vagy romának lenni, hogy mit jelent. Valamikor általános iskolás koromban tapasztaltam az első ilyen szerelmi kapcsolat révén, hogy az a lány, akit én szeretek, és ő is szeret engem, mi nem lehetünk együtt a kapcsolatban, talán 7. osztályos voltam. Elmondta, hogy azért nem, mert hát mondta az apukája, hogy én cigány vagyok, és hogy ő nem, és hogy nem lehet kapcsolatban lenni. Az évek alatt ezek a dolgok úgy megkeményítették így a szívemet, de nekem a nagyszüleim, ők pünkösdi hívők voltak, és ők vittek édesanyám, főleg mindig vasárnap menni kellett a gyülekezetbe, és 16 évesen jutottam el oda, hogy személyes kapcsolatba kerültem Krisztussal, tehát megismertem őt, megszólított engem, bűnbánatot tartottam, megtértem, újjászülettem. Utána 3 év telt el, azt hiszem 19 éves koromban bevonultam Szegedre, a Török Ignác laktanyába katonának, és ebben az időszakban az életem egy teljesen más irányt vett. Amikor leszereltem 1994-ben, akkor én már nem mentem vissza a gyülekezetbe. Vonzott a világ, tetszett az, ami van a világban, amivel addig nem találkoztam még úgy, és hát talán nem túlzás, azt mondom, hogy egy elzülött állapotba kerültem. Ez tartott 2005-ig. 2005-ben talált rám az Úr.

0: Ez egy hosszú időszaka volt akkor az életednek, mégis, amikor más utakon jártál, valahogy eltávolodtál a gyermekkornak a
1: hát abszolút,
0: kötelékeit.
1: Hát a gyermekkoromat tekintve én nagyon kívánnám, hogy sok embernek ilyen gyermekkora legyen. Az én apám nekem, az anyám példaképeim voltak. Aztán valóban ez a több mint 10 év úgy telt el, hogy olyan bűnös életet éltem, amivel nemhogy nem dicsekednék, hanem szégyellem így utólag. 2005-ben miután megtértem, visszatértem helyesebben az Úrhoz, elég sok embertől kellett bocsánatot kérnem verekedésekért, ugye diszkóba kidobó voltam, fegyveres őrszolgálatot teljesítettem, ebből kifolyólag is voltak ügyek. Elmondtam, hogy találkoztam Jézussal, megbocsájtott nekem, és én is szeretnék bocsánatot kérni, uh-huh. És nyilván én is megbocsájtani másoknak. Hiteles keresztény életet élni úgy, hogy nem rendezem a bűneimet, nem lehet. Voltak olyan személyek, akikkel tudatosan készültem erre a bocsánatkérésre, és voltak olyanok, akikkel az Úr spontán összehozott egy-egy találkozót, beszélgettünk, nem volt harag közöttünk, de mégis úgy bennem volt, hogy fel kell hoznom, és bocsánatot kell kérnem egy pofonért, vagy egy olyan helyzetért, ami kellemetlenség volt a másik fél számára.
0: Nem arra volt, hogy csak a munkádat végezted? Mondjuk kidobó fiúként?
1: Nem, sajnos. Bár csak ennyi lett volna. Egy olyan baráti társaságba keveredtem bele, hogy hárman voltunk. Egyik barátunk az a börtönbe halt meg, tehát nagyon tudatos kötekedés, verekedés és egyéb dolgok voltak ezek. Érdekes történet talán, volt egy lelkipásztor, akit szívemből utáltam. És már akkor jártam gyülekezetbe, prédikáltam, és felhozta az Úr a szívembe a megbocsájtás kérdését, és amikor prédikáltam az embereknek a gyülekezetben, úgy mindig az Úr közbe szólt hozzám is, hogy és te mikor bocsájtasz meg, és te mikor rendezed le ezt a kapcsolatodat. Gyerekkoromtól élt bennem ez az ellenszenv, ez a gyűlölködés, és hát elkezdtem imádkozni, hogy Uram, ha azt akarod, hogy ezt lerendezzem, akkor segíts, mert ezt magamtól nem tudom. Évekig nem találkoztam vele, és onnantól kezdve, hogy az Úr elkezdte ezt munkálni, szinte havonta, hetente összefutottunk. És egyszer úgy volt erőm, az Úr úgy mozdított, felhívtam telefonon, elmentem hozzá, és akkor elmondtam neki, hogy figyelj, nagyon haragudtam rád, gyűlölet volt a szívembe, úgy érzem, hogy én szellemi értelemben is az én indulataimmal megkötöztelek téged, ártottam neked, és én szeretnék bocsánatot kérni tőled, és nagyon érdekes volt, mert egy kemény ember egyébként ő, de életemben akkor láttam először, hogy könnyek voltak a szemébe, és annyit mondott, hogy hát egy igazi férfi az én szememben olyan, mint te vagy, tud bocsánatot kérni. Úgyhogy onnantól kezdve szolgáltunk is már együtt, nem egyszer, szolgálunk is együtt, ha úgy adódik. Úgyhogy az Úr csodákra képes a megbocsájtáson keresztül.
0: Mondtad, hogy keresztül mentél egy ilyen nagy visszatérésen. Mi kell ahhoz, hogy az embernek az élete ilyen gyökeres fordulatot vegyen?
1: Nekem ugye, ahogy említettem, a nagyszüleim, szüleim, ők hívemberek voltak. 46 éves volt édesapám, amikor elköltözött az Úrhoz. Nekem aznap volt a születésnapom, akkor voltam 25 éves. És hát ugye édesanyám egyedül maradt ebbe a helyzetbe. 8 éven keresztül borzasztóan szenvedett így a gyász folyamatba, és az én feleségem volt az, aki odaállt mellé, és azt mondta, hogy hát mama, én elmegyek veled a gyülekezetbe, elkísérlek, hogy ne egyedül menjél. És így ennek kapcsán a feleségem megtért, meg is keresztelkedett, be is merítkezett, és hát meg kell említenem a Durkó Albertnek a nevét, aki feleségemmel beszélgettek rólam, hogy látja a feleségem, hogy nyitott lennék-e arra, hogy ő is beszélgessen velem így a megtérésről, az Úr Jézusról, a visszatérésről, és hát nyilván ezt én utólag tudtam meg, de hát úgy alakult, hogy az Albert megkeresett, és mondta, hogy hát ő neki az Úr azt mutatta, hogy be kell íratni engem egy bibliaiskolába, mert az Istennek terve van velem. Először kinevettem, és aztán elmentem, és hát ebben a bibliaiskolában semmi másról nem hallottam, csak az Istennek a beszédéről. Nagyon haragudtam Júdásra még úgy gyerekként, hogy mit tett Jézussal, és ugye azzal szembesültem, hogy én magam is olyan vagyok, mint a Júdás, hogy Jézust elárulom. Ott hagytam, elmentem, lezűlöttem, és azt el tudtam hinni, hogy Isten megbocsájt nekem, de nekem 3 évre volt szükség ahhoz, hogy elfogadjam igazán ezt a megbocsájtást, és hogy én magamat is tudjam úgy látni, hogy egy megkegyelmezett ember vagyok. Ezért ragaszkodok így az Isten kegyelméhez.
0: Egy veszteségen keresztül történt ez a változás tulajdonképpen.
1: Ugye édesapám az egy autóbalesetbe veszítette el az életét. Nagyon dühös voltam, haragudtam az Istenre, nagyon csúnyán káromkodtam. Akkor egyre inkább, ahogy elteltek az évek édesapám halála után, és láttam a feleségem megtérését, édesanyámnak a ragaszkodását a Krisztushoz, úgy egyre inkább azt éreztem, hogy hát már nem is haragszok az Istenre, de úgy beszélni is akarok vele. És emlékszem, amikor egyszer így szóltam az Istenhez, hogy nem haragszok rád, egyet kérek, csak hagyjál békén. Hát nem hagyott békén az Úr. Teltek így az évek, aztán ugye a verseimet visszaolvasva, ezt a gyász folyamatot én így az irodalmon keresztül tudtam feldolgozni, és látva feleségem, édesanyám hitét, ebbe tudtam belekapaszkodni. És aztán pedig hát szerelmese lettem a Krisztusnak, úgyhogy egy ilyen tragédia is, egy ilyen gyász folyamat is képes, hogy az Istenhez közel vigyen, és beleszeressünk az Istenbe.

0: folytatjuk a lélekhangolót. Vendégünk Surman László, lelkipásztor.
1: Szó esett itt az irodalomról, és hát több verses kötet is van már. Hogy indult el ez az életedben? Honnan jön ez, hogy te verseket írsz?
2: Hát ez általános iskola harmadik osztályos koromba kezdődött. Akkor a Dörmögő Dömötör nevű újság volt még, és ott volt egy pályázati felhívás meseíró versenyre. Írtam egy mesét, nagyon jó eredményt értem el egyébként, és utána tehát nem foglalkoztam vele. Majd amikor 1994-ben leszereltem a seregből, megalakítottam egy civil szervezetet, Elfelejtett Tüzek néven egy művészeti egyesület volt, és ahogy velük foglalkoztam, szerveztem a különböző fellépéseket, szponzorokat kerestem, úgy felmerült bennem, hogy jó lenne nekem is valamit tenni így a kultúra területén, és lényegében dalszövegeket kezdtem el írni a zenekar számára, és a dalszövegekből lettek versek, és a versek ugye azok pedig úgy alakultak, egy nagyon drága barátom, aki szintén az Úrhoz költözött, Kántor Zsolt, a Tevon könyvkiadónak volt ő a vezetője, egy megtért hívő ember. Hát ő, amikor olvasgatta az írásaimat, illetve még a Csétót János, aki később a Móra könyvkiadónak lett a vezetője, ők voltak azok, akik nézték a verseket, és hát ők bátorítottak, hogy érdemes lenne kiadni könyvbe. 1998-ban jelent meg az első kötet Sóhajok címmel. Az édesapám elvesztés 1998-ban történt, tehát ott nagyon rányomta a bélyegét. Ki tudtam írni az érzelmeket, a fájdalmat. Nyilván az eltelt évtizedek alatt egy folyamatos késztetés van az emberben, hogy van egy gondolatom, akkor azt le kéne írni, meg kellene fogalmazni. Hobbiként művelem lényegében a versírás, de főleg az elmúlt fél évben majdnem egy fél kötetet már megírtam, ami majd 2027-ben van tervezve, hogy megjelenjen. Az előbbi kötetem, meg a mostani kötetem is, az kifejezetten a hitre, a Krisztusra épül, és ott bibliai módon igyekszek megfogalmazni gondolatokat, Krisztusra mutatni, és hát ezek azok az érzések, azok a mindennapi impulzusok, amiket tapasztalok, azok valahogy mondattá formálódnak.
1: A bevétele ezeknek a köteteknek valamilyen önmagán túlmutató célra megy, beszélnél erről egy kicsit?
2: Az előző verses kötet, ugye, ami 2019-ben jelent meg, ennek a kötetnek a címe Akarom é. Egy látomásom volt, egy víziót láttam, édesanyámnál ültem, éppen a kávét készítette elő, amikor láttam magam előtt egy templomnak a homlokzatát, és egy kandelláber világította meg a homlokzatát a templomnak. És az Úr, mintha a fejembe, szívembe megszólalt volna, hogy ezt mezőverénybe, a cigánytelepen, amit Delhének neveznek, hogy ott akar az Úr felépíteni egy templomot. És hát én nagyon ellenkeztem ez ellen, hiszen soha ilyet nem csináltam, meg hát egy templomot felépíteni az nem 1-2 millió forintba kerül, és hát sokat imádkoztam. És volt egy finn házas pár, 10 évig itt voltak Magyarországon, és a Pirjó Rita egy reggel 6 órai időpontban kapott egy telefonhívást Finnországból. Az egyik testvérnő hívta, hogy egész éjszaka egy álommal küszködött, és azt álmodta, hogy van egy hosszú utca, egy egyenes utca, és annak a végén valami nagyon nagy építkezés van, és hogy szeretnék kérdezni, hogy mit csináltok ti ott? A Rita elmondta nekem ezt az álmot, amit ő vele közöltek Finnországból, miközben én ott már vagy 2-3 napja magamba hordoztam ezt a látomást, hogy a cigánytelepen Isten templomot akar építeni. Úgyhogy elindultam telket nézni, és ennek az egész kötetnek lényegében a bevételét, illetve minden irodalmi rendezvényen, ahol én részt vettem, és bármilyen jellegű költséget, tiszteletdíjat, vagy bármit kaptam, azt úgy egy az egybe a Mezőberényi templom felépítésére adtam támogatásként, és hát az Úr kegyelméből már ezt a templomot belakták. A következő kötetem, ami nyomdában van, ennek az lesz a címe, hogy Csöndbeszéd, de ennek egy nagyon nagy különlegessége van, ugyanis az én kedves feleségem fest, és azt gondoltuk, hogy jó lenne egy közös kötetet készíteni, de tegyük ezt azzal a céllal, hogy a felvidéki testvéreket, akik ott vannak Csoltó nevű településen konkrétan, hogy az ő missziós szolgálatukat támogassuk.
1: több egyére hallottam tőled ezt a történetet a mezőberényi templomról is, de mindig úgy megborzongtat, hogy amikor az Isten elkezd munkálkodni, akkor ez több helyen is teszi, és nem hagy minket egyrészt magunkra, másrészt milyen izgalmas ez, hogy megerősítést kapsz Finnországból, hogy valaki ugyanazt azt a látomást, vagy víziót, vagy álmot láthatta, vagy valami nagyon hasonlót, amit te. Ugyanakkor meg kinek jutott volna eszébe egy cigánytelep közepére templomot építeni, szóval, hogy van ezekben valami ilyen emberi szempontból őrült dolog is, azt gondolom, hogy az Isten vezet minket.
2: Hát nagyon sok esetben megkaptam, hogy nem vagyok normális. Aztán ugye azért ez sok évig tartott ez az építkezés, tehát 2019-től 2025-ben lett átadva lényegében az épület használatra. El kell mondani, nagyon nagy segítség volt, hogy a Durko Albert, a cigánymissziónak a vezetője, odáll teljes merszélességgel emelé az ügy mellé, és ő is azt mondta, hogy hát az Úr mutatta, akkor ez fel fog épülni. Hogy még mindig vannak nehézségek így a gyülekezettel kapcsolatban, de hiszem, hogy ha Isten ezt az egészet munkálta, építette, akkor az ottani dolgok is el fognak indulni, ugyanis ez a templom a cigánytelepen nem csak egy szakrális terület, hanem egy olyan közösségi tér, ahol az emberek képzést kapnak, szociális egyéb támogatást, önéletrajzírást, munkakereséshez lehetőséget, tehát minden olyan dolog, ami a számukra nem egyértelműen elérhető. Ahhoz, hogy a ruhát kimossák a gyerekeknek az iskolába, bejönnek, és itt van lehetőség erre.

0: Beszéltél arról, hogy te magad is sokszor keresed és megéred az Istennek a vezetését, néha talán ilyen álmokon vagy látomásokon keresztül, ez kicsit olyan furcsán hathat sokaknak, vagy egy ilyen bizonytalan határterület, hogy az álmok kérdése. Te hogy tapasztaltad meg az Isten vezetését az életedben? Itt már néhány példát mondtál. Hogy áll ez össze egy egész év?
1: Az Isten az kijelenti önmagát természetbe, embereken keresztül, Jézus Krisztusba, Szentíráson keresztül, és nagyon sok esetben, amikor én egy kijelentést vagy egy vezetést kapok az Úrtól, akkor mindig az az első dolog, hogy megmérem a Szentírással, hogy mit mond az ige, mit tanít Jézus, mit tanít az Isten az adott témáról, illetve megkérdezek másokat, hogy ők ezt hogy látják, és kérek ima támogatást, és én is imádkozok érte, tehát nem egyik pillanatról a másikra állok ki, hanem van egy ilyen vizsgálat bennem. Nagyon sokszor voltak olyan álmaim, amikor az Úr megszólított, és ott is az volt, hogy az első mérce a Szentírás. A második, hogy megkérdezek hozzám közel álló barátokat, lelkipásztorokat, hogy ők ezt hogy látják, szintén imádkozunk, és amikor az Úr megerősít különböző dolgokat, akkor tudom azt, hogy mehetek ebbe az irányba tovább. Ugyanakkor a Bibliában olvassuk, ugye rengeteg eset van, a prófétáknak az eset, amikor Isten szól hozzájuk, beszél hozzájuk. Hát az Isten hangját azt meg lehet hallani, néha fizikailag is, de az a belső fül, ami benne a lelkünkben, a szívünkben van, és az Isten, amikor megszólít, az egy szelíd hang, az nem tör ajtót, ablakot ránk, hanem ő nagyon szelíden, nagyon kedvesen szólít, meg lehet tanulni, meghallani az ő hangját. Én nagyon sokat imádkoztam ezért, hogy legyek rá érzékeny. Néha olyan titkokat fed fel az Úr számomra, amin én magam is meglepődök, és feltétlen, hogyha ez megerősödik, hogy az Úrtól van, akkor engedelmeskedni kell.
0: Baj lehet belőle, baj hogyha lehet fontos belőle. Hangoknak nem engedelmeskedünk. A szavaidból is átjön, hogy a cigányok felé szolgálsz, a sajátjaid felé. Fontos dolog, hogy te hitelesen képviselsz sok mindent közöttük, hiszen te magad is ebből a közegből érkezel. Hogy látod annak a helyzetét itt a hazánkban, hogy sokféle feszültség van, nem csak a népek között, hanem általában a társadalmunkban, hogy lehet ezen munkálkodni?
1: Jézus szintén erről nagyon jó példát adott számunkra. Ő nem személyválogató. Tehát őnála minden ember, akit az Isten megalkotott, megteremtett, az egy Isten arcú, egy Krisztus arcú ember. Nincs kivétel, hogy milyen rasszhoz vagy milyen fajhoz tartozik valaki, mindenki Krisztus arcú. És azt gondolom, hogy ha mi valóban Jézusra akarunk hasonlítani, akkor ezek a kérdések már nem is lesznek kérdések, hanem természetesek lesznek, hogy szeretem az én felebarátomat, szeretem az én embertársamat. Nyilván vannak nehézségek, de ezek a nehézségek is mind azért vannak, hogy megerősítsenek bennünket, hogy változni tudjunk, szükség van a változásra, mert néha azt hiszük, hogy minden rendben van. Az, ami mondjuk az ellentéteket illeti, én mindig úgy tapasztaltam, hogy a közbeszéd az, ami gerjeszthet ellentéteket, vagy éppen barátságokat. És mikor mi az adott társadalomnak, vagy épp a politikai elitnek a szándéka, az valahogy mindig leképeződik a legutolsó falvakba, a nagyvárosokba is. Például a médiának a szerepe azt gondolom, hogy óriási. Ugye mindannyiunkban ott van a különböző előítélet, a sztereotípia, amivel önmagában talán nincs is probléma, hiszen meg is véd bennünket ezek a mechanizmusok. De ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen, azt gondolom, hogy itt az egyházaknak kulcs szerepe van, hogy szólaljon meg, amikor egy-egy kisebbséget valamilyen atrocitás vagy valamilyen helyzet ér. Ha eljutna minden ország, minden társadalom mondjuk a Széchenyinek a magasságaiba, aki külön értéknek tartotta egy nemzetbe vagy egy országba, hogyha több nemzet van együtt, akkor azt gondolom, hogy tényleg egy olyan országot tudunk építeni, egy olyan közös hazát tudunk építeni, amiben értékes az emberi élet.
0: Az egyes ember szintjén van felelősségünk abban, hogy hagyjuk, hogy tényleg ez a tömeg indulat elkapjon minket, vagy pedig tudunk ellentétesen cselekedni. Rendezni ezeket a kapcsolatokat, és ne teret engedni annak az irigységnek, meg gyűlölködésnek, amit az ördög valahogy mindig azért elindít és csepegtet.
1: A Nehémiásnál van egy ilyen történet, ugye, amikor megérkezik Hanáni, és megkérdezi, hogy mi újság van Jeruzsálemben, hogy vannak az otthoniak. Szinte sok hatásként éri, hogy milyen állapotban van a nép, a nemzet. Sírt és elkezdett imádkozni, bőtölni, keresni az Urat. Ő a saját bűneit és a népének, a nemzetének a bűneit megvallotta az Isten előtt. És azt gondolom, hogy nekünk talán ez kötelező imatéma kellene, hogy legyen hívő embereknek, hogy akár a saját bűneinket is, de hogy a mi nemzetünknek a bűnét is odavinni Isten elé. Mert tudjuk, hogy nagy az Isten, erős az Isten, hatalmas Isten, rettenetes az Isten, de ugyanakkor könyörülő, szeretettel teljes, megmentő az Isten. És hogyha egy nemzetnek a felemelkedésében mi hívő emberek ott tudunk lenni, nem ideológiákhoz kapcsolódni, hanem a Krisztusnak a keresztjénél, a Krisztusnak a lábánál megalázkodva ott vagyunk, akkor az Isten tud csodákat tenni. És nyilván itt azért az egyéni felelősségünk benne van, és a közösségeink, az egyházaink felelőssége.
2: Kedves hallgatóink, útkeresésről, költészetről, mindannyiunk Isten arcúságáról beszélgetett Surman László lelkipásztorral, költővel, Győri Gábor Dávid, rádiómissziónk főszerkesztője.
3: Ez itt a Lélek hangoló.
4: Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
5: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
6: Önök továbbra is a Lélek hangoló
5: evangélikus műsort hallják.
6: Lélek hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én Zsíros András vagyok, ez itt pedig a Lélekhangoló. Egy olyan kedves óvoda pedagógus ül velem szemben, akit én már régóta ismerek, hiszen az én gyermekeim is abba az óvodába járnak, a Békés Csabai Evangélikus óvodába, amit néhány éve már ő vezet. Hevesi Réka óvoda pedagógus a vendégem. Nagyon régóta foglalkozol gyerekekkel, talán a gyerekek szeretete az, ami ezt az egész hivatást a leginkább meghatározza. Van-e ennek kezdeti időpontja? Meg lehet-e határozni, hogy milyen időpontra nyúlik ez vissza számodra?
1: Úgy gondolom, van kezdeti időpontja, bár akkor még nem tudtam, amikor megszülettek a gyermekeim. Több mint 27 évvel ezelőtt született a nagyobbik, igen, és van egy kisebbi 25 éves. Amikor ők megszülettek, akkor igazándiból még nem voltam benne biztos, hogy erre a pályára fogok kerülni, vagy erre a pályára készülök. Jóval korábban, még a gimnáziumi években én egy teljesen reál beállítottságú gyermek voltam, vagy tanuló voltam, inkább a biológia érdekelt, a kémia, és ilyen pályára készültem. És ahogy megszülettek a gyermekeim, úgy gondoltam, hogy valahogy erre van az utam.
0: Megváltozott a világ körülötted ennyire a gyermekek születése miatt?
1: Azt gondolom, hogy abba éreztem azt igazán, hogy otthon vagyok. Tehát az a világ, amit a gyerekek biztosítanak, az a teljesen tiszta, őszinte lét a hétköznapoknak a megélése, a minden pillanatnak az átélése, az valami olyan új utat mutatott, hogy ez csodálatos. Tehát itt a jelenben tudok lenni, hiszen ők mindig a jelenben vannak.
0: Meg a fontossági sorrend egy kicsit megváltozik olyankor, nem?
1: Természetes, ugye, amikor valaki családot alapít és édesanyja lesz, akkor teljesen megváltozik a sorrend, a gyerekek lesznek az elsők.
0: A gyermekek ismerete, szeretete, a nevelésükből szerzett tapasztalat kell ahhoz, hogy valaki jó pedagógus legyen. Lehet olyan jó pedagógus, akinek nincsenek saját gyermekei?
1: Én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly elhivatottság kell, és nyilván ez az elhivatottság nem mindig akkor érkezik, amikor van gyerekünk, akkor is lehet, amikor nem. Tehát, hogy ahhoz, hogy valaki meg tudja tanulni magát a szakmai oldalát, a tudományos részét, ahhoz nem. És egyébként úgy szokta hozni az élet, hogy először tanulunk, és utána közben jönnek a gyermekek, de mindenképpen plusz tud jelenteni, amikor valaki meg tudja élni az anyaságot maga is. Már csak azért is, mert a szülőkkel való kapcsolat az nagyon fontos, hiszen anyaként akkor tudom igazán megélni, vagy pedagógusként is megérteni, hogy a szülőknek milyen kérésük, igényük, elvárásaik vannak, hogyha én is szülő vagyok.
0: Voltak éppen a munkád is két felé irányul. Egyrészt a gyermekeket kell vezetned, vigyázni rájuk, másrészt pedig a szülők felé is közvetíteni kell mindazt, ami az óvodában történik. Mennyire fele-fele arányban oszlik ez meg?
1: Elsősorban én a gyerekek érdekét képviselem, de ez nem elválasztható a szülőktől. Nyilván egy szakmai tudás szükséges, azt gondolom hozzá, az, hogy én szakmailag alá tudom támasztani, hogy mit miért teszünk az óvodában, de ehhez szükség van arra, hogy tudjam, hogy a szülőknek milyen kéréseik vannak, milyen igényeik vannak, tehát én a gyereket képviselem, és ebbe egyértelműen a szülő a partner, hiszen együtt tudunk a gyerekekért dolgozni.
0: Igen, hát tulajdonképpen az egész óvodának a hangulatait Békés Csabán abszolút ezt is tükrözi vissza. Az ember, ha belép az épületbe, annyira gyermekbarát, szeretetteljes légkör fogadja.
1: Közös ötleteink vannak, egy kicsit visszább kanyarodnék az óvoda kezdetére, hiszen valahol elmondhatom, hogy az óvoda is az én gyermekem, hiszen 2013-ban, amikor indult ez az óvoda, részese lehettem az alapító közösségnek. Egy nagyon meghatározó élménye volt az életemnek, hogy létrehoztunk egy óvodát. Hát milyen különleges dolog. Akkor találkoztunk először egyébként mi is felnőttek, amikor indultunk nyáron, és mégis olyan összhangban voltunk. Mindenki az akkori tapasztalatainak a legjobbját próbáltuk kiszűrni, és így jött létre a mi óvodánk. Ugye az elmúlt 5 évben már én kaptam ezt a feladatot, hogy
0: te legyen az intézmény vezetője.
1: Az igen. Intézmény vezetője, de azt gondolom, hogy továbbra is egy közös munka, hiszen az óvoda mi vagyunk, és minden egyes dolgozója, aki ott van.
0: Emlékszem erre a pillanatra, mert pont az én gyermekemnek a csoportjában voltál óvónő, amikor átvetted az intézmény vezetését, és én akkor úgy emlékszem, hogy kicsit fájt is, hogy ott kell hagynod a csoportot, mennyire volt nehéz a váltás, illetve hogy sikerült ennyi idő alatt megbarátkoznod ezzel az új helyzettel.
1: Nagyon fájdalmas volt, holott nyilván azért ez egy megtisztelő feladat. Képviselni egy óvodát, egy közösséget. Nagyon fontosnak tartom vezetőként, hogy része legyek ugyanúgy az óvodában a mindennapoknak. Tehát én az a típusú vezető vagyok, aki a legkevesebbet van az irodában, és csak akkor van ott, amikor éppen aktuálisan valamit meg kell oldani. Igyekszek a többi időt a csoportokba tölteni a gyerekekkel és a kollégákkal, hiszen így látom azokat a hétköznapi dolgokat, akár nehézségeket, problémákat vagy változásokat, amikbe tudok segíteni. Így szoktam mondani, hogy mind a 90 gyerek az enyém, hiszen személyesen ismerem őket.

0: A lélekhangoló evangélikus műsorban Hevesi Rékát, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetőjét kérdezi Zsíros András.
1: Biztos, hogy sokkal több konfliktust kell azóta kezelned, hogy vezetői szerepben vagy. Mennyire nehéz ezekkel az akadályokkal megküzdeni?
2: Én inkább azt mondom, hogy problémák vagy nehézségek adódnak, de minden esetben sikerül egy olyan konszenzusra jutni, ami mindenki számára jó, de elsősorban a gyermek számára. És azt mondhatom, hogy akkor így nincs is olyan konfliktus, ami gyűrűzne tovább.
1: Mennyire segít szerinted ebben az, hogy ez egy evangélikus, egy egyházi intézmény? Számít az, hogy van az intézmények egyfajta szellemisége, lelkisége?
2: Nyilván ugye a szabályok azok ugyanazok, teljes egészében annak kell megfelelnünk, mint bármilyen más köznevelési intézménynek. A lelkiség az nagyon-nagyon fontos. Amit szem előtt tartok én is, és úgy gondolom, hogy ezzel a dinamikával működik az óvoda, hogy figyelünk egymásra. Ez a mai világban egyre inkább fontossá válik. Úgy gondolom, hogy ez nem plusz feladat, hanem legalább annyit tölt az emberen, hiszen olyan élményeket és visszajelzéseket kapunk a kollégáimmal együtt, ami töltést tud adni a továbbiakhoz. A lelkiség nyilván az a krisztusi értékrend, amit képviselünk, az egyfajta nyugalmas időszakokat is biztosít, hiszen ugye az egyházi évet követve, az ünnepeket így megélve, mindig ad egy nyugalmi időszakot, akár az adventbe, akár ugye a húsvét előtti bőti időszakba, amikor oda tudunk figyelni még jobban. Tehát elcsendesedünk, magunkra figyelünk, egymásra figyelünk, és valahogy akkor talán könnyebben megtaláljuk fölfelé is az utat.
1: És a gyerekek erre mennyire nyitottak? Ők tudnak egymásra figyelni?
2: Nyilván ugye a család után az óvoda az az első leges szocializációs szintér, ahol ugye be kell illeszkedni a közösségbe, majdan ugye a társadalomba, hogy ott hasznosan tudjanak érvényesülni. Ez az óvoda kezdeti lépése, hiszen itt kerül először olyan helyzetbe, hogy nem csak én vagyok a világon, hanem rajtam kívül még nagyon sok mindenki van. Pontosan ezért fontos, hogy megtanulják. Amikor benne él abba, hogy figyelek, és mit jelent az, hogy figyelek a másikra? Nagyon sok mindennel tudok figyelni. A kommunikáción kívül, egy közös játék során hogy figyelek? Egy ünnep során hogy figyelek? Egy étkezésnél, hogy figyelek. Sorolhatnánk az egész napot, hogy hogyan tudok az értő figyelemmel odafordulni a másik felé. Ha ezeket a pici magokat elültetjük, ez mindenképpen hasznos a továbbiakban is, hiszen egy olyan kapaszkodót adunk, hogy tudnak csendesedni. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ne csak rohanjunk, hanem el tudjunk csendesedni. Én szeretném ezt hinni, hogy igenis tudunk olyat adni a gyerekeknek, a mi óvodánkba.
1: A lelki tartalom a rendszeres egyházi jelenléttel is biztosítva van, hiszen a közeli gyülekezetnek a lelkészei rendszeresen tartanak olyan áhítatszerű közös együttlétet, ahol megismerkednek azokkal a ifjúsági énekekkel, ami később is adhat lelki táplálékot, lelki fogódzót a gyerekeknek. Mi a tapasztalatod, mennyire nyitottak a gyermekek ilyen alacsony életkorban erre a keresztény üzenetre?
2: Azt gondolom, hogy nagyon nyitottak. Nyilván ugye a zene az egy különleges, az egy egyetemes nyelv, de nem csak ebben nyilvánul meg, hiszen ez a fajta lét keretezi a napjainkat. Ugye reggeli érkezéskor a gyerekek, amikor már a saját csoportjukba érkeznek, 7:30-kor, akkor beszélgetőkörrel indítanak.
1: Ott mi történik, ezt elmesélem?
2: Igen, nyilván ez ugye pedagógustól függ, hogy ő milyen tartalmakat hoz bele, de nagyon sok esetben, ugye nyilván pici gyerekekről beszélünk, megbeszéljük azt, hogy kivel mi történt. Tehát ez is megint egy jelenlét. Nyilván amellett, hogy mondjuk az emlékezet felidéző képesség, stb. A folyamatos beszéd, a kifejező készség, nagyon sok mindent fejleszthetünk vele, de maga az, hogy megérkezek, itt vagyok, és beszélünk, köszönünk egymásnak, köszöntjük egymást, mindenki szót kap. Ha nem azt mondja el, hogy mi történt vele mondjuk előző nap este, elmondja, hogy mit reggelizett, vagy mit vacsorázott, vagy a legfontosabb, ami őt akkor érte, és azt elmondhatja. Nagyon sok esetben, akár ünnepekhez kötődve, egy-egy kis mécses továbbadva, egy szeretett gondolatot ad tovább. Tehát ennek nagyon sokféle módja van, amikor szintén az egymásra figyelést tudjuk. Amellett ugye az étkezéseknél mindig hálát adunk, hogy itt lehetünk, és most ezt elfogyaszthatjuk, hiszen a világban számos olyan hely van, ahol ez nem adatik meg nekünk, tehát hogy már is értékelünk olyan dolgot, ami már annyira természetes. Tehát az apró csodákért, az apró jó dolgokért. Ugyanígy, amikor hittanfoglalkozások vannak, akkor nagyon fontos az, hogy megtanulnak, amellett, hogy nyilván egy-egy kis bibliai történettel megismerkednek, megtanulnak imádkozni. Nem csak egy szokványos betanult imád, hanem például a nagyon nagy csoportosoknál már maguk imádkoznak, és számomra is megdöbbentő volt, hogy egy 6 éves kisgyerek hogyan fogalmazza meg az ő imádságát.
1: Saját szavaikkal?
2: Saját szavaikkal, ugye, mert az a nagy csoport, inkább iskola előkészítő csoport, és nagyon kíváncsi voltam, mert nekem is nagyon nehéz volt, megmondom őszintén, először elmondani egy imát. Mert ugye az ember olyankor, amikor kezdi, meg akar felelni, hogy mit is kell mondanom, most köszönöm, most már men. Nekik nem okoz ilyen gondot. Ő nekik olyan természetes, hogy ők elmondanak egy imát. És megtanulják, hogy az ima, az hálát adok valamiért, és kérhetek is. És olyan aranyos dolgokat szoktak mondani.
1: Milyen érdekes, hogy felnőttként hogy elfelejtjük, vagy elveszítjük ezt a képességünket, nem?
2: Igen.

0: Mit tanultál azoktól a gyerekektől, akik téged körbevettek az óvodai éveid alatt?
1: Tanulom folyamatosan a jelenbe lenni, és örülni annak, ami történik. Ők képesek rácsodálkozni, és évről évre mindig, amikor előbújnak a bodobács bokarak, és összekapaszkodnak, és hogy milyen érdekes. De jól néz ki, 3-4-5, tehát, hogy mindig lehet rácsodálkozni, és olyan apró dolgokra, ami mellett mi elszaladunk. Jön a tavasz, na, kivirágoztak a fák, és akkor megyünk tovább. Talán oda kellene figyelni, hogy de gyönyörű az a virágszírom. Rászállt a méhecske, tehát hogy nekik megvan ez a képessége, és ezt mi felnőttek valahogy úgy tovább megyünk ezek mellett, a dolgok mellett. Tehát a folyamatos rácsodálkozást, és az, hogy örülni minden percnek.
0: A felnőtt létben folyamatosan le kell lassítanunk magunkat, főleg akkor, hogyha gyerekek vesznek körül bennünket, mert sokszor a türelmetlenségünk, a felnőtt világban megszokott versenyzés, egymás letaposása abszolút nem működik a gyerekek között. És pont az a baj, hogyha ezt a mintát kezdik el ők is látni. Te tapasztalod ezt, hogy képesek a gyerekek a rosszat is eltanulni a felnőttektől?
1: Én azt gondolom, hogy nyilván egy mintát követünk, hát ezt azért tudjuk, hogy úgy tanulunk, még felnőttek is nagyon sok mindent meg tudunk tanulni. Igen, de nekik még megvan az a képességük, hogy képesek arra, hogy átlépjenek. Inkább képesek a haragot és a rossz dolgokat letenni. Mi nagyon sokszor húzzuk magunkkal. Ezen nyilván mérgezzük saját magunkat elsősorban, de ők egy-egy konfliktusnál is képesek arra, hogy újra kezdik. Megbeszéljük, és akkor utána gyere is, összevesztek, de már másik pillanatban semmi nem történt volna, ugyanúgy homokoznak tovább. Tehát, hogy nekik még megvan ez a csodálatos képességük, és jó volna, hogyha gyermekekként tudnánk mi is működni felnőttként, mert akkor én hiszem azt, hogy sokkal nyugalmasabb és békésebb lenne a világ.
0: Hát Jézus is azt mondta, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek, mert különben nem mentek be a mennyek országába. Hát lehet, hogy valami ilyesmire gondolt.
1: Igen, azt gondolom.
0: Amikor köztük vagy a gyerekek között, és ők feltöltenek az ő szeretetükkel, aztán haza kell menned, el tudod-e vinni magaddal azt a töltetet, amit a gyermekek szeretete ad, kitart-e a következő napig, amikor ismét találkozhatsz velük?
1: Igen, hiszen azért már több mint 23 éve folyamatosan köztük élek, és ez olyan feltöltést ad, hogy igen, de nyilván az ember szereti a családját, tehát az sem egy, az igen, sem egy rossz dolog, amikor otthon vagyunk, persze. És akkor ugye nem az óvis létbe kell megfelelni, vagy létezni. Én azt is szeretem. Az életem része a munkám, vagy a hivatásom, nem okoz gondot az, hogy most az óvodába teszem a dolgomat, és segítem a kollégákat, és mindent elkövetek a gyerekekért, és azért, hogy az ottani kiváló pedagógusok még jobban végezhessék a dolgokat, hiszen én őket szolgálom, nem okoz gondot, és tart.

0: A lélekhangoló evangélikus műsorban Hevesi Rékát, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetőjét kérdezi Zsíros András.
1: Az óvoda vezetésében, vagy egyáltalán az óvoda pedagógusi létben mennyire meghatározó elem a te saját istenhited? Mennyire alapozza meg az itt végzett munkát?
2: Nagyon fontos, bár hogyha visszagondolok, az én hitem az elmúlt 15 évben erősödött meg, vagy mondhatnám azt, hogy akkor jutottam igazán hitre, és utána jöttek a felismerések, hogy tehát ez nem véletlen, ez nem szerencse, nem csak azért kerültem ide, mert tehát az, ahogy korábbiakban mondtam, hogy az a közösség, aki ott hirtelen akkor elindította ezt az óvodát, én biztos vagyok benne, hogy az sem véletlen volt. Tehát nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon fontos. Azt tudom átadni, ami én vagyok. Tehát, hogyha én nem élnék hitben, akkor nem tudnám átadni.
1: Akkor gyakorlatilag a hitre jutásod, meg az óvoda elindulása szinte párhuzamosan alakult.
2: Aha. Igen.
1: És mi volt előtte? Milyen volt az életed, hogyha arra visszatekintesz a hitre jutásod előtti éned?
2: Ugyanúgy szerettem a munkámat, tehát ugye én már akkor is óvodapedagógusként dolgoztam már jó 10 éve.
1: Hiányzott-e bármi?
2: Igen.
1: Ami
2: igen,
1: most
2: ez a
1: megvan.
2: Legjobb. Igen. Igen.
1: És mi hiányzott?
2: Egy belső nyugalom, a béke. El tudok fogadni dolgokat. És ez nem azt jelenti, hogy nem tudok harcolni vagy küzdeni dolgokért, hanem talán nem háborgok. Az a legjobb szó rá, hogy miért történik így, hanem el tudom fogadni azt, hogyha nem feltétlenül annyira jó, mert mindig azt nézem, hogy biztos valamit tanulnom kell belőle. Tehát valami oka van annak, és valahogy az egy nagyon erős kapaszkodó számomra, hogy ő tudja, hogy miért. Még hogyha én az én kis emberi képességemmel, értelmemmel képtelen vagyok fölfogni, vagy akár megérteni és látni az összefüggéseket, ő biztosan tudja, hogy miért ennek kell történnie. Biztosan azért adta feladatnak, vagy azért tette rám, mert ő tudja, hogy én ezt el fogom bírni. Ez az, ami a legtöbb lett, hogy ha én nem is hiszek, vagy nem bízok magamban, valaki bízik bennem.
1: Hát ez egy fontos különbség, mert különben, ha ez nincs meg, akkor szerintem az ember folyamatosan csak a körülmények áldozatainak tekinti magát, és mindenki és minden más a hibás, amiért most ezt vagy azt nem tudom megoldani, elérni, ami nem úgy sikerült. És akkor lehet, hogy tényleg hiányzik az ember életéből az a békesség, amiről beszéltél. Akinek ez nincs meg az életében, számára mit tudnál üzenni? Mennyire lehet mondjuk példa egy olyan intézmény, amit vezetsz? Akár felnőttek számára is lehet megtanulni ezt a fajta életvitelt, ami az Isten hiten alapulva egy kicsit több békességet enged be a szívünkbe?
2: Egy mintát követhetünk, de belülről kell, hogy jöjjön ez a meggyőződés, vagy ez a szeretet. De csak akkor tud működni, hogyha nem erőltetem, hanem az a szeretet az jön. És ezzel a szeretettel fordulok a gyerekek felé, a kollégáim felé, a szülők felé.
1: Hát ezt a szeretetet viszont kívülről kapjuk, tehát másik emberen keresztül, a szülőkön keresztül plántálódik belénk. Mondjuk ennek egy jó helyszíne lehet egy evangélikus óvoda, ahol még picikorban, hogyha sok szeretettel feltöltik a gyerekeket, akkor lehet, hogy olyan felnőttek lesznek belőlük, akik képesek ezeknek az akadályoknak a legyőzésére. Ez mennyire cél? Hogy a kis szeretett raktáruk megtöltődjön csurig.
2: Nagyon fontos, és nagyon sok olyan szülő keres egyébként bennünket, akiknek nem tartozik egyébként a mindennapjaikhoz a hit. Tehát nem járnak templomba, nem feltétlenül a gyülekezet részei, de mégiscsak valami hiányt éreznek. És valahogy azt érzik, amikor bejönnek, hogy itt tudunk valami olyat adni, amit ők is lehet, hogy keresnek. Ha csak azt a pici magot adom, és akkor nem biztos, hogy egy hívő gyermeket nevelünk, de oda tudom adni talán akkor ennek a képességét, hogy megtanul csendesedni. Még hogyha nem is feltétlenül találja meg egyből a felfelé vezető utat, vagy inkább azt mondanám, hogy nem hallja meg a kopogtatást. De akkor is ezt megtanulja, tehát ez mindenképpen egy nagyon hasznos és szerintem nagyon fontos dolog, hogy ezt így megtanuljuk, de akkor lesz teljes, amikor átjárja az az érzés, amit úgy gondolom, hogy mi evangélikusok érzünk, vagy aki hitben él.
1: Az létező menet, hogy a gyermekeken keresztül, akiket mondjuk nyitottá sikerül tenni Jézus üzenete iránt, sikerül esetleg rajta keresztül a szülőket is megszólítani?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Bár ez úgy szokott lenni, hogy az a gyermek nyitott, akinek a szülei is nyitottak. Volt már rá példa, hogy óvodás gyermekünk utána a gyülekezet része lett, és én ezt sikernek élem meg, és most már azóta a iskolába jár, és ugyanúgy ott vannak az alkalmakon. Amikor bejönnek hozzánk, és látják, hogy hát ez nem is olyan
1: vészes,
2: igen, ez a jó szó, hát ez nem vészes, és akkor rájönnek arra, hogy hát ez jó. Tehát ezt talán te is megtapasztaltad, hogy az ünnepeinknél mi nagyon sokat énekelünk.
1: Persze.
2: És az első alkalommal, mert azt lelkész úrral szoktunk bemenni ezekre az alkalmakra, hogy hozza a gitárt, és akkor a kis csoportos szülők azok még nem mernek énekelni. Szokta lelkész úr mondani.
1: Nekik még ez új.
2: Igen, szokta lelkész úr mondani, hogy csak könnyebb énekelni, kinyitjuk a szánkat. Uh-huh. És lehet látni egyébként a változást a szülők részéről is, hogy már nyilván nagy csoportba, akkor meg aztán már énekelnek bátran a anyukák és apukák is. Nem az a lényeg, hogy most mindenki egy tökéletesen énekeljen, hanem a közösségi élmény. És megérzik, hogy ez a fajta út is lehet egy út, és nem is feltétlenül annyira rossz.

0: Tekintsünk az egész intézményre, vagy az egész eddigi megalakulása óta eltelt időre. Mennyire tekintett sikertörténetnek azt, ami az evangélikus óvodával itt Békés Csabán történt?
1: Én mindenképpen sikertörténetnek tekintem, mindaddig, ameddig keresnek bennünket.
0: Van szükség továbbra is az ilyen óvodákra, nem csak Békés Csabán, hanem szerte az országban, vagy szerte a világban?
1: Mindenképpen kellenek olyan pontok, ahol ennyire tudnak figyelni egymásra az emberek. Én úgy érzem, hogy ez egy ilyen hiánypótló közeg a légköréből adódóan. Árad a szeretet, az mindenképpen egy jó dolog, és akárhol történik ez a világnak bármelyik részén, ez szerintem csodálatos élmény mindenki számára.
0: Mióta elindult az intézmény, azóta már egy újabb szint épült az épületre. Szerinted meddig nőhet még az óvoda itt Békés Csabán? Van-e plafonja annak a növekedésnek, amit elérhet az intézmény?
1: Hát nyilván ugye törvények szabják a létszámunkat, tehát most egyelőre van kerete. Én szeretnék növekedni. Nyilván ennek azért nagyon sok feltétele van. Nem tudom, hogy majd a Jóisten merre terel bennünket. Én bízok benne, hogy tudunk növekedni. Lesz rá lehetőségük.
2: Végéhez közeledik lélekhangoló evangélikus műsorunk. Az első fél órában Surman László, lelkipásztort, költőt, Győri Gábor Dávid kérdezte, őt követően pedig Hevesi Réka, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetője volt vendégünk, akivel Zsíros András beszélgetett. A műsor szerkesztőinek a következő e-mail címre írhatnak evmis@luteran.hu. Erős vár a mi Istenünk!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az összetartozás jegyében ma kezdődik a Csángó magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó testvéreik, a szervezői és a házigazdái a ma, július 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből

0: Hangosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásukat. Megrendezik idén is a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a Reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között Balaton-Szárszón. A találkozó középpontjában ezúttal mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A 4 napos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A 4 napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A Reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg. A Balaton-Szárszói Solideo Gloria Hotel és konferencia központban. A részvétel előzetes egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-ig lehet a rendezvény.református.hu felületen. Templomokat nyit meg a hőség elől menekülőknek az egyház. Az elmúlt napok melegsége az egész országra erős hatással volt, és szinte mindenki valamilyen menedéket keresett a forróság elől. Éppen ezért annyira megható gesztus Székely János szombathelyi megyés püspök bejelentése, mely szerint az ország templomai a következő hetekben a legforróbb órákban is kinyitnak majd, hogy az emberek itt hűlhessenek le. Az egyházi vezető kiemelte, hogy a régi templom épületek hűvös klímája tökéletesen alkalmas arra, hogy néhány percre megpihenjünk benne, ráadásul csend, a nyugalom és az ülőhely mellett még egy pohár vizet is kaphatunk, ha betérünk. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, ezért lehet számítani néhol esőre is, csak 25-31 fok várható. Pénteken újabb hidegfront érkezik, de inkább sok napsütés lesz, az északi szél erősödik, és 26-31 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Szeretetek, köszöntök mindenkit a Merkaba soros adásában. Finári Gábor vagyok, és a Nem csak égi szekér, de több mint tank című műsor, ugye mottójú műsornak a jelenlegi, illetve a mai vendége Szász Péter lesz, akit azért köszöntök most itt a stúdióban, mert én egész életemben úgy jártam, keltem a világban, amikor keresztény templomokra néztem, akkor valahogy nyilván egy másik felekezetnek, egy másik vallásnak a szent helyét tekintettem, viszont amikor beletanultam és utána olvastam a liturgia szimbolikus mozzanatainak, és direkt mondom azt, hogy itt most az épület és a belső térben való mozgás és gesztusoknak a mikéntjére, hogyantjára gondolok, nem a szavakon túl, akkor ráeszméltem arra, hogy az jeruzsálemi szentély, az jeruzsálemi ritus továbbélése nem csak a zsinagógában történik meg, örökmécsessel és fridládával, fritzekkerénnyel és egyéb térbeli elválasztásokkal, hanem a keresztény templomokban is, főkép a

0: pravoszláv, görög ortodox, illetve a katolikus templomokban. És Szent Pétert a Depositum katolikus hitvédő portálnak a szerkesztőjét, íróját azért hívtam ma be a műsorba, hogy ezeket a liturgikus mozzanatokat áttekintsük, átvegyük. Hogy az oltártól a keresztelő medencéig mi minden jelenik meg a Héber Bibliából, és az templomi, a pusztai szentély, vagy jeruzsálemi templomnak a rituális jellegéből a keresztény szentérben. Péter?
1: Amikor január 6-án vízkeresztkor ott jártunk, és mint kívülálló megtekintetted a szertartást, rögtön érezted, hogy ez egy más vallásnak a szertartása, de mégis, mintha lenne valami közös pont ebben. És ez valóban így volt, hisz az egyik legteljesebb módon, ahogy egy plébániai templom van, meg lehet ülni egy ünnepet, egy szent liturgiát, vízszentelés is volt ehhez kapcsolódóan, megülték ott. Tudni kell erről a helyről, hogy itt a hagyományos, a II. Vatikáni zsinat előtt általánosan elterjedt római rítus szerint végzik a liturgiát a gödöllői premontrei atyák, és ami különlegessé teszi ezt, hogy megpróbálják a liturgiát a teljes szépségében megmutatni, tehát szkólával, gregorián szkólával, és mondjuk egy ilyen ünnepélyes misénél, hisz lehet a végzésben különböző fokozatokat megállapítani, illetve különböző ünnepélyeségi fokon lehet ezeket végezni, ezeket a szertartásokat, attól függ, hány pap van jelen, és a többi. Lehetett látni, hogy van három díszes, aranyos ruhába öltözött, úgymond pap, ezért a népajkán ezt három papos misének is hívták. Régen, ahol van egy áldozár, egy szerpap, egy diakónus, és egy alszerpap, egy szubdiakónus, illetve egy olyan klerikus, aki ezeket a funkciókat látja el. És ami föltűnő volt, a mozgáskultúra, a mozgásnak a kötöttsége, a tisztulási részek, a tömjénnek a használata, és ezek valóban, ha az ember olvassa Mózes könyveiben, tehát a Tórában azt, hogy a szentélyt hogyan kell berendezni, talál erre különböző reminiszenciákat. Odáig elmenve, hogy hagyományosan hat gyertyatartó, nagy gyertyatartó van, ugyan nem keletelve, vagy hát bizonyos értelemben, vagy nem delelve, ugye, mert az a déli oldalán volt a szentély sátrában, a szövetség sátrában, de keletelve ilyen értelemben, tehát modifikálva, de ez egy a hétágú menórára is utal, és sok egyéb ráutaló jelleg van is. Ami ezt különlegessé teszi, hogy általában úgy gondolja az ember, hogy a II. Vatikáni zsinat után megújított liturgia az jobban közelít mondjuk vallási szempontból is a zsidósághoz. Ennek ellenére nagyon sok olyan elem, ami nagyon ősi volt ebben a rítusban, az eltűnt, és paradox módon, hogy a vallásközi párbeszéd felerősödött a II. Vatikáni zsinat után, és a társadalmi keretek is bizonyos értelemben felszabadultak, mondjuk a korábbi nem csak időszakhoz, hanem a korábbi évszázadokhoz, vagy akár 2000 éves közös történelemhez viszonyítván, de ami különlegessé teszi mindezt az, hogy ennek ellenére sokkal több úgymond zsidós jellege van ennek a szertartásoknak, és egy olyan időből való szertartásoknak, amikor legjobb esetben is csak egy megtűnt kisebbség lehetett a zsidóság, mondjuk egy keresztjén többségű társadalomban.
0: Igen. A misé alatt megfigyeltem azt, hogy a papság, a papok, illetve akik segítkeznek ugye körülöttük, egy külön elválasztott helyen működnek, amit fizikailag is egy elválasztó, nem tudom,
1: a szentélyre kezdő, vagy szentélyre korlát,
0: igen, korlát zár el. ami ugye egyértelműen ugye a szentélyben, a pusztai vagy a jeruzsálemi szentélynek azt a fajta határvonalát jelképezi, ahova csak a léviták és a kohaniták, vagy később csak a kohanok léphetnek be. Szóval még az ilyen szintű, ilyen kicsi, pici, apró kicsi szimbólumok is megjelentek a misén, amit más templomban talán nem láttam, vagy nem figyeltem föl rá, most ezt észrevettem. Azt mondd el nekem, hogy ez a fajta mise keret egészen a ősegyháztól kezdve változott, vagy ezt erre direkt volt egy olyan korszak a középkor derekán, vagy a barokk korszakban, amikor még rá is erősítettek, és még több elemet átvettek, hogy párhuzamosítható legyen a mózesi rituáléval?
1: Alapvetően a liturgiának nem most a külső stílusától eltekintve, hogy barokk, vagy mi egymás stíl...
0: A korszakot csak a korszakot neveztem.
1: Tehát nagyon különbözőképpen lehet a régi ritust is végezni. Értem. Azt hinni, hogy nagyon egyverető az ember, tehát nyilván egy gótikus környezet az másodhat az ember, és azt hinni, hogy nagyon különböző. De alapvetően az imaszövegek és a mozgás kultúra, az egésznek a törzs szövege, az a 8. századra minden kiegészítő szertartással együtt gyakorlatilag lezárult, ami érdekes mindezzel kapcsolatban, hogy sokan azt gondolnak, hogy ezek a szertartások, ezek mennyire ősiek, ezek igazából egy felújított szertartások, vagy felújított jellege van, és ez paradox módon, mondom, abban a korszakban alakult ki, amikor a leginkább távolabb volt a zsidóságtól, úgy teológiailag, mint társadalmi érintkezésben a kereszténység. Ezt akár keleti egyházakat nézzük, tehát a konstantinuszi, illetve a nagyszent Teodózios utáni időszakot kell érteni, sőt nyugaton ugye a karolin korszakot. És ez miért volt lehetséges, vagy miért történt meg, hogy ekkor emeltek be nagyon sok zsidós jellegű, vagy zsidózó, mondjam így, mert most nyilván nem pontosan úgy végezték, hogy az Ószövetségben van. De
0: igen. Aki olvas a mózesi könyveket, az felismeri, hogy mit akar ez szimbolizálni, szóval egyszerűen rá is van az ember.
1: Igen, pontosan. Hogy mi volt ennek az oka, illetve mi volt ennek a teológiai háttere, mit tudunk valószínűsíteni. Ehhez Földvári Miklós Istvánnak egy nagyon kiváló tanulmányát hívom segítségül, vagy idézem emlékezetemben, ahol ugye Survivor vagy Revival az volt a címe, hogy túlélő, vagy pedig megújító, és az emuláció a vetélkedés latin szavával adta vissza a végeredményét, ugyanis a korai időszakban a kereszténységnek a hát néha tűrt, néha üldözött állapotába, de semmiképpen sem elismert állapotába a Római Birodalom területén nem volt lehetősége, hogy díszes liturgiákat végezzen. Zsidókhoz írt levélben is erről van szó, hogy nagyon sokan úgymond visszapártolnak, hisz még írva van, hogy még folynak a szertartások Jeruzsálemben, és egy buzdítást akar adni, és abba az időszakról van már szó, amikor már van egy elkülönülés a zsinagógából való kizárása, hisz az első keresztények végezték tovább a zsidó szertartásokat. Igen. Tehát olvassuk az apostolok cselekedetébe is, hogy Péter és a többi, és János fölmentek imádkozni a templomba. Tehát, hogy végezték tovább az imaórákat, tehát nem hoztak létre egy külön keresztény rítust a keresztség és az eucharisztia kivételével, amit ugye kiemeltek az eredeti környezetben, a széder környezetéből, hisz mondjuk zsidó mondjuk nem végezte volna minden vasárnap, ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy minden nap, mit tudom, a karácsony vagy a húsvéti liturgiát végezzük. Hát nem lehetne, tehát esze ágában nem lett volna, hogy nem Pészákkor végezze a széder, tehát a maga kenyértörési részlet kiemelve, de olyan egyetemleges jelleggel, hogy azt fejezzék ki, hogy ez nem valami egzotikus kis vallás, misztérium vallás, hanem ez egy egyetemleges küldetése van. Tehát az első időszakban mondható az, hogy amíg a zsidó kereszténység, mint jelenség, tehát olyanok, akik zsidók voltak, végezték a zsidó szertartásokat, ugye áll még a szentély, ez nagyon fontos keresztény szempontból is. És mellette végeznek olyan szertartásokat, tulajdonképpen ott még nem volt így elkülönülés, és utána viszont egy nagyon radikális törés következik be, és ezzel is úgymond bizonyítani akarják, hogy ők egy teljesen más vallás. Sőt, a szentély elhamvadása után ebben még igazolást is láttak magukra nézve az akkori keresztény írók, vagy az akkori kereszténység, hogy beteljesedtek úgymond a jövendőlések, a proféciák mindenről. De visszatérve, hogy miért volt az, hogy pont egy olyan korszakban, amikor gyakorlatilag a gettó falai közé volt szorulva a zsidóság, és dioszpórába volt, a szentély elhamvadt, és liturgikus elszegényedés következett ilyen értelemben be, nyilván ezzel nem kisebbítve mondjuk az előtte is volt már zsinagógai szertartás. Ennek egyrészt volt egy olyan jellege, hogy mutassák, hogy maga az egyház, az élő Izrael, ami a legitim örököse a Sinai szövetségnek, és ebben él a papság és az áldozati jelleg, de emellett ugye van egy nagyon komoly teológiai probléma is, hisz az Ószövetség könyveit mind szentnek és kánoninak értelmezi az egyház, az anyaszent egyház. Most függetlenül a tartalmától, hisz tudjuk, hogy a protestáns, illetve a katolikus, illetve a keleti keresztény kánonban az Ószövetség, igen, vannak eltérések, sőt azok olvasatában is, de ettől eltekintvén. És nyilván a törvényt Isten adta, maga Aquinoi Szent Tamás a középkornak talán legnagyobb vagy legismertebb római katolikus teológusa is, a főművében, a Summa Teológiében hosszú fejezeteket szentel az ószövetségi törvénynek, igazolvány, hogy mivel Isten adta, mint tételes törvényt, a 613 micvát, ezek mind a természettörvénnyel összhangba kell, hogy legyenek, és nyilván olyanok, hogyha nem is szükségszerűen következnek belőle, de nincsenek vele ellentmondásban, és Isten adta, és az jó. Na most viszont leírja Aquinoi Szent Tamás, hogy három típusa van a törvényeknek, van az erkölcsi parancsok, ami a belső hozzáállást mutatja meg. Ennek mondhatjuk a foglalatának a 10 szót, a dekalogoszt, görögösen a 10 parancsolatot. Most ennek is az olvasata különbségeibe bele nem menvém, amelyek örökérvényűek, hisz a természettörvénnyel összhangban van, de Isten direkt módon is kinyilatkoztatta, és az erkölcsi törvényeknek van az Isten fele lévő parancsolatok, az Isten fele kapcsolódó parancsolatai, ezek a ceremoniális törvények, és vannak az embertársaink fele, ezek az ítélkezési törvények. És ezek, akkor is, hogyha elismerem, nem ismerem el, valamilyen formában megszűntek vagy átalakultak. Nyilván ez a zsidóságban is egy nagyon fontos teológiai probléma, hogy a szentély nélkül hogyan gyakorolható a zsidóság, nem önmagában a diaszpórában. Most ez egy nagyon komoly teológiai probléma, csomag, és olvasok azt, hogy hát akkor a törvényt nem felbontani jöttem, hanem beteljesíteni, tökéletesíteni, mondja az üdvözítő. És bár ugye utána elemzi Aquinoi Szent Tamás, hogy a polgári törvények, az ítélkezéseik részben megszűntek már Krisztus eljöveteléig, hisz elvétetett a fejedelmi pálca a Júdától, és nem zsidó ült a trónon, vagy hát most igazából zsidó volt betér, de ugye így van a idumeusok, akik ugye ez...
0: Arabok voltak.
1: Igen, tehát ez egy nagyon érdekes dolog szintén. És megszűnt a teokrácia, ennek ez az oldala is, ami a társadalom szabályozó elvek tekintetében az állami függetlenség, és a szertartási törvények pedig a kereszt áldozattól megszűntek, ketté hasadt a kárpita, a leírás szerint tudjuk tovább, elhamvadt a szentély 40 évvel később, és akkor ebben még próbáltak ugye a Talmudból is mellette érveket fölhozni a középkori spanyolországi disputákon a katolizált
0: Tortoszában, Barcelonában.
1: Igen, tehát akik ugye ismerték is, nem tudom milyen mélységben, ugye a Talmud tengerét, ugye, hogy ki ismerheti azt, hogy hajózni lehet rajta, tehát kimeríteni, ugye. Na már most... Mindezek mellett ugye az van, hogy érvényét veszítették ezek a törvények, mondják, mert hisz amit előképeztek, az beteljesült, a keresztáldozat is átadta a helyét az új szövetség törvényeinek, a templom is elhamvadt. Igen ám, csak olyat is olvasunk a Szentírásban, hogy ez legyen örök rendtartás fiaidról, fiaidra, vagy igen. Igen, nemzedékedben. Akkor ez hogyan van? És ezt fölteszi a kérdést Aquinói Szent Tamás is, hogy hogyan lehetséges mindez, hogy ha örökrendtartás, akkor mégsem. És pontosan elkezdték, amennyire lehet ezeket a böjtöktől kezdve, még a cölibátus isnak is van egy ilyen megokolása, ugye a levitikus megtartóztatáshoz, hogy amikor szolgálatot végeznek, akkor az asszonytól el kellett 3 napra
0: igen.
1: Különülni, tehát ezek mind ide vezetnek vissza.
0: Ez csak mindenki tudja és felismerje, amielőtt a Tórát átveszik, előtte 3 napra el kell különülni a feleségektől, nem szabad együtt lenni, és ugye te múltkor magyaráztad el nekem, hogy végülis egy katolikus pap állandóan ebben az állapotban van.
1: Igen, mert naponta mutat be szentmisét, illetve maga...
0: Ebből van levezetve, ebből a távolságmaradásból.
1: Igen. Ez ennek a teológiai megokó az igazi, tehát nem csak az, hogy most a szerzetesi állapotos sokszor a papi igazából a házas élettől való megtartóztatás, ez tulajdonképpen nem feltétlenül nőtlenség, de ez most egy messzire vezető, vagy egy másik csomag, de ez is ide kapcsolódik. És pontosan ezzel látták megokoltnak, hogy ezek a törvények bizonyos értelemben élnek az új szövetségben is, csak megújulva, mint egy föltámadva, és bizonyos szempontból átértelmezve. És amire még röviden kitérnek, és vissza is adom neked a szót, de bármikor vágják közbe, ez a tér szerkezeti rendezés, ami szintén a megújított liturgiában nem nyilvánul úgy ki, mint a hagyományos római rítusban, vagy akár bármelyik keleti liturgiában. Ez pedig, hogy osztott terek vannak, és az a szentség fokozatát is jelzi, térelválasztó elemek, és sokszor ugye magasságbeli különbségek is, és pedig úgy, hogy van a szentély, ahol bizonyos szent cselekmények folynak, legfőképpen pedig a szentmise áldozat bemutatása. Ha az ember elmegy anglikán templomokba, de akár még katolikus, vagy hogy mondjam, skandináv luteránus templomokba, tehát ami középkori eredetűek, nem ez a barokk térrendezés, amit ott is láthattunk, akkor azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen az oltárteret szinte nem látjuk, mert vannak egymással szembeállított, ez például megmaradt nagyon sok református templomba, például Nyírbátorba is, ez a térrendezés, ez a zsolozsma végzésnek a helye, illetve az éneklő papságnak, mint egy a levitáknak
0: mint
1: a helye, akik nagyon sokszor valami éneket énekelnek, ami
0: a misénől
1: szinte függetlenül, mert van, amikor egybe kapcsolódik a szentélynek és a kórusnak a liturgiája, de bizonyos részeknél, főleg amikor úgynevezett vonulási énekek vannak, vagy körmeneti énekek, hogy a felajánlás, akkor a pap végzi a felajánlás imáját, sokszor teljesen halkan, csöndbe, csendes misénél feltűnő. Ebben is van ilyen értelemben egy párhuzam, hogy nagyon sokszor vannak ilyen hosszú csendes szakaszok, egy zsinagógiai Isten tisztelte, valaki elmegy oda, és akkor azt gondolja, hogy az ilyen koncertekhez hasonlóan majd a kántor valami gyönyörű sirató éneket, vagy valamit ugye rikkant, és közben meg hatalmas csöndes részek, meg az emberek ezt-azt tesznek. De pontosan ennek is van egy ilyen hozadéka, és közben mint egy hangbeli képfal, egy akusztikus ikonosztáz a zsoltár énekekkel takarja az éneklő papság, az áldozó papságnak a tevékenységét. És utána jön a hajó az embereknek a férfiak, nők oldalával át hagyományosan, tehát volt egy régi felosztás, hogy ezért van esküvőkön az, hogy miért van az, hogy a balján viszi a vőlegény. Hát azért, mert a bal oldal volt az északi oldala, a nők oldala, a dél, és amikor megfordulnak, akkor a jobbján van, amikor kivezetik. De például ez is ide vezethető, vagy miért a balján térdel, amikor a maga az esketési szertartás van. Tehát ezek mind ide vezethetők vissza, és végül ugye van az előtér, vagy a keresztelő kápolna, ahol általában a gyóntatószék is helyet foglal, ami egy félperiféria, sőt ugye régi képeken látható is, és én ezt tapasztaltam például Budapesten is, voltam egyszer egy kopt karácsonyon, az ortodox naptár szerint ugye nagyjából vízkereszt idejére esik, és azt láttam, hogy végzi a papa liturgiát, és közben pedig hátul a gyerekek játszanak, van ilyen elkülönített rész erre, és a középkori frejó, hogy kutyák vannak a nagy katedrálisban, meg a gyerekek ott, nem tudom, karikát hajtanak, és hogy hát ez miért van, meg hogy van, és közben meg ott elő meg folyik a liturgia, mert tulajdonképpen az történt, hogyha azért ezek az árpádkori kis templomok, nem az egész köznép ment bele, mert olyan kicsi igen. volt a falu, hogy mit tudom, öten voltak ott, vagy most ez túlzás, de 20-an, hanem arról volt szó, hogy maga a templom, mint az volt egy zárt tér, a szentély, ahol a pap tartózkodik, és azon kívül a körülötte lévő tér, az is úgymond szent tér volt, ezek az udvarok, vagy pitvarok, ugye, szépen kifejezve, szép magyaros régi biblia fordítás szerint, és tulajdonképpen ezt a félperiférikus teret, ez a templom a templomba, hogy a
0: azt akarja.
1: Igen, hogy, a, hogy van, van ugye a szentély, és hozzá kapcsolódva a kórus, a szkólának a helye az éneklő papságnak, és ez sokszor ilyen falszerű építmény választja a nagy katedrálisokba, és erre épült fel a nagy
0: zárt,
1: katedrális.
0: Aha, igen, konkrét zárt tére.
1: Amely nagy katedrálisokban országgyűléseket tartottak, ott végzik az ilyen misztérium játékokat, hogy a betlehemezés, tehát ma nagyon szép, hogy bemennek a szentélybe, és akkor ott van a gyerekek, minden. Ez elképzelhetetlen volt ilyen szempontból a középkorban, mert még érezték ennek a térszervezésnek ezt a szentségi fokozatait.
0: Nem sok időnk maradt az első szegmensből, de se baj. Azt szeretném megkérdezni egy gyors választ, ami befér, hogy a belvárosi Szent Mihály templomon kívül, ami a Váci utcában van, van még esetleg a másik templom, ahol ezt a fajta régi, második Vatikán zsinat előtti liturgiát gyakorolják? Vagy ez csak egy unikális hely ebből a szempontból?
1: Magyarország területén, például Szegeden Alácsi Ervély János atya a jezsuitáknál szokta végezni, délutánonként van, ha jól tudom. Viszont most született egy új rendelkezés, egy új szentszéki rendelkezés, ami ezt bizonyos szempontból szűkítette ennek a végzését, és ez nagyon nagy mértékben csökkentette ennek a végzésének a lehetőségét. Emellett van egy-két kápolna, kisebb, szerényebb kápolna, lakásokból is kialakítván, ahol végzik ezt, például a Szenttizedik Pius papi testvérület részéről. Neki ugye, nekik a kánoni helyzetük a szentszékkel bizonytalanabb, tehát nem rendezett, de más helyek igazából nem nagyon vannak az országban, ahol végzik. Tehát egyes helyeken vannak papok, akik ezt szűk körben végzik. Ugye ez megint püspököktől függ, tehát nem, most így nincs a fejembe ennek a térképe, de...
0: Életemben sok, voltam már pár misén, annak ellenére, hogy rabbi lettem, de azt, hogy csütörtök este 6-tól 8-ig egy két és fél órás istentiszteleten a belvárosban télvíz idején teli templomot találok, ahol 210, nem tudom, 180-an, szóval 200 körül benn vannak, mindenfajta korosztályból, nem csak idősek, hanem sok fiatal is. Ez meglepett, hogy ez a fajta tradicionalitás, ennek te be tudod ezt a fajta vonzerőt, ezt a külön, ennek a varázsát, ezt külön, te azt mondanád, hogy ez ennek is köszönhető?
1: Mindenképpen ez ennek a gyökere, de erre visszatérhetünk majd a zene után.
0: Jó. Jó, akkor a zene után folytatjuk. Köszönöm a figyelmet.

0: Szeretettel köszönök mindenkit a Merkava műsorának második szegmensében, ahol is Szász Péterrel beszélgetünk arról, hogy a katolikus mise, a katolikus templomban hogy él tovább a jeruzsálemi templom liturgiájának és a mózesi törvényeknek bizonyos szegmensei, rituáléi. Beszéltünk itt térelválasztásról, beszéltünk már az első részben a menoránról, hogy esetleg ezek is mind, hogyha az ember a régebbi liturgiát tekinti, akkor ez mind megjelenik, vagy megjelenhet, ugye többfajta levezetése van a szertartásnak. Beszéljünk, Péter, olyan részletekről, hogy a papság feladatellátásához való segítők, léviták, ugye, illetve megtisztulás és a részeket elválasztó fragmentálás hogyan történik. Szóval a felépítettsége is az áldozásnak nagyban kapcsolódik a szentélyi áldozáshoz, a szentélybeli áldozatbemutatáshoz, hogy ezt hogyan tudnád te jellemezni, ezeket a részleket, hogyan van átemelve, vagy hogyan van leképezve.
1: Például a szent ruhák használatában hagyományosan ezeket nem, hogy külön meg kell szentelni egy szertartás keretében, de úgy veszi föl a pap a beöltözéskor. A beöltözés előtt is kezet mos.
0: És a szentélyben különben ruhát cserélt, és melegfürdött közben.
1: Így van, és ehhez is kapcsolódik egy ima. Ez nagyon fontos, hogy minden rituális tevékenységhez egy ima is kapcsolódik, ez megint egy zsidós jelleg, vagy ennek egy öröksége, ami ma szinte teljesen kiveszett, megcsokolja a ruhát, és mindegyikhez van egy sajátos imádság, szentírási részlet, akár zsoltár részlet kapcsolódik hozzá, hogy mondjuk üdvösség sisakja, és fejére helyez egy fehér gyolcsot, és magára köti így keresztbe.
0: Külön egy-két soros imák vannak erre?
1: Igen, így van.
0: Mert nálunk a Thales fölvétel, a Tfilin fölvétel, mindig van külön áldás.
1: Így van. És például a fekete reverendára fehér színű, ő teljesen varratlan gyolcsruhát vettek föl hagyományosan. Tehát nem műanyagot vettek föl, tehát mindenképp albát vettek föl, hogy öltöztessél engem ugye a fehérbe, hogy most tisztára engem uram, és nyilván ennek van egy meghalási jelképe, hisz a fehér gyolcsba temetik az embert, meghal a világnak, tehát nagyon, nagyon sokfele mehetne ennek a rész. Például az is egy kérdés, hogy nem csak a kitlire gondolok most.
0: Persze,
1: ugye a házasság is valahol egy
0: átadás. A tálászba temetik el az embert, igen.
1: Tehát ezek mind fontos elemek a liturgia végzéséhez, és ugyanúgy az előkészületekhez is kapcsolódik. Tehát a kézmosás ima, az ártatlanok között mosom kezemet, 25. Zsoltár, 24. számolástól függ persze,
0: Igen.
1: Zsoltár beosztásoknak. Például ilyen, tehát az áldozat bemutatás előtt, után, a füstölés után, tehát ezek mind hozzátartoznak, ezek a tisztulások, bemosakodások, vagy ezeknek a párhuzamai. És ami nagyon érdekes, hogy maga az áldozat bemutatás az úgymond a szentek szentjébe van. És ez fölmerül a nagy kérdés, hogy miért van ott, ez egy nagyon unikális dolog, mert nem csak a zsidó vallásban, bár szinte minden, amit én általában ismerek, van valamiféle áldozati rítus, nyilván pragmatikus okokból, tehát nem lehet egy állatot egy zárt térben meggyújtani, tehát igen, a füst is elnyomná a teljesség, és meg hát az ház leégné, és sorolhatnám tovább, de azt fejezik, hogy az ember ott áll Isten előtt, és neki mutatja be az áldozatot. Tehát például, hogy miért állnak ezek a nagy ókori templomok is, ugyan már félig meddig romosan, meg lőporaktár volt, meg fölrobbant az Akropoliszon. Hát nem csak azért, mert nem volt energiájuk lerombantani, meg lerombolni. Nyilván a Zeus szobrot elvitték az Adytonból, tehát a szentek szentjének az analógiás helyéről, igen, meg összetörték, de alapvetően az épületek fönnmaradtak, tehát mondhatnák, hogy újra tudna templomként funkcionálni. Csak van egy nagyon fontos dolog, a fókusz, a tűzhely, ami kint volt a, a tűzáldozati oltár, és azt kellett deszakralizálni, és akkor egy pogány embernek is az használhatatlan volt. Tehát amikor a kereszténység államvallás lett a Római Birodalomban, ezeket
0: az oltárt.
1: Igen, azt pusztították el, meg szennyezték be olyan szempontból, hogy rituálisan az használhatatlan legyen, és ezzel tulajdonképpen így hanvattak el ezek a kultuszok. Viszont a kereszténység vallja, hogy Krisztus fölméne a mennyek, mert a zsidókhoz írt levél, ketté hasadt a kárpit, és mivel fölvette az emberi természetet, állandó jelleggel közbejár, nem csak egy napon, ugye, tehát minden nap bizonyos értelemben az engesztelő áldozatnak tudja az ember magára a bűn lemosást alkalmazni, és ez fejezi ki, hogy maga az oltár az behelyeztetett úgymond a szentélybe. Uh-huh. Tehát, mert tulajdonképpen a szentély valamilyen szempontból Isten lakhelye közöttünk, de a mennyországot jelképezi. És tulajdonképpen az, aki az áldozatot bemutatta, az is Isten, és aki az áldozatot elfogadja, ugye ez a... Uh-huh. Nyilván most a Szent Háromságtan és az egyéb teológiai problémák belemenvén, de ennek ez a logikája, hisz ember hogy tudna az Istennek végső vagy arányos engesztelést adni. Nyilván az Isten azt mondja, hogy én mondjak le mondjuk erről a telefonomról, ez nyilván a bűneimmel nem egyenértékű áldozat, de ha Isten ezt elfogadja, ezt a lemondást, akkor ez az úgynevezett méltányossági alapú igazságosság, de Krisztus valóban igaz volt a keresztény fölfogás szerint, pontosan azért, mert aki cselekszik, az Isten. Tehát a Ben Hurba, amikor ad egy pohár vizet, az is végtelen értékű, mert aki cselekszi, és így a végtelenül megsértett Istent igazságosan helyezi. Tehát ez ugye az, és tehát ott is az áldozat körül forog, mint az egész, hogy a Tórának is a közepe, az engesztelés napja tulajdonképpen.
0: Ja. És erre, szombatok szombatja.
1: Így van, erre megy vissza, és tulajdonképpen minden vasárnap ez, mert nagyon sokan elemezték azt már, hogy nyilván most az egy kérdés, mert most a szinoptikusok, hogy mikor és mit ünnepelt, és hogyan az üdvözítő, de ami nagyon érdekes, hogy bizonyos szempontból az a széder befejezetlen. Most abba bele nem menve, hogy mi a mai szertartásnak melyik elemei mikorra rögzültek véglegesen, de érdekes, hogy nem az utolsó pohár borra mondta az áldást, mármint azt, amikor mondta, hogy ez az én vérem kell, és utána mondja, hogy nem iszom többé a szőlőnek a levéből, amíg nem leszek atyámnál. Tehát tulajdonképpen az utolsó vacsora most is tart katolikus értelmezés szerint, tehát az nem egy lezárt széder valamiféleképpen, hanem hol fogyasztod el a bárányt? Nincsen bárány. Hát ez nyilván egy értelmezési kérdés már, hogy ettek-e pászka bárányt ott, vagy nem. És hát pénteken volt az előkészületi nap, hát akkor kellett levágni, viszont hát péntek este már a sírba feküdt a leírás szerint, akkor már nem tudta elvégezni, de ezek is mind megfeleltethetők a széder egy-egy elemének, és tulajdonképpen minden szentmise is a végső eljövetel. Tehát, hogy ez valamiféleképpen ez egy egyetlen szertartást alkot ebben a felfogásban. Vagy például vasárnap, a vasárnaphoz kapcsolódóan a úgynevezett szentelt vízhintési szertartás, amikor ezt általában kereszt kútnál végezték, vagy amikor volt keresztelő kápon, és onnan vonultak át a szentmisére, de alapvetően ma ezt a főoltárnál végzi a pap, és akkor meghinti a hincs meg engem izsóppal, aspergesz mé, és megtisztulok, és fehérebb leszek, mint a hó, Dávid király Zsoltárából egy idézet, és akkor meghinti az oltárt, a homlokát megjelöli vele, és odaadja a szolgálattevőknek, azok is megjelölik, az két oldalt fogják neki a köpenyét, amivel körbejár, meg amikor az oltárt füstöli, akkor is ugye fogják két oldalt. Igen, így van. És meghinti vele a népet, hasonlóan az engesztelés napjához.
0: Mózes tartották így a kezét annak idején.
1: Ugye, igen, igen. Tehát ez is mind ide vezethető vissza.
0: Maradjunk a víznél. A keresztelő medence ugye egyrészt megjelenik az ajtóban, mint a mezuza, igen. Szóval érint az ember, vagy azt a vizet magára kenni, ami érkezéskor van, ugyanunk, hogy érintéssel a mezuzát érintjük meg. Szóval kicsit olyan a szentelt vizes kis tartályocska, mint a Medúza és a Keresztülmedence egyben, szóval így ugye igen, kettő az egyben. De hogy ugye nálunk a mikve, a beberítkezés, a betérés, a megtérés helye, ugye az teljes elmerülést jelent, mesztelenül, anyaszünt mesztelenül az ember születik, és úgy születik újjá. És ugye tudom nagyon jól, hogy ugye most babáknak ugye legfeljebb a kereszteléskor a homlokát öntik a vizet. Ez egyszerűsödött? Ez így a korokszakokkal változott ez a bemerítkezés? Volt, amikor teljesen elmerítették a babát, víz alá tették, hogy kivegyék, mert ugye nálunk ugye muszáj, hogy befedje teljesen, mint ahogy anya még be a magzatvíz közbe vegye a víz. Hogy ez hogy változott? Mi ennek a két percben, mindennek a története?
1: Két percben? Csak nagyon messzire.
0: Van még sok kérdésem.
1: A görög keleti és a görög katolikus egyházakban ma is így végzik, de ha megnézzük a középkori nagy keresztény, például nagy szememben láttam nagy a luteránus evangélikus templomban, középkori nagy keresztelő medence, tehát tényleg egy méretes, amiben egy babát legalábbis alá lehet teljesen meríteni. És maga a leöntés nyugaton az később egyszerűsödött, de ennek már van például a didakhia, a 12 apostolban tanítás, hogy folyóvíznél végezzék. Ha nem, akkor állóvíznél. Hideg víz, de hogyha nem, akkor lehet forrás, tehát hogy meleg víz. Aha. És akkor így mennek végig, és igazából a leöntésre már ott van elvileg példa, de hát mondhatnánk, amikor mondta, hogy most meg egészen engem, mondja Péter Jézusnak, és akkor mondja, hogy elég, hogyha a lábadat megmosom, azzal megtisztulsz. Nyilván, de az tehát a teljes bemerítés volt az eredeti forma, nyugaton is nagyon sokáig egyébként. Tehát ennek pragmatikus okokból csökkentették le. Ennek nyilván adtak egy teológiai magyarázatot, hogy miért ugyanolyan értékű. Persze ezzel nyilván, akik a teljes bemerítést tartják érvényesnek, független attól, hogy baptisták vagy nem baptisták, azok hivatkoznak a tradícióra, illetve az, hogy ezáltal lesz.
0: De volt valahol olyan esetleg előfordult olyan, hogy olyan fajta keresztelés, amikor nem ruhában voltak, és nem babák voltak?
1: Igen, tehát tehát a felnőtteket is mezítelenül merítették be nagyon sokáig, illetve egy fehér ruhát adtak rájuk, egy keresztelés ruhát.
0: Mert nyilvános volt, és hogy
1: igen, ezért, igen, meg a nők esetében, igen, hogy, de ennek is van egy olyan jelképe, hogy Ádám és Éva elvesztette azt a fényruhát, amiben teremtettek, és észreveszik, hogy mezítelenek, ez az átistelünést is jelképezi, mint a Táborhegyén, amikor látták, hogy fényesen ott van Mózes és Illés között, ugye, ami a Tórát és a proféták, a Nöbimet is jelképezheti, és hát ehhez kapcsolódó, hogy visszakapjuk ezt a ruhát, ami hogy Istenbe öltözünk. Tehát ennek van egy ilyen jelentése is, vagy értelmezés.
0: Ugye vízkeresztkör voltunk ott, és ugye vizet szenteltek méghozzá eléggé, sose látott mennyiségben, ugye hordónyi vizeket, amit utána szétosztottak a közösségnek a mise végeztével. Nekem az fogott meg, nem voltam még ilyenen, hogy miközben a pap ugye szentelte a vizet, közben sót tett hozzá, de minden ilyes aktus vagy ritus szegmens között ugye mondott is valamit, és aki adta a kezébe a sót vagy a keverő lapátot, amivel a hordóban lévő nagy vizet ugye megkavarta, ez megcsokolta a kezét is. Nálunk is ugye illik megcsokolni a mezuzát, illik megcsokolni a toratekercset, illik megcsokolni a tfilint, a taleszt, és általában a csók, a mise, és a szentartás alatt ugye miknek jár a pap kezének eközben, és minek képzelhető el?
1: Például a szentelt tárgyaknak, tehát például lesz most gyertyaszentelő boldogasszony, február 2-a, urunk bemutatása a templomba, 40 nappal születése után ugye tisztulási áldozatot is kiváltani az első születtet.
0: Igen, hát tessék meg,
1: így van. És itt gyakorlatilag egy mise-szerű, a misével analóg, hogy annak is van egy külön evangéliuma, egy konszekrálója a gyertyaszentelésnek, és ugyanúgy, mint a szent áldozás, hogy letérdelnek az áldoztató rácsnál, a szentély korlátnál a hívek, nyújtja a papa gyertyát, azt megcsokolják, és utána a gyertya, Krisztust is jelképez, meg nyilván nagyon sok jelképe van egy szentelt gyertyának, utána a pap kezét is, azért hisz a pap kezét hagyományosan a katekumenek olajával, a püspökét kenték föl krizmával, az új ritus szerint meg krizmával kenik föl a papoknak is a kezét, hisz azáltal szenteli meg a dolgokat.
0: Krizma
1: a
0: szentelt olaj?
1: Igen, igen, faolaj és balzsammal van kevelve. Ugye a kenet, krizma, igen. Ugye karizma, onnan ered a fogalma. Neki.
0: Ez régen változott olívaolajról erre, vagy pedig ez mindig is ez
1: nem,
0: volt?
1: Van olívaolajas olaj is, a hittanulók olaja és a betegek olaja. És az az érdekes, hogy már a vízszentelésnél itt általában szentelt vizet szentelt az atya, ezt vízkeresztkor szentelik, de a keresztvíz az más típusú víz, azt húsvét éjszakáján szentelik hagyományosan, vagy mint ünnepélyes jelleg.
0: Egész évre kitart?
1: Hát, ha nem tart, évközben is lehet, de az kevésbé ünnepélyes, és ahhoz abban is kevernek krizmát, meg olajat. Hát. És annak egy külön szertartása van, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett, rálehel a pap, tehát tulajdonképpen az ősóceánt, a teremtést, a genezist jelképezi azt, hogy az ember is elszületik.
0: És ez húsvét előtt történik.
1: Ez húsvét előtt, és van még harmadik típusú szentelt víz, a Gergely víz, amit a templom szenteléshez használnak, de most ebben nem megyek bele, vagy ennek a részlet.
0: De azt láttam, hogy itt két üveggel is vittél magaddal haza, igen, ebből a vízből. Azt otthon, az a te otthonodban mire és hogyan használod föl?
1: A jámbor katolikusoknak is van a mezuzaszerű szentelt víztartó, ilyen piciket lehet kapni, hogy otthon az ember belép, vagy kilép az otthonából, akkor keresztet vethesse magára.
0: Ezt a főbejárathoz teszed? Az ajtófélfára?
1: Igen.
0: Az ajtófélfára?
1: Hát, vagy ahhoz közel, ugye?
0: Aha, igen, de mindenképpen igen. A kijárat és a jöttödben és mentedben azt érinted, és keresztet vetsz.
1: Így van, illetve házszenteléshez is lehet használni. Ez nagyon érdekes, ha már vízkeresztnél vagyunk, ennek is van egy párhuzama, bár ez igazából a Pesachkal függ össze, az ajtófélfáknak a megkenése,
0: igen,
1: amikor ugye végig füstöli és végig hinti szentelt vízzel, amíg a Magnifikátot énekli a kórus, a házat, és krétával, szentelt krétával az ajtófélfa tetejére fölírja, hogy CMS, ami ugye Kaspar Melchior Baltazar a három királyokra is utalhat, de alapvetően azt jelenti, hogy Krisztus Manzionem Benedicat, hogy Krisztus áldja meg ezt a hajlékot, és fölírják az évszámot.
0: Nagyon sok mindenről beszélhettünk, ugye számomra a csúcspont, a híd, vagy a, nem is az, hogy híd, inkább csak azt mondom, hogy a közös tőről fakadásnak az egyik legeklatánsabb példája, ami szinte már az embernek libabőrös lesz a keze, az, hogy amikor ugye nálunk az állóimádságot, a főimádságot, ami a szentély áldozat idejében van elmondva, és annak a emlékére lett elrendelve, szinte ahelyett, vagy pótlásául, vagy így szimbolikusan, amíg nincsen szentély, addig azt mondjuk. És annak ugye van egy néma és egy hangos változata, mert az áldozat is volt egyrészt magán, illetve lehetett, és volt közáldozat is, és a népnek közös áldozata, és ezért is van egy ilyen belső és külső közösségi és egyéni aspektusa, lásd, csöndben mondjuk aztán hangosan, és amikor ezt megismételjük, akkor a kedusában, Isten nevének megszentelési részében, amit csak hangosan mondhatunk el, ha vagyunk elegen, minimum 10, van a zsinagógában, hogy ennek a szertartásnak a része egy ilyen előimádkozó mondja, a közösség válaszol rá párbeszéd, és a szent seregeket, az ézsaiási látomást utánozzuk le, ahol az angyalok, az égi seregek egymáshoz beszélnek, hogy hol van az ő dicsősége, és utána pedig mondjuk együtt, hogy szent, szent, szent a seregek ura, úgy összezárt lábbal szögdelve, mint ahogy azok a hatszárnyú kerubok. És ugye a misének a legszentebb pillanata, ugye ugyanezt a mondatot mondja el az átváltoztatáskor, úgy, hogy még
1: ez a bevezető része.
0: A bevezető része, igen. De és úgy, hogy még a héber szó is a seregek istenére, szóval a seregek szó a Szebaot, vagy Szvaot, az megmarad a latin misében, hogy tudnál-e mondani ehhez, zárásképpen, mert lenyel vége a műsornak, hogy valami ehhez hasonló ilyen erősségű párhuzamot, ami ehhez hasonlóan így megjelenik mind a két helyen örökségképpen.
1: Például az imák sággal kapcsolatban, hogy a szentélyen kívül bizonyos imákat halkan vagy csendbe kell mondani, vagy mormogni kell. Uh-huh. Ez például megjelenik a hagyományos zsolozsmában, ahol mondjuk elkezdi hangosan a pap, hogy Pater Noster, Et nénus in ducas in tentatio nem szed liberanos szemmel, hogy mi atyánk, és akkor mondja, és ne vigy minket a kísértésbe, és válaszolja az utolsó mondatot a gyülekezet, de szabadíts meg a gonosztól. És például ilyen az ámennek a használata, hogy nagyon sokszor mond egy hosszú imát a pap, például a kánon csöndbe, és akkor per omnia secula seculorum, és mindörökkön örökké ámen, ugye mondja rá a nép, hogy az hangos az ámen rész, és erről eszembe jut a szentírás fordításokban is, amikor azt olvasok, hogy bizony-bizony mondom néktek, ugye ez a latinban is még úgy van, hogy ámen, ámen, dico, vobis, és a görögben is. Ez mi történik? Megszólítják Jézust, és ő közben imádkozik, kapcsolatban van az atyával, hisz az ő szavát közvetíti, mint proféta, és akkor mondja, hogy ámen, ámen, tehát befejez egy imát, és mondom néktek. Tehát egy kapcsolatban van az atyával, egy állandó jellegű kapcsolatban, csak nyilván az ő embersége szerint is, mint felkent proféta. Ugye, ez jelenti maga a Krisztus szó is, a krizma, ha már itt voltunk ezeknél a kifejezéseknél. És például ez jelenik meg magán a nagypénteki leírásban is, amikor a Éli Lamma Szabbaktánit mondja, ami egy zsoltár kezdett, és utána csöndbe végzi. Tehát nyilván lehet, hogy agonizál, de nem, nyilván tanulmányokat írtak meg, elmélkedéseket, hogy kétségbe esett a kereszten, stb., és valakik azt hallottak, hogy illést hívja, és tulajdonképpen egy zsoltárt mond, egy nagyon szép zsoltárt, ami a végé, hogy de nem hagyod a holtak birodalmában a te hívedet. Nagyon szép, hogy a básáni bikák ükeltek föl ellenem, ugye kiszáradt a torkom, és akkor, ha jól tudom, de ennek utána kéne néznem, hogy a húsvéti liturgiában a leviták ezt a zsoltárt énekelték, amíg az előkészületi napon levágták a bárányt. Tehát itt követi úgymond a templom liturgiáját, a leírás szerint. De ezt meg kell nézni, ahol erre van leírás a Talmudban is, hogy hogyan folyt ez akkor a szert. Ha van erre egyáltalán forrás, akkor meg lehet.
0: Valószínűleg a Pszachim traktátusban ott van, csak én vagyok. Vagy igen, szóval van valószínűleg forrás, és esetleg ott meg is van nevezve az a zsoltár, vagy azok a zsoltárok, amiket mondták akkor.
1: És ott is ugye bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomba, ugye.
0: Megint csak az emelemben, amiért bizony-bizonynak fordítanak. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál, és erről beszélgettünk. Szerintem még lesz olyan alkalom, hogy visszahívlak téged, főleg akkor, amikor valami aktuális zsidóságot is érintő katolikus hírekről hallunk. Ugye mostanában az egyház a II. Vatikán Zsinat óta, vagy főleg a Ferenc pápa regnálása óta meglepi a zsidó közösséget és mindenfajta kijelentésekkel. Persze ezekről most nem beszéltünk, te nem is, te inkább egy régebbi korszaknak vagy a fannya, de minden esetre a katolikus világot ismerve, mint a legnagyobb keresztény felekezetet, fogok még hozzád fordulni, hogyha van kedved, és akkor még visszahívlak ebben a műsorba. A mai műsorban Szász Péterrel, a Depozitum katolikus hitvédő oldal főszerkesztőjével, munkatársával beszéltem, aki több hitvitában is bátran mindenkit invitálok, hogy keressen rá a YouTube-on, Facebookon, neten hitvitában vett részt. Kiterjedt munkásságod van. Ugye képzettségedet tekintve történész vagy, de elkötelezett tradicionális katolikus. És hogy is mindenkinek mondom, aki szeretne egy ilyen tradicionális szertartást nézni, akkor ugye Magyarországon, ahogy mondtuk, nincsen rá nagyon lehetősége, csak ebbe a belvárosi Szent Mihály templomban. Az megteheti ott, nem tudom milyen sűrűn, minden vasárnaponként.
1: Vasárnap délelőtt 10 órakor van rendesen, igen, ott.
0: Mert más misék azok nem ilyen.
1: Nem az a megújított mise rendszerint van itt.
0: Értem. Minden kedves hallgatónak köszönöm a figyelmet, és jövő héten újabb meglepetés vendéggel fogok érkezni. Viszont hallásra.

0: hír összeállításunk következik.
1: Sportújságírók nemzetközi napja. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 1924. július 2-án alakult meg. Ennek emlékére az 1994. szeptemberében tartott párizsi ülésen magyar javaslatra július 2-át a Sportújságírók napjává nyilvánították. 1995-ben ünnepelték először. A sport fogalma és gyakorlata a mi világunkban tönkrement, kiürült, meghamisítódott. Nem csupán a sokszor emlegetett görög értelemben nincs már érzékünk hozzá, se igényünk rá, de még a mi első modern olimpiánk célkitűzéséről is elfeledkeztünk. Legeredetibb jelentésében és gyakorlatában a sport olyan vetélkedés volt tudatosan és öntudatlanul, ami játékká lényegült át azt a vetélkedést, ami az élet maga. UFO világnap. Július 2-a az UFO világnap annak emlékére, hogy 1947. július 2-án történt az úgynevezett Roswell-i UFO eset. Akkor állítólag egy

0: Nagy egy esküvel hitelesített nyilatkozatot hagyott hátra, miszerint az időjárási ballon csak fedősztori volt, a valódi tárgyat a hadsereg egy közeli hangárban tárolta. Máig is sok vita tárgya a földön kívüliek jelenléte. Nincs szilárd bizonyíték arra, hogy intelligens lények látogatták meg földünket, de nem is zárható ki a lehetősége. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a református szeretetszolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel az idén 20 éves református szeretetszolgálat az egyik legrégibb Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző felmérések szerint, de az első osztályt kezdő gyermekek esetében még ennél is magasabb lehet a tanszerek, iskolatáska, sportfelszerelés és egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretetszolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdésben szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatában. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyszerű tanfelszereléseket gyűjtenek általános és középiskolai gyermekeknek egyaránt. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, ezért lehet számítani néhol esőre is, csak 25-31 fok várható. Pénteken újabb hideg front érkezik, de inkább sok napsütés lesz, az északi szél erősödik, és 26-31 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Bakos Emma.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Mennyi is pokol? Akira Kuroszava, 1963. A tőkés gyereke helyett sofőrje fiát rabolják el, de érte is ugyanazon váltságdíjat követelik. Érzelmileg, erkölcsileg és társadalmilag is mennyi és pokol, amit Gondó király bejár. A tét, a vagyonát tekintve is minden vagy semmi.
1: A cipészből lett gazdag üzletember mennyet és poklot átvágó erkölcsi vívódása.
2: A sikeres cipőgyáros csávónak elrabolják a kisfiát, illetve nem is az ő kisfiát, jó, azt már tudjuk, de vajon kifizesse a váltságdíjat, ha nem az övé a gyerek, ezt is tudjuk, és hogyha ugyanaz a váltságdíj, ezt is tudjuk. Igazából mindent tudunk. Ez a sokak által imádott Kuroszavának a sokak által legnépszerűbb, legkedvesebb, legelismertebb filmje.
0: Martin Scorsese berakta a 39 lényeges külföldi film közé, melyet minden fiatal filmrendezőnek meg kell tekinteni. A Letterboxd Top 250-jében is benne van.
2: Mert hogy van nekünk ez a Kuroszavánk, akinek van 14 óriási filmje, ezek közül...
0: Hányat láttál ma?
1: Én 14-et plusz még matekozok, 7-et. Szóval én 21 filmet láttam a 32-ből, szóval úgy érzem, hogy én itt szakértőként ülök.
2: Jó. És a judó történetét láttad?
1: Természetesen, legelső filmje.
2: Igen. Híres. És akkor, hát amiről már beszéltünk, az a Vihar kapujában, 1950, a Hét szamuráj 1954, és hát ugrunk közel 10 évet, és ez a film nagyon más, mert nem látunk sem szamurájokat, sem testőröket, sem lovasokat.
0: Van egy krimi sorozat, a 87-es körzet, Istenem, hányszor forgattam, 87-szer, és abból az egyik rész a királyi váltságdíjnak a története. Egyébként ezt azonnal meg is filmesítették film noirként, James Sheldon 1962, ki játszotta a nőt benne, Nancy Reagan, akit még nem úgy hívtak, és ebből a hát ponyva krimivől tulajdonképpen ez azért nem a világ legszínvonalasabb sorozata, úgy gondolta Kuroszava, hogy mindenféle csavarokon keresztül egy saját művészfilmet csinál. A csavaroknak a leglényege az a társadalom kritika, amellyel átizított ezt a művet.
2: Várjál, nekem a nagy kedvenc regényíróm Ottlik Géza és Bulgakov között Salvatore Albert Lombino. Nektek nem?
0: Eredeti nevén. Vagy más néven, Ethan Hunter, vagy Ed McBain.
2: Szóval, hogy ő írta ezt a regényt, és nagyon-nagyon szeretjük a többi regényét is. Hányat olvasták?
1: Természetesen mindegyiket, akár csak Kuroszava, akinek természetesen annyira nem tetszett ez a regény, azon kívül, hogy lenyűgözte azt, hogy milyen volt az emberrablásnak a koncepciója. Mm-hmm. És nem azért csinálta meg ezt a filmet, mert annyira remek és fantasztikus lett volna, hanem azért, mert elrabolták az egyik barátjának a gyerekét, és gondolt, hogy ez egy jó alap lesz.
2: Ki a kedvenc zeneszerzőnk? Schubert, Pisztrán Götös a
0: így
2: helyes
0: van.
2: Válasz, ugye?
0: Ahol ugye, akkor halljuk először a filmben, amikor megjelenik az elkövető, és a Pisztrán versben arról ír Schubert, hogy nem tudja elkapni a horgász ezt a Pisztrángot, csak akkor, hogyha cselt vet neki.
2: És ki a másik kedvenc zeneszerzőnk?
0: Masaru Sato!
2: Oké.
0: Okay. Oszó lemió, it's now or never.
2: Jó. Na és egy érdekességet áruljunk el a nézőknek, hallgatóknak, hogy állítólag e film bemutatója után nagyon durván megemelkedett Japánban az emberrablások száma.
0: Ami fura, hiszen ez nyilván egy emberrablás ellenes film, és a rendezőnek a lányát is megfenyegették, vagy hát a rendezőt megfenyegették, hogy a lányát elrabolják, úgyhogy testőrökkel kellett védenie.
1: És Kuroszava mondta is egyszer egy interjúban, hogy ezzel a filmmel ki akart emelni, hogy a japán emberrablási törvények mennyire enyhék, és hogy nem fordítanak elő figyelmet az áldozatoknak a szenvedéseire.
2: Van ennek a filmnek egy következő jelentősége, mindannyian ismerjük Tarantino híres, hát, hogy mondják, swinges tánc
1: swing,
2: jelenetét?
1: Igen.
0: Istenem, hányszor táncoltuk?
2: És állítólag az ennek a filmnek a bulis jelenetéből kapta az ötletét.
0: Viszont nem mezitláb táncolnak ebben a filmben.
2: Hány részből áll ez a film? Engem teljesen összezavart. Én elkezdtem nézni egy hát hogy mondjam, egy vállalati drámát, görög imádom drámát. Ezeket, de várjál, én azt, hogy akkor milyen cipőt gyártsunk,
0: igen, tök kiknek. Fontos.
1: Igen.
2: Ezek fontos kérdések, a cipő filozófiája, férfiak beszélgetnek a női cipőkről, stb. Stb. Hogy mondjam, corporate dráma, tehát Wall Street, vagy a szociális network is erről
0: Jokohama
2: szól.
0: Jokohama farkasa.
2: Van ez a műfaj, majd egyszer csak, amikor megcsillinglődik a telefon, megszólal a telefon, akkor átkerülünk mibe? Egy ilyen kamaradrámába, erkölcsi drámába, hogy fizessen főhősünk váltságdíjat, és elég gyorsan kiderül, hogy nem az ő fiát rabolták el. És mi ezeket az erkölcsi drámákat azért jól ismerjük Magyarországon. Nektek melyik film jut eszetekbe, ha ilyen nagy erkölcsi drámára gondoltam?
0: Az ötödik pecsén.
2: Igen, de lehetne más is. Szintén magyar vonatkozású a Casablanca, és hosszan sorolhatnák. És aztán utána meg már egy túsz drámában vagyunk, hogy aztán...
0: Meg nyomozati krimiben.
2: Igen, és aztán igen, és a krimi. Túsz dráma és krimi, majd a filmnek a vége felé, amikor leereszkedünk a városba, akkor egy főleg a sötét, szürke, drogos, éjszakai, nem tudom milyen városba, akkor már egy filmnoárban, hát hogy mondj, mi a jó ige egy filmnoárra, bolyongunk, és aztán a legvégén pedig kapunk még egy kis pszichológiai drámát is.
1: Hogy ezt szerintem leszűkítsük, szerintem ezt igazából inkább
2: mit kettő... szűkítesz? Miről beszélünk?
1: Nem lehet hat részre, kettő részre elég osztani. Van az első rész, amikor a szűk térben játszódik a mennyben, és amint megjelenik a rózsaszín füst, azzal kvázi leereszkedünk a pokolba, és az a második rész, ami már Jokohamában játszódik. Ez szóval, hogyha lerövidítjük, akkor kvázi két része van a filmnek, és stilisztikailag egy szándékosan felépített film.
0: Igen, azért én is elmondom a tutit.
2: Na. Hát már vártuk, Szabi.
0: Három részben áll a film, és valóban, tehát fölül a mennyben játszódik, és ez a nyomozati rész, ami nagyon pontos, és a német expresszionizmus nyomozatait is előhozza bennünk. Mindjárt Gyula mondja, és a film címét.
2: Nem, az, én nem azt fogom mondani, csak okay, azért sem.
0: De hogy az lenne, mintha a tisztító tűz a Dante isteni színjátékában, és csak a legesleg végén merülünk bele tényleg a bűnnek a poklába, tehát ilyen drogtanyák, prostituáltak, drogtúladagolás.
2: Már rossz.
1: Ha már isteni színjáték, Donald Ricci filmtörténész is ehhez hasonlított, hogy Gondó maga a Dante szerepe, és a nyomozók játsszák az angyalokat és a félisteneket, és magát Vergiliuszt is képviselik. Szóval ezt a párhuzamat már sokszor összekötöm.
2: Gyere, jó, azért ne gondold már...
0: Hát a cím
2: már,
0: is erre igen.
2: Már haszontalannak érezzük magunkat itt Emma társaságában. Ez
0: igen,
2: veszélyes.
0: Bár ez a magyar cím, tehát az angol cím
1: igen,
0: az high and low,
1: tehát
0: igazából hát a japán ti is ismeritek, az, hát Tengoku to Jigoku.
2: Én mindig így hivatkozom erre a filmre. Szóval engem számomra Ábrahám történetét hozta be, hogy akkor most feláldozza a fiát, vagy sem. De még akár...
0: Aztán kiderül, hogy valaki másnak a fia, és akkor egy újabb erkölcsi probléma.
2: Milyen érdekes, tényleg meg kéne csinálni ennek a filmnek is a második részét, egyébként megcsinálták, meg is próbálták.
0: Gyomulott, hanem...
2: Igen.
0: Csak egy
2: és így tényleg összekeverve Ábrahámmal, meg a Macbeth kedvenc darabom, most... amit meg is el is készített Kuroszava, ott is vannak ilyen dilemmák.
1: Véres trón.
0: De most viccen kívül azért az nekem nagyon megrázó jelenet volt, amikor megtudjuk, hogy elrabolják a fiát, iszonyúan izgulunk, ez borzalmas, és erre simán hazajön a fia. Akkor megnyugszunk, tehát tulajdonképpen vége van a filmnek.
2: De sokszor érezzük ezt. És én ezért mondtam, hogy sok
0: következő jelenet, hogy kiderül, hogy a sofőr fiát raboltak, és ez nagyon megrázó, mert innentől ez nem ugyanaz
1: innentől
0: a...
1: innentől indul az erkölcsi vívódás kvázi.
0: Ez nem ugyanaz a történet akkor, tehát ha az én fiam helyet rabolják el, akkor is ki akarom fizetni ezt a váltságdíjat.
2: Ha még ennyire... Mondjad.
1: Ja, és pont erre szeretnék csatlakozni, hogy ha már megint a stilisztikáról beszélhessek, ugye az első részletben, ebben az első egy órában nagyon látszik a dinamika és a gazdasági és a osztálykülönbségek, hogy amikor megjelenik a sofőr, hogy elrabolták a fiát, ő mindig a legkevesebb részt veszi fel a térből, és mint egy ilyen kis folt ott a háttérben áll, vagy
2: sőt,
1: gondó alatt helyezkedik el, vagy éppen lehajol és könyörög.
2: Sőt, még olyan jelenet is van, hogy a beszél a sofőr, igen, és a kamera így ott hagyja.
1: Igen.
2: Szóval,
1: hogy igen, illetlen ez a kamera. És mindig gondot követi. Illetve a film elején, amikor kiderül, hogy neki kell döntenie, hogy most akkor kifizeti a váltságiat.
2: Nekem jó volt a kedvencem pedig a sofőr.
1: Igen, igen, ott a háttérben. Igen, igen, igen. És amikor a gondó megtudja ezt, hogy most vagy az üzletét veszíti el, vagy mondjuk segít a sofőrinek, akkor mindig a kép színére próbál valahogy menni, mintha ebből ki akarna bújni.
2: De jó, nem tudom, megmaradt bennetek, mennyire igen, figyeltetek, amikor figyeltünk, néztétek a filmet. Na, akkor viszont válaszolni kell, Szabi, amikor a gyerekek lövöldöznek serifeset, és akkor úgy döntenek, hogy az egyik akkor bűnöző lesz, és az apuka, a cipőgyáros mit javasol, mit mond jó tanácsként, ugye azt mondja, hogy akkor ne fuss, te vagy a bűnöző, akkor ne fuss, rejtőzzel, és támadj lesből. Egy férfi támad, vagy őt támadják, ezzel mi is azonosulunk, mi is nevelési elvek szerint nőttünk fel, mi is így élünk, de az emberrabló is, ő is elrejtőzött, és lesből támad, tehát ebből a gyerekből akár egy emberrabló is lehetne ennek alapján.
0: Akárki meglássa.
2: Igen.
0: A gondó neve az magyarul többet jelent, mint japánul, tehát a gond és a gondolat alapszavak vannak, meg a gondoskodás is benne.
2: Jó, hát a Kuroszava nem vett, ezt a nevet választott, a magyar nyelvnek a rajongója.
0: Igen.
2: És akkor olyan érdekes, hogy a gondolataiból, vagy mondjál már valami anyagit, ami a gond szóból származik. Szóval, hogy itt van ez a nagyon-nagyon sok mindenje, és akkor egyszer csak, szóval, hogy egy kabzsi ember lesz, mert hogy, vagy kabzsi ember, kiderül, hogy mindenét eladta, hogy mindent, vagy még annál is többet megszerezzen. De mi az ő fő
0: de
2: bűne?
0: De Jézus is ezt tanácsolja.
2: Ja, tényleg. És mindent egy lapra rakott rá. Ezzel mi is időnként szoktunk szembesülni, amikor mi meg a tekercses tekintetre tettük az egész életünket.
0: És vagy nem magyarunkat.
2: Így van.
0: Igen.
1: Gondolnak a karakter egy nagyon individualista karakter, aki már a film elején a saját útját járja, és szerintem ezzel valamilyen szinten párhuzamba hozzák egyébként az emberrablóval, Yamazakival, aki szintén egy ilyen, hát mondjuk egy kicsit kivetett, de ő is egy individualista karakter.
2: Tök jó, és az érzelmeiben is. Ugye először a főhősünkben a féltés lenne, de aztán utána egyből azt mondja, amikor kiderül, hogy ez nem az ő fia, hogy hívd a rendőrséget. Szóval, hogy a bosszú megjelenik, igen, az ő érzelmi csomagjában is.
1: Igen.
0: Ne csak a bűneit emeljük ki, tehát ő egy vállalkozó, a följutott a csúcsra. Cipészből, azt gondolom, igen, hogy ő új gazdag, tehát nem menő háttérből érkezik, jól dolgozik, és a vállalatában éppen együtt Japánnak a hirtelen meggazdagodásával, igen, ugye 63-as a film, tehát és az 50-es igen, évek erről szólt.
2: Tigris.
0: Nagy dolgokat kell eldönteni a vállalatban, és akkor különböző ilyen üzletfilozófiai érveket hallunk.
2: És ő rokonszembes ezekben a vitákban, igen, tehát ő egy etikus kapitalistának tűnik.
0: Igen, inkább minőségi dolgokat akar igen, gyártani, inkább egyéni dolgokat, és nem a tömegtermelés, olcsóság, és hát ilyen
1: minőségre
0: gagyi
1: fókuszált.
2: De aztán elég hamar szembesülünk, vagy leesik nekünk, hogy ez egyszerre van egy elképesztő felemelkedés, nem sokkal vagyunk a második világháború vége óta, és talán a gyerekeknek a játéka az erre is utal, hogy ez a militarizmus, ez azért itt-ott megvan még. Aha. Másrészt igen, meg
1: hát
2: a Kuroszava...
1: a poszt-amerikai látványok,
2: érdekes, hogy az ellenséges, a Hiroshimát megsemmisítő amerikaiaknak a hősi ruhájába bújik igen, az egyik gyerek.
1: Meg a tévé is azért az is azért poszt...
2: És a másik pedig, hogy azért a Kuroszava sokszor foglalkozik a polgárháború korával, amikor semmi sem biztos, és bizonyos értelemben olyan, mintha ez is egy polgárháborús kor lenne, amikor nincsen semmi biztos pont, csak mi azt hittük. Tehát, hogy...
1: Hát meg olyan szempontból se biztos szerintem, hogy időzéles kosztüm és filmjeiben, ott mindig volt a Bushido kódex, ami valamilyen szinten adott egy ilyen erkölcsi zsinórmértéket, és ebben a filmben nincs?
0: Hol van a kódex ebben a filmben?
2: És visszatérve egyébként, mert ezt nézzük meg, hogy ez azért valamilyen módon a munkamorában szerintem azért, legalábbis ő szerintem képviseli kétszer is, De hogy az emberrabló az nem csak a pénzt akarja, hanem őt is szeretné megalázni.
1: Hát igazából nem tudjuk, mit akar, mert sosem mondja el. Valószínűleg nem a pénz, hanem az, hogy csak... gyűlölte, ahogy nézte a hideg és a forró szobájából azt a mennyet ott fent.
0: Ez mondja, hát az árulján, de elmondja igen. a gyűlöletét.
1: Igen.
0: Nyilván a pénzt is akarja, és bosszút is akar állni.
2: És ami még eszünkbe juthat, amikor felvetjük a kérdést, hogy bűnös-e Gondó, bármennyire is, akkor az áldozat hibáztatás, nem?
1: Uh-huh.
2: Most ez egy nagyon divatos szlogen, és én időnként hülyét kapok ettől, mert elég sok minden...
0: Mert
2: sok beszélgetést akkor le lehet ezzel zárni, igen. hogy áldozat hibáztatás.
0: Jó, hát nem de a posztmodernkor az jó ebben a rövidre zárásában, te rasszista vagy, tehát akkor kész.
2: Igen, igen, igen.
0: Ezek a és
2: itt van egy nagyon érdekes gondolat, amit a rendőr, a nyomozó mond el, amikor próbálják felfejteni, hogy ki lehet a tettes, és elhangzik, hogy az emberrabló lehet, hogy intelligens, de nem racionális. Hmm. És ez nekem megint felidézte ezt a háborús Japánt, uh-huh. mondjuk.
0: A regénynek a vége más, mint a filmé. Néhány helyen megváltoztatták. Ez a gazdasági részről jut eszembe. Tehát a regénynek a végén egyrészt ő maga kapja el, Gondó király igen. kapja el a bűnözőt, másrészt pedig épp, hogy akkor sikerül a pénzét visszakapni, és épp, hogy vissza tudja vásárolni a vállalatát, és boldogan él, amíg meg nem hal. Tehát egy meseszerű vége van a krimnek. Most ez megváltozott Kuraszavánál, és mennyire előnyére változott. Itt már két késő. Tehát itt a pénzzel már nem tudja visszavásárolni a vállalatot, őt kiebrudalták tulajdonképpen a saját vállalatából, ezért egy másik konkurens vállalatnál dolgozik, ahol viszont a saját elvei érvényesülhetnek, kevesebbet keres, viszont tényleg eredeti és időtálló cipőket tud gyártani.
2: És az még fontos, hogy van egy pillanat a filmben, relatíva az elején, kb. Amikor lezuhanyzik, és akkor van, hogy átáll a jó oldalra a főhősünk, és gyakorlatilag belőle egy hős lesz onnantól kezdve, hogy a váltságdíjat a szolgájának a gyerekére az egész életével úgymond feláldozná, vagy az egzisztenciájával ezt a gyermeket.
0: Én azért azon szoktam gondolkodni ezeknél az erkölcsi döntéseknél, hogy persze szólnak érvek emellett, és szólnak amellett, de azon gondolkodjék az ember, hogy egy hét múlva, egy év múlva, 10 év múlva tud-e a tükörbe nézni, ha ezt döntötte, igen. és ha az döntötte. És igazából, most nagyon sarkítva fogalmazok, de hogy így akkor nincsen dilemma, tehát ha hagytad kipurcanni a sofőr gyerekét, mint olyan kibelezik, meg a levágott fejét megtalálják, és kész, akkor soha többet nem tudod magad integráns erkölcsi
1: szerintként értelmezni. Erre már Gondó felesége egyébként Reiko már a film eleje fele mondja neki, hogy a siker nem éri meg, hogy elveszítsd az emberségedet, aki körülbelül az egyetlen női karakter, aki nem hal meg benne és a háttérben van. Ugye Kuroszava mondta, hogy a nők nem az ő területe, de már ott valamilyen szinten viszi előre azért a férjét.
2: És mondanánk, hogy amikor a Szabit elszondod, azt mondom, hogy könnyű neked, de amikor a nő mondja ezt, akkor már nem annyira, mert igen. ott tényleg a nőnél azért ott lenne az, hogy azért mégiscsak ez a mi közös egzisztenciánk, ami erre rá fog most menni. Tehát, hogy így külsőleg ezt nem feltétlen.
0: De szerintem nem csak erkölcsi lényként nem tudja soha többé értelmezni magát, ha veszni hagyta a gyereket, hanem semmit nem tud élvezni. Tehát a vagyonát se tudja élvezni, meg az életet se tudja élvezni. Tehát onnantól ez egy borzalmas, és akár diatos szóval transgenerációs trauma nemzedékeken átívelő megrázkódtatás is kerekedhetik ebből. Hagytam veszni egy gyereket, akit megmenthettem volna.
2: És az 55. percben hirtelen vágással már egy vonaton ülünk. Ez engem nagyon-nagyon meglepett. És ott általában a statiszták direkt ilyen gazdag emberekből verbuválták, hogy elhiggyük, hogy ez egy nem akármilyen hely, Super nem akármilyen express. Emberekkel.
0: Egészen
1: 9 kamerával vették fel ezt még
0: felvétel,
1: hozzá.
0: Így van. Egyszer lehetett fölvenni, igen. tehát pénz is, de nem csak pénz, hanem minden együttállás egyszer adódott erre.
2: És relatíve kevés információt tudunk mi is, vagy mi még kevesebbet, ugye telefonon hívják, és akkor egy pár perc múlva már ott vagyunk a hídon, ahol kidobja a bőröndöt, az egzisztenciáját, és akkor mi meg ránézünk az órára, hogy még van másfél óra a filmből, mi fog még ezután következni? És lesz még itt valami?
0: Akkor ez zseniális egy filmtől, hogyha eddig ezért izgultunk 55 percig, hogy tud rajta fordítani, és elkezdünk valami másért izgulni, hiszen az elkövetőt még nem kapták el, újra van miért izgulni, és megint teljesen más az erkölcsi tét.
2: És még az M, Fritz Langnak az M egy város keresi a gyilkos című filmjében, ott kiábrándulunk az egész német társadalomból, már előre vetítjük, hogy itt nem sokára egy furcsa bajszú ember hatalomra fog jutni, és minden teljesen következik ebből.
0: Poirot?
2: Igen. Itt a második világháború után pár évvel, vagy évtizeddel, meg pont, hogy megszeretjük ezeket a japán embereket, kezdve a szintén fullasztó melegben ülő nyomozókat, és akkor nagyon emberiek, nagyon meg akarják oldani a problémát, és akkor, ami egy érdekesség, hogy a nyomozók által elképzelt ilyen visszatekintéseket, flashbackeket látunk. Ez például bravúros.
1: Hirtelen vágásokkal még hozzá.
2: És szokták mondani, hogy ez a későbbi krimi műfajnak egy nagy előmozdítója ez a film, és ennek ezen jelenetei.
0: Az M egy város keresi egy gyilkos filmet azért emlegetted, Gyula, mert ott is ülünk benne a nyomozókkal egy teremben, és próbáljuk végig gondolni, nézzük a térképet, nyomozati anyagok érkeznek, újságokat mozgósítanak, és hasonlóképpen itt is, ezt ilyen proceduralnek hívják ezt a műfajt, tehát egy nyomozati dráma, és akkor egy ilyen 20-25-30 perc ebből kapunk. Nagyon modern egyébként.
2: Nagy óriási térképpel.
0: A kézírás, profilozást, meg a háttérhangok kielemzését, telefonbeszélgetésekben.
2: Kis előadásokat tartanak, és elkezdünk szűkíteni, és akkor van ott telefonfülke, meg gyerekrajz, meg akkor abból Fuji meg a tenger, aztán megvan az autó, bankjegyek, itt a rossz akarókat próbálják meg becserkészni, lásd cipőgyári riválisok, és akkor nagyon érdekes az a mondat, hogy idáig majdnem megoldatlannak tűnt, de megtaláltuk azt a majdnemet.
0: Ahogy Emma is emlegette, ez egy füst. Eszünkbe juthat a Schindler listája, ahol egy piros kabátkának van fontos szerepe először, és aztán sajnálatos másik helyzetben újra látjuk. Itt is egy tulajdonképpen fekete-fehér filmben rózsaszín füst száll föl a város.
1: Ez a fordulópont igazából a filmben, amikor a fenti világ lakói végre észreveszik, hogy alattuk zajlik egy élet. És ekkor van az, amikor mondják, hogy onnan lentről, ha valakinek van tápcsőve, akkor téged figyelhetnek. És gyorsan asztal alá buknak, és akkor realizálják, hogy...
2: Lin Yutang, a kínai szerző, aki az ázsiai, az amerikai meg az európai világnézetet hasonlítja össze több művében, fölveti, hogy mit választana egy nyugati ember, és mit választana egy ázsiai ember, hogyha ott van egy lakótelep, tipikus budaörs, budaörsi lakótelep, és onnan nézed a gyönyörű budaörsi hegyeket, vagy a budaörsi hegyekből nézel fentről
0: a lefelé gyönyörű budaörsi lakótelepet.
2: Melyiket választanád? Ugye azt mondja, hogy a nyugati ember nyilván a hegyről nézné a lakótelepet, az ázsiai, legalábbis kínai ember meg lentről a ronda lakótelepről nézné a hegyeket. Elgondolkodtató.
0: Mi itt Kelet-Európában pedig a ronda lakásból nézzük a ronda a szomszédházat.
2: Na!
0: Hogy mondhattam ilyet, úgy szégyellem magam? Különösen, hogy én a budai várban lakom.
2: És hát igen, és onnan nézed a ronda Pestet. Na, és a filmnek sok jelentősége van, hogy miért tekintjük ennyire komoly alkotásnak. Már beszéltünk itt a címnek a jelentéseiről, aztán beszéltünk erről az erkölcsi dilemmáról, beszéltünk a szerkezetéről. Egyébként ahhoz tegyük hozzá, hogy úgy növeli húzza, rántja a feszültséget, hogy nincs az elején legalábbis lövöldözés, üldözés. Az első 3-4 órában, vagy majdnem 1 órában, és mégis bennmaradunk a filmben.
0: De a kisgyerekek közül egyik rá.
2: Ja, tényleg azért az odavágott bennünket. Aztán nagyon érdekes a széles vásznú formátumnak a használata. Aztán beszéltünk a rendőrségi munkának realista ábrázolásáról. Hát mindent elmondtunk. Ja, igen, tényleg. Hát itt van a Toshiro Mifune-nek a játéka.
0: Igen. Valaki szerelmesek lettünk, igen, mindig. Színész király, tehát a japán Latinovics, itt is ugye a magyarság iránti tisztelete látszik Kurosawának,
1: hogy... Szégyelve mondom, hogy neki csak 17 filmét láttam.
0: Most kétszer a modernitásban is földolgozzák megint ezt a történetet.
2: Van, és szintén Ázsiában az egyiket.
1: Igen.
0: Igen, nem tudom, melyikre gondolsz, de a körbezárul Steven Soderbergh 2023, meg a Highest to Lowest, Spike Lee 2025. A harmadik az
2: én
0: mi az
2: élősködők? Én a Parazitára az élősködőkre gondoltam.
1: Hát ott is ugyanúgy megvan a fentilentér.
0: Bong Joon-ho filmje. És beleavatkoznak a lentiek a magas helyre.
2: Nem tudom, ti hogyan tudjátok értékelni, hogy itt minden méltatást elmondtuk a filmről. Roger Ebert miért nem írt róla? Berardinelli miért nem írt róla?
1: Pedig láttam szerintem a Roger Ebertet.
2: Fogadjunk. Akkor fölhívjuk a nézőink, hallgatóinknak a... Most meg fogod nézni?
1: Most meg fogom nézni.
2: Tessék, utána nézni, javítsanak engem ki. Én nem találtam Roger Ebert kritikát, legalábbis régen nem volt, amikor én még ennek a filmnek a mániákus nézője voltam. Most megkeresitek mindannyian.
0: Ahhoz Scott Tobias, Jonathan Rosenbaum. Nem, nincsen.
2: Vagy legalábbis eltűnt.
0: Igen. Annyira jó film, hogy nem érezte éretnek magát.
2: A kritikus pápa.
0: Van egy furcsa jelenet, erkölcsileg, és ez a heroin túladagolás. Ugyanis arról van szó, hogy becsapják az elkövetőt, hogy túlélték az áldozatai, pedig nem élték túl, és erre ő kipróbálja a túl tiszta heroint, egy prostituáltan, egy random prostituáltan,
2: aki meg is hal,
0: és a rendőrség pedig hát végignézi, ahogy kiszenved a prostituált, mert ez nekik fontos, egyrészt végre, egyrészt jobban tudják kötni, igen, a régi bűncselekményet, meg van egy új bűncselekményük is, tehát őket ez nem nagyon érdekli, hogy itt most keletkezik egy áldozat.
2: De itt egy egyértelmű...
0: Igen, ezt Zélén is majd mond el.
2: De biztos, ez annál több?
1: Hát a segítségnyújtás elmulasztása.
0: Az biztos.
1: Vagy
2: mi az,
1: hogy mi
2: az? Én már emberölésnek érzem.
1: Hát a segítségnyújtás elmulasztásának a minősített esete.
2: Jó, elfogadom, te vagy a jogász, vagy ti vagytok a jogászok. Engem az nagyon foglalkoztatott a filmnézések közben, hogy mindenhol ennyire gyűlölik a gazdagokat. És hát azért van olyan kultúra, ahol nem annyira. Pont Amerikában.
1: Amerikai történetet nézünk?
2: Igen, de hogy Amerikában azért mégiscsak van egy olyan íze, hangulata, hogy azért ha gazdag vagy, akkor te az amerikai álmot teljesítetted.
1: Ja, mondjuk egy posztkolonista Japánban lehet, hogy annyira nem. Nem kolonista, nem poszt-amerikai Japánban.
2: És egyébként ma is van egy olyan áthallás, hogy egy Elon Musk vagy egy Steve Jobs, ő akár világmegváltó, és nekik mindent megbocsátunk, és
1: egyelőre elképesztően... nem váltották meg a világot, szóval.
2: De azért egy csomó nagy dolgot már létrehoztak, amikben van jó és rossz, de nem, én nem gyűlölöm mondjuk a Muskot, és szerintem te gyűlölöd?
1: Hát én nem arra jó.
0: De ez a, okay, ez jó, a jó. Film se gyűlöli a gazdagokat. Egyrészt a Toshiro Mifune is, és az Akira Kurosawa is pontosan ugyanilyen felkapaszkodott új gazdag, mint a főhősünk, és ő a főhősünk, aki ráadásul helyes erkölcsi döntéseket hoz. Tehát ebből a filmből nem a gazdagok gyűlölete árad, sőt, még azt is mondanám, hogy meg is védi őket. És az, aki meggyűlöli őket, annak szolgáltat azért valami igazságot, bemutatja, hogy innen lentről a pokolból irítséggel és gyűlölettel nézzük a hegyet, de azért a bűnt tényleg ott lent követi el, ez az egyáltalán nem rokonszenves orvos hallgató.
2: Zárulja még a kávinista munkaetika is eszünkbe juthat, meg azért pont Ázsiában is a konfuciánus hagyományban ott van a hierarchiának a tisztelete. A másik még a gazdagság kapcsán eszembe jutott, ez az optimális gazdagság. Van egy ilyen mondás, hogy olyan gazdag legyél, hogy elmehess nyaralni és élni, de a családod mellé ne kelljen testőr.
0: Szóval, hogy... Ezt te találtad ki, ezt mondani?
2: Én átvettem, emlékeztem, még a szüleim mondták ezt gyerekkoromban, hogy erre törekedjek, nem? De hogy érdekes, ez a modern polgári etikának meg általában van, hogy vagyonpszichológiának az összefonása. Szóval, és itt meg már nem ez történik, mert hogy ők ezáltal, hogy ilyen állapotba, státusba kerülnek, ezzel már a saját biztonságuk korlátozódik, vagy kerül veszélybe. Túl magasra kéne építeni ezt a kerítést, hogy a betörőket kizárják, de ezzel saját magukat is börtönbe zárják.
0: Nekem az is tetszett a zsarolóban, hogy ő nem munkásosztálybeli, tehát borzalmas helyen lakik, ott len, de ő orvosta hallgató. Igen. Másrészt ő, hát elhangzott ez a racionalitás, irracionalitás, de azért ő ezt nagyon végig gondolja, magát a bűncselekményt is, és ezt különösen a pénz átadásakor látjuk. Ugye öregem, ezt hogyan találta ki, hogy a vonatnak a ablak résén fog kiférni, és még ezt is végig gondolta, de leginkább azt, hogy ő is kerül egy döntéshelyzetbe, amikor kiderül, hogy rossz gyereket rabolt el, itt rögtön az is kiderül, hogy a gyerekek földcserélhetők, tehát kommoditások a fogyasztói társadalomnak, ők is csak a tárgyai, de hogy akkor ő lép egy csak lépést, ami teljesen zseniális, tudnék azt, hogy pontosan ugyanazt a válság miatt követeli továbbra is, tehát így, mint egy satúban így fokozza a erkölcsi feszítést, hiszen a gyerekemért természetesen minden vagyonomat feláldozom, de vajon más gyerek kiérve, egy körrel kívül kerülünk, akkor is feláldozom.
2: De te mit csinálnál, vagy te, Emma, mit csinálnál ebben a helyzetben? Én lehet, hogy azért azt mondtam volna, hogy jó, akkor csak ötöd annyi. Én értem, hogy a dráma az gyengébb, de...
0: Ennek nem csak erkölcstana, ennek azért lélektana is van. Van olyan amerikai milliárdos, aki a saját fejért sem fizetett egyetlen egy fillért se, Getsy, vagy valami ilyesmi a neve.
2: Aha.
0: Ja, tehát, hogy, mert ő azt mondta, hogy ha most fizetek, akkor legközelebb is elrabolják, és legközelebb is fizetnem kell érte, és tényleg valami évekig raboskodott a gyereket, de nem ölték meg.
2: A szép. Nekem még eszembe jut a nagy irodalmi példák közül a rossz fiúról, hát Raskolnikov, aki egy... Ne, neked nem jutott
1: eszembe? Hát szerintem neki kicsit nagyobb... erőteljes elképzelése volt ezzel az ember feletti lényel.
2: Ez fontos, hogy,
1: szerintem
2: hogy
1: nem volt.
2: Nagyon határozott, mind a kettőnek határozott elképzelése van a világról, csak a Raskolnikov akar is kezdeni valamit ezzel a világgal, még ez a csávó, ez, ő csak a bosszú fű.
1: Igen, ő igazából annyi, amikor el is mondta egyszer a filmben, hogy ő télen fázott, nyáron melege volt, és így egyszerűen elkezdte gyűlölni, ahogy nézte azt a mennyet ott. A Raskolnikov meg szerintem, jó, meg nagyon szeretem azt a regényt, szóval ott szerintem egy sokkal inkább a saját gondolata irányította, mint a gyűlölete. Rokőr jött volt az a élősködő hozzáállása, hogy akkor azért...
0: Neki volt ideológiája.
1: Igen, tehát igaz, itt szerintem nincs ideológia. Igen. Itt egyszerűen csak puszta gyűlölet van és irítség.
0: A vég az fontos. Leforgattak egy olyan véget, ahol a nyomozó beszélget a főhőssel, és filozofálgatnak. Ugye a regénynek más a vége, erről már beszéltünk. Amit ide raktak, az egy szembesítés, ami azért fura, tehát ez nem szokás, sőt, talán azt is felhetném, hogy teljesen tilos. A börtönben kivégzés előtt meglátogatja a gondókirály az elkövetőt, és meghallgatja az indokait, és az indokai azok ezek, ez a sóvárgás, ez az irítség, ez a bosszúvágy, ahogyan mindig fölnéz a hegyre. Egyébként a filmben többször is ábrázolóan, ahogy alulról fölnézünk a hegybe, sőt, Gondó akkor ért meg valamit, amikor nem fölülről néz le a városra életében először talán, hanem alulról, bármilyen na, innét hogy néz ki az ő villája.
2: De van még egy csodálatos dolog egyébként a látványban, nem csak ez a hegy, hanem a Fuji is.
0: Igen.
2: Zárójel.
0: Ez egy tökéletes film minden tekintetben, és azt mondják, hogy egyetlen hiba van benne, az, hogy a Fuji tetején hó van, mert hogy ez egy nyári film.
1: Igen, elvileg,
2: ezt a
1: hülye
2: nyugatjában nem tudja.
1: Igen, és volt is egyszer valami.
2: Azt a gondolatodat, Szabi, ne haragudj.
0: Ez egy nagy jelenet, ahogy ők összevitatkoznak végül is, nem, tehát nem nagyon tud erre a gondó mit felelni, szerintem ő is akkor ért meg valamit, legalábbis ennek az érzelmi hátterét a gyűlöletnek, és aztán beleőrül az a fiatalember, és elrángatják, tehát rokonszenvessé nem válik, csak egy ilyen váddal ér véget a gazdagok ellen a film.
1: És szerintem ezzel az ilyen szembesítéssel valamilyen szinten megvan ez a párhuzam, ahogy így ott marad, így lehúzzák azt a rolót, és ott marad Gondó egyedül is valamilyen szinten, tükröződik is a két képe. És pont ahogy mondtam előtte, hogy ez az individualista vonal, ez a magányos vonal, most ő is magányosan is egyedül maradt ott, hogy vagy nem kapott teljes egészében kimerítő választ, vagy most akkor se nem lett meg a 47%-a, és... ennyi. Két vége lett az egésznek, és magára maradt.
0: Ma úgy hívjuk, ez egy társadalmi felelősségvállalás. A film átvált arra, hogy nem csak a családomért, vagyonomért vagyok felelős, tehát gyerekem, vagyonom, családom, hanem másokért is felelős vagyok, a sofőrömért, a sofőröm gyerekéért, és talán az egész társadalomért is, és ide futtatja ki, ez egy ilyen ajánlás a Kuroszavánál, hogy akkor, ahogy Gyula is mondta, tehát olyan állást keres, ami a hivatásod, ahol meg, kapitalistaként is meg tudod valósítani magadat, és nem adod el a lelkedet.
2: Kiszámoltam, hogy jenben ez mennyit tesz ki ma.
1: 2000... 1 milliárd forint?
2: 1 milliárd, nekem az.
1: Én is, nekem is az volt, én is visszaszámítottam.
2: Ma ez ennyi lenne.
0: Jó, hát annyi azért van otthon.
2: És hát a filmnek a nagy kérdése, hogy mennyit ér egy ember élete. Szabi, neked mennyit ér az életed?
0: 1 milliárd forintot. Mennyi is pokol? Akira Kuroszava, 1963. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Bakos Emma.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

bátorító üzenet azoknak, akik jóindulatúak, együttérzőek és jóságosak. A jóindulat, az együttérzés és a jóság a szeretetnek olyan megnyilatkozása, amely minden időben és helyzetben jó akarattal fordul a másik ember felé, hogy segítsen rajta. És a helyes viselkedésen túl azt is magában foglalja, hogy az ember kerüli mindazt, ami rossz. A jóságos és jóindulatú tulajdonsággal rendelkező ember az élet minden területén szívélyes, együttérző, jószándékú és becsületes. A gonosz ember pedig lehet csaló, erkölcstelen, áruló, igazságtalan, kegyetlen, önző és gyűlölködő. A jó ember azonban, még ha nem is hibátlan, igazságot, tisztaságot és más hasonló kívánatos jellemvonásokat mutat fel, melegszívű és szeretetre méltó. Pál apostol azt tanácsolja a római hívőknek, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Ha megengedjük, hogy más valaki gyűlölete belőlünk is gyűlöletet váltson ki, akkor legyőzött minket a gonosz. De ha szeretetet tanúsítunk, akkor a gonoszt jóval győztük le. Ezért gyakoroljuk a mindennapokban, hogyha valaki megbánt, vagy valami rosszat tesz ellenünk, ne rosszal válaszoljunk, hanem szeretettel. Milyen más volna az élet, ha mindenki megfogadná azt, amire Pál apostol buzdít? Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. A jó szándék, a jó indulat az emberek felé a legfőbb kötelességünk. Az igazán jó ember soha nem mérlegel, hogy tegye vagy sem, ha valakinek segítségre van szüksége. Ez szerint az elvek szerint élt és cselekedett az első keresztények között egy nő tanítvány, Tábita, akit Dorkásnak is hívtak, mindig jót tett mindenkivel, és sokszor adakozott a szegényeknek. Idejének nagy részét azzal töltötte, hogy akin csak lehetett, segített. Tudta, kinek van szüksége meleg ruhára, jószóra, pártfogásra, megértésre. Nem sajnálta pénzét, erejét, mert szeretet volt a szívében. Képességeit nem tartotta meg önzően magának, hanem szolgált vele a rászorulóknak. Bár tudnánk ilyen emberek lenni, akikből árad a szeretet, a jóság és a segítőkészség, az együttérzés melege. Képzeljük csak el, milyen lenne az otthonunk légköre és az embertársainkhoz való viszonyunk, ha valóban így élnénk. Olyan erő és jó befolyás kísérne, amihez nincsen fogható.

Tartsunk önvizsgálatot, és tegyük fel a kérdést. Mi akadályoz meg abban, hogy ilyen legyek? Hiszen a mindenható Isten nap mint nap körülvesz bennünket jóságával, gondoskodó szeretetével. Erről az oltalmazó, védelmező szeretetről énekel Dávid a 34. Zsoltárában, amit mi is tapasztalhatunk szüntelen. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Mivel életünkben megtapasztaltuk Isten jóságát, ezért mi is gyakoroljuk a környezetünkben, amikor csak tudjuk. Szívünkkel, indítékainkkal és cselekedeteinkkel, minden megnyilvánulásunkkal mutassuk be a világnak a jóság Istenét, akit szolgálunk. Szeressük ellenségeinket, imádkozzunk azokért, akik rosszul bánnak velünk, legyünk jók azokkal, akik nem voltak kedvesek hozzánk. De miként mutatkozik meg Isten jósága az életünkben? Erről olvashatunk a 86. Zsoltárban. Mert te, Uram, jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Isten számtalan módon mutatja be szeretetét, még a betegségektől, járványoktól és katasztrófáktól gyötört, bűnös világunkban is láthatjuk jóságát. Gondoljunk az emberi kapcsolatokra. Tudunk szeretni, törődünk másokkal, együttérzőek vagyunk és gondoskodunk egymásról. A különböző megpróbáltatások közepette is érezzük az Úr jóságát, mert a rosszat is javunkra tudja fordítani. A jóság sohasem öncélú. Az Úr Jézus így figyelmeztet mindnyájunkat. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nem azért kell jót cselekednünk, hogy ezzel bármit is kiérdemeljünk és megdicsérjenek. Mert ha jót cselekszünk másokkal, ezzel Istennek szerzünk dicsőséget. Gyakran mondjuk, hogy valaki jó szívű, jó indulatú, vagy jó lelkű, de ez önmagában semmit nem jelent. A jóság jó cselekedeteken keresztül nyilvánul meg. Az empátia, a jó szándék és indíték mind nagyon fontos, és megvan a maga szerepe.

E téma kapcsán megemlíthetjük azt is, hogy mit mond Pál a törvényről a római gyülekezethez írott levelében. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. Vajon miért hangsúlyozza az apostol, hogy a törvény jó? Mi Isten törvényének a rendeltetése, amit sokan félreértenek? Az erkölcsi törvény, a tíz parancsolat nem csak irányadó mérték, hanem meghatározó szerepet tölt be a megváltás tervében. Pál egyszerűen azt mondja, hogy a törvény nélkül nem tudnánk, mi a bűn. A törvény azonban rávilágít, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. Gondoljuk át logikusan. A törvény diagnózisa nélkül vajon mi ösztönözne arra, hogy Jézushoz forduljunk gyógyulásért? A megváltás tervében Isten törvénye azért nélkülözhetetlen, mert törvény nélkül nincs bűn, bűn nélkül pedig nincs szükség megváltóra. Mégis miért vélik úgy néhányan, hogy a törvény megtartása terhükre van? Egyesek a törvényre tilalomként gondolnak, és elfeledkeznek arról, hogy a korlátokhoz képest végtelenszer több szabadsággal rendelkezünk. Lássuk be végre a törvény megtartásának a gyakorlati előnyeit. Nem kellene inkább bíznunk Isten jóságában ahhoz, hogy felfogjuk? Ha valamit megtilt, azt biztosan azért teszi, mert nem válik javunkra. A törvény megtartása örömmel kell, hogy eltöltsön, és rosszul tesszük, ha az engedelmességet tehernek érezzük, mert Isten parancsolatai mindig áldásunkat szolgálják. Olyan, mint a tükör számunkra, amely megmutatja valódi állapotunkat. Elváltoztathatja-e bőrét a szerecsen, és a párduc az ő foltosságát? Úgy ti is cselekedhettek-e jót, akik megszoktátok a gonoszt? Teszi fel Jeremiás próféta a kérdést, és ezzel olyan dolgot árul el az ember természetéről, amit mindannyian tapasztaltunk már, nem könnyű változtatni, főként a jellem rossz tulajdonságain. Így talán jobban érthető, hogy a jóság bibliai fogalma miért mérhetetlenül mélyebb, mint ahogy azt általában értjük. A lélek gyümölcseként a jóság sokkal inkább belső tulajdonság, hiszen az ember minden gondolatát, szavát és cselekedetét érinti.

a jó cselekedetnek Isten iránti szeretetből és elkötelezettségből kell fakadnia. Szomorú viszont, hogy a jó utáni vágyunk egy szüntelen harcból, küzdelemből áll. Erről ír Pál apostol a Római Levél 7. fejezetében. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, melyet akarok, hanem a gonosz cselekszem, melyet nem akarok. Az apostol elkeseredettségét fejezi ki afelett, hogy a legjobb szándéka ellenére sem érez elég erőt magában, hogy a jót tegye. Sajnos ez a valóság. Mindnyájunknak be kell látnunk, hogy bűnösök vagyunk, akiknek kegyelemre van szüksége, mert a jó cselekedeteink sem üdvözíthetnek. Ne áltassuk magunkat, ne próbáljuk hibáinkat takargatni. De soha ne feledjük el, hogy Jézus Krisztus drága vérén vásárolt meg minket, és aki hisz ő benne, üdvösséget nyer. Gyümölcseiről ismerik fel a fát, mondta Jézus. Bennünket is az alapján ítélnek majd meg, milyen életet élünk és milyen a jellemünk. Bár nem érdemeink szerint, hanem hitáltal van üdvösségünk, de akinek az életéből hiányoznak a jó cselekedetek, azok Isten országának örökösei nem lehetnek. Nap mint nap küzdenünk kell rossz természetünkkel. És ha netalán elbukunk valamiben, töredelmes szívvel valljuk meg bűneinket. Járuljunk a kegyelem trónusához, bűnbocsánatért esedezve. Mindnyájunknak szüksége van a könyörületes megváltóra. Gyönyörű ígéreteket kaptunk a Bibliában azzal kapcsolatban, hogyha befogadjuk Jézust a szívünkbe, akkor győzhetünk, és életünk Isten jóságát fogja tükrözni. Lehetünk jók a szó bibliai értelmében, mint akik szívünkkel, indítékainkkal és cselekedeteinkkel bemutatjuk a világnak Istent, akit szolgálunk. Ezért mindig készségesnek kell lenni mások szolgálatára. Ragadjuk meg a győzelmes élet ígéreteit, mert semmi sem tart vissza attól, hogy elvegyük azt, ami a miénk, amiért már valaki helyettünk oly nagy árat fizetett. Ugyanakkor emlékezzünk arra is, hogy sokkal több kárt okoz a világon az, akinek gyenge a jelleme, igyekezzünk tehát, hogy minél több szeretet, együttérzés, jó indulat és jóság sugározzék belőlünk. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, mondta Jézus. Ezért legyünk mindig egymáshoz jóságosak, kedvesek, együttérzőek, irgalmasok, és bocsássunk meg, miképpen az Isten is a Krisztusban megbocsátott nékünk.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáita címe Üdítő álom. A mai ige a 127. Zsoltár második verse. Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Gondolatok az igéről. Mi nem aggályoskodva, hanem boldog hitben élünk. Mennyei atyánk gondoskodik gyermekei minden szükségéről. Ő tudja, mire van szükségünk, mielőtt még kérnénk tőle valamit. Ezért időben térhetünk éjszakai nyugovóra, és nem kell órákon át fennmaradnunk, és a fejünket törnünk azon, hogy mi hogyan legyen. Ha megtanultunk Istenre hagyatkozni, nem kell éjszaka ébren feküdnünk, és gyötrődve töprengenünk, hanem nyugodtan az Úrra hagyjuk minden gondunkat. Elmélkedünk jóságán, és ő felüdítő álmot ad nekünk. Az Úr szeretetjének lenni a legnagyobb méltóság, amiben csak részünk lehet, és aki ezt elnyerte, az érzi, hogy ezzel a legnagyobbat érte el, és minden más önző kívánsága elcsitulhat. Mi lehet több, akár a mennyben is, mint Isten szeretete? Ezért légy békességgel, én lelkem, hiszen mindened megvan, amire szükséged van. Azért addig mégis nyugtalanság van bennünk, amíg az Úr nem csak okot ad a nyugalomra, hanem magát, a nyugalmat is megadja. Ő ezt akarja megadni nekünk. Krisztus maga a mi nyugalmunk, békességünk, mindenünk. Az ő keblén teljes békességgel pihenhetünk, mind életünkben, mind halálunkban.

0: színen a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín Budapest több területén. Együtt építjük az ezer éves Váci Egyházmegye Mindenkit vársz szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye idén ünnepli alapításának 1000. évfordulóját. Ennek alkalmából szeptember 19-én Vácot jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint, hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota, közvetlen környezete és kertje, ahová a családok és közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Márton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával együtt. Az időjárásról. Itt az év fele. Pénteken újabb hidegfront érkezik, de inkább sok napsütés lesz, az északi szél erősödik, és 26-31 fok várható. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Köszöntünk titeket. Anna, örülünk, hogy ismét velünk vagy. Aki követik az adásainkat, tudják, hogy miről beszélgetünk veled legutóbb.
4: Köszönöm én is, hogy meghívtatok újból.
3: Nekünk ez megtiszteltetés. A legutóbbi beszélgetésünkben érintetted azt, hogy érdekes, amikor az emberek a szociális médiát használják, akkor beleesetünk abba a hibába, hogy elzárkózunk, kivonjuk magunkat a társadalomból, nem annyi, elveszítjük a realitás érzetünket. És van egy ilyen jelenség mostanság, hogy az ember úgy elmagányosodik. Egyedül van. És itt ugye rögtön a podcast elején jól lenne, ha tisztáznánk azt a te szaki szemeddel, meg meglátásoddal, hogy hogy tapasztalod, hogy mi a különbség a kettő között? A magány meg az egyedül lét között. Mi ez a két fogalom?
4: Hát tisztázni kell, hogy ez a kettő elég távol áll egyik a másikától. Tehát, hogy az egyedül lét az nem magány, és a magány nem egyedül lét. Beszélnünk kell arról, hogy a legsúlyosabb állapot az, amikor valaki egyedül létben magányos, de talán még veszélyesebb az, aki párkapcsolatban vagy családi kapcsolataiban magányos, mert ilyenkor megjelenik egy nagyon komoly kognitív diszonancia. Na mi ez? Az, hogy az elme szintjén igazából nem áll össze a kép az, hogy ő tudja, hogy mondjuk egy párkapcsolatban van, vagy egy családi kapcsolatban van, tehát, hogy kapcsolat van, és ő mégis magányban van. Tehát, hogy magában van, és ezt az agy sokszor nem tudja integrálni, és ez

0: legalább olyan súlyos, mint mikor valaki egyedülétben magányos, mert ott igazából a tény, hogy egyedül van, megerősít azt az érzést. Úgyhogy visszatérve, hogy mi a különbség, az egyedüllét az egy tény, valaki egyedül van, egyedül létben él, tehát nincs családja, házastársa, párkapcsolata, és így tovább. A magány pedig az, amikor valaki egyedül érzi magát, azaz magányosan érzi magát. Tehát a magány az igazából egy érzelmi állapot. És itt van a tragédia, hogy sokan azt gondolják, hogy az egyedülállók lehetnek magányosak, de nem. Nagyon sok egyedülállót ismernek, aki nem magányos, tehát nincs ott az az életérzés, és nem kevés olyan felnőttet ismerek, aki párkapcsolatban él, házasságban él, és nagyon-nagyon komoly magányt él meg, és ebből adódóan komoly depressziós tüneteket, vagy tünetcsoportokat, tehát nem is csak egyet, hanem tünetcsoportokat mutatnak. Úgyhogy ezt kell az elején nagyon letisztázzuk, hogy az egyedüllét nem egyenlő a magánnyal, bár találkozhat a kettő együtt.
1: Akkor, ha jól értem a szavaidból, az egyedüllét nem egy rossz dolog.
0: Hát nem.
1: De a magány, ha hosszas, akkor az egy baj.
0: Tehát, hogyha magány az egyedüllétben vagy párkapcsolatban jelen van, a magánnyal gond van, de az egyedüllét az nem gond. Pál apostol maga mondja, hogy jobb, ha mind olyanok lennénk, mint ő, egyedül nem, de azt mondja, megérti, hogy bizonyos okoknál fogva jó az embernek házasságban élni, mint égni. Tehát, hogy a Biblia nem beszél az egyedüllét ellen, ja. De a magány, az, hogy magában van, az már egy komoly probléma, az egy érzelmi töltetű állapot.
1: Sőt, ha egy nagy záróját itt kinyitunk, de javíska, nem jól látom, ez egy lelki gyakorlat is lehet. Tehát Jézus hányszor egyedül félrement, és az atyával. Tehát mint ember egyedül vagyok, és az Istennel. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogy legyünk egyedül.
0: De nem magányos.
1: Így van. De hányan meg nem akarnak egyedül lenni, és mégis magányosak. Milyen érdekes ez.
2: Itt felmerülne bennem egy kérdés is, ugye van nagyon sok ember, aki egyedül van, és az esetek 90%-án mondjuk boldog. Tehát nem érzi magányosnak magát, de mégis van egy-egy ilyen trigger, egy dolog, amit meglát, észrevesz, ugye csak egy social médián egy kép akár, vagy meglát egy szép párt, ami előhozza benne a magányérzetet. Ilyenkor mi a teendő?
0: Hát ne nézze, ez lenne a poénus válaszom, de igazából ezt tudatosítani, hogy mennyi oka van arra, hogy tényleg magányosnak érezze magát. Tehát, hogyha ő azzal küzd egyedülállóként, bár azt mondod, hogy boldog, hogy mégis hiányzik neki egy társ, az megint egy természetes dolog. Tehát hiába mondom annak, hogy hát ne érezd magányosnak magadat az egyedül létedben, mert hát Pál annyira örült, hogy ez egyedül volt, nem? Mert közben, amit megint meg kell említeni, a Szentírás még nagyon komolyan beszél arról is, hogy az ember úgy lett teremtve, hogy szüksége van másokra. Na most persze ott a házastársi meg a párkapcsolatról beszél, mikor Ádám egyedül van, és azt mondja, nem jó az embernek, nem azt mondja, magányosnak lenni.
1: Egyedül lenni.
0: Hanem egyedül lenni. Ugye? Tehát, hogy ezt mondom, hogy ezek nagyon összetett dolgok, nem jó, de attól még megtörténik. Azt mondja, Pál, attól még lehet, ez lehet jó. A gond az van, amikor ez már érzelmileg, és az érzelmek mögött pedig már nagyon komoly gondolat sémák vannak, hogy ő hogyan értékeli magát, hogy nincsen társ, hogy akkor a másik az ott van egy szép párral, esküvő, eljegyzés, stb. Gyerekek, mert ugyanígy lehet egy anya, tehát nem egy és nem két nővel találkoztam, akik párkapcsolatban vannak, és Isten még nem adott gyermeket. És hihetetlen magányt élnek meg, úgyhogy mellettük van egy szerető férj. Hmm. És elmondják, hogy oké, értem, de nekem kell a gyerek. Mert a gyerek lesz az, amitől én nem leszek magányos. Ugye, tehát, hogy a magány az mindenképpen egy olyan érzet, amely destabilizál bennünk, és amely mögött olyan gondolathálók vannak, amelyek vagy engemet, mint szemét képtelenné tesz arra, hogy értékesnek lássa magamat, és én megérdemeltem a sorsomat, vagy ki tudja, tehát itt ez is lehet egyféle gondolat, vagy a másik lehet, hogy jobb, hogy többet tett, mit tudom én, többet imádkozott, a Jóisten megadta neki, Jóisten másképp nézett rá, tehát hogy annyi minden van, és hát akkor én megérdemlem valahol a magányt. Most lehet, hogy nagyon belegabbajodok az dolgokba, mert igazán ahányan vagyunk, annyiféle módon gondolkozhatunk egy élethelyzetről. És a gondolatainkat, ha kordában tudjuk tartani, és igazából, amikor valaki lát egy párt a Facebookon, ugye, mert ez jött szóba, és tud örülni a másik örömének, és azt mondja, amikor eljön az én időm, akkor az az én időm lesz, akkor igazából az ember megrázza magát, és megy tovább. Bár ott van a fájdalom, és ott van az a vágy, amiről a Biblia beszél, hogy nem jó az embernek, de ez a vágy nem csap át egy magányérzetbe, ami igazából arról szól, hogy akkor kész, én nem vagyok jó, engem nem választott, én nem tudok választani, képtelenség, tehát ez a devalorizálás, tehát hogy én nem vagyok értékes, csak az ember szépen belesülje, nincs kivel ezt megbeszéljem, nem ért meg senki, ugye ez az ilyen dramatizálás, persze neki könnyű, ő adja a tanácsot, de nem is tudja, hogy én mibe vagyok. És akkor mondom, ezért mondom, tehát ennek nagyon sok arca van, hogy mit gondolunk, csak hogy vajon jól gondoljuk? És hogyha ezt a képet látom, és én jól gondolkodom, akkor bár feljöhet az érzés, hogy jó lenne, de attól még én nem fogok magányba zuhanni. Tehát nem tudom, így nekem nagyon világos, csak nem tudom.
1: Világos, hogy... Annyit tisztázunk még, kérlek, Anna meg Márk, hogy akkor a magány kiváltó okai, az egyedül csak a gondolataim?
0: Hát a legmélyebb okai, igen. Most, hogy vannak élethelyzetek, amikor az ember egyedül van, vagy egyedül érzi magát párkapcsolatban, de igazából ezek olyan dolgok, hogy például, mondok egy esetet, párkapcsolatban van valaki, és ott van a feleség, nagyon vágyik, visszatérek erre a képre, nagyon vágyik a babára. Oké? Okay? És elbeszélik egyszer, elbeszélik kétszer, elbeszélik tízszer a férjével. És a férfiak, meg a férje valószínűleg, mivel annyi minden más még foglalkoztatja őket, nem gyötrődnek fölötté ezen. Tehát, hogy nem annyira égető szükség. Bár a férfiak közül sokan vágynak gyermekre, de nem az az égető szükség, hogy akkor most éjjel-nappal ezen forog az esze. És akkor még, te meghallotta 10-szer, 20-szor, N-szer a feleségét, eljön egy pont, mikor már úgy van vele, hogy már nem bánná, a másról is beszélnének. És akkor mi történik, hogy a férfi vagy elterel, vagy hárít, vagy kikapcsolja az agyát, és nem reagál, amikor kéne reagáljon a nő panaszára, vagy a fájdalmára, és akkor a nő azt érzi, hogy ott van mellette, de igazából magában beszél. Magában viszi a dolgot. És innentől kezdve kezdődnek akkor rakoskatni, hogy akkor ez az élethelyzet miről szól? Hogy, és akkor anélkül is a nő, aki gyermekre vágyik, képtelennek, lehetetlennek, és ilyen, tehát kezdődnek ez a devalorizálás, tehát, hogy nem vagyok értékes. A párom annyira nem értékel, hogy legalább velem együtt érezem, vagy ha nem is sír, de legalább a zsebkendőt hozza, mert egy idő után mi történik, hogy egy élethelyzet minél többször ismétlődik meg, adaptálódunk. És ezt nagyon nehezen érti meg egy nő, hogy egy férfi egy idő után adaptálódik ahhoz, hogy a nő sír ugyanaz a dolog felett, és egy idő után már a férfi nem fog sírni, vagy nem fog meghatódni. Miért? Mert adaptálódik az helyzethez. És itt van az, hogy együtt vannak, és mégis ő akkor magában érzi magát. Szóval nincs megértet. Ezt mondom, hogy ez egy nagyon ilyen ördögi kör, amiben belecsúszunk, de ez csak egy történet, de hát az élet annyi-annyi mindent így hoz. Van. Amikor ott vannak emberek, ott van a családod, az érdekes, hogy nem az egyedül álló lesz öngyilkos, hanem a magányos lesz öngyilkos. És a legnagyobb tragédia, sokan ezt mondják, hogy hát ott volt a család, a férje, a feleség, és hogy senki nem vette észre. És én erre szoktam mondani, hogy nincs olyan, hogy nem lehet észrevenni, csak hogy nem tudjuk interpretálni. Mert, visszatérek, adaptálódtunk. Mert olyan régóta van egy dolog, ami nekünk már nem annyira, hát fontos, de hát nem a világ vége. Adaptálódtunk, és az meg annyira belehajtja magát, hogy nincs senkie, hogy hiába van ott mellette 100 meg egy ember, törik.
1: Tehát lehet, hogy a körülményeim, vagy a másiknak a viselkedése az azt közli, hogy magány vesz körül, de az én interpretációm múlik, gondolataimon, hogy mennyire leszek magányos, és mennyire süllyedek ebbe bele. Tehát, hogy én, tehát nagy mértékben rajtam múlik. Még akkor is, ha másik kiközösít, megvet, nem ért meg, nem hallgat meg, nem sír velem, nem gyászol velem.
0: Épp ez az, hogy az egyedüllét az egy olyan dolog, ami felett sokszor nincs hatásunk.
1: Így van, nem tetsz róla.
0: Amiről ugye az előbb is szó volt. Meglátom a másikat, hogy párban van, én még nem, értitek? Tehát a fiatal látja. Tehát, hogy vannak dolgok, amit nem dönthetünk. De hogy én magányos leszek-e, és magányosság érzetét megélem, az már rajta már. Az magányos, már egy interpretáció kérdés.
1: A magányos ember ugye, Anna, megint, mint szakembert kérdezlek, az el is zárkózik a többiektől.
0: Igen, mert ugye onnan indul el, hogy ő próbál, tehát megint személyiségfüggő. Az a személyiség, aki kifele nyitó, sokat beszél, ő mondja a fájdalmát. De hogyha egyszer arra talál, nem egyszer-kétszer, hanem többször, hogy ugye már nem, többiek nem sírnak, meg nem hatódnak meg az ő problémájától, akkor elkezd elzárkózni, azt mondja, hogy ez már csak az enyém. És akkor igen. De van egy másik dolog, hogy vannak, akik meg alapvetően zárkózottak, és azok nagyon nehezen közvetítik, és ők még inkább ki vannak téve annak a veszélynek, hogy sokszor ilyen irreális szcenáriókat, mint ezek, tehát ilyen képeket, történéseket faragnak a fejükben, mert hogy ők alapvetően anélkül is befele élők, is befele zárkózottak. És akkor hajlamosabb, az egy kérdés, hogy hogyan lehet védekezni magány ellen, úgyhogy az ember beszél, de közben úgy beszél, hogy rendbe teszi a gondolatait.
1: Jaj, de jó.
0: Tehát, hogy ez a nagyon fontos. És akkor meglátni az, hogy mennyi minden van még az életben. Tehát, hogy attól, hogy nem vagyok megértve, nem azt jelenti, hogy tényleg nem vagyok megértve, vagy magamra vagyok hagyva.
2: Tehát akkor akár introvertált, akár extrovertált vagyok, az a legjobb lépés, hogyha kilépek a komfortzónámból, és megosztom ezt másokkal is.
0: Igen?
2: És vagy keresek magamnak egy barátot.
0: Igen, barátnőt. És mikor az van, hogy keresem a barátot, barátnőt, ott van mellettem társ vagy család, akkor pedig megértsem azt, hogy nem kell ők is ugyanazt érezzék, és hogy lehet, hogy nekem meg adaptálódnom kell ahhoz, hogy lehet, hogy kell könnyebben vegyem azokat a dolgokat. És hogy nem igaz az, hogy nem hallgatnak meg, csak lehet, hogy már túl sokat mondtam, és már tényleg megszokta a fülük, meg lehet, hogy tényleg nem annyira fontos, mint amennyire nekem. Csak tudjátok, hogy van egy olyan, hogy az ember elég önző, hogy a saját fájdalma mindig nagyobb, mint a másik, és akkor ilyenkor azt tudom mondani, hogy azon túl, hogy kilép és barátokat szerez, implikálódjon a mások életébe. Ez is egy nagyon lényeges dolog, mert oké, hogy keresek barátnőt, vagy egy barátot, hogy csak mondjam, de ha nem veszek részt mások életében, hogy én érezem a mások lüktetését, akkor igazából ugyanott vagyok, hogy csak kerestem valakit, aki mondja, de én csak igazából kihangosítom a saját gondolataimat, amit meg nem akarok változtatni.
1: Ezt úgy mondanám, hogy nem maradjak a gondolataimnak a rabja. Mert beszélhetek ezerrel, én extrovertált vagyok, de csak az, amit én gondolok magam, és akkor hallgass meg Anna, hallgass meg Márk, és mondom, de nem. Tehát, hogy engedjem, hogy te elvágd ezek a rabláncokat, hogy Lóri, meghallgattalak, de figyelj! Biztos jól gondolod? Biztos jól látod? Tehát, hogy adjam meg ennek a lehetőséget, hogy ne maradjak ennek a rabja.
0: Igen, mert azt tapasztalom, amikor így lelkigondozásom, hogy meg szoktam kérdezni az ilyen nőket, most csak visszatérek, mert most ez így lehet segít, hogy így vigyük a piros vonalat, hogy oké, de hát miket mond mondjuk a társad, amikor már neked úgy tűnik, vagy miket mondott, amikor még úgy beszéltetek erről, és nem került némaságba már a társ. Hogy hát mondta, hogy a drágám lesz majd, van ennél fontos, ha foglalkozunk mással, és akkor mi történik? És kérdem, és meghallgattad? Hát nem, mert ő se hallgat meg engem. Értitek? Tehát, hogy fontosan, amit mondtál, tehát, hogy ott lenne az a készség, hogy engedjek, úgymond az én fájdalmaimból, mert igaz, erről szól a magány, hogy egyedül van, senki nem ért az én fájdalmamat. És akkor mondom, ennek meg megint 100 arca lehet. És akkor megérteni, hogy igen, megértheti, de lehet, hogy kell egy másik szempont, lehet, hogy másképp kéne ezt látni a dolgokat. Ezért mondtam, hogy az is veszélyes, hogy egyedülálló, magányos, mert akkor neki pont ez a társ nincsen. És akkor van, amit mondtál már, hogy akkor keressen tudatosan barátokat. De ott van a másik veszély, hogy van, és akkor az meg legyen kész arra, hogy meghallgassa a másikat, és ne úgy interpretálj, mikor a másik nem érti meg, hogy nem akarja, hanem lehet, hogy tényleg itt az idő, hogy másképp lássa a történést.
1: Nagyon jó. Ez szükséges, azt hiszem, az embernek, hogy az egyedül létében is legyen egy egészséges közösség, akár barát, vagy egy gyülekezeti közösség, ahol felocsúthat a gondolatai rabsága. Mi is hajlamosak vagyunk erre. Tehát, hogy ezért kell a közösség nekünk. Mondanál néhány szót arról, Anna, mert diagnosztizáltuk így lassan a magánynak a kiváltó okait, hogy miért káros? miért, milyen következmény vannak ennek, ha az ember nagyon belemagányosodik a dolgaival?
0: A legsúlyosabb, azt ma már említettem nektek, az az öngyilkosság, tehát az önmagunk életének az elvetés. Amikor azt mondod, hogy oké, magamba vagyok.
1: Tehát, hogy annyira egyedül érzi magát, hogy nem látja értelmét az életének.
0: Igen. Tehát, hogy olyan mértékben van ez az elszigetelődés, ezt úgy mondják, hogy depersonizálódás, tehát hogy saját személyiségének az elvesztése, mivel más nem ért meg, az Isten sem ért meg, sokszor ideig megy ez az egész dolog, mert az Isten megérteni, akkor megtenni, hogy a másik megértsen, vagy megváltoztatná a körülményeimet, vagy megváltoztatná engem, csak sokszor meg a megoldás tényleg a mi kezünkben van, hogy nekünk kell változni. És mivel képtelenek vagyunk, akkor ott van az, hogy az ember önmaga ellen fordulhat, tehát hogy feladja. Tehát ennek a magánynak ez az egyik nagy veszélye. Visszatérve egy kicsit más következményekre, volt egy idő, amikor kutattam ezt az egészet, hogy hogy is van ez a magány, és akkor arra jöttem rá, és azt találtam kutatások során, nagyon érdekes eredmény lett, hogy a magány nagyon sokszor két másik dologhoz kötődik, ami nagyon-nagyon meglepett, bár azóta talán más tanulmányok is, meg kutatások is ezt igazolták. Képzeljétek, hogy a magány a betegséghez kapcsolódik, és nagyon sokszor a magány a halál témájához kapcsolódik. Tehát, hogy ez kialakult egy ilyen trió, és hogy amikor valaki elindul a magány útján, erőbb vagy utóbb betegségek fognak megjelenni, és nagyon sokszor ott van a halálfélelem, vagy a félelem, a halál témája ott lebeg. Azt is megfigyeltem, hogy mivel ez egy teljesen kötődnek ez a hárman együtt, nem kell a magányból induljon, megtörténhet, hogy valaki beteg, nem talál segítségre, nem talál valakire, aki átérezze a helyzetét, belesüllyed ebbe, hogy nincs segítségem, magam vagyok, még az Isten sem segít, és a betegség vihet egy magányérzet felé, és a halálfélelemhez. És van egy másik dolog, hogy van, aki a halálfélelemében egyszerűen például egy pánikrohamban, vagy tényleg egy életveszélyes helyzetbe kerül, és úgy látja, hogy nincs segítség, nincs kivel ezt megbeszélje, vagy például egy trauma éri, tehát nem betegség, egy trauma, ami megint nekem sokszor trauma olyan, mint egy halál, mert valami meghal az emberben egy trauma által, hogy ekkor az ember megint azt érzi, hogy egyedül maradt, mert a halál pillanatán tényleg egyedül maradunk, és az ilyen előszelei a halálnak ezt az érzetet adják, és akkor megint belecsúszik az ember a magányba, és a betegségek irányába elmozdul az élete. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, felfedezés volt, amikor ezt így kutattam, és itt most nem mások tanulmányait, hanem terepen közel 1000 ember volt kérdőívezve, meg nagyon sok minden, most nem megyek bele részletébe, hogy hogyan történt ez a kutatás, de döbbenet, hogy aztán én azóta is lelki gondozásban ezt használom, és rájöttem, hogy tényleg, mikor valaki elindul a magány útján, és ezzel jön, nagyon hamar a beszélgetések során így vagy úgy elő fog jönni a halál témá, és elő fog jönni az, hogy fél a betegségektől. Vagy olyan, aki betegséggel jön, vagy valamilyen betegséggel, és hogy előjön az, hogy fél attól, hogy teljesen magára marad, és hogy senki nem fog segíteni, és mi lesz vele. És tehát, hogy akár még pontból indulok el a háromból, valahol ezek a három össze vannak kötve. Igen, tehát ez döbbenet volt nekem ezt így rájönni. Ezek, amik az ilyen nagy következményei. De azon túl, hogy leépülnek kapcsolatok, önsajnálatba csúszunk, demotiváltak leszünk, már nem akarunk dolgokat megvalósítani, úgyis minek, nincs kivel, nincs kiért, még magamért sem éri meg. Az, hogy az ember reményvesztetté válik, az Isten sem segít. Tehát, hogy ezek elmehetnek egy ilyen nagyon komoly ördögi kör felé, ami már nem csak annyiról szól, hogy magány, hanem lehet arról szól, hogy depresszió, arról szól, hogy pánikroham, és sok más, ami még jöhet vele.
1: Hú, hát ezekben jó belegondolni azért, és tényleg fontos különbséget tegyek az egyedülét meg a magány között, hogy ne essek ebből, mert nagyon szomorú következmények járhat, amelyeket itt ecseteltél, Anna. De veszünk a másik feléről, ami ennek az ellentétje, a közösség, meg a közösségnek a szerepe. vagy a társaság. Mit mond erről a Biblia? Vagy hogy látod, hogyan válaszol erre a Biblia, erre a problémára, a magánynak a problémájára?
0: Hát, hogyha a bibliai világot, kultúrát és életformát látom, a Biblia nagyon erőteljesen közösségcentrikus, úgy az Ószövetségben is, mint az Új Szövetségben. Az Ószövetségben ugye az Izrael népe, a néphez való tartozás, a néphez beszélt az Isten, bár kiemel embereket, de azokat is azért, hogy a nép mozduljon, a népet vezessék, a népet kell bevezetni, tehát nagyon erőteljes ez, hogy együtt kell ünnepelni, ha örömöd van, akkor ne csak te örülj, a családodat hívd össze, adjál a lévitáknak, papoknak, de adjál a jövevénynek is, oszd meg, ha lehet, az egész utcát hívd meg. Tehát, hogy a Biblia nagyon sokszor, főleg az Ószövetségben ezt látjuk, hogyha szomorú vagy, akkor azt is közösségileg élték meg, akkor az egész közösség megmozdult, akkor mondok egy példát, meghal Jákob, József édesapja, és azt írja, hogy egész Egyiptom gyászolt. De vagy miért? Azért, mert csak azért, mert Jákob fia, József a fáraó után a második leghíresebb ember volt? Ennyiről szólt volna? Vagy az, hogy tényleg akik elő voltak, meg akik nem is elő, igazából közösség szintjén éltek meg mindent. Tehát miért volt egy hétig az esküvő? Miért volt? Mert azt is közösségi szinten kellett. Tehát, hogy eljöttek az emberek innen-onnan, nem repülővel jöttek meg vonattal, és kocsival se, tehát megtettek egy hosszú utat, nem küldhetted el 24 óra után, menjél szépen haza. És az emberek jöttek, mert része voltak, közösségként élték meg. Amikor felmentek a templomba is, ha elolvassátok a Grádicsok énekét, folyamatosan az van, hogy mint a közösség, tehát kórusban énekelték. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy jelentősége van, és úgy gondolom, hogy amikor valaki ekkora nagy tömegben él az életét, kisebb az esélye arra, bár mivel az előbb beszéltünk arról, hogy az mentálisan van a magány, mégis az egyedüllét érzete, ami ugye lehet egy kontextuális terület, vagy egy kontextuális dolog, az úgy megszűnik, vagy lecsökken. Az Új Szövetségben pedig a gyülekezetet látjuk ezt, hogy akárhova megy Pál, a munkatársai a gyülekezetet bántálnak, és mindenütt emberek, tömegek mozdulnak. Tehát, hogy nem magányosság, bár ugye Bunyan János a Zarándok útjában egy zarándokot ír le, de ott lehet, hogy nem teljesen a bibliai képet mutatja, mert a Biblia nem arról beszél, hogy egyedül zarándokolunk, hanem azt mondja, akik a versenypályán futnak, tehát akkor többen futunk, azt mondja, mind be fog érni a cél, és mind koronát fog kapni. És azt mondja, én futok, és ti is fussatok, tehát hogy igazából folyamatosan ezt látjuk, hogy együtt vagyunk, csapatban megyünk.
1: A Jézus is ezt a példát hagyta, hogy a főpapjám, hogy tartsd meg őket, nem őt.
0: Igen.
1: Tehát,
0: igen,
1: ez tényleg fontos.
0: És hogy talán már a modern, nem csak a posztmodern, már a modern kornak a hozománya az individualizmus. Hogy én kell küzdjek, én kell megnyerjem a munkahelyet, bejussak az egyetemre, küzdenünk kell, nem nincs mindenkinek hely, én kell boldoguljak, nekem kell az a fizetés, én kell megszerezzem a bármit, én kell oda eljussak, és innentől kezdve nem úgy van, hogy akkor én is, meg te is jussunk oda, meg én is, meg te is kap meg a munkahelyet, meg én is, meg te is örülj annak, meg én is, meg te is utazzunk, hanem az emberek már úgy csak én utazzak, meg legfeljebb a kis családom fogom. És mikor látok családokat, akik már egy évvel előtte megszervezik, hogy 3-4-5 család együtt megy, sokkal nagyobb a dinamika. Nem nagyon látok az ilyen közösségekben beteg embert. Ez nagyon érdekes, majd figyeljétek meg, akik inkább így elvonulnak, csak mi, lehet, hogy hajlamosabbak az elmagányosodásra. Tehát, hogy részem most, hogy ennek az egyik alapigéje, elnézést, szerintem pont az, amit Isten mond, a teremtés történelme nem jó egyedül. Tehát, hogy, és ehhez hozzáköti az, hogy szaporodjatok. Itt megint nem a maga a szexualitásra esik szerintem a hangsúly, bár ez az eszköz, hanem arra is sokan legyetek. Miért büntet Isten? Mert az büntetés volt, ami Bábelnél volt. Mert ők nem akartak menni, nem akartak sokan lenni, nem akartak, szükíteni akarták. Tehát, hogy Isten folyamatosan abban gondolkozik, hogy nagyban sokan legyetek, menni, terjeszkedni, csapatban lenni, küzdeni, és ne egyedül. Úgyhogy nem tudom, mennyire sikerült választatnom, de a Biblia nagyon sok területen erről beszél, hogy közösség, együtt lenni. A biofiziológiai háttere pedig az, hogy ma már kimutatták, hogy amikor valaki csak annyi, hogy elmegy egy parkba, ezer idegen mellé leül és beszélget, és az, hogy kilépett, endorfin termel. Tehát, hogy egyszerűen az örömhormon generálódik azzal, hogy beszélgetünk. És épp ezért például, amikor a szociális média kérdése múltkor ugye előjött, de most csak itt említeném meg, hogy miért talán az egyik veszélye, mert az endorfin nem termeli. Az endorfint azt fogja termelni, ha az emberek összejönnek, találkoznak, beszélgetnek, együtt vannak. Termelés, ez már az örömhormont. Épp ezért egy idő után, mikor valaki püffög egy tinédzser, és nincs kedve valamire, de elmegy egy csapatba. Egy idő után csak látod, hogy elkezd oldódni, elkezd mosolyogni. Lassan, de hamarabb fog, mint csak egyedül van a maga világában.
2: Mm-hmm. Meg ennek a szűrését emelném ki egy kicsit. Ugye te is mondtál, hogy már a Biblia elején ott van, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és adtam el Ádám mellé Évát, aki a segítőtársa. Nos, az életben nem lehet bárki a segítőtársunk, mert vannak olyan emberek, akik visszahúznak bennünket, akik rossz akaróak, akik nem ugyanabban az irányba mennek, mint mi. És ha kicsit tovább lapozunk a példabeszédek könyvéhez, ott is rengetegszer meg van említve, hogy milyen egy jó barát, milyen egy jó társ. Ezért nekünk is nagyon fontos megszűrnünk azt, hogy milyen emberekkel veszük körbe magunkat. De nem is kell Bibliához fordulni, ugye a világ is ezt mondja, ilyen motivációs beszédek, meg hasonlóak, hogy olyan leszel, mint az öt barátodnak az átlaga. Tehát fontos az is, hogy milyen emberekkel veszed körbe magadat. Egyrészt azért, mert sokkal könnyebben elérsz ahhoz a célhoz, ahol te el szeretnél érni. A másik ok pedig az, hogyha megfigyeljük, akkor a közösségeinkből, legalábbis a fiataloknál, a legtöbben azért térnek el a gyülekezettől, mert a barátaik elviszik őket. Mert nem a megfelelő emberekkel barátkoznak, mert nem azokkal vannak, akikkel lennük kéne, és ezt én is észrevettem a saját életemben, még fiatal keresztényként, hogy a világi barátaim sokkal megértőbbek voltak, sokkal nem, többet hívtak, többen érdeklődtek felőlem, és ezt nem kaptam meg a gyülekezetben. És el kellett teljen sok idő, hogy észrevegyem azt, hogy ez fog nekem boldogságot adni. És éppen ezért mondom azt, hogy meg kell szűrni. A Biblia is ezt mondja a közösségről. Jó a közösség, kell a közösség, de nem mindegy, hogy kivel ápolunk közösséget.
1: Anna, Márk, én köszönöm. Nem sok mindent tisztáztatok, és felhívtátok a figyelmet. És aztán végszóként mondhatjuk azt, hogy milyen jó, hogy van csapat, ahova tartozunk, hogy van közösség, ahova tartozunk, hogy van egy szűkebb családunk. Ezek az emberek ott vannak körülöttünk, hogy ez ajándék. Tehát, hogy Isten azért adta, hogy ne magányosodjak el, hogy ezek által az emberek által néha fel legyek rázva, vagy feedbacket adjanak nekem, vagy hogy tényleg úgy lássam a valóságot, hogy kell látnom. Köszönjük, hogy ismét velünk voltál, meg hogy velünk tartottatok. Isten áldjon titeket.
2: Sziasztok!

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én gondot viselek rád. Bíz bennem minden időben. Bíz bennem minden körülmények között. Bíz bennem teljes szívedből. Amikor megfáradtál, és minden rosszra fordulni látszik, akkor is kimondhatod ezt a három szót. Bízom benned, Jézus. Ha így teszel, azzal átengeded nekem az irányítást a dolgok felett, és örökkévaló karjaim biztonságába veted magad. Te még ki sem kelsz reggel az ágyból, mire én már elrendeztem a napod eseményeit. Minden nap sok lehetőséget tartogat, hogy megtanuld az én utaimat, és közelebb kerülj hozzám. Jelenlétem jelei megszépítik a legunalmasabb napot is, ha valóban látó szemed van. Úgy kutas utánam, mint aki elrejtett kincset keres. Megtaláltatom magam veled.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 5. vers. Mózes 5. könyve, 33. fejezet, 17. vers. Jeremiás könyve, 29. fejezet, 13. és 14. vers.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az igaz ember ajka kedvesen tud szólni, a bűnösök szája pedig csak álnokul. Példabeszédek könyve 10. fejezet, 32. vers.

Van egy ismerősöm, aki feslett életet él. Nem riad vissza a hazugságtól és a csalástól sem. Indulatos és törtető természetű. Egyszer kijelentette, hogy neki tiszta a lelki ismerete, mert nem is használja. Sok biblia szövegben fordul elő az a szó, hogy istentelen. De mit is jelent? Arra az emberre alkalmazzák, aki hitetlen, Istent nem ismerő, Isten tagadó és gonosz.

0: Hogy függenek ezek a jelzők össze? Aki tagadja az Úr létezését, nem hisz benne, és konokul elfordul tőle, az mindennek a mértékévé az ember teszi, vagyis magához, a saját önző énnyéhez, akaratához szab mindent. Ha pedig önző módra él, akkor bármilyen áron kielégíti a saját vágyait, kívánságait. Aki így tesz, valóban nem ismeri őt, a szeretet Istenét. Így nem képes önmagától a tisztánlátásra, ezért gyakran gonosz dolgokat művel és hazug a beszéde. Ezzel csak bajt hoz magára. Természetesen nem arra célzok, hogy mindenki, aki még nem ismeri Istent, megátalkodott gonosz. Nekem is sok olyan kedves ismerősöm és barátom van, akik talpig becsületesek, őszinték, példaértékű szeretet lakik a szívükben, szolgálatkészek és törődnek másokkal. Hiszem, hogy a Jóisten a lelki ismeretükön keresztül munkálkodik bennük. Arra szerettem volna utalni, hogy milyen értelemben használja a Biblia ezt a különleges kifejezést, hogy istentelen.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Adásunkat az elmúlt hetekhez hasonlóan ma is Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkkal kezdjük. Mai leckénk címe Készülődés a házasságra.
1: Bárcsak már fiatal lányként tudatosan olvastam volna a példabeszédek 31-ben a derék asszony dicséretét. Korunkban lebecsülik a házi asszony helyzetét. Csak házi asszony halljuk gyakran, ha egy nő hivatása után érdeklődünk. Pedig a házi asszonyság és anyaság a nő két legfontosabb és legsokoldalúbb hivatása. Mennyi felelősség rejlik ezekben? Közben meg kell tanulni valamit teljesíteni, ügyesnek lenni, a feladatokat kézben tartani úgy, hogy elvégzésük örömet szerezzen. Olyan fontos, hogy egy háziasszony ne süllyedjen bele a kisebb rendűségi érzéssel a hétköznapi taposó malomba, hanem fölismerje feladatainak rendkívüli fontosságát, és alkotó módon fogjon hozzájuk. Egyszer egészen tudatosan kell elolvasnunk a példabeszédek 31-et, és sorra venni, hogy mi mindent végezel ez az asszony. El van foglalva a házán kívül és azon belül az ügyes bevásárlástól, háztartás vezetéstől, a hétköznapok legapróbb dolgáig mindenben. Ért mindenféle házi munkához, ízlésesen öltözik, lakályosan rendezi be a házat, tehetséges nevelője a gyermekeknek. Önálló, megbízható gazdálkodása támaszt jelent a férjének, és élvezi férje és gyermekei elismerését. Itt szó sincs arról, hogy egy nő háziasszonyként és anyaként nem bontakozhat ki a maga teljességében, hogy ez rabszolga munka. A példabeszédek 31-ben nem egy rabszolganő képét festi elénk, hanem egy önálló, aktív alkotó nőjét, aki elégedett, kiteljesedett, fegyelmezett, tehetséges, és erőteljesen állja a sarat. Ne hagyjuk, hogy korunk üres jelszavai és puszta hazugságai megzavarják a fejünket, mint sok nőnek, aki a házát és gyermekeit elhanyagolja, hogy a hivatásában valósítsa meg önmagát. Azután túl későn kellett megállapítania, hogy az önmegvalósítás valódi lehetősége ott volt az orra előtt, ám ő elnézett fölötte, a saját kárára, és a gyermekek, a házasság, a család és a társadalom kárára. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy egy fiatal lány ne tanuljon hivatást. Sok képességet, amelyet háziasszonyként és anyaként is használni fog, munkája közben szerezhet meg és gyakorolhat. Minden esetre használja ki ezt az időt arra, hogy kibontakozhasson minden tehetségében, amellyel Isten megajándékozta őt. Különösképpen azokat a tehetségeket, amelyeket később háziasszonyként és anyaként is használni tud, és melyik képesség az, amelyiket ott ne használhatnánk. Ha majd a háztartás és a gyerekek követelik a jogokat, és belekerülnek a napi munkaritmusába, néhány évig nem sok erőnk és időnk marad másra. Teljes lesz az igénybevételünk.
0: Ő csak egy háziasszony. Lekicsinylő, sőt, lesajnáló megjegyzést sokszor megkaphatja az, aki teljes energiájával, minden kreativitásával és szeretetével a családjának él. Pedig lehet, hogy sokkal képzettebb, talán még magasabb iskolai végzettséggel is rendelkezik, és sokkal többet dolgozik annál, mint aki ezt a fejéhez vágja. Sajnos napjainkban nincs megfelelő társadalmi megbecsülése az anyai hivatásnak, és ez meg is látszik szétesett családjainkon és romokban heverő társadalmunkon. Ahogy ezen az istentelen dolgon gondolkodtam, eszembe jutott egy írás, amit évekkel ezelőtt olvastam az interneten, és nagyon ideillik. Egy nőtől kezdődik a történet, aki éppen a jogosítványát akarta megújítani a polgármesteri hivatalban, a hivatalnok hölgy megkérdezte, hogy mi a foglalkozása. A nő hezitált, nem igazán tudta, hogy mit is válaszoljon. A hivatalnok, aki láthatóan egy karrierista hölgy volt, újra megkérdezte, mi a foglalkozása. Végül a hölgy maga biztosan kijelentette, tudományos munkatárs vagyok a gyermekfejlődés és emberi kapcsolatok területén. A hivatalnok megdermedt, és úgy nézett rá, mint aki rosszul hall. A hölgy megismételte a választ, lassan kihangsúlyozva a fontos szavakat. Tudományos munkatárs vagyok a gyermekfejlődés és emberi kapcsolatok területén. És közben elégedetten szemlélte, amint a hivatalnok kitöltötte a nyomtatványt, és megérdeklődte, hogy mit is csinál egészen pontosan ebben a csodálatos projektben. Hűvösen, minden izgatottság nélkül válaszolta kérdezett. Továbbképző kutató munkát végzek, laboratóriumban és terepen, mondta, és közben magában még hozzátette, általában úgy mondom, hogy a házban és a házon kívül, de ez most nem tartozik ide, majd így folytatta. A főnökömmel dolgozom, és magában most is folytatta a mondatot, az úrnak és az úrral elsősorban, aztán meg az egész családnak. Az ügyintézőre nézve ismét hangosan folytatta, szereztem már 4 elismerést ezen a téren. Mind lány, ezt is csak úgy magának mondta, pontosabban csak gondolta. Természetesen ez a munka az egyik legelhivatottabb a földön, folytatta maga biztosan, és gyakran napi 14 órát dolgozom. Egészen pontosan 24-et, de ezt is csak magában gondolta. A munkám több kihívást tartogat, mint a legtöbb átlagos karrier, fejezte be mondandóját, de a kapott elismerés mindenért kárpótol, többet ér még az anyagi megbecsülésnél is. Ez nincs is. A hivatalnok egyre növekvő elismeréssel töltötte ki a nyomtatványokat, felállt és személyesen kísérte ki az ajtóhoz a tudományos munkatársat. Hazaérve a hölgyet, laborasszisztensei fogadták, akik 13, 7 és 3 évesek voltak. Az emeletről a gyermekfejlődési programjuk új kísérleti modellje is megszólalt, a 6 hónapos kispapájuk, aki éppen egy új hangmintát tesztelt. A hölgy elégedetten nézett körül, s megállapította, hogy sokkal előkelőbb és nélkülözhetetlen az emberiség számára, mintha csak egy anya lenne a sok közül. Eddig a történet. Visszakanyarodva a Bibliához, Pál ezt írja Titushoz írt levelében. Az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek, senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borívás rabjai, tanítsanak a jóra, neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét.
1: A Titushoz írt levélből vett szövegünk a nő legfontosabb feladataira hívja föl a figyelmünket. Meg kell tanulnia szeretni a férjét és gyermekeit. Szeretni azt jelenti, hogy késznek lenni az áldozatra, késznek lenni a feltétel nélküli segítésre. Életünkből már-már eltűnőben van az Úr Jézus elgondolkodtató igéje, hogy az nyeri meg az életét, aki kész elveszteni azt. Pedig az is igaz, hogy a valódi boldogság nem a birtoklási kényszerben, hanem az adási készségben rejlik. Ezért érdemes korán megragadni a kínálkozó alkalmakat, például kórházakban és gondozó intézetekben, vagy sok gyermekes családoknál segíteni, ott, ahol a legnőiesebb adottságokat fedezhetjük fel és bontakoztathatjuk ki. A segítést, a gondozást és az ápolást. Ahol magunk állapíthatjuk meg, hogy jobb adni, mint kapni. Ahol megszabadulunk a fogyasztói magatartástól, ahol felismerjük, hogy segítőtársai lehetünk, mint minden élő anyja, ez megfelel a szerepünknek, ha ezt a szolgálatot végezzük az életben. Végső soron ez mind az Úr Jézussal való személyes életkapcsolatból nő ki. Előkészületünk idején ez a legfontosabb. Tanuljuk meg Jézus Krisztus kezét fogva járni. Őt kell megismernünk, és ő belé kell vetnünk a bizalmat. Ő legyen az első szerelem az életünkben. Akkor csak is olyan férfihoz megyünk feleségül, aki ugyanilyen módon ő hozzá tartozik. Ez azonban hitbeli szilárdságot kíván, különben nem tudjuk a másikat megismerni és megvizsgálni. Túl sok lány hagyja, hogy becsapják és bolondá tegyék azok az ígéretek, amelyeket egy fiatalember túlságosan gyorsan kész adni, amikor szerelmes. A házasságkötést követően azután jön a keserű csalódás. Hogy nem lehet együtt gyülekezetbe menni? Nem lehet együtt imádkozni? Hogy a legfontosabb dologban nincs egyetértés? Aki azonban hagyja, hogy az Úr Jézus vezesse, akár a házasságba, akár a házasság nélkül maradásba, az nem fog csalódni. Isten beteljesedett életet ad neki. A házasság előtti időszak a tanuló és vándor évek kora. Az elmúlt évszázadokban jó szokás volt, hogy a legények mestertől mesterig jártak, mielőtt önállóak lettek volna, és saját üzletet alapítottak volna. Ez a szabadság és szabad mozgás a házasság előtt is megfizethetetlen. Olyan korban élünk, amelyben a lehető leggyorsabban szokás barátságokat kezdeni. A barátságok azonban meg is kötnek, különben nem lennének barátságok. Erre vonatkozik a kérésem. Ne terheljétek túl magatokat. Biztosítsatok magatoknak szabadságot és szabad mozgást anélkül, hogy megkötnétek magatokat. Szabadságot biztosítani azt jelenti, tudunk távolságot tartani. A 12 és 18 éves kor közötti időszakot azért kapjuk, hogy megismerjük egymást anélkül, hogy túl közel kellene kerülnünk egymáshoz, legyen ez akár osztályközösség, csoportmunka, játék, a Biblia bátorít erre a távolságra, amely nem tölt el gátlásokkal, hanem felszabadít.
0: Végül, a múlt héthez hasonlóan, ma is egy fiatal lány bizonyságtételét olvassa fel Ildikó.
1: Amikor 17 vagy 18 éves voltam, azt gondoltam, eljött hát az ideje, hogy keressek magamnak egy fiút. Másoknak már régen volt barátjuk, én meg még mindig egyedül voltam. Amikor nálunk az ifjúsági körben azt mondták, hogy várjunk, imádkozzunk érte, mindig azt gondoltam, könnyen beszél az, akinek már van házastársa. Ebben a körben a fiatal lányok aránya a fiatal emberekhez képest 15 volt a 3-hoz. Egyáltalán nem volt tehát kilátás arra, hogy egyet megkaparinthassak. Aztán betegápoló nővér lettem, és ebben az időben volt egy barátom. Észrevettem azonban, hogy ez a kapcsolat nem az volt, amit az Úr Jézus tőlem akart. Egy év múltán szakítottunk. Bár ez a fiatalember is keresztény volt, mégsem tudtam soha teljesen igent mondani rá. Bibliaiskolában töltött időm során az Úr egészen nyilvánvalóan szólt hozzám. Rámutatott, hogy hamis indítékaim voltak, mivel ő először valami egészen mást akart tőlem, hogy tanuljak meg egészen megbízni ő benne. Ne én keresgéljek, hanem bízzam Istenre, aki a maga idejében el fogja küldeni nekem azt a férfit, aki számomra az igazi. Előtte ismerjem meg alaposan Isten igéjét és hozzá mindazt a gyakorlati dolgot, amire egy háziasszonynak és anyának szüksége van. Nyitottá váltam arra, amit Isten adott nekem. Amikor újra előtört bennem a házasság utáni vágy, így imádkoztam. Uram, vedd el ezeket a gondolatokat, először téged akarlak egészen követni. Az utolsó években azt mondtam az Úrnak, arra is kész vagyok, hogy hajadon maradjak, és megelégedjem egyedül veled. És ezután egy férfit ajándékozott nekem az Úr, pedig tulajdonképpen már lemondtam róla. Oda jött hozzám, és megkérte a kezem. Először azt gondoltam, nem, ez szóba se jöhet, aztán világossá vált, hogy most jött el Isten tervének az ideje, az Úr idáig vezetett engem, és most ez őtőle van. Ekkor tudtam igent mondani.
0: Az adás végén nekem már csak a búcsúra van lehetőségem. Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében. Kulcsár Anikót hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napjáita címe Üdítő álom. A mai ige a 127. Zsoltár második verse. Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Gondolatok az igéről. Mi nem aggályoskodva, hanem boldog hitben élünk. Mennyei atyánk gondoskodik gyermekei minden szükségéről. Ő tudja, mire van szükségünk, mielőtt még kérnénk tőle valamit. Ezért időben térhetünk éjszakai nyugovóra, és nem kell órákon át fennmaradnunk, és a fejünket törnünk azon, hogy mi hogyan legyen. Ha megtanultunk Istenre hagyatkozni, nem kell éjszaka ébren feküdnünk, és gyötrődve töprengelünk, hanem nyugodtan az Úrra hagyjuk minden gondunkat. Elmélkedünk jóságán, és ő felüdítő álmot ad nekünk. Az Úr szeretetjének lenni a legnagyobb méltóság, amiben csak részünk lehet, és aki ezt elnyerte, az érzi, hogy ezzel a legnagyobbat érte el, és minden más önző kívánsága elcsitulhat. Mi lehet több, akár a mennyben is, mint Isten szeretete? Ezért légy békességgel, én lelkem, hiszen mindened megvan, amire szükséged van. Azért addig mégis nyugtalanság van bennünk, amíg az Úr nem csak okot ad a nyugalomra, hanem magát, a nyugalmat is megadja. Ő ezt akarja megadni nekünk. Krisztus maga a mi nyugalmunk, békességünk, mindenünk. Az ő keblén teljes békességgel pihenhetünk, mind életünkben, mind halálunkban. Megrendezik idén is a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a

0: Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A 4 napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg. A Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és konferencia központban. A részvétel előzetes egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-ig lehet a rendezvény.református.hu felületen.
1: Kulturális programajánló.
0: Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni. Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények tegnaptól holnapig, július 1-e és 3-a között rendezik meg Budapesten, több helyszínen a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín Budapest több területén. Móricz Zsigmond születésnapja. Móricz Zsigmond született Tiszacsécse 1879. július 2-a, elhunyt Budapesten 1942. szeptember 5-én. Író, szerkesztő, református teológiát, majd jogot tanult Debrecenben, a Debreceni Hírlap segédszerkesztője volt. 1900. októberében Budapestre költözött, jogot, majd bölcsészetet tanult, de tanári szakvizsgát nem tett. 1905-ben házasságot kötött Holics Eugéniával, 1908-ban megjelent 7 krajcár című novellája a Nyugatban. 1909-ben közzétette első novellás kötetét, amelyet Adi üdvözölt. Barátságuk szellemi szövetséggé vált. 1929. decemberétől 1933. februárjáig Babiccsal közösen szerkesztette a Nyugatot. Móricz Zsigmondé volt a prózarovat. Írói szemléletmódjára ekkor az induló, őt szellemi ősnek elismerő népi mozgalom volt legnagyobb hatással. Megerősödött paraszti demokratizmusa. Magánéleti válságának mélypontján született a szegénységet és a társadalmi korlátokat is legyőző, szerelemről valló Pillangó című idill. Utolsó évtizede az induló népi mozgalomhoz közeledés jegyében telt el. Együtt építjük az 1000 éves Váci Egyházmegye Mindenkit Vársz szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye idén ünnepli alapításának 1000. évfordulóját. Ennek alkalmából szeptember 19-én Vácott jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint, hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota, közvetlen környezete és kertje, ahová a családok és közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi

0: Szent Mise a Székesegyházban, amelyet Márton Zsolt megyéspüspök mutat be az egyházmegye papságával együtt.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Az összetartozás jegyében ma kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján június 4-e volt a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó testvéreik, a szervezői és a házigazdái a ma, július 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásukat. Templomokat nyit meg a hőség elől menekülőknek az egyház. Az elmúlt napok melegsége az egész országra erős hatással volt, és szinte mindenki valamilyen menedéket keresett a forróság elől. Éppen ezért annyira megható gesztus Székely János szombathelyi megyéspüspök bejelentése, mely szerint az ország templomai a következő hetekben a legforróbb órákban is kinyitnak majd, hogy az emberek itt hűlhessenek le. Az egyházi vezető kiemelte, hogy a régi templom épületek hűvös klímája tökéletesen alkalmas arra, hogy néhány percre megpihenjünk benne, ráadásul csend, a nyugalom és az ülőhely mellett még egy pohár vizet is kaphatunk, ha betérünk. Várják a jelentkezőket a Nagykálói Országos Cigánymissziós lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Filippi 2:5. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypásztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Nagykállón a július 18-i és 19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9 óra 30 perckor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. A jelentkezés határideje július 12-e vasárnap. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Református Szeretett Szolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel az idén 20 éves Református Szeretett Szolgálat az egyik legrégibb Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző felmérések szerint. De az első osztályt kezdő gyermekek esetében még ennél is magasabb lehet a tanszerek, iskolatáska, sportfelszerelés és egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretett szolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdésben szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatában. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyszerű tanfelszereléseket gyűjtenek általános és középiskolai gyermekeknek egyaránt. Az időjárásról. Itt az év fele. Lehűléssel indul az év második fele. Pénteken újabb hidegfront érkezik, de inkább sok napsütés lesz, az északi szél erősödik, és 26-31 fok várható. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható. Hétvégére megnyugszik időjárásunk, a több órás napsütéssel. A hőmérséklet nagyjából az ilyenkor megszokott átlagoshoz közeli tartományban alakul.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A tökéletes alkotás. Nem akkor alkottál tökéleteset, ha már nem tudsz mit hozzátenni, hanem akkor, ha már nem tudsz mit elvenni belőle. Antoine de Saint-Exupéry.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcser Tibort hallják. Ugye emlékeznek? Legutóbb ott tartottunk, hogy Pál apostol egy nagyon nehéz helyzetbe kerül, ki tudja már hanyatszor szolgálata során, mert hogy Efézusban egyszer csak kirobban egy lázadás, mégpedig az ötvösöknek a kezdeményezésére, mert hogy Demeter, az a valaki, aki a címester tulajdonképpen az ötvösöknél, úgy látja, hogy ebből nagy anyagi veszteségek lesznek, és hogyha nagy veszteségek lesznek anyagilag, akkor bizony nehéz lesz tartani az életszínvonalat, de természetesen ezt beöltözteti egy kis vallásos köntösbe, ezt mi nagyon szívesen tesszük egyébként a kereszténység ideje óta is, hogy bizonyos egyéb jellegű céljainkat, akár üzleti jellegű problémáinkat megpróbáljuk egy kis mázzal leönteni, vallásos kérdésekkel, érzületekkel megtölteni, mert ezzel nagyon jól lehet mozgósítani olyan embereket, akik egyébként vevők arra, vagy kaphatók arra, fűthetők a különböző ideológiai maszlagokkal. Itt is ez történt. És ennek az lett a következménye, hogy Efézus városa órákon keresztül zengett a nagy, az efézusi Diana szózattól, és utána egyszer csak az is kiderült, hogy még a jelenlevő tömegnek egy része azt se tudja, hogy hogy kerültek oda, és miért is vannak ott. A város jegyzője le is hűtögeti őket, miután megszűnt a zavargás, írja az apostolok cselekedetei 20. fejezete az első verstől, miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. És ilyenkor az ember egy pillanatra megáll. Hát hogy is volt ez? Egyszer Filippiből már tovább kellett menni, akkor börtönből való szabadulás után. Tesszalonikában, hát tulajdonképpen óvadékot tettek le azért, hogy ne kelljen őket bíróság elé állítani, onnan is távozni kellett. Előbb-utóbb Béreából is távozni kellett. Hát úgy tűnik, hogy a sorban most ott van majd Efézus is, ahonnan muszáj lesz elmenni. És ezek szerint Demeter ezzel a lázadással mégiscsak célt ért, hiszen Pál apostol kikerül a missziónak a munkájából. Na, álljunk csak meg. Mert hogy ez úgy tűnik, de hogyha megnézzük alaposan Isten igéjét, amikor ezt írja Lukács, hogy Pál bátorította a tanítványokat, elköszönt tőlük és elindult Macedóniába, akkor az ég adta világon semmi rendkívüli nem történt. Tudnélik, még az ötvösök zavargása előtt elindította útnak a munkatársát Efézusból, akit Titusnak hívtak, és elküldte a korintusi első levéllel Korintusba. És tessék csak nézni, hogy hogy zárja azt a levelet. Azt írja a 16. fejezet 5., 8. és 9. verse, tehát Korintusi első levél 16. fejezet 5., 8. és 9. verse. Hozzátok pedig akkor megyek, ha végigmentem Macedónián, mert Macedónián átutazom. Efézusban pünkösdig maradok, mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem, de az ellenfél is sok. Ami azt jelenti, hogy Isten lelke ekkor már készítette Pált, hogy el fog jönni az idő, amikor tovább kell menni. És éppen ezért Pál se úgy érte ez az esemény, hogy na most aztán derékba törték itt a munkámat, 3,5 év munkája után, hanem úgy éli meg, hogy ezek szerint most egy másfajta kapu is kinyílt előttem, lehet, hogy nem pont pünkösdig maradok Efézusban, de olyan nagyon messze már nem lehetett a pünkösd, tovább kell indulni. És egyébként is ekkor már Pál elindított egy nagyon furcsa, a mi szempontunkból nagyon furcsa, egész hatalmas területet átfogó szolgálatot, mégpedig a jeruzsálemi szentek számára elkezdte szervezni a gyűjtést. Mert hogy hír jött, hogy Jeruzsálemben a gyülekezetnek egyre nehezebb, egyre rosszabb az anyagi helyzete, és a római levélben is ír erről, meg a Galácia levélben is megemlíti a második fejezetben. De ha már az előbb a Korintusi első levél 16. fejezetét olvastuk, akkor nézzük meg ugyanabból a fejezetből az első 4 verszakot. Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, ahogy azt Galácia gyülekezeteinek rendeltem. A hét első napján mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami telik tőle, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Amikor pedig megérkezem, azokat, akiket ti alkalmasnak találtok, elküldöm ajánlólevéllel, hogy adományotokat elvigyék Jeruzsálembe. Ha pedig érdemes lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt ők is el fognak jönni. Miért tartom ezt nagyon fontosnak? Találkoztam egy olyan magyarázattal, amelyik azt mondta, hogy a 20. fejezet első néhány verszaka tulajdonképpen semmi más, csak egy rövid átvezetés a folytatáshoz. Gyorsan Lukács egy pár mondattal fölvázol valamit. Egyébként ez az időszak úgy igazából a semmiről szól. Pál ide megy, oda megy, amoda megy, de eltűnt a szemünk elől ez a dolog. Hát úgy tűnik, hogy ez egyáltalában nem a semmiről szól, mert közben Pál végzi a munkáját, és hogyha megtetszettek figyelni, ezek a zavargások nem írják felül Isten tervét, az, hogy Pál apostolnak tovább kell mennie, azt már korábban is tudta Pál, itt csak egyszerűen, minthogyha megadták volna a jelzést, hogy na akkor most indulunk. És úgy tűnik, hogy ez az utazás egy troászi állomással kezdődött. Tessék csak nézni, Pál apostol azt írja a korintusi második levél, második fejezetében, a 12.-13. versben, amikor megérkeztem Troászba, Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem, nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titusz testvéremet. Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Macedóniába. Ami mit is jelent? Nyilván Pál apostolt rendkívüli mértékben foglalkoztatja, hogy a korintusi testvérek hogy reagálnak arra a levélre. Abban nagyon sok nagyon kemény dolog van. Intés, feddés, bátorítás, útmutatás, sok helyeslés mellett nagyon sok alapvető gyakorlati tanítás. Vajon a korintusiak meg fogják szívlelni? Milyen hírt hoz majd Titusz? De hát nem ér oda Titusz Troászba. És ebből adódik, hogy Pál azt írja, hogy elbúcsúzott és ment tovább Macedóniába, mert nem volt nyugalma a lelkének, nem volt maradása se. Abba reménykedett, hogy előbb-utóbb majd Titusz valahol útközben eléri és utoléri. De ha már a 20. fejezetnél tartunk, azért folytassuk ott a 2. versnél. Bejárta Macedónia tartományait, számos beszédben intette őket, majd elment Görögországba. 3 hónapig tartózkodott ott, mivel azonban a zsidók merényletet terveztek ellen, amikor hajóra akart szállni Szíria felé, úgy döntött, hogy Macedónián áttér vissza. Hát ez valóban nagyon tömör híradás, hogyha bele tetszenek gondolni, hiszen ez az elment Macedóniába és számos beszédben intette őket, azért egy kicsit talán egy bővebb átgondolást vár és igényel. Mi is történik ott? Hát alapvetően Macedónia ekkor még elsősorban Filippit, Tesszalonikát és Béreát jelenti a misszióban. Oda már ment közbe levél, ugye emlékszünk rá, hiszen muszáj volt megerősíteni a néhány hetes szolgálatok után, vagy rövid 1-2 hónapos szolgálatok után muszáj volt megerősíteni a gyülekezeteket. De Pál apostol nem mint menekült, mint valaki, akit elkergettek a következő misszióállomásról is, érkezik, hanem úgy érkezik, mint lelki értelemben vett atya a gyülekezetnek, aki arra kíváncsi, hogy mivé lettek, nem csak az első ige hirdetések, és aztán Timóteus és Sílás vagy Szilvánusz munkája nyomán, hanem úgy maguk között, amikor a mindennapi életet élték, mivé lettek. És azt olvasjuk, hogy nagyon-nagyon sok olyan szolgálata volt, amikor tanított, beszélt, és amikor köztük élt. És amikor elvégzi ezt a munkát, akkor indul tovább Görögországba. Hát ez a görög országba való utazás 3 hónapon át tart, és prédikál. És ilyenkor azt gondolnánk, hogy hát nyilván ebbe beleesett, hiszen az egyik legnagyobb görög gyülekezet a korintusi gyülekezet volt, beleesett Korintus is, ez nyilvánvalóan nem így van, hiszen ennek a hosszúra nyúló, amolyan intermezzónak az idején meg fog majd születni a korintusi második, sőt talán a harmadik levél is, és még mielőtt valaki fölkapja a fejét, hogy álljunk meg csak egy pillanatra, a korintusi levélből csak kettő van. Ha megtetszenek nézni a korintusi levelet, olyan, mintha a 9. fejezet környékén lenne egy határvonal, onnan még a stílusa is változik egy kicsit a levélnek, és ezért mondják a biblia tudósok, hogy valószínűleg a második és harmadik levelet egyben látjuk mi, összedolgozva látjuk mi, hiszen amikor majd Titus valóban előkerül, akkor megírja Pál apostol azonnal a gyors reakciót. De erre még gondolom visszatérek majd a következő percekben. Szóval 3 hónapon át utazik, prédikál és levelet ír. És amikor megérkezik Görögországba, itt most Krisztus után 57-ben vagyunk, ez az egész valahova 57 és talán 58-ba átnyúlóan zajlik, akkor egyszer csak hírt kap arról, hogy Galáciában nagyon nagy zűrök vannak. Mert hogy oda olyan testvérek érkeztek, akik nem az evangéliumot hirdetik, hanem az evangélium mellett megpróbálják visszalopni a mózesi törvényeket mindenféle talmudista magyarázattal együtt, és megpróbálják a gyülekezetet belekényszeríteni a törvény szolgálatába. Úgyhogy ez alatt az út alatt Pál apostol nekiül és egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon határozott levelet ír Galáciába, és küldi el a Galáciában élő testvéreknek. Miért nagyon fontos? Azért, mert ha megtetszett figyelni, már az előbb beszéltünk a korintusi első levéről, ami egy picit ezelőtt az esemény előtt születik. Most már biztosan beszélhetünk a Galácia levéről, és itt nem áll meg ám a kérdés, mert hiszen ennek az útnak még levelek lesznek a gyümölcsei, pásztori levelek. Tanít, tanít, tanít, tanít. Akármerre jár. Közben egy olyan területre is eljut, amit a római levél 15. fejezetében csak egy szóban említ meg. Azt mondja, hogy Jeruzsálemtől Illíriáig hirdeti az Isten igéjét. Hát nyilvánvalóan ebben az időszakban juthatott el Illíriáig, ami a görög területekhez tartozott, illetve hát az Achája területével határos tartomány volt, és ez azért nagyon fontos, mert ez azt jelenti, hogy egy picit sem lankadt Pálban a lelkesedés, a tűz, az evangéliumnak a belső késztetése. Egészen bizonyos, hogy nagyon sok felé elmondta, hogy készül Jeruzsálembe. Ugye a korintusi első levélben még azt írja, hogy ha összegyűjtitek majd, akkor fölviszik azok, akiket ti kirendeltek, és hogyha méltó lesz rá, akkor én magam is elkísérem. De ebben az időszakban neki lát, és az Isten előtt tervezgetve megírja a római levelet. És ahogy megírja a római levelet, ott már nem azt írja, hogy talán elmegyek, hanem azt mondja, hogy készülök Jeruzsálembe. Most indulok, viszek adományt a szenteknek, és onnan majd, ha visszafele jövök, mindenképpen hozzátok is el akarok jutni, mert a mai spanyol területekig szeretnék kiterjeszteni a missziómezőt. Azt mondja, hogy Hispániáig szeretnék eljutni az evangéliummal. És akkor történik valami. Az, hogy ő sokfelé elmondja, hogy Jeruzsálembe készül, a héber embereket, a zsidókat arra készteti, hogy hát a legegyszerűbb módját válasszák annak, hogy kiiktatják Pál apostolt a misszióból. Hát egy zarándok csapattal utazva, ha valaki véletlenül tengerbe esik útközben, valami nagyobb hullámverés közben, hát biztos nem kapaszkodott eléggé a korlátnál, nem? Ám Pál apostol megtudja, azt, hogy honnan tudja meg, azt nyilván nem tudjuk meg soha, majd talán a mennyben elmondhatja nekünk, ha egyszer alkalmunk lesz megkérdezni tőle, hogy hogy is volt ez, de megtudja, hogy merényletet terveznek a hajóra szállás után, és ez a Pál apostol úgy dönt, hogy útvonalat módosít, és hogyha megfigyeljük, azt mondja, hogy akkor még egyszer visszamegyek Macedónián keresztül. Úgyhogy ellentétes irányba indulva, Bérea, Tesszalonika, Filippi, és valószínűleg ennek Lukács örült a legjobban, aki közben, ha észrevettük, megváltoztatja a személyt és a számot, harmadik személyben beszél az útról, És most egyszer csak majd azt fogja mondani, hogy amikor csatlakoztunk hozzá Filippiből, együtt hajóztunk el. De még előtte hadd ejtsünk néhány szót a Pál apostol kísérő tanítvány seregről. Már csak azért is, mert ez egy nagyon tanulságos dolog, és abban az időszakban, amikor egyre többször beszélnek a homogén gyülekezeteknek a létjogosultságáról, hogy mind műveltségben, mind származásban, mind társadalmi hovatartozásban nagyon-nagyon fontos, hogy a gyülekezetek körülbelül egyvágású emberekből álljanak, mert jobban meg fogják érteni egymást. Hát tessék csak nézni, azt mondja, hogy elkísérte őt a béreai Szópátér, Pirosz fia, a tesszalonikaiak közül pedig Arisztarchosz és Szekundus, a derbéi Gájusz és Timóteus, valamint az ázsiai Tüchikusz és Trofimusz. Mit tudhatunk róluk? Hát én itt csak két embert említenék, Timóteust, aki ugye egészen más területről származik, és tudjuk, hogy fél zsidó, fél görög családból származik, de a másik talán még sokkal izgalmasabb. Úgy hívják, hogy Szekundusz. Hát nekünk aztán nem jelent magyaroknak ez semmi különöst, ugye? De akkor szeretnék egy kicsit segíteni. Miért hívnak valakit második testvérnek? Aki Tesszalonikából származik. És amikor Tesszalonikában Pál írja a római levelet, ott egy testvér be fogja szúrni, hogy egyébként a levelet diktálás alapján én Tercius írtam. És egyébként köszönt titeket Quartus. Na, akkor szeretném mondani, hogy a Tercius meg harmadiknak kéne fordítani, a Quartus meg negyediknek. Aki már volt kórházban, nem biztos, hogy nagyon boldog volt, amikor a nővérke megkérdezte, hogy a ketteske hogy van? És a hármaska? Én voltam négyeske is, meg egyeske is már, és megmondom őszintén, sokkal jobban szeretem, amikor a nevemen szólítanak. Ezeknek miért nem volt? Tetszik tudni miért? Minden bizonnyal eredetileg rabszolgák voltak. És Pál apostol magá mellé vesz valakit, akit úgy hívnak, hogy Tercius, mármint, hogy hármaska, bocsánat, a harmadik, és ő írja a levelet. Ott van Szekundusz a kíséretében, és ő az, aki Pál munkatársa. És Quartust is meg lehet említeni, azok között, aki tekintély a gyülekezetben és köszönt, miközben azt fogja leírni majd Tercius, hogy egyébként köszönt benneteket Erasztosz, aki a város elöljárója. Na hát, nekünk ilyen hangzatos szövegeink vannak, hogy Krisztusban nincs se férfi, se nő, se szolga, se szabad, se zsidó, se görög. Ez egészen addig így tart, amíg nem jutunk el az első gyülekezeti tanácskozásig, bizottsági találkozásig, ki hogy hívja ezeket különböző felekezetekben, és akkor ki szokott derülni, hogy de, van nő, meg van férfi, meg van ilyen, meg olyan származású, és az X testvér jobb, ha nem szól bele, már csak a műveltségi hátteréből adódóan se, és egyszerűen fejére áll a gyülekezet, amiért Krisztus meghalt. Pál apostol nagyon odafigyelt arra, hogy az ő elit csapata, akivel együtt szolgál, az ne elitista, magát elitnek kiáltó legyen, hanem olyan csapat legyen, aki a szolgálatban ott van, éjjel-nappal, aki vállalja a küzdelmeket. És szeretném mondani, hogy ez az utazás több mint egy évre elhúzódik, hiszen itt, amikor megemlítik, hogy Görögország területén 3 hónapon át tartott a szolgálat, ahhoz azért hozzátesz majd egy picit Lukács, aki azt mondja, hogy mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után elhajóztunk Filippiből, és 5 nap múlva érkeztünk hozzájuk Troászba. Ugye ez még se e-mail, se repülőgép nincs. Tehát ebben az időben, hogyha az emberek elindulnak valahova, nekik nem csak elindulni kell, hanem el is kell menni. Tehát egy-egy hosszabb út, és az, amit itt a intermezzóban fölemlegett Lukács, hogy merre is járt Pál, az minimum 2-3 ezer kilométernek a legyaloglását jelenti megint. Lehet, hogy időnként igénybe vettek valamilyen úti eszközt, mint például a Filippiből induló hajót Troászig. De tessenek arra gondolni, hogy ezt hűségesen végig kellett csinálni, ezen végig kellett menni. Miért tartom ezt nagyon fontosnak? Azért, mert Krisztus gyülekezete nem csak a hirdetett evangélium miatt és által épült, hanem amikor megérkezett Pál, a saját életpéldáját is mutatta. A munkatársainak az összetétele is mutatta, hogy ő komolyan gondolja, amit hirdet a Krisztusban való megbékélést a népek között, mert hogy egyébként a felsoroltak között van zsidó származású és abszolút pogány származású is. És egyértelműen van szolga és szabad. És ez a lelkület, ez Krisztus lelkülete. Aztán még egy dolgot hadd tegyünk egymás szívére, hogy Filippiben Lukács újra csatlakozik Pálhoz. És mi van ebben olyan nagyon érdekes? Hát talán csak annyi, hogy Lukács, a szeretett orvos, soha többet nem válik el Páltól innentől kezdődve. Nem tudom, hogy tudta-e, amikor elindultak Filippiből, hogy ez azt jelenti, hogy egészen addig, amíg Pál vértanú halála be nem következik, ő egyetlen percre sem fog elválni ettől az apostoltól. Nagy döntést kellett hoznia. Ilyenkor szokták találgatni, hogy vajon volt-e eredetileg családja. Sokan szívesen mondják azt Lukácsról, hogy talán rabszolga lehetett ő is eredetileg, hiszen abban az időben nagyon sokszor az orvosok rabszolgák voltak egy-egy család mellett. De én azt gondolom, hogy talán nem fognak érte megbántódni, ha így mondom, hogy vajon kit érdekel, hogy eredetileg mi volt? Mivé lett? Hiszen Lukácsnak innentől kezdődik el igazán az az időszak, amitől ő majd evangélistává válik, hiszen fog írni egy Lukács evangéliumát majd, amikor Pál apostol fogságát tölti. Ma így mondanánk, hogy Izrael területén, Júdea tartományában. És meg fogja írni majd az apostolok cselekedeteit, és ezt nyilvánvalóan akkor összegzi, és akkor rendezi végső állapotába, amikor Pál apostol majd a római fogságát tölti. Istennek egy nagyon áldott eszköze válik belőle. De ez a nagyon áldott eszköz oda kell, hogy szentelje magát. Oda kell, hogy adja az erejét, az idejét a mindenható Istennek. És úgy tűnik, hogy Isten ezt az odaszentelést elfogadja. És az idő rövidsége miatt már csak egy dologra van lehetőségem. Azt mondja, hogy Filippiből 5 nap múlva Troászba érkeztünk, ahol eltöltöttünk 7 napot. Mire kellett ez a 7 nap? Hát részben ugye Troászból már eredetileg is úgy ment tovább Pál Macedóniába, hogy tudta, hogy kapu nyílna előtte az evangélium hirdetésére. Gondolom, hogy minden áldott nap hirdette ott is az Isten igéjét. A másik, hogy előkerült közben Titus. És tessék csak nézni, mit ír erről a korintusi második levél 7. fejezetében, a 6.-7. versben. Amikor megérkeztünk Macedóniába, semmi nyugalma se volt testünknek, mindenféleképpen gyötrődtünk, kívül harcok, belül félelmek. De Isten, a megalázottak vigasztalója megvigasztalt minket Titus megérkezésével, de nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalódott. Hírül hozta ugyanis nekünk a ti vágyódásokat, a ti kesergéseteket, a ti hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy még jobban megörültem. És honnan gondolom én, hogy egy gyors levél ment Troászból vissza Korintusba. Hát tessenek csak a korintusi második levél 8. és 9. fejezetét elolvasni, ami kifejezetten erre a bizonyos gyűjtésre tartalmaz még utasításokat és tanácsokat ad, ami azért nagyon fontos, mert ott megtudjuk azt a lelkületi összefüggést is, amivel Pál apostol úgy egyébként az adakozásról és a szentek szolgálatáról gondolkozik. De egészen biztosak lehetünk benne, hogy ez alatt az idő alatt Pál újra és újra hirdeti az evangéliumot. És mi történik? Ebben a látszólag intermezzónak nevezhető időben terjed az Isten igéje, mert a szolga hűséges maradt. Talán érdemes lenne nem csak elgondolkozni ezen, hanem követni is a mintát. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 2. A keresztény mitológia úgy tartja, ezen a napon látogatta meg Mária, méhében Jézussal, unokatestvérét Erzsébetet, aki szintén gyermeket várt, keresztelő Jánost. A vizitáció a képzőművészetben gazdag ihlető forrás. Egyik igen értékes darabja nálunk az 1500 körül keletkezett Emmes mester kép a selmecbányai főoltárról. A római katolikus egyházban július 2. a Sarlós boldogasszony ünnepe, ahogy Sík Sándor írja, aranyhúrját a domb mögött hangolja már a nyár, nagyasszony napja. A Sarlós megnevezés onnan származik, hogy ebben az időszakban kezdődött az aratás, és Mária ennek patrónája. A sarlóval arattak az asszonyok, a férfiak pedig a kévét kötötték. A pap megáldotta az arató eszközöket ezen a napon.
2: 1849-ben e napon a hazát védve a csatamezőn vesztette életét Gábor Áron, aki az 1848-49-es szabadságharcban őrnagyként a honvéd tüzéreknél szolgált. Székely kisbirtokos vagyonát pénzét tette, hogy a honvédsereg számára ágyukat tudjon önteni. Részt vett az ágyúkezelők kiképzésében is. Az ágyúi közül egyetlen egy maradt fönn, mely sok viszontagság után a Székely Nemzeti Múzeum tulajdonában van. A népdal híven őrzi emlékét. Nehéz a rézágyú, felszántja a hegyet, völgyet. Édes rózsám, a hazáért el kell válnom tőled.
1: Hermann Hesse német-svájci író, költő, 1877-ben született. A protestáns nevelés, az intellektuális családi légkör és az India iránti rajongás befolyásolta Hesse szellemi fejlődését. A belső ellentmondások rajza a világsikert hozó, a pusztai farkas, a tisztaság vágya szövi át a Siddhártha című regényét. Kiemelkedő bölcseleti esszéregénye az Üveggyöngyjáték. Arszpoétikája: nem az a dolgunk, hogy kitaláljunk magunknak egy sorsot, hanem az, hogy megtaláljuk saját magunkat, s azt teljességgel és töretlenül éljük végig. Stabil értékrendű irodalomkritikus. 3,5 ezer könyv kritikát írt. 1946-ban életművéért, amely egyre inkább elmélyült, mind merészebbé és impozánsabbá fejlődött a klasszikus humanista ideálokat ábrázolva, valamint stílusművészetéért irodalmi Nobel-díjat kapott.
2: E napon született 1879-ben Móricz Zsigmond, a realista próza mestere, újságíró, szerkesztő. Hírnevét a Nyugatban 1908-ban megjelent Hét Krajcár című elbeszélése hozta meg. 1909-ben közzétette első novellás kötetét, Ady Endre üdvözölte, barátságuk szellemi szövetséggé vált. 1929-től 33-ig Babits Mihállyal szerkesztette a Nyugatot, 1939-től a Kelet népét önállóan, haláláig. Gazdag életművéből kiemelkedik az Erdély trilógia, a Légy jó, mint halálig, a Rokonok és az Árvácska. Eszmeiségét aforizmája híven tükrözi. Romlott szívvel a legeszesebb ember sem fog az emberiségre áldásos cselekedeteket elkövetni, jó és nemes lélekkel azonban a legkorlátoltabb ember is hasznos tagjává lesz a társadalomnak.
1: Melis György operaénekes, bariton, 1923-as születésű érdemes és kiváló művész. 1989 óta az Operaház örökös tagja. 1991-ben ünnepelték 2000. operai föllépését a Cosi Van Tutte-ban. Szerte Európában és a tengeren túlon is, Egyesült Államok, Mexikó, nagy sikerrel vendégszerepelt. A legnagyobb elismerést Mozart Don Giovanniával aratta. A milánói Scalában Marton Évával énekelte a kék szakállú herceg várát.
2: 1933-ban volt az ünnepélyes kapavágás, mellyel kezdődött a Pesterzsébet klapkatéri református templom építése Szeghalmi Bálint tervei alapján. Fölszentelése a háború közbejötte miatt 1967-re húzódott.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekeszitek is. Tesszalonikai első levél 5.9.11.
1: Ma töprengjünk együtt a hitről Dosztojevszki gondolataival. Isten és Krisztus tagadói nem gondoltak még arra, hogy Krisztus nélkül a világban minden azonnal szennyes és bűnös lesz. Amikor félreállítják Krisztust, a szépségnek és a jóságnak elérhetetlen eszményképét távolítják el az emberiség köréből. Hisz Krisztus csak azért jött el, hogy az emberiség megtapasztalja, hogy a földi természet, az emberi értelem is mennyei fényben jelenhet meg ténylegesen és testi alakban, és nem csupán szellemileg, eszményként. Krisztus követői, ennek a megdicsőült húsvér testnek az imádói, a legkegyetlenebb kínzások közepette bizonyították be, hogy milyen boldogság ezt a valóságot magunkban hordani, ennek az alaknak a tökéletességét követni, és valóságos testi voltában hinni. A többiek pedig, akik látták azt, hogy milyen boldogságot ad ez a valóság, amint az ember részesülni kezd benne, és valóban közeledik szépségéhez, csodálkoztak, ámultak, s végül maguk is élvezni akarták ezt a boldogságot. Keresztényé lettek, s már előre örültek a fájdalmaknak. Az egésznek a titka abban rejlik, hogy az ige valóban testé lett. Ebben áll az egész hit. Az emberiség minden vigasza. Az a vigasz, amelyről senki nem mondhat le. Szeressétek Isten egész teremtett világát, az egész világot, minden homokszemet a földön. Szeressetek minden levélkét, Isten minden fénysugarát. Szeressétek az állatokat, szeressétek a növényeket, szeressetek minden dolgot. Ha majd szeretsz már minden dolgot, meg fogod érteni a dolgokban Isten titkát is.
0: Köszönöm a Krisztusban való élet ajándékát. Köszönöm, hogy munkálod bennem a hitet, az odaadás szándékát. Uram Jézus, te vagy az, akinek hálálkodom, hogy a tudatlanság és tévelgés éjjele elmúlt, az igazság napja fölragyogott veled. Árazd rám kegyelmedet, hogy elvethessem a sötétség cselekedeteit. Tudom, hogy te vagy a világnak megígért váltsága, imádva ismerem el isteni erődet. Te vagy az, ki által a vakok látnak, a sánták járnak, a várakozóknak evangélium hirdettetik. Oszlasd el elmém tompaságát, hogy tisztán láthassam igazságod mennyei fényét. Segíts, hogy gyarló voltom ellenére utaidon ingadozás nélkül járhassak, hogy igédet mindenkor szívesen fogadjam. Tisztíts meg a vétek szennyétől, add híven követnem evangéliumodat, melyet üdvözítésünkre hirdetsz nékünk, kik isteni fölséged előtt oly szegények vagyunk. Őrizd meg a könnyelműségtől, hogy ne legyek ingadozó nátszál, melyet az indulatok szele mindenfelé hajt. Ne keressem a kényelem megrontó puhaságait, hanem keresztjeim türelmes viselésével készítsek neked utat szívembe. Kérlek, add, hogy kételjeimet legyőzve, álhatatos szeretettel lehessek azon embertársaim segítője, akiknek rám van szüksége. A rám szorulókat tiszta szívből gyámolíthassam. A szenvedőket együttérzően vigasztaljam a te fölséges példád nyomán.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hírösszeállításunk következik.
1: Móricz Zsigmond születésnapja. Móricz Zsigmond született Tiszacsécse 1879. július 2-a, elhunyt Budapesten 1942. szeptember 5-én. Író, szerkesztő, református teológiát, majd jogot tanult Debrecenben, a Debreceni Hírlap segédszerkesztője volt. 1900. októberében Budapestre költözött, jogot, majd bölcsészetet tanult, de tanári szakvizsgát nem tett. 1905-ben házasságot kötött Holics Eugéniával, 1908-ban megjelent Hét krajcár című novellája a Nyugatban. 1909-ben közzétette első novellás kötetét, amelyet Adi üdvözölt. Barátságuk szellemi szövetséggé vált. 1929. decemberétől 1933. februárjáig Babiccsal közösen szerkesztette a Nyugatot. Móricz Zsigmondé volt a prózarovat. Írói szemléletmódjára ekkor az induló, őt szellemi ősnek elismerő népi mozgalom volt legnagyobb hatással. Megerősödött paraszti demokratizmusa. Magánéleti válságának mélypontján született a szegénységet és a társadalmi korlátokat is legyőző, szerelemről valló Pillangó című idill. Utolsó évtizede az induló népi mozgalomhoz közeledés jegyében telt el. Július, Szent Jakab hava. A magyar szóhasználatban említik nyárhóként, vagy az áldás havaként júliust, amely a régi római naptárban 5. hónap lévén a Quintilis 5. nevet viselte, míg nem Marcus Antonius javaslatára időszámításunk előtt 44-ben az e hónap 12. napján született Julius Caesarról nevezték el. A keresztény hagyomány az egyik apostol után Szent Jakab havának mondja, akiről minden más Jakabokkal együtt 25-én emlékezünk meg. Július hónapja a nyári mezőgazdasági munkák fő időszaka. Ráadásul a földeken dolgozók nem csoda, ha ezekben a hetekben, talán más hónapokhoz képest ritkábbak a jeles napok. Július 2-a vallási ünnep, Sarlós boldogasszony napja. A keresztények a Jézussal terhes Szűz Máriának Erzsébetnél, keresztelő Szent János majdani anyjánál tett látogatására emlékeznek ekkor. Keresztelő Szent János éppen fél évvel Krisztus után született, amit június 24-én, Szent Iván napján ünneplünk. Iván, a János, szláv,

0: a július 18-i és 19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9 óra 30 perckor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. A jelentkezés határideje július 12-e vasárnap. Az időjárásról. Itt az év fele. Pénteken újabb hidegfront érkezik, de inkább sok napsütés lesz, az északi szél erősödik, és 26-31 fok várható. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése, jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió Prófétai Üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk, valóban Isten a szeretet.
3: Nagyon szeretettel köszöntök mindenkit ezen az esten. Kaptam egy külön mikrofont is, hogy szabadon tudjak mozogni. Aradi Györgyöt a Fasori Evangélikus templomból, innen a közelből. Hadd mondjam rögtön az elején, hogy Luther Mártonról kell beszéljek. Azért el kell mondjam, nem vagyok sem egyház történész, sem Luther szakértő. Evangélikus vagyok, és úgy érkeztem ide, mint aki ismerettségbe kerültem jó baráti, testvéri kapcsolatba az itteni adventista gyülekezettel. Közös élményeink is vannak azon rövid időszak alatt, amióta itt vagyok ebben a gyülekezetben szolgálóként. Kedves testvérek! Ezen a mai estén egy sorozat következő lépéseként a reformáció németországi történetéről, Luther Mártonról hallhatunk, és a szászországi Wittenberg környékére fogunk elzarándokolni együtt, azért, hogy megismerjük annak a Luther Mártonnak az életét, aki egy abban a sorban, akiket így említhetünk, hogy Krisztus tanúi a világban. Krisztus tanúja abban a változó világban, amelynek a hátteréről jó lenne nagyon sok mindent megtudni nekünk is. Ez a mai este azt hiszem, hogy egy nagy történelmi háttérképnek a megismerésére nem nyújt elég időt. Akár onnan is kezdhetnénk a történelmi út végigjárását, hogy fölteszünk azt a kérdést, hogy egyáltalán aktuális-e ma Luther? Azt gondolom, hogy nincsen Luther reneszánsz, ha megkérdezzük az embereket, hogy ki az a Martin Luther, tudnak erről a doktorról, erről a szerzetesről, erről a paptanáról, a reformátorról, hébe-hóba tudnának egy-két mondatot mondani róluk. És azt kell mondjam, hogy számunkra igazán evangélikusok számára nem olyan fontos. Sőt, a magyarul azt mondjuk, hogy evangélikus nem feltétlenül kapcsolják össze az ő szemével, és jól van így, maga is nagyon egyetértene ezzel, csak a jó hírt szeretnénk hordozni a magunk életén keresztül, és úgy, ahogyan arra rávilágított a 16. században Luther Márton is. A legotthonosabban én evangélikusként, vagy szokták mondani luteránusként, akkor éreztem magam, amikor Etiópiában jártam, és ott az ottani evangélikus vagy luteránus egyházat így nevezik, hogy Mekkáné Jézú, vagyis hogy Jézus otthona. Én hiszek ebben, hogy az a jó evangélikus ma is, az a jó hírnek a hordozója ebben a világban, aki nem Lutherre figyel, hanem Krisztusra, ahogyan tette ezt ő is. A következőképpen éppen ezért, ha megnézzük, akkor nincs ráérve ezeknek az embereknek az arcára, hogy ők bármifajta kapcsolatban lennének ezzel a Luther Mártonnal, pedig éppen az ő szellemi öröksége nyomán itt a közeli Fasori gimnáziumban egy olyan disputa résztvevői, ahol a lutheri szellemben asztali beszélgetéseket tartunk. Néhány héttel ezelőtt készült ez a felvétel, és bizony asztali beszélgetések jelenti ma is azt, hogy gondolkodó emberként

úgy tetszik, akkor a Szentírás mértékén megmérve mindazokat a kérdéseket, amikkel találkozunk ebben a világban, nyitottak próbálunk lenni párbeszédre, másokkal való találkozásra. Ha ez így van, akkor jó evangéliusok lehetünk, együtt másokkal, együtt gondolkodva, és így megmutatva azt, hogy miért fontos nekünk Krisztus, a Teremtő, Megváltó, Megszentelő Isten, a Szent Háromság egy igaz Isten. Ezzel a rövid bevezetéssel szeretnék tehát ugrani most időrendben Luther Márton élete kezdetére. 1483. november 10-én született Eislevenben, azután 1505-ben lesz szerzetes Erfurtban, 1512-ben a teológia doktora Wittenbergben, a neves dátum 1517. október 31-e, amikor a Wittenbergi új egyetem vártemplomának kapujára kiszegezi, vagy hát erről nem is tudunk túl sokat, minden esetre megírja azt a 95 tézis, ami aztán közkézen forog, és nagy hullámokban vitát indít a megújuló egyház dolgairól. Ennek következtében évek múltán, 1521-ben közösítik ki, és menekülni kénytelen, mégpedig segítséggel menekül, oda menekítik Wartburg várába 1521-ben. 1522-ben tud újra visszatérni Wittenbergbe, és 1525, amikor egy nagyon fontos, és az ő életében nem reformátori tették, de mégis férfiúi bátorságát és új szellemben való látását is tükrözi, megházasodik ez a korábbi szerzetes pap tanár, a teológia doktora Katharina von Bórával, egy kiugrott apáca ővel, és aztán családi életet élve több gyermekük lesz. 1534 megint egy nagyon fontos dátum, és itt tényleg csak nagy ugrásokkal szeretném vázolni előre az ő életrajzát. 1534, amikor a Biblia teljes kiadása megjelenik német nyelven, óriási jelentőségű ez, anyanyelven olvasható a Szentírás, részletek voltak már belőle, de egységes, teljes és nyomtatásban kiadott, vagyis közkézbe adható Biblia nem volt ő előtte. Ez egyszer még az egységes német irodalmi nyelv alap dokumentuma és kézbe kerül. 1546, a már említett dátum, amikor február 18-án elhúny Eislevenben. Ilyen is volt Luther Mártonnak a gyermekkora és ifjúságának évei. Fontos azt tudnunk, és itt van egy olyan kép is elrejtve valahol, ahol egy röntházból kaphatunk egy érdekes festményt. Az a ház, ahol valamikor laktak Luther szülei, egyszerű szülők gyermeke, apja, egy paraszt fiú, földművesek, és 1484-ben közvetlen Luther születése után Eislevenből Mansfeldbe költöznek. Igen, hogy az ottani részbányában a család egzisztenciáján javítson az édesapa. Sikere is viszi a család előbbre jut, 1491-ben család az egyik legtekintélyesebbek közé soroltatik a város, és egy rangot kapott Mansfeldben. Luther édesanyja Margarete Luder, a gyerekekről gondoskodó, ám igen, szigorúan neveli Mártét. Egyetlen mozzanatot hagy említsek, egyszer diót lopott a kamrából, és ezért komolyan megbüntette, szigorúan nevelte őket az édesanyja, és a kor szellemétől áthatottan mindent, ha úgy tetszik, nem a féltékeny szeretettel, hanem kemény renddel fegyelmeztek. 1497-ben tehát Mansfeldből Magdeburgba költözik Luther. Olyan félénk, igen, tehetséges diákról van szó, aki egyszerre hajlandó elfogadni a szabályokat, és csendes, tartózkodó is egyben. 1497-ben Magdeburgban a közös élet testvéreinek házába és iskolájába megy tanulni, majd onnan tanulmányait 1498-ban Eisenachban folytatja, és ott rokonainál lakik. A család jó anyagi helyzete ekkora már megengedte, hogy Luther 1501-ben tanulmányait az Erfurti Egyetemen kezdje meg. Apja abban bízott, hogy talán fiából fölemelkedve a család egyik kiugró tehetségi tagja, talán jogász lesz, aki ilyen végzettséggel jó állásokat tud
megszerezni, városi beosztásba, hivatali állásokba kerül. Luther tehát hallgatóként, és ez az 1501-től 1505-ig tartó időszakra terjed, az Erfurti Egyetemre kerül. Akkor az időben az egyik legfontosabb német egyetemek közé tartozott ez a hely. Ennek oka tehát, hogy ide kerül, hogy aki a legjobb iskolákat akarja fiának biztosítani. Ebben az időben a magasabb iskolákban, egyetemi szintű univerzitásokban az úgynevezett 7 szabad művészetet, a Septem Artes Liberales-t kellett tanulnia mindenkinek. Ezt Luther is ilyen módon hallgatja. Először a triviális dolgokkal foglalkozik, utána a magasabb tudományokkal, először bakkalaureátusi fokozatot szerez, és utána magiszter lesz, 1505-ben következik be ez a fordulópont. Tanult át mindent, csillagászattól, matematikán át, költészettől, zenén át, sok mindent, filozófiát, nyelvészetet. Az apa azt reméli, hogy fiából sikeres ember lehet, nagyszerűen halad előre az iskolában. És akkor következik be egy nagyon fontos esemény, 1505. július 2-án egy hatalmas viharba keveredve, ez a kicsit legendáris elemekkel is körülszőtt esemény zajlik, hogy mellette csap be a villám, és ebben a nagy, megrettent helyzetében így kiáltja el magát, Szent Anna, segíts, szerzetes leszek. Sok-sok tanuló év után tehát nem jogi pályára látjuk, hogy tovább megy Luther, hanem mint szerzetes lép be ebben a zivatarban, ebben a villámlástól sújtott helyzetben megfogadja, hogy ő bizony 1505-től belép az ágostonos kolostorba, és ennek következtében 1506-ban szerzetesi fogadalmat is tesz. Luther ezen időszakban találkozik egyrészt a szerzetesi élet keménységével, a szokásos rendnek megfelelően napi böjtök, imádkozás, rengeteg munka, kétkezi munka is, és az a napot felosztó imádság óráiban, amelyek első ima órája hajnali 3 órakor kezdődik. Mégis a sokfajta feladat közepette lehetőséggel van itt először találkozni a Szentírással, amelyet ott a 4.-5. század fordulóján élt Augustinus szellemi hagyatékára építő ágostonrendi szerzetesek azért fontosnak tartanak. Schaupitz is bíztatja arra, hogy vegye kézbe a Bibliát, olvasson. A rend vezetője maga is segíti abban, hogy előre menjen 1507-ben így, mint ágoston rendi szerzetes pap lehet. Ebben az évben kezdi meg tanulmányait Erfurtban. Skolasztikát tanul a nagy középkori Tamás, Aquinai Tamás felépített filozófia és keresztény dogma rendszerét tanuló skolasztikát sajátítja el, és itt kerül kapcsolatba a humanistákkal is, akik ebben az időben már kifejtik tevékenységüket, nagyszerű elvük, ad fontes, az eredeti nyelvekre, az antik kultúra gazdagságára hívja fel a figyelmet, és ezáltal kezdi meg a görög és héber nyelvek tanulmányozását, amely nagyban segíti később az ő biblia fordítói tevékenységét is. 1505-től 1512-ig tart ez a szerzetesi élet. Minden részletre nem tudok kitérni, mégis előre ugorva hadd mondjam azt, hogy 1512-ben a teológia doktora lesz, és megkapja az újonnan induló Wittenberg Egyetemén a Szentírás Tudományok tanszék vezetői feladatát. Ez az az időszak, amikor igazán arra kényszerül, rendi elöljárói biztatására beleveti szinte magát abba, hogy megértse a Biblia üzenetét, és aztán azt magyarázza is. Így 1514-15-ben a Zsoltárok könyvéből tart nagy előadás sorozatot, aztán 1515-16 figyeljük, csak a római levél kerül a kezébe, és végig magyarázza. Aztán 16 és 17-es évekre tehető, amikor a Galata levél kommentárját adja közre előadás sorozataiban. Később 1517-ben és 18-ban a zsidó levél gondolatait osztja meg az ott levő hallgatókkal.
Erre az időre Luther vallási ismertsége egyre magasabbra jut. Csak jellemző módon mondom, hogy a Wittenberg Egyetemet alapító Bölcs Frigyes, szász választó fejedelem, herceg, aki egyetemet próbál létesíteni Wittenbergben, ebben a korábban poros, egyszerű kis városkában, azt látja, hogy Lutheren keresztül hatalmas mód megindul, külföldről is a diákok áramlása egyre nagyobb nevet szerez ez a kiváló tehetségű emberre. Mégis rengeteget vívódik, tusakodik Luther ebben az időszakban, még eljön az a különleges pillanat, fokról fokra történő megvilágosodás, amikor megérti, hogy Isten kegyelme által ad igazságot az embernek, és nem jó cselekedeteiért. Amikor Luther felfedezi ezt a kincset, akkor így ír, annak előtte teljes szívemből gyűlöltem az Isten igazsága kifejezést. Most forró szeretettel emeltem ezen szavakat, mint legédesebb és legkedvesebb szavakat a többi fölé. Így vált ez a Pálnál olvasott szakasz számomra a paradicsomba vezető út valóságos kapujává. És hogy melyik ez az igevers? Igen, a római levél első fejezetének a híres 17. verse, egy ószövetségi prófétai idézett, az igaz ember pedig hitből fog élni. Igen, Isten nem jó cselekedetekért, nem a szabályok, törvények, rendek megtartásáért fogadja el az embert, hanem egyedül hit által kívánja megigazítani, ingyen ajándékként, Krisztus kereszt áldozatáért azokat, akik elfigyelnek. Nyilvánvalóvá lesz számára, hogy Isten előtt egyedül ez az igazság érvényes. Az igaz ember hitből fog élni. Mindenek helyszínét, a nagy felfedezésnek a helyszínét, többen vitatják, hol lehetett, de van ilyen verzió is, hogy a wittenbergi kolostortorony tanszobájában ébred rá erre a nagy, mindent eldöntő igazságra Luther. Luther körül egész teológus kör alakul, ott vannak a közelében Amsdorf és Karlstadt, ott vannak sokan, akik együtt mozdulnak Lutherrel, aki 1514-től a wittenbergi Wartemplom prédikátora is lesz. Kedves testvérek, 1517-ről a 95-től a kifüggesztéséről nem szeretnék hosszan mesélni, azt gondolom, ez olyan epizód, amit talán majdnem mindenki ismer. Mégis néhány gondolat erejéig ki kell térnem azokra a kérdésekre, amik mindezt megelőzték. Tudnunk kell azt, hogy búcsú cédulák árusítása volt a közvetlen kiváltó oka annak, hogy Luther megfogalmazza maga tézéseit. Albrecht mainzi érsek volt a pápai búcsú ügyi meg Németországban. 8 éve engedték át a római Szent Péter templom javára a búcsúk összegét. 1517-ben tömör tájékoztatónak foglalja össze megbízottainak a búcsú tanát, és megszabja a kötelező fizetendő összegeket is. Így például a díjak állás és vagyon alapján a királyok tartományának püspökök 25 rajnai tallért kell, hogy fizessenek, grófok, prelátusok, nemesek 10 rajnai tallért, kisebb nemesek 6 rajnai tallért, és így egészen a kézművesekig, akik 1 rajnai tallért fizetnek. Miért? Hogy az egyház kincséből, és ez a középkori teológiai látás, a szentek többletbe tett jó cselekedeteiért meglevő Thesaurus Ecclesiéből lehet tulajdonképpen a saját bűneinkre, és a későbbi, a halál utáni purgatórium a tisztító tűz ideig lerövidítő eseményekre vonatkozóan megváltást kapni. Ha valaki fizet jó célra, és a cél ez volt, a római Szent Péter templom alatt nyugszanak az apostolok csontjai.
lehetetlenség, hogy a nyugati kereszténységnek fontos védőbástyája úgy legyen ott Rómában, hogy szedett-vedett rossz állapotban levő templom áll fölötte. Luther fölismeri, hogy milyen borzalom történik itt tulajdonképpen. Istenhez eljutni, üdvösséget munkálni, emberi pénzzel megváltható módon. Ha ez így van, akkor teljesen fölösleges Krisztus megváltó műve. Akkor fölösleges volt Jézusnak meghalni, akkor nem ő a közben járó, hanem ilyen emberi tranzakciókon keresztül, ha talán így mondanánk, elérhető az üdvösség. Éppen 1095 tétele élére írja ezt, az első tétel így hangzik, amikor a mi Urunk és Mesterünk, Jézus Krisztus azt mondja, térjetek meg, azt is akarja, hogy híveinek egész élete egyetlen, állandó és meg nem szakított megtérés legyen. Krisztushoz hív. Majd az ötödik pontban például ezt mondja, a pápa nem akar és nem tud olyan büntetést elengedni, melyet saját elhatározásából, vagy az egyházi előírások szerint kimért. 21. pont. Ezért tévednek azok a búcsú hirdetők, akik kijelentik, hogy az ember a pápai búcsú alapján minden büntetéstől mentes lesz és megszabadul. Ugrok előre, és tényleg csak néhány ízelítő a 95 tételből, és talán azokat olvasom, amelyek érthetővé teszik mindezt, de mégis nem ragadnak bele abba a korba. A 62. tézise, vita pontja Luthernek ez, az egyház valódi kincse az Isten dicsőségéből és kegyelméből kapott legszentebb evangélium. Nem a szentek extra jó cselekedetei, nem mindaz, amit osztani tud szét az egyháza maga javaiból, aláírásával, szavatolva, hanem az evangélium az egyház egyetlen kincse. Luther tehát abban reménykedett, hogy azok a nézeteltérések, amelyek közvetlen környezetében ilyen módon zavart okoztak, és ne felejtjük, Wittenbergben nem egyszerűen egyetemi tanár, hanem a Vártan templomban a saját gyülekezete ige hirdetője is, és ezért tűnik fel számára, hogy sokan nem ott, hanem brandenburgi és anhalti városokba mennek át gyónás helyett ilyen búcsú cédulát vásárolni. Volt egy megbízott is, egy bizonyos Johannes Tetzel, aki tulajdonképpen azzal a módszerrel dolgozott, mint egy vásári kikiáltó. Megállt, kipakolta a ládákat, a javakat, és tulajdonképpen, mint a középkori misztérium játék, a pokol és az ítélet rettegett dolgait előhozva, megfélemlítve, az amúgy is ezen dolgoktól félelmekkel terhelt emberek lelkét, mondta azt, ha szeretnéd rokonod, ismerősöd, vagy saját magad kárhozott voltát, vagy tisztító tűzben való égését lerövidíteni, hát fizess meg. Mihelyt a pénz a ládikába hullik, a tisztító tűzből a lélek kiugrik. Volt egy ilyesfajta versike is. A reakciókkal kapcsolatosan annyit egészen bizonyosan elmondhatunk, hogy Luther a püspökön kívül, akit tehát levelében megcímez, megszólít, néhány barátjának küldi el ezt a 95 tételt, vita iratot, ezért nem is várt és nem is kapott gyors választ. 1517 vége felé azonban téziseinek nyomtatása már Lipcsében, Nürnbergben, Bázelben is ott található. Egyes humanista tudósok és fejedelmek lelkesen fogadják, a római egyház viszont teljesen elutasítja a téziseket. A legjobb kritikát, aki a legjobban kritizált, az nem más, mint Tetzel, a dominikánus ügyehirdető. Luther halállal fenyegetve azt kívánja, hogy őt is, mint Husz Jánost égessék meg mágián. Azt kell mondjam, a felső egyházi vezetésnek, a püspököknek a reakció nem volt ilyen drasztikus. Először a pápát tudósították a lázadóról, az újítóról, és minden újító ebben az időben tudjuk eretnek is egyben. Ezután Luther feletteseihez fordulnak, hogy azok hassanak az ellenszegülőre. A Luther által felismert hibákat elismerve egyes püspökök a reformáció kezdetén üdvözölték az új javaslatokat.
Ha nézzük a hatását a 95 tételnek egészen 1519-ig, azt látjuk, növekvő nyomás miatt Luther kénytelen volt téziseit további írásokkal pontosítani, magyarázni. 1518-as kijelentése szerint a tézisekkel a nézet eltérések megszüntetését és nem a pápaság helyzetének megingatását akarta elérni. Nem ez volt az elsőrendű célja. Vagyis ő nem valami egyház szervezeti reformot szeretett volna végrehajtani, ahogyan sokszor tévesen gondolják, hanem elsőrendben őt az evangélium ügye, Isten és ember közötti viszony érdekelte, és a Szentírás üzenete, Isten igazsága. A lavinát azonban ekkor már nem lehetett megállítani. A pápai állam keményen reagál, és 1518-ban Rómában eretnek per indul ellene. 1519-ben nem történik semmi, mert Miksa császár meghal, és az ország a következő császár választásával van elfoglalva, aki nem más, mint 5. Károly. A harc azonban az ő személyén keresztül folytatódik Luther és követői ellen. A következő 5. mozzanat Luther életéből tulajdonképpen az 1520-21-es év, amikor pápai átok és fenyegető levél éri utol őt. A római kúria állandó támadása miatt Luther kénytelen volt vallási nézeteit önálló teológiává alakítani, ebből az okból 1520 és 21-ben 3 nagy reformátori művön is dolgozott. A német nemzet keresztjén nemességéhez, a keresztjén ember szabadságáról és az egyház babiloni fogságáról írt művei lesznek a legnagyobb hatást gyakorló művek ebből az időből. 1520-ban azonban ismét eretnek pert indítanak ellene, ennek a csúcspontja tulajdonképpen 1520. június 15-e, amikor Luthert kiátkozással fenyegették, amennyiben tanait nem vonja vissza. Ekkor az amúgy mindeddig békés, Isten keskeny útját járó szerzetes tanár összehívja wittenbergi diákjait, és tüntetőleg ellenállva 1520. december 10-én elégeti azt az átok bullát, azt az egyházi törvénykönyvet, amelyet Wittenbergben az emlékezet így őriz meg, egy Luther tölgy tövében helyeznek el. Itt mondott valami ilyesmit talán, mert te istentelen könyv, a Szent Urat megbántottad és megaláztad, ezért bántson és emészen el téged az örök tűz. Miért jelentős ez a mozdulat? Azért, mert ez az a pont, amikor tulajdonképpen végre megy a szakadás a római katolikus egyház és Luther között. Ez a cselekedete végleges és visszavonhatatlan szakítás Rómával. Így 1521. január 3-án a pápa kimondja Lutherrel szemben az egyházi átkot. Ha ilyen szempontból nézzük Luther életét, elhangzott már az, hogy mártírok és saját vérükkel tanúságtevők voltak az egyház történet nagyjai között előtte is. Elég, hogyha Girolamo Savonarolára gondolunk, firenzei prédikátorra, aki már nem ilyenfajta reformátor, mint Luther, de amikor kritizálja akkor a visszaéléseit, erkölcsi mély repüléseit, a végén mágián kell, hogy végezze. Az eretnekség vágya folyamatosan épül fel Luther körül, és 1521-ben, májusban a Vonci ediktumban Luthert az egész birodalomra terjedő hatállyal kitaszítják a jog közösségből. A két dátum tehát, amely az egyházi talajon is, és az egész birodalomban is Luther el lehetetleníti, persona non grátává, nem kívánt személyé teszi ez a két dátum. Luthernek mégis lehetősége van, hogy megjelenjen, és ez a következő nagy forduló pont a Vonci birodalmi gyűlésen 1521-ben. Elutazik Voncba, Bölcs Frigyes támogatásával próbálják kíséretét biztosítani. Luther 1521. április 2-án elindul Vormsba, és már az udaúton nem az egyház által elvárt bűnmenetben volt,
a birodalmi gyűlések való utazásai sokkal inkább egyfajta diadalmenethez hasonlított. Felszabadultam bátran, barátai támogatásával együtt indult Holmesba. Ezen a birodalmi gyűlésen pedig, mint tárgyilagos, okos és jól meggondolt egyetemi lévtel egyértelműen leszólták, sőt követelték, belefolytva a szót, hogy tanítását vonja vissza. Revoco, ezt az egyetlen szót kívánták hallani tőle. Hogy tételeit visszavonja, utána azt mondja, szembe kellene, hogy helyezkedjen a Szentírás igazságával, magával, Istennel, és a másik nagyon fontos érv, amit fölhozza, a saját lelkiismerete. Ezért kimondja nagy válaszát, amennyiben engem a Szentírásból vett bizonyítékkal egyértelmű, értelmes, okozati összefüggéssel meg nem tudnak győzni. Sem a pápa, sem a zsinatok tekintélyét el nem fogadom, mert egyben biztos vagyok, hogy eddig többször tévedtek és sokszor ellentmondásban keveredtek a zsinatok és a pápa is, úgyhogy addig az Szent Írásban, melyet ő útjelzőnek tekint, köti lelkiismeretét, amely Isten szavának fogja. Majd így fejezi be, itt állok, másképp nem tehetek. Idáig jutottam, tehát amíg őt meg nem győzik, addig a Szentírás alapján, lelkiismerete alapján nem tud ebből a helyzetéből kimozdulni. A tárgyaló termet úgy hagyja el, hogy szinte olyan számára mindez, mint egy nagy, nem hitbeli értelemben, mint egy nagy újjászületés. A szorongatott helyzetből végre túléli mindezt. Elengedik, nem tartóztatják le, már ott van 5. Károly, ott vannak az inkvizíció emberei, akik vizsgálják, és szinte már készen álltak arra, hogy őt bebörtönözzék. Április 25-én azonban hazautazhat. Hazautazik, de május 4-én a hazafele úton mégis eltérítik. Luther biztonságát úgy látja Börs Frigyes, az ő drága professzor, hogy megmeneküljön, csak úgy lehet biztosítani, csak úgy lehet biztonságát garantálni, hogyha egy ideig eltűnik a látó határól. A fejedelem akciója arra is szolgál, hogy saját magát nehogy veszélybe hozza, nehogy rásüssék a bélyeget, vagy egy eretneket támogat. És így kezdődik egy egészen különleges időszak, 1521 és 22 fordulója, amikor Luther Wartburg várába kerül. Wartburg várában pedig úgy ír, alkot, mint György lovag, Jörg Juncker. Börs Frigyes választó fejedelem Luthert ide viteti. A hatalmas fejedelem abban reménykedik, hogy ha Luther egy darabig kikerül a Ivalda fényből, akkor a támadások a reformációs mozgalommal szemben legalább valamennyit enyhülnek. Luther természetesen úgy éli meg ezt az időszakot, amikor ereje tejében van, úgy érzi, hogy Krisztus tanújaként végre el tudta mondani és meg tudta védeni az igazságot, hogy neki talán Wittenbergben lenne a helye, hogy prédikáljon, találkozzon az emberekkel, hogy tanítson tovább. Ám ilyen házi őrizetben, a madarak birodalmában kell, ahogy ő mondta, sokfajta nyomorúságot átélnie. Szaká mögé rejtezik, György lovagként alkot, és erre az időszakra tehető, amikor sokat tusakodva, imádkozva nagy munkába kezd, az a bizonyos tinta tartó hajítás is, ha nem a legenda, akkor erre az időszakra tehető, a Wartburgi várban, ahol úgy érzi, hogy újra és újra megtámadja a kísértő, a sátán, hogy leállítsa, félreállítsa arra az útra, amit be kell futnia Isten segedelmével, és akkor felé hajítja a tinta tartót, és állandóan ezzel védekezik, hogy meg vagyok keresztelve. Én Krisztushoz tartozom. És belekezd nagy munkájába, a barátjának, Melaton Fülöpnek a támogatásával. 11 hét alatt lefordítja a teljes új szövetséget. Görögről német nyelvre. Tessenek elképzelni, 11 hét. Szakadatlan munka, keresi a kifejezéseket, és gondoljuk, hogy nincs német egységes nyelv, vagyis az emberek a hétköznapi beszédből kell, hogy rátaláljon azokra a friss, eleven kifejezésekre, amik az evangéliumot odahozzák az emberek szívébe. Ez az úgynevezett szeptember Bible, a szeptemberi Biblia,
ami az evangélikus területen óriási mennyiségben el kell, minden idők legnagyobb példányban el kell reformátori könyve, és ezáltal a könyv hozzájárul a német irodalmi nyelv kialakulásához is. Evangélium az emberek keze ügyében, eszembe jut egy ilyen kép, amikor egyszerű Schuster mester, egy rész van abban az időből, egy Schuster ember ott áll egy érsekkel szemben, kezében a Biblia, és vitázik vele a hit dolgairól. Ez egy elképzelhetetlen volt. Egyszer s mind, amíg Magyarországon Kazinczy munkásságában, nyelvújítás jóval későbbi idején, a 18.-19. század fordulóján zajlik, az megteremtődik ott, Németországban. Nem csak az új szövetséget fordítja le Luther, hanem munkatársai segítségével is az Ótestamentumot. Így 1534-ben a Biblia teljes kiadása német nyelven kézbe vehető, amely szintén nagy mennyiségben kell el. Kicsit visszaugrunk. A Wittenbergi események Luther távolléte idején, ha úgy tetszik, eszkalálódnak. Mi történik addig, amíg ő György lovakként ott van a Wartburgi várban? Az egyetem a reformáció centruma marad természetesen, ahol a reformációi törekvések új, radikális fordulatot vesznek. 1521-ben három pap megházasodik, és az Isten tiszteletet is megreformálják. Luther a cselekményeket messziről jóindulatúan figyeli, és szoros levélkapcsolatot tart bizalmasaival, barátaival, Justus Jonasszal, Leonton Fülöppel és másokkal Wittenbergben. Különösen is ki lehet emelni Fülöp tanártársa, Leonton Fülöp tevékenységét, aki 1521-ben munkájával a Loci Communis-szal az első megfogalmazását adja írott formában a lutheri tanokból összeállt reformátori teológiának. Látjuk, Luther Márton a Szentírás tudományok doktora, igehirdető és kommentátor, tehát előad a Bibliáról, de nem rendszeres teológusként gondolkodik mindenről. Ott van Melanchthon Fülöp, az ő társa, aki kiváló, a korszak nagyszerű, humanista hátterű gondolkodója, görög, héber nyelvtudása messze híres, a Németország tanítója címet kapja, és ő segít fogalmazni a reformációi tan pontos megindoklását. Luther 1522-ben, amikor a reformációs erők annyira radikalizálódnak, hogy Andreas Bodenstein vagy Karlstadt veszi át a vezető szerepet, elhatalmasodik a képrombolás is, amit így neveznek, vagyis egy olyan radikális mozgalom indul, ahol a templomokban levő szentképeket, üvegablakokat, festményeket is összetörik, összehúzzák. Mondanom se kell, hogy Luther ennek nem örül. Visszatér a várfogságból, saját életét is veszélyeztetve Wittenbergbe, és ott néhány reformot, amit tőle elszakadva bevezetnek, visszavon, mert attól is fél tart, hogy sokan talán csak azért lesznek a reformáció hívei, mert egyfajta kényszer, egyfajta erőszak lehetedik rájuk. Többször elmondja, hogy nem akar más módon küzdeni, csak tollal és Isten élő szavával. Az önkéntesség elve a reformáció tanításának elfogadásában döntően pont. Itt tehát 1522-ben Luther Wittenbergbe visszatér, és bölti prédikáció sorozatával invokál itt vasárnapjától a reformációi mozgalmat, ha úgy tetszik, akkor mérsékelni igyekszik. Politikai tettesztőnál, hogy igen, hirdetőként 8 prédikációt egymás követő esteken tart. Valahogy úgy, mintha mi is együtt vagyunk. Sorozatot tart, hogy világosan elmondja, hogy Isten igéje mit üzen akkor és ott. Ennek is tudható, hogy ez a fajta radikális, szélsőséges, rombolással és erőszakú is járó mozgalom elcsitul. Írásaiban és prédikációiban Luther tanítói attitűddel próbál további előre menetel biztosítani az egyház megújulásának. Írásában a világi felsőbbségről, hogy meddig tartozik neki az ember engedelmességgel, Luther a politikai etikája alapját fogalmazza meg, mely munkájában ismét egyfajta mérsékelt beállítottság jellemzi őt. Előre haladnak azonban prédikációs utazásokon keresztül is,
eljut Erfurtba, Weimarba. Nagyon fontos feladatának tartja az evangélium hirdetését, magyarázatát, új istentiszteleti rendet vezetnek be, a formula missé, az istentiszteletnek, a misének az új rendje, az, amit közread, és olyan szociális reformokat is bevezetnek, mint a közös kassa, ami a közös oktatási feladatra áll rendelkezésre, az egyház korábbi vagyonának bevonásával. Luther egyik legsürgetőbb feladata tehát ebben az időben, 1522 és 25 között az oktatási reform. Látja világosan, hogy jól képzett lelkészekre, tanárokra, katehétákra, jól képzett tisztségviselőkre van szükség. És írásában minden német város tanácsnokának, akik a keresztény oktatást felépíteni és fenntartani akarják, és ebben az írásában kötelezi a felsőbséget, hogy a fiataloknak egy jó színvonalú oktatást garantáljanak. Nem térek ki hosszan Luthernek a paraszt háborúval kapcsolatos gondolataira. Minden esetre tudjuk azt, hogy amikor nagy felkelés van Németországban 1524-ben és 25-ben, akkor Münzer Tamás áll ennek a mozgalomnak az élére, a lutheri tanokra hivatkozik, ám erőt alkalmaz és fellázatnak földes uraikkal szemben. Luther prédikációjával ismét a felkelésben mindenféle erőszakot cselekedett ellen teszi le voksát. Sokat vitatott írása is közkézen forog, ahol a gyilkoló és rabló parasztok hordái ellen ír. Máig is vitatják történelmi szerepét, nyilatkozatát Ettárban, mégis talán ezt érdemes látnunk hibái mellett is, utána mindvégig szelíden, észérvekkel, békés, szeretettel és lelkülettel akar meggyőzni, és nem egyfajta kartforgató bajnokként akar mások élére állni. Luther hatása 1525-től, a legfontosabb dolgokat szeretném csak kiemelni, úgy kell elképzeljük őt, mint aki nem csak a Wittenbergi katedra biztonságos köreiben mozog, hanem újra és újra kimegy a gyülekezeti közösségekbe. Olyan vizitációkon vesz részt, ahol meglátogatja azokat a reformált közösségeket, akik már olvassák a Szentírást, akik újra szervezik a maguk közösségi életét, akik Krisztusra figyelve is, de újfajta módon látnak, és azt tapasztalja, hogy nagyon-nagyon nagy az elmaradottság, még mindig. A Kiskátét és a Nagykátét 1529-ben azért fogalmazza meg és adja közre a keresztelési könyvecskét és az esketési könyvecskét, hogy nehogy előforduljon, hogy a tudatlanság miatt a reformáció ügye félresiklik. Vagy így is mondhatnám, hogy az a tiszta evangélium nehogy valami silány formában, felhigulva kerüljön tovább adásra. 1534-ben a már említett teljes biblia fordítás kézreadása is megtörténik. Coburg az a hely, ahol befejezi Luther a biblia fordítást, és aztán érintkezik a reformáció ügye a birodalmi politikával ismét. Az első speyeri országgyűlés 1526-ban tartatik meg, ahol a protestáns rendek megkapják a lehetőséget, hogy reformjukat jogérvényesen bevezessék. A fejedelmek maguk dönthetnek tehát, hogy a saját területeken kapcsolódnak-e a reformáció tanokhoz. Ez az első helyzet, tehát amikor ez a kifejezés előkerül, hogy protestánsok, még nem is említettem, mert ez az a pont, amikor kiállnak közösen valami mellett, ha sokszor félre is értjük, mert protestálni, aztán tiltakozni valami ellen, itt azért arról van szó, hogy van egy közös ügy, és amellett kell kiállni, és nem szabad kompromisszumokat kötni, az üdvösség dolgáról van szó. Ugrok egyet, Speyer után 1530-ban újra 5. Károly összehívja a birodalmi gyűlést Augsburg városába, ahol azzal indul a birodalmi gyűlés, hogy mindenfajta újítás megtiltására akarják keresztül vinni. Eltelik tehát csaknem 13 esztendő a 95 tételtől eddig a pontig. Míg aztán Luthert távol tartva ettől a helyről, mert nem tudják garantálni ismét az ő biztonságát, Melanchthon és társai fogalmazzák meg a saját hitvallásukat, a Confessio Augustanát, az augsburgi, vagy az ágostai hitvallást,
amely egészen sokáig, még a század, múlt század elején is evangélikus egyházokban így állt, hogy ágostai hitvallású evangélikus keresztény egyház. Óriási lehetőséget kapnak, mert végül felolvashatják az ágostai hitvallást. Nagy nyereség a reformáció számára, viták alakulnak ki ennek kapcsán, megírják az apológiát, és később az ágostai hitvallás apológiáját. Én biztos, hogy a reformáció ügye úgy tűnik megállíthatatlanul megy előre. Visszatérünk még néhány mozdulat elején Luther élet művére. 1527-5-ös évet írtunk, és ezt követő éveket néztük meg egészen az augsburgi birodalmi gyűlésig. Itt azonban történt valami Luther életében, ami egészen különleges fordulatot hoz. 1525. június 13-án ugyanis házasságot köt a lipsi kolostorból szökött apácával, Katharina von Bórával, aki azóta Wittenbergben talált menedéket. Házassága 16 évvel fiatalabb Katharinával, barátainak tanácsa ellenére történik, akik attól tartottak, hogy talán a reformáció ügye megtorpanhat. Úgy beszél például Melanchthon Fülöp mindenről, mint egy szerencsétlen cselekedetről. Luther barátja nem tudott Luther kávéről, és nem lett meghívva sem erre az alkalomra. Az eredmény mégis tudjuk azt, hogy gyümölcsöző volt, Katharina, Katalin, Bóra Katalin, nem csak kiváló, hűséges házastárs, nagyszerűen vezeti az egész háztartást, a családi kasszát is, amelyről följegyzik Lutherről, hogy hát ő ebben tudósítanak, hogy nem tudott olyan jól bánni a pénzzel, mint ahogy Katalin. Így bebizonyosodott, hogy nem csak jó feleség, jó háziasszony, hanem kiváló vendéglátó, kertész, és ne felejtsük el, amikor asztali beszélgetéseket említünk, akkor ez az ő családi otthonuk, ahol együtt énekel az egész Luther család új korál énekeket, Luther kíséri őket lanton énekelnek, és közben beszélgetnek, főzik a jó sört, és közben bizony ilyen oldott hangulatban folyik a beszélgetés a legszentebb, a legdrágább dolgokról. Isten ügye az emberrel, és az ember válasza mindenre. Luther családi életét sok ilyen feljegyzett asztali beszélgetés morzsa anekdotázó hangulatban született csípős megjegyzés is megerőkíti. Családi életéről egész hosszan nem szeretnék beszélni, hat gyermekük született, aztán még magukhoz fogadtak rokont, a rokonnak hat gyerekét, ott voltak barátok és még szállás is adtak másoknak, szóval egész népes ház volt ott Lutherék környékén. Én mégis most annyit szeretnék csupán megemlíteni, hogy a végakarata szerint mit mond Luther Márton az ő katájáról. Föl is emelem ezt a könyvet, mert érdekes lehet, Luther Márton végrendelete magyar nyelven kiadva, és ennek a különlegességét nem sokan tudják, hogy ez ennek eredeti, az egyik eredeti Luther végrendelet itt található Budapesten, mégpedig a Deák téren, az Evangélikus Múzeumban, az eredeti kézjeggyel ellátott Luther végrendelet, ahol így fogalmaz. Én ezzel alázatosan kérem is az én kegyelmes uramat, János Frigyes választófejedelem ő kegyelmességét, hogy ezt az adományt, illetve hagyatékot kegyelmesen védje és kezelje. Kérem egyben minden jó barátomat is, hogy legyenek tanulni az én drága katámnak, és keljenek védelmére, ha őt bármilyen haszontalan rágalmazó vádolná, vagy gyalázná, hogy ő talán eltitkol valami készpénzt, hogy szegény gyermekeit attól megfossza, vagy elüsse. Szóval egész részletesen rendelkezik arról, hogy katát hogyan biztosítsák, és még ennyire gyakorlatias keresztény gondolkodóról, józan emberről van szó, aki ilyet is ír, hogy végül mindenkit kérek, mivel az ajándékozás és az életjáradék dolgában nem használtam jogi formulákat, tekintsenek olyannak engem, amilyen valóságban vagyok. Vagyis égen és földesöd a pokolban is jól ismert tekintélyes bírónak, stb. Saját kézjegyével írja alá, és itt még előtte jegyzi meg, hogy mindenféleképpen becsüljék meg Katalint, és az ő életfenntartására szánják ezeket az összegeket, akár a gyermekekkel szemben is. Magáról így beszél, hogy én rám, mert ha Isten minden irgalmasságát adja az ő drága fiának evangéliumát rám,
átkozott, szegény, méltatlan és nyomorult bűnösre bízta, és engem abban hű és igaz szolgájává tett, mindeddig megtartott és hűnek talált, sőt általam a világon sokakat is megnyert, és mivel engem az igazság tanítójának tartanak a pápa átka és a császár, a királyok, a fejedelmek, a papok, sőt minden ördög haragja ellenére, higgyenek hát nekem sokkal inkább itt, ebben a kis dologban. Kivált kép, mivel itt van az én jól ismert kézírásom. Remélem ez elég ahhoz, hogy mondják és tanúsítsák, hogy ez dr. Luther Mártonnak komoly és jól átgondolt akarata, amit saját keze és pecsétje bizonyít, magáról úgy beszél, mint Isten jegyzője és evangéliuma tanúja. Hát ez a könyv ez itt van, esetleg bele lehet lapozni, érdekességként, kuriózumként mondom, hogy tehát ilyen dolgokban is végrendelkezve feleségéről, gyermekeiről gondoskodik. Utána utolsó éveiről hadd szabadjon még néhány szót mondani, 40-től 46-ig. Utolsó éveiben megrázza hadgyermekök közül Magdaléna lányának halála, 1542-ben következik mindezben, és egy kicsit megfárad, így fogalmaz, illetve utolsó nyilvános előadásán, én már gyenge vagyok, én már nem bívom. Igen, utána Márton ez a dinamikával teli Isten ügyének, igazságának, szentírásának, Krisztusnak fogja, megfárad. És ebben az időszakban születik néhány olyan nő is, amire azt kell mondjuk, hogy tulajdonképpen ugye megromlott helyzetben, talán egy kicsit pessimistább hangvételnel is írt dolgai. Luther viszonya, főleg a zsidósághoz ebben az időszakban megromlik. Isten, mint zsidó született című könyve még 1523-ban egyfajta békülő álláspontot mutat. Ezzel szemben az öregedő reformátor elítél mindenkit, aki nem akar megtérni. Ebben a hangulatban készítette ezt az írását, amit később, hangsúlyozom, nem antiszemita, hanem aki judaista írásról van szó. Tehát a zsidóság felé is a Krisztus evangéliumát kívánja meghirdetni, és fáj, szorongató szeretettel és fájdalommal gondol arra, hogy nem akarnak megtérni Krisztushoz. Tehát ebben az időszakban születik ez a mű, ahol a zsidókról és ezek hazugságaival ír. Erről is, mint úgy általában a luteri életműről lehet azt mondani, hogy tehát nem egy szentről van szó, hanem is nem tanuljáról, akinek félrekapcsolásai is voltak bizonnyal, de egy ügy, a Krisztus evangéliumának az ügye mozgatta. Wittenbergben tanári tisztségét, ige hirdetői tevékenységét, egyház szervező munkáját mindvégig komolyan vette, reformátor társaival együtt, Gerontok szülöttel, Johannes Bugenhagennel, Justus Jonasszal, Spalatin Györgyel, aki Bölcsfigyelmi Kutató tanácsosai és a már említett hűséges társával, Bóra Katalinnal. Igen, halálos ágyán ezt mondta, kezedben, kezedre bízom lelkemet, te megváltottál, Uram, hűséges Istenem. 1546. január 17-én indul utolsó útjára szülővárosába, Eszlémenbe, ahol a Mansfeldi gróf családban keletkezett veszekedést akarja lecsillapítani. Tárgyalása eredményesen végződik, enyhülnek a konfliktusok ott, Luthernek azonban már nincs ereje Wittenbergre visszatérni. 1546. február 18-án hal meg Eszlémenben. Végzése szerint egészen egyszerű síremlék az, ami a wittenbergi vártemplomba kerül, őrzi emlékét. Halálos ágyán, és ezt jelzi, itt látható a sír, jelzi az a halotti maszk is, ami az egyik a képek között még ott van, ennyit mond, koldusok vagyunk. Isten szeretetének, kegyelmének koldusai, egy ennél gazdag, színes, az Isten ügyért, hitért, vívott harcban teljes életút végén is. Ezzel szeretném zárni azokat a gondolatokat, amit egyszerű evangélikus lelkészként, testvérként hoztam reformátorunkról, aki egy ilyen világ méretű mozgalmat, Krisztus hit újulását hozta abban az egyházban, amely nem vele indult, de amely visszavezette Krisztushoz, az ő élő evangéliumához, a
kereszténységet. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, és néhány záró gondolat után azt hiszem, hogy még van egy közös éneklésre időm.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az összetartozás jegyében ma kezdődik a Csángó magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó testvéreik, a szervezői és a házigazdái a ma, július 2-án Brassóban kezdődő harmadik Csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásukat. Megrendezik idén is a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a Reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között Balaton-Szárszón. A találkozó középpontjában ezúttal mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A 4 napos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A 4 napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg. A Balaton-Szárszói Solideo Gloria Hotel és konferencia központban. A részvétel előzetes egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-ig lehet a rendezvény.református.hu felületen. Templomokat nyit meg a hőség elől menekülőknek az egyház. Az elmúlt napok melegsége az egész országra erős hatással volt, és szinte mindenki valamilyen menedéket keresett a forróság elől. Éppen ezért annyira megható gesztus Székely János szombathelyi megyéspüspök bejelentése, mely szerint az ország templomai a következő hetekben a legforróbb órákban is kinyitnak majd, hogy az emberek itt hűlhessenek le. Az egyházi vezető kiemelte, hogy a régi templom épületek hűvös klímája tökéletesen alkalmas arra, hogy néhány percre megpihenjünk

0: és 26-31 fok várható. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, de néhol eső is lehet, élénk északi szél, és 25-30 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik.

0: Kedves hallgatóink! Mai együttértésünkben ismerjük meg, vagy elevenítsük föl Móricz katartikus erejű elbeszélését, s majd a jövő héten értelmezni is fogjuk. Móricz Zsigmond, Barbárok. A kis kutya, a Puli, fülelt, szimatolt, s a következő percben vicsorítva kezdett ugatni. Mia? Szólt rá a juhász. A kutya csak még jobban ugatott. Városi félék? Kérdezte a juhász. A kutya egy pillantásig hallgatott. Puszta Béli? A kutya ugatni kezdett. Akkor mi bajod? A juhász végig heveredett a subáján, a szamár árnyékában, és többet nem törődött az egésszel. Egy idő múlva a két komondor is észrevette, hogy idegenek közelednek, s mély, konduló ugatással ők is rákezdték. Olyan fertelmesen acsarkodtak, mintha nyúznák őket. De a juhász már tudta, hogy valamelyik pásztortársa közeledik, a Puli azt jól megmagyarázta neki. Jó sokára volt, mikor a két szamaras juhászt ki lehetett venni, ahogy a leégett pusztán közeledtek. Lassan jöttek a szamáron, és a szamár lába előtt két kutya is ott poroszkált. A Puli a gazdája lábához állt, s abba nem hagyta egy pillanatra a csikorgó csaholást. A komondorok lassan megbékéltek, hogy felismerték a sorstársat. Talán a kutyákat is megismerték. Egy-egy időt hallgattak, aztán egy-egy verset ugattak, de nem vették nagyon a lelkükre az ugatási munkát. Csak a Puli nem hagyta abba, az úgy visított, mintha késsel metélték volna. Mikor a két vendég ideért a nyáj közelébe, a komondorok összeverekedtek a jövevénykutyákkal, egybekeveredtek, s a földön mardosták egymást. Az egyik juhász a szamárról rájuk bőgött, a botját is fölemelte, hogy mindjárt agyoncsapja valamelyiket, de aztán csak hagyta, s bedöcögött a baktatóval a bunda felé.
1: Hé! Ne te hé!
0: A juhász felkönyökölt és nézte a közeledőket. Elkurjantotta magát. Ész ki te! Erre az ebek kicsit barátságosabban marták egymást. Az egyik vendég már a földön volt, és hosszú, kacsázó léptekkel közeledett.
1: Adjon Isten!
0: Fogadj Isten! Felállott a becsület kedvéért, pedig a vendég nem érdemelte a megbecsülést, mert rossz akarója volt. Hallotta a múltkor is a csárdában, hogy azt mondta, hogy az ő nyája a puszta betyárja. Miért mond ilyet, mikor neki módja van, hogy arra legeltessen, ahová csak szegődése engedi? De hát nem mutatja meg az ember mindjárt, hogy mit érez és mit gondol. Kezet fogott velük, és azt mondta, szállj le te is! Erre a másik juhász is leszállott a szamáról, s a két csacsit kicsapták. Azok ott maradtak egy áltó helyükbe, s meg sem moccantak többet, csak a bő

0: fülük reszketett a pőcsik csípése alatt. De különben legfeljebb csak a fülüket mozgatták, s egy ígét se szóltak. A két juhász levette a szamaráról a bundát, ők is leterítették a kiégett földre, s ráheveredtek. Így ültek szembe egymással, s maguk elé néztek. Nem beszéltek. Nyája juhász volt mind a három ember, olyan juhász, aki egész esztendőt kint töltött a nyájánál, soha falunek színét se látta, ha csak lakodalomba be nem mentek, vagy vásárra olykor. Kemény, pusztai emberek voltak. Körülöttük a nagy ég, semmi más, mert az égen csak kerengtek a felhők, de a földön nem volt más, csak a tücskök peregtek. Meg egy vadkörtefa búsult görbén, nem igen messze. A nagy nyáj messzebb járt. A kis fattyú volt vele. Juhász kisfia, olyan 12 esztendős sihederke, csak egy nagy kalap, meg egy kis szűr, ennyi volt az egész gyerek, meg egy kis kíváncsiság. Úgyhogy el is kezdte visszafelé terelni a nyájat, és alkonyat felé ide is ért az apjához. Ezek még akkor is hallgattak. A juhász napokat el tud tölteni hallgatva. Ha együtt vannak, együtt hallgatnak. Még ilyenkor, ha vizitába jön, akkor se vakognak.
1: Hát az asszony.
0: Aki megszólalt, nagy veres ember volt. Szeplős, nagy kemény ember. Kék szemű és verhenyes bajszú. Hogy a haja milyen volt, nem igen látszott, mert a kalap egész a szemöldökére volt akasztva. A másik vendég is megmordult. Az kisebb ember volt, tömpeorrú, vizslató szemű. Szíta a pipáját, oda nézett, de nem szólt. Itt volt.
1: Mikor?
0: Van egy hete.
1: Mikor gyűn megint?
0: Majd elgyűn.
1: Van eleség?
0: Van valami.
1: Elég lesz két hétre?
0: 10 napra.
1: 10 nap.
0: Újra hallgattak. Most már a gyerek is itt állott. Csak állott a görbe kampójára támaszkodva, és szótlanul nézte a vendégeket. Szerette volna kitalálni, mit akarnak, minek jöttek, de nem mert szólni. Meg nem is akart. Ha azok nem, ő sem. Nem sürgős. Már lassan lefelé konyult a nap. Az is kíváncsian nézte a három embert, azt se tudta, kik ezek, s mit akarnak. Sajnálta is, hogy neki már el kell menni a maga nyájával az akolba. Vajon odáig kisül-e? Hát nem sült ki, mert csak feküdt a három ember és pipázott. Ültek keresztbe vetett lábbal. A vendéglátó gazda csak egyszer pillantott körül, akkor is úgy tett, mintha a nyáj után nézne, pedig azt nézte, hogy a botja kézügybe van-e. Mikor a nap lement, egy kicsit megelevenedett a határ. Madarak kezdtek felettük repkedni, apró madarak nagy csapatban. A muslincák felhősen kavarodtak fel a fűből, vagy honnan arra vadáztak.
1: Hallod?
0: No.
1: Van-e neked szíjad?
0: Van.
1: Láttam tavaly búcsúkor, ki van verve rézzel.
0: Megvan.
1: Aztat kéne eladni.
0: Eladni?
1: El.
0: Nem eladó.
1: Nem.
0: Nem.
1: Miért nem?
0: Hát csak nem. Magamnak csináltam.
1: Magadnak?
0: Magamnak meg a fiamnak.
1: Meg a fiadnak.
0: Annak.
1: Kettőtöknek.
0: Hát. Ezzel újra tovább ültek. Aztán már egészen sötét lett. Olyan hirtelen lett sötét, mintha elfújták volna a gyertyát.
1: Hát, nem adod el?
0: Mondtam. Erre a nagyobbik juhász vette a botját, s csendesen közelebb húzta magához, mintha fel akarna állani. A gazda juhász meg sem moccant, lesett, mint a komondor, de résem volt.
1: Ez az utolsó szavad?
0: De már akkor a gazda ugrott is felfelé, a másik kettő meg rá. Egy, kettő, csattantak a botok. Elébb a két bot az egy boton, aztán az egyik bot a gazda fején. Az megtántorodott. Ez ír gyüttetek? Nem szólhatott többet. A két vadember ráhajtott, és egy perc alatt agyonra verték. Ott feküdt a juhász a földön, s még akkor is vágtak egyet-egyet rajta. A kisfiú ott volt mellettük, s csak nézett. Olyan hirtelen esett a dolog, hogy meg sem moccanhatott.
1: Vedd le az apád szíját!
0: A fiú állott. Veszed le rögtön? A gyerek halálsápadtan, s az embereket szemmel tartva oda ment az apjához, s annak a derekáról leoldotta a szíjat.
1: Add ide!
0: A gyerek a szíjat felemelte, s nézte, hogy melyiknek adja oda. Csak nézett, s nem vette észre, hogy az egyik bot a levegőbe emelkedett, és fején érte. Olyan sújtást kapott, hogy abba a percbe leesett, s kiadta a lelkét. A négy kutya, mintha nem értette volna a dolgot, csak most jött észbe. A két komondor nekiesett a másik kettőnek, s torkon kapta egymást, és hemperget, vérben és nyíva, ordítva. A puli meg ráugrott a veres juhászra, s a lábába harapott. Az a botjával verte, s rúgta, míg agyon nem csaphatta. A négy komondort látni se lehetett a sötétben. Azok kikészítették egymást. A két ember állva, botra támaszkodva várta el, míg a kutyáik végeztek. S mikor azok véresen és sebeiket nyalogatva a közelbe jöttek, akkor azt mondta a veres juhász.
1: Kaparjatok!
0: A két kutya hozzá fogott kaparni, gödröt, de lassan ment. Erre az emberek elővették a szamár hátáról a kurtanyelű ásót, és segítettek nekik. Hogy a gödör megvolt, a kisebb juhász fogta a gyereket, beletette. De az ember mégis nagy volt.
1: Ott a szíj.
0: Rákötötte a nyakára, avval húzta bele. Mire a hold feljött, akkorra be volt kaparva a vendéglátó gazda fiastól és három kutyájával. Tüzet raktak a sírra ganéból, s megsütötték a szalonnájukat. Jó ízűen megvacsoráztak.
1: No, e megvan. Akkor ballagjunk.
0: Megindította a nyájat, a 300 jú elindult a pusztán, de nehezen indult meg, mert már szerettek volna éjszakázni. Nem értették, hogy miért kell éhomra tovább sétálni a nagyságos pusztán. De ha kell, csak mentek. Utánuk ballagdogált a négy szamár, meg a két sebesült komondor. A két juhász nyugalmasan lépdelt megettük.

0: 10 nap múlva egy magas, fekete asszony bodászott a nagy pusztán. Fehér vászonruhája volt, a lábán nagy bocskor volt, madzaggal erősen megkötözve, és feje be volt kötve vászonkendővel. A hátán batyú volt, sebesen ment, pedig már harmadik napja gyalogolt. Nagyon messze van a falu, mert az ura, hogy a maga nyáját legeltette, nem könnyen kapott mezőt. Már örült a szíve, mikor meglátta messziről a görbe vad körtefát. Ennek a táján szokott volt az ő ura legeltetni. De most sehol se látta az embert. Tanya, falu, errefelé napi járóföldre nem volt. Ember sehol, csak a merő puszta. Ha valaki nincs a helyén, azt meglelni és megkeresni ember nem tudja. Lelte a régi tűzhelyet, elüldögélt felette. Az egész napot járta azon a tájon, ahol emlékezett, de még a nyáj nyomát se lelte. Nem találta a friss csapást, az apró fényes birkabogyókat. Elszáradt régi nyomok, több hetes. Eső is volt, vihar már régen elmosta. Meghált a nagy és ijedelmes ég alatt, s nem bírta ésszel felérni, hova lett az ember. Kevés szunnyadás után útra kelt napkelet felé, hogy más juhászokat lejjen, akik talán tudnak valamit róla mondani. Elérkezett olyan tájra, hogy füstöt látott, vidám füstöt. Ez nem az ő embere, már a tűzből látta. Az ő emberének, szegénynek még arra se volt kedve, hogy tüzet égessen, ha nem kellett. Szárazon szeretett mindent, s hidegen az ételt. Az reggelibe sose rakott tüzet, úgy ette a kenyeret, szalonnát, sajmát. Csak déllére tüzelt, vagy estére, hogy tarhonyát vagy lebbencset vessen, azt is a gyerek miatt. Nagy veszett kutyák rontottak rá, de nem félt tőlük, tudott a nyelvükön, juhász gyermek volt, juhászné maga is. A kutyák aztán csahitoltak, de nem bántották. Jó napot, jó emberek! Állított be a tűzhöz. Nagy veres juhászgazda volt ott. 3 bojtár. Nem látták, merre jár az én uram a nyájjal? Az az én uram, aki napnyugatra jár.
1: 300 birkával.
0: 300-zal, igen, az, éppen az, bodri juhász, az a neve nekie.
1: No, üljön lekend, néném asszony.
0: Az asszony csak állott, de hogy nem volt sürgős a szó, kicsit leguggolt úgy batyustól, s a két bokájára guggolva juhászosan pihent.
1: Hát én nem tudom, merre van az ura. Elment napnyugtára.
0: Ugyan, hová ment volna?
1: Azt meg nem mondta, hová megy. Dunántúlra eredt.
0: Dunántúlra?
1: 12 napja, vagy 13 erre járt. Mondta, hogy egy kicsit el kell innen menni neki, mert valami baja van a fogdmegekkel.
0: Neki?
1: Neki.
0: Fogdmegekkel?
1: Törvénnyel.
0: Sose mondta. Éppen ma 2 hete voltam itt nála. Nem szólt felőle.
1: Hallgató ember volt.
0: Hallgató, de azt megmondta. A veres juhász odaadta a villát, amivel a bográcsot keverte.
1: No, egyék, kend.
0: Ettem.
1: Egyék csak, mintha magáét enné. Nem szánom én kentül.
0: De az asszony csak megingatta a fejét. Nem nyúlt a villához, nem merített a bográcsba, pedig abba jó hús volt kásával. Jól élnek ezek így reggelente már. Nézte a juhokat. Volt ott vegyesen birka is, magyar szőrű juh is. Csak nézte mereven, mintha a magáét nézné. Az ura elment, nem lesz neki többet, se birkája, se juha.
1: Még arra is emlékszek, hogy mikor itt járt, volt neki egy szíja. Rézzel volt kiverve.
0: Az ő volt. Szerette azt a szíjat, mindig a derekán viselte.
1: Kértem tőle, adja ide. Nem adta.
0: Nem, azt nem adta volna senkinek ez világon.
1: Ígértem neki mindent, de meg se billent rá.
0: Ó, én lelkem egy uram! Riadt fel az asszony, s a kezeit összekulcsolta.
1: Akkor mondta, hogy el kell neki menni.
0: Mondott-e engem?
1: Nem, csak kérdeztem, nem felelt.
0: Egy szót se?
1: Annyit mondott, volt itt. Kérdeztem, mikor. Vagy egy hete, így mondta.
0: Vagy egy hete, úgy mondta?
1: Úgy.
0: De hát akkor csak egy hete, hogy itt járt.
1: Csak egy hete volna.
0: Az asszony körülnézett a legényeken, de azok nem tudták.
1: Ezek nem látták, mert akkor még nem voltak itt.
0: Hon voltak?
1: Ki erre, ki arra.
0: Újak?
1: Újak, nem újak, nem voltak velem.
0: Mégis akkor minek gyűjt?
1: Csak elgyűjt. Erre került a nyájjal, kicsit eldarvadozott. Valaminek kellett lenni, már nagyon hallgatott.
0: Ő volt. Száraz szemekkel nézett maga elé az asszony, de egyre jobban nyugtalan lett a szíve. Semmi jelt nem hagyott.
1: Jelt? Minek? Nem volt olyan adó.
0: Hát akkor... felállott. A gyerek nem volt vele?
1: Gyerek? Láttam egyszer egy sutyogó gyerekkel, ketten voltak a nyájjal.
0: Igen.
1: Két komondora is volt, meg egy pulia.
0: Úgy, ja, úgy.
1: Hát várja meg, talán visszagyűnőszre.
0: Majd utána még.
1: Hát csak menjen kent, itt is elmaradhat. Vagyunk emberek, itt is elmaradhat egy napot.
0: Dunántúrra mondta?
1: Dunántúrra.
0: Hát akkor elmegyek utána a Dunántúrra.
1: Csak mindig napszállat felé.
0: Majd megkérdezem. Ezzel az asszony felállt, megrázta a vállán a batyuját, aztán biccentett egy kicsit, s elment. A juhászok soká néztek utána. Ettek, ittak, bort a csobolyóból, azután felkeltek, s anyáj után néztek. Az asszony pedig ment, ment, elment, elveszett a nagy pusztán. A nap egyre feljebb hágott az égen, s nézte, ahogy a fekete asszony vászonfehérben tovább ballagott a pusztán. Az pedig csak ment, haza se nézett, csak elment, addig ment, míg a puszta el nem nyelte. Addig ment, míg el nem érte a Dunát. Azon is által ment, ladikos embert lelt, az áttette, és ment. Ment, amerre hallotta, hogy juhászok szoktak legeltetni. Ment az egész nyáron, ment, amíg csak a hó le nem esett. Minden fődet bejárt, minden nyájat megkeresett. Minden juhásszal leült, s megkérdezte, ilyen meg ilyen derék kis hallgatag embert a 300 juhával. Tillére hazament a falujába. Kinyitotta a házat az ereszbe dugott kulccsal, s eltöltötte a telet. Már akkorára a malaca is megnőtt, a tyúkjai csibéi megszaporodtak, mert a szomszédok vigyáztak rá, míg ő odajárt. tavasz nyíltával nem bírt maradni tovább. Volt a Pulinak egy fia, az is olyan okos kis fekete kutya volt, azt mondta neki. Gyere, Puli, keressük meg a gazdád nyomát. Ment újra a pusztára. Vitt magával, amit a hátán vihetett, s kigyalogolt, ahol tavaly hagyta volt a gazdát. Rátalált a nagy körtefára megint. Letanyázott, mintha ott akarta volna eltölteni a nyarat. Ott is volt 2 hétig, 3-ig, nem számolta. A kutyát őrizte. Mikor elfogyott az elesége, megint hazament, s aztán újra megpakolta magát, és kiment, ki a nagy pusztába, ahol már más juhász terelte a nyájat. Teltek a meleg napok, az esős napok, de ő nem tudott elszakadni a helytől, csak téblábolt a nagy merevemben. Egyszer augusztusban a Puli valamit talált, egy kalapot hozott. Az uramé, mondta az asszony, hol vetted, Puli? A kutya elvezette. Egy kicsi, sima homokban kotort a kutya, dühösen vakogva, csahintva, vicsorgatva, kapart. Aztán egy kezet kapart ki. Az asszony a 10 körmével esett neki a homoknak, s nem sokára ott volt előtte az ura, megrothadva, megundokodva. A nyakán volt a rézveretes szíj. A fiát is meglelte, úgy feküdt a gyerek hason, a fejében volt a nagy kalapja. Ahogy azt megemelte, ott volt a fejecskéjén a nagy szakadás. Nézte az anya száraz szemekkel. Csak egy botütés és vége. Nem szenvedett soká. Egész nap elült a sír mellett. Estére bekaparta a homokot, kis dombot rakott rá, s a domba 2 kórót tűzött keresztformán, amikor elment kelet felé. Reggelre nyájat ért. Hon van az a veres juhász, kérdezte, aki tavaly errefelé legelt. Szögedébe, mondták idegen juhászok. Úgye, sok csintalanságot leltek rá a pandúrok, elvitték vallani. Az asszony meg se szállt. Elindult, s ment Szögedébe. Harmadnap odaért. Ment a csendbiztoshoz, s mindent előmondott. Pandúrok mentek ki, s őt is vitték szekéren lovon. Felásták a sírt, leírták, amit láttak. Levették a szíjat a hót juhászról, s vissza Szögedébe.

0: A vizsgáló biztos vallatott. Egyik rabot a másik után. Szó szóra ment, ez a szó a másikra hajazott. A veres juhászra lassan sereg, lopás, gyilkosság igazolódott. Már megérett a kötél, mikor azt mondja a vizsgáló ember.
1: Hát a bodri juhász?
0: A veres ember szeme megserezdült.
1: Bodri juhász?
0: Az úgy hívták, míg élt.
1: Míg élt?
0: Míg élt, bodri juhász volt a neve. Hát az hova lőtt?
1: Nem esmerem, uram.
0: Ott legeltetett kentek mellett a csobori pusztán a kisfiával.
1: Lehetséges.
0: Esmeri Mán?
1: Hajazok, amelyik elment a Dunántúra.
0: Azt kellene tudni, hova ment. Dunántúra-e, vagy merre?
1: Volt nálam, mikor elment, igen. Hogy valami baja van a törvénnyel, egy időre elmegy napszállatra.
0: Szállatra vagy nyugovásra?
1: Nyugovásra, gondolom.
0: Én is úgy gondolom, hát azt is Kend nyugtatta el.
1: Én, uram.
0: Fiával egybe.
1: Soha, uram.
0: Nézze, gazda, magának már úgy is kész az igazság, még ezt az egyet meg kell ismernie. Mit tett magának a bodri juhász?
1: Semmit, uram.
0: Semmit se tett?
1: Nekem egy szalmaszálat se tett keresztbe.
0: Akkor miért mondta Kend a csűri csárdában, hogy a bodri juhász is ott legeltet, ahun nem kéne? A veres juhász megrántotta a szemöldökét.
1: Nem mondtam én azt.
0: Hallották?
1: Azt nem hallotta senki, fia.
0: Hallották? Maga tudja jól. Kinek mondta?
1: Ha mondtam, nem azért mondtam.
0: Hát miért?
1: Nem miatta szóltam. Nem miatta szóltam. Juhásznak ott szabad legeltetni, ahova szegődése volt.
0: 300 juha volt. Hova lett vele? Főd hátán el nem sikkadhatott, igaz?
1: Igaz.
0: De ha ő nincs, a juhának meg kell lenni. Birka volt vagy jó?
1: Inkább birka volt, ha volt.
0: Volt, övé volt, vagy uraságé volt?
1: Úgy tudná megmondani.
0: Magának hogy mondta?
1: Én nem szóltam vele soha.
0: Akkor honnan tudja?
1: Mondták. Láttam. Mellettem legeltetett. Nem volt beszélő ember, hallgató ember volt.
0: Hallgatott?
1: Hát, hallgatott.
0: Akkor is hallgatott?
1: Mikor?
0: Mikor kentek, agyonverték a bottal. Ütet is, meg a fiát is.
1: Fia is volt.
0: Volt egy fia, csak egyet vágott Kend a fejére. Kész volt.
1: Ne tessék nekem ilyet mondani, én nem beszéltem vele soha, se vele, se a fiával.
0: Ha nem beszélt, akkor nem beszélhetett. Hallgatós ember volt.
1: Mit akar tőlem a tekintetes úr?
0: Hogy megkönnyebbüljön. Egyel több vagy kevesebb?
1: Ami nem illet, nem vállalhatom.
0: Gondolkozzon rajta.
1: Nincs mit gondolkozzak.
0: Ásót is vittek magukkal?
1: Ásót.
0: A szamáron.
1: Szamáron?
0: Mert tiszta munka volt.
1: Nem enyém, uram.
0: A birkát elhajtották?
1: Volt nekem birkám, tekintetes uram, nem voltam kíváncsi a máséra.
0: Pedig szép birka volt, 300. Derék ember volt a bodri juhász. Maga szerezte, maga takarította.
1: Lehetséges. Nem tudok felőle.
0: Ott van a birka még most is a nyájjal, vagy eladta Kend?
1: Nekem ilyet ne tessék mondani.
0: Hallja-e, Kend, nem gyermek. Aki beismerte minden bűnét, ne cigánykodjon 300 birka miatt. Mi az Kendnek? Most, mikor már tisztán mehet az Isten elibe, a bodri juhász szennyezze be a lelkit Kendnek.
1: Nem tehetek róla.
0: Szembe köpöm Kendet, mint egy taknyos gyereket. Oda mentek napszállat után, fejbe ütötték, a kutyákat is elölték, a homokba ásták. A veres juhász megmakacsolta magát, a szeme égett, és szembenézett a vizsgálóbíróval.
1: Nem illet, uram.
0: Lóduljon, Kend, Pimasz! Nem akarom többet Kendet látni. A juhász megingott. Ki a szemem elől? Nyája juhász, Kend, csorvasz himpellér. Tudja meg, hogy az akasztófán sem lesz békessége.
1: Ami nem enyém, nem vehetem magamra.
0: Mars! A juhász megfordult, s elindult nagy kemény léptekkel az ajtó felé. Mikor odaért, s a kezét rá akarta tenni a kilincsre, hátra tántorodott. Nem tudott a kilincshez nyúlni, nem tudott moccanni, csak nézett, nézett mereven, és a szája elkezdett habot verni. A kilincsre akasztva ott lógott a szíj, rézzel kiverve. A juhász lassan a fejéhez nyúlt, aztán visszafordult.
1: Tekintetes uram, beismerem.
0: A vizsgálóbíró nem szólt egy szót se, csak nézett az emberre parázs szemmel, csak úgy égett a szeme.
1: Mén költük meg Bodri juhászt a 300 birkájáért, meg a 2 szamaráért.
0: Ezzel meghajtotta a fejét. A vizsgálóbíró nézte, aztán csengetett. 2 pandúr lépett be. Vigyétek, adjatok neki 25 botot. A juhász lehajtotta a fejét, és megroskadtan ment ki az ajtón.
1: Köszönöm, alássam.
0: A bíró utána nézett, s eltűnődött. Barbárok!

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Sportújságírók nemzetközi napja. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 1924. július 2-án alakult meg. Ennek emlékére az 1994. szeptemberében tartott párizsi ülésen magyar javaslatra július 2-át a Sportújságírók napjává nyilvánították. 1995-ben ünnepelték először. A sport fogalma és gyakorlata a mi világunkban tönkrement, kiürült, meghamisítódott. Nem csupán a sokszor emlegetett görög értelemben nincs már érzékünk hozzá, se igényünk rá, de még a mi első modern olimpiánk célkitűzéséről is elfeledkeztünk. Legeredetibb jelentésében és gyakorlatában a sport olyan vetélkedés volt tudatosan és öntudatlanul, ami játékká lényegült át azt a vetélkedést, ami az élet maga. UFO világnap. Július 2-a az UFO világnap. Annak emlékére, hogy 1947. július 2-án történt az úgynevezett Roswellit UFO eset. Akkor állítólag egy UFO suhant le az új-mexikói Roswell külső részén. A légierő illetékesei mindent tagadtak. Szerintük csupán egy meteorológiai léggömböt fogtak. A rejtély azonban 2007-ben váratlan fordulatot vett. A támaszpont sajtókapcsolati ügyeit intéző Walter Haut hadnagy egy esküvel hitelesített nyilatkozatot hagyott hátra, miszerint az időjárási ballon csak fedősztori volt, a valódi tárgyat a hadsereg egy közeli hangárban tárolta. Máig is sok vita tárgya a földön kívüliek jelenléte. Nincs szilárd bizonyíték arra, hogy intelligens lények látogatták meg földünket, de nem is zárható ki a lehetősége. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Református Szeretett Szolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel az idén 20 éves Református Szeretett Szolgálat, az egyik legrégibb Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző felmérések szerint, de az első osztályt kezdő gyermekek esetében még ennél is magasabb lehet a tanszerek, iskolatáska, sportfelszerelés és egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretett szolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdésben szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatában. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyszerű tanfelszereléseket gyűjtenek általános és középiskolai gyermekeknek egyaránt. Az időjárásról. Itt az év fele. Pénteken újabb hidegfront érkezik, de inkább sok napsütés lesz, az északi szél erősödik, és 26-31 fok várható. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél,

0: Gondolat a mai napra.
1: A tökéletes alkotás. Nem akkor alkottál tökéleteset, ha már nem tudsz mit hozzátenni, hanem akkor, ha már nem tudsz mit elvenni belőle. Antoine de Saint-Exupéry.

0: nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekeszitek is. Tesszalonikai első levél 5.9.11.
1: Ma töprengjünk együtt a hitről Dosztojevszki gondolataival. Isten és Krisztus tagadói nem gondoltak még arra, hogy Krisztus nélkül a világban minden azonnal szennyes és bűnös lesz. Amikor félreállítják Krisztust, a szépségnek és a jóságnak elérhetetlen eszményképét távolítják el az emberiség köréből. Hisz Krisztus csak azért jött el, hogy az emberiség megtapasztalja, hogy a földi természet, az emberi értelem is mennyei fényben jelenhet meg ténylegesen és testi alakban, és nem csupán szellemileg, eszményként. Krisztus követői, ennek a megdicsőült húsvér testnek az imádói, a legkegyetlenebb kínzások közepette bizonyították be, hogy milyen boldogság ezt a valóságot magunkban hordani, ennek az alaknak a tökéletességét követni, és valóságos testi voltában hinni. A többiek pedig, akik látták azt, hogy milyen boldogságot ad ez a valóság, amint az ember részesülni kezd benne, és valóban közeledik szépségéhez, csodálkoztak, ámultak, s végül maguk is élvezni akarták ezt a boldogságot. Keresztényé lettek, s már előre örültek a fájdalmaknak. Az egésznek a titka abban rejlik, hogy az ige valóban testé lett. Ebben áll az egész hit, az emberiség minden vigasza, az a vigasz, amelyről senki nem mondhat le. Szeressétek Isten egész teremtett világát, az egész világot, minden homokszemet a földön. Szeressetek minden levélkét, Isten minden fénysugarát. Szeressétek az állatokat, szeressétek a növényeket, szeressetek minden dolgot.

0: ha majd szeretsz már minden dolgot, meg fogod érteni a dolgokban Isten titkát is.
1: Köszönöm a Krisztusban való élet ajándékát. Köszönöm, hogy munkálod bennem a hitet, az odaadás szándékát. Uram Jézus, te vagy az, akinek hálálkodom, hogy a tudatlanság és tévelgés éjjele elmúlt, az igazság napja fölragyogott veled. Árazd rám kegyelmedet, hogy elvethessem a sötétség cselekedeteit. Tudom, hogy te vagy a világnak megígért váltsága, imádva ismerem el isteni erődet. Te vagy az, ki által a vakok látnak, a sánták járnak, a várakozóknak evangélium hirdettetik. Oszlasd el elmém tompaságát, hogy tisztán láthassam igazságod mennyei fényét. Segíts, hogy gyarló voltom ellenére utaidon ingadozás nélkül járhassak, hogy igédet mindenkor szívesen fogadjam. Tisztíts meg a vétek szennyétől, add híven követnem evangéliumodat, melyet üdvözítésünkre hirdetsz nékünk, kik isteni fölséged előtt oly szegények vagyunk. Őrizd meg a könnyelműségtől, hogy ne legyek ingadozó nátszál, melyet az indulatok szele mindenfelé hajt. Ne keressem a kényelem megrontó puhaságait, hanem keresztjeim türelmes viselésével készítsek neked utat szívembe. Kérlek, add, hogy kételjeimet legyőzve, álhatatos szeretettel lehessek azon embertársaim segítője, akiknek rám van szüksége. A rám szorulókat tiszta szívből gyámolíthassam. A szenvedőket együttérzően vigasztaljam a te fölséges példád nyomán. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. A közelmúltban két alkalommal is egy olyan témával foglalkoztunk, amelyről elmondtam azt, hogy nem szívesen beszélünk. Szeretnénk kikerülni, de el kell mondani, hiszen a jelenések könyvét úgy vezeti be az Úr, hogy írd meg és küld el a hét kis-ázsiai gyülekezetnek, azután pedig a többieknek is, akiket Isten egy különös üzenettel szólít meg. Eddigiek során azt láthattuk a jelenések könyvében, hogy azok az angyalok, akik képviselik Isten üzenetét, általában egy-egy csoportot szólítanak meg, egy-egy intézményt, egy-egy olyan közösséget, amiben politikai közösséget ismertünk fel, vagy vallási közösséget. Most a mai előadás témája egészen más, más hangulatában is. Isten nem csak egyes embereket szólít meg ezzel a néhány biblia szöveggel, a jelenések könyve 14. fejezetéből, a 6. verstől, hanem az egész emberiséget megszólítja. Egy nagyon ünnepélyes üzenet hármast küld Isten a föld lakóinak, és ebben ezt látom a legünnepélyesebbnek. Azután természetes, ebből következik az is, hogy az üzenetnek a tartalma olyan, amit nem lehet elhagyni, amivel foglalkozni kell, amit ismerni kell, amit meg kell hallani a föld minden lakójának, így mondja Isten igéje. Olvassuk tehát azt az üzenet részt, amivel a mai este foglalkozunk. Jelenések könyvében a 14. fejezet 6. és 7. versét. És látték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtett a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait. Ezzel a két biblia verssel foglalkozunk ma este, és ez a két vers része egy üzenet együttesnek, amelyet három angyal által jelenít meg az Úr, akik elviszik Isten üzenetét az egész földre. Azok, akik ezt a proféciai képet az 1800-as években magyarázták és felismerték benne Istennek különleges üzenetét, egy összefoglaló nevet adtak ennek az üzenetnek, és ez az összefoglaló név hármas angyal üzenet. Nem így van benne a Bibliában, hanem úgy, hogy három angyal jön, és ezek intő üzenetet hoznak. Három angyal jön, tehát a címben utal arra, hogy nem egymástól független üzenetekről van szó, hanem a három angyal üzenete teljesen egységes, összefonódik, és ezért mondjuk úgy, hogy ez az üzenet, amelyet Isten három angyal által közvetít, ez hármas angyali üzenet. Ma az első angyal üzenetével foglalkozunk. Mit jelent számunkra, mit mond Isten az első angyal üzenetében. Először nézzük magát az üzenetnek a formáját. Azt olvassuk, hogy egy angyal jön, akit János apostol lát repülni, akinél van az örökkévaló evangélium, és az föld lakosainak hirdeti az evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Az angyal az ég közepén repül. Így mutatja be Isten igéje, így látta János apostol. Mit jelent az, hogy az ég közepén repül? Nyilván azt, hogy mindenkinek látni kell. Egy olyan üzenetről van szó, amit mindenkinek látni és hallani kell. Ez az angyal az ég közepén repült, és hangos szóval hirdeti az üzenetet. Az ég közepén hangos szóval, minden ember számára. Ebben benne vagyunk mi is. Ha megkérdeznénk templomba járó embereket, hogy hányan hallottak már erről az üzenetről, valószínű meglepődnénk. Annak ellenére, hogy azt mondja az Úr, hogy minden embernek meg kell hallani ezt az üzenetet. Vajon akkor mi a magyarázat annak, hogy mégis nagyon kevesen ismerik ezt az üzenetet, kevesen találkoztak ezzel az üzenettel? Nézzük, hogy mit is tartalmaz az első angyal üzenete. Hármas gondolat van ebben az üzenetben, nagyon határozottan összefonódva. Az első, azt olvastuk, hogy az örökkévaló evangélium van ennél az angyalnál, az örökkévaló evangéliumot hirdeti. A másik gondolat, amit az angyal közvetít, Isten ítéletének órája. Eljött Isten ítéletének órája. Egy olyan korszakba érkeztünk, és az Isten üzenete is olyan korszakba érkezett, amiben valami történik, nem csak itt ezen a földön, hanem a mennyben is, Isten ítéletet hirdet. A harmadik gondolat ebben az üzenetben, az első angyal üzenetében, imádjátok a Teremtő Istent. Tehát az örökkévaló evangélium, azt hirdeti ez az angyal, a másik üzenet, eljött Isten ítéletének órája, és a harmadik egy nagyon komoly felszólítás, imádjátok a Teremtő Istent. És itt a hangsúly, majd látni fogjuk, hogy miért a Teremtő Istenen van. Lényegében, ha valaki ezt elolvassa, akkor azt mondhatja, hogy hát ezzel már találkoztunk más összefüggésben is, mert az evangéliumot hirdetjük, az evangéliumot hirdetik minden keresztény egyházban, azután arról is prédikálnak minden egyházban, hogy Isten ítélni fog eleveneket és holtakat, azután a Teremtő Isten imádatáról is szó van. Mégis miért különleges ez az üzenet ma a mikorunkban, miért mondjuk azt, hogy egy nagyon fontos üzenet, miért kell minden embernek hallani ezt az üzenetet? Miért hirdeti hangos szóval és nagy látványossággal az angyal ezt az üzenetet? Vizsgáljuk sorba ezt a három gondolatkört. Az örökkévaló evangélium. Az angyalnál az örökkévaló evangéliumban. A Szentírásban egyedül ezen a helyen van az evangélium szó ezzel a jelzős szerkezettel, hogy örökkévaló evangélium. Vajon miért? Jézus eljövetel előtt miért kell kihangsúlyozni az evangélium örökkévaló jellegét, és az, hogy ez az evangélium, amit az angyal hirdet, örökkévaló evangélium. Amikor Jézust a tanítványok megkérdezik Jeruzsálem pusztulásával, és Jézus második eljövetelével kapcsolatban, hogy mikor lesz és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének, akkor ha emlékszünk rá, erről már volt szó, hogy Jézus a jelek között, amelyeket elmond a tanítványoknak, megemlíti a 24. fejezet 14. versében az evangéliumot, és azt mondja, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságon minden népnek, és akkor jöjjön el a vég. Figyeljük meg a két gondolatnak a találkozását. Az örökkévaló evangélium, amelyet minden népnek hirdet az angyal, és a Jézus kijelentése, hogy ez az evangélium hirdettetik az egész világon minden népnek. Ugyanarról az evangéliumról van szó. Ugyanarról az evangéliumról, amelynek a tartalma egy is ugyanaz. Vajon miért kell akkor hangsúlyozni, hogy az örökkévaló evangélium is, ez az evangélium hirdetetik Jézus eljövetele előtt minden népnek? Csak egy gondolatra szeretnék utalni Pál apostolnak a galáciai gyülekezetekhez írott leveléből. Még akkor nagyon új volt a kereszténység. Még akkor nagyon új volt az evangélium. Akkor ismerték meg az evangéliumot. A tanítványok elindultak, hogy Jézus szavai szerint hirdessék az egész világon bizonyságul Isten országának evangéliumát. És nagyon rövid idő alatt történik valami, vagy történnek valamik, amik Pál apostolnak a figyelmét odairányítják egy szükségletre, amellyel foglalkozni kell a gyülekezetek életében. A Galácia beliekhez írott levél első fejezetében, az öt versben egy nagyon szép bevezetést alkalmaz Pál apostol, talán többet, mint más gyülekezeteknél, és talán azért, mert egy nagyon kemény üzenetet mond ennek a gyülekezetnek. Ugye, hogyha valakivel levelezünk, és meg akarunk írni valami nagyon kemény, nehéz dolgot, akkor megpróbáljuk először udvariasan rám vezetni. Nemrégen kaptam valakitől egy levelet, aki 42 éves keservével, problémájával keresett fel, és a levélnek a nagy része udvarias bevezetés. Visszaemlékszik a régi időkre, csupa szépet ír, majd a levelének a végén mondja el az ő keserűségét. Pál apostol a közepébe vág, rögtön a levél elején. És hogyan hangzik ez? Csodálkozom, mondja a gyülekezetnek, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelmáltal elhívott, így hamar más evangéliumra hajoltok, holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Mit mond Pál apostol a gyülekezetnek? Csodálkozom, hogy olyan hamar, nem régen ismertétek meg az evangéliumot, és olyan hamar más evangéliumra hajoltok. És rögtön hozzáteszi, hogy holott nincs más. Hogy van az, hogy nincs más evangélium, mégis a gyülekezet más evangéliumra hajolt? Azt mondja az apostol, hogy vannak, akik zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Hogyan történik ez? És először Pál apostol egy nagyon meglepő dolgot mond. Így folytatja, de ha szinte mi, avagy mennyből jövő angyal hirdetne néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. El tudjuk képzelni, hogy jön egy angyal valami hamis üzenettel? Pál apostol azt mondja, hogy ha mi, vagy mennyből jövő angyal jönne. Ebben benne van az, hogy testvéreim, ha egyszer én valami mással jönnék közétek, eltérő üzenetet mondanék nektek, küldjetek ki, ne fogadjatok, legyen átok, amit mondok. Nagyon kemény dolog. A apostol időkben így kellett bánni a hamis tanítókkal, mert az evangélium tisztaságáról volt szó, Isten igazságának tisztaságáról volt szó, és nagyon keményen kellett fellépni a hamis tanítókkal szemben. Erre tanítja Pál apostol a gyülekezetet. Ha egyszer én vagy apostoltársaim vagy egy mennyből jövő angyal jönne, ne higgyétek. Feltettem azt a kérdést, hogy el tudjuk képzelni, hogy egy angyal jön, és valami új dolgot hirdet. Mit mond Jézus? Máté evangélium a 24. fejezetében, 24. versben. Sátán jeleket és csodákat tesz annyira, hogy elhitesse a lehet a választottakat is. És a csodáknak, a jeleknek, a hamisítványoknak, a csalásnak a csúcspontja mi lesz, amikor Jézus képében jelenik meg Sátán. Amikor Krisztust fogja utánozni, mit csinálunk akkor, ha Sátán megjelenik csodálatos pompában, csodálatos dekorációval, és kedves szavakkal azt mondja, hogy kedves híveim, gyermekeim, most már nem ezt kell tenni, hanem korrigáltam dolgokat. Vajon lesz-e bántorságunk azt mondani, távozz tőlem, Sátán? De ez meg fog történni. Sátán jeleket és csodákat tesz annyira, hogy elhitesse a lehet a választottakat is. Nemrégen foglalkoztunk Jelenések könyve 17. fejezetével. Kiről van ott szó abban a fejezetben? Egy olyan vallási hatalomról, amelyik mivel téveszti meg az embereket? Csodálatos látványossággal. Bíborba, bársonyba öltözötten jelenik meg az emberek előtt, és aranypohárban mit kínál? Az utálatosságokat. És mire vezeti az embereket? A paráznaságra, lelki paráznaságra, az Istentől való elhajlásra. Azt a kérdést tette fel valaki, hogy hogyan tudja Sátán ezt megcsinálni, elhitetni az embereket. Vajon az emberek nem ismerik fel a hamisságot, amikor annyira világos? Talán még van, aki emlékszik arra, hogy milyen igéket idéztem, hogy János evangélium a 3. fejezetéből, hogy az igazi világosság, Jézus már eljött, de az emberek mit szerettek jobban? A sötétséget. Az emberek jobban szerették a sötétséget. Miért? Mert az jobban esik nagyon sokszor az embernek. Visszatérve az evangéliumhoz. Az örökkévaló evangélium. De először is nézzük, mi az evangélium. Az evangélium a Jézus Krisztusban és a Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről, örök életről szóló üzenet. Ez az örökkévaló evangélium. A Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről, örök életről szóló örömüzenet. Ez az örökkévaló evangélium. És Pál apostol azt mondja a galáciai gyülekezetnek, csodálom, hogy ettől az evangéliumtól olyan hamar elhajoltatok. Vajon mit gondolunk, ha Pál apostol ma itt lenne, és látná gyülekezetek, egyházak, közösségek, vallási közösségek életét, nem volna esetleg egyes alkalmakkor hasonló feddése, intése a gyülekezet számára, mint ahogy megintette a galáciai gyülekezetet? Vajon mit mondana Pál apostol egy-egy olyan gyülekezetben, ahol az örökkévaló evangéliumot egy kicsit elferdítik? Van ilyen? Csak egyet szeretnék említeni. 1973-ban Bangkokban volt egy világmissziói konferencia, amelyben az evangéliumot teljesen gazdasági és politikai kategóriákba helyezték. Érdekes, hogy még annak a idején, hogy ez még a másik rendszerben volt, Pimen moszkvai pátriárka is azt jelentette ki, hogy a Krisztusban való üdvösség elnyerésének lehetősége teljesen hiányzott. Úgy definiálták az evangéliumot, hogy az embernek az emberrel szembeni kizsákmányolás elleni fellépés, a szociális problémák megoldása, vagyis lekicsinyítve az éhező ember számára az evangélium az, hogy adok egy darab kenyeret. Mindez nagyon szép, de az evangélium nem gazdasági kategória, nem politikai kategória, hanem a Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről szóló örömüzenet. Ha ez hiányzik, akkor az már nem evangélium, az valami más evangélium. Nem tudom, ha Pál apostol ott lett volna 1973-ban Bangkokban, ezen a konferencián, mit mondott volna. Lett volna nagyon kemény üzenete az a tiszta első vallási vezetőkből álló konferencián. De azt mondja Pál apostol, ha mennyből jövő angyal hirdetni és mást ezen kívül ne higgyetek. Ez az egyik korunknak szóló üzenet, az örökkévaló evangélium és a legidőszerűbb üzenet. Gondoljuk csak át, hogyha megpróbálnánk a bangkoki gondolatot átvenni, és annak alapján megoldani az emberiség problémáját, akkor ma miről beszélnének? A egyik újság címlapján olvastam, a világ egyik fele éhezik, a másik nem alszik. Ugye mennyire találó? De mióta keresik a megoldást? A álmatlanság ellen a pirulánkat tudják felhozni, aztán egyre többet szed az ember, és egyre kevesebbet tud aludni. A másik pedig az éhség ellen. A közelmúltban az ENSZ hozott egy határozatot, hogy azt igyekeznek az éhező emberek számát felére csökkenteni. De mi van a másik felével, aki éhen hal? Nem ez az evangélium. És az egyik évben elfogyasztják az emberek a segélyt, másik évben már éheznek újból. Úgy látszik, hogy az emberiség hiába próbálja megoldani ezeket a problémákat. Nem sikerül. A másik üzenet az első angyal üzenet csokorban eljött az ő ítéletének órája. Azt az időt jelzi, amikor elkezdődik, vagy elkezdődött a mennyben egy ítélet folyamat. Ahhoz, hogy a mennyei ítéletet megértsük, szükség van arra, hogy visszamenjünk egy kicsit az Ószövetségbe, és megvizsgáljuk az Ószövetség, így mondom, legnagyobb ünnepét, az Ószövetség legdrámaibb ünnepét, és ez az engesztelés napja volt. Évenként egyszer volt ez a nap. Ennek a napnak az volt a lényege, hogy ezen a napon mehetett be a főpap évente egyszer a szentek szentjébe, közben járna a nép bűneiért, és jelképesen ezen a napon ott a szentek szentjében dőlt el mindenkinek a sorsa, és itt ezen a napon a főpap engesztelése által lett megbocsátva az egész évben felhalmozódott bűnöknek a sokasága. Ez a nap rendkívül komoly volt. Azt olvassuk a Mózes harmadik könyvében, ezzel kapcsolatban ezt mondja az Úr, ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, írtassék ki az ő népe közül. Vagyis ezen a napon bűnbánatot kellett tartani mindenkinek. Ezen a napon, ha nem vette komolyan az üdvösségét, akkor meg kellett halnia. Ezt mondja az Úr, írtassék ki az ő népe közül. Aki nem bánta meg a bűnét ezen a napon, azt megkövezték. Tudjuk azt is viszont, hogy a minden ószövetségi áldozati rendtartásnak a jelentősége előre mutatott a mennyei templom szolgálatra. És az engesztelés napi ünnepnek is van egy mennyei valósága, amiről ezt írja a zsidókhoz írott levélben az apostol. Fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ül. Nem tudom, hogy kik azok, akik lélekben jobbjára ül. Nem tudom, hogy kik azok, akik lélekben jobbjára ül. Nem tudom, hogy kik azok, akik lélekben

Senkéből, és kimondaték az, amit Jelenések könyve 22. fejezetében olvasunk, aki szent, szenteltessék meg, aki fertelmes, legyen fertelmes, ezután is. Mint ahogy az Ószövetségben nem tudták, hogy a főpap mikor jön ki a szentek szentjéből, ugyanúgy nem tudjuk azt, hogy Jézus mikor fejezi be az ő mennyei főpapi szolgálatát. És ami fájdalmas, hogy ezzel nagyon keveset is foglalkozunk. Dániel proféta könyvében olvastuk már, hogy a proféciát előre vetítette Jézusnak a mennyei szenté szolgálatát is. A 19. században ismerték fel ennek a proféciának a jelentőségét, és arra felismerése jutottak, hogy Dániel könyve 8. fejezet 14. versének alapján 2300 éves proféciának a végén, ami 1844-re mutat, kell bemenni Jézusnak a mennyei szentek szentjébe. Ekkor kezdődik meg Jézus.

0: Krisztus főpapi szolgálata. És 1844-ben volt egy nép, egy közösség, amelyik vállalta ezt a proféciát, sőt, erre a proféciára építette fel az ő küldetését, ami azt jelenti, hogy 1844 óta vizsgálatítélet idejében élünk. Abban az időben, amelyről az első angyal bejelenti, hogy eljött az ő ítéletének órája. Akár hisszük, akár nem, akár elfogadjuk, akár nem. Ahogy az Ószövetségben a főpap a Szentek Szentjében ezen a napon döntő jelentőségi szolgálatot végzett, ugyanúgy 1844 óta Jézus a mennyei Szentek Szentjében végzi ezt a szolgálatot, amely akkor ér véget, amikor Jézus befejezi ezt a szolgálatot. És ezzel kimondatik az, amit az előbb már idéztem, aki szent, szenteltessék meg ezután is, aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. Ez az angyalnak a második üzenet, illetve az angyali üzenet második gondolata. A harmadik, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, aki teremtette a vizeket, teremtett mindent. Miért olyan fontos üzenet ez? Hisz nem volt ez teljesen egyértelmű az egyház vagy egyházok életében? Ez megint egy különös jelentőséggel bíró üzenet. Így is mondhatnánk, hogy egy 2000 évvel ezelőtt megfogalmazott üzenet, amelyben Isten választad egy közel 2000 évvel később felvetődő problémára. Isten előre válaszol az ember kérdéseire, előre válaszol az ember kételjeire. Míg az ember részéről el sem hangzott egy kérdés, Istennél már megvan erre a válasz, és ez a helyzet a teremtés gondolatával kapcsolatban. Imádjátok a teremtőt. Ugye tudjuk, hogy a középkorban nem volt probléma az, hogy higgyenek az emberek a Teremtő Istenben és a teremtésben. Ha valaki a Teremtő Isten imádatát kétségbe vonta, vagy magát a teremtés tényét, akkor ez simán a mágiára vezetett. És mi a helyzet ma? Egy világhírű angol tudóstól, Nobel-díjas tudóstól, kémikustól idézek, a neve George Wald. Amikor a földi élet eredetéről van szó, csupán két lehetőség kínálkozik, a teremtés vagy a spontán keletkezés, az evolúció. Nincs harmadik út. És most jön az emberi, a tudományos nézet. A spontán keletkezés 100 évvel ezelőtt megcáfolták, Pasteurre utal. De ez csak egyetlen másik végkövetkeztetéshez vezet bennünket, a természet feletti teremtéshez. Ezt viszont filozófiai okokból nem tudjuk elfogadni. Ezért azt választjuk, hogy elhisszük a lehetetlent. Azt, hogy az élet önmagától véletlenül jött létre. Ezt nevezik tudományos bizonyítéknak. Amikor a maga tudós elmondja azt, hogy a teremtés tanítását nem tudjuk elhinni filozófiai okokból, ha nincs más akkor, hogy elhiggyük azt, ami lehetetlen. Mármint az evolúció. Ki mondja azt, hogy lehetetlen, de hát nincs más, amit elhiggyünk. Vagy a teremtés, vagy az evolúciót. És elhiggyük azt, hogy az élet önmagától véletlenül jött létre. Itt ismét szeretnék visszautalni János evangéliumára, hogy az emberek inkább mit szeretnek? A sötétséget, mint a világosságot. Inkább szívesebben elfogadják a hihetetlent, mint Isten igazságát. Mert ha elfogadjuk Istent, mint teremtőt, akkor ezzel más is jár. Imádjátok. Jár az Isten imádat, az Istennek való engedelmesség. Itt a teremtéssel kapcsolatban egy különös, így mondhatnám, fejlődési folyamatot láthatunk az evolúcióval kapcsolatban. A 18. században betört a vallás területére a deizmus és a panteizmus. A deisták azok nem tagadták Istent, hittek egy teremtő Istenben, de egy olyan Istenben, aki megteremtette az életet, az egysejtűt, azután útjára engedte, és innen jön az evolúció. Innen már jön a fejlődés. A panteistánk azt tanítják, hogy Isten benne van a természetben, a fűben, fában, az élő világban és az élettelen világban. Ezután a deizmus és a panteizmus után jön az adventizmus, 1840-es években felismerik a hármas angyal üzenetet, és a hármas angyal üzenetet teszik az ő küldetésük alapjává és igazolásául, ezt az üzenetet alkalmazzák, és ők hirdetik a Teremtő Isten imádatát. Nagyon különös dolog, hogy 1842-43-ban elkezdik hirdetni a Teremtő Isten imádatát az első angyali üzenetben, és 1859-ben Darwin előáll a Fajok Eredete című könyvével. Isten itt is megelőzi az üzenetével, a válaszával az embert. És ugye utána mi történik? Megindul egy harc. A katolikus egyházon belül is megindul egy küzdelem. Egymás után jönnek olyan teológusok, akik elkezdenek kacérkodni az evolúció gondolatában. Egyik ilyen neves személyiség, Teilhard de Chardin, francia paleontológus, őslénytankutató, aki 1881-től 1955-ig élt. Az egyház megpróbálta őt semlegesíteni azzal, hogy Kínába küldte misszionáriusnak, azután az Egyesült Államokba küldték, de Teilhard de Chardin műveit indexre tették, tiltott könyvek, tiltott tanítás volt az, amit ő írt a teremtésről, illetve a fejlődésről. Az egyházon belül megindul egy küzdelem. A II. Vatikáni zsinaton már áttöri a frontot az evolúció gondolata, és nem sokkal később lépnek fel teológusok, akik egyértelműen képviselik az evolúciót. De ami különös, nem csak most a evolúciónak és a teremtésnek a szembeállítása. Ugye, ha Isten üzenetével, Isten igazságával szembe kerül az ember, akkor egymás után jönnek a megválaszolatlan kérdések, amelyekre nincs válasz. A válasz az, amit George Wald mondott. Inkább hisszük a hihetetlent. Mit is mond Isten a 21. század emberének a Jelenések könyve 14. fejezetében az első angyal üzenete által? A boldog örömhírt, az örökkévaló evangéliumot. Fogadjuk el az örökkévaló evangéliumot, amit Isten kínál, ami nem politikai kategória, nem gazdasági kategória, hanem a Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről, örök életről szóló örömüzenet. Azután éljünk abban a tudatban, hogy folyik az ítélet, és amikor ez az ítélet lezárul, akkor mindenki marad abban az állapotban, amelyben volt addig, amikor majd számot kell adni tetteiről Isten előtt. Eljött az ítéletének órája. És a harmadik üzenet, féljük a Teremtő Istent. Adjunk hálát, dicsőítsük életünkkel a Teremtő Istent, hogy olyan nagyján tette az embert, hogy képmására formálta az embert, hogy az embert kiemelte a sárból, az élettelen anyagból, és belehelyezte egy csodálatos élővilágba, mint a teremtés koronáját. Adjunk hálát a mindenható Istennek ezekért az üzenetekért, az ő kegyelme által. Amen.
1: Tanulmányok a Jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.

Az Úr angyala szüntelen vigyáz ránk. Ritkán beszélünk az angyalok szolgálatáról, pedig a Bibliában gyakran olvashatunk róluk, és nagyon sokat köszönhetünk nekik, akik által szerető Istenünk oltalmaz minket. Számunkra láthatatlanul ugyan, de mindig jelen vannak az életünkben. Kimondhatatlan érdeklődéssel aggódva figyelnek, mit teszünk, mi történik velünk, hogyan formálódik jellemünk. De vajon miért csak akkor gondolunk rájuk, ha nem esünk el a jeges úton, elkerülünk egy karambolt, és nem ér semmi baj? Nap mint nap küszködünk és igyekszünk megfelelni a kívánalmaknak, helytállni a ránk bízott feladatokban, közben eszünkbe sem jut, vagy csak néha tűnődünk el azon, hogy egyetlen percben sem vagyunk egyedül. Mert a jó angyalok, akik láthatatlan segítőink, mint Isten követei, támogatnak és védelmük alatt élhetünk. A Szentírás rengeteg olyan eseményről számol be, amikor valamilyen formában a jó angyalok megmutatkoztak embereknek, segítségükre siettek, vagy az Úr üzenetét jelentették ki nékik. Isten szolgáinak tartják magukat, de nem engedik meg, hogy az emberek imádják őket. Feladatuk az Úr parancsolatainak végrehajtása. Közreműködnek a mindenható Isten terveinek és ígéreteinek megvalósításában, a megváltás munkájában. Ha mennyei látásra nyílna szemünk, mint egykor Elizeus próféta szolgájának, akiről a Királyok második könyve 6. fejezetében olvashatunk, akkor hatalmas erejű angyalokat látnánk magunk körül, akik szeretettel figyelnek minket, védenek a gonosztól, mindenféle bajtól, hallgatják imáinkat és az Urat dicsőítő énekeinket. Az angyalok mennyei vezérüktől várják a parancsot, hogy kiragadják Isten gyermekeit a veszedelemből. A 34. Zsoltárban Dávid arról ír, hogy az Úr angyala őrt áll, tábort jár az őt félők körül, és megmenti, kiszabadítja őket. Egy másik fordítás szerint, mert az örökkévaló angyala körülveszi azokat, akik tisztelik és félik az örökkévalót, és megvédi őket. A 91. Zsoltárban pedig az egyszerű fordítású Bibliában ez áll. Erős kővárom az örökkévaló, a felséges a menelékem, ezért nem ér el téged a veszedelem, és otthonodnak a pusztítás közelébe sem jöhet, hiszen az örökkévaló parancsolt felőled, és melléd rendelte angyalait, hogy őrizzenek minden utadon, kezükben hordoznak, hogy meg ne üssed lábad a kőben. Az örökkévaló mondja rólad, mivel ragaszkodsz hozzám, és szeretsz, megmentelek. Mikor kiáltasz hozzám, felelek. Veled vagyok, mikor bajok vesznek körül, kimentelek és fölemellek. Micsoda rendkívüli ígéret és reménnyel teli, bátorító üzenet ez a mi Istenünktől. Vajon értékeljük és hálásak vagyunk érte? Megszoktuk köszönni néki naponta, hogy ennyire szeret és gondunkat viseli? Különösen napjainkban van hatalmas jelentősége ezeknek a szavaknak, amikor oly sok veszedelem és baj támad ránk minden irányból. Olyan jó és biztonságot adó az a tudat, hogy szerető Urunk szüntelen vigyáz ránk, velünk van, és megment. Őriz bennünket útunkon, elküldi szent angyalát, hogy megvédjen a különféle élethelyzetekben. Ezért nincs okunk az aggodalomra, csak mi is ragaszkodjunk, és legyünk hűségesek hozzá, bármi történik is. Vigasztaló és buzdító az a gondolat is, hogy mindannyian születésünkkor kaptunk egy őrangyalt, aki megtesz minden tőle telhetőt azért, hogy oltalmazzon,
és Krisztushoz vezessen. Soha nem hagy magunkra a kísértésekben, hanem igyekszik megvédeni Sátán és gonosz angyalainak folyamatos támadásaitól. Szinte felfoghatatlan számunkra, hogy milyen nagy küzdelem folyik a láthatatlan erők között, az Istenhez hűséges és a hozzá hűtlenné vált angyalok között az emberért. Rajtunk áll a döntés, hogy melyik győz felettünk. Az angyalok állandóan figyelemmel kísérik életünket. Nagy érdeklődést tanúsítanak irántunk. Tudják, hogy az Úr Jézus élete odaáldozásával milyen végtelen nagy árat fizetett azért, hogy megmentse azokat, akik benne bíznak. Jobban meg kellene értenünk az angyalok küldetését. El kellene gondolkoznunk azon, hogy minden munkánkat e rendkívüli mennyei lények együttműködése és gondviselése segíti. Mint Isten hűséges követei, szolgái feljegyzéseket készítenek szavainkról, cselekedeteinkről. Ha többször eszünkbe ötlene az, hogy az angyalok előtt semmi nincs rejtve, és összes tettünkről minden kiejtett szóról tudnak, és jelentik az értünk aggódó, szerető Istenünknek, aki megbízta őket ezzel a feladattal, akkor valószínű jobban ügyelnénk magatartásunkra és szavainkra. Jó lenne megfogadni Bölcs Salamon tanácsát, amit a Prédikátor könyve 5. fejezetében így fogalmazott meg. Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavaidat, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön. Ne engedd, hogy beszéded vétekbe ejtsen téged, és ne mondd az Isten követének az angyal előtt, hogy csak tévedés volt. Miért háborodjon föl Isten beszéded miatt, és miért pusztítsa el kezed munkáját? Nem mindegy tehát üdvösségünk szempontjából, hogy mit mondunk és mit teszünk, és milyen feljegyzés készül rólunk a mennyben. Az angyalokat nem lehet megtéveszteni. Egyetlen tettünk, indítékunk és szándékunk sincs rejtve előttük. Mélyen elgondolkoztató és figyelemre méltó, hogy az angyalok feljegyzik mind a jót, mind a rosszat rólunk. A menny angyalait érdekli az emberek sorsa. Vágyakoznak betekinteni és megérteni a megváltás titkát. Szánakoznak a tévelygőkön, és sírnak, mialatt az emberi szem szárazon marad, és az emberi szív nem szánakozik.

Bár nem láthatjuk az angyalokat, mert nem tudnánk elviselni azt a dicsőséget, amely körülveszi őket, de elég számunkra az a tudat, ha ők látnak minket. Erős védelem alatt állunk, mert szüntelenül vigyáznak ránk. Ezt a megállapítást igazolja egy történet, amit egy német származású orvos házaspárról olvastam, akik elmentek az indiánok közé, hogy megismertessék velük Isten evangéliumát. Az indiánok bizalmatlanul és ellenszenvesen fogadták őket, pedig mindent megtettek azért, hogy segítsenek rajtuk. A törzsfőnök elhatározta, hogy megszabadul tőlük. Ezért egy éjjel körbevette felfegyverzett embereivel a misszionárius kunyhóját. Azt tervezték, hogy felgyújtják és megölik őket, ha menekülni próbálnak. De a legnagyobb meglepetésükre a kunyhó körül tüzes fegyverekkel felszerelt katonák álltak őrt, hogy védjék az alvókat és vigyázzanak rájuk. Így visszavonultak, mert nagyon megijedtek, és nem akartak a túlerővel szembeszállni. A törzsfőnök bátor és kíváncsi ember volt, ő ott maradt lesben állva másnap reggelig, és várta, hogy mi lesz. Amikor kijött a misszionárius, odament hozzá, és ezt kérdezte. Fehér ember, hol tartod a katonáidat? A misszionárius meglepetten válaszolt. Nekem nincsenek katonáim, miért kérdezed? Ekkor a törzsfőnök elmondta, hogy milyen merényletet terveztek ellenük. Ebből a misszionárius megértette, hogy az éjszaka Isten angyalai emberi alakban voltak ott a kunyhójuk körül. Így alkalma nyílt arra, hogy beszéljen Isten gondviselő munkájáról és az angyalok szolgálatáról. Ez az indián harcos csodálkozva hallgatta, és a szívében egy hatalmas változás történt. Már nem ellenségesen nézett a fehér emberre, hanem vágyakozott minél többet megtudni az ő istenéről. Amit hallott, mindazt elmondta népének, akik szintén kíváncsiak lettek a misszionárius tanítására. Óriási ébredés történt ennek az esetnek kapcsán az indián faluban. Bármilyen hihetetlennek tűnik is ez a történet, de igaz, mert az esemény átélői azért jegyezték le tapasztalatukat, hogy ezzel is bátorítsanak bennünket, Istenbe vetett hitünkben megerősödjünk és megbizonyosodjunk. Elgondolkoztam azon, hogy milyen bámulatos és rendkívüli élményben lesz majd részünk, amikor Jézus Krisztus újból eljön, és találkozhatunk, beszélgetést folytathatunk azzal az angyallal, aki őrizőnk volt születésünk óta. Hiszen ő vigyázott lépéseinkre a veszedelem idején, velünk volt a halál árnyékának völgyében, és aki először fog üdvözölni a feltámadás napján. Megtudhatjuk majd tőle, hányszor lépett közbe Isten parancsára, hogy segítsen rajtunk és megvédjen rossz befolyástól, bajtól, szerencsétlenségtől. Ekkor megértjük majd a mennyei együttműködés szerepét az emberiségért végzett minden munkában. Akkor fel fog tárulni előttünk az élet minden rejtélye, és választ kapunk a miért kérdéseinkre is. Ha sokszor úgy érezzük, hogy nehéz az a kereszt, amit Isten a vállunkra helyezett, és minden olyan reménytelennek, kilátástalannak látszik, akkor gondoljunk arra, hogy soha nem vagyunk egyedül. Szerető Urunk gondoskodott oltalomról és vezetésről. Hatalmas erejű, számunkra láthatatlan, mennyei seregek védelme alatt állunk. A jó angyalok szüntelen figyelik minden lépésünket, vigyáznak ránk, és annak örülnek, ha segíthetnek.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Roland de Lassus, Jeremiás próféta síralmai című művéből készült kórus muzsikát hallgathatunk.

Elhangzott műsorunkban Roland de Lassus Jeremiás próféta síralmai című művéből készült kórusmuzsikát hallgathattunk. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 2-án csütörtökön következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét Mózes 5. könyvének 9. fejezetében a 26. versként olvashatjuk. Ó Uram, Uram, ne ítsd ki népedet, a te örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál. Nap újszövetségi igéjét Máté szerinti evangélium 1. fejezetében a 21. versként találjuk. Az angyal ezt mondta Józsefnek, Mária fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Küld valakit az Úr, aki ember marad az embertelenségben. A 20. század legnagyobb világégései ráébresztettek néhányakat, hogy lépni kell a szervezett embertelenség ellen. Voltak, akik megtették, még úgy is, hogy tudták, nemhogy elismerésre nem számíthatnak, de az életüket is kockára teszik. Csak 3 név. Raoul Wallenberg, Slakta Margit, Stelló Gábor. Wallenberg állítólag egy magyar nyomdászt bízott meg azzal, készítsen a svéd nagykövetségtől kapott védlevelekről 5000 nagyon pontos másolatot, hogy minél több életet menthessen meg. Gyanús tevékenysége miatt szovjet fogságban halt meg. Slakta Margitot az egyetlen igazi férfinak nevezték a nemzetgyűlésben, mert minden időben kiállt a Biblia igazságáért. Kiállása miatt menekülnie kellett Magyarországról. Stelló Gábor válogatás nélkül mentette a magukra maradt gyermekeket, akit csak talált a háborúban és a nélkülözés utána következő éveiben. Emiatt többször az életével játszott. Csak 3 nevet soroltam fel azok közül, akik nem kérdőjelezték meg, hogy emberek akarnak maradni az embertelenségben. Olyan jó lenne, ha több olyan ember lenne a világban, aki azt nézi, kit menthet meg, és senki, aki azt nézi, kit gyilkolhat meg. Jézus Krisztustól megtanulható az elesettet felemelő szeretet. Bárcsak megtanulná már a világ. A nap imádsága. Köszönöm, Uram, hogy küldesz szabadítókat, akik legalább részben enyhítik a világban szüntelenül jelenlévő embertelenséget. Csak remélni tudom, hogy a jövőben is így lesz, és mindig lesznek olyanok, akik segítenek a bajba jutottakon. Kérlek, vigyázz mindazokra, akik a világban bárhol üldöztetés szenvednek, vagy életveszélyben vannak. Vigyázz szeretteimre is, hogy ne kelljen ilyet átélniük. Ámen. Gerlai Pál áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Ó, Uram, Uram, ne írts ki népedet, a te örökségedet, amelyen hatalmaddal kiváltottál. És a nap újszövetségi igéje, az angyal ezt mondta Józsefnek, Mária fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáita címe Üdítő álom. A mai ige a 127. Zsoltár második verse. Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Gondolatok az igéről. Mi nem aggályoskodva, hanem boldog hitben élünk. Mennyei atyánk gondoskodik gyermekei minden szükségéről. Ő tudja, mire van szükségünk, mielőtt még kérnénk tőle valamit. Ezért időben térhetünk éjszakai nyugovóra, és nem kell órákon át fennmaradnunk, és a fejünket törnünk azon, hogy mi hogyan legyen. Ha megtanultunk Istenre hagyatkozni, nem kell éjszaka ébren feküdnünk, és gyötrődve töprengelünk, hanem nyugodtan az Úrra hagyjuk minden gondunkat. Elmélkedünk jóságán, és ő felüdítő álmot ad nekünk. Az Úr szeretetjének lenni a legnagyobb méltóság, amiben csak részünk lehet, és aki ezt elnyerte, az érzi, hogy ezzel a legnagyobbat érte el, és minden más önző kívánsága elcsitulhat. Mi lehet több, akár a mennyben is, mint Isten szeretete? Ezért légy békességgel, én lelkem, hiszen mindened megvan, amire szükséged van. Azért addig mégis nyugtalanság van bennünk, amíg az Úr nem csak okot ad a nyugalomra, hanem magát, a nyugalmat is megadja. Ő ezt akarja megadni nekünk. Krisztus maga a mi nyugalmunk, békességünk, mindenünk. Az ő keblén teljes békességgel pihenhetünk, mind életünkben, mind halálunkban. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni. Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények tegnaptól holnapig, július 1-e és 3-a között rendezik meg Budapesten, több helyszínen a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín Budapest több területén. Együtt építjük az 1000 éves Váci Egyházmegye Mindenkit vársz szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye idén ünnepli alapításának 1000. évfordulóját. Ennek alkalmából szeptember 19-én Vácot jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint, hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota, közvetlen környezete és kertje, ahová a családok és közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Márton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával együtt. Az időjárásról. Itt az év fele. Pénteken újabb hidegfront érkezik, de inkább sok napsütés lesz, az északi szél erősödik, és 26-31 fok várható. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! Örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk, a testi, szellemi gyarapodás mellett, és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Nem kell attól félni, hogy az Isten elítél, mert ő nem egy ítélő Isten. Ő azt akarja, hogy olyan szinten bízunk benne, hogy a legrosszabb állapotba is oda merjünk menni hozzá.
2: Nem vagyok a helyemen. Sokunk számára ismerős lehet ez az érzés. Hogy meddig fokozódhat ez, és milyen módon terel, emel ki a még oly kényelmes, de minket lassan felőrlő élethelyzetekből Isten, erről szól Horváth Ágnes története. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok, és a Lélekhangolóban ma vele beszélgetünk. Horváth Ágnes leírta azt egy bizonyságtételében, hogy szeretnék és fogok beszélni mindarról, ami velem történt, hogy ezzel is megmutathassam az Isten dicsőségét. Majd rátérünk arra, hogy mi az, amire itt gondoltál. De én azzal kezdeném először is, hogy te milyen kislány voltál?
1: Életvidám, kapcsolódó, élettel teli kislány voltam, nagyon mozgékony is voltam. Azt tudom elmondani, hogy tényleg egy olyan ember, aki szeret élni, és azt érzi, hogy egy nagyon biztonságos helyen van. Nekem annyira ilyen könnyűnek tűntek a napok. Tényleg, mint egy ilyen álomvilágba éltem volna.
2: Hívő keresztény szüleid vannak?
1: Hívő az anyukám is, meg az apukám is. Apukám, ő egy keresztény családban nőtt fel, mi

0: hívő szülőkkel, apukám hozta be anyukámat a gyülekezetbe, és anya itt ért meg. Minket is ebbe nevelt, vagy ebbe nevelkedtünk. Mindig azt láttam, hogy a szüleim is, meg így a testvéreim is, meg az apukámnak a család is annyira természetesen beszél erről, hogy én is természetesen beszéltem erről. Általános iskolában is, meg gimibe is egy világi iskolában voltam, és engem soha nem bántottak. És az volt az érdekes, hogy nagyon sokan jöttek amúgy oda hozzám elmondani a fájdalmukat, megosztani így a legbelsőbb félelmeiket, és nekem ezért voltak ilyen nagyon jó éveim az általános iskolában, meg a gimnáziumban is, mert hogy valami olyat kaptam az Istentől, amitől ugye az embereket mosolyra fakasztottam, vagy csak bizalmukba fogadtak, mert valami olyat tudtam nekik adni, amit én nem tudok megmondani, mert én mindig úgy vagyok vele, hogy amit én tudok, azt elmondok, de a többit az Istenre bízom.
1: Téged is meg tudott vigasztalni, meg tudott nyugtatni mindig Isten ezek által, ha neked volt problémád, hogyha neked voltak kérdéseid.
0: Nagyon-nagyon-nagyon sokszor megvigasztalt és erőt adott, de a világnak a hazugságai azok elkezdtek legyűrni. Én azt hittem, hogy teljesen szilárdan, meg határozottan beleállok ebbe az egészbe, és volt egy pillanat, amikor minden széttört körülöttem.
1: Ez a pillanat, amikor úgy összedőlt körülötted minden, így utólag visszatekintve egy folyamat vége volt, vagy váratlanul ért téged valóban?
0: Hát váratlanul ért. Így a gimnázium után azért elég elveszettnek éreztem magam. Azt éreztem, hogy mindennel élni akarok, meg hogy mindent meg akarok ismerni magam körül, de már nem volt az a fajta biztonság, hogy akkor felkelek, megvan a napi rutin. Kikerültem így a nagyvilágba, és elkezdett egy másik irányba elvinni. Ami először egy nagyon jó időszaka volt az életemnek, hiszen egy ilyen ifvezetőképzést elvégeztem, és ott nagyon sok keresztény barátom lett. Viszont ott, hogy bejött a Covid, ott elkezdtem így elcsúszni. És hoztam olyan döntéseket, amiket már így megtapasztalva nyilván nem mentem volna bele, belekerültem egy nem keresztény kapcsolatba, tehát nekem így a párkapcsolat, meg a munka is így hirtelen egyszerre belecsöppent az életembe is, és az a 3 év az egy ilyen csodálatosnak megélt év volt, mert hát mint egy struci belenyomtam a fejemet a földbe, és csak azt láttam, hogy mennyi mindent elértem a munkába, milyen jó a párkapcsolatom. És akkor már nagyon-nagyon keveset imádkoztam az Istenhez. Nem akartam szembesülni azzal a csalódottsággal, amit egyébként így magamba éreztem. És az Isten megláttatta velem, hogy ő milyennek lát engem. És egyedül voltam otthon egy ilyen szép nyári napon, és tiszta csönd volt, tehát ezért ritkán van ilyen. És akkor csak azt tudtam mondani az Istennek, hogy tudom. És itt az idő, hogy kimondjam azt, hogy nem vagyok helyemen. Nem vagyok helyemen a munkahelyemen, és nem vagyok helyemen a párkapcsolatomban. Hallom, hogy szólsz, érzem, hogy szólsz, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor cselekedj, Istenem. Mert én most már olyan gyenge vagyok, hogy nem tudok cselekedni, nem tudom, hogy mit csináljak. És imádkoztam ezt másnap, harmadnap, negyednap. Elővettem újra a Bibliámat, letettem szándékosan ez a jeli szekrényem mellé, hogyha felkelek, vagy ha lefekszem, akkor elolvasom. Mindegy volt, hogy mit, csak hagy olvassam. Hagy jusson el valami ide az értelmembe.
1: Ez a lépés, ez egy nagy bátorságra is val részedről, hogy mertél szembesülni akkor Isten válaszával, hogy ő mit akar, mit fog változtatni. De eddig eljutni szerinted hogyan lehet, vagy hogy bátorítanál másokat is arra, hogy merjenek szembenézni Istennel és magukkal, amikor már hosszabb ideje nem érzik úgy a helyükön magukat?
0: Amikor szerintem azt érzi az ember, hogy valami nincs rendben az életében, sokszor fél, mert én is féltem ebből az egészből kilépni, viszont ez a hit. Iszonyatosan marcangoljuk belül magunkat, ha rossz döntést hozunk, ha nem vagyunk elég jók, ha másokhoz viszonyítjuk magunkat, ha csak arra megyünk, hogy akkor mindenképpen ismerjenek el, ezzel csak romboljuk magunkat. És amikor jön az a szikra, az Isten mindenkihez szól, van egy ilyen szikra mindannyiunkban, hogy ez most itt nem kell, ezt mi érezzük, akkor kell ebbe belekapaszkodni, és azt mondani, hogy itt vagyok, hallom, félek, mert az is szerintem nagyon fontos, hogy az Istenhez bármilyen állapotba mehetünk. Tehát nem kell egy ilyen toxikus pozitivitást megélnünk, hogy az Isten elé csak boldogan, hálával lehet menni, mert én tapasztaltam azt, hogy az Istenhez majdnem minden egyes nap zokogva, ingerülten, idegesen püföltem a párnát, minden bajom volt, és egyszerűen az nyugtatott meg, hogy az Isten elé én bármilyen állapotba oda mehetek, mert ő ismer a legjobban, és ő helyt ad arra, hogy az én belső szobámban ezt megmerjem élni. És én ezt tudom tanácsolni, hogy nem kell attól félni, hogy az Isten elítél, mert ő nem egy ítélő Isten. Tehát ez az egyik legnagyobb bizonyosság. Ő azt akarja, hogy olyan szinten bízunk benne, hogy a legrosszabb állapotba is oda merjünk menni hozzá.

0: A Lélekhangoló Evangélikus műsorban folytatjuk a beszélgetést Horváth Ágnessel. Ott tartottunk, hogy amikor egy döntésed után elkezdted olvasni az igét, a Bibliát, akkor bármi a kezedbe került Isten szavából, az meg tudott már szólítani?
1: Igen, abszolút. Első pár hétben ezt nem annyira érzékeltem, csak az volt bennem, hogy csak csinálom. Csinálom, mert nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy milyen, amikor az Isten megszólít, amikor hat rád, és emlékszem, hogy kiderült, hogy gluténérzékeny vagyok, az valahogy nem úgy viselt meg, hogy akkor ez nekem egy ilyen lemondással jár. Ezt így el tudtam fogadni, és elkezdtem ezen is változtatni. Meg részt vettem egy nagyon jó fórumon, ez az Evangéliumi Fórum. Akkor ezen a fórumon valahogy Jézus egyre erősebben kezdett így a szívembe mozgolódni, és nekem egy ilyen elhatározásá vált, hogy én ezt szeretném a munkahelyemen is megélni. Tehát, hogy a munkámnak a kiinduló alapja, ez mindenképpen Jézus. Kicsit több lett a türelmem is, és akkor én azt hittem, hogy akkor ezzel így majd finishbe ér az én életem, és ekkor, ez már egy ilyen december környéke volt, ekkor már a párkapcsolatom is, hogy olyan másik szegmensébe érkezett, és ez nagyon idilli volt. Nagyon boldog voltam. És akkor elérkezett az új év, és akkor azt hittem, hogy na, akkor itt mennyi minden fog változni, és emlékszem, hogy mondtam, hogy na, ez az év az én évem lesz, érzem. Én akkor még folyamatosan imádkoztam, hogy akkor a munkahelyemen lépjek ki, vagy ne lépjek ki, maradjak a párkapcsolatban, vagy nem, mert te érzed, látod, Uram, hogy mi van bennem, de hogy legyen minden az ő akarata szerint. És én nem tudtam, hogy ez az egész így fog alakulni. Most már hálás szívvel mondom azt, hogy minden jó, ahogy alakult.
0: Végül is kiléptél a munkahelyedről, és a párkapcsolatod is megszakadt. De mi volt az utolsó löket Istentől, amivel ő megmutatta, hogy ő mást akar mégis, mint amiben te végül is már kezded jól érezni magad?
1: Hát ez egy nagyon kemény nap volt az én életemben. Az egyik barátnőmnél voltam, így home office-ban mi így együtt dolgoztunk, és amikor mentem haza, az aluljáróba egy ilyen felfoghatatlan rosszul lét jött rám. Szédültem, annyira remegett az egész testem, hogy ott volt egy ilyen vásárcsarnok, és akkor oda bementem, és egy biztonsági őr segített eljutni a mosdóba. Ott voltam bent egy fülkébe, és csak remegtem. És nagyon-nagyon rendes volt, mert ez a biztonsági őr mindig bejött, meg jött a barátnőm is rögtön, hogy akkor segít, meg hozott vizet, meg egy kis magnéziumot. És akkor én azt hittem ekkor, hogy hát biztos benyeltem valami vírust. De másnap úgy jobban lettem, éreztem ezt a nehézséget magamon, de utána a szombat is, meg a vasárnap is úgy szépen eltelt, és akkor hétfőn megint éreztem egy ilyen nyomást a mellkasomba. De mondom, elindulok dolgozni, majd biztos elmúlik. És mentem volna át a zebrán, és nem tudtam. Gyökeret vert a lábam, azt hittem, hogy így ott fogok helyben elájulni. És akkor kapcsolt át az agyam, hogy hát ez pánikroham. Nem értem el a anyukámat, se a páromat, aztán végül mind a ketten pont egyszerre hívtak, úgy tudtam bejutni a munkahelyemre, hogy végig telefonba kellett maradni, mert hát nyilván nekem be kell mennem dolgozni, tehát hogy nekem volt egy ilyen nagyon erős szűklátásom, hogyha én rosszul vagyok, vagy ha bármi kellemetlenséget érzek, az majd elmúlik, én nem mehetek haza. De ahogy beértem a munkahelyemre, úgy zokogtam, mint még szerintem életemben soha. És köszöltem a főnökömnek, hogy ezt az egész megbeszélést vezesse le ő, mert én nem fogok tudni ilyen állapotba emberekkel beszélni, és az első dolgom az volt, hogy egy pszichológust felkerestem. Mert nagyon-nagyon megijedtem, és az volt bennem, hogyha én ezt minden nap át kell, hogy éljem, én erre nem leszek képes. És találkoztam is a pszichológussal még azon a héten, és akkor ő mondta nekem azt, hogy ez az út, ez elég kemény lesz, és készüljek fel arra, hogyha én ebbe belevágok, akkor nagyon sok mindent elveszíthetek magam körül.
0: Ehhez nem kellett bátorság, hogy egy pszichológus segítségét kérd, vagy úgy érezted, hogy muszáj, hogy segítsen egy ilyen szakember abban, amit már Isten elkezdett benned?
1: Van egy ilyen fura hozzáállás a pszichológusokhoz, hogy ilyen nagy turkászok, egy keresztény embernek nincs szüksége, mert neki ott van Jézus, meg hasonló. Én hiszek abba, hogy ezek az emberek eszközként vannak a mi életünkben, tehát szerintem a mi ítélőképességünk által el tudjuk dönteni, hogy mi az, amivel mi tudunk kapcsolni, és mi az, amivel nem. Az én pszichológusom, ő egy baptista nő, és nekem az első az volt, amikor elkezdtünk beszélgetni, hogy én ezt lefektettem, hogy én egy keresztény ember vagyok. Én hiszem azt, hogy a mi találkozásunknak oka van, és nekem az egyik legfontosabb, hogy én hiszek. Tudtam azt, hogy szükségem van egy olyan emberre, aki nem ismer engem, aki külső szemmel tudja nézni az életemet, és akivel tényleg úgy tudok beszélgetni, hogy nem érzek ítélkezést, hanem támpontokat ad, mert én eleve egy olyan ember vagyok, hogy én nem annyira szeretem, hogyha nekem megmondják, hogy ezt csinál, meg azt csináljam, hanem inkább adjanak támpontokat. És mellette azért volt egy lelki gondozó lelkésznő, akit én nagyon-nagyon szeretek, és vele beszélgettünk néhányszor, és ez azért nagyon jó volt, hogy az ilyen hitbeli kérdéseimben is ott volt, és a legelső kérdése az volt a pszichológusnak, hogy kezdjek el vezetni egy érzelmi naplót, meg egy sima általános naplót, és az volt az érdekes, hogy én ezt átformáltam, és én egy ilyen ima naplót kezdtem el vezetni, és én ezt a mai napig csinálom. Azért csináltam, hogy amikor én leírom a napomat, akkor elkezdjem észrevenni, hogy hol van benne Isten. És én így kezdtem el újra az Istennel egy mindennapos beszélgetést folytatni, amiben nem mindig láttam őt, de hittem azt, hogy akkor ez így eljut hozzá. És egy ilyen naplózás utáni alkalommal jutottam el oda, hogy akkor megírom a felmondásomat, megírtam a felmondó levelemet, és akkor kimentem sétálni. És amikor így mentem, akkor csak azt éreztem, hogy így az eső, meg ahogy sírtam, mert hát ez nekem egy nagyon fájdalmas döntés volt, mert nagyon jó a csapat, nagyon szerettem ott lenni, minden téren biztonságot adott, de tudtam, hogy nem vagyok már a helyemen. És az, hogy így esett az eső így az arcomra, csak azt éreztem, hogy itt van az Isten, velem lemossa egy részét annak, aminek most már itt vége kellett érnie, és akkor egy hétre rá pedig az Isten adott egy erős löketet, hogy akkor a párkapcsolatomat is itt az ideje lezárni.

0: van, ahol megtér egy nem hívő pár a hívő mellett. Te biztos voltál benne, hogy nem lesz jó a ti kapcsolatotok a jövőre nézve, mert most úgy érzed, hogy visszahúz téged valamilyen szinten az, hogy vele vagy, bármilyen boldog is voltál korábban vele?
1: Nekünk nem volt olyan lelki életünk, amit így láttam más pároknál, hogy együtt imádkoznak, hogy a Bibliát együtt olvassák. A lelkem mélyén nagyon-nagyon-nagyon vágytam erre. És nekem volt egy értékrendem azzal kapcsolatban, hogy mindenképpen egy olyan fiúval szeretnék majd összeházasodni, aki erős a hitben, de valahogy, amikor ugye belementem ebbe a kapcsolatba, egy nagyon gyenge pillanatomban voltam, de azért belül ott volt, és azért barátnőimtől, meg a családtól is azért úgy kaptam az ívet, hogy hát még ezt mondtam, és hogy akkor miért B-t cselekszem, és akkor mondtam, hogy nem tudom, de én hiszem azt, hogy az Isten majd itt lesz, és akkor majd fog ezen változtatni. De valahogy mindig azt éreztem, hogy nem jutunk egyről a kettőre, hogy nincs az Isten itt, és ha itt lenne, akkor nem veszekednénk azon, hogy akkor megyünk-e templomba, vagy sem. Én azt szeretném, hogyha a gyerekeim egy olyan szülőpárost látnának majd, akiknek egy alapjuk van, és ez az egység, ez tényleg egyszerűen nem rombolható le, mert ha az Isten ott van, az ott is van, és azt nem lehet kimozdítani. És csak azt éreztem, hogy már csak azért vagyok vele, mert hogy biztonságot adott. Hogy ebbe a szorongásos, pánikrohamos időszakomba legalább ő ott van mellettem, és ismer engem, tudja, hogy milyen vagyok, mert én szégyeltem a pánikrohamokat, meg az, hogy szorongok, mert azt éreztem, hogy egy ilyen félember vagyok. És ebben még nem nagyon láttam az Istent, hogy ebbe ő hol van.
0: Azt látom, hogy te egy elég erős egyéniség vagy, biztosan nehéz így átengedni Istennek a vezetést. Hogyan vezett téged akkor most más, hogyan, mint előtte? Mi történt akkor ezek után, hogy megélted ezeket a váltásokat?
1: Össze voltam törve, és akkor azt mondtam az Istennek, hogy innentől kezdve semmit nem csinálok nélküled. Sokkal rosszabb az Isten nélküli állapot, lemondásokkal jár, de én Jézust fogom követni. És nekem ez volt az ilyen mantrám, hogy bármi van, én az Istent követem, bármi van, én az Istent követem. És ez kellett, mert a sátán, ahogy ezt kimondtam, úgy kezdett el szétpüfölni, ahogy lehetett. Tehát olyan gondolatok, olyan hazugságokat hozott az életembe, mint például az, hogy nem fogok egy normális munkahelyet találni, hogy fogom újra összeszedni magam, már megteremtettem egy egzisztenciát, amiben vígan, egyedül is boldogan eléldegélnék. Most kb. A nullán leszek, senki nem fog szeretni egy ilyen lefogyott, szorongós, szánalmas embert. És ezek minden nap jöttek. De volt, hogy csak a földön feküdtem, és csak azt mondtam, hogy tudom, Istenem, hogy ezzel terved van, hiszek abba, hogy ez fog tudni változni. Tényleg csodálatos volt azt megtapasztalni, hogy miután a fiú elköltözött tőlem, egy héten belül hazaköltöztem, találtunk albérlőket. Nagy váltás volt, hogy már azért 2 éve külön laktam, és volt már egy saját elképzelésem az én kis életemmel kapcsolatban, és csak azt éreztem, hogy már megint újra kell kezdenem mindent. És akkor jött mindig egy ilyen felismerés, hogy de, ez jobb lesz, hidd el. És ezek csak ilyen hangok voltak, és akkor azt hittem, hogy ez biztos majd én beleképzelem, és ez nem így volt, mert ahogy ugye én elkezdtem már nyáron olvasni a Bibliát, a leggyengébb pillanataimban olyan igerészek jutottak az eszembe, hogy eleve nekem a konfirmandus igém, meg a keresztelő igém az ugyanaz, ez a hagyd az Úr a utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Tehát ez volt az, ami folyamatosan jött, és csak az volt, hogy hagyd, bíz. 6-7 hónapom az csak abból telt, hogy felkeltem, anyukám szerzett nekem egy munkát, amiben még amúgy mai napig dolgozok. Dolgoztam, elmentem tornázni, ettem, aludtam. És ezek minden egyes napjaim így teltek, mert én még soha nem engedtem meg magamnak azt, hogy pihenjek, és most meg kellett adnom magamnak a pihenést, és azt, hogy gyógyuljak is. És ebben is nagyon ott volt az Isten. És akkor kezdődött itt a ráhagyatkozás, hiszen a munkahelyemben én csak részmunkaidős voltam, és hát most nem akarok árakról beszélni, de egy pszichológus, főleg akivel heti szinten találkozol, az nem 1-2 forint, ezért ezt nekem ki kellett fizetni. És akkor jöttek ezek a pénzügyi harcok, és ezért ez egy nagyon-nagyon erős és kemény időszak volt ebben a ráhagyatkozásban, meg főleg.

0: Lélekhangoló.
1: Úgy érzed, hogy eljutottál valami nyugvó pontra? Néha ad pihenő időszakot is tenne az ilyen aggodalmak alól is, vagy a mindennapi harcok után egy-egy jobb időszakot?
2: Talán a legnehezebb időszaknak a vége az ilyen júliusra tehető. Az volt a legmélyebb pontom. Volt egy gyülekezeti táborunk, és én nagyon vágytam arra, hogy ide el tudjak menni, hogy keresztény emberek között legyek. Tök boldog voltam, hogy nincsen szorongásom, hogy nincsen pánikroham, semmi. Na hát másnap sikeresen ettem egy jó kis gluténos fagylaltot. Kevesebb, mint 12 órával később én olyan rosszul voltam, hogy ez a minden. Nem múlt el ez a gyomorfájás. Na, mert sajnos így ütközik ki ez a gluténérzékenység, hogy több hétig tartó gyomorfájdalmam van, és elmentem az áhítatra, nagyon meleg volt, csak azt éreztem, hogy na most kell kimennem, mert én itt nem bírok meglenni. Rohantam fel a szobába, nagyon rosszul voltam, és akkor én úgy döntöttem, hogy hazamegyek ebből a táborból, mert hogy még nem vagyok jól, és nem tudok ilyen közegbe meglenni. Nagyon-nagyon fájt, hogy el kellett jönnöm. Aznap két ember is felhívott, hogy megkérdezzék, hogy mi történt, és hogy tudnak-e segíteni, és akkor mind a ketten ugyanazt a szakembert ajánlották nekem. Én akkor már a gasztroenterológián voltam hasi útrangon, és semmit nem találtak. De mondtam, hogy valami nem oké, és nagyon fáj a hasam, fáj a gyomrom, és ez már nagyon hosszú ideje tart, és semmit nem tudtam kábélni. Ezek azért így felhalmozódtak abban a családos táborban, és akkor felhívtam ezt a nőt, és kértem, hogy akkor konzultáljunk, és augusztusra adott időpontot. Minden ilyen dolgot, amit így tudtam, hogy segít a mozgás, a séta, a naplózás, én ezt amúgy vittem végig az életembe, az imanapló is, és ezekben én mindent leírtam az Istennek. Sokszor nem bírtam szavakkal elmondani, csak írásban, de akkor úgy dőlt belőlem. És ezt is a kezébe adtam, hogy Istenem, én elmegyek ehhez a nőhöz, én már nem tudok mit csinálni. És akkor elkezdtünk együtt dolgozni. Segített abba, hogy a táplálkozásban mit kövessek, milyen diétákat. Ottól, hogy elkezdődött valami bennem. Egyrészt jól esett ez a gondoskodás, és tudtam, hogy ez az Istentől jövő gondoskodás felém, és valahogy el tudtam újra kezdeni emberekkel kapcsolódni. Megnyíltam egyre jobban, mint egy ilyen virág. És igazából az, hogy én tényleg mindent az Istenre bízok, ez egy decemberi napon történt, amikor találkoztam egy másik lelkigondozóval, és aznap sikerült egyedül bemennem tömegközlekedéssel a Calvin térre. Nagyon féltem, de az volt bennem, hogy nekem ott kell lennem, és mondtam neki csak, hogy milyen nehéz volt nekem ide bejönni. És akkor kérdezte, hogy és megköszönted az Istennek? Hát mondom, nem. Jó, akkor most köszönd meg az Istennek, hogy erőt adott. És akkor elkezdett így levezetődni a fejembe, hogy mi volt az elmúlt időszakban. Hát ennyitől. Aztán, amikor elbúcsúztunk, akkor annyit mondott nekem, hogy ne gondoljak most a szerelemre, ne gondoljak a munkahelyváltásra, ne gondoljak a sulira, ne gondoljak semmire, hanem hogy most csak így hagyjam. Folytassam tovább az imádkozást, tehát maradjak kapcsolatba a toronnyal, egy nagyon jó kis példával mondta ezt nekem, hogy gondoljak arra, hogy én vagyok a pilóta, és hogy a pilótának a toronnyal folyamatosan kapcsolatba kell lenni, ő majd mondani fog, hogy mikor indulhatok. Nekem annyira így átrajzolódott minden a fejembe, hogy akkor úgy voltam vele, hogy akkor majd én így kapcsolatban leszek a toronnyal, és hogy akkor most így hagyom, hogy minden történjen a maga kis ütemébe, és ez nagyon-nagyon izgalmas volt.
1: Tehát itt tartasz most. Nagy vállalás volt szerintem tőled az is, hogy ide eljöjj, és ilyen őszintén beszélj mindenről a számodra is ismeretlen hallgatóknak. Egy hatalmas szolgálat szerintem. Emellett pedig milyen szolgálatokra gondolsz? Mi van előtted? Hogyan adnál vissza Istennek abból, amit kaptál?
2: Minél több nőt az Istenhez vezetni. Most így ez van bennem. Nagyon jók a hithősök, akik benne vannak a Bibliában, Mózes, Ábrahám, Pál apostol akár, de hogy szerintem sokszor a nőket jobb a saját nemünkkel megmutatni, akár Rút könyve, vagy Ráhab története, vagy Eszter könyve. Szeretném ebből a viszonylatból megmutatni az Isten kegyelmét, hogy mint nő, hogyan viszonyul hozzánk az Isten, a nőnek milyen nagy szerepe van ugyanúgy ebben az egész történetben, és az, hogy ezektől a nőktől, akik a Bibliában benne vannak, mi mit tudunk tanulni, mi az, amiben ők ténylegesen hittek, milyen volt az ő személyiségük, és azt megnézni, hogy ezek a nők ugyanolyanok, mint mi, és hogy ha őket így vezette az Isten, akkor minket is ugyanígy tud vezetni. De hogy ez pontosan majd hova fog vinni, azt hagyom, hogy az Isten intézze. Az ilyen ötleteimet, amiket nyilván lesz szoktam érni, hagyom, hogy ott így mozgolódjon a lelkembe, forgatom a szívembe, hogy Mária tette.
1: Számodra most van-e az említett igén kívül is egy vezérige, vagy olyasmi, ami legutóbb szólt hozzád?
2: Ez Ézsaiás könyvében található meg, az van benne, hogy azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. És én ebben teljes mértékben hiszek, hogy Isten tudja előre, hogy mi hogyan fogunk dönteni, és mindig megadja az esélyt arra, hogy máshogy is tudjunk dönteni, és én bízok abba, hogyha én Istenre hagyok mindent, akkor ő vezetni fog, és lehet, hogy keskeny az az út, de azon a keskeny úton sokkal több áldás van, mint hogyha sok mellékutcán végigmennék, ahol nincsenek gyümölcsöző fák. És ezeket észre kell venni, mert ha nem, akkor nem látjuk meg azt a sok csodát és áldást, ami minket nap mint nap amúgy körbevesz, és hozzáad a mi életünkhöz.

kedves hallgatóink! Pánikbetegség és veszteségek megélése után gyógyuló életében reménységgel tekint előre, és Isten kezét, jóságát látja mindenben a lélekhangoló, ma megszólaltatott vendége Horváth Ágnes. Beszélgetésünk megtalálható a Spotify-on is, lélekhangoló podcastunkban, a Magyar Evangélikus Rádiómisszió honlapja a misszió.lutheran.hu webcímen található, ahol interjúink szintén szerepelnek a rádió menü alatt. Írhatnak nekünk a műsorral kapcsolatban e-mailt az evmis@lutheran.hu címre várunk, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számon. Búcsúzóul legyen ez hallgatóink számára is biztatásunk, hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, erős vár a mi Istenünk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti adását hallják. Engem Gondi Györgynek hívnak. A heti meghívott vendégünk Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Bemrakpart 28-ban vagyunk a Máltai Szeretetszolgálatnak az egyik székhelyén. És átadnám a mikrofont Romhányi úrnak, hogy egy pár gondolatban mutatkozzon be a kedves hallgatóknak.
1: Köszönöm a lehetőséget. Romhányi Tamás vagyok, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.
0: Mióta dolgozol itt, Tamás, és mi a fő feladatod?
1: 2011 óta csinálom ezt főállásban, 2007 óta segítem a Máltai Szeretetszolgálat munkáját, akkor még önkéntesként, 2011 óta főállásban végzem ezt a munkát. A legfontosabb feladatomat a Szeretetszolgálat elnöksége úgy határozta meg, hogy a Máltai Szeretetszolgálat jóhírnevének a védelme, hiszen ez egy nagyon ismert szervezet, amely az ország minden területén megtalálható, gyakorlatilag az élet minden területét felülelik szinte a programjaink, nagyon kevés. Nyilván vannak olyan területek, ahol nem aktív a Máltai Szeretetszolgálat, de ahol rászoruló emberekkel lehet találkozni, ahol a segítségnyújtásnak bármilyen módja felbukkanhatott a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak a működésében, erre előbb-utóbb találunk valós gyakorlati példákat is. A Szeretetszolgálatnak a kommunikációját szervezi az általam irányított kommunikációs munkacsoport. Ez a média megjelenések a nyilván a legnagyobb falat, de egyébként a szeretetszolgálatékenységéről mindenféle beszámolónak az elkészítése, tehát adunk tájékoztatást partnereinknek, nem csak a széleskörű nyilvánosságnak, visszajelzünk a támogatóinknak, kommunikálunk az általunk ellátott emberekkel. Ez egy hatalmas nagy szervezet esetében egy nagyon szertágazó feladatot jelent, mert van 340 intézménye a Máltai Szeretetszolgálatnak, 120 önkéntes csoportja, és napi átlagban egy 15 ezer emberről gondoskodunk. Tehát, és ami ezzel kapcsolatos kommunikációs feladat megképződhet, ha nem is mindent mi végzünk, de mindent felügyelünk, vagy legalábbis látunk és próbálunk kézben tartani.
0: Van a Máltai Lovagrend, és van a Máltai Szeretetszolgálat. Erről tudnál beszélni pár gondolatot a hallgatóknak, hogy a Lovagrend az mióta alakult, és hogy hogyan integrálódik a Lovagrendhez a Szeretetszolgálat, vagy esetleg fordítva?
1: Igen, a Szuverén Máltai Lovagrend teljes nevén Szent Jánosról nevezett Jeruzsálemi Rodoszi és Máltai Lovagrend az első keresztes háború idején Jeruzsálemben jött létre. A első jeruzsálemi ispotálynak a működtetését végezték ennek a tagjai, egy laikus szerzetesrendként jött létre. Az 1100-as években II. Paszkál pápa önálló szuverenitást adott nekik, tehát egy katolikus szervezetről beszélünk, amelynek a jelmondata a hitvédelme és a szegények szolgálata, és az elmúlt több mint 900 évben ez határozta meg a folyamatos működésüket. A Máltai Lovagrend, így Magyarországon így nevezzük az egyszerűség kedvéért, nagyon kiterjedt, hatalmas világszervezetté nőtte ki magát az elmúlt évszázadokban. Gyakorlatilag 120 országban tevékenykedik, 104 országgal tart fenn diplomáciai kapcsolatot, jelenleg Rómában van a székhelyük, egy terület nélküli országként működik, 80 ezer tagja van, és egyébként a nemzetközi karitatív tevékenységben és a humanitárius programjai révén, hát körülbelül mint a Nemzetközi Vörös Kereszt, vagy a Nemzetközi Vörös Félholdhoz hasonlítható léptékű óriási nagy szervezet. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 35 éve létezik, 1989-ben alakult meg, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi segélyszervezeteként kapcsolódik ehhez a hatalmas történelmi képződményhez. Úgyhogy a magyarországi végrehajtó szervezete vagyunk, ha úgy tetszik, a Lovagrendnek, ami pedig hát gyakorlatilag laikus szerzetes rendként működik. Magyarországon is van Máltai Lovagrendnek magyarországi szervezete. ők a felőttes szervezetünként működnek, de hát miután egy óriási feladatokat látunk el, a Máltai Szeretett Szolgálat egy hatalmas nagy karitatív szervezet, az ország egyik meghatározó karitatív szervezete. De ha azt nézzük, hogy hol helyezkedik el a helyünk, akkor alárendeltként vagyunk ebben a viszonyban a szuverén Máltai Lovagrend alatt.
0: Akkor ezt, ha jól értem, akkor a Máltai Lovagrend az 900 évet mondtál?
1: Az 1070-es években már működött az első jeruzsálemi ispotály, ahol a keresztes háborúk kapcsán odautazott lovagok, kereskedők, zarándokok, akik megbetegedtek, megsérültek, vagy ott helyben, Jeruzsálemben az őslakosságnak a tagjait is ápolták. Gyakorlatilag egy korabeli kórházat kell elképzelni a gyógyításnak az akkori színvonalán, és ezt ők, ezt a segítő tevékenységet őt akkor végezték korra, nemre, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül, ami egy nagyon szokatlan, viszont nagyon keresztényi szemlélet volt már abban az időben is. És ez az örökség, ez kíséri az összes máltai szervezetet szerte a világon az elmúlt évszázadoktól napjainkig.
0: Tehát összegezve a kérdésem, nem egy harcos rendről beszélünk, hanem egy gyógyító, segítő rend, aki a kezdet-kezdetén így alakult, akkor gyógyítunk, segítünk, felekedetre.
1: Így van. A szuverén máltai lovagrendnek de a háború sem maradt ki a szervezetnek a történetéből. A lovagrend azzal együtt, hogy a lovagoknak az esküjében van egy olyan megfogalmazás, hogy uraink a betegek, amikor esküt tesznek, ezt is elmondják így, és ez egy nagyon beszédes kép. Az évszázadok során, ami különösen amikor Rodosz és Málta szigetén volt ennek a rendnek a székhelye, akkor a török hódítókkal rengeteg csatát vívtak a tengeren. Nagyon híres a Lepantói csata, illetve hát Málta szigetének a fővárosát, Valettát is a szuverén máltai lovagrend egyik sikeres hadvezéréről, az akkori nagymesterről, Valettáról, a máltai lovagrend akkori vezetője volt, akiről Málta szigetén a fővárost elnevezték. Tehát háborúztak is a máltai lovagok, több országban is vívtak háborút, a legjelentősebbek a tengeri csatáik voltak, ugye az Oszmán Birodalomnak az Európa felé induló hódító hadjáratai közül többet sikeresen megállítottak a tengeren, és egészen a katonai szerepük egészen a napóleoni korig tartott. Napóleon elfoglalta Málta szigetét, és azt mondták, hogy egy keresztény szervezet keresztény hadsereg ellen nem emelhet fegyvert, úgyhogy harc nélkül átadták nekik Málta szigetét, és megkezdődött a történetükben a száműzetés, de ez nem a Máltai Szeretett Szolgálat története, hanem a szuverén máltai lovagrendé.
0: Tehát a kezdet-kezdetén, ugye Jeruzsálemből kezdődik egy kórháznak a fenntartásával a Máltai Szeretett Szolgálat, és akkor hogyan tevődött át Málta szigetére, és Málta szigetét miért hívják Málta szigetének?
1: Hát erre a kérdésre nem én vagyok a kompetens személy, ezt nem tudom sajnos megmondani. Valamikor az 1400-as években a rend éppen a török hódítás miatt, ami a középkort végigkísérte, a rend a török hódítás kapcsán vívott csaták miatt többször kényszerült arra, hogy a székhelyét áthelyezze. Volt, ahonnan menekülnie kellett, volt, aztán új területen állapodott meg. Volt egy 3-4 század, lehet, hogy kevesebb, mint 4 század a történetében, amikor Málta szigetén volt a főhadiszállásuk, ott összpontosult, és ott végezték a feladataikat. Aztán utána a Napóleonnak, mikor átadták a szigetet, tovább kellett menni, Oroszországban menekültek, ott szétszakadt a rend különböző szervezetekre, aztán utána Rómába mentek, és hát a mai napig Rómában van a rendnek a központja. De hát közben fantasztikus dolgokat végeznek szerte a világon, de ebben nekünk nagyon kevés részünk van, és inkább kívülről látjuk mi is. De például a szuverén máltai lovagrend tartja fenn palesztin területen az egyetlen szülészetet, tehát a betlehemi születéskórháza, a szuverén máltai lovagrendnek az intézménye, és palesztin fennhatóságú területeken ez az egyetlen olyan kórház, ahol az ottani édesanyák kórházi körülmények között hozhatják világra a gyermeküket, és csecsemőosztály van, és inkubátorok vannak, és felkészült orvosgárda áll rendelkezésre. Az egész palesztin területen nincs másik ilyen intézmény, tehát aki biztonságos körülmények között, vagy nem otthon szeretné világra hozni a gyermekét, ezt az egy kórházat tudja választani, amit a szuverén máltai lovagrend tart fenn nagyon hosszú ideje.
0: Ez minden esetben nagyon érdekes gondolat volt, hogy nagyon gazdag arab államoknak erre nincsen pénzük, és a máltai lovagrend tartja ezt karban, hogy úgy mondjam, ezt a kérdéskört. Mi az, amit még lehet tudni a hallgatóknak, a lovagrendnek a tevékenységéről, hogyha jól emlékszem, azt mondtad, hogy egy ország nélküli országról beszélünk.
1: Egy terület nélküli ország, igen. 80 ezer tagja van világszerte a szuverén máltai lovagrendnek. Jellemzően az egészségügyi tevékenysége az, aminek kapcsán behálózza a világot, illetve humanitárius segítséget nyújt katasztrófák helyszínein. Emlékezhetünk, most már sok évvel ezelőtt volt Haiti szigetén hatalmas földrengés, ami a világ sajtót bejárta, és óriási nemzetközi segítség jelent ott meg. Aztán a segítség néhány hónap után tovább állt, és ahogy újabb katasztrófák történtek, máshova helyezték át a tevékenységet a segítő szervezetek. A szuverén máltai lovagrend viszont azóta is ott tevékenykedik, mert azt az alapelvet vallja, hogy mindaddig, amíg a munkájára szükség van, addig ő nem fog levonulni helyszínről, és igazából ezt a szellemiséget viszi tovább a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat is, tehát hogy a működésünket nem annyira az aktualitások szerint határozzuk meg, nyilván nem tudunk tőlük függetlenítni, de a rászoruló embereknek a szükségleteiből kiindulva próbáljuk megszervezni mi is a munkánkat, és ez pedig a szuverén máltai lovagrendnek az értékeiből következő hozzáállás.
0: Akkor tulajdonképpen a máltai lovagrendnek Máltához olyan túl nagy köze nincsen?
1: Hát egy 300 valamhány évig működtek ott, aztán onnan tovább kellett menniük, igen.
0: És akkor jelenleg a Vatikánban van, tehát akkor a máltai sziget, máltai lovagrend, az kicsit más. Lehet-e tudni valamit még a bárhol valamilyen katasztrófa helyzet történik, bekapcsoljuk a rádió, tévét, mit látunk a máltai lovagrendnek a csillagját, és a lovagrenddel tulajdonképpen azonnal ott van segíteni kutyával, szállítmányokkal, gabonával, élelmiszerrel, kötszerrel. Mitől ilyen hatékony?
1: Hát az egy hatalmas nagy szervezet, ugye rengeteg önkéntes orvosa van, logisztikai központja, és hát gyakorlatilag a világ 120 országában tevékenykedik. Nyilván kell hozzá, hogy a szervezettsége, kell hozzá a felkészültsége, és kell hozzá ez a sok száz éves múlta, amiből különféle tudások, tapasztalatok átörökítődnek.
0: Magyarországon tulajdonképpen mióta van szeretett szolgálat, illetve a Kádár-rendszert megelőzőleg volt-e jelen a lovagrend, illetve a szeretett szolgálat Magyarországon?
1: A lovagrend jelen volt. A lovagrend az 1920-as években már aktív volt Magyarországon, sőt, sokkal régebben, középkorban is voltak máltai lovagok, de aztán megszűnt a tagság, hát kihaltak azok a személyek, akik a szuverén máltai... Egy történelmi személyt tudok most fejből említeni, II. András királyunk a szuverén máltai lovagrend támogatójaként kapott tagságot. Itt a központunknak a falában is egy kép kitéve róla, amikor őt máltai lovaggá avatják, és a máltai palástot megkapja a lovagrend képviselőitől. A középkorban volt több, a máltai lovagrendhez tartozó több nemes ember élt Magyarországon. Azután, amikor ők elhunytak, a történelem viharai úgy hozták, hogy hosszú időn keresztül Magyarország kimaradt a szuverén máltai lovagrend működéséből. és az 1920-as években alakult meg a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége, a Szuverén Máltai Lovagrendnek a magyarországi szervezete, ami egészen az 50-es évekig, az 50-es évek elejéig működött Magyarországon. Akkor ennek a rendnek a tagjai jellemzően korábbi főnemesi családoknak a leszármazottai voltak, nagyon erős katolikus kötődéssel, és a szocializmusban ők üldöztetést szenvedtek, úgyhogy a Máltai Lovagrend a magyar tagjai az 50-es évek elején legkésőbb, de nagyon sokan már a II. Világháború végén emigrációba vonultak. A magyar máltai lovagok egy része Észak-Amerikában élt, egy másik része Franciaországban, illetve Németországban, és hát Rómában is voltak, tehát több országban szétszóródtak, de a szervezeti keretek között ezeken a helyeken működtek, és csak a rendszerváltás után tértek haza Magyarországra, és azóta van újra itt a legális tevékenységük. A Máltai Szeretetszolgálat pedig ugye Kozma Imre atyának a hittanos tanítványaiból nőtte ki magát, a 80-as években a Zúligeti plébánia templom környékén szerveződött hittanos csoport végzett egyre több segítő feladatot, istentiszteletekre vittek mozgássérült, vagy hát helynemedinkóros, majdnem mozgásképtelen embereket, rengeteg időt töltöttek velük, kórházaknak hoztak be adományokat, feltérképezték a környéken élő szegény embereket, ellátták őket adományokkal, gondoskodtak a szükségleteikről, Erdélybe jártak át, ahol akkor abban az időben nagy volt még az ínség, gyógyszereket, amik ott nem voltak hozzáférhetők, vittek át hátizsákkal, szentírást vittek az erdélyi magyaroknak, akik ott nem tudtak az ottani szocializmusban ehhez hozzáférni, és egyre kiterjedtebb tevékenységet folytattak, és a 80-as évek végére, amikor már több mint 100 kamionnyi segélyt hoztak be például Németországból, akkor eljött az a pillanat, hogy valamilyen módon ennek a laza csoportosulásnak, a Kozma Imre atya hittanos tanítványaiból álló csapatnak valamilyen szervezeti kereteket kellett adni, hogy a működésüknek ez már ne legyen gátja, és németországi kapcsolatokon keresztül az ottani Szuverén Máltai Lovagrendnek a németországi tagjain keresztül jött az a lehetőség, hogy a Máltai Lovagrend magyarországi segélyszervezeteként jöhessen létre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. És Kozma Imre atyának van egy ilyen története erről, hogy azért lett ez a neve, mert az első javaslat az volt, hogy legyen a szervezetnek a neve Magyar Máltai Segélyszolgálat, de ő azt mondta, hogy a segélyek elfogyhatnak, de az emberekre irányuló jó szándék, a segíteni akarás az soha, és azért nem segélyszervezet lett a neve, hanem szeretetszolgálat. Így lett Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ugye 1989 előtt Magyarországon nem volt lehetőség civil szervezeteket alapítani. 1989. február 4-én 39 alapító tag létrehozta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületet, és 6 nappal később 10-es sorszámmal jegyezte be a Fővárosi Bíróság a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot. Ennek az a jelentősége, hogy napjainkban 43 ezer civil szervezet gyűjt például az adó 1%-os felajánlásokat. Hát ebben a körben, amikor ilyen sok civil szervezetről beszélünk, akkor elég jól hangzik, ha egy szervezet azt tudja magáról mondani, hogy az ő nyilvántartási száma a 10-es. Tehát, hogy tényleg a legelején, a legelső pillanatokban jött létre.
0: Egészen fantasztikus dolgokat osztott meg a kedves rádió hallgatókkal. Egy kérdésem lenne a lovagrenddel kapcsolatban. Persze a szeretetszolgálat most a fő téma, de nem bírom ki, hogy ne kérdezzem meg, hogy ki lehet máltai lovag. Nem kell az egészet elmondani, csak pár mondatban, hogyha ismertetni a kedves hallgatókkal, hiszen ez akkor egy másik műsornak lenne a feladata ismertetni. Igen. Én feltételezem, hogy könyvtárnyi anyaggal foglalkozik a szeretetszolgálattal, illetve a Máltai Lovagrendnek a királyi megnétével. Jól emlékszem, azt mondta, hogy 17. század óta?
1: Nem, az 1200-as években voltak először Magyarországon, és 1900, de aztán a középkor végé után eltűntek, volt egy több száz éves hiány Magyarországon, vagy több száz éves lyuk a magyarországi történetükben. Az 1920-as években alakultak meg, azóta vannak jelen újra. csak a 50-es évek legelején emigrációba kényszerült gyakorlatilag a lovagrend összes tagja. Mindannyian elhagyták az országot, és Magyarországon nem működtek a szocializmus alatt, hanem a rendszerváltás után 1992-ben tértek haza, akkor már megvolt a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, és ők érkeztek később. De hát én a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, én mondtam, hogy egy óriási szervezet, a mindennapi munkánkban főállású dolgozók és önkéntesek egy 7-8 ezer embernél is több vesz részt. Addig Szuverén Máltai Lovagrendnek a magyarországi szervezete, hát nem akarok most rossz számot mondani, de 200 embernél, 200-nál kevesebb aktív taggal rendelkezik a mai napig. De az ő tevékenységük egy picit más, tehát mi egy hatalmas nagy végrehajtó szervezet vagyunk, ők pedig a lovagrendnek a magyarországi tagszervezeteként vannak jelen. Jelentős a hitéleti tevékenységük, hiszen ugye a Szuverén Máltai Lovagrendnek a jelmondata az nem változott a jeruzsálemi első ispotály megalapítása óta. Latinul úgy hangzik, hogy tuitio fidei et obsecum pauperum, ezt magyarra úgy szoktuk fordítani, hogy a hit védelme és a szegények szolgálata. Ez a világon minden máltai szervezetnek ez a jelmondata. És gyakorlatilag a Magyarországon a lovagok laikus szerzetesrend tagjaiként működnek, engedelmességi fogadalmat kell tenniük az előjáróiknak. Gyakorlatilag, mint nem egyházi stát, tehát nem akarok itt eltévedni, olyan egyházi vizekre vezni, amikben én sem vagyok teljesen otthon, nekünk más a szerepünk. Azt tudom, hogy a lovagrendnek a tagjait hosszadalmas felvételi eljárás során után avatják fel, nagyon kemény szűrés van, nagyon kevesen mennek át, viszont miután valaki máltai lovag lett, akkor gyakorlatilag az egész életét át kell, hogy hassa, mindaz a kötelezettség és mindaz az életforma, ami ebből ezzel együtt jár.
0: Egészen fantasztikus. Jó, akkor a máltai lovagrend az...
1: De megtalálhatók ők is, elérhetők, a Fortuna utcában van a székhelyük. MMLS, tehát Magyar Máltai Lovagok Szövetsége, mmls.hu a weblapjuk, van rajta telefonszám, e-mail cím, megtalálható, ha valaki. Fönt van a történetük, fönt van a magyarországi történetük a weblapon, fönt van egy ismertető a tevékenységeikről, elég sok írásos anyaguk is van a működésükről, úgyhogy ha valakit ez bővenben érdekel, akkor a hivatalos weblapjukon is tájékozódhat, illetve kapcsolatban is léphet.
0: Nagyon szépen köszönöm a hallgatók nevében, és akkor menjünk tovább ezen a témakörön, amiért idejöttem. Hogyan lehet támogatni a Máltai Szeretetszolgálatot, mivel és kinél?
1: Nagyon sokféle módja van. Minden máltai intézmény és minden máltai csoport elfogad adományokat. Az alapműködésünk ugye a hagyományos karitatív tevékenység, az ugye az adományoknak a gyűjtéséből és az adományoknak a továbbadásából áll. Az önkéntes csoportjaink végzik jellemzően ma már ezt a munkát. Idősebb és viszonylag fiatal önkénteseink vannak jellemzően. A 40-es, 50-es korosztály valahogyan kevésbé reprezentatív, vagy kevésbé képviselteti magát ebben a tevékenységben. Nyugdíjas korú önkénteseinkből van nagyon sok, illetve 10-es, de inkább a 20-as éveiben járó fiatalokból vannak megint többen, és a kettő között ilyen generációs, hát szakadéknak nem mondanám, mert vannak onnan is önkénteseink, de alacsonyabb számban. Valahogy ez így alakult, az okát mi sem tudjuk. Annak örülünk, hogy a fiatalok most megint jönnek. Ők gyűjtik az adományokat, és ők osztják a rászoruló embereknek. Vannak a nagyon modern eszközeink az adományoknak a fogadására, lehet bennünket online támogatni. Az adományos.hu weboldalon rengeteg, több tucatnyi programunk van, amihez támogatást, finanszírozást kérünk, és gyakorlatilag ott a programmal megismerkedve, ha talál benne valaki olyasmit, amit szeretne támogatni, ott két kattintással, tetszőleges összeggel az adott programot támogathatja, indíthat azonnal online átutalást, akár bankkártyáról, akár folyószámláról, nem kell hozzá sehova sem menni, vagy semmilyen más tenni. van. A webinárusító áruházak közül szintén tucatnál többel van együttműködésünk, ez pedig a digitális borravalóra ad lehetőséget, hogyha valaki vásárol, és jellemzően ugye az árucikkeknek a neten megre

0: hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy bizonyos programját támogassa. És tehát ha valaki például mondjuk fizet 5672 forintot, akkor van lehetőség, hogy 5700 forintot fizessen, vagy akár az is, hogy 6000 forintot fizessen, és a különbözetet az adott kereskedő cég átutalja a Máltai Szeretetszolgálatnak a számlájára. Ez egy kicsit ugye az, amikor az ember a büfében, vagy valahol fizet, és akkor mondják neki, hogy 856 forint, és azt mondja, 900-ból kérek vissza. Csak itt ugye nem a kereskedő kapja a borravalót, hanem a Máltai Szeretetszolgálat. És hát sorolhatnám még hosszasan, mert rengeteg útja, módja van annak, hogy ezt a szervezetet támogatni lehessen, de hát rengeteg dologra fordítjuk is a befolyt adományokat.
1: Önkéntes segítő, ki lehet önkéntes segítő?
0: Az mindenki. Nagy örömmel fogadjuk az önkéntes felajánlásokat, tehát azokat az embereket, akik az idejüket, az energiájukat vagy a tudásukat ajánlják fel, hogy hasznosítanák valamilyen máltai feladatnak az elvégzésében. Amikor nagy katasztrófák, vagy hát humanitárius katasztrófák, vagy természeti katasztrófák bekövetkeznek, akkor rengeteg ember gondol a Máltai Szeretetszolgálatra, nagyon örülünk, de ugyanakkor elég komoly feladat elé is állít minket, hogy értelmes feladattal lássuk el a hozzánk fordulókat. A 2022. február 24-én tört ki az ukrajnai háború. A harmadik, negyedik napon már annyi felajánlás érkezett, és nem csak szállás, vagy pénzadomány, vagy pedig valamiféle használati tárgyat ajánlottak az emberek, hanem azt is kérdezték, hogy hova jöhetnek segíteni, mit tudnának ők személyesen csinálni. Úgyhogy egy héttel a háború kitörése után már 8 munkatársunk volt beállítva arra, hogy a felajánlásokat, az e-maileket és a telefonhívásokat fogadja, és 24 órán belül megválaszoljon mindent. És aztán fölment ez a szám 12-re, tehát itt az országos központban 12 embernek volt az a feladata, hogy az önkéntesek és a támogatóknak a felajánlásaira megválaszolja, hogy mit kérünk, mit tudunk elfogadni, mit nem tudunk az adott pillanatban hasznosítani, mi az, amiért később jelentkezünk. Ez 12 embernek adott heteken keresztül munkát a háború kitörése után, annyian akartak jönni hozzánk segíteni. Külön önkéntes tájékoztatót kellett csinálnunk 2013-ban a Dunai árvíz kapcsán, amikor számos települést elöntött a Duna, és itt ezt az épületet is ki kellett üríteni, ahol most beszélgetünk, ez ugye Bemrak parton található, és itt is a pincénket elöntötte a víz, és a bejárati ajtót itt a rakparton homokzsákokkal kellett eltorlaszolni, de a földszintre is befolyt még a víz, ki kellett kapcsolni az áramot, és itt az első emeleten működő idős otthon, tehát nem csak az országos központ irodáit, hanem az első emeleten van egy 78 férőhelyes idős otthonunk, a földszinten pedig hajléktalan emberek egészségügyi ellátása zajlik. Őket is ki kellett innen költöztetni arra az időszakra. De amikor, tehát ez az áradás, amikor vonult le, akkor annyi önkéntes jelentkezett, hogy jönnének az árvíz kapcsán segíteni, hogy külön tájékoztató kiadványt kellett csinálnunk egy délután arra, hogy akinek a segítségét el tudtuk fogadni, és be tudtuk őt osztani, szendvicset kenni, ugye a katonák dolgoztak a gátakon, a Máltai Szeretetszolgálatnak egy jellemző tevékenysége volt, hogy 20-nál több szakaszon, ahol árvíz elleni védekezés volt, forró teát, kávét, szendvicset, amikor sütött a nap, akkor napvédőkrémet, amikor zuhogott az eső, akkor esőkabátot, vigyen a gátakra kivezényelt katonáknak és rendőröknek. És például ebbe vontunk be nagyon sok önkéntest, de hogy mit jelent az, hogy ők a Máltai Szeretetszolgálat képviseletében lesznek ott jelen, arra egy ilyen nagyon rövid eligazítót kellett csinálnunk, és ezt mindenkivel ugye el kell elolvastattuk, mielőtt kapott egy máltai mellényt, vagy egy máltai kitűzőt a ruhájára, hogy a Máltai Szeretetszolgálat képviseletében mit tehet és mit nem tehet, tehát hogy milyen felelősséggel jár az, hogyha kiteszi magára a nyolcágú keresztjelvényt. Úgyhogy, tehát ilyen katasztrófák idején rengetegen jönnek, békeidőben pedig jóval kevesebben, de folyamatosan jelentkeznek nálunk.
1: Az előbb említetted két dologra kérdeznék rá, az egyik a 70 vagy 78 fős idős ellátta otthon itt a Bemrak Park, 28-ban, illetve a hajléktalan szállásnál. Ki lehet a tagja az idősek otthonának, Hogyan lehet ide bejutni?
0: Hát ugyanúgy, mint bármelyik más idős otthonban, hosszas várólista van,

0: Tehát a Máltai Szeretetszolgálatnak 45 bentlakásos intézménye van, ezek jellemző a hajléktalan ellátást külön kezeljük, tehát ezek, ahol állandóan bent élnek az emberek, ezek idős otthonok és fogyatékos otthonok, és ezekben az intézményekben több mint 3000 bentlakó van. Mindenhol megvannak az intézménynek a saját felvételi szabályai. Ugye jönnek a hozzátartozók, hogy hoznák a rokonukat, vagy az idős embert, vagy a fogyatékos embert, hogy vegyük be bentlakásos gondozásba. Amikor erre lehetőség van és üresedik férőhely, akkor be tud kerülni a sorban következő ember, de ez nem csak a máltai sajátosság, hanem az ilyen bentlakásos intézmények az ország egészen ugye teljes kihasználtsággal működnek, és a legtöbb helyen várólista van, ez alól mi sem vagyunk kivételek.
1: A hajléktalan szálló, az hogy néz ki?
0: Tehát egészen pontosan 64 hajléktalan ellátó intézménye van a Máltai Szeretetszolgálatnak. Nem tudom most felsorolni az összes várost, ahol működik, de a nagyvárosokban jellemzően jelen vagyunk. És többféle szállásunk van. A tipikus hajléktalan szál, amit fapadosnak nevez a köznyelv, ez az éjjeli menedékhely, a hivatalos megnevezése, ez az a szállás, ahova esténként, vagy amikor megy le a nap, bárki oda mehet, szállást kérhet, és akkor egyetlen éjszakára kap egy ágyat, egy szekrényt, zuhanyzási lehetőséget, vacsorát, és reggel ez az éjjeli menedékhely bezár, és el kell hagyni a szállást, akkor ott ugye, de nincs felvételi követelmény, nem kell, tehát egyszerűen valaki oda megy, elhelyezik őt, de hát ugye nem tudja megválasztani, hogy kikkel alszik egy légtérbe, hány szobatársa van, stb. Reggel pedig elhagyja. Ez a legalacsonyabb szintű ellátási formája a hajléktalan ellátásnak, és amikor pedig kimennek a hajléktalan emberek, akkor ugye felmossák, takarítják, fertőtlenítik az intézményt, és utána másnap este jönnek megint az emberek, érkezési sorrendben foglalnak helyet, nem feltétlenül ugyanazon az ágyon alszanak, mint előző nap, de ezt bárki igénybe veheti. És akkor van egymás után több, ennél magasabb szintű ellátást nyújtó szállásunk, van, ahol térítési díjat kell fizetni, viszont kétágyas, háromágyas szobákban vannak, esetleg saját WC-t, saját fürdőt használnak, vagy van konyha, ahol saját maguknak főzhetnek, tehát egyre több, amik ugye a hajléktalan embereknek a rehabilitációjához kapcsolódnak, akik dolgoznak, akik szeretnének visszakapaszkodni, akik partnerek abban, hogy kilépjenek a hajléktalanságból azoknak az embereknek. Ezt így összesen mindent beszámítva van 64 intézményünk, amik hát a hajléktalanság különböző mélységeibe süllyedt embereknek nyújtanak segítséget, vagy a túléléshez, vagy a társadalomba való visszakapaszkodáshoz.
1: Következő kérdésem a Máltai Lovagrendnek a jelképéről, a Máltai keresztről, hogyha pár mondatot mondaná a hallgatóknak.
0: A piros alapon fehér nyolcágú kereszt egy pajzsformába foglalva, ezt így kell elképzelni, ezt a jelményt. Nagyon sok helyen találkozhatunk vele. Gyakorlatilag ez a Máltai keresztnek is szokták mondani egyébként, és egyébként Málta szigetén is az ország jelképe, az ország zászlajában ugyanez a piros alapon fehér nyolcágú kereszt tűnik fel. De a szuverén máltai lovagrendnek is ez a jelképe, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak is, mint máltai szervezetnek ez a jelképe. A kereszt a szervezetnek a katolikus eredetére vonatkozik, a nyolcágúsága pedig az evangéliumi nyolc boldogságot jelképezi. Egy időben ezt próbáltuk leképezni azzal, hogy a Máltai Szeretetszolgálat nyolc különböző tevékenységet jelölt meg, mint prioritást, vagy mint nagyon fontos ellátási területet, de az élet úgy hozta, hogy ennek a nyolcnak most már a sokszorosáról beszélhetünk, úgyhogy nem erőszakoljuk bele, tehát nem csak nyolcféle dolgot csinál Magyarországon a Máltai Szeretetszolgálat, hanem sokkal többet. De maga a jelkép az pedig azt mutatja, hogy itt egy 900 éves múlthoz tartozó, közös gyökerekkel rendelkező segítő szervezethez tartozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is, és ez a nyolcágú kereszt igazából a hitvédelmét és a szegények szolgálatát jellemzi. Hát a karitatív szervezet mindennapjaiban a szegények szolgálata az, ami a kívülállók számára ebből megfogható és kézenfogható, de a hitvédelme ugyancsak a küldetésünknek a része, csak azzal a kívülállók kevésbé gyakran találkoznak.
1: Kitüntetések. Létezik olyan, hogy Máltai Kereszt vagy Máltai Lovagrend valamilyen tevékenységért valakit kitüntet, vagy valamilyen csoportot?
0: Igen, a Szuverén Máltai Lovagrendnek van több kitüntetése, amit adnak különféle, tehát mind az állami kitüntetéseknél megvannak a fokozatok, van alacsonyabb, van magasabb, többféle van. Önkéntesek, segítők, vagy a segélyszervezetek dolgozóinak az elismerésére van Magyarországon is az Apor Vilmos emlékére, aztán vannak magasabb kitüntetés, minél magasabb a kitüntetés, ugye annál kevesebben kapják meg. Tehát a Szuverén Máltai Lovagrendnek évszázadok óta megvannak ezek a kitüntetései. Nincs belőle olyan sok, de hát van több fokozata. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak is megvan, most már talán 5 éve az Ambrózia díja, ez pedig a szociális területen mások számára példamutató munkát végző kollégáknak az elismerésére alapította a Máltai Szeretetszolgálat. Egy magyarországi apácáról, Ambrózia nővérről kapta a nevét a díj, aki tényleg példamutató életet élt. A szocializmusban újpesti rendelőintézet főnővéreként dolgozott, és a Máltai Szeretetszolgálat egyik intézményében hunyt el. Kapott pápai elismerést, kapott miniszterelnöki kitüntetést, tényleg mindenhol elismerték az ő munkásságát és tevékenységét, mi is hálával gondolunk rá, és az ő nevét viseli a Ambrózia díj, amit évente megközelítőleg 18-20 olyan máltai dolgozó vehet át, akik a rászoruló emberekért végzett szolgálatukban nagyon magas színvonalon dolgoznak, és amit csinálnak, az példaként állítható mindenki más elé, aki segíteni szeretne. Úgyhogy most már nekünk is van saját kitüntetésünk, nem csak a Lovagrendnek.
1: Műsoridőnk lassan lejár, de azért, ha van még egy-két kérdésre idő, olyan, hogy nyílt nap, most mire gondolok, nem egy ilyen klub-szerű megjelenésre a szeretetszolgálatnak, hanem valami olyan összejövetel talán, ahol a szimpatizások tudnak egymással találkozni, és át tudják adni egymásnak a tapasztalatot, a segítők és a leendő szimpatizánsok, a mostani szimpatizánsok és a régi dolgozók között, tehát egy ilyen kötetlen, független beszélgetési lehetőség vagy fórum. Van-e erre valami?
0: Hát ugye, ha mindent beleszámítunk, a 340 máltai intézményt és a 120 önkéntes csoportot, meg még ugye itt a központi intézményeinket, a regionális központokat, meg az országos központokat, ennyi helyre nem lehet ilyen alkalmakat szervezni. Egyébként néha van, tehát a Miklós utcai hajléktalan ellátó központunk március közepén tart egy nyílt napot, ez egy éjjeli menedékhely, nappali menedék, és vagy nappali melegedő, illetve az utcai gondozószolgálatnak a központja. Ezt az intézményt például működés közben meg lehet majd tekinteni, most március közepén a honlapunkon megtalálhatók a részletek, de nem ez a jellemző, hanem sokkal inkább az, hogy a középiskolai szolgálatukra jelentkező gyermekek, ugye vagy hát fiatalok inkább, ugye érettségit azt tehet, aki 50 órás szolgálatot végez a középiskolai évei alatt, több száz középiskolával van együttműködési megállapodása a Máltai Szeretetszolgálatnak, és a hozzánk jelentkező, az 50 órás kötelező szolgálatra érkező fiatalokat több intézményünk fogadja. Ők hát ugye ezt az 50 órát eltöltik az éveik alatt, úgyhogy ők rengeteget látnak a Máltai Szeretetszolgálat mindennapos működéséből. És egyébként pedig hát a nyílt napokat tényleg így nem szoktunk hirdetni, de mindegyik szervezet nyitott az önkénteseknek a fogadására. Tehát akármelyik településen, ahol a Máltai Szeretetszolgálat jelen van, ott be lehet kopogtatni az ajtón, ha valaki szeretne tevékenyen részt venni, vagy bekapcsolódni ebbe a munkába. És hát a megismerésre, hát azt kell, hogy mondjam, igazából a felnőttek számára menet közben van lehetőség, meg hát a médián keresztül gyakorlatilag. Tehát bemutatkozó nyílt napokat nem szoktunk tartani. Egy-egy intézményünk a környéken élők számára szokta. Tehát a Gödi fogyatékos otthonunkból például családi házas környezetbe költöztek ki fogyatékos emberek, ott ők mondjuk az intézmény szervezett bemutatkozó alkalmat a szomszédoknak, tehát az utcában élő embereknek, Hogy tudják, hogy mégis milyen fogyatékos emberek fognak a szomszédjukba költözni, mire kell számítani, nem kell tőlük megijedni, furcsán néznek ki, de alapvetően kedvesen, de fölhívták érzékenyítésnek mondjuk talán, hogy ne ijedjenek majd meg az odaérkező fogyatékos emberektől, de úgy általában nyílt napokat nem szoktunk tartani. Viszont minden segítő szándékú ember előtt nyitva áll az összes máltai intézménynek és önkéntes csoportnak a kapuja.
1: A sajtó, rádió, televízió, ez a három, a Vatikánnak van a saját rádió adása, és ebben milyen szinten tud szerepet játszani a szeretetszolgálat? Ez a három kérdés, tehát a sajtóban való megjelenés, a rádió, illetve a televízió, korlátozódik a hírszolgáltatókra, tehát a TV híradóra, meg a híradókra, vagy ezen
0: kívül? Hát nem, próbálunk a modern megjelenési lehetőségekkel is élni. A sajtót időnként, rendszeres időnként tájékoztatjuk a fejleményekről, vagy a aktuális kérdéseinkről. Ugye ennek a beszélgetésünknek is az az apropója, hogy küldtünk egy e-mailt, egy beszámolót, és ha érdeklődés van, akkor örömmel állunk rendelkezésre, és mesélünk a részletekről. Ez a rádióra, tévére egyaránt igaz, de megtalálható a Máltai Szeretetszolgálat közösségi médián is. A városi szervezeteinknek is van saját Facebook oldala, van, ahol a TikTok videókat készítenek, van, ahol a képmegosztó alkalmazásokat használják, tehát a Máltai Szeretetszolgálatnak a helyi szervezetei, de az országos szervezet is a közösségi médiában is jelen van. A központi Facebook oldalunknak 43 ezres követői tábora van. Szeretném, ha kicsit több lenne, de nem vagyunk telhetetlenek. Az is úgy gondolom, hogy főleg, hogy nem annyira vagyunk aktívak, vagy nem az a célunk, hogy minél több lájkot kapjunk, vagy minél több követőt szerezzünk, hanem egyszerűen csak, aki kíváncsi rá, hogy mit csinálunk. Facebookon minden nap osztunk meg, tehát nincs olyan nap, hogy legalább egy új valamiféle információ, fénykép, videó, valamilyen fontos közlésünk ne jelenne meg ott, úgyhogy aki kíváncsi a működésünkre, ott napi szinten tényleg értesülhet újdonságokról. Készítünk podcast felvételeket, elsősorban a máltai küldetéshez kapcsolódó, mit jelent ez a gyakorlatban, hogy a tagságunk, a nálunk dolgozó emberek hogyan élik meg azt, hogy az ő hivatásuk az, hogy más embereken segítenek, ez kinek hogyan fordult ebbe az irányba az élete, és milyen élményeket hozott ez az ő számára. Erről van egy ilyen az interneten hallgatható beszélgetős műsorunk, ez a Máltai Podcast, és hát körülbelül vannak kiadványaink, amiket rendszeresen megjelentetünk.
1: Egészen fantasztikus. Utolsó kérdésem, szabadidő, felhasználás eltöltéssel kapcsolatosan?
0: Hát akik önkéntesként működnek a Málta, vagy önkéntesként vesznek részt a Máltai Szeretett Szolgált munkájukban, ők ugye jellemzően a szabadidejüket áldozzák arra, hogy valamilyen módon segítsenek másoknak. A Máltai Szeretett Szolgálatnak a tényleg az ország egyik legnagyobb karitatív szervezetévé nőtte ki magát az elmúlt években, és a főállású máltai munkatársak számára elég nagy munkaterhet jelentett. Önmagában a növekedés, hogy a feladatok folyamatosan bővülnek, az elég nagy terhelést jelent. Ha egy kicsit szabad azt mondani, hogy valamilyen szinten professzionalizálódik is a szervezet, így csúnya szóval mondva, abban azt jelenti, hogy ez részben azt jelenti, hogy egyre több szakmai feladatot lát el, egyre nagyobb felkészültséget igénylő feladatunk van, de jelenti azt is, hogy a működés feltételéhez hozzátartozik az, hogy a országos központ vezetése figyelmet fordít arra, hogy mindenkinek legyen lehetőség pihenni, regenerálódni is. Tehát például mondjuk amikor kitört az ukrajnai háború, akkor az ügyvezető alelnök deklaráltan azt mondta, hogy akik az operatív munkában részt vesznek, azokat a második héten hazaküldte, hogy pihenjék ki magam, mert azt mondta, hogy úgy nem lehet úgy érdemben segíteni, hogyha itt véreves szemekkel kialvatlan emberek kóvályognak a folyosón, mert előbb-utóbb elfogynak az energiák, és hosszú távon szükség van arra, amit csinálunk. Úgyhogy hát nem annyira központi kérdés, de ez is bekerült a szempontok közé, hogy az elvégzendő munkának a folyamatosságára is ügyelni kell, hogy az pedig ne szakadjon meg.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, műsoridőnk lejárt. Arra kérjük Romhányi Tamás urat, a Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét, hogy azzal a jelmondattal búcsúzzon el a hallgatóknak, amit Jeruzsálemben megfogalmazott a Máltai Szeretett Szolgálat.
0: Hát ez a latinul úgy hangzik, hogy tuitio fidei et obsecum pauperum, ugye magyarul azt mondjuk rá, hogy a hit védelme és a szegények szolgálata. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, köszönjük a megtisztelő figyelmüket.
1: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt, Isten áldja Önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Gyuris Dániel.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Forrest Gump, Robert Zemeckis, 1994. Egy különlegesen egyszerű ember, Forrest Gump, konzervatív szempontból végigéli a II. Világháború utáni Amerikát. Hogy a szabadelvű élményeket megtapasztaló barátnőjével végül család alapításban engesztelődjenek ki. Legalábbis ő így meséli.
1: Számomra ez a konzervatív és a, vagy mondhatni, hogy a republikánus Amerika és a demokrata Amerika találkozása két személy által, két személyen keresztül.
2: Amerika legbutább embere átéli Amerika történetét az 50-es évektől a 80-as évekig. Mindent és mindenkit túlél, és megvalósítja az amerikai álmot.
0: Véletlenül ennek a filmnek az indiai 2022-es feldolgozását néztem meg, Advait Chandranról.
2: Én is azt néztem
0: amelyik
2: meg.
0: Indiának 1970-es...
2: Mikor, melyik év?
0: 2022-es.
2: Ó, aznak már nem a Bubik a magyar hangja.
0: India történetét 1970 és 2010 között tekinti át, de akkor ti nem ezt néztétek.
2: Nem ezt, de
1: maradtunk az eredetinél.
2: Jó, meg van egy olyan magyar változat is, ami meg a honfoglalás nem tudom melyik korszakkal lehetne így párhuzamba vonni. Mondom az én első tételmondatomat, hogy Szabit legyőzzem. Hmm. Ez a film az igazságtalanságról szól, mert hogy az, akinek itt el kéne buknia, az a világ nyertese lesz. Ezt nem bírjuk elviselni, nem?
1: Bolondnak áll a világ.
2: Ez volt az ötletem, hogy valami szólással fejezzem ki, vagy közmondással fejezzem ki ennek az egy mondatát.
0: Bolond szélfúj. De milyen érdekes, hogy
1: meg egy bolond százat csinál.
0: Igen. Fordítva is mondtad volna, és valószínűleg ironikusan mondtad, tehát, hogy egy ilyen nagy isten igazságszolgáltatást érzünk abban, hogy a lúzer végül is minden helyzetből csodálatos nyertesként jön ki.
2: Majd jó, azt most előre kell bocsátanom, nem tudom, mi a filmnek a titka, de most se tudom megállni sírás nélkül, már ha a Forrest Gump filmre gondolok. Hm. Te is így vagy ezzel, Dani?
1: Én nagyon szeretem ezt a filmet.
2: De szoktál sírni is rajta?
1: Hát, leginkább érzékenyé válik az ember akkor, amikor főleg a zenés részek jönnek.
2: Tehát, na, a zenéről majd mindenképpen beszéljünk.
1: Ha arról beszélünk.
0: 32 dal hangzik el.
2: De még előtte, tehát én ennek a filmnek köszönhetem, hogy elkezdtem futni, és elértem a 7-es buszt. Oh. Egyébként tényleg volt egy emlékezetes futás.
1: És hány éven keresztül sikerült ezt?
0: Én pingpongozni kezdtem, és kínaiakat vertem pillanatok alatt.
1: Én nem jutottam el Vietnámba.
2: De még eljuthat, csak vigyázz a lábadra.
1: Inkább nem.
2: És akkor én azzal kezdenem ezt az adást, hogy azt mondom nektek, hogy stop, vagy hogy ponyvaregény, született gyilkosok, a remény rabjai.
0: 94, ez az év,
2: az
0: ami összekötéreket.
2: Az oroszlán királyt maradjál már, Szabi, nem igaz. Az olajligeten át, Chungking Express, avagy sátántangó, és igen.
0: Ezt akartad kérdezni, hogy mi köti össze őket.
2: Micsoda év volt ez, gyerekek?
0: Igen, ez jó,
2: hát,
0: év
2: ilyen
0: volt.
2: Jó, hogy már éltünk.
0: És én 20 éves voltam.
2: És ezek az közül hányat láttál, Szabi? Az
0: összeset.
2: Na most ez a film, ez egyszerre kultuszfilm, meg egyszerre gics. Nem? És akkor ezt majd fejtsük ki, vagy az a kultuszfilm, ez egy jó szóra, vagy csak egyszer olyan film, amit szeretünk, vagy egy ilyen családi mozi, vagy a... lehet, hogy mégsem annyira, mert a nagymamánk se nézi meg szívesen, meg a gyerekünknek sem mutatjuk meg.
1: Szerintem családi mozi.
2: Aha.
1: Tehát ezt mindenképpen, mert azért érdemes ezt családi mozinak tekinteni, mert rengeteg történetet tudsz vele elmesélni azoknak, akik nem lehettek ennek részesei, de neked már voltak róla valamilyen jellegű képzeteid, vagy pedig ugye emlékeid ezeken keresztül. Hát gyakorlatilag ugye azon túl, hogy a JFK-nek a halála, és a többi, a vietnámi háború, csak hogy a legnagyobbakat említsem ebben az egészben, a Nixon botrány. Tehát, hogy minden benne van ebben, amit az elmúlt amerikai történelemnek mondjuk úgy, a 20. századi amerikai történelmnek a második felében tudni érdemes.
2: Nagy kanállal fogyasztjuk az amerikai elnököket.
1: Ez egy élő történelemfilm. Történelmi oktatófilm, azt is lehet mondani.
2: Ez egy jó ötlet, töri órára bevinni.
0: 1986-ban jelent meg a regény Winston Groom-tól, Forrest Gump, és a pikareszka műfaja,
2: ez már meg
0: mindegyik filmnek ez, mert ez a legjobb, ugye Walter Candidja óta.
2: És ez csavargó regény szintén?
0: És ezt nem hangsúlyoztuk eléggé, hogy pikareszk, tehát olyan elemekből áll, amelyek fölcserélhetők, vagy több kihagyható belőlük, és ez a kihagyás, ez szerephez jut akkor, hogyha olvastuk a regényt is, meg a filmet is, mert a regényben még sokkal több történet van, tehát például űrhajós is lesz ő. A legnagyobb változás azonban az az elmebéli állapota, mert a regényben ő egy szavan, vagyis olyan, hát...
2: Na...
0: Igazából nem értek hozzá. Tehát olyan szaván, aki matek zseni, és ezt a matek zseni részt... Csak azon gondolkodtam,
2: az Audi, nem?
0: Igen, de azon gondolkodtam, hogy a filmben 75-ös az IQ-ja, akkor nem lehet matek zseni. Tehát igen, akkor itt ez akkor egy más betegségbe, vagy más elmeállapotba kerülő át. És nem tudom, hogy veszítünk-e, tehát a regényben egy olyan egyszerű autista ember, aki képtelen a normális kommunikációja embertársaival, ugyanakkor a életének a felénél kiderül, hogy a számok világát varázslatosan uralja a zseni.
2: Ez meglep bennünket.
1: És egy szuper képessége van, az akaraterő.
2: A filmben. Nem, van egy másik is, de ezt majd mindjárt elmondom.
0: A kitartás.
2: Szerintem nem csak az akaraterő, hanem van egy ilyen gyönyörű idegen szó, amit Szabi magyarul is el tudna, hogy a rezilien.
0: Ellenálló képesség.
2: Csak ennyi, na mindjárt jó, oké. Na, visszatérve, én még azt...
0: Megküzdés.
2: Egyrészt ebből a figurából lenne a világ legjobb muszlim embere. De abban az értelemben, hogy az iszlámnak a jelentése...
0: Behódolás.
2: Én úgy tanultam, hogy Allah akaratának az elfogadása.
0: Uh-huh. Isten és ez előtti a csávó, meghódolás.
2: És ebben a csávóban valami ilyesmit érzek, mert van, ahol azt mondják, hogy mit tudom én, a lelki béke, de hogy neki azért van ez a lelki békéje, mert nincs meg a szorongáshoz szükséges minimális IQ-ja. De hogy ez az önbizalom, tehát ő nem az a fajta önbizalom, ahol én biztos ti is találkoztatok ilyennel, ismerős lakásából elmentetek, és akkor a tükörre voltak ilyen mondatok, cetlik, ragaszt, vagy igen,
0: soha
2: erős
0: ne add
2: vagy,
0: föl.
2: Igen, megcsinálod. Na, ő nem ez a fajta önbizalom.
0: Te vagy a kiválasztott, ez az én tükrömön van.
2: Szóval nagyon érdekes, hogy milyen van neki, meg milyen nincs, de szerintem én inkább ezt éreztem, ezt a lelki békét, ezt a...
1: Meg azt, hogy mi történik, amikor mindig megfogadod más valakinek a tanácsát.
2: Mondjál konkrét példát?
1: Hát például Fush Forrest Fush, vagy Bibinek hogy kitanulja a rákász szakmát a seregben, és aztán utána megígérik egymásnak, mint a világ legnagyobb barátai, és itt szintén visszajön az, amit korábban is beszéltünk, hogy ugye, hogy itt Amerikának ez az engesztelő verziója feljön, hogy ez az emancipációs ügy, hogy a legjobb barátja egy szegény sorból származó fekete amerikai fiú lesz, és vagy már akkor ugye hát férfi, és gyakorlatilag ugye közösen, vagy az ő emlékének tisztelegve ugye ér el egy fantasztikus ilyen rákász karriert, de nem is talán ez a legizgalmasabb benne, hanem mindig másoknak a gondolatait a teljes mértékben utasításait végrehajtja. Elsősorban az édesanyjáét.
2: Nagyon érdekes. Az édesanyjánál sokan azon akadnak föl, hogy odáig eljut az anyuka, hogy a lábát ilyen sínbe rakja, de hogy az agyával foglalkozzon valamit, az nem, csak megtanítja a varázsigére, hogy hát az segít. A hülye, aki mondja, vagy valami.
1: Hát igen, meg segít ugye hát az előmenetelének a megolajazásában egy kicsit.
0: Jó, de ez IQ-ját nem tudod növelni.
1: Azt nem lehetett.
2: De fejleszteni azért lehet.
1: Viszont hatalmas szeretetben nevelte föl.
0: Van az Igen ember című film, nem akkora nagy film.
2: De jó az ötlet.
0: De az ötlet jó, és rengeteget gondolkodom rajta. Ott az az alaptörténet, hogy mindenre igent mond, ahova hívják, amit felajánlanak neki, ahova kerül. És ez a film is ilyen, a hadászatot is behozhatjuk, ugye nekik megparancsolják, hogy engedelmeskedjék.
2: És kiderül, hogy a világ legjobb katonája.
0: De
2: ez a hadseregről azért ez elég rossz képet mutat, nem?
0: De aztán kerül egy olyan hadászti helyzetbe, hogy egy régi parancsnak engedelmeskedik, mert az akkori aktuális parancs az, hogy hagyja ott a sebesüldeket és meneküljön, de ő meg arra emlékszik, hogy segítenie kell a bajtársainak, hát, és ilyen példásan helytáll ebben a helyzetben.
1: Hát már elsősorban bajtárs, és másodszorban katona. Mm. És ebből a szempontból ezt gyönyörűen megteszi. Uh-huh. De, Dan
0: igen,
1: Hard
0: de az is kötelesség teljesítés.
1: Igen, de, Dan Hard, igen, de az emberi kötelesség teljesítés. Igen. És van persze katonai kötelesség teljesítés. És a kettő néha nem találkozik egymással.
0: És ha már a muszlimokat hozta Gyula, az egész keleten, de aztán ez átszivárog zsidó-keresztény történetekbe is, ez egy nagy gondviselés történet, a keleten számos ilyen van, tehát hogy bármivel sújt a sors, mit eltörik a lábad, akkor azt kell mondani, hogy szerencse, nem szerencse, majd meglátjuk. És ugye, amikor soroznak, akkor téged nem fognak besorozni a törött lábbal, csak a falu összes többi másik férfiát. Uh-huh. És a Forrest Gump is így fordítódik.
2: Hangsúlyozzuk, tehát... hogy a Forrest Gump az a református teológián alapmű beavatáshoz és kiavatáshoz, mert hogy azért sokan azt mondják, hogy a predestináció jelenik meg.
0: Jó, de akkor ő protestáns volt és elkárhozik?
2: Szerinted lehet.
0: Az Isten erre jelölt.
2: Még az is lehet, hogy tényleg kálvinista.
0: Jó, de a predestináció, csak add vigyem meg Calvint, tehát, hogy ő nem azzal foglalkozik, hogy az életedben mi történik veled, hanem azzal foglalkozik, hogy az életed után igen, de ennek Isten mire szemelt ki.
2: Ja, csak a korabeli kálvinisták úgy élték meg, hogy ennek már vannak jelei ez életben. És hát tudunk ennél jobb példát, mint amikor Forrest Gump élete megáldatik minden szempontból.
0: Igen, de akkor most Calvin zárójelző, tehát ez az egyetemes keresztény gondolat a gondviselésről, nem arra, hogy minden meg van írva, hanem arra, hogy az Isten együttműködik a te döntéseiddel és életeddel, és próbál kihozni a bajból, illetve az életedet vezeti tanúságok felé. Ez látszik a filmben. Tehát, hogy jön a hurikán, borzalmas, pusztulnak a hajók.
2: Minden de az hajó elpusztul.
0: Igen, de az ő hajója nem pusztul
2: és
0: el.
2: Ezért és azért, mert mindenki elpusztul, csak ő nem. De hát ez mi más, ha nem az Istennek a jele, mert és a többinek nem volt gondviselés?
1: Mert mindig az ára a szembe megy. Tehát attól függetlenül, hogy mindig azt csinálja, amit mások mondanak, valahogy mindig az ára a szembe megy Forrest Gump. Mert mindenki próbál okoskodni, másképpen túlbonyolítani az életét. Gump meg egyszerűen csak azt csinálja, hogy hallgat a szívére, meg arra, amit az anyukája mondott neki, vagy Jenny, és egyszerűen csak, vagy pedig Dan Hadnagy, vagy mások, és egyszerűen csak ezt így él. Tehát teljesen egyszerű, a lehető legegyszerűbb utasításokat hajtja végre az életében. És mindezt pedig úgy, hogy próbál senkinek sem ártani, hiszen még azt se tudja, hogyan kell azt.
0: Legyetek olyanok, mint a gyerekek, de mindenkinek van gondviselés, tehát akinek amputálni kell a lábát.
2: Jó, de a többi hajó, aki elpusztul.
0: Igen, azoknak az a gondviselés. Tehát pont ezt mondhat fejezem be, tehát, hogy ha levágják a lábadat, az is gondviselés. Ez is gondviselés, akkor talál el Istenhez az ő barátja. Tehát a gondviselés nem azt jelenti, hogy megmenekül a hajót, hanem azt jelenti, hogy az Isten kapcsolat szempontjából tovább vezetődik az életed, és értelmeset tudsz belőle kihozni.
2: Jó, ezt elfogadom. Még visszatérve, és aztán inkább reagálnom kéne arra, amit Dani mondott, szóval, hogy a film egyik sikere, már hogy ezen is töprengtem, az az, hogy felszabadító nézni. Ha cinikus vagyok, akkor azt mondom, hogy az átlag amerikai néző is okosabb, és erősebb is életre való, mint a főhős.
0: Vagy legalábbis e körül van.
1: Vagy nem, annak ez... gondolja magát legalábbis.
2: Igen. Ez kemény.
0: Keménynek vagyunk akkor, elnézést.
2: És akkor egy ilyen...
0: Amerikai hallgatóinktól elnézést.
2: Igen, és akkor ezt angolul is mondd el szépen.
0: We are very sorry.
2: Igen, szóval ez a reményfilmje, hogyha ennek a sügönyének összejött, akkor nekem is van rá némi esélyem, nem? Tehát szemben a többi filmmel, ahol jóféle hősöket látunk, nálamnál sokkal jobb adottságokkal, talentumokkal, ő kevesebb nálam, és mégis többre viszi, akkor nekem is van esélyem.
0: Még azt nem csavartuk eléggé, hogy ezt ő meséli el. Tehát egy ember,
2: mit fog a szabjából kihozni?
0: Így van, tehát hogy ő nem a kocsmából, hanem egy padon.
2: Csak nem azt mondod, hogy egy magyar mesei alak hatott itt mind a szerzőre, mind magára, Forrest Gumpra.
0: Tehát nagyon szerette a komoly zenét, különösen a közép-európai szerzőket, és Kodály Zoltánnak a Hári Jánosa rendkívüli módon foglalkoztatta Robert Zemeckist.
2: És most csak nem azt akarod, hogy megbízhatatlan az elbeszélő, és hogy kamu az egész.
0: Hát, ja, tehát, hogy akkor ki hogyan kerül ki miből, tehát a bizonyos eseményeinkből az életünkben nem úgy kerülünk ki győztesen, hogy tényleg összejön, hanem úgy, hogy egy szép történet születik belőle, egy szép regény, egy szép film születik belőle, tehát, hogy az életünket példabeszéddé formáljuk, még ha nem is teljesen úgy történt minden.
1: Igen, szóval ez egyfajta életünk filmje. Igen, csak nem gyorsan pörög le a szemünk előtt, hanem több mint két órában.
0: Igen, vagy egy ilyen best of version.
1: Mert igazándiból minden szép, ami megtörténik benne, még a nehézségek ellenére is.
2: Mi ne áruljunk zsákba macskát, közösen diákokkal beszélgettünk és vitatkoztunk erről a filmről, és ez is előjött, hogy ez mennyire hihető, amit megtörtént vele. És én nekem az volt az érvem, hogy kérdezzük meg, hogy kivel mi történt, pedig ezek csak kis, még a fenekükön is ott van a tojáshéj, most 21 évesen milyen életélménye lenne.
0: Hát
2: milyen
0: van magának élete.
2: Igen, igen. De hogyha leültetnénk az 50. életévüket már-már közelítő ismerőseinket, hogy mondjanak olyan sztorikat el, amiket nem hiszünk el, vagy nem hinnénk el, akkor azért előjönnének, nem csak az, hogy van jogosítványom, vagy hogy lepiszegtem egy spanyol turista csoportot, hanem azért mit tudom, én találkoztam a pápával, képzeljétek el. Vagy a világ második világháború egyik leghíresebb páncélosával is összefutottam.
0: Igen, de ott pont annál nem csak az élményünk volt, hogy végül is összetudunk dobni egy 10% Forrest Gumpot mi 15-en, hanem az is, hogy a Forrest Gumpban ugye egy ember köré találjuk ezt sűrítve. Jó, azért ennyi csoda, az amerikai három amerikai elnök, ez nem mindenki.
2: Jó, azt tört. Nem, de szerintem, hogyha össze, én találkoztam Michael Ferenccel is, képzeld el, még ő vele is. Nem, szóval azt akarom mondani, hogy...
0: De egyébként Michael Jacksont én tanítottam egy-két tánclépésre, ez igaz.
2: A kesztyűje meg nálam van Budafokon. De azt akarom mondani itt, hogy szerintem akkor ez egy házi feladat a hallgatóknak, hogy mélyedjenek magukba, és egy fél óra alatt írogassák már össze, hogy mik lennének azok az élethelyzeteik és történeteik, amiket nem innének el. Szerintem lehet, hogy kijönne egy filmre való, és akkor utána várjuk ezeket a filmötleteket. Megpötyögni oda a YouTube-on például a komment szekcióba. Várjuk ezeket.
1: Hát meg gondoljunk abba bele, hogy gyakorlatilag az egész film, amiről szól, az amerikai ilyen közös emlékezetnek egy kivonata. És gyakorlatilag ezt mindenki átélte, csak nem pont így.
2: Egyébként ez a sikernek szerintem egyik csúcsa volt, hogy ennél még több, mint hogy amerikai közös emlékezet,
1: annyi, mert ezzel mi is tudunk nyugati világnak kezdeni. Az emlékezete, igen.
0: Azonosulható. Vannak benne, tehát hogy eredeti fölvételek vannak benne, Oscar díjat kapott egyébként a látványtervező, és abba illesztik bele a
2: Tom Hanks-et. És ez akkor nagyon újnak számít.
0: És nagyon jól is sikerül, meg viccesen.
1: Na és a legfontosabb a zene, amiről szerettünk volna beszélni.
2: Na, szerintem vitatkozni fogunk.
0: Nem, el is nem dudoljuk mindegyiket.
1: Ajaj, mi is játszunk. De a lényeg az, hogy szerintem a zene az, ami igazából egyfajta világélményé teszi ezt a filmet, és szerintem ez az, ami leginkább hozzátesz ehhez. Hát gondoljunk benne, hogy a Creedence Clearwater Revival, akkor a Doors.
2: Hát várj, én úgy mondanám, hogy van benne, várj, egyrészt különbséget tennék a filmzene, tehát a Silvestri Antonio olasz származású filmzenéje között. Szerintem az borzasztóan szájban, nyál, össze, folyósan, fülbe mászó, nem tudtam, hogy én most megittem egy almalevet, ja nem, csak megnéztem a Forrest Gumpot, de a betét dalok, azok tényleg ütnek, mondanám, hogy időutazás az 50-estől a 80-es évekig, de ez nem igaz, direkt megnéztem, auti vagyok én is, 56 és 68 között, ilyen, kivéve egyet, tudjátok melyik a Hejdunáról fúj a szélnek, meg a Badocsonyi szőlőegyen című nótának az amerikai változata Bob Dylan-től a Blowing in the Wind. Az 70-es évek közepe, de azon túl, hát itt előjönnek, és akkor szedjük össze Elvis Presleynek a Vadászkutya című száma. Aztán Doorstól a Törj át. Igen. Aztán van a Robinson asszony. A világnak most szeretetre van szüksége.
1: Igen, de gyakorlatilag, hogyha ezeket, vagy a Creedence Clearwater Revival-nak a Fortunate Son nevezetű dalat.
2: Csak tehát, te hogy, neked jó hogy... a nekem meg nem.
1: Ugyan. Tehát, hogy...
3: Meg
1: hogy...
3: művelt vagy.
1: Na, tehát, hogy köszönöm a kedves szavaitokat, de gondoljunk bele ebbe a filmbe, hogy a zenék élményeket közvetítenek. Tehát mindenki emlékszik arra, mikor hallotta ezt a számot először. És igazándiból azáltal, hogy ezeket a topslágereket belerakták betétdalnak ebbe a filmbe, gyakorlatilag egy emlék zuhatagot küldtek át, vagy engedtek el.
2: És nem csak azt, hanem megklipesíti ezeket a zenéket, mert nekünk, szerintem hát, neked is,
1: igen.
2: Ha X meg Y szám így felbukkan, akkor már ez a Forrest Gump képkockái bukkannak föl, és nem az, ami hát, környezetben hát azok születtek.
1: Igen, de most gondolj bele, 94, mm-hmm. tehát hogy 90-es évek az MTV-nek a csúcsidőszaka. Mm. A Music TV gyakorlatilag erre épült föl, hogy képpé tette a zenét, és fordítva.
2: De új kontextust ad ezeknek a számoknak.
1: Igen, és ez nem csinált mást igazándiból maga a Forrest Gump, mint egy ilyen csinált egy hosszú klippet a ezekből a zenékből.
2: Én gondolom, mindannyian letöltöttétek, vagy nem, akkor még nem lehetett letölteni, meg volt nektek CD-n a soundtrack.
0: Egyébként slágerlistán második helyet ért el ez a
2: tényleg hallgatás. Nagyon megvolt nekem, na jól lemásoltam. Hangsúlyozzuk, hogy ebben a korban azért a Tarantino is elkezdi ezeket, hogy itt leporolni, vagy kikukázni régi elfeledett számokat. Kutyaszorítóban közöttetek ragadtam című száma, vagy Ponyvaregény, ugyanez az év a lelkész fia.
0: És ráadásul még nem hangsúlyoztuk eléggé, na, hogy az amerikai történelemben két nagy párt van. Az igaz, hogy egyszer oldalt cseréltek, de most itt a második világháború végétől nézzük az amerikai történelmet, és azért ez a két oldal, leegyszerűsítve konzervatívnak és szabadelvűnek is nevezhetnék, vagy értékelvűnek és szabadelvűnek, ez nagyon más élményeket él meg, és a filmben mind a két élmény visszajön. Ez nagyon fontos. Ugyanannak a dolognak a két oldala, tehát a vietnámi harci élmény, meg a vietnámi veteránnak lenni amputált lábbal, az ugyanúgy ott van, mint a Vietnám ellen tüntetni, és virághatalom, flower power-t hirdetni hippiként.
1: Vagy elrontani éppen a fekete párducok buliát.
2: Az botrányos.
0: És de... akkor a film erre képes, mint egy DNS spirál, összefűzi a két ellentétes élményét Amerikának, és még ráadásul egy prédikáció szerűségbe is viszi a legvégén, mert hogy úgy forr össze ez a két vonal, ami mindig felesel egymással, hogy családot alapít a két főhősünk, és közös utódunk lesz.
2: Akkor jól vettem, hogy ez egy amerikai nemzet egyesítő film.
1: Igen.
0: Demokrata republikánus nemzet egyesítés.
1: Ami valójában nem lehetséges, de viszont mindig kitermeli a maga utódait.
0: Aha. Ez a negyedik legnagyobb konzervatív film egy listán, 37. legjobb vígjáték, 61. legjobb film, 40. legjobb idézetet tartalmazza, és egyébként 6 Oscar díjat nyert közt a három nagyot a maga a film, a rendező, főszereplő. Hát ez, hogy konzervatív film, ez azért vitatott, és akkor ez megint dicséretére válik a filmnek, mert demokraták, szabadelvűek ugyanúgy otthon érzik magukat ebben a filmben, és ők hitelesen látják ábrázolva a baloldali szabadelvű élményeket, és ők pedig inkább az emberséget, a humanitást, mint demokrata alapértéket emelik ki a filmben. Tehát akkor az egy nagyon jó film, ha mind a két oldal magáénak tudja érni.
2: Egyik diákunk azt mondta kritikaként, hogy ő, aki azért nagyon sok középsúlyos értelmi fogyatékossal találkozott, vagy lehet, hogy csak a testvére az, szóval úgy látja, hogy sokkal pozitívabb képet fest ezekről az emberekről, mint amilyenek. Tehát, hogy az értelmi fogyatékos emberek, azok nem jobb emberek, mint az átlag, csak azért, mert értelmi fogyatékosok. Tehát, hogy elkezdünk valamit így átbillenteni.
0: Ez igaz, de tehát a nem értelmi fogyatékos emberek sem jobb emberek, vagy rosszabb emberek, van köztük jó ember és rossz ember. Ez a film, ez konkrétan egy darab egyedi értelmi fogyatékosról szól, aki viszont nagyon jó indulatú ember. Ő ilyen.
1: Illetve a társadalomba beilleszkedik. Tehát, hogy teljesen...
2: De ez fontos, hogy kell egy ilyen társadalom.
1: Hát, amelyik legyen. El tudja fogadni, és a másik még, amit szerettem volna még az előbbi kiemelni, hogy ez egy speciálisan déli történet.
0: Aha, tehát, hogy Alabama.
1: Igen, Alabama, ez nagyon fontos.
2: Érő éjszakon nem csinálná ezt meg?
1: Szerintem nem így.
2: Mi a különbség?
1: Tehát, hogy szerintem pontosan ez a filmnek a lassúsága és befogadó képessége, uh-huh. és mindaz, ha már betartozol egy közösségbe, akkor az a közösség foglalkozik is veled. Tehát ez délen egy kicsit jobban, erősebben megjelenik, mint éjszakon, ahol inkább ugye az egyénnek a persze az is függ, hogy nagyvárosi vagy semmi, persze lehet a nagyvárosi vidéki létet is ugye szembeállítani. Ez egy vidéki déli film igazándiból, ami egy speciálisan erről szól, és ezért még inkább fűszerezi ezt a republikánus kontra amerikai, vagy pedig konzervatív kontra szabadelvű világot, hiszen itt a Jenny is a hölgy, aki a szabadelvűségnek egy mintapéldánya, ő is egy déli
2: azért lánként. Azért ez tényleg nem egy sikersztori.
1: Mutatja be magát, vagy mutatja be ezt a törlődést, és hol történik